Az ütés után is pöngtek, reményteljes hangzavar töltötte be a szobát. Ó, mondta Simf, de hiszen ön... Az ember egy pillanatra abba hagyta a munkát, Simfre pillantott, Simf, mintha most jutott volna tudomására, hogy megnyerte a főnyereményt, megtántorodott, kivörösödött, szeme is, szája is ó betűt formázott. De hiszen ön... nyögte boldogan. Igen, mondta az ember, a zongora lehangoló vagyok. A zongora lehangoló elég sokat kért a munkáért, de Simf alkú nélkül rohant át a gardróbba, az asszony ott tartotta a pénzt a fehér nemű között, földre szórta az ingeket, törülközőket, lepedők fehér pillangói röpködtek körötte. Ó, mit csinálsz, mit csinálsz? Sikoltozott az asszony, de Simf rá se hederített. Az abszolút hallást is meg kell fizetni, mondta, neki abszolút hallása van, egyetlen jó hangot sem hagyott. Az örömtől meg-megtört a hangja, a bankjegyköteggel átrohant a zongora lehangolóhoz. A taláros markában a pénzzel körülnézett. Nagyon jó belső szerelőket tudok, szólt, elektromos, asztalos munka, parkett, festés, megmondta a telefonszámot. Kitűnő, rivalta Simf, és már tárcsázott is. Meg kell mondanom, recsegte a kagylóba egy hang, nem olcsón dolgozunk. Nem baj, vágott közbe Simf, csak jöjjenek. Először a festők láttak munkához, fakalapácsokkal és vakarókkal. Jézus Mária, Jézus Mária, jaj, veszékelt Simfné, 10 évig gürcöltünk, koplaltunk, fogunkhoz vertük a garast. Simf rámosolygott, csak hadd dolgozzanak a fiúk. A festés eltűnt a falról. A mesztelen vakolatot vésték már a villanyszerelők, széles mozdulatokkal tépkedték az ablaküvegeket, az asztalosok kitépték a helyükből a nyílászárótokokat, átfütyült a házon a novemberi szél. Ja Istenem, kiáltozott Simfné, Simf szánakozva ránézett, megsimogatta, kifizette a szakembereket, és gyengéden megfogta a felesége karját. Gyere! Rohanva keltek át utcákon, tereken. Itt csókoltál meg először, motyogta Simfné egy parkban, vagy legalábbis valami ilyesmit mondhatott, meg talán azt, hogy erre sétáltunk valamikor, emlékszel, daloltak a hársak, októberban, mormolta Simf. Átszáguldottak egy aluljárón, a nyári meleg esők elől, mondta Simfné, és megszorította férje kezét, az meg biztatóan rámosolygott. Szeretlek, drága, suttogta, és átvonszolta a feleségét a kapun, ahol annyi hosszú órát töltött el ifjúkorában a menyasszonyától való véget nem érő búcsúzások közben. Az apósa és az anyósa plétbe csavart lábbal ült a cserépkája mellett, kellemes, meleg szobában. Minden ragyogott a tisztaságtól, ahogy szokott, fénylettek a Biedermeier vázák, a bútorok tükrös felületei. Szeretem a lányukat, mondta ragyogó arccal Simf. Kedves mama, kedves papa, engedjék meg, hogy visszaadjam. A két öreg felé tolt az asszonyt, mélyen meghajolt, lengette képzeletbeli kalapját. Boldog vagyok, mondta. Boldog! És kirohant. Vissza a már díszeitől megfosztott házba. Vidáman dolgoztak a tetőn a cserepezők, a bútorkereskedő kicsit sokat kért a bútorok eltüntetéséért, a kolóniál dolgozó szobáért különösen magas árat számított, de Simf fizetett, csak vigyék minél hamarabb. Munkához láttak az ácsok, ledobálták a cserepektől megfosztott faszerkezetet, a szarufákat és mestergerendákat, és már jöttek is a kőművesek, röpködtek a téglák, az inasok nyakatekert, dallamokat fütyüréztek, a fal fogyott, fogyatkozott. Simf pálinkát hozatott az embereknek, hogy jobban menjen a munka. Aztán eszébe jutott a diplomája, átrohant a főiskolára. Hosszú, izzasztó vizsgába került, míg végre megfosztották mérlegképes könyvelői képzettségétől. Az érettségi bizonyítványát már viszonylag könnyedebben minősítették semmisnek. Az általános iskolai végzettség, az írás és olvasás tudományának visszavonása már szinte gyerekjáték volt. Mire hazaért, már eltűnt a háza. Az építőanyagokat elhordták, egy kertészbrigád tevékenykedett csak az udvaron, tépték a málnabokrokat, fűrészelték a gyümölcsfákat. A fű kiírtásáért különösen sokat kértek, de szerencsére Simfnek még a borsos vizsgadíja kifizetése ellenére is maradt némi pénze.
fújt a szél, ott állt egy szál magában a telek közepén, és rikoltozott örömében. Egy embert látott közeledni, fekete talárban volt, a kezében szabó centit és ollót tartott. Meghajolt Simf előtt. Ó, persze, mondta Simf, az úri szabó. A taláros udvariasan megmondta, mennyiért csinál egy fazont. Simf végigkutatta a zsebeit, kiguberálta az összeget. A szabó hosszan méricskélte őt a centivel, minden méretet gondosan följegyzett egy pepit a noteszba, aztán ollójával elegánsan belehasított Simf ruhájába, és letépte róla előbb a zakót, aztán a nadrágot és az alsóneműt. Simf mesztelenül állt egykori telke közepén. Mitagadás, fázott. Boldogtalanság és valami meghatározhatatlan utáni vágyakozást töltötte el, de olyan erővel, hogy szinte fizikai gyötrelmet érzett. Tanulnom kell, gondolta, megnősülni és telket venni. A telekre ház kell, a házba bútorok, zongora. Az ég felé emelte arcát, nyűszített. Tenyerével elfedte szemérmét, és futni kezdett, a mozdulatlan levegő átforrósodva sűrített mellette. Futott. Könnyedén. A lába már nem is érintette a földet. Mint a füst.

általános leszerelés. A sereg fölsorakozott az alakuló téren. Zömökparipák táncolnak a fénylő arcú katonák alatt, a napsütésben csillognak a zöld, sárga és piros csákók. Mert szerencsére besüt a függő folyósóra néző konyha ablakon a nap. A sorok ugyan elég keszekuszák, egy jobb tábornok bizonyára rájuk dörrenne, hogy balra néz, igazodj, mik maguk, szabadnapos kereskedő segédek vagy katonák. De az itteni tábornok nem ennyire rigolyás. És szerencsére a tábornok fölöttesei sem rigolyásak, aminek külön örvendek, mert a fölöttesek mi vagyunk. A gyerek, meg én. Ez ki? Bök a gyerek az egyik vitézre. Ez egy tizedes, mondom, mert valóban olyan tizedes formája van. Úgy látszik, a tizedes ellen semmi kifogása, mert nagyra tátja a száját, és hogy félelmetesebb legyen a dolog, zord pofát vág, s hozzá egy rettenetes csatakiáltás, egy hosszan elnyújtott áááá. A tizedes tudja, mi a kötelessége. Már is ugratja péceli kenyérből készült lovát, szalonna arcán példamutató elszántság, zöld paprika csákója meg se rezdül, vágtat be a tettek mezejére. A hős tizedes eltűnik. Most egy századost kérek. A százados nem tétovázik. Micsoda bátor hadsereg ez? A következő legyen egy ezredes, mondom a rangoktól megrészegülten, és az ezredes csörömpölő kitüntetésekkel méltóság teljesen bevégzi küldetését. Most egy huszadost kérek, kiáltja a gyerek. Huszadost, olyan rang nincs. Miért nincs? Tényleg, miért nincs? Kicsit bambán nézek magam elé, azt fontolgatom, hogy magyarázat helyett itt, ebben a mi hadseregünkben se szó, se beszéd, kinevezhetnék valakit huszadosnak. 20 katonának nem kell parancsolni? Szakítja félbe a ranglétrát forradalmasító gondolataimat a gyerek. De, azt hiszem kell, bizonytalankodom. Hát akkor, mert az ugye úgy van, hogy a tizedes 10-nek, a százados 100-nak, az ezredes meg 1000-nek parancsol. Nagyjából úgy mondom, és hogy ne látszam katonai dolgokban járatlannak, hozzáteszem, az alezredes meg 999-nek. Az mennyi? Egyel kevesebb, mint az 1000. Aha, akkor egy olyat kérek. Az alezredes teljes díszben pompázó paradicsom sisakban elvágtázik. És hogy a világ tökéletlenségein javítsunk valamit, követi őt a huszados. Semmivel sem gyávább, mint a többiek, az új ranghoz méltóan viselkedik. Te, amikor katona voltál, hánynak parancsoltál? Egynek se, vallom be férfiasan. Ezen kicsit elmélázik, hosszasan nézi az arcomat. Szóval nullados voltál. Ez szíven üt. Ez a nagy nulla. Tudod, azért egy titkos alattvalóm nekem is volt, mentegetőzöm. Annak parancsoltál? Annak igen. Ki volt az? Én magam. Igen. Megpróbáltam eldönteni, mi jó, mi rossz, mit kell megtennem akkor is, ha nincs kedvem hozzá, és mit nem kell megtennem, ha szeretném is. Azt persze már nem vallom be, hogy mindez hányszor, de hányszor nem sikerült. Olyankor nullados voltam, ez kétségtelen. Most aztán pironkodhatok. Akkor te egyedes voltál. Körülbelül, mondom zavartan. Közben őrmesterek, hadnagyok, közlegények tűnnek el a színről. Ha katona leszek, én is egyedes akarok lenni. Ez nagyszerű, örvendek. De tudod, ahhoz nem is kell katonának lenned. Ha akarod, már is egyedes lehetsz. Hogyan? Például nem rohangálsz a nagykéssel föl le a lakásban, mint egyedes, gondolkozol előtte, és eszedbe jut, hogy eleshetsz, és megsérted magad. Nem verekszel szíre szóra a testvéreddel, ha a mama kér tőled valamit, nem morogsz, mert jobb volna játszani, hanem megcsinálod. Látom az arcán, hogy az egyedesség sokat vesztett vonzerejéből. Nem szól. Közben a büszke tábornok egyedül maradt az alakuló téren, eljött az ő ideje is. Elvágtat hadserege után. Most ugye csatáznak oda bent. Eszük ágába se jut, mondom ilyetten. Mind letette a fegyverét, valamennyiükből egyedes lett, és építkeznek.
Mit építkezne? Hát, hogy fényesebb legyen a szemed, keményebb legyen az izmod, nagyobbat tudjál rúgni a labdába, ne fáradj el hamar, és könnyebben tanuld meg a betűket, meg a számokat. Mert ha harcolnának, akkor fájna a hasam. Te még mennyire? Akkor inkább legyenek egyedesek. Én is úgy gondolom. Lecsúszik a székről, kiterjeszti a karját, és elberreg. Semmi kétség, itt egy repülőgép emelkedik a levegőbe. Nagy elégedettség száll meg, mi most ennek az öreg bérháznak a harmadik emeletén, a függő folyósóra néző konyhában megvalósítottuk az általános leszerelést. Most már csak az hiányzik, hogy nagy országok, kicsik és közepesek kövessenek bennünket. Példát mutattunk. A repülő közben a stratoszférába emelkedett, ott köröz, könnyedén és boldogan, bennem meg egy parányi félelem fészkelődik. Harci gép ez, vagy utasszállító? Egy egyedes repül odafönt, vagy egy huszados? Na, majd ha leszáll, megkérdezem.

csapda. Belépett egy kiskölyök, nevetségesen pici farmernadrágban, fehér rövidújú trikója elején egy háromárbócos kalózhajó pompázott, kékkel volt ugyan kivarva, de nem lehetett más, csak kalózhajó. A kocsmában levők tekintete elsurrant a srác feje fölött, szakadatlan folyt tovább az elszúrt rikkantásokkal, röhelyekkel el egy zsongás. Pedig a fehér trikós kölyök vonzotta a szemet, a füst megritkult körülötte, szégyellősen a menyezet felé sompolygott, meg be a kocsma sötét zugaiba. A füst észrevette a gyereket. Körülnézett. Arcán a hadvezérek harciassága és a titkos küldetésben járók óvatoskodó ravassága. Valamit forralt. Az asztalok fehér kővel lerakott utat hagytak a söntéspultig. Egyetlen fekete kő árválkodott közöttük, közelebb a bejárathoz, az út tengelyétől kicsit jobbra. Nagyon szerény, nem hivalkodó, fekete kő. Kitörődött a létezésével. Ki vette addig észre? Nyilván senki. A gyerek azonban alap

0: sem kövér, mosolyra kész arcú férfi volt.
1: Hol ez az Al Capone? Tanácstalankodott az ajtóban, mint egy magának téve föl a kérdést, de ahhoz megfelelő hangerővel, hogy maga a diadalmas Al Capone is tudomást szerezzen rejtőzködése tökéletességéről. A kérdés után kettőt lépett. Mindez ideig csak kettejük magánügye volt a kisded intermezzo, a kocsma rájuk se hederített, de a második lépésnél minden merőben megváltozott. A kölyök ugyanis előreugrott rejtekéből, és lenyűgöző diadallal elrikkantotta magát.
2: Benne vagy! Föl a kezekkel!
0: A férfi szerencsétlen arccal lendítette magasba a kezét, és nem lehetett tudni, ábrázata bizonytalansága fogságba esésének, vagy annak az egyszerű ténynek tudható-e be, hogy nem tudta, miben van benne. Föltartott kézzel végignézett magán, rendellenességek után kutatott, először a bal, aztán a jobb lábán siklott végig a tekintete, és akkor már fészket vert benne a gyanú. Jobb lába ugyanis a fekete kövön állt.
2: A csapda!
0: Kiáltotta Al Capone, miközben arcára egy csapdával vadászó indián törzs összesített ravassága sűrűsödött. A férfi sziszegett, fájdalmasan mozgatta a jobb lábát, fel is emelte volna, de a csapda szemmel láthatóan nem engedte. A kocsma már figyelt. A kissé bizonytalan tekintetek gyújtópontjában állt a felemelt karú férfi és a harcias Al Capone. A hátrább ülőknek kissé fel kellett emelkedniük, hogy Al Capone-t is láthassák. A férfi fájdalmas ábrázata láttan Al Capone arcára némi szánalom költözött. Lehajolt, megtapogatta a csapdát, és guggoltából felnézett a felemelt karú áldozatra.
3: Fáj? Kérdezte. Nagyon, mondta az áldozat, ripityára zúzta a bokámat. Elengedhetnél? Fizetsz hadisarcot? Egy málna hadisarcot kapsz. Helyes, mondta Al Capone, még mindig guggolva, leengedheted a kezed.
0: Szakszerű mozdulatokkal kiszabadította a csapdába szorult lábat. A férfi sántikálva odébb állt, a gyerek még mindig a csapdát fogta.
3: Vigyem? Kérdezte, vagy húzzam fel újra?
2: Nem bánom, mondta a férfi, legalább más is megtudja, mi a magyarok istene.
0: Nem volt idejük leülni, mert egy malaclopós úr jelent meg a bejáratnál.
3: Figyeld, suttogta Al Capone.
0: A férfi figyelt, és figyelt az egész kocsma. A malaclopós észrevette a ráirányuló tekinteteket, zavarodottan megállt, végig simított borostás agár arcán. Netán azt hihette volna, régies malaclopója váltotta ki ezt a közfigyelmet, ha nem törzsvendégként érkezik, aki napjában többször is megfordul itt a legkisebb feltűnés nélkül. Segélykérően nézett a söntéspultnak támaszkodó pincérre, aki olyasforma ember volt, mint ő. Szikár, borostás arcú, csak kissé idősebb. A pincér jóságosan, biztatóan ránevetett, de a malaclopós figyelmét nem kerülte el a mosolyában bujkáló ravasz cinkosság. Azért megindult befelé.
2: A második lépésénél felrivalt a kocsma. Benne van!
0: A malaclopós megmerevedett, most már végleg nem tudta mire vélni, mi történik.
3: Csapdában vagy!
0: Mondta az apró, fellüktető csendszigetben Al Capone, és a malaclopós jobb lábára mutatott. Az lenézett a lába alá, meglátta a fekete követ.
2: Milyen csapda? A gyerek, tudja, hogy van, mondta mentegetőzve a férfi Al Capone asztalától.
0: Az agárképpen ekkor 1 millió ránc gyűrődött, szép, ívelt, harmonikus rovátkák. A vadidegen is láthatta. Mosolyog.
2: Ojé, mondta, kiszabadítanál?
0: Al Capone szolgálatkészen felugrott, kibogozta a csapdába szorult lábat, és most a malaclopóstól kérdezte meg, visszategyem?
2: Világos, mondta ő, tedd csak vissza.
0: Sokáig nem jött senki. Csak a pincér járt fel s alá a rendelésekkel, de a veszélyes helyet valamennyiszer nagy ívben elkerülte. Aztán mégis elérte a végzet, mert egy figyelmetlen hátralépésnél, a szomszédos asztalt rendezgette, belecsúszott a sarka a csapdába, a kocsma megint felrivalt, a malaclopós arcán, ha lehet, most még több ránc gyűrődött, és a tűzkeresztségen átesettek jogán oda kiáltott a kisfiúnak.
2: Ne engedd ki, csak ha fizet egy fél pálinkát!
0: A gyerek a málnája fölül az apjára nézett.
3: Mit bámulsz, tiéd a csapda?
2: Most lépjen le, aki nem akar fizetni, csapdában van a pincér, rikkantott valaki.
4: Hű, engedj el, de gyorsan,

mondta már, szinte nem is tettetett rémülettel a pincére. Meglógnak a pénzemmel. Fizetsz neki egy fél pálinkát? Kérdezte hivatalos hangon Al Capone. Fizetek, mondta sietve a pincér, mire Al Capone kiszabadította. A pincér jobb lábát szemmel láthatóan húzva oda sántikált a pulthoz, és azt mondta a csaposnak. Egy felet az úrnak. Az ezerráncú boldogan a fiú felé emelte a poharat, és azt mondta, egészségedre, Hüvelyk Matyi! De már jött is a következő áldozat, egy daliás úr. Látszott, most lépett ki az autójából, nem csak abból, hogy lóbálta a slusszkulcsot. Lélegzett visszafolytva figyelték, és amikor a slusszkulcsos könnyedén átlépett a csapdán, csalódottan felmorajlott a nép. Aztán egy vállig érő hajú huligán jött. Beletrafált, a hangorkántól megmerevedett, kicsit meg is ijedt, de aztán nagyon könnyedén rájött, hogy csapdában van, majdnem olyan könnyedén, mint a malaclopós. Aztán egy szenes ember, egy katona, egy rézóraláncos, meg egy füles sipkás léptek a csapdába. A katonát Al Capone kénytelen volt első segélyben részesíteni, mert valószínű eltörte a bokáját a csapda. Az injekció azonban használt, a katona viszonylag peckes léptekkel jutott el a pultig, aztán egy kövér, duplatokás, kopasz úr jött, ő volt az első, aki bal lábbal lépett bele. Amikor a tömeg felvisított az örömtől, ő is megállt. Csapdában van, mondták neki. De a kövér úr lebigyeztette a száját, azt mondta, marhák, és tovább ment. A pincér arcán méla undor vibrált, amikor az asztalához ment, és oda se nézett, amikor megkérdezte, mi tetszik? A dupla tokájú úr kétségtelenül rontott a mulatságon, de mikor újabb gyanútlanok estek áldozatul, látszott az arcán szégyelli magát. Bánja már, hogy nem hagyta magát megfogatni a csapdával. Aztán fölállt a férfi meg a gyerek. Al Capone az ajtóban megfordult, és a csapdára nézett. Itt hagyjuk, kérdezte az apját. Mi? Arany? Az, suttogta titokzatosan a gyerek. Meg ezüst. Akkor hozd. Al Capone visszament, fölmarkolta a csapdát, mikor az apjához ért jobb kezéből a baljába tette, hogy megfoghassa az apja kezét. Így mentek el, kézen fogva. Al Capone kissé görnyetten lépkedett. Nincs csak, mondta valaki. Úgy megy ez a gyerek, mintha cipelne valamit. Hát persze, hogy cipel. Nem látja, hogy egy csapda van nála, mondta szomorúan a malaclopós.

0: A retemetesz. Erikán már az ajtóban látszott, hogy szomorú. Mi baj? Kérdezte megrettenve Sinf. A kislány előbb megkerült az asztalt, fölkapaszkodott a szemben lévő székre, állát az asztal peremére támasztotta, a tekintetével szép szomorúság hurkokat gubancolt a férfi köré. Sírnak, mondta. Sinf előtt egy pillanatig sem volt kétséges, hogy kicsodák. Nyilvánvalóan a felülnézetből ábrázolt, szépen kipikkelyezett bandzsa krokodil, a bombaforma hal, az úthengerrel szétlapított farkas, a csánk nélküli szögletes ló, és persze ő, a retemetesz. Sírnak. Bizonyára valamit elhibáztam, gondolta Sinf, megfeledkeztem valami lényegesről. Most már az ő szeméből is áradt a szomorúság, rézsút lefelé, éppen a kislány tágra nyitott szép virág szemébe. Jó szomorúság volt, lilás-vörös, fény lett tőle az asztal.
1: Mit is ronthatott el?
0: Amikor a kislány először belibegett, tavaszforma idő volt, csak Sinf szívében volt ősz, legalábbis ő azt gondolta, ősz van benne, egészen Erika megérkeztéig. Egy szétbontott cigarettás doboz belsejére rajzolgatott, azaz inkább csak firkált, mert hiszen oda se figyelt, csak húzta, kanyargatta a vonalakat, satírozgatott. Ekkor állt meg mellette a kislány, figyelmesen nézte a rajzot, Sinf még észre se vette, de már érezte, hogy ez az ősz a szívében, ez csak mese, dehogy is van ősz a szívében. Erika rábökött a rajzra. Mi ez? Sinf tétován ránézett, elnevette magát. Honnan kerül ide ez a tökmagvirág, virág, tökmag, virág, virág, gyerek? Ez egy retemetesz, mondta. Erika szája kerekre nyílt. Ó, suhajtotta. Gyönyörű, hadd üljek az öletbe. Sinf ölébe telepedett. Még hogy ősz, nevetséges. És a papírra mutatott. Add nekem. A tied, mondta Sinf. Neked rajzoltam. És már hitte is, hogy tényleg Erikának rajzolta, és hogy a kusza egyenesek és kacskaringók valóban egy retemeteszt ábrázolnak. Sőt, ez maga a retemetesz. A szeme nagyon szép, mondta Erika. Ó, de még mennyire, és már látta is Sinf a szemét. Na nézd, van egy vidám szeme, egy szomorú szeme, egy szeme, amit csak alvásra használ, ezt a másikat meg négy kacsintásra, és nézd csak itt a mosolygó szája, a fütyörésző szája, a lebiggyeztésre alkalmatos szája, és a rengeteg keze, 72 lába, hisz csoda lény ez a retemetesz. Örültek Erikával a retemetesznek. A retemetesz is örült nekik. A szívében tavasz van, mondta maga biztosan Sinf. Rajzolt bele, kérte őt Erika, és Sinf belerajzolta a retemetesz szívébe a tavaszt. Hát így kezdődött. Ez volt az első találkozásuk. A retemetesz beköltözött Erika fiókjába, és bizonyára alig-alig volt oka rá, hogy a lebiggyeztős száját meg a szomorú szemét használja. Legalábbis Sinf úgy gondolta. És most megint rajzolj nekem, kérte egyszer a kislány. Micsodát? Amit akarsz? Sinf akarta a feje búbját, hisz egyáltalán nem tudott rajzolni. Na jó, mondta, mert eszébe jutott, hogy valamikor gyerekkorában rajzolt egy krokodilt felülnézetből. Egy krokodilt rajzolok neked. Krokodilt? Kérdezte neheztelően Erika. Ez egy nagyon kedves krokodil lesz, mentegetőzött Sinf, és munkához látott. Valóban egy nagyon kedves krokodil született a papíron. Bandzsa, mondta boldogan Erika. No igen, emelte távolabbra magától a rajzolt Sinf, és oldalra döntött fejjel kacsintott rá. Mindketten büszkék voltak a rajzra. Azaz mind hárman, mert a krokodil is büszke volt maga magára, és arra kérte Sinfet, a bal első mancsába rajzoljon egy virágcsokrot, mert időnként szeretné fölköszönteni magát. Ilyenkor, mondta, majd átteszi a csokrot a jobb mancsába, és talán meg is hajol önmaga előtt, bár még e művelet végrehajtásáról nincsenek pontos elképzelései. kapott hát egy virágcsokrot.
2: Tulipántkát is rajzolj bele, mondta Erika, és Simf belerajzolt hármat is. Később Erika egy halat kért. Delfint, cápát vagy pontyot, nagy képüsködött Simf, mert azt gondolta, halat rajzolni pofon egyszerű. Halat, mondta Erika. Simf hát a feszülő ív a papír fölött, Erikája is, pedig ő csak nézi, hogyan születik a hal.
0: Hal! Ez egy bomba,
2: mondja Erika.
0: No-no, tiltakozik Simf. Ide néz.
2: A bomba csúcsára szemet rajzol, szájat, kopoltyút.
3: Jaj, pislog,
2: tapsol Erika. Valóban a bomba forma hal pislog, kacsingat, biztatja Simfet.
0: Ő meg, mint egy fenomén, uszonyokat rajzol a halnak, hátuszonyt, hasuszonyt, oldaluszonyt, pótuszonyt, pikkelyeket,
2: és megkérdezi a haltól, kezet akarsz? A hal rázza a fejét.
0: Akkor mivel fogsz kezet? Kérdezi Erika.
1: Az uszonyommal, mondja mély hangon a hal, és nyújtja az uszonyát.
2: A bomba forma hal is beköltözött Erika fiókjába, a retemetesz, meg a kancsal krokodil mellé, és nem sokára oda költözött az úthengerrel szétlapított farkas is. Igen, a farkas. Hát ő kell, mert nem a legszebbre sikerült. A fogsora az gyönyörű volt, mint a fűrész, de a teste bizony egy kicsit ellapult.
0: Erre ráment az úthenger, mondta Erika.
2: Jaj, sziszent föl a farkas, gyorsan bekötözték, injekciót kapott, meg aspirint. Meg is gyógyult azon nyomban, csattogtatta a fogát, és azt mondta.
1: Én vagyok a világ legszebb, legegészségesebb farkasa.
2: És hát persze, hogy ő volt. Te olyan gyönyörűen rajzolsz, mondta Simfnek elérzékenyülve Erika. Utolsónak a csánk nélküli szögletes ló költözött be a kislány fiókjába.
0: Milyen állatot a legnehezebb rajzolni?
2: Kérdezte Simfet Erika.
0: Lovat. Akkor rajzolj nekem egy lovat.
1: Híhó, fészkeledett Simf még, hogy lovat.
2: De mit tehetett? Neki látott. A fülén kezdte. A fül szép is lett, de ami az egész lovat illeti, meglehetősen szögletesre sikerült.
0: Ajhaj, mondta Simf, nincs csánkja. Ennek, méltatlankodott Erika, öt csánkja is van, gyönyörű öt csánkja, és nézd, milyen szépen fut.
2: A ló hátra csapta a fejét, és körül száguldotta a papírt. Csak úgy porzott a lába nyoma. Aztán Simf nagyon sokáig nem találkozott Erikával. Utazni kezdett, végig száguldozta a világot. Jött és ment és jött, futott és szaladt, járt és kelt. Egy helyet keresett, ahol majd tüzet rak, melengeti a kezét és azt kiáltja, boldog vagyok. Rakott is tüzet, melengette is a kezét, de kiáltani csak azt tudta,
0: jaj, de boldogtalan vagyok.
2: Jaj, de keveset tudott Simf arról, mit kell tenni az embernek, hogy egyszer csak szétkiálthassa a boldog vagyokot. Hát utazott. Kelő napjait mindig más hegyek dajkálták, nyugvó napjait mindig más hegyek temették. Jött és ment és jött, futott és szaladt, járt és kelt. És ahogy így bolyongott, kujtorgott, csavargott, lerajzolt magának mindent, amit látott. Hegyeket, házakat, templomokat, madarakat, kengurúkat és sörényes hangyászokat. Eleinte nem nagyon ismert volna rá senki, hogy mit ábrázolnak a rajzok, de aztán Simf megtanult rajzolni. Pompás krokodilokat rajzolt, és pompás halakat, meg pompás farkasokat, és igen, pompás lovakat. Pompás, mondogatta Simf, és egyszerre csak úgy érezte, hogy nem jelent ez a szó semmit. Semmit. Ekkor keveredett vissza a régi asztalhoz, a régi szobába, ott találta a régi ceruzákat, a régi papírokat, és benyitott hozzá Erika, azzal, hogy sírnak. És mondom, Simf rögtön tudta, kikről van szó.
0: Mert egy társ kell nekik, mondta Erika. A krokodilnak egy krokodil, a halnak egy hal, a farkasnak, értem, rikkantott közbe Simf, pedig dehogy értette, és megragadta a ceruzát.
2: Erika gyanakodva nézett a krokodilra. Ez nem banja, mondta. Simf fölpillantott. Nem, mondta, és érezte, hogy a mellkasát nyomja belülről valami. Tulipántkája sincs?
0: Nem kérte, suttogta Simf.
2: Egy szót se szólt, talán nem is tud beszélni.
0: A nyomás oda ment.
2: És a halnak nem volt se pótuszonya, se mély, se magas hangja. Árván karcsúskodott és izmoskodott a farkas, a ló. A ló meg nézd csánkokkal, kényes hajlatokkal ékes, befont sörénnyel lobogó.
0: Szépek, mondta Erika szomorúan.
2: Simfnek csak úgy döngött a szíve.
0: Legalább egy szólalt volna meg, legalább egyetlen egy, de a pompás rajzok meg se pisszentek.
2: Retemet ezt is, kérte Erika.
0: És Simf izzadt, és reszketett, vonalazott, és satírozott, de semmi, ez nem retemet ez.
2: De hiszen te rajzoltad, nem emlékszel rá?
0: Dehogy nem, mondta Simf. Szíve. De most már nem tudok. Láthatod, nem tudok rettemet ezt rajzolni.
2: Erika szeliden kivette a kezéből a ceruzát, kacskaringókat húzott, egyeneseket, görbéket, és nicsak egyszerre ott volt a másik rettemetesz, a vidám szemével, a szomorú szemével, az alvásra használatos szemével, a kacsintós szemével, a mosolygó szájával, a fütyörésző szájával, a lebiggyeztésre alkalmatos szájával, a rengeteg kezével és a 72 lábával.
0: Oda néz, kiáltott Erika.
2: Rettemetesz!
0: Döm, döm, dobogott Simf szíve, döm, döm, dörömbölt szomorúan.
2: Most már tudta, hol kellett volna tüzet raknia. Illés mese. Martincsák Illés a barátom. Ez már biztos. Miért ne lenne az embernek egy 5 éves barátja? Tilos téma, hát nincs közöttünk. Két jó barát arról beszél, ami az eszébe ötlik. Ami a szívébe ötlik.
0: Te meséket írsz?
2: Kérdezte Illés.
0: Igen,
2: mondtam.
0: Hát az jó.
4: Nagyon jó, örült Illés.
0: Ugye írsz nekem is egy mesét?
2: Kettőt is, mondtam nagyképűen.
0: Csak egy kell, egyetlen egy, mondta Illés.
2: Mert megkérdezte a nagymamáját.
0: Mondd, nagymama, te meghalsz?
2: Meg. Egyszer meghalok, mondta a nagymama.
0: És én? Kérdezte Illés. Én is?
2: Te is, mondta a nagymama. Egyszer mindenki meghal.
0: A nagypapa is?
2: Az is.
0: Anyu is?
2: Igen.
0: És a nyuszi?
2: Milyen nyuszi?
0: Aki a piros tojásokat hozza.
2: Az nem hal meg, mondta a nagymama.
0: És a télapó?
2: A télapó se.
0: És miért? Ha te is, meg én is, anyu is, meg nagypapa is, akkor ők miért nem?
2: Mert azért, mert ők a mesében vannak, mondta a nagymama.
0: Nagyszerű, hogy te meséket írsz,
2: mondta nekem Illés.
0: Miért nagyszerű? Mert most beleírsz engem egy mesébe, jó?
2: Jó.
0: És a nagypapát, anyut, aput, a sumikutyát, a sumikutyát is bele tudod írni a mesébe?
2: Bele.
0: Meg a nánit is?
2: A nánit is.
0: És ezt a söprűt, meg ezt a széket, a kéményt, a házat, a füstöt is írd bele, azt se halljon meg, és a felhőket, meg Budapestet, meg a Tamásit, meg ezt a hangyát, jó, bele tudod írni ezt a hangyát?
2: Bele.
0: És magadat is írd bele?
2: Persze. Magamat is beleírom. És beleírtam mindenkit. Az apját, az anyját, a nagymamát, a nagyapját, nánit és a sumikutyát, a széket, a füstöt, a felhőket és magamat is. Meg mindenkit, aki belefér egy mesébe.
0: Bár az a gyanúm Illés.
2: Na de minek mondjam? Két jó barát szavak nélkül is megérti egymást.

0: a macska meg az egér. Bezzeg jó dolga volna az egérnek, ha macska nem volna a világon. De van-e macska? Van bizony. A szegény egerecskéknek éjjel-nappal nincsen nyugta, nincs bizony. Hely, ha láttátok volna, hogy megijedt az a kicsi egerecske, akiről most mesélek, mikor egyszer, amint futifutkározott a szobában, topp, egyszerre csak valahonnét, valamelyik szögletből elé toppant egy nagy, círmos cica. Ja, Istenem, hová, merre szaladjon szegény egerecske? Nézett erre, nézett arra, hová bújjon, melyik likba? Azám, sehol se látott likat, de még csak akkorát sem, amelyiken egy hangya befért volna. Mit mondok, hogy nem volt lik? Dehogy nem volt. Ott állt a szoba egyik sarkában egy vizes korsó, azaz dehogy állott. Feküdt az a fél oldalán. Nosza utcu neki, hopp, a kis egerecske nagy hirtelen beugrott a korsó száján. Bezzeg, hogy a cica asszonyság is neki szaladt a korsónak, de mindjárt meg is állott, s igen-igen savanyú pofát vágott. Szűk volt ám a korsó szája, cica nagycsá maszógája. Hiszen megállj, mormogott dorombolt haragosan cica nagycsán. Majd megunott-e magad az üres korsóban? Kihajt az éjség, s akkor hambekaplak, tudom azt az egyet, hogy el nem szalasztlak. Hát a szegény egerecske mit csinált? Ugyan bizony mit csinált volna egyebet? Reszketett, mint a nyárfa levél, s várta, hát ha megunja cica nagycsám a reskelődést. Hiszen várhatta. Telt múlt az idő, de cica nagycsám nem mozdult a helyéből. Bebenézett a korsó száján, aztán a száját kitátotta, hegyes fogát csattogtatta, s mindaz dorombolta.
1: Gyere ki csak, gyere! Lesz akkor, ha delhat!
0: Hú, szegény egerecskét, mikor látta cica nagycsám száját, még a hideg is kirázta, aztán mikor egy kicsit magához tért, két kicsi lábát összetette, s úgy könyörgött. Ó, drága szép cica nagysága, a szegény kis egerecskét ne bántsa, hiszen annyi egér van a világon rajtam kívül, miért éppen engem akar megvacsorázni? Hallottam nagyságodról, hogy nagyságod jóságos, kegyelmes, a szíve színarany, ugye igaza van, aki ezt mondta magáról. Mit gondoltok, mit felelt erre cica nagysága? Ő bizony ezt felelte. Tiszta csupa igazság, amit mondasz, szép öcsém. Nincs kerek a világon több olyan jóságos, több olyan kegyelmes, több olyan aranyszívű macska, mint csekélységem. Haj, de jóságból, kegyelmességből, aranyszívűségből nem tölthetem meg a hasacskámat. Ezt mondotta. Igen, szóró szóra ezt mondotta cica nagysága. Hogy azután mi történt, már azt én nem tudom. Itt a mese vége, fiam, fuss el vélet!

kerekkő. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon innen, az óperenciás tengeren túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy szegény halász ember. Ennek a szegény embernek nagyon sok gyermeke volt. Bizony, mikor volt kenyér az asztal fiába, mikor nem. Hiába kelt a szegény halász kakasszóval, hiába feküdt le késő éjjel, hiába hordozta a hálóját reggeltől esti folyóvízről folyóvízre, betelt rajta a mondás, hogy halász, vadász, madarász, üres tarisznyába kotorász. Kevés Isten áldása volt a munkáján. Hanem amilyen ágról szakadt szegény volt a halász, éppen olyan gazdag ember volt a bátyja. Ennek meg egy gyermeke sem volt. Mikor aztán a szegény halász házánál egy falat nem sok annyi sem volt, mindig csak a bátyjához küldött. Adjon egy vacsorára való puliszka lisztet. De ahhoz ugyan küldhetett, azt üzente vissza mindig. Át szívesen egy vékát is, ha cserébe neki adja valamelyik fiát. Azt már nem teszem, mondotta a szegény halász. Ahány gyermekem van, mindegy formán kedves én nékem. Ettől sem tudnék megválni. Egyszer, amikor már vagy egy hétig alig volt egy betevő falattyúk, elment a halász, s azt mondta a feleségének, hogy addig vissza sem jön, amíg egy jó tarisznya halat nem fog. Leült jókor reggel a víz partjára, hol betette, hol kivette a hálóját, de csak akkora hal sem akad belé, mint a kis ujjam. Már be is esteledett, s került a szerencse, mintha csak félt volna tőle. Látom, mondotta magába halász, hogy mégis hal nélkül kell hazamennem. Istenem, mit vacsoráznak ártatlan gyermekeim? Megemelintette nagy búsan a hálót, s hát olyan nehéz, mintha csak egy nagy kő akadt volna belé. Hiszen nem is volt egyéb. Kő volt az, egy kerek kő. Visszafordította nagy haraggal a követ, belenyomta ismét a vízbe a hálót, s hát, amikor kiemelinteni, megint csak az a kerek kő van benne. Most már kivette a követ a hálóból, s jó messzire bédobta a vízbe, hogy többet a hálóba ne kerülhessen. De hiába dobta messzire, a kő harmadszor is a hálóba került. Mérgelődött a szegény halász, de nem dobta vissza a követ a vízbe, hanem ledobta a vízpartjára. Aztán csak nagy búsan elindult hazafelé. Hanem alig lépett egyet-kettőt, meggondolta magát. Ha már halat nem vihet, hazaviszi azt a kerekkövet, hadd karikázzanak vele a gyermekek. Fölvette a követ, betette a tarisznyájába, s hazaballagott. Elébe szaladtak a gyermekek, közrefogták, s kérdezték. Mit hozott édesapám? Egy kerekkövet, fiaim, semmi egyebet. Nesztek, játszatok vele, s felejtsétek el a vacsorát. A szegény halász már lefeküdt, le a felesége is, de a gyermekek nem tudtak lefeküdni, úgy belimelegedtek a karikázásba. Gurították a kerek követ föl s le a szobába, s nagyokat csikoltottak örömükbe, mert a kő mind fényesebb-fényesebb lett. De ezt a halász nem látta, mert a falnak volt fordulva, s úgy sóhajtozott. Egyszer mégiscsak megfordult, s rászólt a gyermekekre. Feküdjenek le, már elég volt a játékból. Hanem amint kifordult a szoba földje felé, hirtelen be is hunyt a szemét, mert olyan erősen fény lett, ragyogott a kerekkő, hogy majd megvakult a nagy ragyogástól. Aztán megint felnyitotta a szemét, nézte, nézte a követ, szólítja a feleségét is. Nézd, asszony, valami csodakő, úgy ragyog, mint a gyémánt. Jaj, lelkem, uram, csapta össze a kezét az asszony, ez igazán gyémánt. Mindjárt megegyezte, hogy másnap az asszony elviszi a királyhoz a követ, hát ha megvenné jó pénzen. Elkelt pitymalatkor az asszony, kendőbe takargatta a kerekkövet, s ment a király színe elé. Ott mindjárt, ahogy a palotába ért, vitték a király elé. Köszön a szegény asszony illendőképpen. Adjon Isten jó napot, felséges királyom! Adjon Isten, szegény asszony! Mi szél vetett hozzám? Előveszi az asszony a kerekkövet, s mutatja a királynak. Hát ezt te hol találtad, szegény asszony? Kérdezi a király nagy álmélkodással. Mondja az asszony, hogy az ura találta a vízben. No, te szegény asszony, add nekem ezt a követ,
adok érte 1000 pengő forintot, mert úgy tud meg, hogy igazi gyémántkő ez. Szegény asszony nem szólt semmit, csak köhintett. Azt hitte a király, hogy nem elég neki ez az 1000 pengő forint. Szavát sem várta, mondta a király. Ha nem elég 1000 pengő, adok 2000-et. A szegény asszony megint csak köhintett, úgy meg volt zavarodva, hogy egy szót sem tudott szólni. Dehogy keveselte ő a 2000 pengőt. Hanem a király megint azt hitte, hogy kevesli, s azt mondta hát a szegény asszonynak. Hallod-e, te szegény asszony? Nem sokallok én ezért a kőért 3 zsák aranyat sem. Adod-e ennyiért? Akkor már az asszony sem köhintett, hanem csak biccentett a fejével. A király egyszeribe töltetett 3 zsák aranyat, meg szekeret, lovat is adott az asszonynak, hogy hazavigye az aranyat. Hazamegy az asszony nagy örömmel, de bezzeg volt öröm a háznál is. Most már gazdagok voltak, nem éheztek többet. Hanem, hallod-e, feleség, mondja a halász, meg kéne mérnünk az aranyat, hány véka lehet. Igaza van Kennek, meg kellene mérnünk. Az ám, de nem volt véka a háznál. Nusza átszalasztottak egy fiút a gazdag bácsihoz vékáért. Hát nektek ugyan mire kell a véka? Kérdezi a gazdag ember csúfondárosan. Az édesapám pénzt akar mérni, mondja a fiú. Hely, de nagyot kacagott a gazdag ember. Nesze, fiam, itt a véka, majd utánad megyek én is, hadd látom azt a pénzmérést. Megy a gazdag ember az öccséhez, s hát csak szeme szája tátva marad a nagy álmélkodástól. Ennyi pénzt még ő sem látott egy csomóba. Kérdi az öccsét. Hol kaptad ezt a rengeteg aranyat, édesöcsém? Bezzeg most édesöcsémnek szólította. Megállj, gondolta magába a halász, most megtréfállak. Mondja a halász, ezt nekem a király adta 3 macskáért. Az úgy lehet, édesöcsém? Bizony úgy, édes bátyám, hogy a király palotájába temérdek sok egér van, de annyi, hogy a király s felséges családja nem tudott tőlük sem ebédelni, sem vacsorázni. Meghallottam ezt, én jártam a kertembe, s 3 macskát elvittem a királynak ajándékba. Hely, ha látta volna kigyelmed, de megörült a király a 3 macskának. Mindjárt szólította a hopmestert, s megparancsolta, hogy ennek a derék embernek 3 zsák aranyat adjon a 3 macskáért. Ahogy ezt hallotta a gazdag ember, nem volt maradása, ment haza, s mondta a feleségének, amit hallott. No, bizony, mondta az asszony, ha az az ágról szakadt 3 macskát vitt a királynak, viszünk mi 3 zsákkal. Én is amondó vagyok, feleség. Azzal ucunegi, végig járták a falut, de még a szomszéd falukat is, s amíg macskát találtak, mind megvették jó drága pénzen. Amikor 3 zsákra valót összeszedtek, befogatott a gazdag ember 4 lovat, a 3 zsák macskát feltette a szekérre, s nagy ostorpattogtatással elindult a király városába. Megérkezik a városba, ottan is a király palotája elé, megállítja a lovakat, a kocsist ott hagyja, maga pedig felmegy a királyhoz. Bevezetik a király színe elé, s köszön illendőséggel. Adjon Isten jó napot, felséges királyunk! Adjon Isten, gazdag ember! Hát téged mi szél vetett ide? Mondja a gazdag ember. Egy kevés ajándékot hoztam, felséges királyom. Hallottam, hogy az öcsémnek, a halásznak a felesége is hozott, s jó szívvel fogadta felséget. Hol van, te gazdag ember, de hol van, amit hoztál? Mindjárt felhozom, felséges királyom. Ott áll a szekéren a kapu előtt. Lemegy a gazdag ember, hátára veszi a 3 zsák macskát, s viszi fel a palotába. Eközben a király összegyűjtötte egész háza népét, hadd lássanak csodát. No, jött is a gazdag ember, ahogy belépett az ajtón, abban a szempillantásban kioldotta a 3 zsákot. Hely, Uramisten, mi lesz most? Az a tenger sok macska, ahány, annyi felé szaladt. Nekiugrottak a földig érő tükröknek, ablakoknak, fel az almáriumokba, onnan leverték a drága aranyos poharakat, tányérokat, összetörtek azok minden. Kiabált a király, sikoltozott a királynő, de még jobban a király kisasszonykák, és egy szempillantásra becsődültek a katonák, hogy lássák, mi történt.
Fogjátok meg! Kiáltott a király. A katonák azt hitték, hogy a macskákat kell megfogni, pedig a király a gazdag embert értette. Hanem a gazdag ember se tátotta el a száját. Kapott a jó alkalmon, futott le a palotából, s szaladt világba. Ha meg nem állt, talán még most is szaladt.

0: A 12 varjú. Egyszer volt, hol nem volt, heted hét országon is túl, túl onnan túl, innenen innen, volt egy szegény özvegyasszony, s annak 12 fia, s egy leánykája. Búsult is szegény feje eleget, hogy mivel tudja eltartani ezt a tenger sok gyermeket, mert száraz kenyér is mikor volt, mikor nem az asztal fiában. Jött haza egyszer a 12 fiú, körülfogták az anyjukat, hogy lépni sem tudott a szobájában, s ahányan voltak, egyszerre mind kenyeret kértek, s csak az volt a híja, hogy kihúzzák a házból. Hát azt ugyan senki ne csodálja, hogy a szegény asszony elvesztette a béketűrését, hiszen adott volna ám, ha lett volna, de nem volt. Nagy elkeseredésében azt találta mondani. Ó, Istenem, bocsásd meg a bűnömet, bár csak valami állattá változtatnád ezeket a fiúkat, nem bánom én, ha varjúvá is. No, halljatok csodát, mi történt. Az történt, hogy abban a szempillantásban a 12 fiú mind varjúvá változott, s mert hogy éppen nyitva volt az ablak, hús, kirepültek, s mire csak egy jaj szót is mondhatott volna az anyjuk, úgy eltűntek, mintha a föld nyelte volna el. Ej, nagy erős búbánat nehezedett a szegény özvegyasszony szívére. Éjjel-nappal folyt a könnye, mint a patak, s kesergett mindig, hogy az Isten úgy elvette volt az eszét, hogy olyan bolond beszédre nyíljék az ő szája. Kicsi kis leány volt még a szegény özvegyasszony leánykája, de tudta, hogy miért sír, miért kesereg az édesanyja, s azt mondta egyszer. Lelkem édesanyám, én többet nem nézhetem a sírását, elmegyek világgá, s addig vissza sem fordulok, amíg a bátyáimat meg nem találom. Hiába beszélt a szegény asszony, hogy ne menjen, ha már kifogyott a 12 fiából, legalább ő belőle ne fogjon ki. A kisleány elbúcsúzott az édesanyjától keserves könyhullatások közt, s elment világgá. Ment-mendegélt a kislány hetet hét ország ellen, s egyszer egy nagy rengeteg erdőbe ért. A rengeteg erdőben talált egy kis házat, s bement oda nagy bátran. Egy öreg asszony ült a kemence alatt, de olyan öreg, hogy az orra a térdét verte. Köszön a kisleány illendőképpen. Adjon Isten jó estét, öreg anyám! Fogadja az öreg asszony.
1: Köszönt, hogy öreg anyádnak szólítottál, mert különben bekaptalak volna. Hol jársz itt, ahol a madár sem jár?
0: Mondja a kis leány. Ó, lelkem öreg anyám, én 12 bátyámat keresem, akik varjú képében elrepültek hazúrról, s azóta hírüket sem hallottuk.
1: No bizony, én magam sem hallottam hírüket, te leányka, hanem ezen a rengeteg erdőn túl van egy kicsi kerekerdő, kerekerdőnek az aljában egy ilyenszerű házacska, amilyen az enyém. Abban lakik az én néném, az talán útba igazít.
0: Mert hogy éppen este volt, az öreg asszony jó vacsorát adott a kis leánynak, aztán vetett neki puha ágyat, s lefektette, reggel pedig, amikor fölkelt a kis leány, adott neki egy pár aranykörtét. Megköszönte szépen a kis leány az öreg asszony nagy jóságát, elbúcsúzott illendően, s azzal elindult a kerekerdő felé, azon az úton, amelyikbe az öreg asszony beállította. Estére kelve a kis leány a kerekerdő aljába ért, s kerekerdő aljában bement a kis házacskába. Hát ott csak ugyan még öregebb asszony üldögélt a kemence alatt, s fonta a kendert nagy szorgosan. Köszön a kis leány.
2: Adjon Isten jó estét, öreg anyám!
1: Szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál, mert különben bekaptalak volna. Ugyan bizony hol jársz itt, ahol a madár sem jár?
0: Mondja a kis leány, hogy mi járatban van.
1: Jaj, édes lányom,
0: mondja az öreg asszony.
1: Hírét sem hallottam annak a 12 varjúnak, hanem innét 7 hegyen s 7 völgyön túl, kerekerdő aljában lakik az én néném. Az talán útba igazít.
0: Ez az öreg asszony is főzött neki jó vacsorát, vetett neki jó puha ágyat, s amikor reggel fölkelt a kis leány, adott neki egy pár aranyalmát, hadd menjen aztán Isten hírével. Szépen beállította egy ösvénybe, s úgyan lelkére kötötte, hogy abból ki ne térjen. Megköszönte a kis leány az öreg asszony szíves jó indulatját, elindult az ösvényen, s meg sem állott, amíg ahhoz a kis házacskához nem ért, ahol a harmadik öreg asszony lakott. De vagy volt öreg, vagy nem a másik két asszony,
2: A nénjük olyan öreg volt, hogy az orra a földet verte, s azon pergette az orsaját. Köszön a kis leány nagybátran.
1: Adjon Isten jó estét, öreg anyám! No, áldott szerencsét, hogy öreg anyátnak szólítottál, mert különben bizony bekaptalak volna. De hol jársz itt, ahol a madár sem jár?
2: Mondja a kis leány, hogy a bátyjait keresi, akik elrepültek 12 varjú képében.
1: Hát bizony, ha azokat keresed, éppen jó helyen jársz,
2: mondta az öregasszony.
1: Mert én minden nap látom őket. Itt repülnek el minden áldott nap az én házam felett szörnyű károgással. Hanem így, ahogy vagy, el nem mehetsz hozzájuk, mert olyan magas sziklán laknak, hogy annak a teteje az eget veri. De ne búsulj, kis leányom! Van nekem olyan csuda írem, hogy ha azzal megkened a gyenge válladat, szárnyad nő, s bátyáidhoz repülhetsz.
2: No, megvigasztalódott a kis leány erre a beszédre. Mindjárt levette az ingecskéjét, az öregasszony pedig jól megkente a csuda írrel mind a két vállát.
1: Na most, kis leányom, vacsorálj, s feküdjél le! Reggelre olyan szárnyad lesz, hogy az óperenciás tengeren is túlrepülhetsz.
2: Hát csak ugyan reggel, amikor fölkelt a kis leány, olyan szép két szárnya volt két gyenge vállán, csupa csuda. Az öregasszony adott még neki két aranydiót, s aztán Isten hírével

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

aki bejárta a világot. Ismertem egy öreg urat, aki bejárta szinte az egész világot. Látta, mit a földön ember csak láthat, pontosabban, mint látni érdemes. A rákos patak medrében a hajnal, a kormos lábnyomát, a tűzfalakon, a fáradtság végtelen vonulását, a szelszámládás szatyros árnyakat, de nem csupán az angyalföldet, dehogy. Ismerte József város valamennyi odvas kapuját, s a gyulladt szemű házmestereket, kik a föld alól hosszú alsónadrágban és papucsban buktak föl bérkaszárnya szellemek, és ismerte néha már arra gondolt, kezet kellene nyújtani neki, az egyetlen budai tulipánfát, s azt a kéményekkel békét kötő ecetfát a ferencvárosi bérház asszony sikolytól lucskos udvarán, s még mennyi táj, mennyi feledhetetlen világrész, a bosnyák téri piac, sikátorai, a lóhús mészárszék, s a káposztás hordók sorfala az ősz csöpögő eresze alatt, a délutáni utcák áradása, s a hullámok közt imbolygó sziget, a Klauzáltér, ahol ha föltűnt, jön már a mi gibicünk, kiáltottak a snapszizó csarnoki ládadobálók, s a világjárni fáradt öregek, kiknek szemében 64 sakkocka, kitelt az élet, annyi a világ, s ki tudná felsorolni talán még ő sem, hol s merre még, hiszen oly otthonos egy tájakon, hogy szinte egy időben a hajnalban nyitó macskaszagú kávémérésben s a telekitér rozsdát okádó ószeres bódéi s Margit sziget platányai között. Margit sziget, ott látta Krúdit egyszer, mint fenséges lassú mondatai, sétált oly fenséges lassúan, a többi már satöbbi, meg satöbbi, meg satöbbi, meg satöbbi csupán.

0: Dios, serio.
1: Az irodalmi népegetőt halljátok. És ahogy a múlt héten a Keltakaróban ismét Zelk Zoltánnal vezetjük fel Szőlősi Balást, akit reméljük ezen a héten hallani is fogtok. Jó szórakozást!

Boris Pasternakhoz. A jelenségek megőrzik titkukat. Mi csak pogácsolunk, meg kotkodácsolunk köröttük. Fények és naplementék, tájak és szerelmek, ez mind te vagy. Főleg, ha hideg van, nyárfák fehére, és különleges, nekünk mozgalmára elnevek. Eső. Ha úgy érzed, hogy cserben hagynak a szavak, leírod őket. Talán úgy több esélyed van ellenük. A harc a lényeg, nem a győzelem, Boris. Kapargatás az elmerült határokon. Tömötten álló, vattakék magány. Ez megtanulható végtére is. Nincsen titok, amíg nem szembesülsz vele.

Látom a színeket. Olyan az életem, mint az álom, olyan édes és bizonytalan. Olyan a május, mint a platán a parton. Olyan szikrázon gyanútlan, mégis mióta áll, szilárd. Olyan valóságosan balesetmentes a gesztenyefákon a sok óriás virágpamacs. Mint mikor a legtisztebb, legpontosabb ívet próbálom kiszámítani a kiskör kanyarjában, járókerők között. Mint bárányfelhők cikáznak lenn a völgyben mindenfelé virágágyások kavalkádjai. A szerelem érett gyümölcsként ölembe pottyan. Merengetem. Még nézhetem, mielőtt végleg egyesülnénk, tapogathatom. Hamvasan ragad, nyomot hagy. Mint jól olajozott, simán forgó biciklilánc, olyan a mozdulat összhangja most. A hídon fölfelé egyel könnyebbre váltok, hadd suhanjanak mellettem. Addig én gondolok neked még dolgokat. Egy cédrust például. Áldogál a völgy felett, a napsütésben, bogjait ősöreg zuzmó lepi, és nem változik, nem változik. Egy fejkendőt, mintája lobban, a könnyű szélben talán itt repül nem sokára. Lefelé elfelejtek visszaváltani, minek, úgyis csak gurultam. Amíg nem voltam itt, a szobrokat borostyán nőtte be. Látod a színeket? Hallod őket? Körbevesznek, mint a május, a gesztenyék virágai. Az életem.

mint kék bársonyon. Tekintetén, mint kék bársonyon futtatott arany, tükröződött a felkelő nap. Mint csillogó fonál az ég felé, ringatózott, szűkült a tér körötte. Halványzöld mezőn, téglafal köré fonódó narancsvörös lián a szaggatott lüktetés. Milyen idegek? Milyen génállomány mozgatja így a testre rendezett szövet gyűrődéseit? Puhán lépdel, mint kék bársonyon, egy halvány árnyalattal a göröngyös, murvás út fölött. Remélem, rám borul még egy ilyen reggel. Remélem, átölel egy ilyen fenyőfa árnya, mikor majd újra eltűnik. Tudom, hogy otthon talál. Szemközt. Táj, tájak. Az ablakon kinézve, sosem volt gyerekkor rajzolódik magától. Az üres BMX pálya kacskaringóján mosódik össze tisztára az idő. A szemléletben összegyűlik, a távolba fókuszál a panelsorok összefüggés rendszere, meg a tévétorony piros háromszög fényei. Szábreklám sasül egy házfalon. Nézed a szemközti ablakok sárga pontjait. Elnyúlnak messze fel, egész a képet lezáró domboldalig. Csillagok folytatják a sort. Ha szellőztetsz, az ablak lehet, hogy megremeg. Elfordul, de a távolság megmarad. Csak a hideg jön be. A bőrérzékenyek köt össze most a kintivel. De biztonságban tudhatod magad. Régi versek szitálnak rád a homályban. Ráncokban megbújnak, szemük csillog, vidámak. Felbudjan belőlük, kuncogva, egy-egy féloldalas vagy sutácskarím. Az ablak mögül meg csend vagy halk suttogás. Az otthonosság meleg párás illata.

sátorlapok közé. Ing nyakkendő szorosra fűzve, ez se jobb. Kötötten, célra tartva siklani, mocsárba süppedő háztömbök között csiszolt lapokkal álmodom. Egy ott felejtett koccanásra rezzenek fel. Szél dülöngél a metró szerelvény ablakon. Rágyújtok egy már félig kiszáradt emlékemre. A kátrány visszahúz, de már a füst és pernye száll. Ha szerencsém lesz, és én nem pihenhetek meg, a tábortüzek közti indes rengetegben eljutok egy sokkal végérvényesebb magányig.

Életünk s a kettes metró. Ősvezértere. Itt jártam 2 hete. Egy spanyol barátom lakást vett, és most bebútorozza IKEA-val. Néztünk pár cuccot. Rendeltünk pirosat, kéket, barnát, feketét. Pillangó utca. Itt mindig csak elmegyek. Már jó pár éve egyszer, hogy a Gödöllői hévig kísértem ki egy lányt. Úgy döntöttem, lesétálok. Kihagyom azt a délelőttöt. Pont ahogy most teszem. Végül a Krúdi utcánál kötöttem ki, a sarkon, elég keserves állapotban. Pont ahogy elindultam. A Pillangó utca pont semmilyen se volt. 2 helyi forma furcsán figyelt, és összeröhentett mellettem. Stadionok, meccsek, koncertek. 1-3 a portugálok, 1-2 a Bázel ellen. Szamszó futás. Évek óta nem szálltam le itt. Kereti pályaudvar. Itt jártam 1 hete. Most máshonnan. A bejáratot lezárták, kacskaringós vonalban kell lejutni, mert állítólag másik vonal is lesz ide. Jól bepiált anyóka csöves újságot próbált rám tukmálni. Épp róluk beszéltünk előző este azzal, akitől jöttem elfele. Reggel volt. Blahalújza tér. Itt jártam tegnap délután. Zsebemben 100 arany. Váltottam jegyet. Az ellenőrt nem érdekelte. Akkor meg minek? Astoria. Itt szálltam le most. Zsebemben nincs arany. Volt jegyem, de elfelejtettem megváltani. Az ellenőrt nem érdekeltem. Az ellenőr nem érdekelt. Pont úgy, ahogy akkor régen egyszer. Úgy döntöttem, kihagyom ezt a délelőttöt. De most rögtön a Dohány utca felé kerülve, célirányosan beültem. De már késésben vagyok. 12 óra van. Deák Ferenc tér. Itt mindig jár az ember. Csak leszállni stresszes, mert van másik vonal. Habár volt idő, hogy minden áldott délután metróztam, és pont idáig, 6:30 felé. Kossuth tér. Itt jártam tegnap este 6-kor. Zsebemben 80 aranyjal, kicsit késésben voltam, de mivel pont előttem ment el a 2-es villamos, úgy döntöttem, lesétálok. Meg jó, hogy ő is késett. A Lánchídon állva egy képet is készítettem egy japán turistáról. Megkért, jó béna lett. Batthyány tér. Itt jártam tegnap éjszaka. Zsebemben 20 arany.

Egy török sráccal futottam össze. Adtam belőle. Szüksége volt rá, azt hiszem. Remélem, akkor már szép lesz neki ma éjszaka. Moszkva tér. Itt szálltam föl ma délelőtt. Direkt vettem jegyet. Nehéz volt nagy címlettel. Zsebemben 10 arany. De az ellenőrt nem érdekeltem. A felfelé jövőkre várt. Akivel jöttem, az óránál a munkásokról azt kérdezte, hogy ők is home leszek-e. Déli pályaudvar. Itt elhaladtam 2 napja biciklivel. Zsebemben 100 arany. A lakás kicsit feljebb van, a domboldalon. Késésben voltam, még ebédeltem egyet. Mentemben néztem a pályaudvart. Ez itt marad. 2 magyar, 1 szlovén, 2 spanyol, 1 lengyel, 1 francia. Az IKEA-s cuccokat szerelgettük össze. Piros, kék, barna.

19. Abfahrende S-Bahn.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És benne Szőlősi Balázs saját verseiből olvas föl, és utazunk tovább különféle zenei stílusokba, különféle országokba. Meglátjuk ezúttal, mi fér még bele az elkövetkezendő egy órába. További jó hallgatást!

két Bugge Wesseltoft koncert között. Két Bugge Wesseltoft koncert között a város öntudatra ébredt. Utcái virágos mintájú, kapucnis pulcsis lányok mindig más alakban. Édes vizmossa arcuk hajnalonta. A hegyalja út hátra csapja sötét fürtjeit. Ereszkedik. Lent hordalékszag, úsztatott fák, rekedt sirályok doppergő kórusa. A fekete hajú lány a Rákóczi útra ér. Körömlakján a lámpafény aranyhíd. A dombokon szemét lehúnyva fészkelődő nappal összeér a vackáról kisandító éjszaka. A környezet, mint regiszterekre lúpolt, átkevert futam, egy iPaddel összekapcsolt zongorán. 4 év alatt a város otthonommá érett. És otthon az, ahol ha nincs is rend, tájékozódsz. Endrézen hangja hasít át a múltból, és Kornstadt szakszofonja innen válaszol. Később a tört ütemben úszva arra gondolok, hogy ennyi idő alatt csak az nem voltam épp, soha, akinek éppen kellett volna lennem. Alig emlékszem, honnan érkezik a nyárfák suttogása. Az olajos erezetre csurranó eső, mint vodka szóda torkomon, sejmesen lecsúszik. Alig hallható, fülemben őrzöm reggelig. Kicsit fáradt vagyok már, és kicsit kiábrándult. Mosolygunk, tartjuk a frontot, épp aki ráér, szemem lehunyva, hogy legyen hely. A fekete hajú lány éppen elteker, vagy pultban áll, ha mégsem, akkor is. Mint langyos átmenet a hegedű szó halk foszlányain. Ha van is, tán ő se tudja már, mi mindent éltem túl. Két Bugge Wesseltoft koncert között.

láttam őket. Láttam a nagy, pecsétes viaszkokat, amikkel el voltak zárva az ember szívelől. Hatalmas, sóhajtós páncélzatokkal takartak el múltat és jövendőt. De láttam őket is. Egy másik alkalommal. Az Asztórián egy fickó szembe jött velem, akiről majdnem azt hittem Foucault. De erről talán egy másik alkalommal. Én láttam őt. Egyszer, az utcán, elmenőben. Talán az utolsó pillanatban kaptam el. Már háttal volt felém. Haja csapzott volt, a szembeszél fölé tornyosult, és egyáltalán nem hasonlított senkire. Ballonkabátján kövér kávépecsét dagadt, az öv fölött, derékban, rendezői jobban. Mintha orvlövésszel számolt volna el. De ment. Világgá, köddé, és tovább. Egyenletesen csillogó pontokra osztódott szét a nyelvben.

Legyen ön is valószínű. A világ nem célszerű. A célszerűség látszat. Kap magadra vékony fájtladat, a vágyat, akarattal sűrűsödj bele. A többi létezőt majd így érzékeled, a keresztezés, a becsapódás súlyosságából. Menj a városba. A szabálytalan érintkezések hálózatában keres magadnak konzisztenciát. Ha végig tudsz menni rajta többször úgy, hogy összefügg a változás, az nagyszerű, az lakható. Szemed sarkából elrévedve megfigyelheted a láthatatlan tárgyakat. Szilárdulsz. Definíció. A valószínűség meghatározatlan, mint minden jó fogalmunk, de mérhető. Adott elem együtthatója mindig az állandóság és a rendszer szinten érvelhető alakulás arányában utólag megmondható. Mindig utólag. Ez állapot. Ez vagy, mint a világ. Nem célszerű.

Egyszer csak betörik a kirakatokat. Egyszer csak ellepik a járdát a szórólapok. Bokáig hegyi szél forgatja egyengeti. Egyszer csak kiürülnek mind a pályaudvarok. Egyszer csak nem visznek el sehova sinek. Egyszer csak leverik a reklámtáblákat. Egyszer csak leszaggatják a rendjeleket. Egyszer csak betörik a kirakatokat. Egyszer csak bennégnek a magas feszültségben. Jéghideg perzselésnyomok, a dróthúzalba gabajodott, bőrtelen testek húsára fagyva. Egyszer csak rádugranak éhes oroszlánok. Egyszer csak elcsitul a szél. A csökkenő esőcsepp nyomásban. Egyszer csak zöld árnyék borul a parlament fölé. És egyszer csak rád borul a csönd. És nem lesz folyó, és nem lesz nap és virág. Egyszer csak morzsák maradnak mindezek után.

Erindia. Hozzávalók. Egy tálca porfehér. Csészényi kincs, esetleg zaj, nem feltétlenül. Abált vagy füstölt szív is megteszi. Bár lenne még idő, de nincs. A világ végén meg mit tehetsz? Tekerj egy jó cigit. Leszívod, mélyen tartod, álmodol. Csendesebb létet, maroknyi hullámokat. A világ vége szélesen sodor. Repülsz az égen, hó bele. Előbb is szórjál felőre némi porcukor. Ne legyen mégse tök sötét. Ügyelve, figyelmesen szórd, jusson mindenfelé, de néhol legyen hol több, hol kevés. Ez ízlés dolga. Tudnod kell jól, mi mennyit ér neked. Elegáns habzás kell, észszerű alakzatok. Stabilan tündököljön, hosszú lesz az út. Készen vagyunk. Most hátradőlhetsz, élvezd ki egy kicsit. Mert aztán mindig újra kell majd keverni. Nem árt, ha tekersz egy párat jó előre.

Uruguayban nincsen semmi baj. Hogy legyen olyan hely, ahol nem omlanak gátak, mert nincsenek folyók, a síkság népe kiharcol egy köztársaságot. Hosszú a part, üres. Az emberek szeretnek apró cseprő gondjaikkal élni. Indiánok nincsenek. Tragédiák vannak. Ha néha, mert kinéznek olykor-olykor, sőt, szükségszerű, hát sajnálattal, fejcsóválva eltekintenek. Elküldik, megérkezik akkor is, mikor már rég nem kézbesítik. Minden reggel 8-kor megy a hírközpontba távirat. Uruguayban nincsen semmi baj. Uruguayban hallgatnak a némák. Uruguayban nem látnak a vakok. Uruguayban nem járnak a bénák. Uruguay már rég volt világbajnok. Van valami állat, ami folyton kaparász egy csomó ember padlás szegletén. Uruguayban rengeteg titok. Uruguayban nincsen semmi baj.

Az oroszlánok Rómába mennek. Összepakolják avitt almaik, zsákmányállatok csontjait, szakadt töltényhüvelyt, hosszúkás fűcsomót, tájak szagát szavannától dzsungelik, az ernyék, az ejtőzés, a lesbenállás, a napvilág ízét. Kölyküket vállukra veszik, és elégyárulnak a fenséges teremtő. A Piazza San Pietro meg sem telik velük. Hiába érkeznek Indiából is, és minden úton, mert minden út hozzád vezet. Nem is üvöltenek, sörényük mozdulatlan, ájult tekintettel figyelnék pápád minden moccanását. Ha lenne itt, csak szobrok néznek vissza rájuk. Szétszélednek, fegyelmezetten falkákba rendeződve. A Navónán, a spanyol lépcsőn, a Kolosseumnál elnyúlva, lustán figyelnek, várnak. Ott maradnak még néhány napig. A szökőkutakban játszadoznak kölykeik. Nem szólnak, nem nyúlnak hozzá emberethez. Elmenet búcsúzóul, bosszúféleképp megszaggatják mediterrán domíniumot, előszült lombjait.

a kilátó presszóba. Vajon hány évig tart még ez az átkozott november? És meddig várjuk még az örök zöld esőt, mi elmossa mind a neon színeket? Riadt csonkokra lát a löszfalon lezúduló anyag. Nem éri el, és nincs már vissza út a lejtőn fölfelé. Hány évig körösítjük még a négyszöget, míg áthajlik végre teljesen? Nehéz falak. Ne vágj beléjük óvatlan biztosító kötéltelen. A tetőről, már felülről kell csinálni. Lent lángoló kardjába dől az elgyötört föld. Szikkad megfele. Elül a köd. Lenőnek rólam, kisimulnak göcsörtös körmeim. Lustán elomló hegyvonalba pendül be egy-egy rianás. Ülünk. Néhány esetleges kődarab kirajzol, kiró egy büfét, már összerakva. Ember vagyok, én is. Ölelést iszom, ölést eszem. A saját gyengeségre már senkitől nem várok bíztatást. Egy fröccset még kikérek. A kilátópresszóban mégis elemelt a naplemente. Szemüveges, nyugalmas bácsit képzelek tulajnak. Ülünk a valódi fáradalmak kezdetén. A kilátópresszóban az életem már nem egy harc. Az életem a szabadban telik.

Mit kell tudni Kubáról? Kubában választások vannak. Kubában választások nincsenek. Területe 110.861 négyzetkilométer. Kubában időnként az emberek döntenek, hogy a választott vezetőség és pártja helyén maradjon-e. Kubában sem az emberek döntenek. Kubában támaszpontok is vannak. Vannak betiltott pártok, és van nem betiltott. És vannak illegális, meg fegyveres csoportok is. Legmagasabb pontja 2005 méter, de többnyire termékeny síkságok borítják. Július 26 mozgalom. Kicsit olyan, mint nálunk egy amatőrligában játszó kispályás csapat neve. Fontosabb sziget még Pindosz, mostanában Isla de la Juventud, magyarul ifjúságsziget. Hogy miért, ez nem derült ki. Sportolóinak viszonylag nagy hányada szokott emigrálni, főként az Egyesült Államokba. Egyesek szép sikereket érnek el. Haszonnövények, kávé, cukornád, dohány.

Lesek, magamnak új perc, leszek.

0: Nincs messze Kairó, hajlom pazarabó, pazarra, bok-bok,
1: bok-bok.
0: Nincs messze
1: Kairó,
0: hajlom, lesz sikere, majd arra, tok-tok,
1: tok-tok.
2: Jó kedvületetől a krokodil is, hiszen a Nílus parton sok a dél is.
0: Nincs messze Kairó,

Egy pillanatnyi csend. Urfában esténként feltámad a szél. Felrebbennek a ketrecbe zárt galambok. A pusztában ördögszekér kalimpál. Egy-egy sólyom kutat hiába kopasz varjakat. A nap vörösen hirtelen bukik le. Mintha csak, de nem történik semmi több. Csak mintha eloltaná. A forgószelek lejtik homoktestüket. Elpihennek a ketrecbe zárt galambok. Forrong a város, nőzaja. A mecsetből imára hívnak, mintha nem történt volna semmi sem. A bazárok kiürülnek, a teázók megtelnek emberekkel. Éjjel dobszóra ébredek. Ki tudja, milyen kísértetek rázzák a táncot. Milyen történetek nyitnak kaput. Harcolnak ébresztőre hívó hanggal. Ki tudja, szembeszáll vele. Neszek, ajtók, ablakok csapkodása, riadó tollak berzenkedése, a pusztákon harkály, pirkadat. De hat felé, felülről nézve, simán világos van, próbálod megbecsülni, hűvösebb lesz ma. Mikor még üres a város, még nincsenek kísértetek. A ketrecbe zárt galambok, fejük tollukba hajtva, mélyen alszanak. Olyankor tisztán látszik, hogyan vonja be erősebben gyémántnál, perzselésnél, a bazárokat, teázót, szemetes utcaköveket, egy csomó közös történet kezdete.

A szabadság két jelentése. Hányszor találkozzak még Mehmet Atessel? Hogy ne csak megértsem, hanem tudjam is. A szabadság jelentések mindig érvényesek. Másodjára is, mint egy véletlenül futottunk össze. A hegyi falu kocsmájában ott volt a bátyja is. Először nem ismert meg. Kicsit már be is rúgott. De két év után is könyörtelen természetességgel ültetett maga mellé, aztán a kocsiba, amivel érte jöttek, elmondott szabályokat, épp hogy csak rám tekintve. Csak ismer. Ne igyál sokat. Ennyit kiáltott csupán fiának, aki elvitt aznap este a haverjához, legény búcsúba. Másnap reggel 6-kor együtt reggeliztünk mindhárman szédelegve. És találkozom-e még valaha Bába Szábriével, hogy biztos lehessek benne, a szabadság milyen finom alkatrészekből áll. Húzal, csavar, palló, milyen bonyolult összefüggésrendszer feszül, tart a bizonytalan partok között. Én nem állítanám a világért sem azt, hogy elsajátítottam. A WC-jébe ingyen mentem be, az igaz, Szófiában. Mikor Miklóska, ő nevezte így, bemutatott neki. De ő erősködött, hogy nem fogad el pénzt, és végre is 30-40 éve volt övé a plac, mióta férje meghalt. Hozzám nem is beszélt törökül, a férje nyelvén. Csak tapogatott, hogy milyen szép szállegények vagyunk. Ezt mondta Miklóskának, meg hogy szégyelni a kiejtését. Ajándékot nem tud adni, mondta. De bármikor jöjjünk, mikor csak szükségét találjuk. Még megteszem. A pontatlanság az istenek erénye. Nekünk halandó mód kell megpróbálni nagyvonalúnak maradni, önmagunkkal szemben is, akár a völgyekben a felhőpamacsokat, mint fejleményeket kezelni. Óvatosan figyelni meg, hogy feljut-e a cédrusig. A csúszásokat meglátni, helyükön kezelni. Nem birtokolni, használni mindazt, mit elveszíthetsz. Egy azon minőség 100 és 100 árnyalatát úgy nézd, hogy áttűnjenek a lehetséges világok forgószelei. Hogy itt, hogy ez lehetnél, de nem vagy ez, de itt vagy. Ez vagy, a múló részletekkel együtt. Próbáld meg hallani, mit mond a táj, a valóságos játszótér. Ne csapjon be könnyű látszat megoldásokkal. Ne fejtsd meg, amikor megpihensz, akkor is vegyél részt. Úgy nézd, hogy áttűnjenek a lehetséges világok forgószelei, a változó díszletekkel együtt, hogy egyetlen egyszer biztos az, hogy itt lehetsz, hogy kezedbe vedd és tartsd sajátodat. A szabadságnak nem csak két jelentése van. Én hányszor találkozhatok még Mehmet Atessel, Bába Szábriével, hogy mindez megjelenjen? Ideje volna inkább eszünkbe vésni, ha mindezt megéltük, ha már ideig eljutottunk, és mindezt végig zongoráztuk. Már úgy sincs visszaút. Ne is gondolkozz rajta. Nem tudunk visszazárkózni önmagunkba.

ki egy töredékek. Istenek vagyunk. Az Olimposzról nézzük Hélioszt felszállni szekerén a tengerekből, a hegytetőn épülő szálloda emeletén. Kizárólag ezért keltünk fel ilyen korán. Te, ő, meg én. Végtelen fergeteg feszíti vitorlánk. Nincs modern, csak halhatatlan perspektívák. Amíg üres, amíg az első napsugár be nem tör hátra a kráter túlsó pereméhez, érezhettük a nagyszerűség egy frissebb fuvallatát. Aztán kecskék jelentek meg. Bókláztak, füvet kerestek kőtörmelék között. Aztán munkások kászálódtak ki a betonváz melletti vas konténerekből. Egy év múlva elkészült a felvonó. Az út tél volt. Fakon csillogó hó gúnyolódott a talppal. Ha nem lettem volna ott, talán egy harmadik baráttal. Később egy fával beszélgettem. Egy iskola udvarának árnyékában, éjszaka. Panaszkodott. Azt mondta, elmentek rég a görögök. Helyükbe dzsiv-dzsiv cserfelő, habkönnyű nép került. Gitárjuk, mint ő maga, oly mélabus dalokra pendül napkeletről. Szájról szájra jár köztük, azt mondja, még fent a cédrusok között is. Ezt megerősíthetem, magam jártam utána, Olimposzra mentünk előtt az éjszaka. Xantippos, az utolsó görög tragédiája. A kalózok felprédálván városát, ő visszatért követségéből, Níceából, és bámba-bámba mind a gyöngyöket, míg segélykérés céljából a püspöknek adattak. Életét egymaga élte le a romos Farcelisben. Elmentek a görögök. Ez biztos, hogy igaz. A napsütötte ész görögjei. Kik annak mondanák maguk ma? Csak gyökértelen szószászgyárok. Hazug csalók. De ihletett pillanataiban az úr, még néha csodás dolgokat teszen. Vehetjük annak azt a reggelt, vagy azt a nem kiszáradt patakot egy erdőlepte völgyben, hol mesztelen fülöttünk két orosz zsidóval. A távolságot. Pydnáj, Mira, Efes Pilzen. Ezekkel vigasztaltam azt a fát is. Vigaszgyanánt, meleg, maroknyi, elrohadt faágakból. Nekünk az éjszaka. Fél egy felé aludtunk el, hogy háromkor már induljunk a csúcsra. Előtte bambán nézegettük a fényt és a távol ormokat. Utána, szendergés rendzenetlen, virágos földön, délig. A hegy túloldalán kaptunk vizet egy pásztorcsaládtól.

egy-két erősebb szívdobbanás, erősebb fájdalom, hogy fáj most visszalépni itt. Más nem hozok haza. A többi ott maradt az úton. Két puha dobozos Marlboro még másnap reggelig. Hamar elosztogatom. A kamionossal Belgrád mellett ismerkedtem össze. Egy csupa homok éjszakázós parkolóban, este 10 felé. Néhány sör mellett elhülyéskedünk. Nem kérdeztük meg egymás nevét. Az útlevele tele van egzotikus határátkelő helységnevekkel. De azt mondta, másnap elvisz az Üllői útig. Végül kiegyezünk a Népliget metró megállomásban. Állapotok, helyek csupán ezek. Én az érzésekre lennék inkább dühös. Az elvesztett, fakuló jelentésekre, a bizalom végső, utolsó cseppjein mind jobban, egyre csak magány. Olyan nehéz megválni tőlük. Mégis ők taszítanak távolabbra, azonos-azonos töltésűt. Emberek, fogalmak úsznak el, összegombolódva. Régóta halhatatlan, kipusztíthatatlan, fárasztó szó. Haza. Én őszintén mondhatom neked. Kis kényelmetlenséget, mást semmit nem jelentett ott, ahogy beléptem kamionok és egyenruhák között. Nyáj meleg, egymás szaga, arcunkban egymás van. Kiáltozások és szorongatások, bizonygatás, ki inkább, ki jobban, és kinek kevésbé. Kinek ez, kinek az? Hogyan találkozhatnánk önmagunkkal? Még nyár volt, délelőtt, sütött a nap, és ez történt meg ott velem. Délfelől érkezem. Amit találok, kis telek. Kisváros, határátkelő, unalmas fasorok, zöldek, búzamező és napcsobogás, kisszerű komposztba hallgatás. Fáj az is, hogy ennyi csak. Mi más lehetne itt? Nem igazságos vagyok, csak összerendezem. Újságpapírfoszlányok, üresség, dombok között. Ezt most a rózsadomb oldalából írom. Akarjam? Nem mond el semmi titkosat. Túl könnyű térkép, néhány szelíd vonal, egyszerre látkép és szégyenlős takargatás. Mégis szeretni, ha bár csak múlt idő, itt mostanra minden üres, vagy poros, vagy megbízhatatlan. Itt nincsen megállás, itt nem tudok megállni. Gyerekkor van itt kötődés, gyűlölet. Akárhogy is. Most érzem az ősszagát. Nem mintha bajom lenne tőle. Kicsit jobban fel kell majd öltözni, tanulmányozni hullóleveleket, a felhők rohangását. Állapotok, helyek csupán ezek. Ég veled, Budapest! Hová tűntek el álomszép lányait? És hová lett a rengeteg idő? Az elpazarolt fényes délutánok. Még nyár volt. Káprázó, ódon fogalmak keringenek. Ég veled, Isztambul! Mecsetek, fejkendők, Galata, Kandalló, Taksim, Fatih, Tömer. Tengerek, parkok, török nyelv, otthon, autóstop. Nem igazságos ez, csak összerendezek. Mindig csak arcképek, tájak és helyek. Kérdezzek? Kérdezek. Ha lett volna esélyem megmaradni, mondd meg, jobb lenne úgy? Ha még egyszer elmegyek már, de innen jöjjek el? Mondd meg, ki vagy te? Kihez beszélek? Mondd meg, kit kezelsz? Minek? Ne csak hallgasd az értesítéseket. Megint csak arcok, tájak és helyek. Mozdíthatatlan függönyök. Ha jó kezekben tudhatom, az megnyugtatna mégis. Ha elhagytam is valahol csillanó álmaim felőle. Kezeld a liftet.

Repíts magasra. A mozgásban volt a csillanás. Kisváros, így vagy úgy, tiéd marad. Formálhatod. Tégy berátás szerint. Tiéd az ország.

0: Tilos Rádiót hallgatjátok. És ezennel vége lett az irodalmi lépegetőnek. Köszönjük Szőlősi Balázsnak, hogy bejött hozzánk.
1: Én köszönöm.
0: És elnézést a múlt heti incidensért. De tulajdonképpen ugye már sokkal régebb óta tervezzük ezt a felolvasást.
1: Így jobban is jártam, meg kétszer is beszélhetem. Mondhattam eset tulajdonképpen.
0: Köszönjük szépen, és meséld el nekünk, hogy miből olvastál fel.
1: A kötetem a Szabadság két jelentése, 2009-ben jelent meg a Fiatal Írók Szövetsége fizikönyvek sorozatában. Második kötetemből készülő második kötetem verseiből is olvastam, most ez egy ilyen keverék volt.
0: És az mikor fog kijönni?
1: Hát azt majd reméljük, hogy egyszer.
0: De úgy tudom, hogy a Fiatal Írók Szövetségéhez egyéb szálak is kötnek.
1: Igen, hát ott abban elnökségi tag vagyok, és szoktunk szervezni különböző eseményeket. Remélem, hogy még
0: tehát az interneten lehet találni.
1: Az interneten lehet versenyek.
0: Köszönjük szépen, és további jó rádiózást mindenkinek. Sziasztok!

0: péntek van, péntek! Péntek, megöltük az Istent! Nincs remény!
1: Szabadon garázdálkodhatunk a saját.
0: Mit?
2: De már reggel 8 óta tudunk.
1: De most még szabadon
3: garázdálkodunk.
4: Van remény. Kösz, Gerló, kösz. Viszont te a forradalom piros ruhájába jöttél.
1: Kicsoda, mondjuk el, hogy ki.
4: Provokálsz.
2: Nem, csak ez volt tiszta.
4: Szignál már volt.
3: Ja, volt.
4: Fú, de durva. Na jó, folytad.
3: Akkor rajtam a sor, hogy bekonferáljam a következő vendégünket.
4: Jól látod a magadat.
3: Körünkbe üdvözöljük Arafiát, Orsaját, akit nem kell bemutatni senkinek.
1: De azért mondja
3: meg. Azért pár szót mondok, jó? Tehát, hogy egy, nem tudom már, évek vagy évtizedek óta a magyar kulturális élet tündöklő csillaga, aki a számtalan, nem tudom, esemény fűződik. Író, költő, performance sztár, nem tudom, közéleti, milyen nyilvánosai is vannak, illetve. Tehát olyan sokféle. Én például láttam egyszer egy telekomos konferencián háziasszonyaként is, tehát, hogy... láttalak már sok pozícióban, és úgyhogy azért mondom, hogy de ez a köznép általában az írásodról ismer, nem?
1: Vagy
3: jó esetben. Hát azért publikálsz.
1: Itt ott.
3: Igen. Én például magyarlancs.hu-n szoktam olvasni, vagy tudom, egyszer úgyis apostrofáltad magad, hogy összművészeti jelenség, tehát egy csomó, nagyon sokféle szertágú tevékenységet végzel, és szerintem igen, jó színvonalon. Hallgattam tőle élőszóval az a berlini vers, amikor olvastam egyet, és Romba volt egy ilyen tenger, az nekem nagyon tetszett, tehát hogy nekem ezek... Na, amiért most itt vagyunk, ugye több az eredeti témánk az a provokáció a művészetben, és ehhez kapcsolódó véleményedet akartuk kérdezni, de először ugye az sem maradt titok, hogy tettél látogatást Észak-Koreában, és hogy nagyon nagy az érdeklődés itt a körünkben, hogy erről tudnám mondani pár szót. Most azon tudom, hogy
2: milyen... Azon, hogy hazajöttél.
3: Igen, hogy én olvastam én is azt az írást, meg tudom, hogy milyen, például, hogy az hányféle szálloda van, és hogy csak bizonyos turistáknak csak egy szálloda van fel.
1: És mondjuk még ez a legkevesebb gondot.
3: Igen, tehát hogy arról esetleg, hogy milyen, mennyire volt veszélyérzeted esetleg, hogy ilyen
4: mennyire gyorsan szocializálottál hozzá félelemhez, vagy mindig érezted, hogy kívülálló vagy?
1: Hát a kívülállást természetesen mindig éreztem, de az egyébként nagyon tanulságos volt, hogy olyan 5.-6. nap táján én olyan szinten idomultam ehhez az egészhez, és ez magamnak is jó lecke volt meg minden, hogy egyszerűen már nem röhögtem, amikor nem szabad röhögni, automatikusan levettem a fejkendőmet, vagy a sisakomat, hogyha megláttam egy bronzszobrot, tehát hogy én is...
4: Jó, gyorsan akkor beépült lényegében.
1: Igen, én 2 hétig. És,
4: de 5-6 nap után már átvette ezeket az érdeket.
1: Abszolút, de voltak éppen azért, mert már első nap figyelmeztettek, hogy mi jár elzárással, és ettől úgy az embernek a kedve elmegy a röhögéstől, meg mindentől. Meg én úgy voltam, hogy bekeljem ki ezt a 2 hetet, és akkor vége az egésznek. De közben mondjuk a legviccesebb az volt, amikor végre átértünk Kínába. És előtte volt egy kis zavar, mert a utitársam ő horvát állampolgár, és ugye Észak-Koreáig nem jutottak el azok a hírek, hogy Horvátország EU tag, és lekapcsoltak minket visszafelé a reptéren, miattunk állt a gép ilyen 1,5-2 órát, mert hogy neki
4: és
1: nem...
4: És akkor mit lehet tenni, amikor például valaki nem tud egy tényt?
1: Igen.
4: Ekkor azért az ember ilyenkor lefagy.
1: Ja, és sírtam.
4: Te sírtál, jó? Azért kérem, mert ilyenkor valamit kell, akkor azt mondják, hogy nem elmutatok. De! Nem!
1: Igen? És hát ugye mondtam, hogy hát ellenőrizzék az interneten. Ugye nincsen internet. Akkor most mit tudunk csinálni? Uh-huh. És akkor visszahívtánk a vezetőnket, akinek el kellett menni a kínai nagykövetségre, onnan hozni egy kínait, aki bizonyította, hogy de EU-tag, tehát beengedhetik Kínában. És akkor... Utána nagykegyesen felengedtek minket a repülőre, de én akkor azt mondtam, ha még egy napot itt kell maradni, én akkor konkrétan megtébolyodom.
4: De azért, mert annyira borzalmas az egész, és végül úgy érezted magad, mint Lévi Strauss, a szomorú trópusok írója, amikor lelépett Indiába, látta hullákat, visszalépett a vonatra?
1: Hát kb. Tehát, hogy az, hogy tehetetlen vagy, nem tudsz segíteni, te, mint turista, ott az ottani legjobbat kapod, de az egész annyira álságos, és ez a hatalmas kontraszt, hogy ahogy próbálják mutatni, hogy itt minden gyönyörű, ugye, és közben rohadtul nem az, tehát, hogy még amit ők fantasztikusnak és bemutatnivalónak gondolnak, az is egy nagy trágyadomb, és ott vannak mögötte a szomorú, szenvedő emberek.
4: Senki nem mert külön kommunikálni veletek ilyen
1: titokban? Nem szabad, nem.
4: Tudom, hogy nem szabad, hogy nem próbálkozik.
5: Egyébként, hogy miért mentél ki? Tehát, hogy ez valami...
1: Nem, mert úgy azt gondoltam, hogy...
4: Dél-Korea jó hely, ott minden rendben van. Igen.
1: De nem mindig azt gondoltam, hogy tuti, hogy túlzóak ezek a hírek, ilyen ország nincsen, csak szar a PR-juk, meg olyan messze van, meg ilyen, nem tudom.
3: De mennyire volt szabad a mozgástered? Tehát, hogy mennyire lehetett? Volt egy ember a rátületére, várt, és mindenhol
1: kísérte. Mi ketten voltunk három kísérővel, és olyan helyre mentünk, amit ők úgy ítéltek, hogy az mégiscsak gázosabbakok, kaptunk még egy katonai vezetőt is, meg a pártól is.
6: De amúgy ez a kísérő, ez hogy alakul ki? Tehát, hogy mitől leszálltok a repülőtérrel, és akkor ott állnak egy
4: kisztobában.
6: Jó, mi vagyunk 60-an a kísérők, és akkor mindenki
1: vele. Ki van írva mindenkinek a neve, aki leszáll, de hát ugye nagyon kevés európai jön, mert az egész országban évente 3-4 ezer embert engednek be, ebben benne vannak a kereskedelmi utazók is. Tehát a heti 2 Air Corio gépen van 1-2 darab olyan ember, aki nem keleti. És hát akkor ott lehet tudni, hogy ki, ott vannak táblával, és akkor onnantól nem tudsz sehova sem menni. De szállodából nem mehetsz ki, tehát mindenbe van kamerázva, mindenhol ilyen lehallgatók. Hogyha kilépsz a szobából, mondjuk a szállodából, utána egyből kikódolják a szobát, tehát ott hagyhatnak.
4: Ahol nagyon unalmas lehetett, akkor bezártak egy szállodába lényegében.
7: És azt mesélted, hogy milyen volt a tenger, mert ezt közvetve tőled származó információ, hogy a tengerpart, ahol a szabadság kezdődne, ott is kerítések vannak.
1: Végig kettős szöges drót a tengerparton.
4: Nem lehet, mert jön a támadás a tenger oldaláról.
7: A tenger az ellenség.
1: Ők azt mondják, hogy azért van ez a kettős szöges drót, hogy a dél-koreaiak meg a japánok ne tudjanak átúszni hozzájuk. Szerintem nem ezért, de hogy egyszer nem mehet le oda, és akkor ott volt az, azt igen, azt meg is írtam, hogy én mondtam, hogy de hát, hogyha már itt vagyunk, meg én direkt kértem, hogy hadd jöjjünk el ide, akkor hadd menjek már le a tengerpartra, és akkor mondják, hogy hát elmesélnének nekem egy kis sztorit, hogy volt egy dél-koreai nő, az ugye 96-ban volt, vagy mikor ez az eset.
4: Igen, az
1: ő is látni akarta a tengert, mint maga orsolyan, és hogy nem hallgatott ránk, elindult, mondtuk neki, állj, nem állt meg, de még egyszer
4: de
1: mondtuk.
4: Bármikor szívesen előnek a határon valakit, azért azt olvashatjuk.
7: Ha nem áll meg kétszer.
4: Igen.
1: Utána megkérdezték tőlem egy óra múlva, hogy de ugye értem, hogy mit jelent az, hogyha azt hallom, hogy állj. Mondom, azt hiszem, értem.
4: Igen, ez fog, nagyon fontos információ.
3: De mi, angolul beszéltek?
1: Nem, németül, mert hogy mi egy német utazási irodán keresztül mentünk ki, és én direkt német vezetőt kértem, és akkor, tehát mert ez praktikusabbnak tűnt, tehát hogy tudjunk beszélni magunk között legalább, tehát hogy azt ne értsék. De aztán túljártak az eszünkön, mert második nap elvették a német vezetőnket, és üzenték, hogy túl sokat beszélünk egymás között magyarul, és azért kaptunk egy olyat, aki perfekt magyar.
4: Hát azért gyerekek, az államhatalom az erős. Érkezik az országba, az államhatalom csak talál egy magyar nyelvet.
3: Hát az hogyan ide?
4: Hogy ez a csodálatos a diktatúrába.
1: De ez az ember, ő tanult Magyarországon még 94 ide, nem? Előtt. Nem, ő itt tanult a Műszaki Egyetemen 6 évig. És utána, amikor ugye meghalt Kim Ir-sen, akkor a világban élő összes baráti országokban levő koreait összeszedték. Tehát mondta, hogy meghalt a vezér, másnap már jött érte a fekete autó, és mindenkit begyűjtöttek, és vittek vissza Koreába, és ugye 94-től nem lehet se ki, se be menni. Behoztak mindenkit, igen. És akkor ő is így, viszont olyan gyönyörűen beszélt magyarul ez a fickó, és csak panaszkodott, hogy nagyon kevés magyar jön. Ugye az
7: Kim Jong-il volt?
1: Igen, de akkor még élt ugye a másik, de akkor ők már ketten voltak.
7: Igen,
1: igen. Szóval, hogy nem volt egy egyszerű ez, de mondom inkább az, hogy főleg amikor vidéken voltunk, és ez a mérhetetlen nyomor, ami ugye a fővárosban nem látszik.
3: De hogy engednek a nyomor közelében?
4: Miért mentek ebbe bele?
1: Azért, mert mi azt határozottan kértük, de utána ezt megbántuk, és akkor ezért nagyon sokat kellett még pluszban fizetni, és ott már nincsenek is ugye szállodák, kivéve a Gyémánt-hegységben van, ahol még ezek az észak- és dél-koreai találkozók vannak, igen. Ugye, ott van egy pár tök modern szálloda, de ugye áram és víz nélkül, de hogy azok még istenesek, de ahova mi kértük, ott mondjuk az volt a legdurvább, ott még fürdőszoba se volt, ez egy pár tüdülő volt.
4: Lányok, igen, és, az rossz lehet egy lánynak.
1: Hát nekem ez borzalmas.
4: Tudom, azért a lányok ezt nem bírják.
1: Nem, és két fegyveres őr állt az ajtónk előtt, tehát nem lehetek sétálni se, szóval az már nagyon nyomasztó.
7: De azért sejteni sejtetitek, hogy nem olyan lesz, mint hogy a
4: Brazília. Jó, de más az. Persze,
3: de nekem az furcsa, hogy egyáltalán elengedtek vidékre, hogyha bemutatták, hogy közel engedtek.
4: Jó hírét viszi az országnak most már.
1: Tehát, hogy nagyon kell. És hát azért is megbántuk, mert ugye olyan utak vannak ott, amit itt nem tudunk elképzelni. És nekem mondom, tényleg az volt a legmegdöbbentőbb, hogy egyszer pontosan tudtam, hogy hány kilométert mentünk, 168 kilométert, ami ugye azért nem egy nagy távolság, több mint 8 óra vagy 7 óra alatt, és úgy, hogy a fejünk az már szétrászkódott.
3: De külön kocsival, vagy busz?
1: Külön kocsit kapsz. De hát az ki tudja, milyen gyártmány, ugye, meg...
7: Észak-koreai gyártmány.
1: Lehet, hát mint ahogy a repülők is, meg ja. Ugye hát utólag paráztattak be, hogy miért utaztunk az Air Koreóval, mert az a világ legmegbízhatatlanabb légitársasága, és nem tudják, hogy hol képzik a pilótáikat, hogy tákolják össze a gépeket, nem tudják, hogy mennyi zuhant le, és én ezt még nem tudtam, és nem is paráztam.
4: Csak hát amikor... itt volt köztünk.
1: Igen, de mondjuk semmi baj nem volt a repüléssel.
3: Egy kocsit, meg egy kocsi vezetőt, és ő velem ész.
1: Aha. Plusz a kísérlet.
3: Tehát mint egy kocsibérlő
6: is. Plusz benne van az árba is, hogy aki
1: persze, itt egy összeget fizet, és akkor azért abban van minden. Mm-hmm. Csak mondjuk nekem az is kulcsa, tudod, hogy egy nyaraláson még a kaját se választhatod, meg ma azt teszed, amit adnak. Nem választhatod meg a programot, mert azt csinálsz, amit mondanak. Tehát én magamtól nem biztos, hogy akartam volna menni TS-be, meg...
6: Nagyon szóval, jó program,
1: így. A 170. hülye bronzszobrot meg, ez már tiszteletlenség, tehát a 170. gyönyörű bronzszobrot megnézni.
4: Nem,
1: tehát,
4: az hogy, az érdekes, hogy valaki ilyen szadomozó nyaralásban.
3: Én sem mennék.
4: Igen, ez érdekes. Ezt a tiszta, negativitás, ez az érdekes.
7: A hedonista nyaralás.
3: De kivel mész, mert csak a társadal beszéltek két.
4: Ugye, hogyha még szar helyen...
3: De nem beszélsz mással, nem?
1: Hát nem.
3: Na hát az, hogy nem mindegy, hogy kivel mész.
7: Hát az mondjuk nem.
4: Így, elmennél mondjuk Ugandába is?
1: Igen.
4: Igen. Tudjátok, milyen hely Uganda?
1: Most volt ott egy barátom, tegnap előtt
4: ott a melegeket megölik, meg Csád, Uganda, arról a részről beszélünk.
1: Igen. Elmennék megnézni, igen. Csak hogy milyen.
4: Rajtad még Észak-Korea se hatott. Nem, hát vannak a legrosszabb helyek.
7: Az észak-koreai cigaretta,
4: Szomália.
7: Az...
1: Ja, te ezt megkóstoltad, de hoztam a Marcinak.
7: A Marcin cigaretből
4: azt hívtam, amit milliók ott.
7: Készült szelfi is róla, Balaton utca is valaminek, és a Falk Miksa
1: sarkán. Nem, hát az kegyetlen. Tehát az tényleg kegyetlen.
7: Igen, kegyetlen.
1: Igen.
7: A Portiahoz képest a legfinomabb.
4: A Orwell 84-ében kiderül, hogy a diktatúrában még a drog is nagyon rossz. Tudod, ők kapnak mindig ilyen valami alkoholszerű dolgot. És még az öröm is rossz.
3: Több alkohol van a boltokban?
1: Hát boltok, tehát nincs. Boltok nincsenek, de hogy bizonyos fajta italhoz hozzájutnak egyfajta magból készült pálinkához.
7: Magpálinka.
1: De hát én azt megkóstoltam, mert azt nekünk is kínálgatták, ugye, de hát na hát az lidércás. És akkor így mondták, hogy de hát ők azt szeretik, azért nagyon jó.
7: És az igaz, hogy füveket adtak ennivaló, ugyanán?
1: Igen, de azt már csak nagyon vidéken, és mondták is, hogy ne haragudjunk, de hogy ez már vidék, nagy ipartelepülések, tehát mindenki napi
4: tízórát dolgozik.
1: Meg volt valami olajban sütve, és így mondták, hogy itt már akkora élelmiszer hiány van, hogy nem tudnak, mert nem érnek el ugye ide a kocsik, meg közlekedés miatt, és hogy itt élelmiszer hiány van, és akkor kaptunk ilyen füveket.
4: Megkóstoltad a füveket?
1: Én mindent megettem. Én nem bírok éhezni.
4: Jó, nem helyes, oké, meg ez tapasztalás, igen. Igen, ők a Háncsot is megcsinálták, hát ugye ott hatalmas éhezés, igen.
1: Fakérget meg lignitet, tehát hogy nekem ez volt a legdurvább, mert hogy kitapasztalták, igen, hogyha áztatják a lignitet, és igen, utána azt a leülepedett valamit, ha megfőzik, az táplálék.
4: Most táplálék, igen. Már 1200-ban is ették a faháncsot, meg a lignitet, a pópa emlékirataiban olvastam. De azért nem fincsi, ott is kiderül, meg itt is, hogy ez a...
7: De tolmács van, autó van, repülőgép van, minden van, csak ennivaló nincs.
3: És mennyi volt az a konkrét, reális veszély, hogyha mondjuk ránézel, vagy valaki ezt szólsz, hogy ott tartanak?
1: Erre most válaszoljak, hogy a hallgatók?
4: Nem, figyelj, odafigyelj.
1: Jaj!
8: Halló!
1: Halló!
8: Sziasztok, a Golyos vagyok. Én csak azt nem tudom elképzelni, hogy ugye mondtad, én ott voltam ezen a gödörben, ezen az előadáson, amit tartottál, és hogy azt nem tudom elképzelni, hogy ez a kíséret, hogy nem tudnak magadra hagyni. Tehát én el nem tudom képzelni, hogyha mondjuk egy ilyen társasutazáson vagyok, mondjuk azt mondják, hogy délután 5-kor, vagy mondjuk 5:30-kor visszaérkezel a szállodába, és akkor reggelig nem szól hozzád senki, akkor én azért magamtól elmennék és fölfedezném
1: a város. Akkor is, ha tudod, hogy lelőnek? Tehát, hogy megvan szabva, hogy a fővárosba 50 métert mehetsz el a szállodától, onnantól fegyveresőrök, és egyébként meg annyit sem. Tehát, hogy mindenhol katonaságőrzés, és tehát, hogy ezt nem teheted meg.
8: Tehát eleve már a szálloda ajtónál, ha kijössz, akkor már veszélyben van az élet.
1: Igen.
8: A mocskos életben. Erre nem számítottam.
1: Igen, aha. Igazság szerint annyira elfáradsz a
8: és
1: nap
8: még,
1: végére,
8: hogy koreai semmi. A szemé leírásod, tehát a szemed úgy kicsit nem úgy áll, mint az európai, mert ugye az európai embert megismerik egyértelműen. Akkor is, tehát akkor is rögtön rádugranak, hogy igazold magad, hova mész.
1: Hát figyelj, egy olyan helyen, ahol a városodból nem léphetsz ki, meg minden második utcában ellenőrző pontok vannak, és megvan szabad, hogy csak a munkahelyed és a lakóhelyed között mozoghatsz, akkor nem nagyon indulsz el esti sétára. Tehát ez ilyen szinten megy, de hát ennek nyilván az az értelme, mert nekem az volt a kérdésem, mielőtt kiutaztam, hogy ezek az emberek miért nem lázadnak föl, vagy miért nem szervezkednek. És akkor egyszerűen ott megérzed, hogy ez igen, hogy képtelenségi légkörbe lázadni, meg szervezkedni, mert bármit csinálsz, kamerák és katonaság figyelő tekintete előtt vagy, és olyan masszív a félelem mindenkiben, hát ugye a turistákra sem nézhetnek rá, és mindenki így kerülte a tekintetünket, úgy ment mellettünk, hogy mintha ott sem lennénk, tehát ez nekik kiadott feladat, és egymással sem igazán tudnak mit.
8: És amikor ilyen gondolom, akkor ilyen szervezetlen, tehát ilyen utazási irodán keresztül utazni itt forról, akkor ott talán is valami ilyen declaration, vagy ilyen, tehát valamit eléd raknak, hogy ezt aláírod, és akkor azzal elismered, hogy nem tudom minek vagy kitéve, és akkor
1: persze, meg hát hogy tudomásul beszélt, hogy ott nem érvényesülnek az emberi jogok, meg nem tudom, tehát hogy ezeket mind, tehát hogy ott lecsuknak, akkor onnantól senki nem tud.
3: De ez le van írva, hogy nem érvényesülnek az emberi jogok.
1: Ezt csak elmondják. Aha. És a minisztérium honlapján is ott van, hogy tehát az első számú nem ajánlott országok között van.
8: És ahogy a dakárosoknál is a nevezési díjban benne van a holttest hazatvállítási költsége, gondolom, akkor neked is valamit előre virítani kell, nem? Hogy nehogy már gond legyen a holttestről.
1: Nem volt szó. Igen, nem tudom. Szerintem ott egy kicsit dolgoztattak volna, azt gondolom, aztán az amerikaiakat is végül elengedték mind a hármat.
8: Aha.
1: Tehát,
8: hát jó. Most nem hoztál azért nagy kedvet annak, vagy nem lett most jó kedvem, hogy megismerjem a világnak ezt a részét a fenébe. Jó van, hát köszönöm.
1: Sajnálom. Sziasztok. Jó utat máshova. Hello. Szia!
9: Hello! Közben hadd szúrjak be valamit, a kis igazából jótékonysági felhívást közben, csak így gyorsan hadd szúrjak be, ugye a műsor idejében most elég nagy sávban vagyunk, hogy mondhassam úgy, de csak azért emlékeztetni szeretném mindenkit, ugye az SZIA-nak az 1%-áról, most így kacsintottak rám, hogy még egyszer majd mondjuk be, mert ugye február 25-én az egyéni vállalkozóknak lejár a bevallási ideje, tehát ez nem májusban jár le, mint mindenki másnak, hanem aki most vallja be ugye az elején, meg az egyszerűsített, meg bla bla bla, az most tud erről dönteni, hogy hova adja az 1%-at, és miért ne a tilosnak adná, mikor ilyen szuper műsorokat, szuper vendégeket hozunk ide.
4: Majdnem olyan életidegen hangsúlyan mondja, mint egy profi, nem?
9: mint egy majdnem.
4: Majdnem profi.
3: Félek, hogy átváltunk profilra.
9: És lehet nagyon profik leszünk. Így, hogy egy kis tollat papírt mindenki akkor gyorsan kapjon elő a fiókból, még megvárom, még odamész, és előveszed, és akkor a kis adószámunk, amire lehet az 1%-on. Nem kell idiótának, csak nem mindenkinél van azonnantól meg papír, mert valaki vezet, érted? Tehát, hogy nem mindenkinél van a súlylemögöttól. Hát majd lesz. És akkor ezt le fogja írni.
5: Nincs fennemetem?
9: Adószámunk fent van az interneten is, a tilos.hu-n, de aki nincs internet, hogy fiú közelben, annak elmondom akkor az adószámunkat, hogy hova lehet az esziátokat nekünk felajánlani. A 18-00-24-54-2-43-as adószámunk, amire várjuk sok szeretettel a 1%-otokat. Mert ugye az előbb is hallottatok a spotba, az már sajnos nem a tiétek, de ha már nem a tiétek, akkor olyan dologra adjátok, ami szuper. És ez volt a felhívás lényege. És térjünk vissza Észak-Koreára, és depressziózunk egy kicsit tovább.
4: Szegény szerencsétlen, nem akartál levet, csak belehajszoltuk ebbe a témába, tehát igaza van. De azért még, ahogy kapcsolódjunk, azért például a diktatúrában ugye a lényeges, hogy nem lehet provokálni.
3: Igen, ezt ide akartunk kijutni, igen.
4: Vagyis minden provokációhoz azért minimális szabadság szükségeltetik érdekes módon.
5: Hát vagy az, hogy azt mondod, hogy téged ez nem érdekel, és mész akkor lágerbe is, vagy akárhova vagy.
4: A Puszi 8, vagy a Oroszország, az a szerintem az a penge élén táncol,
5: igen.
4: Nem?
5: Igen.
3: De nem itt volt Észak-Koreában, hogy ott az elnöknek valami csaja, vagy felesége, színésznő volt,
5: és énekesnő
3: is talán eltüntették. Igen. Mert az provokációk minősült már, hogy ott fellépett szóműsorban.
5: Ez biztos nem, mert hogy nagyon sok neves énekesnő van, én hoztam is CD-t az egyiktől, szoktam is hallgatni. De jó, mondjuk azok nem azok a punk dalok. Tehát,
3: jó, értem. De hát akkor bizonyos minimális tele van a provokációnak. Tehát hát nem. Csak nem.
4: Én úgy tudom, hogy az egyik miniszterét, nem biztos, hogy igaz a hír, mert pornót nézett, asznavetővel ölette meg.
5: Simán beleférhet, pornó, az tilos.
4: Igen, pornó tilos, és kiküldték egy kézzel, és aknavetővel lőttek a hadsereg tábornoka is volt, tehát még betöltött valami szerepet is.
5: Jó, de ezt igazániból nem tudhatjuk.
4: Igen, igen, az a Ceausescu és emberi agyvelőt ettek az emberek. Érted, ez most, igen, a diktatúra mindig fölveti ennek a... De hagyjuk a
3: Észak-Koreát, menjenek. A mai Magyarországra. Szerintem a mai rendszer, ne definiáljuk, hogy ez milyen rendszer most. Hogy ebbe mennyivel lehet hatni a provokáció eszközével, most a művészetben lévő provokáció eszközével adott esetben a rendszer bírálatában.
5: Nézd, ezt nem tudom, mert én sose voltam provokáló személyiség, vagy nem tartom magam annak.
4: Jó, hallgassuk meg a hallgatót.
3: Legjámborabb
5: ember vagyok.
4: Attól még lehet
3: jámborabb. Hát az a jámborság,
10: az erény. Hello. Kis ember vagyok, sziasztok, két dolgot szeretnék kérni. Egyrészt ne szuszogjatok a mikrofonba, mert a felét nem lehet érteni annak, amit mondtok.
5: Oké.
10: Okay. A másik pedig, hogy ne beszéljetek hülyeséget, mert nem aknavetővel vettem, hanem légvédelmi ágyúval, és elég nagy különbség van a kettő között. Tehát körülbelül olyan, mintha azt mondanak, hogy valakit halálra kövestek, vagy eldobtak rá egy atombombát.
5: Valóiget, bocsánat, csak emiatt szuszognom kell.
10: Jó, nagyon szépen köszönöm a borzalmasan izgalmas műsort. Szervusztok!
5: Köszi, helyen!
4: Tudom.
3: Én úgy értettem a provokációt konkrétan, hogy tehát még tegyük fel, felveszed egy parókát, és mondjuk nem felel meg a sémának, amit gondolnak egy adott, vagy egy szituáció, vagy adott helyzetre, az adott esetben egy bizonyos körben ez provokáció lehet. Mondjuk nem fejtelen a hatalmi rendszer elleni provokáció, de hatalmi rendszerben lévő sémák elleni provokáció.
5: Jó, engem már az is ki tud akasztani, hogy most például ugye a TASZ-nak csináltuk ezt a diszkriminációmentes házasság kampánya. Nézem hetiválasz.hu, hogy a liberálisok neki mennek Áder feleségének, és akkor ez egy olyan gesztus, amikor mondjuk kiáll valaki jogokért, akkor már is annak minősül, hogy ő egy hülye lázadó, vagy én egy csomó ilyen
3: kampányban értem ezt.
5: Én például mindig azt mondom, hogy az nem provokáció, amikor normális ügyek mellé állsz, még akkor is, hogyha mondjuk hatalmi szinten azt mondják, hogy ezek nem normális ügyek. Én ezt nem tartom provokációnak, hanem ezt normális emberi válasznak vagy gesztusnak tartom.
3: És a te szemszögedből, a másik fél szemszögedből nem?
5: Általában nekem van igazam. És azt gondolom...
4: Ez jó.
3: Én is mindig ezt gondoltam.
4: Nem, ez jó, ez így helyes.
5: De nem, de tényleg úgy gondolom, hogy inkább állok mindig
1: a mondjuk a gyengébbek, az elesettebbek, vagy a jobb posztottabbak oldalán, és hogyha ez valakinek provokálónak...
3: Nem úgy értem, de a provokáció, ugye van egy kölcsönös viszonyrendszer a másik féllel szemben, akire a provokáció hat, és annak a fejével...
4: Tudom, hogy mi történt. Lázár János megalkotta a megélhetési civil fogalmat, és ez hatott rád. Ugye? De tényleg kitalálta két a tyáron napja, hogy figyelj...
3: Ez hatott.
4: Ő nem,
3: de hogy találtad el ezt?
4: Te most jöttem rá, hogy biztos azért kérdezett, hogy ő nem megélhetési civil.
3: Én tehát, nem azért kérdezem.
4: Nem csak, hogy amikor így a gyöngébbek, meg a kerekesszékek, meg fölmények. Igaza van, hogy nem provokáció, nem lehet megfordítani a dolgot. Lázár János kitalálta a megélhetési civilt, az azért fantasztikus, mert bazzeg nincs ilyen!
3: De Lázár szemszögéből minden ilyen jelenség provokáció. Tehát, hogy értem a provokációt.
1: Igen. Tehát, hogyha akkor mindenki, aki például te is most akkor provokálod őt, hogy azt mondod, hogy nincs ilyen.
3: Igen, igen, azzal már provokálod.
4: Igen, és azt mondom, hogy egyetértek avval a gondolat, hogy ezt nem tekinthetjük provokálásnak, hisz a normalitáson, vagy a természetes ész fényében a provokációban mindig van valami diszonancia, nem?
1: Uh-huh. És én például azt mondom, hogyha valaki azt mondja, hogy csak az a normális, hogy házasságban férfi és nő és...
4: Gyerekeket nevelnek, igen, az nem lehet provokálás.
1: Én azt mondom, hogy nem feltétlenül, hanem van még egy csomó egyéb alternatíva, és az is oké, meg az is oké, amit én képviselek, és akkor hogyha ez provokációnak minősül, ott szerintem nagyon nagy gond van.
4: Jó, de hát... Hát
1: igen, de azt is mondom, hogyha már provokáció, hogy én azt gondolom, hogy de szerintem itt mindenki, tehát hogy nem teljesen olyan életvitelt folytatunk, ami mondjuk megszokott, és sokan azt mondják, hogy persze én könnyen beszélek, ilyen kis lázadó, nem kelek fel dél előtt, meg nincsen gyerekem, meg ennek mindig hangot is adok, meg azt mondom, hogy mindenki azt csinál, amit akar, és hogy akkor ez már lázadás, de holott szerintem ez nem az.
4: De figyelj, a kommenteknél meg buzi lipsizés.
3: De nem az van, hogy...
4: Tehát azért ugrik egy dimenziót azonnal ez a magatartás. Én nem olvasom, hogy ítélik meg azokat, aki a családon belül erőszakkal foglalkoznak, akkor az is már gyanús. Akkor a...
1: Mint hogy foglalkoznak? Mint tevőleges részt?
4: Nem, hogy olvasom a jobboldali fasiszta kommentelőket, hogy honnan kezdődik számukra a buzi lipsi. És nagyon sokszor úgy, mit provokál ez a buzi lipsi karafiát orcsi azzal, hogy fölteszi magára azt a sárga kabátot. A kommentelőknek lelki világáról beszélek.
3: Igen, de ezzel mondom, de figyelj, elkülönül az, hogy
4: az egyén
3: provokatív céllal csinál valamit, vagy pedig fölméri azt, hogy a másikra provokatívan hat, az cselekedette.
1: Igen,
3: ugye,
1: ez két külön dolog.
3: Ez két külön dolog, igen.
1: Na, én azt mondom, hogy én sosem provokálok direkt,
3: de indirekt igen. Indirekt provokálsz, az, hogy felszerzés sárkabát, azon provokálsz. Bizonyos embereknek a reakció, őket provokálod.
9: Véleményalkotásra.
3: Nem is
9: beszél. Igen, mondtam neki, hogy egy lakatos már meg lenne, akkor öngyilkos lenne.
4: Bevándorlókat támogatod, ezzel provokálod a magyar lakosságot. Dehogy nem.
3: Most.
1: De nem.
4: Mi az, hogy most?
3: Na, úgy értem, hogy ebben a politikai kontextusban provokálom a magyar lakosságot, ha kimondom, hogy támogatom a bevándorlást. Most tegyük egy hete. De korábban egy másik kontextusban nem provokálom.
4: Sőt, másik kontextusban Szent István óta szinte mindig ez volt a követendő elv, de ugye ez azért mondom, hogy nem, az, hogy mi a provokáció göbbenszként mondom, én eldönthetem. És a például Orbán Viktor az egyik ilyen személy, aki alapvetően eldönti, hogy ki kritikus, ki baráti, és ki ellenség.
3: De ő is provokál ezzel.
1: Voltaképpen igen.
3: Ők nagyon sok eleme a kommunikációnak, az provokáció.
4: Minden hétre szül nekünk egy ellenséget, persze, hogy provokál. Én meg állom, bedörök neki, az más kérdés. Csak azt mondom, hogy csak arra akar kutatni, hogy a normális gondolkodás, amely valami alapján eldönti, hogy valami provokáció, vagy nem provokáció, ennek a feltételrendszere nem áll fönn ma Magyarországon.
1: Igen.
4: Tök jó, hogy ilyen mondatokat tudom mondani, mert a végén egy igen van. Na, jó van.
3: Ritka, nem?
4: Ritka, igen.
3: Egy picit beszélni a vendégünk, mert már az idő nem sok.
4: Beszélj már vendégünk. Figyelj! Nem tudom, például én szoktam néha kérdezni hogy a zenészeket, hogy hogy vannak, meg ilyesmi. A magyar költőnők hogy
6: van? Téged nem fog
3: megkérdezni. Hogy vannak?
4: Hogy vannak a magyar költőnők? Ezt én nem tudom elképzelni, mert régen, amikor még volt nyomtatás, és úgy fizették a verseiteket, hogy úgy voltak lapok, amik közöltek verseket, emlékszel erre, nem?
6: Igen.
4: Akkor úgy lehetett körülbelül, de most mi van? Mi a versekből lehet megélni?
6: Nem.
4: Gondoltam, hogy nem csak
3: ez az és az fizet?
6: Valamennyit, de hát ez nem számít.
4: Az igazából már az soha nem jár pénzzel.
3: De azt nem azért egyértelmű.
6: Nem, nyilván nem ebből élek, nem véletlenül látsz mondjuk konferenciákon. Hát
3: jó, nem, de rég volt.
6: De most is csinálok ilyeneket, és egyébként örömmel, meg kampányokba, meg írok szövegeket ide-oda, meg
4: újságokba is. Volt, értsétek meg, tök komolyan, abból élt.
6: De egyébként igen, de ezt ma már nem tudod megcsinálni, ha csak nem vagy világhírű. Én sajnos nem vagyok, de én pont tegnap mondtam, hogy azt szeretnék lenni, és akkor megnyitom a húgomat a Hawaii házamba, de ez még mondjuk messze van. De hogy azt gondolom, hogy költészetből semmilyen szinten, és padra adja meg az alkalmat, hogy most lesz új kötetem, és április végén nem. Március végén jelenik.
4: Azt még kiadja
6: meg.
4: Valaki neked? Vagy neked?
6: Igen, a Szkolár kiadó.
4: Na, akkor azért még azt kiadja.
6: Igen. Na, ez készül hozzá szép táncfilm, és április 9-én lesz a bemutató koncerttel mindennel, majd küldök meghívót, isteni lesz. De hát, hogy én azért ezt csinálom folyamatosan, mert ugye nem tudok nem írni. Én nagyon jól el vagyok. Tehát, hogy én mindig azt mondom, hogy amíg ezekkel a munkákkal megtámogatom magam, addig a költészet meg tud maradni. Jó értelem.
3: De bizony szempontból nagyon irigylésre méltó ezben vagy, mert azt teszed, amit csinálsz, és nem kell mégis bánod semmilyen.
6: Mekkorán kell, nem?
3: Tehát igen, mert a rendszerben, ami legkorban.
7: És azt csinálja, amit tesz.
3: Igen, az nagyon kevés ember igaz.
4: Jó,
3: ez igaz.
4: De ez egy elég bátor döntés kell általában hozni.
3: Jó, de az a kell,
4: hogy csináld,
6: amit. Engem ez nem érdekel, tehát hogy ez a része igazság szerint soha nem érdekel túlságosan.
3: Azt mondtam.
6: Tehát, hogy én csak szeretek jól ellenni, szeretek dolgozni, szeretek interjúzni, szeretek egy csomó mindent csinálni, de legjobban aludni, és mióta fogyókúrázom, azóta rájöttem, hogy mennyire szeretek enni.
4: Szép lassan felfedezed magadat. Mondjuk ki.
6: Nem, mert eddig csak funkcionálisan ettem. Tehát ott volt egy süti, megeszem. És most meg ugye, hogy nem ehetek sütét, így felértékelődött minden íz és minden.
3: És miután mi szó alkoholt, az alkohol, hogy gondolsz?
6: Arra úgy, hogy az méreg, és ti se ígyatok. Én ezt mindenhol elmondom, hogy az alkohol a legrosszabb dolog, ami emberrel történhet, szétrohaszt.
4: Jó, köszönöm.
6: Hát a dohányzás is nagyon káros, de azt nyugodtan csinálhatjátok. Én is dohányzom.
11: De ha leteszed, akkor az egy méreg fúj.
3: Ez nagyon
4: kell. Nem akarsz a gurunk lenni. Követni fogunk.
3: De több rá se kérdezzünk már, hogy mit lehet csinálni.
4: Biztosak vagyunk a tudásokban és a látásokban. Igen.
7: Szóval a nikotin az nem...
4: Az nem méreg.
11: Nem, majd ha jövő héten leteszi az
6: érdekel. Igen, akkor szigorú leszek.
11: Igen.
6: Nem, hát a cigivel én úgy vagyok, hogy az segít az elmédet karban tartani. És nagyon hiányozna, hogyha letenném. Tehát a legtöbb jó gondolat.
3: De nagyon sok embernél az alkohol is így hat.
6: Nem, azt hiszik az elsorvadt agysejtjeik miatt, hogy jó, amit csinálnak, de ez nem igaz.
4: Másrészt a füst más kapcsolata van a kultúrának a füsttel, mint az alkohollal, nem ugyanaz. De elfolyban nagy füst volt. Még általában mindig füst volt. A Mésző Miklós, amikor leszokott a dohányzásról, többet már nem írt. Hát a halála előtt jön, tehát nagy gáz nem volt.
11: És téged a füstön kívül, mi az, ami még úgy, tehát minden írónak van egy olyan kis dopingszere, amitől az ikletet...
6: Nekem az utazások. Tehát, hogy én elég sokat utazok szerencsére, és az, hogy megyek valahova emberekkel, ismerkedem meg, mondjuk pont nem Koreába, de hogy egy csomó helyen azért lehet kapcsolatot építeni. Igen. Sokkal a természet nagyon jól hat rám, a víz, tehát, hogyha mondjuk lemegyek akár csak a Balatonpartra, vagy olyan helyre, ahol folyó van, akkor én ott tudok nagyon jól dolgozni.
11: Tehát akkor neked a doping szeret az utazás, aha, és a...
6: Igen.
11: Csak eszembe jutott egy történet, egy nagyon jó barátom szintén írogat, nagyon szeret írni, és neki az ő múzsája, amitől az ikletet kapja, igen, az, hogy volt nem.
4: Az a helytenjelő volt.
11: Nem, volt egy régebbi szerelme, aki összetörte a szívét, majdnem 2 év depresszióba esett utána, és amikor nem tud írni, akkor elmegy ehhez a nőhöz újra. Újra összetöreti a szívét, és az a szerelmi depresszió, ami kap, olyan ikletet kap, hogy egy fél könyvet megír,
12: És mi van, hogy
9: ez csak a
12: nő azt mondja, hogy...
9: Most már
3: eljelzett. Nem, olyan... Van ez a tipikus
9: démon nő, tudod, aki kiszívja az életelődet, de mégis ilyen...
12: Megváltozik a nő, oda megy hozzá, és az
9: a nő... Ez a nő nem fog
3: megváltozni. De a nő úgy akar vele kibaszni a
9: fejlesztőnk. Hát jó, lehet, hogy meg
4: fog... Figyelj, nem voltak
9: kibasztani. De hogy írjon meg tegésre, hogy legyen depressziós. Na, ezért kérdezem, mert ő például ezt a szerelmi bánatot keresi, meg ezt a nőnek a...
13: Nem, én a bánatot nem bírom. Én a jól létet szeretem, tehát megint én unalmas ember vagyok, tehát hogy ugyanazzal az emberrel vagyok nagyon régóta, mert én nem bírom azt, ha jön egy új, és akkor azt megszokni, meg a hülyeségeket, ezért akkor már inkább a régi. Szeretek ugyanazokra a helyekre menni, ugyanazokat az ételeket.
7: És akkor miért utazgatsz új helyekre?
13: De én nagyon sokszor megyek vissza ugyanoda. Igen, tehát már arra is tudom, hogy már megint Berlinbe mész, már megint Svájcba, és megyek ugyanoda, nem ismerek meg új helyeket, hanem mindig ugyanoda ülök be, mert ott már tudom, még ha rossz is, de akkor tudom, hogy ott nem jó a kagyló, de megeszem. Tehát, hogy inkább így a megszokottra megyek rá. Én ezért is nem barátkozom itthon se ugyanazokkal az emberekkel. Mindig én szeretem a megszokást, és akkor abban megtalálni mindent. Tehát például én kezdetektől fogva ugyanabban a versformában írok, és ezzel én már egyébként elmentem pszichológushoz is, tehát úgy mondtam, hogy...
4: Azért hát azért ezt meghallgattam volna. Van egy kis bajom, igen. A jambus. Hát ez nem meg a Troheus, de tényleg.
12: Versforma. Ugye ezt mondtad, hogy versforma függő vagy.
13: Valami hasonlót, igen, és akkor így mondta, hogy akkor próbáljon meg szabad verset.
4: Én igen, ezt mondtam, hogy
13: szabad. Tényleg
4: ezt történt, amit mondtam.
3: És azért pénzt is kért, nem?
13: Sajnos. De aztán ezen nem tudtak segíteni. Pedig én egyébként bízom a pszichiátriában.
4: Én is, csak ne verszláv kérdésekben mondom hozzájuk.
9: Inkább egy irodalmárhoz kélet volna menned inkább szerintem.
4: Na gyarjuk egy kis muzsikát. A texasi puszi nyuszi kész vannak! Visszajöttek! Istenem, milyen mellek?
13: Az ezüst.
9: És a körömlak rögtön a női szféra átvette azért az irányítást, tehát hogy el kell mondani, hogy négy nő, öt nő a puszi nyuszival együtt, és egyetlen egy férfi maradt benn jelenleg a stúdióba, úgyhogy most a körömlakokkal fogunk elbúcsúzni. Mindenki elmondja, milyen színű a köröm, egy rettentő fontos témával fogjuk szerintem ezt az órát zárni.
13: Az enyém ezüst, én imádom az ezüst színt, és ugyanilyen van aranyba is, és hozzá megvan a szemfestékem is, és hozzá a száj. Én nagyon szeretem Tina Turnert, és a hétköznapokban szoktam fölvenni Tina Turner parókát, Tina Turner sminket.
9: És úgy mész minden, ha hétköznap shoppingolni bárhova?
13: Persze.
9: Miért? Imádom. Nem, csak itt...
13: Tina nem járkál az utcán?
9: Dehogy nem.
13: Na.
9: Kedvő szólizás után is, tehát baj. Ugyanezen a fejemből.
13: Baj, mert férj, mert 73 éves, még 52 éves.
9: Egyes kérdés. Ja, össze kell lenni. Látod, hogy ne szólj bele egy női témába írva, tehát, hogy...
13: Na hát.
3: Ja, igen, akkor megragadjuk az alkalmat, hogy akkor megköszönjük, hogy ide fáradt a
13: kalifiát orsolja. Április 9 könyvemutatom.
3: És igen.
9: Programajánlót hallottatok.
3: És reméljük, még jössz még, hogyha meghívunk.
13: Köszönöm
9: a lehetőséget. A könyvednek is. Mi lesz a címe, azt lehet már tudni, igen. Vagy ez meglepi?
13: Él. Karafiát Orsolya él.
3: De ez versek vagy?
13: Versek.
3: Na, nagyon jó.
9: Verses kötetek akkor. És most mondjuk hol lehet rólad olvasni? Legtöbbet hol jelenik meg?
13: Mindenhol, főleg a Magyar Narancs online-on, de a Metropolban, női magazinokban, én mindenhol támadok. Hát alig van.
9: A frontvonalon.
13: Nélkülem. Okay. Igen. Ó, na hát, még egyszer köszönöm nektek.
14: És már köszöntjük is a következő vendégünket, és majd egy rövid zene után...
9: Péntek Orsia következő vendégünk, és ugye az Andalúz lányai könyvedről. Andalúz lányai könyvedről fogunk majd veled legtöbbet ugye beszélgetni, ami nagy hír itt nálunk, mindenki szereti és olvassa ezeket a gyönyörű szép könyveket. Úgyhogy adunk egy kis zenét, előkerítjük a Gerlót, aztán...
4: Adunk egy kis zenét. Mondtam, hogy letöröm a derekadat, azt mondtam, hogy egy kis zene.
9: Akkor nagy.
4: Adunk nagy zenét.
9: Nagy,
4: igen,
9: nagy,
4: minden jó,
9: nagy ütemeket adunk.
4: Jótékonyság, jótékonyság.
7: Itt vagyunk. Ez a Ponti és Hanna 24 órán keresztül, ma reggel 6-tól holnap reggel 8-ig. És így már hagyomány, hogy Orsolya nevű írónak járnak nálunk. Karafiát után péntek Orsolya van itt. Felolvasok egy bekezdést. Igen, egy... egy fél bekezdést mondjuk, egy három negyed bekezdést.
4: Két harmadost.
7: Azon az őszön, amikor már késő lett volna, hogy másképp legyen, még egyszer olvasom. Azon az őszön, amikor már késő lett volna, hogy máshogy legyen minden, mentek Timurral, aki félkézzel vette ki a cigarettát a dobozból, és félkézzel gyújtott rá, és Sterke, amikor már nem gondolt annyit a mesterre, és semmennyit sem a szerbre, újra belefeledkezett az esős Dunába, amíg a hídon gyalogoltak, és besöpörte a korlátról az esőcsepeket a folyóba, mintha rendet csinálna végre. Addigra megtanulta a teste a férfi testét, és megtanulta, milyen a fájdalom, ha úgy adódik, hogy fáj, megtanulta a dohánnyal kevert fehérboriszta nyelven a részegséget, és azt, hogy amint a szerbnek nem kellett, úgy a férfinak egy év múlva a férje lett. Nem lehetett elmondani az estét, amikor nagyanyja a kék tálba pucolta a zöld babot, és végképp nem lehetett elmondani a szerbet, a szerb mellkasának melegét és az ürejben lüktető púzusát, mert mindig félszavak vesznek belőle, a félszavakból meg cigaretta és veszekedés vagy szeretkezés, mozi esetleg szótlan csavargás Budán. Sterke megtanulta, hogy ez így van, és ezekről többé nem beszélt. Na csak ezt azért olvastam fel, hogy legyen valami...
4: Valami tragikus indítás.
7: Azokra többet nem beszél. Az Orsi, aki elintézte nekem, hogy kapjak egy példányt ebből a könyvből, amit én nem olvastam el. És,
4: még? Mondd hozzá.
7: Szóval viszonylag az elején tartok. Nagyon visz magával, csak kevés idő maradt rá, és nem volt. Na, nem volt. Elmondom, hogy kapcsolódni hogyan tudtam. Például nekem van két unokatestvérem, az egyiket Eszternek, a másiknak Dórának hívják. Az andaluz lányai az egyiket úgy hívják, hogy Sterke, a másikat pedig Dork. Azaz Teodóra, néha Teó, általában Dork és Sterke. Ezek ilyen reciprokai egymásnak, ugye? Ezt lehet mondani?
4: Most van egy hallgató. Persze, hát azért vedd fel.
7: És felvett? Álló?
3: Nincs ki.
4: Szint ez a...
15: Álló, sziasztok, ember vagyok. Zárójelben idézővel tennék teljesen ügyrendi kérdésben, kérdeznék meg valamit. Nem tudom, kinek a fején van ez a fejmikrofon, de az uzogása belehaladik igen erősen az adásba. A kisember is szólt érte, engem annyira nem zavar, de annyira jó ütembe szuszok, hogy én el fogok aludni komolyan.
4: Szerintem nekem van nagy zsírtestem, én szuszogok szerintem, azt mondja.
15: De most nagyon közel van, mondom, mert én úgy eszem észre, hogy lehet, hogy zavaró valakinek, de nekem marha jó álmos itt. Tehát most úgy eszem észre, hogy abban ütemben csinálja, vagy csinálod, hogy mint hogyha ahogy én szoktam aludni körülbelül, és kurva jó szerintem, csak ezt
4: elfogadom. Idénként csinálom, jó?
15: Na csá, sziasztok, csá, sziasztok, az árulja bezárva, sziasztok.
4: Jó, köszi. Kezdjük el valahonnan. Mikor, miért kezdted el, hogyan írni az andalúz lányai? Semmit nem tudok a dologról, de ilyen szempontból én akkor jó sivatag vagyok. Miért ez a címe?
16: Azért, mert azt a címet, amit én szerettem volna, azt a kiadó nem szerette volna, és ebben nem
7: akkor
16: tetszünk
7: ki. Akkor azt mondd meg,
16: az eredeti cím az lett volna, hogy Angyal Föld kocsi szín, de közölték, hogy ilyen címmel nem lehet könyvet eladni, úgyhogy végül is ez lett a kompromisszum. Most
4: jött a marketinges, és azt mondta, hogy az Angyal Föld kocsi szín.
7: Én is inkább veszem meg az Andaluz lányai címet.
16: Jó, valamilyen más aspektusát mutatja meg egy másik cím, tehát én erre különösebben nem vagyok hisztis, szóval szerintem akármilyen címmel el lehet adni. Azt hiszem, hogy maga a történet a lényeg, nem az, hogy milyen néven nevezzük.
7: Szóval nekem volt egy benyomásom, a rövidebb rész alapján, amit olvastam belőle, hogy valamilyen szempontból igyekszem nem beskatujázni, pláne én azt a könyvet semmilyen kategóriába, aki nem is olvastam el.
4: Mondtad.
7: De hogy van benne valami, hát mondjuk női aspektusból írt könyv, na, mondjuk így. Szóval látszik rajta, hogy nő írta.
16: Ez megnyugtató, vagy nem tudom erre mit mondjak. Tehát,
7: igen, szóval,
16: ha nőként férfi könyvet írtam volna, az azért elég ciki lenne.
7: Nem, hát szóval, hogy nem, hát vannak a nemi szempontból teljesen indiferens könyvek, tehát a háborús békét azt megnyugtató a nő is.
3: Nem gondolom.
16: Biztos, hogy nem.
7: Minden műből kiderül a szerzőjének a neme? neked csak el kell olvasnod?
3: Nekem kiderül, igen. És én egy markáns meg tudom különöztetni a női hangot, a férfit.
7: Jó, hát minden, na, szóval markáns női hangot láttam, meg különböztettem meg.
16: De egész egyszerűen szerintem, hogy nő másként érzékeli a világot, tehát nyilvánvalóan, hogy nem is tudja úgy visszaadni, mintha férfi lenne, és ez fordítva is igaz, feltéve, hogy nem játszik, mert azt mondjuk el tudom képzelni, hogy valaki belemegy egy olyan játékba, hogy nőként megpróbál férfi hangon írni, és fordítva. Egyébként ez lehetőség. Mondjuk igen, ez Vörös Sándornak sikerült. Igen. Másnak szerintem mondjuk a magyar irodalomban nem annyira.
7: Szóval magyarul egy ilyen átvényegülés nélkül ez nem működik. Akkor.
16: Nem hinném.
14: Aha. Lehet, hogy kicsit ponyva, de ott volt a vágyaim listája. Gregory Delacour, egy férfi, aki egy nő. Bőrébe bújva. Itt egy viszonylag jó könyvet, jó kicsit commerce, tehát egészen hihető volt, hogy ő nő.
16: Nem azt mondom, hogy nem lehetséges, csak hogy szerintem ez egy külön elhatározás, vagy egy olyan játék, vagy egy olyan nekiindulás, ami egy eleve más alapattitűdöt feltételez, mint az, hogy valaki egyszerűen leül és ír egy könyvet. Tehát, hogyha nem, tehát, hogy én nőként könyvet írok, akkor veszem női nézőpontból fogom megírni, mert semmi sem késztet arra, hogy máshogy tegyen.
3: De például ez egy ilyen putfulak, és mink egy nagyon sok férfi szerző és a női lelket nagyon hitelesen részletgazdagon tudja ábrázolni.
16: Például?
3: Olyan, hát most nem, most mondjuk bármilyen példát.
7: Együk a Tolstoyt.
3: Tolstoytól a Krajcer, igen, mondjuk milyen, na, mi az a rövid Krajcer szonátában mondja. Tehát mondjuk abba, tehát olyan szinten tud ábrázolni, hogy mégis azért meg lehet különböztetni, mégis férfi írja, azt nem nő, és nem tudom megmondani, hol a határon van, de meg lehet különböztetni.
4: De ez lényeges, ez az információ?
7: Nem.
4: Istenről alapvetően állíthatjuk azt is, hogy férfi, azt is, hogy nő.
7: Nem, de ez talán...
4: Férfiként szokták ábrázolni, de szerintem semmilyen teológiai jelentősége nincs a nemének.
3: Bizonyos szempontból van?
7: Szerintem van.
4: És akkor van a művészet esztétikai vonatkozásában jelentőség annak, hogy nő...
3: Tehát másképp viszonyulsz, hogy másképp értékeled, vagy érzékeled, szerintem. Tehát nem lehet függetlenítani. Volt olyan sokáig olyan felfogás, hogy a művet csak önmagában nézzük, most szerintem most már egy inkább oda felfogás, hogy a szerző szemszögéből is figyelik az
7: Van olyan könyv, aminek a szerzője az háttérben akar maradni, és műben előtérbe kerül, és van, ahol direkt így el is rejtőzködik a szerző, és van, ahol nem rejtőzködik.
3: De teljesen tudál
4: rejtőzködni. De én még könyvnek úgy nem örültem, hogy jaj, de jól megírta ez a nő. Tehát értitek, hogy jaj, de jó ez a könyv. Ezt mondod, és nem az, hogy jaj, de jó, hogy megírta ez.
3: De én bennem az, mert én nem szeretem Ulickáját, de mindig, amikor olvasom, akkor azt ott látom, hogy egy nő írta. És nem tudom megmondani, miért, de...
16: Valószínűleg szerintem azért, mert hogy teljesen más az, hogy egy férfi akár hitelesen ábrázol egy nőt belülről is, de az mégiscsak egy külső megfigyelésnek az eredménye. Még hogyha egy nő ír nőről, akkor ez belső tapasztalat, és az egészen másként jelenik meg az irodalomban, szerintem.
3: Igen,
7: a férfinak a leírása történik külső tapasztalat.
16: Igen. Pontosan.
3: És emellett, hogy azt látod, hogy miközben egy nő jobban lát egy férfit, mint egy férfi egy nőt. Tehát egy nő jobb megfigyelő. És lesz,
16: szerintem ez egyéntől vagy a szemektől függően, nem igen, hiszem, hogy ezt ilyen módon lehet általánosítani. Azt hiszem, hogy az érzékenység az nem ekhez kötődik, hanem egész másfajta dologhoz.
4: Igen. Igen, mert figyelj, vannak olyan férfi szerzők, akit inkább nők olvasnak.
7: Hát és nem mondom, nem mondom.
4: Hát jó, mert többet olvastak a nők általában is, igen. Csak azt mondom, hogy... Na jó, mindegy.
7: Szóval tulajdonképpen...
4: Hogyan szerezte meg a kaligramot? Mert már akkor tudták, hogy érdemes vagy a bizalomra? A kaligram jó kiadónak számít.
16: Igen, remélem, hogy annak számít. Nem ez az első könyvem egyrészt, tehát már régóta írok, bár volt egy ilyen kis csavar, ugye, hogy én festőnek indultam, és nem írónak. Úgyhogy egészen sokáig nem gondoltam én komolyan.
4: És letetted az ecsetet?
16: Igen, teljesen. Illetve most újra felvettem. De ez egy másik történet. Szóval, hogy írtam régóta,
4: még publikáltam. Még Marcel Duchamp abba adta, és elment sakkozni, és közben nem hagytam
16: abba. Nem, ő szörös kávéscsészeket csinált, meg micsodát piszolt, meg ilyenek.
4: De az is képzőművészet.
16: Kétségtelen, de ilyet például nem szeretnék csinálni.
4: Nem csak ő volt, aki azt mondta, hogy abba adja a festészetet, közben hazudott, és 30 éven keresztül a francia sakk csapat tagja volt, képzel, sakkal foglalkozott. Tudtad?
16: Ő nem.
4: Azért mondom.
7: Hát azért más
4: és képzel, kiderült, hogy a szobájában volt egy szobája, és ott bent végig dolgozott. Ezt csak halálakor derült ki, hogy végül is nem hagyta abba a képzőművészetet. Azt mondod, hogy te se hagytad abban, mert volt egy fél mondatod.
16: Nem, mint 15 év után újra elkezdtem festeni, de ez egy kicsit zavaros, mert szerintem nem lehet egyszer ennyi mindent csinálni, tehát most, hogy kiadott a Kaligram, nyilvánvalóan van egy olyan elvárás magam felé is, meg a részükről is, meg úgy általában az irodalom felől is, hogy azért ezt az egy könyv az nem könyv. Mm-hmm. Tehát ezt folytatni kell, viszont azt hiszem, hogy nem lehet két dolgot teljes emberként egyszerre csinálni, tehát most egy félve mondom azt, hogy én újra festek, mert ki tudja, hogy mi lesz ebből, meg mikor, meg hogyan.
4: De most írói tudatod van alapvetően.
16: Ja nem, alapvetően semmiféle tudatom nincsen. Tehát igyekszem azonnal kiírtani minden ilyenféle tudatot, amit föltámad, mert szerintem ez beteg.
4: De hogyan csinálod? Mert ezt titokban is természetesen születik meg az az érzés.
16: Én azt hiszem, hogy az autentikus élet az a legfontosabb, tehát az, hogy ez egy életszakaszban az ember közben ír, vagy fest, vagy nem tudom, meditál, vagy tibeti szerzetes lesz, vagy akármi más lesz. Azok lehetnek szakaszok, lehet egy életen elkíséri, de nem hinném, hogy ez a cél. Tehát ez szerintem egy elég nagy tévedés, hogy valakinek az legyen az élet célja, hogy az legyen az identitása, hogy ő művész, vagy hogy
3: ja, nem, író. Én sem gondolom. És ahogy írsz, például úgy írsz, mint a legtöbb, akiket ismernek írókat, úgy írnak, hogy nagyon koncentráltan és megtervezve is.
4: Most ezt filmeseknek nem mondd el, jó? Igen. Csak hogy pont fele gondoltam.
7: Mennyire ösztönös és
3: mennyire kell hozzá tudatot, egyáltalán olyan szintű tudatosság, hogy fel kell és írsz, tehát ilyen szinten csinálod, mint egy munkás, aki meg
16: nem
3: volt benned ilyen, hogy napi szinten vagy...
16: Nem, én azt hiszem, több íróval beszélgetve én arra jutottam, hogy én valószínűleg nem vagyok egészen normális, tehát hogy én fejben írok. Nem, és amikor megvan, akkor írom le. Uh-huh. Ez már, hogy mikor írom le, az innentől kezdve teljesen
17: normális. Meg egy pillanatra zsírkutyától kaptuk.
4: Jaj, de hely a zsírkutya, áldasi zsírkutya neve.
17: Messziről küldi nekünk.
4: Hát nem Kuala Lumpurban van zsírkutya?
17: Nyisd ki mindenkinek, hogy nagyon szépen köszönjük.
4: Kuala Lumpurban köszönjük.
17: Az
4: ételt. Parancsoljatok. Várj, csak a...
17: Ide letehetem? Ide, a székre leteszem.
4: De pont tök izgalmas rész. Nem, csak behozta.
7: Jó nagyok egyébként, ezt a hallgatóknak mondom. Nagy életű pizzák, nem pizza szeretek, és nem kicsit.
17: Bocsánat, gondoltam, behozom.
4: Azt mondod, hogy nem érdekel alapvetően, hogy a kánon része leszel-e, vagy nem?
16: Ez egyetlen egy szempontból érdekes szerintem, hogy lehetőséget teremt az embernek arra, hogy azzal foglalkozzon, tehát mert abból éljen, amit szeret csinálni. Uh-huh. Egyébként nem érdekel, hogy olyan szempontból, hogy most engem ma elismer, engem olyan pontosan tudja az, aki

0: magatartással is gyanús nekem. Főleg művész esetében. Hisz a művész valamiféle értelemben az egész életét föláldozza, ezért a halálát. Jó, csak nem azért lesz az ember a kánon része, tehát nem Vámos Miklósról beszélek, hanem mindenkiben valahol ott van a nyomot hagyás.
1: Az ember nem azért, tehát ösztönösen ír, hogy ki akarja ezt adni.
2: Szerintem egy picit térjünk vissza a nyomonthagyás igényére, tehát az nem feltétlenül függ össze azzal, hogy én híres akarok lenni, vagy nem. Persze. Tehát mondjuk az ikonfestők nem írták alá a műveiket. Attól még nyomot akartak hagyni, vagy nyomot hagytak.
0: Én nem mondtam, hogy azt mondta, hogy híres. Csak
2: elismert, kanonizált.
0: Kanonizált, igen. Kanonizált.
3: Kanonizálni,
1: de arra törekedsz konkrétan, nem? Vagy arra, hogy esetleg olyan körülmények legyenek, hogy csak azzal foglalkozz, amit szeretsz, hogy az írással. Igen, ezt mond, és eddig ez nem volt meg, nem?
2: Nem.
1: Mert mondtad, hogy korábban
3: de
1: is.
3: De a Magyar Hírlapnál újságíró vagy?
2: Kulturális rovatvezető vagy.
3: És az milyen ott az élet?
0: Na, tesszük. Én kérdeztem, ilyen durván
3: tettem. Milyen a Magyar Hírlapnál az élet, és lehet-e számítani arra, hogy lesz Magyar Hírlap, Magyar Nemzet háború, vagy erről nem vagy értesült?
2: Nem az én dolgom, hogy erről beszéljek. Egyébként nem hinném, hogy lesz, nem tudok róla, de van ennek az újságnak tulajdonosa, meg főszerkesztője, az illetékesek, akik ebben az ügyben tudnak
3: nyilatkozni.
2: A Hírlapban való létet pedig maximum viszonylataiban tudom érzékeltetni, tehát én előtte lehúztam 6 évet a Magyar Nemzetnél, az az, amire azt mondom, hogy finoman szóval ember próbáló időszak volt.
3: Mennyit voltál?
2: 6 év.
3: És ez meddig volt? Mióta vagy a Hírlapnál?
2: Hát gyakorlatilag pályakezdőként kerültem a Nemzethez 20 éves koromban, és a Hírlapnál most már nem is tudom, hát most már is szerintem 6-8 valahogy ki kéne számolni.
0: És végül média munkások lettünk, nem?
2: Hát,
0: értelmiségi szakmaként indult valaha, szerintem.
2: A kulturális újságírás még végképp.
3: És a Magyar Nemzetnél is. Egyébként,
0: lehet, hogy a Kovács Zoltán használta talán ezt a kifejezést először az élet és irodalomban, és nem tetszett, mert egy kicsit a munkás, meg stb. Volt egy kis ilyen balos húzása, de aztán végig beláttam, hogy igaza lett. Hogy valahol a médiában dolgozó munkásokról van szó, akik már, hát mondott szerkesztő vagy meg. Ő még például azt hisz, hogy lesz főszerkesztő. Nem aranyos?
3: Hogy?
0: Te azt hiszed, hogy még leszel főszerkesztő.
3: Hát még lehet belőle. A főszerkesztő egy teljesen más.
0: A világon csökken a főszerkesztők száma, rohamosan,
3: hát figyelj, és ő még mindig azt hiszi. Délután,
1: az előző könyvének milyen volt a fogadtatása?
2: Előző könyvem az egy verses kötet volt, nagyon kis példányszámban jelent meg. Egyébként először egészen jó volt a fogadtatása, aztán én szálltam ki mögüle, tehát hogy is fogalmazzat. Rájöttem, hogy költő az semmiképpen nem vagyok, tehát hogy azon még lehet vacilálni, hogy festő vagy író, de költő semmiképpen nem. Egész egyszerűen azért nem, mert találkoztam annyival jobb szövegekkel, mint amelyek az enyémek voltak, hogy úgy gondoltam, hogy akkor nekem ebben nem nagyon kéne mozogni, és akkor utána kezdtem el komolyabban prózát írni.
1: De sok prózairól lesz verseget, és utána átfordul.
2: Azt hiszem, igen.
1: Yeah.
2: Csak olyan, hogy próza az sokkal fegyelmezettebb, meg kötöttebb műfaj, meg...
3: Mint a vers?
2: Igen. Olyan szempontból, hogy ne...
3: Nehézkedés. Szóval, hogy érted.
2: Most, tehát egyszerűen praktikus szempontokra gondoltam, tehát a könyvhöz újra és újra vissza kell ülni, és nagy,
3: meg ja, az írás, a prózában.
1: De ilyen szempontból nagyobb szabadságot is ad a próza, mint a vers, mert a versben azért én magam módján amatőr módon verselgetek, meg írogatok is, és azt mondom, sokkal nehezebb meg fog megragadni a versben a lényeget szerintem.
0: Az
1: írásban, folyamatára.
2: Igen, az írás folyamatára gondoltam egyértelműen.
1: Nem értem, nagyon sokat olyan fordított, tehát van átfedés a kettő között, de az megfigyelhető, hogy a költők többsége elkezd írni. Van is van, hogy mondjuk az írók többség, és mondjuk néha verselget, mondjuk a... De alapvetően ez egy más, teljesen más tudatállapot kíván, nem? Prózaírás.
2: Igen.
0: Igen, mondjam.
4: Halló, sziasztok! Az Orsolyától kérdezném, hogy a 100 hírest folytatni fogja? A 100 híres író most már ugye 100 fölött van, de hogy folytatódik, ugye?
2: Nem tudom, mert hogy azt nem én írom, tehát nem tudom, miről van szó, hogy őszinteljek, sajnálom.
4: Én ebben a hiszembe voltam eddig, hogy a 100 híres íróról. Az akkor azt nem tett.
2: Nem. Hogyha valaki, vagyunk néhány ezen a néven a világon, de...
0: Nem.
2: Nem.
4: És mi a

0: véleményed arról, hogy lehet-e a macskát idomítani?
1: A macskát idomítani? Igen. Az életben nem volt még macskám, mert allergiás vagyok a macskaszőrre, és most erre a kérdésre sem tudok válaszolni, de lehet, hogy a 100 híres író közül valami.
2: Ez irodalmi kérdés volt? A macska a gyanús nekem.
3: Egyébként szerintem miért ne lehetne?
2: Murakami volt a gyanús a macska.
3: Miért volt a macskát ne lehetne idomítani?
2: Jó, köszi. Itt vagy?
0: Nem, már elköszöntem.
2: Oké, csá. Hello. Muzsikáljuk is folytassuk, jó? Jó. Andalúzia lányai. Orsolj a könyv, hova? Elvitt a Gerló. Miben vagy a legerősebb? Azt mindenki tudja legbelül, hogy igazából miben jó ő. Mondat, figura, szituáció, korfestés, szerinted?
4: Nem én mondom, én nem tudom. Mások mondják, hogy látják a könyvet, tehát hogy valahogy szerintük láthatóan írok, tehát hogy maguk előtt látszik, vagy látják azt, hogy minek milyen színe van, vagy minek milyen az érzete. Tehát, hogy olyan filmszerű egy kicsit talán.
2: Plastikus.
4: Ezt utólag vettem észre, én is, tehát nekem természetes volt, hogy így látom a világot, és így is írom meg, és mások hívták fel arra a figyelmemet, hogy ez eléggé unikális a magyar irodalomban jelenleg, tehát nem nagyon találtak más ilyet.
2: Mikor írtad az első szöveget? Hány évesen?
4: Életemben? Szerintem 7 éves koromban.
2: De emlékszel, hogy mi volt?
4: Nagyon, nagyon rossz vers.
2: Jó, de 7 éves bizonyos jó. Igen, mondjad!
0: Na jó! Hello, sziasztok! Szia. A kedves szerzőasszonyhoz fölvezett kisztokban, hogy nem tudom, hogy folytatom. Ennek kérdésem, hogy ő vissza lélekvándorlásban? Vagy esetleg azért tud olyan színesen írni, mert már egy másik életben ezt megélte, és azért ide a hangulatot ugye.
1: A lélekvándorlásban? Azt hiszem, hogy ez nem hit kérdése, tehát igen, foglalkoztam olyan hagyományokkal, vagy érdekelnek, amelyek ezt állítják, hogy létezik ilyen jelenség. Hajlamos vagyok elfogadni, igen.
0: Hogy tudnál azt készíteni, hogy az egy idő ilyen színesen másoknak érthetően betűvel képet rajzolni, hogy esetleg én már megtapasztalt ezt egy előző életben.
1: Erre azt tudom mondani, hogy vannak olyan gyerekkori emlékképeim, amelyek arról szólnak, hogy bizonyos dolgokra ráismerek, és nem megismerem őket, tehát, hogy valahonnan már ismerős, de ennél többet nem tudok.
0: Jó, köszönöm
2: szépen,
0: és
2: jó estét. Ez miért fontos a lélekvándorlás? Én katolikus vagyok, próbáljátok meggyőzni, miért fontos az? Gerló, vagy...
3: Hát minden.
2: Mert akkor az időben a tapasztalás ki tudod nyújtani? Azért?
3: Hát ez egy magyarázat arra, hogy mi történik a halál után, mert az élet az annyira komplex, és annyira, és az emberi szellem az annyira nagyszerű dolog, hogy az nem lehet, hogy csak úgy pak meghal valaki, és akkor pak vége van a szellemének is. Azon kívül millió interpretáció van. Egy skolasztikus középkori interpretáció az az, Aquinói Tamás is képviselte, hogy a lélek az, a test az multiplex, az darabokból áll, ezért a van halála, szét tud esni részekre. A lélek az viszont szimplex, az egy darabból áll, azért nem tud részekre esni, azaz meghalni. Ezért halhatatlan. És hogyha valamilyen, nem tudom, hogy mi az, fogalmam sincs, hogy mi lesz a halál után, de én simán feltételezem, hogy a szellemi entitások azok nem úgy halandók, mint a test.
2: De azért mondom, pont egy írónak nincs semmi szüksége arra, hogy higgyen a test reinkarnációjában, amikor a szövegeink keresztül a saját lelkét reinkarnálja folyamatosan.
4: Ezt hiszem, hogy itt eleve az a probléma, hogyha hitről beszélünk. Tehát mondtad, hogy te katolikus vagy, én azt elfogadom, hogy hitről beszélsz, de mondjuk ilyen viszonylatban nem érdemes. Tehát buddhizmusról beszélünk, vagy hinduizmusról, amit így neveznek, akkor nem érdemes a hit fogalmával operálni, mert hogy nem értelmezhetetlen abban a kontextusban. Tehát nem hitről van szó, hanem belátásról van szó. Ugyanígy a halállal, vagy az, amit Európában lélekvándorlásnak neveznek, szerintem picit ilyen viccesen. Tehát az a probléma ezekkel a dolgokkal, hogy európai fogalmakkal, magyar nyelven nem biztos, hogy jól tudunk erről egyáltalán beszélni, mert hogy azok a fogalmak, amelyeket használunk, azok eleve mást jelentenek a mi kulturális kontextusunkban, mint ahogy azban a, hogy azokban a dolgokban kellene őket használni. Tehát ez mindig az első nagy lépcső, amikor az ember elengedi az ilyen szövegek olvastán, vagy a megérteni próbálása közben azt a fajta fogalomkincset, amivel addig dolgozott és amiben felnőtt, mert egyszerűen nem működik.
2: Jó, oké, egyetértek veled, bár azt is lehet mondani, hogy ilyen alapon a filozófiáról magyar kisenyisse a száját, mert nem a német a nyelve, érted?
3: Dehogyis
2: ne, nyissa ki. Jó, de érted, hogy a gondolat, azt is mondanám, hogy a megfelelő szöveg értelmezésben és kontextusban egészen másint a dingán zik, mint amit én most elkezdem majd magyarul lefordítgatni. Ezért mondanám, hogy az európai lélekvándorlás eszméje tényleg nevetséges valahogy, mert nem eredeti forrása van, de azt látom, hogy nagyon népszerű.
3: Sokan hittek a lélekvándorlásba Európába, hiszen nem kellett a buddhista vagy ázsiainak lenni. Giordano Bruno számára ugyanolyan evidencia volt, mint egy mai ázsiai.
5: Az emberi tudat az hinni akar annak, hogy az nem megy el. Minden ennek a tületülése.
2: Jó.
5: Ő nem múlik el nyom nélkül.
3: Én például nem hiszem el, hogy a halál az csak úgy egy tolvonással elvágja az élet.
2: Nem tetszik neked mi?
3: Nem.
5: Hát persze, mert így könnyebb.
3: Tiltakozzatok, hogyha nem, ha ti szerintetek a halál az mindent
5: De most a felhívás olyan, hogy az Istenről beszélgetnénk. Hát hit hihetsz is benne, meg nem is. Tehát nincs egyikre se mellette se
3: elett. Én a halálban nem hiszem.
2: Mit kezdesz a magyar valósággal? Ugye az író nem, én nem vagyok író, de nyilvánvalóan valamit megfigyel és leír. Ugye? Kb.
4: Igen.
2: Ez állandó opozíciót jelent a valóságban, nem?
4: Magyarországon biztos.
2: Magyarországon biztos.
4: Én ilyen nagyon nagy hálát adok a sorsnak, hogy nem csak magyar identitásom van, hanem többes, meg hogy ilyen monarchiás családból származom, tehát ugyanannyira érzem magam horvátnak, mint amennyire magyarnak.
2: Uh-huh.
4: Másfél
2: az igen, az segít.
3: Uh-huh. Az andalúz lányai is. A lányainak az identitása is jött.
2: Mondtál?
0: Sziasztok! Magyarország az a pár utcai fiúkban nem egy csak ernő, csupa kisbetűvel. Tálalmas, megvetendő, de mégis egyben nem egy.
2: Kösz! Jó!
3: Na, hát akkor nem csak
2: magyar. Dolj. Én is gondolkodok, bennem sok osztrák van. És tényleg valószínűleg a genetika, még egy csomó emlék...
6: Hello. Csak azért találok be egy érdekes felvetést, ez a halál után bármi van-e egyáltalán. Én csak azt tudom ezt hozzáfűzni, fizikailag nézzük át, hogy egy ember, amikor létezik, él, akkor tök sok energiája van, fizikailag kimérhető, hogy van energiája. Amikor meghal, utána nem mérhető semmilyen szintű energia, holott elméletleg van egy olyan törvény, hogy az energia nem vészel, csak átalakul. Nem. Tehát az energia valahova kell, hogy menjen tovább. Én nem azt mondom, hogy egy tudatos lényként tovább megy, viszont az megy valami, tehát valami valahova el kell, hogy valamivé át kellett, hogy alakuljon.
2: Igen, és ebből arra, egyébként eleve nem értek egyet, a modern kvantum fizika szerint például a fény eltűnik a végtelen távlatában, tehát nem csak azon, hogy átalakul, hanem el is tűnhet. Stephen Hawking, tehát az anyag energia megmaradás elve nem biztos, hogy igaz.
6: Tehát ezt kezdjük bebizonyítani, hogy...
2: Nem, én csak mondtam, hogy vannak, akik azt mondják, hogy nem is biztos, hogy igaz ez a régi görög tétel.
6: Meg hogy nem mindegy, hogy anyagról beszélünk, vagy energiáról beszélünk, mert én most energiáról beszéltem, ami elméletleg, ugye, energia nem vész el, csak átalakul.
2: Hát jó, de az anyag energia, vagy az energia anyag, valamilyen, igen, kozmológiailag igen.
6: tehát nem minden energiaanyag mondjuk. Ugye a kvantum pont ezt mutatja, hogy igazából nem tudják, hogy hullám, vagy anyag.
2: Igen.
6: Minőségű.
2: Igen.
6: Na, nekem ezért kétséges ez, hogy a halál után nincs semmi, mert ez egy ilyen alap dolog, hogy valahova kell, hogy legyen az a sok energia, ami bennem volt, vagy valakiben volt, és utána meghalt, és utána nincs benne. Tehát ez valahova tovább megy. Az, hogy most tudatos, vagy nem tudatos, az meg már megint egy másik tészta.
5: De az energia az univerzumban is létezhet minden nélkül. Tehát nem tudod, hogy...
2: Mit kezdesz a fekete lukakkal, amely magába szívja a körülötte lévő összes energiát, és kb. Csak annyit tudjuk, hogy ott van. De csönd, többet nem állítasz róla.
6: Akkor lehet, hogy megyünk a fekete lyukba.
2: Ez biztos, hogy megyünk, nem? Az már bebizonyított tény, hogy a teremtés, a galaxis a fekete lyukba tudni kell. Csak mondom, hogy a lélek vándorlással nekem hadd legyen egy pici bajom, egyszerűen még fantasztikus.
3: De a feltámadást szereted.
2: Igen, így van. Én
6: feltámadás. A lélekvándorlás, az nekem is még kicsit, mert nem bizonyítottam be magamnak, hogy létezik.
5: Ugyanak a másik oldalon.
6: Viszont
2: az mert a kettő tényleg... kizárja egymást. Nagyon jól mondja a Gerló, a feltámadás és a lélekvándorlás kivalóan kizárja.
5: De ugyanak az élnek a két oldala.
2: Nem. Jó. Nem, mert az éremnek két oldala van, és az lélekvándorlásnak sok.
3: Én nem tudom, hogy az-e a különbség, de
6: a kiszállok amúgy, hallgatlak idegesítve.
3: A lélekvándorlás az nem valami olyasmi, hogy valakinek a lelke születés, akkor átszáll, mondjuk bemegy a bárdóba, a köztes lévbe, és akkor onnan beleszáll egy akkor születendő gyerekbe mondjuk, vagy egy másik lénybe, és akkor abban él tovább, és aztán átszáll egy új lénybe, és ugye a lelkek száma igen. Nem nő exponenciálisan.
5: Tehát végül is egy konstans energia folyam, ami különböző.
3: A feltámadás az úgy van, hogy meghal mindenki, és aztán az utolsó ítélet napján mindenki egyszer csak föltámad, és sok-sok generáció egyszerre jelenik meg a temetőkből kifelé, és foglalja el az új helyét. És visszanőnek a levágott fejek, és...
5: Visszatérnék a könyvre egy pillanatra, hogy itt beleolvastam a könyvbe, most nem ugyan olvastam, csak azt látom, hogy azért olyan, mintha tudatosan alkalmaznál tematikán túl idegen szavakat, vagy idegen szándékot, idegen szófordulatokat. Tehát akár a könyvben, akár franciával, német, horvát, hogy ez ennek mi a cél, hogy mennyire szándékolt, most tudom, hogy a monarchia, tehát hogy van benne.
3: Maguk a hősök.
5: Igen, de például a francia nincs, tehát azt mondom, hogy de vannak ugye, amikor ez egy írói eszköz, hogy mikor és milyen módon használta, hogy neked mi volt ez a célod, hogy ilyen szinten használsz?
4: Érzékeltetni a családnak a sokszínűségét, vagy a sokféleségét. Mm-hmm. Egyébként ez egy fiktív történet, nem önéletrajz, de a családi háttér, ami megjelenik benne, az abszolút az én családom. Ami egy soknyelvű család volt, tehát én így nőttem föl, és valahogy ezt próbáltam meg.
3: Német, olasz, horvát, magyar?
4: Igen.
5: De ugye a francia is van benne, hogy látom.
4: A francia az azért van benne, igen, mert mert hogy a nagymama, a könyvbeli nagymama, aki egyébként akit a saját nagymamámról mintáztam, és sokszor beszél franciául, és ez az életben is így volt. Tehát, hogy próbált franciául és németül szólni a húgomhoz, illetve hozzám, mint ahogy az anyámikat is így próbáltam.
2: Kint a Szabadkán mászkálok, ott van egy kút, vagy bármi, és ott 3-4 nyelven van leírva, hogy mi az. Mert ez egy ilyen világ volt, hogy még a monarchia is, és ott még megmaradtak ennek a nyomai.
5: Persze, az más, én nem azt mondom,
2: hogy... Jó, csak mondom, hogy a monarchiának több nyoma maradt meg Szabadkán, mint Budapesten.
3: De még Magyarországon is nem olyan régen minden vonaton, minden ki volt írva valamiért oroszul, gondolom, mert hogy már 45 után az muszáj volt, de a többi az csupa monarchiabeli nyelv volt, tehát magyarul, németül,
2: franciául
3: és olaszul írták ki a dolgokat. Nem, franciául nem is.
2: De a vonaton franciául ki volt.
5: Horvátul is ki volt.
2: Hogy gondolsz el a horvát életre? Ezt egy picit még mondjad, mert ez egy kicsit, nem kicsit érdekel, hanem nagyon érdekel, csak hogy mondtad, hogy az identitásod az bonyolultabb.
4: Hát nekem nekem ez normális volt nagyon sokáig, tehát ezt az iskolában szembesültem azzal, hogy én nem vagyok magyar. Tehát nekem teljesen természetes volt, hogy én otthon vagyok Zágrában is, meg Budapesten is, meg a határnak mind a két oldalán, meg hogy ott vannak a rokonok. Szóval egészen sok egy gyerekkoromban én úgy éltem, hogy nem fogtam föl, hogy Budapest, Pécs, meg Zágrában az külön országokban van. Vagy nem volt zavaró az, hogy valakik a családban más nyelven beszélnek. És amikor az iskolába bekerültem, akkor volt ebből ilyen az első ilyen, hát nem mondom, hogy konfliktusok, de hogy ilyen rácsodálkozások, hogy nem, tehát hogy mások nem több nyelven élnek, meg másoknak nincsenek a határ túloldalán máshogy beszélő rokonaik, és akkor így lassan, nagyon lassan, egyébként 20-valány éves koromban kezdett az lecsepegni, hogy teljesen másfajta kulturális mintákat is adott ez nekem, mint amit egy színmagyar családba felnövekvő valaki kaphat. Egészen alapvető
2: dolgokra
4: gondolok, hogy
2: más. Egész életedre vonatkozóan jó dolog, hogy multikulturális hatásért, nem?
4: Jó dolog szerintem. Tehát sokkal több nézőpontot tesz lehetővé. Igen. Tehát nincs ez a fajta, senkit nem akarok megmenteni, de az a fajta bezárkózás nincsen benne. Tehát mindenhol más, hogy mindenhol otthon érzem magam.
2: Jó, mert érted, igen. A szemszögeket el lehet veszíteni szép lassan az ember, így beleesik egy multikulturálisból, egy monotípusú kultúrában, ami, és akkor igen.
5: De visszajön. Bekerülsz visszajön.
4: Nem tudom, hogy nekem kívülről nézve ez néha olyan, amikor megpróbálok elmenni egy rövid időre, aztán persze mindig visszahúz a szívem, mert főleg az anyanyelvem miatt, nem mégis csak a magyar az anyanyelv.
3: Na, hova elmenni? Horvátországba?
4: Akár oda, vagy elmenni Olaszország, vagy tengerre elmenni, nem tudom, mennyi időre csak tudok. Szóval, hogy onnan például nézze a magyar közösségi oldalakat, vagy az, hogy mi folyik az interneten, az ilyen egészen vicces. Tehát, hogy itt mindenki egymásnak esik olyan dolgok mentén, amiről Európában senkinek gőze sincsen. Tehát, hogy olyan sérelmek fortyognak, meg olyan indulatok mentén megy ez a belső harc, hogy tényleg az a köldöknézés a legjobb szóra, tehát hogy semmi másról nincsenek elfoglalva néha szerintem azok, akik itt élnek, és ez mondjuk kintről nézvén egészen extrém, vagy
5: de neked mennyire van látás, hogy kívül kint milyen harcok folynak?
4: Ugyanilyenek, tehát nem erről van szó, hogy nem jobb.
2: Három alatt érzem már azt, hogy
5: ja, hát én is
2: kint vagyok, hogy vissza kell állnom az itthoni állapotra.
5: Igen, de én is sokat utaztam, meg sokat éltem külföldön, úgy gondolom, hogy máshogy megvannak ugyanezek azért, csak maximum a szintje nem ilyen, vagy a mérték nem ilyen, vagy nem ezt érzékelsz abból annyit, amit nem vagyok.
4: Én inkább azt mondom, hogy a kíváncsiság az, ami máshol megvan, a más
5: az dolog
4: iránt. Itthon meg nincs meg, tehát itthon meg ez a köldök, tehát csak önmagunk van a fókuszban, csak az érdekel minden.
5: Igen, csak én azt mondom, hogy nem nagyon lehet annyira rálátni, ha nem vagy benne szervesen más kultúrában, nem lesz ott.
3: Nem is az, hogy rálátni, hanem ha madár távlatból látod, akkor egy kicsit másképp.
4: Igen, de ez mindenre igaz.
5: Tehát, hogyha a horvát belül, nem tudom, politikában, vagy életérzésben vagy benne, és mondjuk eltávolodsz onnan, ott lehet ugye összetapasztalni.
3: De ez akkor egy másik oldal. Tehát, hogy a köldöknézés az azt is jelenti, hogy annak, aki a saját köldökét nézi, annak nincs elég figyelme arra, hogy másokra is odafigyeljen. Tehát a magyaroknak ma pillanatnyilag fogalmas.
5: De én csak azt mondom, hogy nem feltétlenül magyar sajátosság. Lehet, hogy a mértéke az
3: meg Debrecentől keletre, ütöm, Záhonytól északkeletre, mit tudom én, letegyüttől. Szóval, hogy a határaim túl mi van?
5: Igen, nem, de mondom, hogy szerintem ez alapvetően emberi sajátosság, akiben van.
2: Nem tudom, hogy emberi.
5: De a magyar az biztos, hogy valami nagyon extrém mértéket tölt, csak nem tudom, én nem látok.
4: Igen, szóval, hogy valahogy egy globális dolgok iránt szerintem kevésbé érdeklődnek. Én legalábbis ezt tapasztalom. Tehát, hogy Olaszországban mondjuk sokkal égetőbb kérdés adott esetben az, hogy mondjuk a bolygó helyzete milyen. Tehát, hogy jobban, több ember.
5: Ne felejtsd, hogy jobban élnek az emberek sokkal. Még akár tehát, és hogyha valaki sokkal jobban él, akkor engedte meg magának a lerugaszkodottabb érdeklődési területeket is.
4: Tehát mondjuk azt nem tudom elrugaszkodatnak nevezni, amikor így nagyjából megfulladunk lassan, meg kiirtották fél Brazília összes esőerdejét, tehát hogy ez szerintem nem más.
5: Nem, úgy értem, hogy az emberi szükséglet, és nem tudom, a Maslow-féle, mindenki alapvetően az egyéni szükségletei kielégítésre törekszik. És akkor tud különböző szintekre jutni, hogyha azok ki vannak elégítve. És az alapvetően, hogyha itt a lakosság egyharmada éhezik, nem tudom, minimális napi szintű halatot kell folytatni, leköti minden energiát.
2: Attól, hogy a magyar lakosság egyharmada éhezik, attól a magyar tudomány, vagy projekt, vagy innováció kérdése...
5: Az is bezárt, egyetértek
2: ezzel. Azt mondom, hogy az attól elvéletén még nem kell, hogy leálljon. A nagyobb probléma az, most az éhező tömegeket félretolva is, az érzésed van, hogy egy bezárt rendszerben forog.
5: Egyetértek, én nekem is az állapot Magyarország kapcsolatban, hogy szerintem ez alapvető sajátosság, és a Magyarországon, mintha ez intenzívebben jelentkezne.
2: Hát igen, ezt mondjuk, hogy intenzívebben jelentkezik. Nem tudom, milyen a mexikói, mert ugye akkor gyorsan meg kéne nézni egy példát, hogy Juárez városában a polgárok mennyire élik meg a demokráciát.
5: Mert azért, mert ott vagy részben Szerbiában, azért, hogyha Szerbia, úgy élni Szerbiában, hogy csak ott élni, és csak ott, hát ugyanaz érzésed lenne.
2: Nem ugyanaz, ez nem
5: nincs,
2: igaz.
5: Nincs az az érzésed.
2: Ott is van korrupció, de ott más. Ez a korrupció is más, meg az a korrupció
5: igen,
2: is
5: mert más. Mert más szinten vagy kötődve ahhoz az országhoz. Ezt mondom, csak azt mondom. Biztos, hogy nagyon nagy különbségek vannak, főleg Olaszországot, nem biztos Magyarországgal, de hogy Szerbiában, hogyha ott laknál, lehet, hogy ugyanazok a problémák foglalkoztatnának, mint itt.
2: Mondok egy példát. Szerbiában, amikor a maffia főnök énekel az esküvőn, mindenki mosolyog. Magyarországon pedig a magyar nemzet leleplezi az esküvőn föllépő maffia főnököt, aki énekel, és tök egészen más az optikája annak, mert valami mindig megváltozik. Kézzed, tulajdonképpen persze. Nekem nagyon furcsa volt, hogy ezek a szerbek mennyire szeretik az ő maffia főnöküket, és milyen szépen énekel. Van Balkán a dologban, tényleg szépen énekel. Tehát nem tudom elképzelni a Portikról, hogy szépen énekel. Tehát azért, hogy van más típusú.
5: Igen, én van ilyen.
2: Nem összemérhetőek.
5: Nem, de erre mondta, ezzel próbáltuk, itt volt a tört, vagy aki volt, beszéltünk, hogy létezik a népűek, nem lett karakterisztika. Mert ez azzal is összefügg. Hős azt mondta, hogy bizonyos szempontból létezik, és ez megerősíti azt.
2: Hát figyelj, hogyha megnézed, valaki egyszer kérte, hogy híreket keresek a médiába. Nem viccelek, alig van hír a médiába. Tehát a klasszikus értelemben keres, tehát ugye nem a médiából származó hír forrását keresem, hanem olyan tudod, mikor ír. Kinyerte meg a vitorlás versenyt. Ilyen értelemben a magyar média szerintem mérhetetlenül bezárkózott.
5: Tehát de az egész társadalom
2: önmaga reflexióját folyamatosan gerjesztő, tehát tulajdonképpen például hír az, hogy akár az Indexet, vagy akár a 444 mit válaszolt a minisztériummal. És gondoljatok bele, hogy két média szervezet kommunikációja, mondjuk ki, hogy az nem hír. Nem felel meg a topic comment annak elméletének, amely szerint a hírben kell bizonyos elemeket
5: egyet szorolni. Értek, de ez összefügg már megint az egész magyar bezárkózás.
2: Azt nem összefügg, csak mondom, hogy ez szerintem súlyos lett nálunk, súlyosabb, mint talán Romániában, vagy Szlovákiában, vagy Lengyelországban.
5: Egyet értek ezzel is, csak mondom, hogyha ott érnél, akkor lehet, hogy ugyanolyan problémákkal foglalkoznál.
2: Az ugyanúgy fájna, inkább az, amit akarsz, hogy ugyanúgy fájna. Mert megfigyeltem, hogy a szerb miniszter korrupt, képzeljétek, az nem zavar. Ennyire magyar a lelkem, hogy egy magyar miniszter korrupt, az meg zavar. Holott ez nem más, mint a hazaszeretetre példa. De nem. A horvátokról hallasz hírt, egy kicsit jobban érdekel, nem?
4: Jobban, ez a legjobb példa, amikor van a magyar-horvát meccs, akkor... Na ez, igen, ezt nagyon megkérdezték, nem, egyiknek se tudok, de mindenképpen örülök, akármi lesz a végeredmény.
2: A nők mindent megoldanak, ha lehetetlen helyzeteket.
3: Horvátok a jobbak.
2: Miben? Fociba, igen, de nem erre a vízilabdáról.
3: Ja, a vízilabdában ott probléma. Ott
2: egyetlen...
5: Mi probléma?
3: Hát egyformák, ott kb.
2: Egyformák. Nem egyformák, ti mutat.
3: Jobbak?
2: A csajommal egyetlen kérdésben vagyunk nagyon súlyosan fasírba, hogy a szerbeknek drukkol, én a magyaroknak. És képzeld, én mondtam a vajdasági magyaroknak, hogy lehettek ilyen aljas árulók? Képzeld, a szerbeknek drukkolnak a vajdasági magyarok.
4: Mindig is úgy tették.
2: Igen. Azért mondom, hogy... Már dolgozol új könyvben, mert mondtad, hogy egy könyv nem könyv.
4: Igen, hát ennek van egy, tehát ugye ez egy ikerpárról szól, és ez a könyv, ami megjelent, ez az ikerpár egyik részének, vagy felének a szemszögéből íródott.
3: És akkor megírod
4: a megírom a párját is, pár történetet, hogy
5: van ki a másik.
4: Hát de igen, és lesz majd egy, de hát arról még azt nem végképp korai beszélni. Tehát egyelőre még csak arról van szó, hogy a másik lány is elmondja ugyanezt a történetet. Pontosabban nem ugyanezt, hanem tovább építi azt a világot, amit megismerhetett az olvasó ebből a könyvből.
7: És van valami konkrét munkamódszered, vagy szabályozott, hogy te naponta mettől meddig érsz, vagy hány órát, vagy
4: mennyire vagy én teljesen képtelen vagyok, tehát én megpróbáltam azt, hogy becsületesen fölkelek reggel, mint a normális írók, és neki tudok írni, de ebből az lett, hogy a 8. kb. Után visszafeküdtem, úgyhogy ezt a módszert feladtam, és végül is az körben az adott, hogy valamikor este 9-es évek között, hogyha van rá időm, tudok írni, ami azt jelenti, hogy...
2: De akkor már kész van a fejedben, hát igen. Akkor már csak tökül írom.
4: Igen, igen.
5: De ezt kérdeztem én is, de akkor nincs meg az ilyen...
4: Nincsenek vázlataim, meg nincsenek ilyen különféle trükkjeim, meg technikáim, meg semmi, tehát egyszerűen fejben megírom a történetet, és tanulom.
2: És amikor fejben írsz, tudsz mást is csinálni, mert nő képes. Igen. Tehát, hogy tudsz autót vezetni, közben miközben
4: írsz. Egyetem tudok autót vezetni, nincs jogosítvány, ja, csak biciklizni szoktam.
2: Nem, én neki mennék, ha fejben írok, akkor én neki megyek, érted a falna, mert befelé figyel az ember. De akkor azt mondod, te...
4: Szerintem működik több szálon is a történet.
2: A nő képes,
3: még férfiaknál is működik.
2: Nem,
3: több szálon gondolkodás, de hogy...
7: És az megint egy nagyon hülye kérdés, de az, amikor már kinyomtatták, megjelent, jönnek az első kritikák, utána nem tehát azt érzed mindig, hogy ez egy kerek egész, vagy pedig van, amit esetleg megváltoztatnám, vagy itt valamit teszed be, hogy hát, talán itt valamit kicserélnék.
3: Nem is a kritikák, amikor már kijött a nyomdából.
4: Aha,
2: igen. Már vége, akkor kész, nem?
4: Nem, én iszonyatosan szőrözős író vagyok, tehát, hogy ami megjelent, abból majdnem ugyanennyi volt, amit kidobtam. És a végeredmény az majdnem az, amit szerettem volna, de azért még mindig találok benne olyan pontokat, amit máshogy csinálnék, csak ez az, amivel már tudom, hogy nem szabad foglalkozni, ez már tényleg az őrület határa.
5: Ez úgy, amikor legyesz a vágás, nem? Hogy jól tudja vágni utána a készülékből, nem?
2: Jó, köszönjük szépen, hogy bejöttél hozzá, és írják könyveket. Azt szoktam mondogatni péntekenként, hogy szeretkezzetek, olvassatok könyveket, ilyeneket mondunk.
3: Szeretkezzetek, imádkozzatok, és olvassatok könyveket.
2: Nekem vannak barátaim, akikkel mind a mai napig könyveket olvasunk, azért ez egyre kisebb társaság, azért mondjuk ki, nem? Nem érzed?
4: Hát a megjelent könyvek szemeből semmiképp, abban mert különben miért érni
3: meg? Példány számából már.
4: A példány számból már igen. Igen. Tehát, hogy régen több ezer példány befolyott egy könyv, most meg a 800 befolyó, az már
3: csúcs. Tolsztoj meg ilyenek több százezes példány számban jelent.
2: Oké, gyerekek, de én azt a mozdulatot, hogy itt tartod a könyvet és olvasod, egyre ritkábban látom. Lehet, hogy igazatok van, csak nem látom az olvasó embert, nem látom.
3: Nagyon sok olvasó embert
2: látom.
7: Már is a
3: szemembezást.
2: Tessék. De nem, csak azt mondom, hogy jó, azt mondjátok, semmi gond.
5: De van gond, hát csökken az olvasói réteg.
2: Hát én nem tudok már kivel beszélgetni, mert már senki nem olvas könyvet. Jó, hát veletek meg a Csabában szoktam, csak mondom, hogy észrevettem, hogy az én már nem ugyanaz van. Emlékszem, régen megjelent egy könyv, mi az, hogy társadalmi vita volt. Spíró ért egy, nem X-ek. Végig söpört a... Ja. Most mi söpört végig így a magyar irodalomban? Mondjátok hát már meg.
5: Én a mai magyar kortársaságban, én nem nagyon látok
2: olyan nagyon...
5: Tehát én távol tartom magam most talán. Tehát, hogy értem, hogy amiket megjelennek, én nem tartom olyan jónak.
2: Na jó.
5: Még én most olvastam legutóbb Hidas László, az tetszett. De én alapvetően nem... Nekem például Bodrog, vagy Bodor Ádám.
2: Bodor Ádám.
5: Azt szeretem.
2: Jó, végem van. Puszikán, köszönjük, Orsi. Küzd tovább a médiában.

0: mille se esutaan.
1: Keltakarua.
2: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakarua. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
5: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió.
1: Jó.
6: Ez nagyon jó.
2: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: nem félelmes, hogy az előbb Gorki dicsérted, most Molnárt. Nem. Magyar írókkal milyen kapcsolatod van?
1: Sem. Van-e? Sajnos nincs. Sajnos a magyar darabban a Hubainak a Nérója volt talán az egyetlen, amit mondjuk a Hubai bennem gondolkodott, és nekem írta, de sajnos nincs igazán. Nem volt igazán új magyar darabban olyan szerepem és olyan sikerem, ami nem is volt talán.
0: Mondhatok valami föltételezést, utasíts vissza, ha nem igaz. Téged bár rengeteg drámai szerepet is játszottál, alapvetően egy nagy komikus géniusznak tartanak. Géniusz, ez olyan csúnya dolog szembe mondani, szóval egy nagy komikus természetnek tartanak, aki táncolni és énekelni tudod, az nálunk mindig gyanús.
1: Sem szígy. Persze, de ez egy olyan hülyeségnek tartom, mert szerintem egy színésznek, egy igazi színésznek mindent tudni kell, mi az, hogy táncol, énekel, drámát játszik. Na, nem csak mondom, hogy aki ezt kép, hogy ez gyanús, ezt észrevettem a pályámon nagyon sokáig, hogy itt volt egy ilyen jelenség, amit úgy hívnak, hogy Márkus László, egy ilyen molett fiatalember, akit a kamaravarietébe fölép, és ugyanakkor eljátszott a Claudiust és a Revizort, és akkor elment a Zeneakadémiára, és ott hülyéskedett, és mi ez? Szóval ez összeegyeztethető. Én szerintem összeegyeztethető. Miért ne?
0: Te kit tartasz a kortársaid között, vagy nem az élők között, kit tartasz igazán nagy színésznek, aki mindenkit tud? Ez egy vélemény, amire talán válaszolsz, aki olyan még talán példaképen is.
1: Hát példakép az mondjuk az...
0: Az nehéz.
1: Az nehéz. A példakép az nehéz mondani, de én nagyon sok jó színészt tartok, és nagyon szeretek színészeket. Most muszáj neveket mondani, mert akiket kiadjuk, akkor azok azt hiszik, hogy őket nem, és esetleg nem jut eszembe.
0: Van-e olyan álmod, hogy valakivel szeretnél játszani két személyes darabot? Ketten kiálltok és eljátszatok egy két személyes darabot.
1: Van két színésznő, akivel soha nem kerültem össze, és akiket nagyon szerettem volna mindig játszani, a Rutka Éva és a Törőcsik Mari. És ez soha nem jött össze. Soha nem jött össze, csak távolból csodáltam, és a Törőcsik nekem egy olyan élményt nyújtott ebbe, ez is furcsa. Miben nyújtott egy élményt nekem? A Régi Nyár, egy Bradley, egy operett, egy zenés darab, bejött a színpadra, és maga volt a csoda. És azt, amit élek, nem felejtem el, mert ilyet, ezt megmondom őszintén, ezt nem hittem volna. És itt kezdődik nálam a színészet, és a színészet varázsa, és a hatalma, hogy valaki bejön a színpadra, nem csinál semmit, és ő van, ott van, és adja magát.
0: Azt mondtad, hogy Rutkai Évával és Törőcsik Marival még nem kerültél össze színpadon. Ennek ugye feltehetően az az oka, hogy itten meghatározott társulatokban játszunk, és te 1957 óta a Madách Színház tagja vagy. Milyen dolog az egy színházban, nem merem mondani azt, hogy megöregedni, de egy pályát kiteljesíteni?
1: Nézd, nem tudok mondani mást, mert itt élek, ebben az országban, itt ez a színházi rendszer van. Most én ezen nem változtathatok, és hiába ugatok, vagy hiába ordítok, vagy hiába mondom, hogy ezt vagy, akkor azt kell csinálni, el kell menni, szabadúszónak kell lenni, és vagy hívnak, vagy nem hívnak. Szóval én a Madách Színházba megkaptam mindent, amit a Madách Színház keretén belül meg lehetett kapni. Tényleg nem szólhatok semmit, úgy a rendezők részéről, igazgatóság részéről, mindig mindent. Az hiányzott sokszor, és sajnos az én vendég fellépéseim, ezt így idézőjelben mondom, egyszer a József Attila Színházban, hát az penetráns volt, botrányosan sikerült, az Ugó Betty Özönvíz című darabja nagyon rossz előadásban, és a másik a Radnóti színpadon egy lengyel darab, ami szintén nem az előadás nem sikerült, hanem az egész olyan nem jött igazán ki a dolog. Szóval az én vendég fellépéseim nem sültek el jól. És lehet, hogy mondjuk a Víg Színházban meghívtak volna, vagy a Rutkait meghívták volna a Madásba, akkor más körülmények között jobb lett volna.
0: Kérlek szépen, de te nem csak színpadi színész vagy, mondom, a színészettel vagy szinte azonos a televíziózás hőskorában, rögtön képernyőn voltál, gondolom. A filmekkel talán nem barátkoztál meg annyira, illetve...
1: Nem én barátkoztam, ők nem barátkoztak meg velem.
0: Mi lehet ennek az oka, bár ez egy buta
1: kérdés, de engem... Ezt talán meg kellene a rendezőket kérdezni.
0: Tudtam, hogy buta kérdés, szóval jogos
1: volt. Én nem tudom. De hogy ők miért nem foglalkoztattak engem, hát arról fogalmam nincs. Lehet, hogy nem voltam szimpatikus nekik, vagy az én játékstílusom, vagy azt féltek tőlem, hogy esetleg, hogy én egy ilyen túl tempátumos, valaki vagy, aki mondjuk a filmen egy kicsit sok, vagy valami, de hát ez is rendező kérdés.
0: Jogos volt a vissza. Te egy nagy filmrajongó vagy, azt hiszem, te folyton moziba jársz, ugye?
1: Jártam. Most már nem járok annyit, de viszont minden. Én egy 1932 és 1950 között én merem állítani, egy lexikon vagyok, mindent tudok.
0: Mondd, miből tanul egy színész? Most már elmondtad azt, hogy a színpadon mit tanulsz. Az élet azonban nem kizárólag színpadban, nálad nagyon azonos. Mik a te tanítómestereid, hanglemezek, mozik, olvasás? Meséld el, hogy tulajdonképpen hogy élsz?
1: Én hogy élek? Én egyedül élek, és nagyon szeretek egyedül élni, és rengeteget olvasok, lemezt hallgatok, televíziót nézek, és visszatérek arra, hogy mit lehet tanulni. Ezt nem lehet tanulni. Én ez mindig azt mondom, hogy főiskolában, hogy tanítják. Ezt nem lehet tanulni. A mesterségnek a fogásait, mondjuk beszélni, mozogni, ezt meg lehet tanulni, de ami innen jön, és amit az előbb a Töröcsik példával mondtam, hogy valaki bejön a színpadra, és egyszer csak mindenki úgy odanéz, azt nem lehet megtanítani. Az valakiben benne van, az az egyéniség kérdése. Ez megmagyarázhatatlan. Megmagyarázhatatlan, és titok.
0: Persze, hogy titok, de azért mondjuk embereket szoktál megfigyelni. Mégis színpadokon, akárhonnan nézzük, embereket kell ábrázolni.
1: Lehet, én tudatosan nem.
0: Tudatosan.
1: Tudatosan.
0: Hát nyitott szemmel élsz.
1: Lehet, nem tudom. Én megkapok egy szerepet, én mindig ugye a darabot látom, a szituációt látom, és megpróbálom az írót közvetíteni. Én alázatos vagyok, még ha a darab rossz is, meg vagyok győződve, hogy rossz a darab, én addig elhitetem magammal, hogy az a darab jó, mert hazudni nem tudok. Se életben, se színpadon. Tehát kénytelen vagyok addig magamat meggyőzni, hogy ez a darab jó, amíg mondjuk elhihetően el tudom játszani.
0: Most híreket szoktál nézni a televízióban?
1: Sajnos igen.
0: Ez a sajnos annyit jelent, hogy a világhelyzettel Borzalmas. Is folyton foglalkozom.
1: Igen, hát folyton bejön a lakásom.
0: Bejön a lakásom.
1: Egy színész
0: ez
1: nem
0: is egy tanítómester.
1: Borzalmas tanítómester, és ezért még vadabbul kell játszani, és a közönséget még vadabbul kell fölrázni és szórakoztatni. Én nekem ez az álmom, hogy az embereknek elfeledtetni ezt a szörnyűséget, amiben élünk. Ez most nem egy strucc politika, de tényleg annyi borzalom van a világban, hogy egy színésznek szerintem az a kötelessége, hogy avval politizálok, hogy ebben az országban élek, és hogy ebben az országban színpadra lépek, ez már egy állásfoglalás. De azon felül még pluszt adok magamból, igyekszem a magam derűjéből állítólag, ami van, nem tudom, én magamat nem ismerem olyan jól, vagy nem foglalkozom annyira magammal, a magam tehetségével, a magam derűjével és a magam eszközeivel, mint esetleg más. Ez most kiderült, hogy mások foglalkoznak velem, a betegségem alatt ez fantasztikus méreteket öltött ez a szeretet és foglalkozás az én személyemmel. De hát ez nem az én dolgom, hogy én foglalkozzam vele. Én igyekszem mindig a színpadon a maximumot nyújtani, és mindig ez a cél, hogy én jól érezzem magam. És ha én jól érzem magam, hát akkor a közönség az jön utánam.
0: Laci, mégis egy hosszú pálya áll most már mögötted. Voltak keserű korszakok, keserű pillanatok, voltak megtorpanások, voltak, amikor azt mondod, hogy odavágom az egészet, nem csinálom.
1: Olyan nem,
0: szóval, olyan nem volt.
1: Olyan nem volt.
0: De volt olyan, hogy...
1: Olyan volt, de igyekszem gyorsan megrázni magamat és tovább menni. Szóval nem hagyom magam.
0: Laci, mi a színész státusza ma Magyarországon? Valamikor egy színész óriási előkelő, talán a társadalom egyik vezető személyisége volt. Hogy érzette magad, mint színészt a társadalmon belül.
1: Én magamat vezető személyiségnek érzem. Hogy aztán mások minek tekintenek engem, azt nem tudom. Én tartom magam ehhez. Én azt tartom, hogy egy színész öltözködjön elegánsan, öltözködjön divatosan, legyen tiszta, legyen rendes, legyen művelt, legyen okos, nem árt, ha intelligens is. A többi nem az én dolgom. Ahogy a többiek, hogy, és mi, hogy mit gondolnak a színészekről, és hová helyezik, az már nem az én dolgom.
0: Az anyagi elismerése a színésznek, ahogy te látod, megfelelő, elegendő, kevés.
1: Nem szeretek erről beszélni, mert változtatni nem tudok rajta. Ha nem tetszene a dolog, és tarthatatlanak tartanám, akkor elmennék ebből az országból, de én itt élek. Tehát azt kell tudomásul vennem, ami itt van. És ezért nem szeretek zúgolódni, ezért nem hallanak engem soha panaszkodni.
0: Nagyon meglep, amit mondasz. Nálunk a panaszkodás a divat, és nem az elégedettség. A status quo-t vagy a helyzetet borzasztó kevés ember fogadja el, és úgy fest, mintha neked minden olyan könnyű lenne. A szerepek megvalósítása könnyű, elegánsan öltözködni könnyű. Így van ez?
1: Hát azért ez nem könnyű, arról szó sincs, hogy könnyű, mert először is lett tudomásul, hogy én egyedül élek. Tehát nekem nem kell családomról gondoskodnom. Én nem azt mondtam, csak minden esetre ezt a amit látok az embereknél, az a elkeseredettség a művészeknél, és elég nagy művészeknél, és az én barátaimnál is, ez a, hogy feladnak dolgokat. Én ezt nem szeretem. Ez a pálya, ez nem arra való, hogy az ember feladja, pláne ha valaki tehetséges. Itt köröm szakadtáig kell. Majornak volt egy nyilatkozata, azt hiszem pont egy ilyen műsorban, hogy szakadatlanul dolgozni kell. Szóval nem szabad, nincs gát, ha valaki tehetséges, akkor nem is lehet gát, mert akkor azt az illetőt hajtja az alkotni vágyás, és a szerepformálás, és az, hogy adjon magából. Ez lehet, hogy exhibicionizmus, nem hiszem. Egy komolyabb művésznél ez már több. Szóval ez nem csak exhibicionizmus, hát ez a pályáz, ezzel kell exhibicionizmus, anélkül nem lehet élni, de itt feltétlenül mondani akarás kell. Én azt nem szeretem, amikor valaki azt mondja, nem megy, nem bírom, megy, kell. De nagyon nehéz, nem olyan könnyű itt, mint nyugaton, ahol mit tudom,
0: ahol
1: egy millió dollárt kapnak.
0: Ahol talán még nehezebb.
1: Hát mondjuk az elhelyezkedés.
0: Hányan kapnak millió dollárt?
1: Hát
0: nem
1: igen,
0: akarok
1: a nagy
0: elkeseríteni.
1: Szárok.
0: Nem akarok elkeseríteni, hogy mondjuk Nyugat-Németországban az állástalan színészek száma.
1: Tudom.
0: 4000 közül van.
1: Én csak nem akarom azt, hogy a kollégáim, akik tehetségesek, hogy azok ebbe a elkeseredett testpetségbe éljenek, mert annál sokkal többet érnek.
0: Így igaz. Te egy olyan vidám aszkéta vagy, ha szabad így mondanom, ami annyit jelent, hogy tele vagy életörömmel, derűvel, akarással, és közben persze az életformád. Ez egy rendkívül szigorú életforma. Szoktál késni például a színházból?
1: Volt hogy már? Lehet késni?
0: Na, én csak kérdezem, hogy lehet. Én tudom, hogy nem lehet.
1: Nem szabadna késni. Én azt soha nem felejtem el, mert a Kismanyi és a Pécsi Sanyi mellett állandóan Steckin Ferden, folyton mondom, a Darvas Lilia a harmadik.
0: Amikor Darvas Lilia az ugye a nagy magyar színésznő, Molnár Ferenc felesége. Reinhardtnál színésznő, később emigrációba kényszerül Amerikába.
1: És Amerikában Gertrúdot játszott a Broadway-n, ami nagy dolog, magyar színésznőként. Visszajött ide, Magyarországra, mert azt mondta, mondja Laci, normális vagyok én, pénzem van, mindenem van, és a Madácsba vágy. Jó, mondta, és mert imádott itt lenni, és imádott itt játszani. Szóval ő fantasztikus volt az első próbán, amikor megérkeztünk, ezt soha nem felejtem el.
0: Ez az olimpiába.
1: Első nap, hát én olyan izgatott voltam, hogy már alig bírtam éjszaka aludni, hogy most a Darvas Tilivel megyek egy próbára. Én nem ismertem, nem akkor még semmit, és 3-10-kor fölmentem az irodába, és a akkori titkárnőnk rettentő izgatottan szaladgált jobbra-balra, hogy jaj, itt van a Darvas Lili, és még senki nincs itt. Hogy senki nincs itt? Az hát benn ül a tanásterembe, a olvasópróba lett volna. Hát az én bemegyek, bementem, benn ült a Lili, egy kicsit morcosan. Tűnik, 10 után 10 percet még senki nem volt ott rajtam kívül a színészek közül. és akkor az, hogy nagyon liberálisan mennek itt a dolgok, ez az Amerikában ilyen nincs, és mi... Aztán később már megszólta, hogy ha egyiket elvitték filmezni, a másikat elvitték a rádió, minden. De azt mondja, hát ilyen nincs, hát ez nem lehet. Hát azt mondja, hát mögöttem, hogyha én elkésem, vagy nem csinálom úgy, ahogy kell, hát 30 színésznő vár arra a szerepre, amit én játszom. Hát engem úgy rúgnak ki, mint a sicc, és már jön a második jelölt. Szóval ez is összefügg egy kicsit. Ebben, amit mondtam, ez a testpercség elhagyása a dolgoknak. Én tudom, hogy nem könnyű, tényleg nem könnyű, amire úgy visszatérek az előbbi témára, de azért, ha valaki csinálja ezt a hivatást, hát akkor valamiért csinálja, hát legyen benne öröme.
0: Laci, eddig beszéltünk színészekről, pályáról, nem beszéltünk még rendezőkről. Volt-e rendező, aki téged fanatizálni tudott? Vagy te már olyan fanatikus, ami érkezel, hogy téged nem kell fanatizálni?
1: Nem tudom, mit értesz pontosan ez alatt a szó alatt, hogy fanatizálni.
0: Hát aki neked egy külön lelkesedést ad, aki olyan ötleteket, eszméket, darabelemzést ad, a szerepekbe úgy irányít, hogy te magad egészen átváltozol, és még boldogabbnak érzed magad.
1: Hát ilyen extatikus mértékben ez nem volt, viszont három rendező van az életem, nem is dolgoztam olyan sok rendezővel, most itt eszembe, akikkel nagyon jól dolgozom, nagyon kellemesen. Az Ádám Otto, Vámos és a Lengyel Gyuri. Na mostan egy nagyon érdekes dolog volt, amikor én a Jancsóval összekerültem. Hát mindenki dermed, hogy kerülök én a Jancsóhoz? Hát meg kell mondanom, hogy életem egyik legmulatságosabb nyarát töltöttem.
0: Gyulán.
1: És az a bizalom és az a szeretet irántam, ami áradt a Jancsóból felém, az olyan erőt adott nekem, és valami olyan boldogságot, hogy én mindent megcsináltam volna.
0: Tehát tulajdonképpen neked sokat... a magányban azért nagyon nagy szükséged van arra, hogy bizzanak benned az emberek.
1: Hát az rettenetesen félek az emberektől közben, úgy nézek ki, mintha Isten tudja, milyen magabiztos lennék, de hát úgy nem lehet én. Ha magabiztos lennék, akkor talán nem félnék annyira minden premier előtt és minden szerepemtől.
0: Hogy jut el hozzád a közönség véleménye? A Tapsban, vagy az utcán?
1: Hát az utcán... Hát a Tapsban az mondjuk az természetes, de hát az utca, azt nem lehet elmondani.
0: Civilben, privátim is, és mik a reakciók?
1: Hát a reakciók azok általában csodálatosak, és itt kell vigyázni egy színésznek, mert hogyha a közönség megszereti, akkor a csapdába tudja ejteni, mert akkor minden tetszik a közönségnek. Szóval erre fiatal színész koromban már figyelmeztettek, hogyha esetleg népszerű színész leszek, vigyázzak arra, hogy azért a közönség az olyan, hogy aztán valakit szeret, mindent elfogad tőle. Hát én... Szerencsére azért elég jó önkontrollom van.
0: Azt mondtad, hogy a közönség talán nem tudja, hogy egy színészből sugárzó jelenlét mögött mennyi munka van. Hát mérjük le ezt a munka mennyiséget.
1: Jaj!
0: Hát például van egy szerep, megkapod a szerepet, azért, hogy ugye szereposztó artiszt hozta ki, most gondolom, most... neked kell bemenni érte.
1: Nem, ki van írva.
0: Ki van
1: a szereposztás, írva. És akkor kezdődik a kínlódás, amikor már ki van írva. Jézus Mária, na. Hát szóval én nekem az a módszerem, ami sajnos, talán azért, mert rossz tanuló voltam világéletemben, én megkapok egy szerepet, és rögtön megtanulom. Szituáció, gondolkodás minden nélkül. Na most ez azért gát, megmondom, mert aztán kialakul egy próbafolyamat, én tudom a szerepet, mert nem tudok így kézbe a szereppel próbálni, nekem a szituációra kell gondolnom, nekem a partner kell. Na de viszont hát hogy le kell a partner, hogyha én előre tudom a szerepet, hát nem tudom, hogy ő hogy fog reagálni. Itt van az én gátam mindig. És ezért a premier előtt 10 nappal mindig pánikba esem, és visszaesem a szerepbe. Akkor kezdődik a tantaluszi kínok. Szóval az valami olyan borzalmas, amikor az ember, hát én nem egyedül játszom, hát partnerek vannak, és azok élnek. És mondjuk én remek vagyok a próbákon 3 hétig. Na és egyszerre csak a partnernő mondjuk előrelép a szerepbe, mert ő később került bele ebbe azt, hogy tudja a szerepet, és később került, mert ő előbb a gondolatokat, a szituációkat, azokat fejtette, meg azok És akkor én ott maradok úgy, hogy teljesen független vagyok tőle, most akkor kell nekem hozzáidomulni, vagy... Szóval ezek borzalmas dolgok. Ezek... Én például tudom, hogy Tolnai Klári például, emlékszem, hogy úgy próbált mindig, nagyon sokáig mindig a kezébe volt a szöveg. És mindig úgy csodálkoztam, és mondtam, hogy hogy meri, hogy nem tudja még a szöveget, és mindig nem, nagyon okosan próbál, mert ő mindig felméri a helyzetet. Felméri a helyzetet, a gondolatokat, a szituációkat, a partnereket, minden, és amikor már avval kész van, akkor már jó, már nem is kell tanulni, mert addigra már a szituáció által a szöv, nem is lehet mást mondani. De ezek rettentőnek.
0: Mennyi idő alatt tanulsz meg egy szöveget?
1: Hát, amennyi idő alatt akarsz. Az gyorsan megy. Gyorsan megy, de nagyon nehéz. Ez is borzalmas nehéz. Képzeld meg egy 1-2-3-at megtanulni. Hát én elkezdtem, volt a premierje novemberben, én májusban kezdtem el tanulni. És borzalom. Hát nehezebb az iskola. Ezért mondom, hogy iskolában soha nem tanultam, és akkor egész életemre arra lettem ítélve, hogy tanulhassak.
0: Amikor repertoár darabokban játszol, tehát annyit jelent a repertoár, hogy mondjuk egyszerre 5 darabban játszol, és minden este mást. Hát át kell alakulnod előtte? Vagy hogy történik ez? Ez egy misztérium, én is kíváncsi vagyok.
1: Én nem tudom, akkor attól függ, hogy mennyiszer megy egy darab. Mert például volt az, hogy játszottam egy időben. A Nérót, a Bolondlányt, a Nagy Romulust, a Waterloo-i csatát, és a... Azért a Lila Akácot.
0: Tehát Dürrümattól kezdve, hát szóval Lengyel Menyhértig, szinte mindenki.
1: A Bolondlány az már olyan volt, hogy az szétesett. Az már akkor szétesett. Megmondom őszintén, ezt már többször le is nyilatkoztam, nem lehet 444-szer valamit eljátszani.
0: Az előbb a külföldi színészek szóba kerültek. Tudod, hogy egy külföldi színész
1: Ezerszer. Tudom.
0: Nem, de jártál sokat külföldön.
1: Láttam is előadásokat. Olyanok, mint a premier lenne.
0: Milyennek a titka?
1: Nem tudom. Én belehalnék. Szóval én egyszerűen beleőrülök abba. Pláne, mert mondjuk egy Fösvényt, vagy egy Shakespeare-t, vagy egy Molière darabot, azt mondjuk az ember mindig talál valami izgalmasat, hogy kipróbálja. De azok is tantaruszi kínok, hogy így próbálom, meg úgy próbálom, úgy, hogy ne verjem szét az előadást. Partnert ne zavarjam meg. Mert hát amivel le van fektetve, ott nem lehet már más csinálni. Csak legfeljebb én magamban, gondolataimban tudok más csinálni.
0: Laci.
1: De egy Silány még, hadd fejezzek, egy Silányabb darab, mondjuk egy, én nem, most ezt Silány is rosszul mondom, egy bulvár darab, amit én nagyra értékelek, azt eljátszani 444-szer, vagy sokszor minden nap, úgyhogy abban valamit újat találjak, ahhoz már olyan fantáziának kell lenni, hogy abban már az ember már beleölekszik.
0: Laci, előbb szóba került mi, ugrálunk egy kicsit ebben a beszélgetésben, de hát muszáj ugrálnunk, mert itt gondolkodni is akarunk.

0: csináltam, egyszerűen kíváncsiságból. Egyszer egy sportot üztem abban, hogy egy este 8 helyen léptem föl, abban benne volt a színház, a kamaravarieté 3 előadása, Madách Színház 2 előadás, 3 előadása, mert pendíztem, és 2 zeneakadémia. Na azt mondtam, ez többet. De kipróbáltam, tudomásul vettem, összeestem, hazament, kész, vége. Na mostan én ezt kíváncsiságból sem. Most van sajnos, akik erre rá vannak szorulva. Általában, amikor még in floribus rohangáztam egyik helyről a másikra, akkor úgy 3 héttel a premierről azért leálltam. De azért az volt a font. Sajnos akkor mindig a másik itta meg a levét, a másik produkció, mert azért ott egy kicsit úgy bele csempésztem egy kis rutint és ízét, szóval tudod, ott most elárulom a közönségnek, itt leleplezem magam, de azért a színház a font, az a legfontosabb.
1: Azért milyen szerepe van az életkornak egy színész pályáján?
0: De én nem figyelek oda. Nem vettem észre, és nem is érdekel. Én világéletemben karakter színész voltam, én fiatalkorban öreg szerepel. Szóval ez a kor kérdés, ez nálam... Van, akinél nagyon sokat számít, és megtorpannak a pályán, és megállnak, és nagyon rossz periódusok vannak az életükben. Szerencsére nekem ilyen nem volt. Én nem vagyok hiú már ilyen szempontból, se korra, se küllemre.
1: Van egy félelmetes bizalmat. Tehát tényleg azt képzeled, és ezt jó hiszeműen kérdezem, hogy az mindentől megment, minden keserűség.
0: A tehetség? Csaló,
1: igen.
0: Hát én szerintem igen. Előbb-utóbb igen. Hát nem lehet, nem létezik, hogy a tehetség az valakit megcsaljon, ami az övé. Ez nem lehet.
1: És fordítva elképzeled, hogy ő megcsalja a tehetségét?
0: Hát én... Nem tudom elképzelni, de azt talán lehet, hogy valaki visszaél vele, vagy rosszul használja föl, az nagyon szomorú, az borzasztó.
1: Te egy nagyon általános kérdés, és talán nem is biztos, hogy hozzátartozik a beszélgetésünkhöz. Milyen állapotban van a mai magyar színház szerint? Jóba, rosszba, olyanban, amiben lennie kell, szeretnél mást?
0: Én szerintem dühös. Mindenki dühös a másikra. De nem tudom, hogy miért. Pedig ezt nem dühel kell csinálni, ezt lehet versenyezve, izgalmasan, de dühösen semmiképpen nem lehet színházal. Ért? Szóval a rossz értelembe vett dűszol a agresszivitással. Én nem tartom olyan. Én ez a színházi válság, amiről mindig beszéltek, én mindig nevettem ezen. Jó darabokat kell játszani, jó előadást, jó színészekkel, és akkor nincs színházi válság.
1: Ez én... megint nagyon egyszerűen hangzik, hogy a jó darab is nehezen születik.
0: Hát bizony.
1: A jó előadás is nehezen születik, még a jó hát... színészi alakítás is nagyon nehezen
0: nagyon,
1: születik.
0: Nagyon.
1: Laci, muszáj föltennem ebben a számomra is élményszerű beszélgetésben egy kellemetlen kérdés.
0: Na.
1: Nem kevés az, hogyha valaki színész, vagy csak színész. Te mindig valamit kapsz, amit el kell játszanod.
0: Hát, hogy én Molière, meg Gorki, Csehov, Shakespeare gondolatait közvetíthetem, mert ez kevés. Én az ő gondolataikat próbálom közvetíteni a Márkus László által. Az ő gondolatai keresztül szűrve.
1: Ez nem rossz szerep.
0: És ez a színész feladata. És ez már nem kevés. És nagyon nehéz.
1: Mondd, ha neked korlátlan anyagi lehetőségei lennének. Tehát korlátlan. Egy open check, egy szabad check,
0: igen?
1: Amelyet te töltesz ki. Mit vennél magadnak rajta?
0: Egy színházat.
1: Épületet rendezővel, mindennel berendezve?
0: Mindennel berendezve, és egy mozit is, mert azt, ott én ülnék, folyton nézném a jó filmeket, de egy színházat, és isteni dolguk lenne a színészeknek. Isteni dolguk lenne. Szóval lehet, hogy lennének konfliktusaim, nem tudom, de én a színészekért csinálnék egy színházat. Nem a rendezőkért. Mert nem a rendezőért mennek be soha, lehet, hogy megharagszanak rám, a színészért mennek be, ha bemennek a színházba, nem a rendezőért.
1: Az első pillanatban az ember nem haragszol már, megrémült tőled, hogy valaki ennyire a színészettel azonos. Kiderül, hogy az a színész eléggé nyitott a világra. Optimista is vagy, hála Istennek, mert hiszen tele vagy hittel a tehetségben, a színészet küldetésében, a napi munkában. Ezt az optimizmust sose törte meg olyasmi, hogy megbuktál. Hát azért ilyen is van.
0: Hát persze, hogy van. Hát az elkerülhetetlen egy színész életében. Hát jó is néznék ki, hogyha minden. Hát az ne...

0: Ez egyszerűen lehetetlen. Hát az borzasztó.
1: Borzasztó?
0: Az
1: nagyon fáj.
0: Több, nem fáj, ez egy összeomlás. Nekem volt egy olyan, amikor azt hittem, hogy belehalok. Hát volt több, ami mondjuk nem volt sikeres, azt...
1: Mikor jöttél rá? Rögtön, vagy utána, vagy...
0: Ott speciál ennél a nagy összeomlásnál anyám jelzése. Anyám jelezte a főpróbán, mint hogy aztán nem is nézte meg az előadást sem, mert gondolta jobb a békesség. Már az ő jelzéséből látom, hogy valami nem stimmel.
1: Csúnya dolog lenne megkérdezni, melyik darab volt?
0: Szent Johanna Bárdik grófja. Ilyen szereposztást még azt hiszem Magyarországon kevesen csináltak, mint a Vámos Laci ebbe az előadásba. Az Ajtai Andortól kezdve a Gregus Zoltánig, a Tordi Gézától a Garas Dezsőig, a Szénási Ernő Márkus László és a Psotta Irén, mint Szent Johanna. Hát szóval, de még mondhatnék, mert még volt a Zente, a Mensáros Laci. Szóval olyan szereposztás volt, és az egész így volt kiosztva. Itt valami, és ettől bukott meg az egész. Szóval nem voltak összehangolva a szereplők, gondolom, hogy ettől, mert én az hát persze az ember nem úgy próbál egy szerepet, hogy én most meg akarok bukni. Az ember mindig a legjobbat akarja. Borzalmas dolog, és az Isten mentse meg mindenkit attól, hogy ő maga érezze, hogy rossz, mert az a legrémesebb. Mert ha én mondjuk azt írják, hogy én rossz vagyok, és megbuktam, és én meg vagyok győződve, hogy én jó vagyok, akkor bosszan. De ha én tudom, hogy nem tudom megoldani a dolgot, az embertelen. Embertelen kínszenvedés, hogy nem tudtam úrrá lenni ezen a Várvi grófon. Hát mi ebben olyan nagy dolog, hogy ezt nem tudtam megoldani? A mai napig szétrobbanok a dűtől. Ezért vagyok bűvös nagyon a kritikusokra, tudod, amikor olyan így írnak ember. Hát mindenki az életét teszi föl egy-egy szerepre, egy-egy produkció. Mi is. Arra az egy cikkre, ami egy napig szól, mert azóta már rájöttem, felvilágosítottak, hogy miért vagyok én az kritikát. Tehát az egy napra szól, megjelenik csütörtökön, pénteken már egy új lap jelenik meg, amiben már nincs benne a kritika. Kicsit túl komolyan veszi az ember a kritikákat. Meg kell nézni, hogy ki írja, az is fontos, tudod. Van olyan, akinek a kritikára adok, van olyan, aki rólam rosszat írt éveken át, és nem tudtam rá megharagudni, mert pontosan le volt írva mindig, hogy miért nem tetszett neki az ügy. Akkor én nem haragszom. Hát Istenem, ez a vélemény.
1: Szóval, Laci, egyre jobban kiderül, hogy te rajongsz ezért a pályáért, de ez a pálya nem nagyon könnyű.
0: Ja, könnyű. Hát itt naponta sértegetik az embert 80-szor, anélkül, hogy tudná. A hiúságában, a önbizalmában, csak az ember ezt már... Hát én azt mondtam, ha én színész lehetek, akkor én mindent eltűrök. És mindent elviselek, ez történt.
2: Már kétszer bátorkodtam itt jelentkezni.
3: Igen. Kicsit a levegőre mentem. És a lányom felszaladt az ékszereket megnézni.
2: Remélem, semmi hiány?
3: Nem hiányzik semmi. Csak az életünk boldogságát vitte el. Hát kérem, nem hallanak itt bennünket?
2: A bálnak vége. És a parkban egy lélek sincs. Csend és sötétség.
3: Hát kérem. Tiszta fejjel és okosan. Először is mi a tényállás? A tényállás lányomnál flört, nálam bridge. Ön értelmetlenül néz rám. Talán nem tudja, mi az flört?
2: Már hogy ne tudnám, főméltóságú asszonyom? 4 gyermekem van.
3: Annak ahhoz semmi köze. Ön téved. Flörtnek nevezzük azt az ártatlan évődést.
2: Oh, persze, hogy ne tudom már. Flört az a szelíd, kis finom koke. Térja, ártatlan kacérkodás.
3: Úgy van.
2: Persze, ezer bocsánat, én ostoba. Összetévesztettem a bridge-el.
4: Ő a mesterséget hallatlanul magas színvonalon tudta. Tehát ő megcsinált minden szerepet, nem volt egy spontán színész. Egészen biztos vagyok benne, hogy ő sohasem elemzett. Ő mindig önmagát adta. Mindig önmagából alakította ki a szerepet, és sohasem a szerepekbe bújt bele. Ő pontosan ki tudta számítani, hogy annak, amit ő csinál, mi a hatása. Tehát tökéletesen ismerte a szakmát, és tökéletesen ismerte a közönséget. És ő volt az, aki a közönségnek játszott. Végül is minden színész a közönségnek játszik, de ő azt hiszem, hogy két részre osztotta az emberiséget, színészekre és közönségre, és aki nem színész, az közönség. Ő mindenkinek egyformán játszott, és mindenkinél egyforma sikert akart elérni, és ő volt az, aki ezt a sikert mindig ellenőrizte is. Márkust Molnár színésznek is neveztük, amin hát azt értettük, amit ez jelent, hogy Molnárban volt a legjobb. És ez is egy furcsa dolog, mert tulajdonképpen nem úgy volt Molnár színész, hogy mondjuk Páger Antal, aki egy teljesen természetes, hétköznapi stílust, mint hogyha a beszélgetést folytatná a színpadon, tudott létezni. Márkus soha egyetlen szerepében nem volt ilyen értelemben naturalista. Nem volt egy társalgási színész, bármennyire is sokan azt gondolják. És a Molnár darabok sem társalgási darabok, én úgy érzem ilyen értelemben, hanem egy színpadilag, vagy egy színpadra áttett társalgási darabok, ahol tulajdonképpen semmi sem úgy igaz, mint az életben, hanem poentírozva és kiélezve. És ezt Márkus fantasztikusan jól tudta csinálni, pontosan azért, mert technikából csinálta, és a hatást pontosan ki tudta számítani. Tehát például az 1-2-3 Norrison szerepében, aminek ugye az a lényege, hogy egy bankár, vagy egy nagy kapitalista egy óra alatt átszerel egy sofőrt arisztokratává és intellektuellé. Tehát egy óriási, hatalmas vungból építette fel ezt a szerepet. Jóformán lélegzet nélkül, vagy levegővétel nélkül kellett beszélnie percekig, vagy egy fél óráig. És ez hatalmas, elsöprő tempóban és óriási nagy technikával sikerült neki.
2: Halló, kérem, kössön össze a Majestic Hotellel, Steve Miss igazgató úrral.
5: Hivatott elnök úr.
2: Kérem, kúró kisasszony, gyors intézkedéseket. Azonnal, tehát 10 percen belül legyen itt a borbé, hátul a mellékajtó menjen át be a mosdószobába, és az első ember, aki oda belém, azonnal borotválja meg tovább. Azonnal autó jöjjön ide és jelentkezik nálam az angol főszabáz az Old England cégtől. Tovább. 15 perc múlva jelentkezik nálam kolléganője Lind kisasszony. Tovább. Ön azonnal érdeklődjék és nekem rögtön jelentse az ide legközelebb eső jobbfajta férfi ruha kézáru üzletet. Tovább. Azonnal rendeljen ide egy gyönyörű virágcsokrot, csupa orhidea, kerülhet 150-be. Tovább. Azonnal kérek ezek kívül egy üveg vörösbort, mégpedig Chambertin 1924-es, nem a Ruvier félét, hanem a Rambo félét. Nem hidegen, hanem langyosan. Azonnal. Tudja, Lidia, ez volt Napoleon kedvenc bor, a Chambertin. Ezt itt a mindig a nagy csaták előtt. Ön még nem mehet, kúró kisasszony. A kapott megbízásokon kívül, e pillanattól kezdve most 3 óra, ő minden 10 percben belép ide, bárki van is itt, és jelenti nekem a pontos időt. Mit csinál a kedves mamája? Középfülgyulladása?
5: Köszönöm, jobban van. Az orvos felszúrt.
2: Lázmentes?
5: Igen.
2: Köszönöm, most mehet, kúró kisasszony.
5: Igen is.
1: Mikor arról beszélünk, hogy Molnár egy sajátos drámaíró, sokan ezt alábecsülik, sokan fölé, akkor én azt hiszem, az ő jelentősége elsősorban abban van, hogy a színészek számára tud helyzeteket, szerepeket, dialógusokat teremteni. Ebben utolérhetetlen. És ezeket a dialógusokat el kell játszani, viselkedni kell tudni annak a kornak megfelelően, amikor a darab játszódik. A színésznek pallérozott stílusának kell lenni. Egy szóval olyan univerzális színésznek, amilyenné a Márkus Laci érett. Ezt Molnár szerepek egész során bizonyította, de talán legpompásabban az Ibolyában. Ebben a kiváló kamaradarabban, ahol Gábor Miklós és Domján Edit partnereként életem egyik legnagyobb színházi élményét nyújtotta. Vígjátékról volt szó, de ilyen felszabadultan, ilyen szélesen komédiázni és nevettetni, hogy ők tudtak, és itt Márkus Laci volt azt hiszem az elsőbség, hát erre máig is kevés példa van csak.
2: Halló? Halló, tessék, igen, én vagyok, tessék. Szerintem jónagysága van nája? Szerintem jónagysága haldoklik, igen? Hogy meg fog halni? Rettentően sajnálom, kezdi csókolom. Tessék, az ön módszere. Hát ez szép, ez igazán nagy.
5: Ne haragudjon már, édes drága direktor.
2: Hogyan? Maga engem tart a direktornak, és mégis az ő nyakába vonni.
6: Hogyan? Hogy magát tartom a direktornak? Nem maga a direktor?
7: Nem, kedves Lacsádi direktor, ott áll a maga hátra mögött.
6: A Skultéti?
7: Nem a Skultéti az édes gyermekem, hanem a direktor, akivel megbeszéltük ezt a tréfát. El akart menekülni a nők elől. Hát most sikerült neki.
6: Igaz ez?
7: Igaz.
6: Hát az a jó Istennek. Apáról eljöttem a direktor miatt, sermetem beleestem. Onnan is eljöttem a direktor miatt, itt megint beleestem. Kiugrottam belőle, most megint. Hát az a jó Isten, hogy nem szeret engem.
7: Csak ilyen nagy baj?
6: Amikor én nem akarok híres színésznő lenni.
7: Ezen a nagy bajon mi most segíteni fogunk. A szépen letörli a könnyeit és elmegy ajánlkozni más színházhoz. Ho-ho, csak hogy ebben én nem megyek bele, nem jegyeztünk, mert nekem jobban van őt szerződtetni. Gyermekem, maga mától fogva ennek a szép társulatnak a tagja.
6: Ó, köszönöm, kezdj csak.
7: Most már miért sír?
6: Azért, mert most már hiába tetszik akármit mondani. Én éreztem, amikor megtetszett ölelni, hogy jó szívvel súrolódik hozzá.
7: Fiam maga olyan hevesen ostromolt. Na, ne sírjon, kedvesem, semmi oka rá. Sőt!
6: Sőt?
7: Igenis, sőt. Vagy mit tudod? Én hagyjanak engem, kérem, békén. Ugyanis mit bámulít, kérem? Egy színést akar a világon, aki undorodik az igazgatóktól, és az is. Az is... Most mit bámulít, édes fiam? Menjen szépen haza, aztán reggel jöjjön vissza, majd a titkár úr megcsinálja a szerződését.
6: Nagyon köszönöm. Addig is, édes drága. Szabad megcsókolnom a kezét.
7: Azt nem fiacskám, hanem majd én a maga homlokkám. Most menjen, fiam, de mindjárt!
6: Hogy milyen pesem! Alá szolgáljuk!
7: Viszontlátás!
8: Életének egyik legnagyobb, merem azt állítani, legsúlyosabb válságát és élményét, ha ezt idézőjelben mondom, persze jelentette a filmhez való kapcsolata. A film az ő számára, akik a 30-as évek elején, tehát a hangos filmmel együtt nőttek fel, hát valami extra dolgot jelentett. Szóval Laci volt az, aki ismert minden budapesti mozit, és minden mozinak minden műsorát visszamenőleg 30 évre fel tudta sorolni. Milyen filmekben kik játszottak, rajongott a filmjét, mozibolond volt. A magyar filmgyártás ezt az oldalát, Lacinak ezt a rajongását, filmszeretetét nem használta ki, sőt. Rimánkodott, pont tudom pontosan, rendezőkhöz, hogy szerepeket kapjon. A rendezők ezt nem tudom milyen oknál fogva, talán azt hitték, hogy a Laci rajongása az nem eléggé spontán, nem eléggé mélyről fakadó, vagy azt hitték, hogy ő nem az a színész, akire a közönség beül a mozikban, ez 60-as évekről van szó, valami oknál fogva mellőzték. Kapott itt-ott kis szerepeket, de éppen csak, hogy feltűnhetett a mozivásznon. Ez olyan űrt, ez olyan fájdalmat okozott neki, ami ez leírhatatlan, betege lett. Én nem azt mondom, hogy ez végső, sajnos a végső betegségének ez volt a kiváltó oka, de valósággal kedély beteggé vált egy-egy filmszereposztás akkor, amikor kiderült, hogy nem ő kapja meg az őt megillető főszerepet, mert ő azt hitte, és most már utólag mondjuk meg őszintén, ez így is lett volna illendő, hogy ő olyan abszolút főszerepeket játszik, ő rá olyan szerepeket írnak, amilyenek ezt az olasz, francia, amerikai filmekben szokás, hogy szeretett volna zenés szerepeket játszani, énekelni, komédiázni, de ez nem sikerült. A magyar filmgyártásnak egy olyan periódusát fogta ki, amikor még az előtte járó nemzedékek voltak a nagy sztárok, és ő neki bizony be kellett érni a másodhegedű szerepével.
4: Az ember azt gondolná, hogy nem volt Brecht színész, ugyanis sohasem szerette a didaktikus színházat, vagy nem volt egy oktató színész. De éppen azért, mert Brecht sohasem kívánt beleélést, hanem mindig játszani kellett Brechtben is, és a jó előadások azok mindig olyanok, amelyben Brecht szórakoztat is, nem csak didaktikusan oktat. Végül is remek szerepeire emlékszem Brecht darabokban, akár a Koldus operára természetesen, akár a Schweik a II. Világháborúban című darab egyik szerepére. A Koldus operában Tigris Brown-t játszotta, és ott se hagyta ki azokat a fantasztikus gag lehetőségeket, amikkel mindig élt, hogyha módja volt rá. Azt emlékszem, hogy amikor ez a rendőrfőnök Tigris Brown, aki hát Bicska Maxinak a fő védnöke, és tulajdonképpen azt szeretné, hogyha nem fognák el, és megmenekülne, egy pillanatban megkapja azt a hírt, hogy Bicska Maxit elfogták, akkor egy ilyen álfelháborodással azt mondta, hogy magamon kívül vagyok. És lépett egyet jobbra, hogy valóban magán kívül legyen, nem ott, ahol az előző pillanatban állt. Tehát ő ilyen tulajdonképpen nagyon finom gegekkel élt gyakran, amik, hogyha egy olyan színész csinálja meg, akinek nincs finom technikája vagy érzéke ez a fajta trivialitáshoz, akkor nagyon bántó is tudna lenni. De ő ezt hallatlan finomsággal és eleganciával csinálta, mint legtöbb szerepét.
9: Márkus Lászlóról azt hiszem egy kicsit kevesebb objektivitással tudok beszélni, vagy bármit mondani, mint más színészekről, aminek az az egyszerű oka, hogy azt hiszem, ő az egyetlen magyar színész, akihez bizonyos magán kapcsolatok is fűztek, családi jó ismerős, jó barát volt, és teljesen függetlenül a szakmai, hogy mondjam, közösségünktől ismertük egymást már korábbról, pontosabban hát ő ismert engem gyerekkorom óta. Ez némiképpen megváltoztatta hozzá a viszonyomat, ami azt hiszem, hogy kritikusként azt jelentette, hogy egy kicsit talán szigorúbb voltam vele, mint mások. Persze ebben nem lehetek biztos, de éreztem időnként magamban egy ilyen furcsa érzést, hogy nekem valahogy vigyáznom kell arra, hogy én ne legyek pozitív értelemben elfogult Laci iránt, hogy nevezem így. Ebből aztán adódtak időnként konfliktusaink. Egyik legnevezetesebb volt, amikor valamelyik alakításával kapcsolatban egyébként egy rossz magyar darab, nagyon rossz kis epizód szerepében valami olyasmit írtam róla, hogy ribacsérje, amit csinál. Ezek után 2 évig nem volt hajlandó szóba állni velem, a köszönésemet nem fogadta, még a színházban nézőtéren találkoztunk, akkor sem. Ott mondom, hát jó barátságban voltunk egyébként. Majd aztán egyszer a rá jellemző nem éppen konzekvens váltások egyikével úgy döntött, hogy akkor most feloldja a szilenciumot, és ettől kezdve aztán újra nagyon jó kapcsolatban voltunk. Na most ezt csak azért említem, mert jellemző volt, ahogy aztán később egyszer, jóval később egy beszélgetésben visszatért erre az afférre, és azt mondta, hogy nézd, neked teljesen igazad volt, én borzalmas dolgokat műveltem abban a szerepben, de én rám megy fel a függöny. És azt hiszem, ez volt az ő színészetének az igazi arszpoétikája, hogy nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy a néző unatkozzon, ha őt látja a színpadon. Most ezzel aztán azt hiszem a színház is, és tulajdonképpen a film és a televízió is visszaért. Tehát nem okvetlenül jól használták fel Márkus László tehetségét, hanem kihasználták azt a rendkívül népszerűséget, amit az ő személyes imázsa jelentett a néző számára. És nem elég gyakran és nem elég következetességgel látták előtt jó szerepekkel. Gondolok itt a jó szerepek közül például olyan szerepre, mint a Tárti Forgonya, ami egy reveláció volt, legalábbis az én számomra, de azt hiszem, hogy más kritikusok, szakmabeliek, és nem utolsó sorban, elsősorban a közönség számára is, ahol nem az a elsősorban magát mutogató, most hogy mondjam így, nem pejoratív éllel, nem elsősorban magát mutogató Márkus László jelent meg a színpadon, aki önmagát játszotta, és azt akarta, hogy ő ráfigyeljenek arra, hogy ő Márkus László, hogy milyen kedves, jó pofa, valaki, akit szeretnek, és ez egy kölcsönös áramkört foglalja a nézőteret a színpaddal, hanem nagyon elmélyülten, tragikus figurát játszott Orgonból. Számomra ennek a Lengyel György rendezte Madács Kamara színházbeli előadásnak néhány évvel ezelőtt a legnagyobb értéke az ő alakítása volt. Majd ezt követően a Fösvény cím szerepe, ugyancsak lengyel rendezésében. Azt lehet átmondani, ő úgy tűnik, hogy Lengyel György volt az, aki a Madách Színházban a leginkább felismerte, hogy Márkus nem csak a komikus szerepkörben, a jópofa szerepkörben, az aranyos szerepkörben kell alkalmazni, és egy nagyon figyelemre méltó, ugyancsak elmélyült és tragikusan felfogott fösvényt játszott, amiről aztán sokat beszéltünk is a bemutató után már, nagyon lelkiismeretesen foglalkozott ezzel a szerepével, úgy, mint az Orgonnal is. Vagy például a Három nővérben, Ádám Otto Három nővérjében, Kuliginnál. Amit mint előadást kevésbé tudtam szeretni, de az ő alakítását nagyon. Ebben tudta megmutatni, hogy ő egy nagy jellemszínész, aki nem csak arra alkalmas, hogy Márkus Lászlót mutogassa a színpadon, amire egyébként vállaltan nagy hajlandóságot mutatott, tehát ő végül is a szónak olyan értelmében örömszínész volt, nem a dilettáns értelemben, hanem abban az értelemben, hogy ő élvezettel, örömmel, habzsolva lépett színpadra. De amikor érezte, hogy egy olyan szerepet kap, amiben nem az a fontos, hogy ez a fajta közmegegyezéses figura, amit már elfogadtak tőle annyi éven át létrejöjjön, hanem létrehozzon egy drámai értéket, egy egészen más embert, mint ami ő. Akkor elmélyülten és nagyon keményen tudott dolgozni, és legapróbb gesztusokig kitalálni szerepeket, és végig gondolni dolgokat, és vajudni olyan mértékben, ami a legnagyobb komikusokra jellemző egyébként, például Latabár Kálmánra, aki egy szakmai legenda ugye ilyen szempontból, hogy a legegyszerűbbnek tűnő kis vicceit, gegjeit napokon, heteken át volt képes gyakorolni, nőbeknek bemutatni, ellenőriztetni, stb. Tehát ez nem mond ellent, ez a kétfajta Márkus, de én tulajdonképpen ezt a kevésbé csillogó, kevésbé népszerű és talán kevésbé is elismert Márkus Lászlót szerettem igazán.
10: Márkus Laci is, mint minden művész, hallatlan érzékeny volt, és természetesen hiú. Nem is lett volna színész, ha nem az. Valamikor 1968-ban a Filmszínház muzsikában írtam róla két teljes oldalt akkori szerepeiről. És ez természetesen egy sereg pozitívumot tartalmazott, sőt, szinte kizárólag jók voltak benne, egy kivételével. Azt írtam benne, hogy Gogoly revizorának, Lesztakovjaként elegánsan megbukott. Nos, Márkus Lacival azután valahányszor találkoztunk, a debreceni Galagonya után mindig ez volt a másik, hogy te azt írtad, hogy megbuktam. Mondom, igen, Laci, megbuktál. Ezt nehezen hitt el, de később abban a könyvben, amelyet Harangozó Márta írt róla, ő, Laci, bevallja, elmondja, hogy miért nem sikerült az Lesztakov. Ez különös valami volt, hiszen az egész szakma, mindenki, aki színházzal foglalkozott, kíváncsian várta, mert a papírforma szerint Márkus Lacinak jó Lesztakovnak kellett volna lennie. És nem volt az. Görcsös volt, merev volt, humortalan volt, nem tudta eldönteni, hogy szatirát játszék-e, vagy komédiázzon-e. Szóval a komédiás az alapjában és minden porcikájában komédiás Márkus Laci, mint hogyha valami zubbonyba, vagy kényszer zubbonyba kényszerült volna. Persze ennek ellenére hallatlan érdekes ma már meghallgatni ezt a felvételt erről a Madách Színházbeli revizor előadásról, amelyben Pécsi Sándor játszotta a polgármestert, és Márkus Laci Lesztakovot.
11: Alázatos tiszteletem!
12: Tiszteletem.
11: Bocsánatot kérek!
12: Kérem, semmi.
11: Mint a város fejének kötelességem gondoskodni, hogy az átutazó idegenek és nemes urak semmiféle alkalmatlanság.
12: Kérem, mit csináljak? Én nem tehetek róla. Ha becsület szavamra kifogom egyenlíteni, mihelyt otthonról megérkezik. A vendéglős az oka mindennek. Kérem, olyan marhahúst adott, mint a csizmatart. És a leves, az ördög tudja, mit hogy hasztott össze. Ki kellett öntenem az ablakon. Valósággal koplaltat. Na, teáról ne is beszéljünk. Halszaga van, nem te a szaga. Hát ki vagyok én? Miféle új szokás?
11: Bocsánatot kérek, én igazán nem tehetek róla. Piacunkon mindig elsőrendű marhahúst kapni. Holmogori kereskedők szállítják, csupa derék, talpig becsületes ember. El se tudom képzelni, honnan vette a vendéglős. De ha mégis így volna, engedelmével gondoskodni fogunk más szállásról.
12: Azt már nem. Nagyon jól tudom, mit ért maga más szálláson. A börtön? Mi? Hogy mer ilyet? Ki kérem magamnak? Én Pétervári tisztviselő vagyok.
11: Szent Isten, mindent tud. Azok a nyavajás boltosok, azok súgtak be mindent.
12: Nem bánom, ha az egész rendőrséget kivezéli is. Nem mozdulok innen. Egyenest a miniszternek teszek panaszt. Mit képzel? Mit képzel?
11: Irgalom, kegyelem! Ne tegyen tönkre, feleségem van, apró gyermekeim, ne tegyen szerencsék lenni egy életre.
12: Elég volt. Még ilyet, semmi közöm hozzá. Tám börtönbe csukassa magam el magának. Felesége meg gyereke van? Még csak azt kéne. Köszönöm szépen, ebből nem kérek.
11: Isten látja a lelkemet, tapasztalatlanságom, az oka mindennek. Vagyonom nincs. És a kincstári fizetés az még teára, cukorra sem elég. Ezt ön is beláthatja. Hát ha itt ott elfogadtam némi ajándékot, hát mi volt a semmiség? Egy kis harapni való, egy kis ruhára való. És hogy én megcsapattam azt a kofát, az azt is özvegyét becsület szavamra mondom, rágolom. Az ellenségeim találták ki, gazemberek, olyan nép, akiket kérem, képesek ezek az életemre törni.
12: És mi közöm nekem ehhez? Igazán nem értem, mit zagyvál össze itt nekem a gazemberekről, meg az altiszt özvegyéről. Az altiszt özvegye az más. Engem nem fog megcsapatni, annyit mondhatok. Ahhoz maga kis ember, még ilyet. Szeretném én látni. Ismétlem önnek, én mindent megfizetek, csak most nincs pénzem. Azért ülök itt, mert nincs egy árva kopejkám sem.
11: Tekeri a szót. Tessék, igazodjál rajta, azt se tudom, hogy fogjak neki. Ha mindegy lesz, ami lesz. Ha esetleg pénzre volna szüksége, vagy bármi másra, én készséggel állok rendelkezésére, akár most rögtön kötelességem mindenben segíteni az átutazó vendégeket.
12: Kérem, kérem, adjon kölcsön. Rögtön kifizetem a vendéglőst. 200 rubel elég lenne, de az se baj, ha kevesebb. De
11: pontosan 200 rubel, akár ne is tessék megolvasni.
12: Nagyon köszönöm. Mihelyt hazaérek, megküldöm. Az ilyen hirtelen pénzavarban, ugye? Na de ön igazán lelkű, így már egészen más.
11: Ah, Istennek elvette a pénzt. Most már fog ez menni. 200 helyet, 400-at nyomtam a markába.
12: De miért áll? Foglaljon helyet! Foglaljon helyet, kérem!
11: Ó, kérem, hát jó én nékem áll. Vagy.
12: De csak foglaljon helyet az én kedvemért. Most látom, csak milyen derék, jó lelkű emberre van dolgom. Bevallom, az előbb azt hittem, azért jött, hogy... De foglaljon helyet!
11: Merészebbnek kell lenni. Mindenáron inkognitóban akar maradni. No jó, ha majd úgy teszünk, mintha nem tudnánk, mi áradban van. Kérem, én csak azért néztem be ide a fogadóba, hogy megtudjam, nincs-e valami panasza az átutazókra, mert én kérem, nem olyan vagyok, mint más polgármester.
13: Egyszer egy premier után beszélgettünk, és azt mondtam neki, hogy nem voltál elég őszinte, nem adtál magadból eleget. És azt válaszolta, hogy hát fogyóeszköz a személyiség, nem lehet minden titkot kifecsegni. És elég takarékosan élt a színpadon és szerepeiben. Ami majdnem úgy hangzik, mintha azt mondanám, hogy nem volt elég őszinte. De az is őszintesség tulajdonképpen, amikor egy színész olyanná alakítja magát, ami az ő elképzelése a színházról és a színjátszásról. Tulajdonképpen ez egy pszichológiai teszt, hogy egy színész mit hisz, hogy mi az igazi ő maga, és az is egy pszichológiai teszt, hogy a társadalom erre hogy válaszol, és miben találja meg önmagát. Valamikor, amikor felkerült Debrecenből a Madách Színházhoz, akkor eljátszott egy nem nagy szerepet Bernard Shaw az Ördög cimborájában, Dajon Kristófot. És hát akkor még fiatal volt, nagyon sok volt neki még a személyiségéből, és bőségesen adakozott. Azt hiszem, soha ilyen őszinte nem volt. Arra emlékszem, hogy az ujját szopta, egy ilyen nagyra nőtt kamaszként, nyáladzott a szája, bevette a fogai közé a zsebkendőjét, és nyűgösen rágta, mint egy csecsemő, durcásan viselkedett, közben zajlott körülött a háború, a borzalmas világ, emberi sorsok omlottak össze, és miközben a mamája, aki akkor Lázár Mária volt fenségesen, a mamája nagy drámai kitörésben rótta meg, oda sem figyelve a lépcső szélén, a színpadi lépcső szélén egyensúlyozott, mint egy 3 éves gyerek. Na most ez a furcsa világtól elzárkózó infantilitás, ez a gyermeki álmokba és gyermeki kényszertevékenységekbe bezáruló felnőtt, ez tulajdonképpen az ő nagyon hódító, smokingos szerepeiben is ott zajlott, és ott démonkodott a hódító Márkus, a fölényes Márkus, és a nagyon szavakész Márkus szerepei mögött is. Ő egyre jobban eltakarta ezt a gyermekit, de azt hiszem, hogy azért szerették, mert egy kopaszodó kamaszt láttak benne.
14: Ismeri ön Anderson Antal, helybéli presbitériánus lelkész?
15: Na, hogy ne ismerném.
14: Itt van.
15: Nem tudom.
14: Nem látja itt?
15: Nem.
14: Úgy tetszik, ismeri a fogot.
15: Ricsi?
14: Ez a Ricsi.
15: Az Nicsi. Ricsi! Elej tisztességesen, te bamba borjú. Hát mit tudják ők, hogy ki az a Ricsi?
16: Hát te vagy a Ricsi, nem? Hát mit mondjak mi?
14: Hozzám beszéljen, uram! Fogolj pedig, hallgasson! Mondja meg nekünk, ki ez az ember?
16: Ricsi! A bátyám! Dacin Riha!
14: Bátya!
16: Az!
14: Biztos, hogy nem Anderson!
16: Kicsoda!
15: Én!
14: Hallgasson!
15: Ide figyelj te! Ő azt kérdi, hogy én vagyok-e Anderson lelkész. Mondd meg nekik, és ne vigyorog, mint a majom.
16: Hogy te Anderson lelkész?
17: Anderson az a tiszteletes, nagyon jó ember, Ricsi meg rossz ember, rendes népek szóba se állnak vele. Ő a rossz fiú, én meg a jó fiú.
18: Van egy kedvenc novellám, Anatole France írta, és az a cím, hogy Mi asszonyunk bohóca. Ebben egy szerzetes rend befogad egy bohócot, egy jokulátort, akit meghat ez az egész rend, meghat az egész életforma, és megragadja őt is a hit. Igen ám, de ő egész életében valami máshoz szokott, a vásárterekhez szokott, nevettetni tud. De szeretne valamit Istennek felajánlani. Keresi, hogy mit tudna ő tenni, míg végül is, mikor azt hiszi, hogy senki nem látja, bemegy a templomba, és az oltár előtt néhány viccet mond, bukfencet hány, és utána azt mondja, hogy Istenem, én csak ezt tudom neked felajánlani. Két pap kilesi, és azt mondják, hogy találtunk egy embert, akinek igazi hite van. Nekem Márkus László ilyen ember volt. Pontosan tudta, hogy az oltár elé mit lehet oda tenni, és az oltáron mit lehet felajánlani. Ő a gyerekségét, a naivitását, a szó legszebb értelemben vett bohótságát, a közönségben, a megválthatóságban, meg a mosolyban való hitét szokta volt felajánlani. Amikor mindez végképp nyilvánvalóvá vált számomra, az a betegsége után vagy közben, nem tudom, hogy hogyan kellene ezt fogalmazni. Amikor visszatért a színpadra, a Játék a kastélyban premierjén, Márkus belépett a színpadra, mosolyogva. Mosolyogva, mert tudta, hogy várják. Vártuk. Óriási taps fogadta. És ő mosolygott, mosolygott, és lassan a mosolyában, úgy, ahogy annak a bohócnak abban az Anatole France novellában, azt hiszem, hogy kicsordult a könnye. Nem csak neki, mindannyiunknak. Mindannyiunknak, mert visszajött megváltani minket. Meg tudta tenni egy habkönnyű darabban, ami az ő kezében ezen az estén. És azt is mondhatom, hogy végig ebben az előadás sorozatban én kb. 6-szor voltam ott a Játék a kastélyban előadásán. Nem egyszerűen az volt a tétje, hogy a két fiatal szerelmest össze lehet-e hozni, mint ahogy ez Molnár Ferencnél van. Márkus számára az volt a tét, hogy lehet az életben jót tenni. Meg lehet-e oldani az elrontott helyzeteket? Lehet-e hinni abban, hogy az életünk megjavulhat? És Márkus hit benne. És mi lent ültünk a nézőtéren, mondhatom így, hogy hitetlenek. És ő bukfencezett az oltár előtt. És mi pontosan ugyanúgy jártunk, mint az a két pap Anatole France-nál, hogy mi is elkezdtünk hinni. Elkezdtünk hinni az ő hitében, elkezdtük azt érezni, hogy ha valakiben ekkora hit van, az nem mutatvány, az nagyon belülről jön. Úgyhogy az én számomra a Játék a kastélybannak ez az nyitó mosolya és az a fantasztikus életigellése, amivel végigjátszotta ezt a szerepet, az nem Molnár Ferenc volt. Ott Márkus László állt az oltár előtt, bukfencezett, és elhitette velünk, hogy ha merünk mi is bukfencezni, ha mi is azt mutatjuk fel, ami bennünk a legjobb, amit a legjobban tudunk, akkor először megválthatjuk önmagunkat, és ha magunkat meg tudtuk váltani, akkor lehet esélyünk arra, hogy másokat is megváltsunk. Én szerintem egy színész számára ennél nagyobb szerep, és a szerepet most életszerepre értem, nem lehet. Talán nem is mindenkinek adatik meg. Neki megadatott iszonyatos körülmények között. Tehát valahonnan túlról visszajött, és hozott magával egy tudást, ami nincs meg bennünk. Talán azért, mert nem merjük a magunk poklait megjárni, vagy ha megjártuk, akkor nem merjük kimutatni.
19: Mind gondolkodol olyan nagyon mélyen?
20: Azon gondolkodom, hogy tulajdonképpen milyen nehéz egy színdarabot elkezdeni. Mindjárt a legelején, amikor a darab elkezdődik, bemutatni a szereplőket.
21: Az nehéz is lehet.
20: De még milyen nehéz. Az előadás elkezdődik, a nézőtér elcsendesedik, színészek belépnek a színpadra, és elkezdődik a kínlódás. Eltart egy örökké valóság, sőt, néha egy egész negyed óráig, amíg a közönség megtudja, hogy ki kicsoda és mit akar.
19: Érdekes a te agyvelő, de egy pillanatra sem tudod elfelejteni a mesterséget.
20: Azt nem is lehet.
19: Nem telik bele egy fél óra, hogy ne beszélj egy színházó, színészekről, darabról. Más is van a világon.
20: Nincs más, drámaíró vagyok, és ez nagy átok. Már Alfonso Daudet megírta az emlékirataiban, hogy amikor az apja meghalt, arra gondolt, milyen hatásos jelent volna ez a színpad.
19: Na jó, hát azért az ember mégse lett annyira rabszolgálja a mesterségét.
20: Aki nem ura, az rabszolgálja, középút nincs. De hitel, ez nem tréfa dolog egy színdarabot jól elkezdeni, gyorsan mutatni be a szereplőket. Ez egyik a legnehezebb színpad technikai problémának. De vegyük például a mi esetünket, mi hárman, három smokingos úr. Ha nem ennek a kastélynak ebbe a nagyúri szalonjába lépnénk be, hanem a színpadra, amikor az előadás elkezdődik. Egy csomó érdektelen dolgot kellene össze-vissza fecseknünk, amikor a közönség megtudná, hogy kik vagyunk. Hát nem lenne legegyszerűbb, ha fölállnánk és bemutatkoznánk? Bár valahogy így. Jó estét kívánok! Mi hárman vendégek vagyunk ebben a kastélyban, az ebédlőből jöttünk fel, remekül vacsoráztunk, két üveg pezsgőt ittunk. A nevem Turay Sándor, színműíró vagyok. 30 éve írok színdarabokat. Ebből élek.
18: Márkus gesztus a számomra felejthetetlen marad. Eljutott arra a végső pontra, ahova nagyon-nagyon kevesen tudnak eljutni. Én nekem az volt az érzésem Márkussal kapcsolatban mindig, hogy ő így született, ilyennek született, hogy ezt a bukfencet végre tudja hajtani, megmerje csinálni. Az már az élet fintora, hogy amikor az első bukfenceit csinálta, talán nem vettük mindig észre. Az utolsó bukfence, ami itt a Játék a kastélyban premierjén és előadásorozatán történt, azt hiszem mindannyiunk számára nyilvánvalóvá tette, hogy ez az a Bukfenc.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. És benne François Truffaut beszélgetett Alfred Hitchcockkal 1962-ben. Általában Hitchcock filmzenékkel. További jó tilosozást!

0: Hello, ez itt a sípolós műsor. Hello, ez itt a sípolós műsor.
1: Már jó.
0: Titkos rádió szex műsora. És nem elég, hogy 8-tól 9-ig szex műsor, de aztán 9-től 10-ig, 10-től 11-ig, 11-től 12-ig, és így tovább. Tematikus szex éjszaka, egy éjszakás kaland a Tilos Rádion. Január 13 van, nem szól ez. Január 13 van, és péntek 13, és körülbelül egy éve indult el ez a műsor, úgyhogy ennek örömére most egy tematikus szexnapot tartunk, vagy inkább szex éjszakát tartunk, mert hogy ebben a témában napközben nem tudunk olyan szabadok lenni, mint éjszaka. Ti megküzdöttetek azzal a...
1: Itt egy éjszakai
2: pillangó.
1: Ne én mondjam ki.
2: Mólylepke az.
1: Egy kis mólylepkével küzdünk.
0: Szóval, hogy elmondanám a programot, Dóri, segítsen. Tehát, hogy most mi csináljuk a című műsort, és aztán mindjárt be is mutatjuk a vendégeinket, még azt tartsuk titokban. Titokban
1: tartjuk. Sugdolóznak.
0: Sugdolóznak, mindjárt le is keverem a mikrofonjukat. Szétültetjük a vendégeinket. Beszélgetnek.
2: Az a dolguk, nem?
3: Az a baj, hogy nem adtak minket, már nagyon szeretnénk szóhoz jutni, és nem bírjuk ki.
0: De muszáj vagyok elmondani a műsort, hogy azok, akik most elindulnának bulizni ebbe a hideg és nyomi városba, azok inkább vackolják be magukat az ágyba egy társal, vagy kettővel, vagy hárommal, vagy egyel sem, és maradjanak a rádió mellett. És hallgassanak minket, mert hogy a műsor után 9-től jön Kovács Ilona, aki nekünk vendégünk volt pár adással ezelőtt, és ő Casanova emlékirataiból fog felolvasni, szerintem az elég jó lesz. Ez tart egészen 10 óráig, aztán 10 órától 11 óráig Péró fog Vörös Sándor pszichét olvasni, szintén az elég fincsi. És aztán 11-től viszont pajzán népmesék, erotikus népmesék lesznek éjfélig, és aztán éjféltől pedig a Tilos Rádió népzenei műsorának lesz egy pajzán különkiadása, és utána még mindig azok, akik mégiscsak elmentek bulizni, azok le fognak tudni feküdni különböző mixekre, például öcsém uram DJ Bodó ecélból összeállított szerelmeskedős esti mixére. Úgyhogy ez a ma esti program, egy éjszakás kaland a Tilos Rádión, beadom a szignálunkat, mert az olyan jó dolog. Valamiért nem adom be. Majd beadom legközelebb. És akkor Zsófi...
1: Hello!
0: Hello!
1: Kihagytuk Vajnabalit, aki szintén készült egy mixer.
0: De hol van a mixer?
3: Hol van a mixer?
1: Mert leadta.
0: Ja!
1: Majd megbeszéljük szintben.
0: DJ Lingam, No Man Is No Man, DJ Bodó, és egyébként velünk lesz Sanyi, DJ Sanyi, tehát ő fogja az este hátralevő részét zeneileg kézben tartani, úgyhogy szerintem az mindenkinek jobb lesz, mert nem fognak előfordulni ilyen malőrök, mint én a szignállal. Szóval, Zsófi, kik a mai vendégeink? Te jössz?
1: Teljesen a névsor. Két vendégünk van, Markó Barbie és Kóbor Hanna, akik egyébként itt a Dekult műsort vezetik, úgyhogy ismerősök lehetnek. Viszont most összekapcsoltuk a két műsort, ők is akartak egy ilyet, mi is akartunk egy ilyet, mi nyertünk, vagy ti nyertetek, nem tudom. Minden esetre nagyon örülünk, hogy eljöttetek, és a... Nem mondom el, miről fogunk beszélni.
3: Szerintem mi nyertünk, mert végre vendégek lehetünk, amit mindig is szerettünk volna.
2: Életemben nem ültem még ebben a székben, csak a tiédben, úgyhogy abszolút én.
3: És a téma az szex és design, ami szerintem mondjuk a két legizgalmasabb téma a világon, és ezért is akartunk ezer éve egy ilyen adást csinálni. És nem tudom, ez lehet, hogy a hallgatóknak elég merész, vagy ilyen erőltetett párosításnak tűnik, de igazából azért gyűltünk mi most itt mindannyian össze, hogy megmutassuk, hogy ez tökre kapcsolódik, ez a két dolog egymáshoz, és ezt fog itt megmutatkozni.
1: Nem hoztunk magunkkal semmit, úgyhogy nincsen olyan dolog,
2: maximum amire... telefon fog rezegni az asztalon, ígérjük.
1: Igen, lehet, hogy egy-két linket fogunk tudni ajánlani, de azt majd később. Honnan induljunk ki? Mi szerinted az első lépés, amikor...
3: Szerintem az, hogy elmondjuk a hallgatóknak, hogy dizájn alatt mit értünk, ez a legunalmasabb része a témának, de muszáj beszélnünk róla. Ugyanis honnan, bár két éve dolgozunk ezen a Dekultban, hogy megmutassuk, hogy a dizájn az mennyire sokszínű dolog, és mennyire nem csini vázákról és fehér kanapékról szóló dolog, de pont szerintem egy ilyen intim, meg izgalmas, meg emberközeli témán be lehet mutatni azt, hogy, hogy mi a szerepe.
2: Plusz minden alkalmat megragadunk, hogy kivessük a hálónkat a még nem dizájnorientált hallgatókra, úgyhogy nekünk már megvan szerintem egy elég komoly hallgatói bázisunk a Dekulthoz, de mindig örömmel látjuk az új arcokat, úgyhogy, és ráadásul szerintem lehet itt szűkíteni is egy kicsit, tehát nem kell nagyon elmennünk mindenféle irányba, mert ugye a dizájn ez egy ilyen nagyon komplex, nagyon összetett fogalom. Én ahogy sejtem, vagy ahogy ismerlek, tárgykultúráról lesz szó, tehát tárgytervezésről, formatervezésről, ilyen hasonló dolgokról, mert hogy gyakorlatilag a szex és dizájn kapcsolatában szerintem a leglátványosabb dolgok azok a szexjátékok, tehát a mindenféle kiegészítők, vicces, kevésbé vicces, kicsi, nagy, rózsaszín, lila.
3: Igen, szerintem nem kell most elmennünk ilyen nagy elméleti kérdések felé, hogy a tárgyakon túl megmutassuk, hogy mi ez a dizájn, csak az a fontos, hogy azt tudatosítsuk, hogy a dizájn az nem azt jelenti, hogy valami luxus kategóriás, vagy vicces, tehát nem, a dizájn nem megy hozzáadott érték egy tárgyhoz, hanem minden tárgy egy dizájn folyamat eredményeképpen születik meg, ugyanígy a legócskább vibrátorok is egy dizájn folyamat eredményeképpen születnek meg, csak legfeljebb rossz dizájn folyamat.
1: Akkor most a jó dizájn és a szexjátékok kapcsolatáról fogunk beszélgetni.
2: Mert hogy én valahogy így felállítottam magamban egy ilyen hármas tagolást, vagy nem tudom, tehát van három kategória, amiben, hogyha bemész egy sex shopba, akkor általában ezek a játékok, nevezzük játéknak, szerintem az a legegyszerűbb, ezek a dolgok, ezek besorolhatóak. Az egyik az a viccbolt kategória, tehát tényleg, ami kukorica alakú, és guminő, és nem tudom én, ilyen hasonló, ezek a kifejezetten humoros, legény búcsúra, lány búcsúra ajánlott dolgok, akkor van egy ilyen, nem is tudom, hát egy ilyen dirty vonal, tehát ebbe a BDSM-től elkezdve szerintem az összes kifejezetten explicit dolog bele kerül, és akkor van egy ilyen nagyon kis réteg, ami meg inkább úgy néz ki, mint valamilyen orvosi cucc. Tehát egy ilyen segéd.
3: Igen. Zsófival közben erről már beszéltünk pár szót, és mi ezt úgy mondtuk, hogy ez a botmixer, vagy elektromos fogkefe design.
2: Ez egyébként gyártója is válogatja, mert hogy azt tudni kell, hogy...
1: Ez a szakszerű kell.
2: Igen, hogy azok a gyártók, akik ezt nagyon komolyan veszik, egyedül azok tartják be a szabályozásokat, tehát ezeknek a fejlesztésénél, a gyártásánál konkrétan az orvosi segédeszközökre vonatkozó tesztelési szabályok, ilyesmi dolgok érvényesek, és pont ezért van az, hogy akik olcsón meg akarják úszni, azoknál szar minőségű a termék, akik meg nagyon bele mennek és nagyon rámennek ennek a kidolgozására, azok meg tényleg egy botmixer, vagy hőmérő, vagy nem tudom milyen alapú dolgokkal jönnek végül ki, amit aztán, nem tudom, nyakmaszírozónként kell így is úgy is eladni, tehát, hogy nem is lehet nevén nevezni a dolgot jóformán. És nagyon vicces, hogy ezeket nagyon sokszor fejlesztés alatt lévő játékként adják el a hatóságoknak, hogy ezek gyerekjátékok, amiket fejlesztenek, újdonságok, nem tudom én, és aztán hoppá, hát ez nem is igazán erre a korosztályra való, úgyhogy inkább így tegyünk rá egy 18 pluszos karikát, és akkor nem abba a boltba megy, hanem megy a másik boltba.
0: Azt jól látom, hogy
1: igen, csak lányok ülnek itt.
0: Ezt látom, hogy jól látom, de az a kérdés, hogy amennyire én ezt követem ezt a szcénát, és ezt remélem, hogy azért elég alaposan követem, 3-4 különböző termék kategóriát látok. Tehát van az általános masszázs készülék, Hitachi Magic van, amelyik egyébként tapasztalataim szerint a legjobb egyébként, mert az a legerősebb, tehát az ilyen általános masszázs eszközök, azokban van erő, hálózatról működnek, 220 volt hajtja, 50 Hz-en búg, és akkor az egy ilyen jó dolog. És van ugye az anatómiailag korrekt dildo verzió, ahol túl sok mindent nem lehet dizájnolni. Legfeljebb az a kérdés, hogy melyik pornosztárnak a farkát öntik szilikonba. Vannak ezek a Lilo által gyártott ilyen überdizájnos női anatómiára optimalizált, nyugodtan előhagyhatod, hogyha az anyukád is látogat, mert nem fog rájönni, hogy mi az, ami az asztalon maradt, típusú nagyon jó minőségű cuccok, meg a kínai piacos minőség. Tehát, hogy ez a fröccsöntött, kicsit sorjás, kicsit nehezen...
2: Hát én azt mondanám, hogy ebben van egy olyan vonal, ami így funkcióra, anyagokra elfogadható, nem tudom én. Biztos, hogy mindenki látta, aki nézett valaha Szex és New Yorkot, a nyuszisat. A kis lila nyuszis vibrátort, és az például szerintem nem illeszthető be ebbe a felsorolásba, amit te mondtál.
3: Ez egy anatómiailag optimalizált.
2: De azért mégsem az a dizájn szerintem, amiről mi beszélünk, hanem ez a kicsit gics, kicsit cutie kategória. Igen.
3: Egyébként erről is beszéltünk másokkal.
1: Igen, van egy ilyen kérdés, hogy miért kell belehozni ezt a cutie-t, meg ezt a gicset.
2: Miért kell, hogy lila legyen?
3: Szerintem ez az ártatlansággal függ nyilván.
1: Szerintem meg azzal, hogy eleve az ember így zavarban van, igen. Egy kicsit szégyenkezik, és akkor eleve már van mém vihogni, amúgy is vihognál, hiszen zavarban vagy, de nem azért vihogsz, hanem azért, mert ez vicces amúgy, tehát azért vannak fülei, meg azért vannak ilyen lila tolbák közé berakva a nem tudom, milyen kismaci alapú vizetet ilyen.
3: Ez szerintem ez a nyuszis, meg fiúrás, ez egy ilyen nagyon érdekes feloldás erre a feszültség kérdésre, mert ezt másképp is fel lehet oldani. Mi pont ilyen példákat kerestünk most erre az adásra, ahol ember közeli a tárgy, és mégsem kell elmenni egy ilyen gics irányba.
2: Alapvetően aminek szereted a formáját. Nem azért szereted, mert tényleg Bugs Bunny alakú, vagy Mici Mackó mintás, vagy nem tudom, hanem azért szereted, mert egy jó tárgy, hogy büszke lehetsz arra, hogy ez egy minőségi cucc, mennyire jól néz ki. Lehet, hogy nem mutogatod, de így tényleg frankó.
1: Jó kézbe fogni ezek a Bugs Bunny is dolgok, azért inkább ez a legény búcsú, lány búcsú, nem tudom.
2: Hát ez most így túloztam ezzel, de...
3: Tök érdekes az ellentét, hogy ami így a legoldanárébbnak tűnik, igazából az a legprűdebb, mert azt nem használod végül, csak egy ilyen nevetség tárgyat. És ez nagyon fura, hogy hogyan oldják fel a szembenállást.
0: Ja, bocsánat, hogy itt belekérdezek, de hogy nem az a... Ebben a műfajban a legjobb tárgy, amelyik a legjobban alkalmazkodik a testedhez, meg a gyönyörödhöz, a gyönyörpontodhoz?
2: Hát az ergonómián túl szerintem van ebben egy ilyen lelki, meg önkifejezés faktor is.
3: Szerintem ez összek, vagy ez a kettő nem zárja ki egymást?
2: Nem zárja ki, csak hogy jó, hogyha ezzel is kiegészül.
1: Mm-hmm. Tök furcsa, mert én például nem gondoltam volna, amíg most mondjuk most konkrétan nagyon sok ilyen oldat végignéztem, de hogy régebben nem gondoltam volna, hogy ezzel én nem kifejezek, hogy milyen színű, vagy milyen... Tényleg?
3: De
1: most már, hogy így beszélgetünk...
3: Nem az kifejezés a legfontosabb, nyilván hanem az, hogy te kötődj a tárgyhoz. Tehát a jó dizájn az arról szól, hogy nagyon szereted a tárgyaidat. Nagyon kevés tárgyad van, és nagyon drágák is többnyire ezek a jó minőségű tárgyak. Tehát kevés van belőle, és nagyon-nagyon erős a kötődésed hozzá. Tehát nem az a fontos, hogy te most megmutasd az ismerőseidnek, hogy te ilyen
2: nem,
3: vagy ezzel a tárgyal.
2: Tehát gyakorlatilag ez, most ki fogom mondani azt hiszem a műsornak a legtriviálisabb igazságát, hogy ezek olyan tárgyak, amik sokkal közelebb lesznek hozzád, igen, mint bármi más, igen, az életben valaha,
3: ami nem él. De legintimebb, ami lehet.
2: És
3: tárgy, amivel szerelmeskedsz.
2: Igen, pont ezért kell, hogy vonzon, érted, kell, hogy tetszen a dolog.
1: Tehát most ilyen, én ezért nem értem.
2: Ilyen szempontból nem expresszív.
1: Azt a vonalat, amik így ilyen vicces ordinári.
2: Nagyon sok ember van, aki nem tudja, hogy mit akar. Szerintem ezek vannak, igen, többségben, akik nem tudják, mit akarnak.
3: Alkalmazkodik egy ilyen elváráshoz, hogy ha szexelték, akkor legyen nagyon ocsmány, meg ilyen dörti, meg ilyen koszos.
2: Vagy éppen legyen ilyen kislányos, nagyon nőies, nem tudom, rúzsalakú, flitteres.
1: Mondjuk engem megfogott, amit mondtál, hogy melyik pornósztárnak a farka mintáját öntik ki, hogy tényleg ezt csinálják?
2: Uh-huh.
1: Igen. Tényleg? Simán. Ez úgy távolatok ennyit a férfi alkalmazásokból.
0: Igen, ez a Dori, hogyha haragszik rám, akkor azt mondja, hogy de nem vagy más, csak a farkad, és akkor így ez valóban egy ilyen ipar.
2: Nem
0: ipar...
2: csak amikor haragszom.
0: amikor kritikai beszélgetéseket folytatunk, de hogy akkor így ez valóban így a szexipar és valóban leredukálta a férfit, egyrészt a pénzkereső funkciójára, másrészt pedig hát a arra az egy dologra. És így láthatólag ez így működik a piacon.
1: Mi akarsz ennek is ilyen kiöntő modell?
0: Bocsánat. Semmit mondjam.
3: Csak az a fura ebben, hogy nyilván egy kiöntött farok nem egyenértékű mondjuk egy okos anatomilag kitalált vibrátorral, szóval nem úgy működik nyilván, mint egy valódi pénisz. És ezért inkább csak ilyen szimbolikája van szerintem, nem?
4: Hát igen, csak abban meg nem biztos, hogy szerencsés ez. Most az itt eszembe, hogy tegnap volt pont a órám itt a 7. kerületben a Kertész utcában 15 évesekkel, és van az a része, több órám van egymás után, tehát nem csak egyszer megyek el óvszert bemutatni, de nem tudom elkerülni én sem, hogy az óvszert fel kell húzni valamire, mert hogy mégiscsak egy rendes szexoktató azért azt is megmutatja. És hát ezen dilemmáztam, hogy mit mered, hogy sokan vannak szűzek, sokan vannak, akik még én nagyon messze vannak ettől az egész témától, és szerintem egy ilyen bármilyennyire is valósághű, vagy azt imitáló dildó az inkább rémisztő, mint barátságos, akár csak mint tárgy is egyébként. És tehát egy panoptikumba mennél, és abból is konkrétan valakinek a farka a panoptikumból itt hiányzik, és azzal kell kezdened valamit, vagy nekem ez a vízióm egy ilyen pénisz formájú, vagy pénisz, pénisz idéző dildóról. Egész egyszerűen csak a színe, meg az anyaga, meg az egész nekem nem jön be. De mindesetre elvittem a delfin vibrátort a srácoknak, és akkor arra húztuk fel az ószert, és most meg voltam elégedve, mert hogy azt gondoltam, hogy ez jó ötlet volt, hogy...
3: Pont ezt értettük az előbb ezzel az ártatlanság témával, hogy ezek a nyusz is meg ilyen figurás vibrátorok.
4: Itt működött ebben a kontextusban.
3: De azért ez egy picit fura, amikor egy felnőtt ember azt gondolja, hogy ettől nem bűnös az, hogy maszturbál, hogyha egy delfin formájú vibrátorral teszi ezt.
4: Hát kérdés, hogy ő nem gondolja ezt, vagy egész egyszerűen a designerek oldaláról egy kezdeményezés abba az irányba, hogy felszabadítsák ezt az egész szex dolgot ebből
3: az
2: egy olyan iránya, hogy nincs feedback. Tehát egyszerűen nincs fogyasztói feedback. Tehát te mikor láttál valakit a nyugati téren ezért a műbrét lóbálva, ordibálva visszamenni a nem tudom, hogy nem lett jó.
4: Nekem egyébként ez pozitív volt San Franciscóban, mert ott nagyon sok szexjátékot vettem, és egy bőrönnyivel jöttem haza, hogy hát ezzel akarok foglalkozni, kellenek eszközök, és nem tudom. És ott a Good Vibes-osokkal én beszélgettem, és hogy nagyon sok fogyasztói feedbackük van pont ezért, mert hogy egy csomó minden akkor jön meg, hogyha kapsz egy kis izért, hogy akkor figyelj neked, mi jött be, mi nem jött be, és annyira ilyen egyszerű dolgok tényleg hogy mégis...
2: Hogy ez a prűtség, ez abszolút úgy van, hogy így nem is mersz visszamenni, és nem is az, hogy visszamenni, de nem mered azt mondani, hogy figyú, ez nekem itt meg itt nem stimmel, tehát nincsen feedback, tehát a gyártók azt gondolják,
1: hogy ez hogy így szükséged jó. Van rá, vagy szeretnéd, hogy legyen, de így nem mered megmondani, hogy
2: ennél egyedik dolgot nem is akarhatsz.
4: De hova mész vissza, tehát az a gond, tehát nagyon érdek, ott nekem az pedig tök új dolog volt, hogy ott rendesen nem eladók vannak a boltban, hanem ők nagyon rendesen fel vannak készítve, tehát rendes tréningeken mennek keresztül, hogy a szexualitásról kurva sok dolgot tudnak, hogyha visszamész, akkor legyen valaki, aki érdemben tárgyal erről, tehát egy eladónak ott mondhatsz bármit arról, hogy figyelj, ez a dizájn nem jó, mert felcsúszik, mert zajos, mert nem tudom tisztítani rendesen, vagy egyebek. Tehát én most Párizsban vettem új szexjátékot, és ott tök édes volt a srác, eleve elmondta, hogy akkor ez most egy új töltési mizé, meg hogy mivel kell tisztítani, mire figyeljek a tisztításnál, és ezt teljesen kulturáltan elmondtam, amikor átadta, vagy amikor én még vettem.
2: Csak a pornó fővárosában pornót nézni illik, de annak nincsen kultúrája szerintem, hogy erről
4: hát ez
2: beszélj.
4: Ezt
0: miből gondolod egyébként? Hiszen itt most erről beszélünk.
4: Hát a boltban úgy érted, nem? Vagy,
2: hogy igen, hogy igaziból én nem látom ezt, tehát inkább azt látom, hogy alapvetően az eladók is arra vannak felkészülve, hogy így mindenki rohadtul be van feszülve, úgyhogy így ők is így elhúzódnak, hogy válogass nyugodtan, nézelődj nyugodtan.
3: De igazából ott az egész, hogy milyen boltok vannak itthon, tehát én teljesen meldöbbentem, amikor Londonban jártam sex shopban, meg amikor Budapesten, meg az ember tényleg egy picit úgy megy be, hogy így becsukja a szemét, és így odarohan néhány helyre, ahol tudja, hogy nem hatalmas eles péniszekkel fog szembe találkozni, tehát hogy ez a vásárlási kultúra is kicsit azért Budapesten még
2: van, nem? Ha csak azt nézed meg egy bolt belsőt, hogy milyen bútorokon vannak fönn ezek a cuccok, tehát a 100 forintos boltok vannak kell.
3: De segítsünk, hogyha tudsz olyan bolt a Budapesten, ami nem ez a vonal.
4: Itt pont most akarom, hogy Balázs, neked is szegezem kicsit a kérdést, hiszem az is kérdés, hogy milyen boltról beszélgetünk, mert mint az előbb még felmerült, elkezdtétek a műsort abban is, hogy a minőségi, meg hogy hogyan kategorizáljuk a játékokat. hogy egy csomó minden igazából nem is használható komolyabb játékra. Tehát mondjuk, amikor azt mondjuk, hogy jó, nem a cukorka bugyiról beszélünk, a cukorka tanga, mert ez tényleg az egy vicc, tehát annak nincsen semmi komolyabb célja. De például bármilyen kötözős játékszer, tehát egy ilyen nagyon átlagos körúti szexboltban, de akár a Beata Uzénál is, tehát egy jó bilincset vegyél, aminek tényleg van egy csomó anatómiai megfontolása, hogy akkor bevág, nem vág, betart, milyen anyagból készül, jó bőrből készül, milyen fémekkel találkozom, milyen kötéllel, erről tudnak valamit. És hogy, na, hogy te tudsz erről, Balázs, mondani, te vagy nálunk a beszerző ebben a témában, hogy a meleg játékboltok, a BDSM játékboltok, tehát egy csomó helyen sokkal igényesebb már eleve a választék ezen a téren, ahol nem az a cél, hogy
2: meg az egész... Meg itt szerintem az online vásárlásnak van egy meg nagyon, az online, nagyon hatalmas de ott, piaca.
4: Hát csak az meg egy nonsensz, olyan értelme, arról beszélgetünk, ugye, hogy a legintimebb tárgyadról van szó, és a...
5: Még hát az ott végképp nincs visszacsatolás.
4: Hát meg, hogy nincs, hogy kipróbálod, kezedbe fogod, meg érintett, hogy milyen
3: valaki, aki elmondja, hogy mi ez tulajdonképpen, és hogy hogyan tisztítsd.
4: De nem tudod belőni a méretét, nem tudod belőni az anyagát, nem tudod milyen megfogni, tehát nem érzed a bőrödön.
3: Ez egy ilyen internetes ismerkedés.
0: Igen, miközben hát valóban szeretőt keresel, és nem más. Tehát, nem tudom, én sok szempontból sokkal jobban szeretem a melegekre, meleg célcsoportra összerakott boltokat, pont azért, mert hogy ott egy, nekem még soha nem volt olyan élményem, amit itt elkezdtetek mondani, hogy van egy ilyen feszültség a vásárlás folyamatában, hanem ott senki nem finomkodik, vagy senki, de mindenki tudja, hogy miért van ott. Azért van ott, hogy lehetőleg a vásárlás után fél órával hazaérve egy hatalmasat élvezem egyedül vagy a partnerével.
4: A szexjáték kultúra, tehát a tárgykultúra másabb
2: pont
4: lehet.
2: Pont szerintem ezek miatt a vicces tárgy dolgok miatt egyszerűen a célcsoportok keverednek, tehát nagyon sokan azért mennek be, hogy igaziból csak röhögjenek az egészen, és valahogy ez nincsen jól belőve, vagy nem tudom. Tehát például nagyon kíváncsi lennék, hogy az ilyen boltok eladásainak milyen hányada származik használható jó termékekből, meg milyen hányada származik tényleg felfújható gunibabából, meg cukorkatangából, meg figurakondomból, meg ilyen dolgokból. Hogy ez tényleg hogy működik.
0: Igen, ezt lenne érdemes széjjel választani, ha úgy tetszik a piacon is, hogy ne legyen infantilizálva a szex.
2: Amikor ott vannak, bemész, és akkor ott van, nem tudom, hogy rakás 17 éves arc, akik természetesen mutogatni, meg röhögni fognak, hogyha te tényleg konkrétan elkezdesz komolyan ott vásárolni, akkor így alapvetően attól fogsz rettegni végig, hogyha mondjuk első alkalommal vagy bent egy ilyen boltban, hogy Jézusom, ki fog bejönni, hányan vannak bent, nem tudom én. Tehát, hogy valahogy ez szerintem nincsen jól szeparálva, de ugye alapvetően az is a baj, hogy ez az egész tabu, óriási, hatalmas tabu. Igen. Az oktatásban is például.
3: Igen, pont ezen gondolkoztunk, hogy lehúztunk 1000 évet az iparon, és nem találkoztunk még csak egy évközi feladattal sem, ami kapcsolódott volna bármilyen erotikus témához. És nekem erős vagyom, hogy például diplomázni tilos ilyen tárgyakból.
2: Én egyszer egy bizonyos egyetemnek...
3: Valami, azt gondolom, hogy a tanárok tabunak tekintik, és úgy értem, hogy tilos, hogyha bárkiben is valaha felmerült volna, akkor azt mondták, hogy figyelj, fiam, ezt ne.
2: Erre nekem konkrét üzen van, élményem van. Nem.
3: Én azt gondolom, hogy nem lehetséges, hogy ott van egy rakás 20 éves fiú, és vagy neglány, és így nem jutott senkinek eszébe, hogy ha nem is konkrétan vibrátor, de bármilyen erotikus segédeszközt tervezzen.
2: Tehát hogy háromértű járműveket dizájnolnak.
3: Pont azon gondolkoztunk, hogy mennyire élettől elszakadt mondjuk az iparon a diplomázók nagy részének a tervei. Tehát most nem arról van szó, hogy egy kivitelezhető
2: a nagyot ebből visszavonnám, de hogy vannak kifejezetten nagyszabású projektek, eszméletlen mennyiségű energiával olyan dolgokra, amiknek így nincs értelme.
5: Egyszerűen. És akartam mondani valami példát, csak azt mondom.
2: Ja, hogy én konkrétan találkoztam ezzel a dologgal, egy egyetemen egy pályázattal kapcsolatban, hogy az egyetemen belül hivatalos posztot betöltő embertől hallottuk ezt vissza, hogy koordinálni, kontrollálni akarják ezt az egészet, nehogy az legyen a vége, hogy itt mi műbrét tervező pályázatot írunk ki. Tehát ez konkrétan ki van mondva, aha, hogy ez nem dizájn, érted, ezzel nem lehet foglalkozni, mert ez ciki, ez gusztustalan.
5: Ugye
2: ez...
5: a téma maga komolytalan, igen. Vagy cikivé?
2: Hát, tehát ebben nem lehet alkotni, erre nincsen igény, ez az egész csak egy polgárpukkasztó baromság, amivel valószínűleg mindenki valakinek az orra le akar borsot törni.
3: Ahhoz képest, hogy mondjuk az egészséghez kapcsolódó tárgyakból mennyi tök nagy kultúra van már, tehát egy ami anatómia, ami ergonómia.
2: Ezt büszkén hordozzák körbe, hogy izért, mit tudom én, takonyporszívót terveztem, akármit. Szóval, hogy nem, tökre kell a takonyporszívó is. Tehát mondjuk itt szeretném jelenteni, hogy borzasztóan kinéző takonyporszívók vannak a piacon.
6: Ezt csak el kéne kezdeni egyébként. Én
5: soha nem próbáltam
6: takonyporszívót. Tényleg az van, hogy ezt csak el kéne kezdeni, és akkor tudom úgy...
2: És ez így is van.
6: Úgy felkonferálom, és azon gondolkozom, hogy például, ha nem az erotika oldaláról, nem tényleg, ahogy beszélünk, a testkultúra oldaláról közelíti meg, és valaki ír egy szakdolgozatot, amiben leírja, hogy... Megyük mondjuk a menopauzát, és hogy egy öregedő női nemi szervnek az egészségesen tartására, ezért és ezért egészségügyileg miért indokolt bármilyen eszköznek a használata, és erre milyen orvosi dizájnt lehetne kifejleszteni, és akkor innen indultam, de hogy itt innentől akkor uh-huh. Tehát egyszer kell megnyitni azt a kaput, és akkor onnantól bármit lehet.
2: Hát alapvetően most már az a jó, hogy lehet európai trendekhez kapcsolódni. Ezt én átküldtem egy rakás linket e-mailben magamnak is, meg a Barbie-nak, hogy meglegyen, majd ez, hogyha lesz szünet, akkor, akkor teszünk fel mindenképpen abszolút még akár munkahely kompatibilis is linkeket, tehát hogy nem valami extra oldalról, hanem konkrétan design oldalakon van erről dokumentáció. Például nagyon vicces, hogy ezt direkt felírtam magamnak, hogy 2007-ig Alabamában tilos volt szexjátékot, vibrátort, akármilyet birtokolni vagy árulni, viszont fegyveret bármikor lehetett. Tehát, hogy így itt tartunk az egészben, hogy Amerika, nem tudom én, szabadság.
3: Ugyanakkor meg ez a 2007-es év még egy fontos dátum, mert Eindhovenben diplomázott valaki egy csodálatos, talán komplett készlettel, dildók voltak, és a korona ékszerek lettek, jól emlékszem?
5: Igen, azt én is néztem.
0: Ne arra ügyetok, hogy ezt mondom, de szerintem nem annyira rossz a helyzet. Én azt látom, hogy hihetetlen innováció van most a szexjátékpiacon.
3: Igen. Az oktatásról esett most, bocsánat.
0: De ezt hol kell egyébként oktatni, az orvosi egyetemen, vagy a design egyetemen?
3: Azt gondolom, hogy a design egyetemen. Tehát ugyanolyan tárgytervezésről beszélünk, mint hogyha biciklit terveznénk, mint hogyha takonyporszívót terveznénk.
2: Tehát ennek az orvosi része, az én úgy gondolom, hogy nagy részt az ergonómia tudás, vagy
3: meg az
2: tárgyával le lehet fedni. Tehát nem arról van szó, hogy tényleg nekem most nem tudom, valami sebész lézert kell megterveznem. Persze, ezt a Barbie is mondta nekem, hogy ebben kell, hogy legyen mérnöki munka is. Ha ott mozgóalkatrész van, nem tudom, motor van, akármi, akkor abban kell, hogy mérnöki munka
3: legyen. De egy autónál is erről van szó, és autót is terveznek az iparon, és bevonják a műszaki is hallgatókat a munkába.
2: Igen, tehát ezt lehet kollaborációban is csinálni, de úgy gondolom, hogyha valaki egy dildóval akar diplomázni, ahhoz nem kell plusz segítség. Tehát jó, tény, hogy nagyon kevés a hozzáférhető...
0: Egy fiú segítsége sem kell, most azt tegyem fel ezt a
2: kérdést. Ha valaki fröccsentéssel akarja megúszni az egészet, akkor lehet, hogy szükség lesz rá, de...
3: Amire az elején szüksége van, az szerintem csak egy rajzlap és egy számítógép, tehát amíg nem jut kivitelezés szintjére a dolog, addig talán még egy mérnök sem kell hozzá.
0: Nektek vannak a fiókban maradt, vagy esetleg megvalósulási félben lévő szexjáték tervezők?
3: Most itt a pillanat, hogy bevalljuk neked, hogy egyikünk sem forma tervező.
2: Nem értek a dizájnhoz.
3: Igazából egészen működik. Becsaptunk meneteket, mert mi nem vagyunk dizájnerek, csak dizájn elmélet. Csak dizájn elmélet.
2: Dizájn közeliek vagyunk.
3: Dizájn elmélet szakon végeztünk.
0: Nem fogtok tudni kibújni a kérdés alól, tehát hogy milyen dildót terveznétek magatoknak. Ezt még nem tettétek meg, vagy vibrátort, vagy szexjátékot.
3: Hát én soha nem terveztem semmit.
0: Képzelsz, álmodsz.
3: De álmod, mi azért szoktam.
0: Vásárolsz.
3: Hát igazából nem is tudom. Én így Zsófinak elmeséltem egy nagyon-nagyon pozitív tapasztalatomat, ami nem is egy álom, hanem egy megvalósult vásárlás pont a magyar közegben, még például évek ezelőtt, amikor még talán ennél kevesebb, jóval kisebb terméskála volt elérhető, amikor is találtam egy teljesen sima ezüst színű vibrátort, amihez ugyan adtak egy ronda rózsaszín gumivéget, amit nyilván az ember kidob azonnal, de az a flash, hogy a sok hús imitátor játék között megtaláltam ezt az teljesen sima tükörfényes egyszerű dolgot, az nekem nagyon nagy flash volt, és nem tudom, én az ilyen tárgyakba tudok beleszeretni, ami nagyon egyszerű, és így...
0: És jól is működik a testeddel?
3: Én bevallom neked, hogy...
0: Vagy dizájntárgyként tekintesz rá,
3: az előbbi, ahogy kezdted a műsort ezekkel a különböző áramerőségekkel, én ott egy picit megbordultam, mert én nem jó értem, tehát én nem rajongok a motorikáért, tehát én nem szeretem a mozgó tárgyakat, de ez lehet, hogy ez így ilyen kőkorszaki megközelítés. Vagy nem tudom. Mindenki is azt csinál, amit szeret, úgyhogy...
2: Tehát valószínűleg pont arról beszélünk.
3: Igen.
2: És ebben viszont szerintem mi pont ellentétesek vagyunk. Engem kiráz a hideg valamitől, ami hidegnek tűnik. Most így szó is
3: meg. Itt pont az ellentét, az izgalmas.
2: Valami, ami rideg, hideg, úgy tűnik, mint ami el tud törni, és így,
3: nem tud eltenni, hogy mi van.
2: Persze, hogy nem tud, meg hogy így...
3: De tényleg hidegség látszat átkelti, tehát abban tök egyetértek.
2: Hogy így, azt én is néztem, de nekem az pont az volt, hogy így, érted, nem, tényleg. Úgyhogy ebben elhírezik.
3: Hát, még jó a szerelem.
2: De én nem, mondjuk nem terveznék, én biztos, hogy találnék magamnak
3: a... De egyébként, amit nézegettünk...
2: A mai szemle
3: után.
2: Mai
3: egy órás szemle után szerintem találnék jobbat a kisezüstnél is.
2: Így van.
5: Nekem azok voltak a nagyon aranyosak, most mit mondjak erre, amikre hirtelen azt se tudtam, hogy most mi van, de hogy...
0: Hogy fiú-e vagy lány.
5: Na igen. És azóta sem jöttem rá. Amik ilyen... Amik azt hiszem pont az ilyen iPhone dizájnnal kapcsolatos idézetek alatt voltak, és tényleg így nem tudtam elmondani, nagyon szép ilyen ergonomikus, ilyen, mint a, hogy hívják azt a tárgyat, ami az a magyar találmány. És
2: gömböc.
5: A gömböc. Aha. Na, hogy valahogy annak az érzetét keltették.
2: Igen, mert hogy ez, tehát hogy nem feltétlenül kell itt valami olyannak lenni, amit fel tudsz dugni magadnak.
5: Igen.
2: Tehát, hogy ez is egy ilyen
5: prekoncepció,
2: vagy nem tudom, mi, hogy hívják. Ilyen, tehát, hogy egy ilyen rossz berögződés.
3: Egy olyan sztereotípia, amit simán el lehet.
2: Van konkrétan olyan vibrátor, ami az ujjadra rásimuló egy ilyen szilikon, nem is tudom, levélke vagy valami, abban van benne a vibráló motor, vagy nem tudom pontosan a mechanikáját ennek, és hogy így egyáltalán nem hasonlít arra, igaziból még egy füldugó is cikibnek tűnik, mint egy ilyen cucc, úgyhogy ez is egy ilyen előfeltételezés, hogy ha én veszek magamnak egy szexjátékot annak, akkor 25 centis
3: faszalapúnak
5: kell lennie. Igen, minek?
2: Igen, mert
3: van ez az olvasat is, de ugyanakkor meg szerintem itt megint legyünk szabadok, mert valaki szereti azt az érzést, hogy így megtöleti a tárgy.
2: Persze. Csak azt mondom, hogy szerintem nincsen ez alapvetően benne. Tehát, hogyha megnézed, akkor viszonylag kicsi százaléka ez. De lehet, hogy ez viszont piaci igény, nem tudom, az eladási számok miatt.
3: Nem, ez inkább valószínűleg előítélet, vagy ilyen elvárás inkább, nem előítélet, nem van egy elvárás.
2: Arról nem is beszélve, hogy hogyha heteró kapcsolatról beszélünk, akkor itt a szexjátékok azok a lányoknak járnak, a szexfilmek meg a fiúknak járnak.
0: Hát ez hadd szóljak megint körbe, mert közben figyelem a csetet és a hallgatók lázadnak, és sörös üvegekkel dobálnak a cseten, hogy nem beszélünk a műpunciknak az ő csodálatos világáról.
3: Ez nekem is ezt
5: megjegyzem. Van egy csomó idő.
3: Nagyon
6: és mennyire azt szót használták, hogy bizarr, én szoktam workshopokon körbeadni a Tojás nevű szexjátékot, amit mindig, most pont múltkor meg is kérdezte valaki, hogy ez egy műpina. Hát mondom, szerinted hasonlít egy műpinára? Szerintem nem hasonlít, de hogy valóban. Hát a Tojás.
0: A Tojásra.
5: Ez egy tojás?
6: Annyira szép tárgy egyébként, tehát japán fejlesztés persze, a bologatok jelentett egy sima tojás, egy műanyag tojás, ami szétnyitható, és belőle egy ilyen szilikon
0: Tojás formájú,
6: lukas
0: dolog. Tehát olyan, mintha egy ilyen a Momotáróban egy ilyen dumplingot
6: gőzgombócot venni.
5: De hogy ekkora is.
6: És ekkora, tehát ekkora, igen, és hogy akkora kb. Mint egy ilyen gőzgombóc, és hogy azt lehet felhúzni a fiúnak a falkára, meg lehet ölteni sikosítóval, és akkor ezzel lehet rejszolni, és ez tiszta, higiénikus, de összességében, mint tárgy, gyönyörű, és hogy az egésznek pont ez, hogy egyáltalán nem az, tehát nem hasonlít egy nőre, tehát egy pinára sem hasonlít, de hogy minden tud, amit egy mondjuk adott esetben egy rejszoláshoz nagyon jól tud esni, tehát egy meleg, nedves, nagyon jó tapintású dolog, és hogy voltak, akik azt mondták, hogy ez túl borzasztó, és volt egy csaj, meg ott ült, és nem akartak kiengedni a kezébe, azt mondja, olyan jó, azt mondja, olyan jó lenne, ha lenne kukim. Itt ülök, és azt mondja, elképzelem, hogy ilyen jó lehet, hogy lenne kukim, ezt így behúznám, és olyan helyes volt, mert tényleg egy jó tárgy.
3: Tényleg lehet, hogy egyébként ezekben a műbránerekben van egy ilyen péniszkítségfaktor is, hogy egyedül meg tudod élni azt, mint hogyha neked az is lenne, nem?
6: Én nem tudom, most már én is kezdek így nyitni, tehát, hogy, tehát valahogy tehát ebben nagyon sok ilyen van, de hogy mindig elmegyünk a spekulációk irányába, hogy nem tudjuk, hogy mi van az emberek fejében, és hogy mondjuk én azt az oldalt szeretem, hogy kezdjük el kinyitni, tehát hogy mi is, akik itt vagyunk, erről beszélgetünk, mondjuk el, hogy ez igen, ez egy játéktér, és hogy rengeteg minden van, és tényleg az a másik, hogy nem csak olyan tárgyak, amikkel konkrétan felhúzzuk, meg beledugjuk, hanem hát egy csomó minden. Most erre a workshopra vittem el Melbimbo csipeszt is például, ami megint ez, hogy a fájdalommal a mindenféle játékok. Tehát annyiféle játékszer van, amit így lehet még ebbe a kategóriába, és ott is baromi fontos a design tényleg, hogy mennyire állítható, mennyire kis pontos kütyű, hova van rakva a műanyag vége, a bordája, a nem tudom mi, és hogy, hogy beszélgettetek, ezen is gondolkoztam még a mérnökiség mellett, hogy hát baromira kell anatómia.
2: Szerintem az a legfontosabb.
6: És a szexuális anatómia hozzá, és hát a feedback, tehát hogy konkrétan kinek, hogyan, mi reagál, de hát a biztonság, tehát a biztonság ilyen szempontból nagyon fontos, tehát azért kell hozzá sokféle skill, amikor egy ilyen design így létrejön, tehát és lehet így vicces tárgyakat tervezni, meg szépeket is, de
3: csak hogy pont így csinálom be a designer szerepet, tehát az emberek hajlamosak a jól működő tárgyakat evidenciának venni, vagy a biztonságos tárgyakat, vagy az anatómilag stimmelő tárgyakat, holott így minden apróságot így valaki átgondol, persze, és megtervez, és pont ezért jó téma hát szerintem.
2: Képzeld el azt, hogy van egy kedvenc ilyen játékod, nagyon szeretett, használod 2 éve, nem tudom, közben mondjuk már levették a termékskáláról, és kiderül, hogy 2 év után szétesik az egész.
6: És hát legtöbbje szétesik egyébként.
2: És hogy akkor miért nem lehet ezeket hosszú élettartamúra tervezni? Vagy,
6: hát egyébként lehet egyrészt piaci okkal, vagy válasz erre, hogy hát így nem cél, hogy ez így használja. Hát ez IKEA-ban sem lehet ugyanazt a konyhafrontot kapni, nem tudom ennyivel.
2: És
6: tehát egyébként ezzel összefügg, nem tudom, hogy volt ez, vagy az elején nem tudtam itt lenni, hogy eleve a tárgykultúráról, tehát ugye a tárgykultúrával, amit, tehát hogy most kiemeltük ugye a szexet, és hogy mennyire érdekes a testkultúrában, mennyire nem része a szexuális tárgykultúra sem az életünknek, de hát hogyha meg körbe sétálunk a lakásba, bármi más tárgyunkra is igaz ez, tehát a konyhában is körbe lehet nézni, vagy bárhol, tehát hogy ez az, hogy hol voltunk abban a múzeumban, amiben ez így megéri, tehát Indonézia szigetvilágának volt egy kiállítás, és a tárgyi eszközök, a hétköznapi tárgyi eszközök voltak kint, és egyszerűen gyönyörű tárgyak, uh-huh. És hogy látod, hogy te konkrétan az egész életében azt az egy, nem tudom, fésült, vagy kiskalanat, amit használta.
3: Innen indultunk végül is, tehát hogy az értékes dizájn, és az, hogy, hogy lehet, hogy rászánom inkább azt, hogy 3-szor annyim kerüljön, de az egy tárgy, az kiszolgál engem hosszú ide.
6: Miközben ez nincs, ez így nincsen. A másik meg, amit én magamon is tapasztalok, hogy valamiért, tehát mondjuk, ha a szexnél maradunk, hogy valamire változnak az igények. Tehát, hogy én például barom nyitott vagyok arra, hogy tehát, hogy innováció legyen benne, és hogy új tárgyakkal játszani és kísérletezni.
3: Akkor itt mondjuk nem biztos, hogy a hosszú távú
6: döntés
3: a fontos, hanem inkább pont az, hogy ezek élménytárgyak, tehát, hogy olyan, hogyha, mint egy zene, vagy egy film, vagy olyan, hogy megveszem az élményt, játszom vele valameddig, és utána veszek egy új élményt.
6: Igen, és a Hitachi vibrátor, ez meg alapból ott van az ágy mellett.
5: Igen,
6: van
5: egy családi masszírozó.
3: Lehet, hogy előveszem borongós estéken, de alapvetően új filmeket akarok
2: nézni. Vagy amikor majd retro lesz.
0: Nem, egyébként én ezt úgy gondolom, hogy tehát ez nagyon sokféle szinten kell, hogy működjön. Tehát hogy pont azért, mivel nem tudod kipróbálni, nincsen próbafülke a szexboltban, hogy ki tud próbálni, hogy a pont az a dildó méret az megfelelő mérete, vagy túl vastag, vagy túl hosszú, vagy túl rövid, vagy túl vékony. Ezért aztán kell, hogy legyen egy ilyen entry level, ami kellően olcsó ahhoz, hogy ki tud próbálni, tehát ne legyen költséges a tévedés, és lehessen elég sokféle különböző dolgot kipróbálni. De hogyha megvan az, hogy nekem az anatomilag korrekt véreres dildó az, ami bejön, mert hogy akkor onnantól lehessen azt mondani, hogy jó, akkor ezt most kipróbáltam az olcsó verziót, azt szétjátszottam, szétesett egy fél év alatt, és most vennék egy olyat,

0: egyforma szexualitás sem, meg nincs két egyforma anatómia sem, mert mindenkinek egy kicsit másképp, és máshol van behuzalozva a gyönyörre.
1: Hogyne, de szerintem mondjuk olcsóbb dolgoknak is jót tesz az, hogyha így megtervezik, tehát nem így valaki kitalálja hirtelen, hanem egyszerűen, hogyha egy tervezőnek, egy dizájnernek megvan a háttértudása hozzá, tudja, hogy milyen irányokból érkező igényeket, meg követelményeket kell egyszerűen összefésülni, akkor én biztos vagyok benne, hogy sokkal könnyebb jó terméket előállítani. Alapvetően, tehát, hogyha megnézzük, akkor a költség legtöbbször nem a formatervező apanázsára megy el. Tehát az, amit te kifizetsz az iPadért, vagy kifizetsz a nem tudom, egy Bang & Olufsen hangfalért, vagy bármi, abban nem a formatervező keresi tényleg dagatra magát, hanem ott gyártási költség van, anyagköltség van, ilyen-olyan költség van, de egyszerűen már az, hogyha tényleg neves tervezők foglalkozhatnának ezzel, vagy azok a tervezők, akik ezzel foglalkoznak, azok nem egy ilyen marginális dologban éreznék magukat, akkor már lehetne arra számítani, hogy erről indul egy ilyen beszéd, vagy indul egy ilyen fejlődés.
2: De most a magyar piacról beszélsz, mert egyébként nemzetközi szinten meg hát kurva jó dizájnok vannak, tehát
1: alapvetően igen.
2: Mert úgy nagyon jó, tehát most én azt látom, hogy van ez a nagyon olcsó blue budget szarság is van, de hogy itt egyre inkább, tehát nekem sem az építész haverok küldik át az aktuális dizájn oldalakat, az aktuális vibrátor, meg egyéb.
1: A Jimmy Jane-ről még nem is esett szó.
2: De hogy igen, de hogy sok...
1: Hogy ott egy konkrét, egy tök jól képzett formatervező, ő az alapítója a cégnek, ő tervezi az összes cuccot, és itt teljesen tisztán látszik, hogy megfelelő tudás birtokában szuper dolgokat lehet csinálni.
0: Azt kell mondjam megint csak, hogy nis szexuális piacokon, szexuális szubkultúrákban ennek iszonyatos kultúrája van. Igen. Tehát, hogy a fétis szubkultúrákban az a, hogy hívják ezt a korszett,
2: fűző
0: csizma,
3: de hát ez divatos. Az már átléptünk egy másik dimenzióba, szerintem.
1: Érted.
0: De miért léptünk el?
2: Hát egy jó harness például az már nem. Az nem csak egy ruha, hanem hogy...
0: De nem ruha, ez amit nem veszel konkrét, fel utcára.
2: Hát amit nem veszel föl, tehát egy dildó rögzítő rendszer például, amiben nagyon fontos a jó dizájn.
1: Jó, hát magát a konkrét dolgot lehet, hogy nem, viszont egyszerűen mivel... Mondjuk van egy csaj, aki blogot is ír, Zana Bain-nek hívják, egy ideig Berlinben élt, aztán New Yorkban, most nem tudom, hogy hol van, de egy ilyen fashion art, styling, meg nem tudom, ilyen dolgok, akkor én nagyon menő bulikat csinál, és alapvetően ő mozog ebben a szubkultúrában, viszont online eladja a divat blogján a saját maga által tervezett ilyen harnesszeket. És ezeket emberek divatfotózásokhoz hordják, megnyitókra hordják ilyen helyekre. Tehát, hogy ez már egy ilyen vanabi irányba is el tud menni nagyon könnyen, mert ez divatos.
2: Na igen, csak hát itt pont ez az érdekes, hogy valaki a hálószobájába tudja megvenni a megfelelő harnesztet, hogy tudja, hogy tényleg egy jó dizájnt kap, tehát ami nem egy kiegészítő, hanem ez egy szexjáték, tehát az a kategória szerintem.
0: De azt akarom mondani, hogy tényleg plain and simple, tehát nagyon egyszerűen a férfiak pénisz húgycsövébe illeszthető húgycsőtágító orvosi acél kütyüknek olyan dizájnja van, hogy tényleg az ékszer szinten van összerakva. Tehát abban a pillanatban, amint kilépünk a mainstreamből, és ebből a bugyuta beáteúzés világból, és belépünk abból, a szexet komolyan gondolják, és életvitelszerűen, tehát része az életvetelnek, és ugye azt gondolom, hogy most ez egy éves születésnapra végre megértettem valamit, tehát hogyha a szex része az identitásodnak, meg az életvitelednek, akkor ott hirtelen elkezdenek szép dolgok így búrjánozni körülöttel, legyen szó irodalomról, lásd, ami Kaszanovával, vagy Szádmárkival, vagy nem tudom mivel van, legyen szó tájkultúráról, legyen szó fotográfiáról, irodalomról, zenéről, tehát ott hirtelen ez a dolog, ez
2: és
0: nem
2: és onnantól ez a tabu dolog sincsen, tehát bemész egy üzletbe, és egyáltalán nem, tehát hogy nem, tehát nem az a szint van, amikor ez feszengés tárgy. Egyébként, hogyha ott zsizseg 1000 tinédzser, akkor sem. Tehát, hogy akkor tehát pont az, hogy akkor van egy olyan minősége az életednek,
1: hogy neked abszolút, és tényleg

0: része az életednek, és akkor nem gáz, meg nem
1: cikkére. Neki az Budapesten nem sikerült korábban, meg ilyen nem soha most már, lehet, hogy ha újra próbálkoznék, akkor sikerülne.
0: Hát azért érdemes utazni, vagy nem tudom. A szexjátékért azért én semmit szoktam körbenézni.
2: Itt az idő.
0: Most vagy soha.
2: Most vagy soha.
0: Kaszanovának fogjuk átengedni a stúdiót.
1: Ez megtiszteltetés, hogy utánunk rögtön Kaszanova fogja érkezni a
3: pirosságokat. Én olvastam a Kaszanova emlékiratot, és az egyik kedvenc ezen volt. Komolyan, én nagyon szeretem.
2: Nem jelent meg még. De magyarul nem jelent meg.
3: Jó, hát érted, aki nem látta a gyaloggaloppot, az büszke mindenre, amit fogyasztott már a popkultúrából. Ez azért szerintem a Kaszanova az már egy kicsit élnedve. Széles érdeklődése, számot tartó dolog.
2: Köszönjük, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük.
3: Teszünk fel linkeket a chatfalra gyorsan.
2: De ne is csak linkeket, hanem a kedvenc. Tehát, hogy próbáljuk meg azt, hogy a vendégeink ajánlásával. Ezt bevezetettek egyébként. Tehát, hogy mit ajánlanak a vendégeink az éppen aktuális témában, és hát úgy hozta a sors, hogy nektek szexjátékot kell ajánlani. Ezt javaslom.
0: És nekem ez most tervem is, hogy a csakatestemenát.hu-ra feltöltöm az elmúlt egy év összes adását, és akkor ezeket a linkeket oda is föl tudom tenni, tehát hogy mindenképp küldjetek, propagáljuk, hogyha vannak
3: jók. Okay.
2: Köszönjük szépen!
0: Szuper,
2: köszönjük!
0: Sziasztok!
2: Ne menjetek sehova, mert hogy ez itt a Tilos Rádió tematikus szex éjszakája, és nem sokára Kovács Ilona érkezik Kaszanova emlékirataival, addig is muzsikálunk, ez a című műsor. Sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió szex műsora két hetente pénteken 8-tól 9-ig.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szerbuszok, ez bizony itt a Tilos Rádió, és benne az Élhetőbb Világ tematikus nap. Azt gondoltam, hogy ennél szebb és jobb nem lehet már a nap, mint ami eddig volt. Ekkor megérkezett Gál Georgina. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Te a Friend of the Earth európai alszervezetének voltál az elnökségi tagja. Hú, nem is tudom, miről, mennyi mindenről kéne beszélgetnünk. Bemutatod magadat egy kicsit?
2: Igen, sziasztok, Gál Georgina vagyok. 10 éve dolgozom a Magyar Természetvédők Szövetségénél, ami valóban a földbarátai, magyarul földbarátainak nevezett nemzetközi hálózatnak a tagja, immár 97 óta. A szervezetről érdemes tudni, de szerintem elmondták itt a kollégáim a nap folyamán, hogy 25. születésnapunkat ünnepelhettük a múlt héten, úgyhogy tele vagyunk feladatokkal és programokkal. A születésnap előtt is, és azóta is.
1: Egy dolog nagyon megragadott engem, amikor olvastam az önéletírásodat.
2: Nincsen önéletírásom.
1: Jó, hát akkor valamit olvastam, ami rólad szólt. Méghozzá az, hogy szerepelt a biodízel szó ebben a leírásban, hogy foglalkoztál ezzel a nagyszerű találmánnyal, ami nekem mindig egy kicsit ilyen hidegrázást jelent. Vagy ne csapjunk ennyire bele a lecsóba rögtön a legelején?
2: Belecsaphatunk, de rájöttem, hogy nagyon veszélyes dolog ez az internet, minden nap tanul az ember valamit. Igen, ezt gondolom, hogy hol olvashattad. Valóban volt több ilyen programunk, ami a bioüzemanyagoknak a felhasználásával foglalkozik világszerte. Jó magam koordináltam ezt a programot, amiben több külföldi szervezettel dolgoztunk együtt. Ez többnyire a cél az volt ennek a programnak, vagy ennek a munkának, hogy egy picit elosztassuk ezt a hurrá optimizmust, ami a bioüzemanyagok felhasználását manapság körülövezi.
1: Ez nagyon jó, mert pont ez a hurrá optimizmus engem nem jellemez. Mert hogy azt gondolom, hogy leszokjunk arról, hogy fosszilis tüzelőanyagot használjunk, hogy hatalmas tárgyakat tologassunk kicsi testekkel benne, úgyhogy a Földnek a nagyszerű felszínét leborítottuk ugyanazzal a kőolajjal, amivel hajtjuk ezeket a hatalmas tárgyakat. Ez elég abszurd, és ezt úgy kiváltani, hogy ahelyett, hogy tudom, tavililiumot tenyésztenénk, és csodálkozva járkálnánk a makkos erdőkbe, ahelyett még ezt a területet is arra használjuk fel, hogy üzemanyagot termeljünk. Ez egy nagyon furcsa érzés, nagyon furcsa kettős érzés, de biztos benne van az is, hogy valamikor a 90-es évek elején beleszerettem egy dél-franciaországi projektbe, akkoriban zeropollution.com volt a címe, az egy olyan cég volt, amelyik sűrített levegőhajtású autót fejlesztett. Értelemszerűen ez az autó hát nem volt nagyon-nagyon sikeres a kőolajgyártók és autógyártó cégek nagy közös hatalmának. A mai napig egy pici üzemben egyre jobb és egyre érdekesebb módon állítják elő ezeket a sűrített levegőhajtású autókat. Ugye nekem az volt a problémám, hogy azért az, hogy az autók, tehát nagyon nagy tárgyak, amikkel amúgy tök jó költséghatékony módon tudunk vinni embereket, tárgyakat ide-oda, de azt is jelenti, hogy már megint nem tettük fel azt a kérdést, hogy miért, csak azt a kérdést, vagy arra kerestük a választ, hogy hogyan. Tehát hogyan tudjuk megoldani ezt a problémát, és hogy azért szerintem például a városi életben elég zavaró az, hogy milyen mennyiségű szennyezés jön ki az autókból, kerékpárosként azért tudnék erről mesélni. És ezt kiváltani egy másik ugyanilyen típusú szennyezéssel elég furcsa.
3: Bocsánat, hogy szülök, sziasztok, papu! Én is a
1: műsorban akartam mondani, hogy nem harmadik utas, hanem harmadik szakács.
3: És nagyon helyes, hogy nem mozgalmárkodunk, hanem konkrét dolgokról beszélünk. A bio dolgokkal kapcsolatban valóban a bioüzemanyag, a biomassa, a biogáz, ugye sokféle megközelítés és típus van. Nekem is nagyon verzióim vannak. Például érthetően nem azt használjuk, hanem a fosszilis alapú üzemanyagokat, azoknak jóval, de jóval nagyobb az energiasűrűségük, a belül fajlagosan kinyerhető energia. És akkor, amikor a hurrá optimizmus volt, ha jól emlékszem, a Bush volt az, aki, az a fiatalabb Bush, aki meghirdette, hogy a nagy hatalmas állami támogatásokat is fognak adni a bioüzemanyagok felfuttatása ügyében. Aztán ez a dolog szépen lassan elkezdett csendesedni, laposodni, illetve óvatosabbá válni. Tudnélik a szakértői számítások azok azt mutatják, hogy az egész Egyesült Államok gyakorlatilag összes termőterületét bevetnék energia kukoricával, vagy mit tudom, olyan bioüzemanyagnak alkalmas növényel. Az az Egyesült Államok jelenlegi kőolaj szükségletének nem fedezni a 3%-át se. Tehát óvatosan kell bánni ezekkel a dolgokkal. Ezzel együtt van egy gazdasági politikai vetülete is a dolgoknak, hogy a kőolaj származékok minden gonoszságukkal együtt óriási állami bevételeket jelentenek, és per pillanat a modern társadalmaknak a működtetése és föntartása nem csak energetikai szempontból, hanem a gazdasági oldalról is nagyon sokat köszönhet a kőolajnak. Ez most mind a kőolaj származékoknak és a főhasználásuknak, ez most mind persze a rengeteg káros hatások
1: ez mellé akkor, van. Akkor köszönheti ezt a társadalom, hogyha mi úgy érezzük, hogy egy tökéletes társadalomban élünk.
3: A mondat úgy teljesen, hogyha befejezem, hogy a bio üzemanyagokra való átállás, hogy a biomassa termelés, gázt kitermelés, az pedig pont állami szubvenciót jelentene, nem pedig bevételt. Tehát, hogyha ezeket így hoznánk azonos versenyhelyzetbe, hogy egyforma lejtésű pályán indulnának, akkor még annyira nem lenne versenyképes a bioüzemanyag. Természetesen nem kell lesöpörni, és megfelelő helyen, megfelelő mennyiségben, megfelelő gazdasági számításokkal és alátámasztott tényekkel bizonyítatva, hogyha ott megfelelő, akkor valamennyire kiválthat dolgokat, de hogy arra nem építhetünk, az biztos. Neked meg azt szeretném mondani, hogy sajnos soha nem fogunk hajtani sűrített levegővel autókat, ott is csak kisegítő üzem, a hibrid üzemmód egyik fele lehet. A sűrített levegőnek még a bioüzemanyagnál is sokkal, de sokkal kisebb az energia sűrűsége. Egész egyszerűen, amikor erről beszélgettünk veled ketten, akkor nem figyeltem, miután csináltunk egy egész műsort, amit kifejezetten ennek szenteltünk a sűrített levegős üzének, és szerettem volna jó híreket mondani, de nincsenek jó hírek, mert lehet használni önindításra, útközben a fékező energiából sűrített levegőt termelni, és aztán rásegíteni.
1: Mit mondasz, hogy nem működik a sűrített levegős autó?
3: Nem. Tehát ideig óráig működik. Nem,
1: tehát én használtam.
3: Ja, nem úgy, tudsz csinálni egy autót, ami sűrített levegővel működik, de a közlekedést erre gazdaságosan átállítani nem lehet.
1: Nem is azt mondtam, hogy gazdaságosan át lehet. Gazdaságosan ezt a közlekedést így fenntartani és átállítani sehogy nem lehet. Tehát szerintem az lenne jó, hogyha az egészet megváltoztatnánk, de figyelj, itt van Gina, aki szerintem a legszebb közülünk a stúdióban, és ráadásul egy hatalmas nadrágot szabtunk ki most neki, úgyhogy légy szíves, Gina, varjál erre egy kis gombot.
2: Nagyon sok gondolat eszembe jutott. Gombot lehet, hogy nem fogok tudni varni, de az biztos, hogy én személy szerint is osztom azt a véleményt, amit a szervezet is azt gondolom, mondhatom, hogy képvisel, hogy ez egy zsákutca. A bioüzemanyagok felhasználása az egy zsákutca, és személy szerint azt gondolom, hogy ez egy olyan fajta megoldás, amit előszeretettel láthatunk manapság a világban, vagy emberek a saját életükben is alkalmazzák, hogy egyfajta előre menekülés. Nem beszélve, hogy eddig itt a számításokról beszélgettünk, hogy mondtátok inkább ezeket, hogy nagyon okos közgazdászok így úgy bizonyítják, hogy ez mennyire klassz, vagy hogy pont ellenkezőleg, hogy mennyire sok terület lenne szükség, hogy kiváltható legyen a jelenlegi energiaigény. Azonban ennek nagyon súlyos emberi jogi oldalai vannak, vagy valóban környezeti következményei, hogy azért, hogy a úgymond köztudatban lévő, jobban élő nyugati civilizált társadalmak, akár itt az északi féltekén, ne kelljen a repülő fémdobozokból kiszállni, elég súlyos. Én azt gondolom, hogy már egy bűncselekmény kategóriába menő dolgokat követnek el, nagy cégek mögé bújva úgy, hogy felvásárolnak óriási területeket, erdős területeket a harmadik világban, akár gondoljunk Ázsiára, gondoljunk Dél-Amerikára, és ez egy nagyon szövetséges, korrupt dolog, és mindezt azért, hogy keverjék a meglévő fosszilis üzemanyagokhoz, tehát gyakorlatilag adtunk egy pofont ennek a nagyon rossz dolognak, és nem tudom, hogy a gombvarrás alatt mit értettél, nem vagyok túl optimista, tehát én is magam napjaimat biciklin töltöm az év nagyobb részében, és számomra az egyik legnagyobb megdöbbenés az, de ez tényleg ez így nap mint nap eszembe jut, hogy emlékszem rá, amikor idehaza volt egy időszak, amikor elkezdtek beszélgetni a üzemanyag lélektani, az üzemanyag lélektani határáról, és én nagyon naivan azt gondoltam, hogy tényleg ki fognak ürülni az utcák, vagy szemmel láthatólag kevesebb jármű lesz. Ennek ellenére, ha ma kigördítem reggel a kerékpáromat, azt látom, hogy tele van a város.
3: Képzeld, Gina.
2: Attól függetlenül, hogy mennyire tankolnak.
3: Csak egy film, megszakítanak egy film másfajta, mikor a kollégáimmal azon ezt a tesztet lefuttattuk, és akkor nagyjából mindenki megérdezett, hogy ha 20 forint lesz a benzinnek literje, akkor leteszik a kocsit örökre.
1: Ha 20 forint
3: lesz. Ezt tudni, akkor volt, hogy 7.30-ról fölemelték 8.50-re.
1: Ja, értem, ez nem mostanában volt papódnak.
2: Szóval én ezt gondolom, hogy nem megoldás, abszolút, mi ezt kommunikáljuk, de próbáljuk inkább szerintem ezek a számítások is józan észérvek helyett megbeszélni az emberekkel, vagy azt kommunikálni az emberek felé, hogy ennek számos káros hatása van, tehát megváltozik a felület borítottság, tehát semmiképpen nem egy jó
3: tulajdonképpen út. Ennek a bioüzemelőnek, vagy a biotermelés, ilyen energiatermelésnek bármelyik vetületét nézzük, ezen sebből vérzik. Akár csak az, hogy amilyen növényeket odaöntetnek, azok igaziból nagy hozadékból valószínűleg ilyen génmódosítottak lesznek, stb. Úgyhogy...
2: Igen, erre azért nem is térek ki, mert azt gondolom, hogy itt egy nagyon masszív blokk volt a génmódosításról szakavatott emberrel, aki tőlünk volt. Meg monokultúrás
3: lesz, meg se.
1: Közben visszajött Fidusz is, nem bírtad ki, ugye, hogy ne legyél benne.
4: Igazából a kollégáimmal kellett beszélnem, és ugye eredetileg úgy tudom, hogy egyik kollégám jött volna, csak nem tudott eljönni, és most megszavazták, hogy akkor én beugróként legyek.
1: Na, ez csodálatos, figyeljetek!
3: Ugyanakkor, várj, szerintem le fogjuk erről a dologról szállni, de most a szakértőkkel körbe vagyunk külve, akkor ezt megkérdezem. Van kérdésem is a bio üzemanyag termelés, esetleg biogáz termelés ügyében, hogy mindeddig nem nagyon használtuk ki az algákat. És az algákhoz ugye a termőterület sem kell, vízfelületünk azért viszonylag nagyobb szabad van, és bárki látott már, akár csak egy lavort ki kell tenni a napra, és különösebben be se kell oltani, 3 nap múlva zöld algával lesz tőle az egész. Hogy ezt a részt érdemes-e esetleg, vagy ezt a dolgot erőltetni, vagy maradjuk meg a kérdés szintén.
1: Ne arra, hogy nem bírom ki, mert infarktus fog kapni. Nem tartható fent ez a helyzet, amit most csináltunk, tehát azt várni, hogy erre egy olyan alternatíva, amivel ugyanígy tudjuk csinálni a kis közlekedésünket, és ugyanígy meg tudjuk oldani, hogy röpködünk ide-oda. Parancsolj, hallgató, tessék!
5: Sziasztok, ember Szevasz. Vagyok. Azért telefonáltam be, hogy ha már kiált kiáltva az autó mondjuk az egyik főbűnösnek, még soha nem hallottam, hogy bármilyen környezetvédelmi aktivista vagy szervezet mondjuk oda ment volna tüntetni az autógyárak elé, vagy az autókereskedések elé, hogy ne adjanak el több autót. Tehát azt kell mondani, nem adunk el több kocsit.
1: Nem is az kéne, hogy ők ne adjanak el több autót, ők a keresleti piacot töltik fel, hanem az kéne, hogy ne akarjanak az emberek autót maguknak.
5: Aztán nem fogod soha elérni, tehát nem találkeztek arra,
1: De figyelj, én például nem akarok autót magamnak.
4: Az Egyesült Államokban... Nekem jogosítványom sincs.
5: Nem tudom a számokat elmondani, az Egyesült Államokban addig, amíg a cigarettát úgy tiltották, nem tiltották, hanem hogy megkérték az embereket, meg kampányok folytak, meg ja Isten, egészségtelen, senkit nem érdekelt. Abban a pillanatban, hogy elkezdték tiltani, hogy nem lehet, tehát nem lehet dohányozni az itt, meg ott, meg amott, akkor csökkent a cigarettafogyasztás. Szerintem az autóban is, amíg te arra appellálsz, hogy valamikor majd valaki belátja, hogy neki nem kell autó, akkor arra te várhatsz szerintem 200 évig is nem fogja az emberiség belátni ezt.
1: Ha
5: nincs autó, akkor nem lesz, kész, ilyen egyszerű.
1: Én az egyének bölcsességében hiszek. Abban nem hiszek, hogy a tömeggondolkodást meg lehet változtatni. Abban hiszek, hogyha sokat beszélgetünk, akkor egy-egy ember meggondolja ezt a dolgot. Én például meggondoltam, nem szeretnék autót, eddig sem szerettem volna autót. Nagyon sok barátom gondolkozik így.
5: Van még egy példa, ami szintén nagyon fájdalmas nekem, ugye én vasútmániás vagyok. Azt áruljátok el nekem, hogy miért van a MÁV-nak például autóflottája. Mondja meg nekem valaki, miért vannak a MÁV-nál szolgálati autó, míg a vonattal mindenhova el lehet jutni nagyjából.
4: Hát mindenhova nem, sajnos.
5: Hát most nem. Azt mondom, el lehet jutni a MÁV-nál, ha valaki el akar menni Budapestről Debrecenbe, Debrecen mellé egy kis faluba, akkor neki ingyen van a vonat, fölszáll a MÁV-osra mondjuk a vonatra, odáig, ott meg fölszáll mondjuk majd tömegközlekedésre.
1: Majd, de tudod, hogy miért van, tudod, hogy miért van kocsijuk? Azért, hogy a keleti pályaudvarból el tudjanak jutni a Moszkva térre.
5: Mi nincsen bérlet? Miért? Ott a metró, nem
1: megy
5: no, odáig a metró.
1: Na, pont ezt szeretném behozni. Köszönöm szépen, hogy mondtál.
5: Vannak cégek, vannak vállalatok, akik autókat tartanak fönt tök fölöslegesen, holott meg tudják oda már kérni. De mondjuk azért mondtam pont a MÁV-ot, de mondtam a BKV-t is, mert pont a szakirányú tevékenység a tömegközlekedéssel foglalkozik. Mi nem jár demonstratíve minden MÁV dolgozó szolgálati útra vonattal például.
1: És kerékpárral. Oké, okay, köszönjük szépen. Szevasz.
3: Egyébként az autózással az csak az egyik gond, hogy mi letesszük az autót, hanem az fogjuk, hogy hogyan akadályozzuk meg, amikor 1 milliárd kínai autózni szeretne, mert például ők még nem autóznak.
2: Hűtőszekrényük sincs, de én már olvastam olyan cikkeket, hogy az is nagyon komoly problémákat vetne föl egy világszinten, ha minden kínai háztartás szeretne otthonra magának. Nem egy fagyasztó, csak egy sima frigidárt. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés.
3: Továbbá az autó mellett ne felejtsétek el, hogy ugye egészen mostanáig csak az elektromos áram szükséglet télen az brutálisan nagyobb volt, mint a nyári például a világítás, hosszabb világítás kapcsán, de egyébként is. Mostan a fejlődő klimatechnikának köszönhetően per pillanat már csak 1,8% a magyarországi különbség közte, vagy az Európa Uniós különbség a kettő között. És ez az olló, ez most be fog csukódni, úgyhogy nem sokat a nyáron már még többet használunk. És jó, persze sajnos a időjárás is többnyire extrém, meg iszonyú forró nyaraink voltak az elmúlt időben, tehát ilyen szempontból érthető
4: ezt is
3: a
4: mi okoztuk.
3: Védekezés. Ez a vitatot, hogy mi okoztuk, de valamennyire biztos, hogy...
1: Várj, most már van olyan nemzetközi tanulmány, amelyik azt mondja, hogy igenis szerepünk volt ebben.
3: Hogy? Hát renget, sőt, hihetetlen komoly tanulmányokon.
1: De el fogom felejteni Bogotát. Szerettem volna behozni Kolumbiát. Bogota, az megvan nektek, hogy miért különleges a közösségi közlekedés szempontjából?
4: Persze.
1: Hát akkor Fidusz, akkor
4: kell. Mondj ide, te vetetted fel a témát, nem akarom lelőni.
3: Méghozzá nagyon rövid idő alatt jutottak el ide.
1: Bizonyám, tehát hogy olyan módon alakították át a városi közlekedést, ami példamutató nagyjából az egész világ számára, nem csak azért, hogy hogyan alakították át az útrendszert, hogyan használták ki az utak szélességét. Engem mindig zavar az Budapesten, hogyha van mondjuk egy 30 méter széles út, akkor abból 28 métert használnak az autók, és akkor maradék 2 méteren osztoznak a babakocsit toló anyukák, a kerékpárosok, a gördeszkások, hanem foglalják el a parkolóautók, tehát alapvetően a várost úgy néz ki, hogy autóknak építettük, mi csak kiszolgálói vagyunk ezeknek az autóknak. Ehhez képest Bogotában elkezdtek közösségben gondolkozni, és például egy olyan buszrendszert építettek ki, ami ám bátor buszrendszer, de mivel ilyen nagyon hiper-szuper buszokat üzemeltek be, amiknek gyönyörű metál fényezése van, kb. Azt az üzenetet juttatták el az embereknek, hogy ha igazándiból űrutazásra vágytok, akkor utazzatok busszal. Mert az szuper menő. Tehát, hogyha az emberek fejében ezt a kis kapcsolót sikerül átállítani, hogy nem azt gondolják, hogy a BKV az egy büdös, ahol felszállnak és kiabálnak velük az ellenőrök, hanem menő lesz a BKV-n utazni, és menő lesz valamilyen módon részt venni ebben a közösségi közlekedésben. Én egyébként mondanék egy példát, hogy személy szerint nekem miért nagyon jó közösségi közlekedésben részt venni. Hogyha autóban ülök, akkor sosem találkozom annyi ismerőssel, mint hogyha mondjuk fölülök villamosra, vagy sétálok az utcán.
4: Nekem meg a másik főérvem, hogy amikor én metron villamoson utazom, akkor tudok olvasni. Ha vezetnem kéne, akkor nem tudnék közben olvasni. És így ki tudom hosszabbítani az információszerzéssel töltendő időt.
1: És hogy szerintem ez lehetne, ami kiválthatná. Tehát szerintem a városi autózás az egy nagyon nagy zsákutca. Az egy hatalmas tévedés. Az, hogy ennyire bebüdősítjük a városainkat, és az, hogy ilyen módon használjuk ki, ahelyett, hogy itt futkározó gyerekek lennének az utcákon, vagy játszadozó gyerekek lennének az utcákon, ahelyett autókkal töltjük meg, amik itt rohangálnak.
4: Nem töltjük meg, mert az autókban átlagosan kb. 1,2 ember.
1: De várj, autókkal töltjük meg, csak az autókat nem töltjük
4: igen,
1: meg.
4: Pontosan, igazad van. Igen,
1: tehát kb. kb...
4: üres autókkal töltjük meg.
1: Voltak ilyen hírek, hogy az Egyesült Államokban egy pár városban bevezették azt, hogy a buszsávot használtak azok az autók, amiben legalább 3 személy utazik, és ugye ez Magyarországon biztosan nem fog működni, mert hogy ki fogja azt ellenőrizni, ugyanaz a korrupt személyzet, ami általában csinálja a világ irányítását, úgyhogy ezért nem működhet. Na mindegy, szóval Bogota, mesélj még te is Bogotáról, biztos sokkal több érdekeset tudsz róla.
4: Nem, szerintem így kezdetnek elég, amit számomra az egészből az a lényeg, és itt a betelefonálóra adott válasz, hogy el kell határozni valamit, és megfelelő módon kell kitalálni, és ki kell találni, hogy hát akkor egy másfajta várost képzelünk el, és akkor meg lehet változtatni a városnak a közlekedését is, és ez a lényeg.
3: Amikor ilyenekről beszél az ember, akkor gyönyörűséges idealista dolgokat mondasz, de az nem járható út, Szabi, amit te mondtál. A ha tetszik, ha nem, be kell látni.
4: A Bogota az egy abszolút járható példa.
1: Ez egy konkrét példa, ami megtörtént egy várossal, ami 50 év alatt 10-szeresére nőtt.
3: Én se autózom azért, mert mit tudom én, nekem sincs jogosítványom. Ezek egyéni klassz példák, meg érdekesek. Igaziból tömegeket máshogy lehet szerintem megmozgatni. Ha tetszik, hanem a világ tök egyszerűen működik, azt mondja, hogy megéri vagy nem megéri. Én most azért nem fél lábon is, hogy egyensúlyozok itt, azért nem, sokkal kényelmesebb időn, és megéri így. Az ember azért veszi meg az olcsóbb és jobb cipőt, mert olcsóbb és jobb, és nem a drágább, rosszabbat. Tehát folyamatosan komparátorok működnek az élet minden pillanatban, és azért nem fejjel mész az ajtófélfelek és mellette, mert oda szeretnék menni, sokkal kedvesebb és üresebb az utad arra felé. Tehát valamiért érdekeltét kell tenni az embereket, mert egyéni példákat tudsz mondani bármilyen esetben, hogy lám csak ő mégis ilyen, meg olyan, meg amolyan, de nekünk milliárdoknak a mentalitását kell helyes irányba tenni, ezt meg csak úgy tudjuk, hogyha valamiért érdekeltét teszik őket, hogy jobban megéri, amit te mondtál Bogotáról, meg az űrhajó kinézetű klassz buszokról, az érdekeltét tette az embereket, vagy érdekeltét próbál tenni az embereket, hogy azt válasszák. Egészen addig, amíg autóval esetleg minden kínja, nyugi ellenére kényelmesebben ér, meg gyorsabban valahova, meg valamiért megéri, addig azt fogja választani. Neki azt az alternatívát kell nyújtani, papon, amiért ne érje meg azt választani.
1: Ne becsüld alá a tudat hatalmát. Tehát az, hogy
3: de te ezek tudatos választások.
1: Nem. Én azt mondom, hogy ő azt gondolja, hogy megéri ott ülni a dzsuvában, bent egyedül az autóban, valami miatt. Tehát a fejekben, ez biztos, hogy ez nem olyan, hogy egyik pillanatról a másikra, tehát holnap reggelre meg lehet ezt változtatni. Mondjuk egy generációs váltásnál 20 év alatt talán meg lehet változtatni ezt a gondolkodást, de 100 évvel visszatekintünk, akkor teljesen más volt a városi élet, most is teljesen más a városi élet. Na mindegy, de két szabikám, perces hozzászólásra jelentkezett Fidrik Robert.
4: Jó, tehát
1: megadom a szót.
4: Nekem nagyon tetszik nagyon tetszik a kérdés felvetés, és szerintem nagyon fontos aspektusra irányítja rá a figyelmet. Igen, megéri, de tehát, hogy mi az, ami vezérli az embereket? Mik a cselekedeteinknek a tényleges hajtóerői? Tehát mi az MTVS-nél, amikor mondjuk a fenntartható fejlődés, meg egyéb ilyen kérdéseket boncolgatjuk, akkor mindig rendszer szemléleti megközelítésből nézzük, és az egyik fontos dolog az az, hogy a hajtóerőket beazonosítsuk, a különféle struktúrákat, amelyek az egész életünket vezérlik. És ebből szemben tök igaza van a Szabinak, hogy hát 100 évvel ezelőtt, vagy 150 évvel ezelőtt még nem így néztek ki a városaink. Azóta egy másfajta kultúra alakult ki, ez a modern autókra, kőolajra, stb. Alapozó kultúra, ami egyrészt olcsóvá teszi, látszólag olcsóvá teszi a különféle fenntarthatatlan fogyasztási és termelési mintázatokat, hogy ilyen fennkölten fogalmazzak. Ugyanakkor viszont de ez csak azért tud olcsó lenni, látszólag, mert ahogy egy kettő előzőtti műsorban is megfogalmazott, hogy a valódi, tényleges, externális költségeket nem számítjuk bele. Tehát ennek az a következménye, hogy a hasznokat, azokat a különféle cégek, vállalatok, stb. Teszik zsebre, miközben az egész tevékenységnek a kárait ráterheljük, a valós költségét ráterheljük
3: a
4: társadalomra, plusz még időben is elosztjuk. Tehát, hogyha az úgymond externális költséget is meg kellene fizetni, onnantól kezdve már nem ez lenne az olcsóbb.
3: Ez egy tökéletes.
4: Tehát mindenképpen abba az irányba kell elmozdulni, hogy fajta szerkezetváltás, tehát hogy egy másfajta szerkezetet, struktúrát alakítsunk ki, és ebből a szempontból nagyon jó példa a Bogota, mert ők egy másfajta város szerkezetet gondoltak ki, és egy másfajta szerkezet, egy másfajta tevékenységet, másfajta viselkedést is generál. Egy másfajta kultúra születik meg ilyen esetben. Tehát egyszerűen azt kell megnézni, hogy mik a hajtóerők, hogyan hajtnak egymásra, és ezen hogyan tudunk a legjobban változtatni.
1: Mondjad.
2: Egy kicsit más, még remélem, hogy a hallgató velünk van, mert akkor rögtön eszembe, ha betelefonálunk, akkor rögtön eszembe jutott, hogy volt korábban egy programunk az irodában, egy ideig foglalkoztunk, illetve talán még most is van ilyen, hogy autópályabővítés, közútbővítés, és akkor beléptünk ilyen peres ügyekbe is, hogy bementünk tárgyalásokra, jelen voltunk a bíróságon, vagy hogyha döntés született arról, hogy egy utat merre visznek, és nagyon élesen él bennem egy emlék, amikor kaptunk egy ilyen levelet, hogy rendben van, hogy a vasutat propagáljuk, de vasútállomásról is valahogyan el kell vinni azt a nem tudom, konténernyi, akármi élelmiszert, bármit, amit szállítanak a közutakon, és nyilván ez a válaszunk az volt, hogy hát akkor azt kell megszervezni, hogy azokon a rövidebb útvonalakon ezt oldják meg, de erre az volt az illetőnek a válasza. Én beszéltem vele aztán, hogy ez nem elég nagy biznisz, tehát nyilvánvalóan ez nem egy egész elég nagy üzlet. Illetve a másik dolog, amit most eszembe jutott, hogy a Fiduszt hallgattam, mert maximálisan egyetértek vele, hogy a rendszert kell megváltoztatni, és kíváncsi vagyok, hogy erre mit mondtok, hogy szerintem nekünk az is célcsoportunk, aki esetleg most bentül a dugóban, ezúton is őszinte részvétem, és ez a munkája miatt van, mert ő egy porszívó ügynök munkát végez, mert mindenhová B-kategóriás jogosítvány kell, tehát mi azon kevés kiváltságosak vagyunk, akik egy zöld szervezetnél vagy egy civil világban dolgozunk, beszélek itt magamról és Fiduszról, de nekem is vannak olyan barátaim, akár az irodán kívül, akik ilyen munkát tudnak vállalni, és van olyan, aki azért nem autózik, egy nagyon közeli barátom, mert azt mondja, hogy már gyűlöli a vezetést, olyan szinte rutinszerűvé vált, tehát kiszáll a szolgálati kocsijából pénteken, másrészt pedig nem akar fenntartani a saját költségein egy személygépkocsit, viszont tudok olyat is, aki annyira megszokta, hogy alátették úgymond az autót, hogy már el se tudja képzelni, hogy őket hogyan szólítsuk meg. Tehát ez valami olyasmi, amiről te is beszéltél, hogy kényelmesebb telifenékkel ülni itt a rádióban ezen a széken, ahelyett, hogy fél lábon állnánk, és úgy beszélgetnénk. Tehát engem mindig az foglalkoztat, hogy ezeket az embereket hogyan győzzük meg arról, hogy lehet, hogy jobb. Saját példám, nevetni fognak, beszállok a tömegközlekedésbe, télen átszállok a biciklire tavasszal, és amikor visszamegyek ősszel, szinte már ilyen klausztrofóbiás érzésem van. De van, hogy biciklizni sincs kedvem, inkább gyalogolok. Tehát, hogy ezeket az embereket én is hiszek az egyéni tudatban, de hogy ez nagyobb tömegeket érjünk el, vagy hitessük el velük, ez érdekelne.
1: 35 perce beszélünk, úgyhogy Fidusz, mondhatsz valamit, de nagyon rövid legyen.
4: Jó, rövid leszek. Tehát nekem úgy gondolom, hogy a személyes példa mindenképpen fontos, és erről mindig a Gyula Iván utóbbi időben gyakran hangoztatott példája jut eszembe, aki Gandhit idézi, jött hozzá egy anyuka kisfiúval, hogy te Gandhi, beszéld már rá a gyerekemet, hogy ne egyen cukrot, mert az nem jó. Jó, rendben, de hozz vissza 2 hét múlva ezt a gyereket. 2 hét múlva visszahozza, azt mondja Gandhi a gyereknek, te gyerek, ne egyél cukrot. Erre fölháborodik az azt, hogy hát de miért kellett magának ehhez 2 hétet? Hát ezt meg tudtam volna mondani, 2 hétet. Nem, azt mondjam, 2 hete még én is ettem cukrot. Tehát szerintem a hitelesség az mindenképpen, a személyes példa az mindenképpen fontos. Tehát én nem tudok másokat úgy életmódváltásra bíztatni, hogyha a saját példámban nem tudom megmutatni.
1: Szuper, akkor hallgassunk meg egy szép dalt a madarakról, aztán pedig egy dalt, amiben Biafra nevű úriember megoldást kínál a világ problémáira.

0: No hát ez volt a szép dal a madárról. Gondoltam, hogy egy ilyen élhetőbb világban mindenképpen jó, ha madarak vannak. Papu jelentkezik szólásra, de közben bemutatnám azért a vendégeinket. Friedrich Róbert és Gál Georgina van itt a Magyar Természetvédők Szövetségétől, és beszélgetünk erről, arról. Parancsolj, Papu!
1: A előző véleményemet természetesen kiegészítve tökéletesen egyetértek, amit előbb mondtál, a megfelelő példának a felmutatása micsoda hatékony lehet. Én egész biztos vagyok például, hogy Boris Johnson azzal, hogy nem is akármilyen klasszbringával jár London utcán, és járt kezdeti politikusi kezdeti állapotától kezdve. Hú, de hát sokszor mondta ezt a kedve. Tehát sokan bringáznak miatta, az a lényeg. Én tök el tudom képzelni, hogy nem tudom, akár a magyar kormány, vagy valaki megfizet olyan embereket, ha másképp nem megy, és rávesz arra, hogy járjanak bringával, és mutassanak jó példát, akik ugye ilyen celebek, vagy véleményformálók, vagy követésre méltók, vagy olyanok, akik utánéznek az emberek, hogy oda nézd, fú, és meg milyen klassz bringával megy.
0: Meg ne felejtsd el a cycle chick movementet, tehát az is, hogy szép lányok vannak kerékpáron, az olyan, hogy tehát akkor nekem is lehet szép barátnőm, ha kerékpárra ülök, hangulatot terem.
1: Igen, mert eloszlatja azokat a kételyeket, ugye, hogy kerékpárnő az izzadt, kellemetlen, csatakos, rosszul öltözött toplák, és akkor ilyen klasszul is lehet kinézni, ilyen divatosan, ilyen trend, ilyen, ez ha tetszik, ha nem, ez csak egy ilyen divat, utánzás divat, de akkor jó irány, semmi baj nincs, hogyha ilyen téren próbáljuk egymást követni.
0: Szeretnék még egy példát fölhozni a világból, nem tudom, Bogotáról hallottatok-e, ott ugyanis azt találta ki a polgármester, hogy ne legyenek köztéri reklámok. Nincsenek óriás plakátok, nincsenek mini plakátok, nincsenek közepes plakátok, mi több, még az a boltok sem hirdetik a saját dolgaikat, tudjátok, így a bolt elé kirakva.
1: Így aztán már boltok sincsenek.
0: De boltok vannak, pont ezt kérdezte a filmes, hogy de akkor hogyan találják meg a boltot? Előbb jön hallgató, parancsolj, kedves hallgató.
2: Sziasztok, jó napot kívánok mindenkinek. Én pont a példamutatásról szerettem volna én is egy pár szót mondani, hogy ez rendszer szinten miért nem megoldható, legalábbis belátható időn belül, hogy az emberek rájöjjenek arra, hogy ez számukra is mennyire produktív, és mennyire hasznos lenne, hogyha a környezetükkel minden nap foglalkoznának, beleértve a tömegközlekedés, illetve a közlekedés kérdését is. Az én munkám is sajnos arról szól, hogy nap mint nap embereknek kell elmagyaráznom produktivitással kapcsolatos dolgokat, és hiába érvelek nekik, nehéz meggyőzni az embereket arról, hogy változtassanak egy rosszul beidegződött szokásukon, még hogyha jobb is lenne a másik megoldás.
0: Ez így van, ezért javasoltam, hogy tűzünk ilyen nagyobb célt, tehát mondjuk ilyen generáció szinten, tehát 20 év múlva talán valamit meg lehet változtatni az emberek gondolkodásán.
2: De őszintén kérdezem, szerintetek erre van 20 évünk? Szóval, hogy nem kellene egy konstruktívabb, egy gyorsabb, egy radikálisabb megoldás. Említhetném itt mondjuk Amsterdamot, ahol azt mondták, hogy jó rendben, bejöhetsz a városba autóval, ha kifizeted ezt és ezt az összeget. És még sorolhatnék a világban erre példákat, ahol a rendszernek ugye érdekében állt az, hogy védje a környezetét. Pont arra a mondatodra reflektálva, hogy egy közéleti személyiség vagy politikus is részt venne a tömegközlekedésben, az mennyire lenne példamutató. Hát nagyon példamutató lenne, mondjuk itt csak New York kormányzójára gondolok, aki metróval jár ugye dolgozni, holott ő biztos megtehetné azt, hogy üljön a dugóba, és ez ne jelentsen problémát akár a nevileg.
3: Hát igen, de addig, amíg nálunk mondjuk egy polgármester, parlamenti képviselő a főpolgármesternek Facebookon küld üzenetet, hogy őt zavarja az, hogy az autópályán, a fővárosba bevezető autópályán nem tud elég gyorsan menni, mert abból buszsávot csináltak, addig ez pont az ellenkező irányba megy sajnos.
2: Sajnos. Hát reméljük, hogy ez mi hamarabb változni fog az emberek fejében is, és fölmérik azt a problémát, ami jelenleg van ezzel kapcsolatban, és beismerik maguknak azt, hogy ezen változtatni kell, ez nem opcionális, ezt muszáj megtenni mindenki érdekében.
3: Én egyébként úgy gondolom, hogy két lehetőség áll előttünk. Az egyik az, hogy felismerve azt, hogy az jelenlegi életmódunk fenntarthatatlan, látva az előttünk álló kihívásokat, saját ön elhatározásból, illetve esetleg úgy, hogy néhány döntéshozót meggyőzünk, hogy esetleg változtasson a rendszerünk, tehát vagy saját elhatározásból, vagy úgy, hogy meggyőzünk néhány döntéshozót, hogy változtasson a rendszeren, így megváltoztatjuk az életmódunkat, csökkentjük a ökológiai lábnyomunkat, stb. Vagy a másik az, hogy szépen a fejünkre nő ez a rendszer, mert nem lehet a végtelenségig terhelni az ökoszisztémát különféle üvegházhatású gázokkal, meg elfogy a kőolaj, meg egyebek, és akkor maga a minket körülvevő rendszer fog rákényszeríteni arra, hogy életmódot változtassunk. Én úgy gondolom, hogy az első az lenne a bölcsebb megoldás, de mondjuk tényleg az elmúlt néhány évben volt már rá példa, például az elmúlt néhány év pénzügyi válságának hatására például csökkent az energiafelhasználás például Magyarországon is, illetve a világ egyes részein. Lehet, hogy az anyagi, meg egyéb okok fognak, vagy a környezeti hatások arra kényszeríteni minket, hogy változtassunk, de hát jobb lenne, hogyha nem kényszer hatására cselekednénk.
2: Igen, igen, hogyha nem a szükség minden rá minket, hanem az igény.
0: Köszönjük szépen!
2: Köszönjük szépen,
1: hogy itt voltál! Nyilvánvalóan a többfrontos küzdelem a normális, tehát egyrészt érdekelt és kell tenni az embereket, másrészt szerethetővé tenni az alternatív megoldásokat, másrészt meg, ahogy a hallgató is mondta, igenis olyan drágává kell tenni az autóközlekedést, hogy ne érje meg, ez máshogy nem fog menni, ezt több fronton kell ezt lejátszani ezeket a dolgokat. De mondok nektek egy érdekes tapasztalatot, miközben az ember a világörökség része budai felső rakparton megy, mondjuk egy hétköznap délután 4000-ed magával kerékpáron és gyalog azon a 2 méter széles járdán. Mellettünk jobb oldalt 2 sávval dibörög az autóforgalom, mellettünk másik fölfelé 2 sávval villamos, utána megint 2 sávval autóforgalom dibörög, és onnan 50 méterre a főutcán megint 2 sávval autóforgalom dibörög, és az ember szinte nem akarja elhinni, hogy tényleg, és ez sok autót jelent, de viszonylag nagyon kevés embert, mert ugyanaz gyakorlatilag minden autóba egy ember ül, és hogy ezt tényleg nem lehetne máshogy csinálni, hogy mi ez az alárendelt, szinte kiszolgáltatott szerep nekünk a gyalogosoknak, a kerékpárosoknak, és mi ez a abszolút főúri előjókat biztosító autózás, ezt biztos, hogy nem jót csináljuk.
0: Én találkoztam a valakivel, aki másképp csinálta. Mentem a bicikli úton, és egyszer csak így keresztbe átjött előttem egy autó, úgyhogy centimétereken múlott, hogy nem csapott el. Ő például annyiban volt más, mert ő még mobiltelefonozott is közben. Tehát egyedül ült, mobiltelefonozott, és átment az úton. De szerintem itt arról szól, hogy annyira az individuumra épül a társadalmunk, hogy elfelejtjük egy a szűkebb közösséget, a nagyobb közösséget, meg egyetlen elfelejtjük, hogy vannak embertársaink, és ha bővebben értelmezem azt, hogy vannak élőlénytársaink a Földön.
4: Ami bennem nagyobb aggodalmat kelt, kicsit ez lehet, hogy így meg fognak rajta ütközni többen, akik hallják, hogy én azt szoktam mondani, hogy viszik a lábatlan gyerekeket az iskolába. Én nem emlékszem rá, hogy engem egyszer a szüleim autóval vittek volna az iskolába, nem azért, mert közel volt. Szerintem abszurd, hogy bármennyire közel van ma az iskola, óvoda. Sokaknál ez teljesen egyértelmű, hogy menet közben kiteszi a gyereket, hogy számomra inkább ez kelt aggodalmat, hogy szinte már az anyatejjel kapják a gyerekek azt, hogy nagyon kényelmesek, a benzingőzt, és hogy nagyon kényelmesek, és hogy őket hozzák, viszik, és innentől fogva nem lesznek valóban tekintettel a többiekre,
1: akkor
4: vagy azokra,
1: akik iskolák, azok 3 háztan belül voltak, vagy legalábbis 5 perc gyaroglás. Ma már teljesen természetes,
4: azért
1: hogy
4: is,
1: valaki
4: nem volt szabad választás, Lőrinc
1: túlsófelén lakik, de Óbudára hordja a gyereket iskolába, és Angyalföldre, óvodába másikat.
4: Így van, mert szabad választás van, ami egyfelől jó, de én azt gondolom, hogy mint mindennek, ennek is van árnyoldala, és lehet, hogy ebből jön ez, hogy inkább bedobják a 4 kerekű járműbe a gyerekeket, de én azt gondolom, hogy ez hosszú távon semmiképpen nem jó, vagy ez nem egy előremutató példa.
1: Csak én megjeleztem, hogy
4: persze, tehát, hogy igazából már ez is egy Ez egy rossz.
0: És ugye az van, hogy egy kazal olyan trendet tudunk felmutatni, ami már a kezdeteknél nagyon rossz iránynak tűnt, és azóta meg folyamatosan rengeteg energiát fektetünk bele abba, hogy azt a kezdetekben is rossznak tűnő rendszert fenntartsuk.
1: És ami döbbenetes, hogy egyébként rendkívül humoros volt a mondás a maga nemében, nem tudom, emlékeztek rá pár hónappal ezelőtt, nem, most már inkább pár évvel ezelőtt történt a magyar a budapesti közgyűlésen, amikor arról kellett éppen dönteni, szavazni, hogy a egyes villamos átmenjen-e végre azon a szerencsétlen Lágymányosi hídon. Akkor az egyik pártnak a frakció vezető képviselője azt mondta, hogy és akkor mit fog csinálni a villamos? Átmegy, elmegy a Budafoki úton, ott megáll, körülnéz és visszamegy? Ami tényleg jó pofonmondás volt, jelezve az, hogy tökéletesen felesleges átmenni, mert miért kéne átmenni, de döbbenetes volt a humorossága mellett azt gondolni, hogy látni, hogy a Budapest életét eldöntő ember, vagy nagyon nagy szava van a Budapest életében, egy 4 éven keresztül legalábbis, biztosan, és fogalma nincs Budapest struktúrájáról, közlekedésről, emberek szokásáról, hogy hol élnek emberek, és mit csinálnak. Egy ilyen hülyeséget volt képes mondani nyilvános plenáris ülésen.
0: Parancsolj, hallgató!
5: Sziasztok! Én egy kicsit más aspektusáról a biciklis közlekedésnek, meg az autózásnak, hogy ugye szerintem az autózás rengeteg agressziót is szül, főleg amikor mondjuk dugóban állnak az emberek, és ráadásul el vannak zárva az összes többi embertől egy ilyen nagy dobozba, és igazából úgy magányosak, és magukban marad az agresszió, miközben meg, hogyha az ember mondjuk biciklivel jár dolgozni, vagy onnan haza, akkor ráadásul ki is biciklizni magából ezeket a rossz érzéseket, szóval ha már nem is csak ilyen környezeti dolgokra gondolunk, de magára az emberre is jobb hatással van, ha már csak ennyit is mozog naponta, és nem a társaitól elzárva egy ilyen...
1: Tényleg, tökéletesen igazából ezt nem is nagyon szokták így mondani a bringázás előnyeinek a sorolásának, pedig egy óriási dolog az, hogy az ember nap mint nap kibringázza a stresszt magából egy kicsit, meg leveti az addigi problémákat.
0: Szeretném egy kicsit áthangosítani ezt a kérdést. Az emberi test az mozgásra van kitalálva, mint egy 2 millió éves folyamat, aminek eredményeképpen most így ülünk itt, az nem azért fejlődött idáig, hogy autókat vezessünk, az pusztán az agynak egy bizonyos kapacitását használja ki az autó megteremtése és vezetése.
3: Igen, de hogyha biciklizel, meg mozogsz, akkor addig sem fogyasztod a reklámokat, meg nézed a tévét, szóval nem vagy jó tagja a társadalomnak.
0: Szia!
1: Szia, köszi!
0: Szóval igen, tehát szerintem a mozgás, hogyha nem mozgunk, akkor a sejtjeink folyamatosan sikítoznak. Azért senki nem szeretne, hogyha a környezetében lenne mondjuk 100 milliárd pici kis élőlény, aki folyamatosan sikoltozna, hogy neki szüksége van valamire. Márpedig ez történik akkor, amikor mozgáshiányos az életmód. Az a baj, hogy a mozgáshiányos életmód az nagyon hosszú idő után üt csak vissza. Azt biztosan tudjátok, hogy ez egy nagyon fontos rendszer, hogy mitől halunk meg leghamarabb azok közül, amik itt szükségesek az életünkben. Szerintetek mitől?
3: Mozgás hiány?
0: Az alvás hiánytól.
4: Uh-huh. Ez nem meglepő.
0: A folyadék csak a másik. Uh-huh. Tehát alvás hiány az nagyon-nagyon gyorsan ki tudja nyírni az embert. A folyadék az kicsit hosszabb idő alatt. Evés nélkül akár 40 napot is ki lehet bírni, viszont mozgás nélkül évtizedeket. Ezért nem üt vissza közvetlenül a mozgás hiány, tehát nem érzékeli az ember a mozgás hiánynak az állandó hatását a testére. Míg mondjuk az alvásnál egy kialvatlan éjszaka után lehet érezni, hogy lassulnak a tudati folyamatok, és így tovább.
3: Mindenesetre az előbb felvetett gondolatok kapcsán felmerült, hogy mekkora nagy lépés lenne, hogyha mondjuk adrenalin márka nevű biciklit, meg futócipőt, meg ilyeneket dobnánk a piacra. Ezzel is tudnánk egy kicsit ezt az egész kérdést illusztrálni.
0: Hát ez megint a bogotai példa. Tehát, hogyha jól van címkézve maga a termék, akkor sokkal könnyebben fogyasztható, még akkor is, hogyha föl kell adni bizonyos fajta szabadságjogokat a városlakóknak.
1: Akkor a levegő után az alvás az ezüstérmesre szükséget tesz közé?
0: Ne, igazad van. A levegő az első, tehát az oxigén az első, és utána következik az alvás. És ugye a probléma az, hogy hát tudjátok, milyen kimenni a szabadba, mármint abba a szabadba, ahol mondjuk a zöldek termelik az oxigént, hogy teljesen más az embernek az észlelése, teljesen más a látás, teljesen mások a tudati folyamatok, teljesen más a mozgás.
4: A rezgés.
0: A rezgés, hát az meg aztán az meg nagyon más.
2: Hello, sziasztok!
0: Hello, szia! Úgy kell, hogy ilyenkor lehalkítod a rádiót, és csak a telefont hallgatod.
2: Remek, sziasztok, Rácza vagyok. Adásban vagyok, igaz?
0: Uh-huh. Szervusz, igen.
2: És az előbb beszéltetek az autóról, meg a kerékpárról, meg az emberekről, akik a gyerekeket viszik a különböző helyekre autóval.
0: Így van. A Lánchíd rádiót hívtad, ugye?
2: Nem, egyáltalán nem.
0: Parancsolj, Tilos Rádió, igen, ez itt az Élhető Világ
2: tematikus. Kicsit voltatok a rádióval azért.
0: Ez így van, tudod, az elektronok szaladgálnak
2: térben is időben. Azon gondolkodtam ma reggel, teljesen függetlenül tőletek, hogy elvittem a gyereket az iskolába, és van itt egy ilyen hely, és láttam, hogy ebben az iskolában egy darab kerékpár van lezárva az iskola elé, tehát hogy ezt egyáltalán nem használják itt Pesten az emberek. És azon gondolkodtam, hogy ennek meg mi lehet az oka, és arra jöttem rá, hogy ez egy ilyen játékelméleti probléma, tehát hogy ha mindenki biciklivel menne a gyerekekkel, akkor lehetne biciklivel menni, például itt a belvárosban egy-egy irányú utcába, de adott pillanatban, hogyha senki nem használja, akkor neked egyénileg rosszabb.
1: Ez a nem kritikus hiszem. Tömeg, innen van a kritikálmasznak is a
0: rendelkezésre. Hadd csinálják egy gyors környezet kutatást. A stúdióban ülők közül hányan jöttek ma biciklivel, vagy hányan bicikliztek már ma?
4: Én is azzal vagyok.
0: Papó is azzal van.
3: Én közösségi közlekedéssel jöttem.
0: Fidusznak saját villamosa van. Tehát, hogy itt közülünk az itt jelenlévő emberek háromnegyede jár kerékpárral.
2: Hát igen, ez valószínű, hogy így van, de hogy reggel...
1: Na de hányan viszik a gyereküket közülünk kerékpárral?
3: Nincs lába a gyereknek?

0: itt ugye a különféle strukturális problémák is, kérdések is felmerülnek. Tehát, hogy te az adott gyereket mondjuk Csepelről akarod Békásmegyerre vinni iskolába, vagy pedig nem, esetleg jó-e az, hogy egy környékbeli iskolába vagy viszed?
1: Így van. Gyalog messze vagyok, de kritere pont alkalmas lenne. Ha lenne útvonal szerint.
2: Várjál, mondanám akkor a javaslatot. Tehát tisztelt Tarlós úr, akkor ezúttal szeretném elmondani önnek, hogy szerintem jobb és élhetőbb városunk lenne, hogyha Pest nagykörút által határolt belső részén megszűnne az autóforgalom. Ne lehessen bejönni oda egyszerűen autóval. Járhassanak a tömegközlekedési járművek, és a többi pedig legyen a futkározó gyerekeké, kerékpározó fiataloké, és az óvodába a kerékpárral hajtó kisgyermekes apukáké, anyukáké. Budán ugyanezt azt mondom, hogy az egész Gellért-hegyet lezárnám a Moszkva térig, és ott még nem tudom, annyira még Észak-Budát nem alakítottam ki, de hogy az a lényeg, hogyha a belváros és a Belbuda és Belpestnek a javarészét elzárnánk az autóközlekedéstől, akkor jelentősen megváltozna szerintem a kerékpározási kedv, jelentősen megváltozna a levegő összetétel, valamint a közhangulat is. Köszönöm szépen, tisztelt Tarlós úr, én beszéltem.
3: Egyébként a tendencia egyébként egyértelmű, hiszen néhány év alatt megsokszorozódott a Budapesten kerékpározók száma, és hát nyilván más városban is így van ez. És ma már elmondhatom, hogy néhány éve ezelőtt ugyan panaszkodtam, hogy hónapokon keresztül egyedül bringázok a budai felső rakparton, most már nem így van. Most már nagyon sokan vagyunk, egyre többen vagyunk, és azért rengeteg kerékpárút is van, és egész más az autósok hozzáállása is. Van néhányan, akik tovább is rázzák az öklüket, de a kritikát azt nem véletlen mondtam, ugye Kínából származik ez a dolog. A tudományos világban is ismert, főleg a nukleáris energia tekintetében mit is jelent a kritikus tömeg. A kerékpározás és a társadalom szempontjából ugye azt jelenti, hogy amíg egy kerékpáros megpróbált átmenni a kereszteződésen vagy az úton, addig reménytelen volt a hihetetlen nagy autóforgalom között. Amikor 4-5-en voltak, akkor még mind nem merték megpróbálni. Amikor 30-an voltak, akkor nekiindultak, és leállt az egész forgalom, amíg át nem mentek, mert megvolt az a kritikus tömeg. Szerintem kerékpárban bőven megvan most már az a kritikus tömeg, és amit az előző hallgató mondott, az egy új téma lehet a kerékpáros klubnak. Ugye eddig volt ez a kerékpároz munkába, vagy bringáz munkába, melyik a kettő közül? Bringáz munkába, azt hiszem, mozgalom, hogy bringáz iskolába. Úgyhogy legyen ez a következő.
2: Jó, hamarosan visszajövünk, mert nagyon sokat beszéltünk, most már tényleg lehetszem azt a szép számot, ami egy nagyon általános megoldást kínál a föld legtöbb problémájára. Biafra fogja énekelni nekünk azt, hogy öljétek meg a szegényeket.

0: Ez itt a harmadik szakács a Tilos Rádió élhetőbb világ tematikus napjában. Friedrich Robert és Gál Georgina a vendégünk. Merre haladjunk tovább? Én nagyon szeretnék a Friend of the Earth-ről hallani egy kicsit, hiszen már csak fél óra van hátra a műsorból, illetve most ugye egy nagyon szubjektív világba rántottuk be a hallgatókat. Közben a Friend of the Earth az egy nagyon nagy nemzetközi hálózat, és mivel Gina, te elnökségi tag voltál itt Európában, szeretném, hogy egy kicsit fölvázolnád, hogy hogyan is néz ki egy ilyen nemzetközi szervezet, hogyan is működik egy ilyen nagyságú nemzetközi szervezet.
1: Tehát azt elmondok az elején, hogy a Magyar Természetvédők Szövetsége az tagja ennek a szervezetnek. Ezt a szervezetet 71-ben hozták létre, úgy kell elképzelni, hogy ez egy ernyő szervezet, minden országból egy tagja van, minden országból egy tagja lehet, jelenleg 74 csoport alkotja a hálózatot. Eredetileg 71-ben 4 csoport hozta ezt létre, azóta mondom, 74 szervezet van, mi 97 óta vagyunk a tagjai. Igazából a Nemzetközi Központ Amsterdamban található, ott van egy iroda, 5 tematikus vagy fő programja van a szervezetnek, de ez eltér régiónként, és mi szorosabb kapcsolatot ápolunk egyébként az európai hálózattal. Van egy európai régió a világszervezeten belül. Alapvetően elveiben radikális, azt mondhatom, itt közben kinézek Fidószra, én azt gondolom, hogy rendszer szinten próbálja megközelíteni a környezetvédelmi emberi jogi problémákat, és ezekre alternatívákat javasolni, vagy válaszokat adni. Egy demokratikus döntéshozás jellemzi, a tagok képezik az elnökséget, vagy a vezetést, és arról is, hogy milyen fókuszpontok vannak, vagy mik azok a programok, amivel foglalkozik a szervezet, az is demokratikusan dől el, illetve a tagok igényei szerint, hogy melyik régió mit tart leginkább fontosnak. Itt például Európában a közösségi energia és a éghajlatváltozás az egyik zászlós hajóprogram, de akár a élelmiszerrel rendelkezés mondhatnám, ami egy másik nagyon fontos kérdés itt, akár nyugat, akár Nyugat-Európában, vagy itt a környező országokban, de erről ma már volt szó.
0: Mit is jelent az élelmiszer önrendelkezés? Nem vettet a...
2: Hát erről 12 óra és dél között beszélgettünk, de tulajdonképpen az élelmiszer önrendelkezés az egyfajta alternatívája a mostani fenntartatlan mezőgazdasági és élelmiszeripari rendszernek. Alapvetően egy ilyen kb. 5-6 főbb pillére van. Az egyik, hogy tápláló, egészséges, biztonságos és kulturálisan is megfelelő élelmiszerhez való jog. A másik az élelem előállítóinak értékelése, tehát mondjuk azok a gazdák, farmerek, akik megtermelik az élelmiszert, azok egyrészt megfelelő elkölcsi elismerést is kapjanak, és lehetőleg ne a nemzetek feletti cégek nyúlják le a hasznot, hanem inkább a gazdák is megélhetést kapjanak. Egy másik fő eleme, ha a helyi élelmiszerrendszerek előtérbe helyezése, akkor szintén egy fontos eleme az élelmiszer rendelkezésnek az erőforrások közt, többek között a termőföld helyi ellenőrzése, tehát ne az, hogy a világ túlsó felén levő bankok és multicégek kezébe legyen a helyi vetőmagpiac, vagy mondjuk a helyi termőföld, illetve nagyon fontos a helyi tudás és a helyi képességekkel szerepe, tehát, hogy helyben termeljünk, és a helyi tudást is beépítsük, és hát az együttműködés a természettel. Tehát ezek az egyik ilyen fő elemei az élelmiszer önrendelkezésnek, tehát ebbe beletartozik az, hogy ilyen ökológiai gazdálkodás, vagy permakultúra módszereit, vagy agroökológiai módszereket használunk, beletartozik akár az is, hogy az élelmiszerráncot lerövidítjük, és mondjuk egy ilyen a termelőt és a fogyasztót közelebb hozzuk.
3: Akkor szeretném, hogy ti most, vagy ez a dolog, ez pontosan szembe jön az autópályán.
2: Igen, abszolút.
0: Hadd mondjuk egy példát, Los Angeles, ott él egy barátom, és ő azt mondja, hogy ott ő leszerződött egy ilyen ernyőszervezettel, és hetente $20 fizet nekik, és ez azt jelenti, hogy cserébe napi szinten a házhoz szállítják neki a zöldséget, a friss idényzöldséget, a házi készítésű sajtot és gyümölcsöt. télen, amikor nincsenek idényzöldségek, akkor lekvárt kap és szárított gyümölcsöt, de mindig annyit, amennyi ez a 20 dollár, ez két embernek meg egy gyereknek való mennyiség. Gondoljátok el, hogy ha itt két felnőtt, egy gyerek zöldség-gyümölcs fogyasztását megoldaná valaki heti 5000 forintból, úgyhogy hogy friss biogazdaságból házhoz szállítással történik meg, ki nem választaná ezt?
2: Hát az ilyen rendszerek már nálunk is kezdenek lassan elterjedni, ugye ez, amit angolul közösség által támogatott gazdálkodásnak vagy mezőgazdaságnak neveznek, itthon Magyarországon például zöld láda rendszerként is ismert ez az egész. Ez kicsit hasonló dolog, amit a fővárosban a Szatyor közösség is például csinál, de mondjuk mi is tavaly csatlakoztunk egy szövetkezethez, amelynek alapító tagjaként kb. 21 család 1,2 hektárnyi földet vett, és az elképzelés az, hogy hetente mi is így megkapjuk a megfelelő mennyiségű zöldséget. Picit döcög még a rendszer, de ilyen irányban kell mindenképpen elmozdulni.
0: Ez nem az, ami a Szentendrei-sziget déli csücskénél van?
2: Igen.
0: Igen, hallottam róla, sőt még mi is nagyon gondolkoztunk, de végül is annyi zöldségünk meg gyümölcsünk termelődik, hogy feleslegesett volna beszállnunk majd egy kicsit később.
2: Hát igen, tehát a lényeg az, hogy ezek a gondolatok minél jobban terjedjenek, és tehát ugye a közösségi kertek is például beletartoznak a rendszerbe, tehát 12 óra és délután 2 között, többek között ezekről a dolgokról is beszélgetünk. Tehát ugye ez a két egyik legfőbb, leghangsúlyosabb tevékenysége a földbarátai Európa programjának, de ugyanúgy benne vannak a tevékenységek között, többek között az úgynevezett gazdasági hajtóerőkkel való foglalkozás, ami többek között azt is jelenti, hogy a különféle nagy nemzetközi pénzintézetek, Világbank, Valuta Alap, Európai Beruházási Bank, stb. Mire költi az adófizetőknek a pénzét, és nehogy, hogy lehetőleg ne környezetkárosító beruházásokra fordítsák, vagy többek között ugye a különféle ilyen nagy Európai Unió és Egyesült Államok közötti szabadkereskedelmi megállapodás, vagy más hasonló ilyen nemzetközi szerződések elleni fellépés, és számos egyebek.
3: Meg tudnál mondani egy-két mondattal, hogy ez a készülő megállapodás, ez milyen veszélyekkel jár? Mi az, amiért tiltakoztok ellene?
2: Hát röviden azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen veszélybe sodorhat mindent, amit környezetvédelem, természetvédelem, szociális jogok, demokrácia terén az elmúlt évtizedekben elértünk. Ugye az egyik legfőbb veszély az, hogy tulajdonképpen egyfajta lefele irányuló spirált indítana be Európában, mondjuk a környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági fegyanyagokkal kapcsolatos szabályokban, és mondjuk az egyik fő cél például a beruházás pártolói között, hogy az a termék, amit mondjuk egyszer az Egyesült Államokban engedélyeztek, az a gond nélkül bejuthasson Európába, legyen az génmódosított, vagy valamilyen vegyszer, anélkül, hogy itt Európában akár ezt ellenőrizni kellene. Illetve a másik, hogy ennek része lenne egy úgynevezett befektető állam vitarendezési testület, ami lehetővé tenné, hogy bármilyen géntechnológiai, vagy mondjuk aranybánya bizniszben utazó cég bepereljen egy országot azért, tehát magáncég, multinacionális cég pereljen be egy országot, amiatt, mert mondjuk az adott ország nem engedélyezi egy génmódosított fajtának a termesztését, vagy mondjuk verespatak kiberuházást nem engedélyezi a román kormány, és akár több millió vagy milliárd dollárt kiperelhet az adott országból. Tehát tulajdonképpen demokratikusan meghozott döntéseket
3: milyen
2: meg tudnának kikerülni. Egy úgynevezett választott bíróság előtt, ami tulajdonképpen olyan ügyvédekből áll, akik sok esetben egyik pillanatban az adott multinacionális céget képvisel, a következő pillanatban egy másik ügyben pedig épp az adott ország ellen hoznak döntést. De nem akarom elvinni túlságosan a témát, mert előre egy órát beszélgettünk az előző adásban, de a lényeg az, hogy többek között egy ezzel ellen az úgynevezett trójai egyezmény ellen is fellépünk a földbarátai Amerikával együttműködve, tehát mind európai, mind amerikai szervezetek együtt lépnek fel azért, hogy ezt a beruházást, ezt a a szabad kereskedelmi egyezmény ne lehessen tető alá hozni, és például ezért jön most Magyarországra ma este egy 8 méteres felfújható trójai falu, amely holnap Győrben, hol szerdán egy Budapesten a Kossuth téren, aztán később pénteken Szegeden, illetve Nyíregyházán és Miskolcon
3: hogy fog utazik? Egy akció hogy érkezik?
0: A felfújható? A felfújható faló?
2: Hát ez egy bérelt mikrobusszal sajnos, de még mindig jobb, mint hogyha mondjuk...
3: És eddig hány helyen volt?
2: Hát volt egy próba akció Brémában, Németországban augusztus végén, de hivatalosan a turné az talán másfél héttel ezelőtt kezdődött Dániában, tehát Koppenhágában volt néhány akció, majd a múlt héten Berlinben a Reichstag előtt, meg más berlini helyszíneken, és aztán most Magyarországon következő állomás.
3: És, utána... ez egy klassz flashmob és mozgósító ereje, ahol felhívó ereje van, de Gina mondta ugye, hogy a terveibe célkitűzésében egy radikális környezetvédő mozgalomról van szó, hogy utána milyen egyéb érdekű érvényesítő képességetek van?
2: Jó, én ezt a radikálisat egy picit definiálnám. Tehát ugye, tehát amikor én először részt vettem egy ilyen nemzetközi földbarátai éves vagy közgyűlésen, ha jól emlékszem, akkor éppen Salvadorból származó akkori elnök azt mondta, hogy hát mi radikálisak vagyunk, a szó eredeti értelmében, ugye, ami a radix, az a latin szó azt jelenti, hogy gyökér. Tehát, hogy a problémáknak a mélyére, a gyökerére akarunk hatolni, és alapvetően ezért akarunk egyfajta ilyen gyökeres változásokat elérni. Úgyhogy például az MTV-hez is a Magyar Természetvédők Szövetség is azt szokta mondani, hogy mi elvökben radikálisak vagyunk, de mondjuk eszközeinkben már sokkal inkább megfontoltak, mérsékeltek vagyunk. Tehát a radikalizmust inkább tényleg úgy értjük, hogy a problémák, a dolgok gyökeréig lényegi
0: változtatást szeretnétek, de mondanátok egy pár ilyen radikális dolgot?
2: Hát ugye az egyik ilyen radikális dolog a négy évvel ezelőtti klímatörvénytervezetünk volt például, amikor azt mondtuk, hogy egy olyan új klímatörvényre lenne szükség, amelynek az egyik fő célkitűzése az energiafelhasználás csökkentése, és hát ehhez megfelelő intézményi eszközök is kellenének, például egy úgynevezett energiakvóta bevezetése, plusz emellé még mindenféle egyéb dolgokat bevezetni. Egy zöld piac.
0: Személy egyéni energiakvótáról is beszélsz?
2: Igen.
0: Hát ez egy régi álmom. Hát akkor végre tartsunk egy futurológiai kongresszust itt. Igen, tehát nagyon szeretném, hogyha be lenne vezetve egy személyi kvóta, illetve hát ugye, hogyha többen élünk együtt, akkor családi kis vagy nagy családi kvóta. Én ugyanis azt látom, hogy iszonyú pazarlás folyik a világban, energiapazarlás folyik a világban, és én meg hiába élek otthon gyakorlatilag egy gyertya fényénél, és csillagfénynél írom a leveleimet, semmit nem jelent ez a környezetem számára, és még példamutató sem tudok lenni akkor, hogyha valaki nem látogat el hozzánk.
1: Vagy ha igen, lehet csoda bogárnak tartanak még így is.
0: Igen, te ismered a szüleimet, mi?
2: Na, hát igen, tehát körülbelül pont ez lett volna a rendszernek az egyik legfontosabb eleme, hogy évente folyamatosan csökkenő energiakvótát biztosítani az emberek számára, ami egy idő után ösztönözni az embereket arra, hogy környezetkímélő beruházásokra váltsanak, mert hogyha látják, hogyha csökken a rendelkezésre álló kvóta, és csak úgy tudja mondjuk biztosítani a rendszert, akkor vagy több energiakvótát kell vásárolni másoktól, vagy pedig csökkenni az energiafelhasználását. Tehát egyfajta ilyen iránymutatást is ad az embereknek, de
0: nagyon
2: ez
0: jó.
2: Csak egy konkrét példa.
0: Nagyon jó, a futurológiai kongresszus első topikja megvan, tehát hogy legyen energiakvóta. Még szeretnék ilyeneket hallani.
2: Hát a másik az például, hogy egy teljesen másfajta gazdasági rendszernek a felépítése. Tehát ugye jelen pillanatban az egyik problémáknak egyik fő oka, az a kamatozó, egyre több adósságot generáló pénzrendszer, ami tulajdonképpen az egész növekedésbe kényszeríti a gazdaságunkat. Mi ehelyett azt mondjuk, hogy be kellene vezetni egy úgynevezett természetes pénzgazdasági rendszert, ahol egy nem kamatozó, vagy még inkább egy negatív kamatú pénz lenne a rendszerben, alapvetően helyi pénzről lenne szó, meg egyébek, tehát pont ellentétben.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy a helyi pénzek
2: a Silvio Gezzel féle természetes gazdasági rendben felvázolt koncepciókhoz hasonló, vagy például az ilyen lec rendszerek, karák, a körökhöz hasonló helyi pénz.
0: Illetve még az is lehet, hogy a bitcoin teljesen átalakítja a pénzügyi rendszerünket.
2: Hát a bitcoinnal nekem az a problémám, hogy ez egy globális pénzrendszer, és nem vagyok benne biztos, hogy ebből nem egy nagy lufi alakul ki.
0: Itt ugye az van, hogy a törvényhozás szintjén is át kell alakítani a gondolkozást, mert hogy a törvényhozás jelen pillanatban nem igazándiból támogatja azt, hogy mi cserekereskedelmet folytassunk, hiszen abból neki nincsen áfa tartalma.
2: Így van, abszolút. Ez így tehát van. Nem véletlenül az, hogy végül nem ment át a parlamenten ez a kezdeményezésünk.
1: A másik talán, amit még kihagytunk a felsorolásból, de ez szorosan kapcsolódik, vagy a globális szó kapcsán is felmerült bennem, ami szerintem egyik abszolút emblematikus gondolatunk, ami minden cselekedünket átszövi, hála a tagszervezeteinknek is, az, hogy helyi szinten helyi döntéseket hozzunk, vagy hogy válasszuk a helyi dolgokat, vagy hogy védjük a helyi szinten értékes élőhelyeket, helyi szinten értékes természeti helyeket, ezeket mutassuk meg az embereknek, tájfajtákat, és hogy helyi, tehát nem csak az, hogy magyar élelmiszereket vásároljunk, hanem azon belül is helyét, mert attól, hogy be van nájlonozva, és rajta van egy magyar zászló, attól az nem biztos, hogy a legjobb választás.
2: Kapolcson Nyíregyházáról származó tejet venni, nem
0: én teljesen. Én nagyon szeretnék belvárosi almát enni most már.
1: Vagy
2: beszélj a közösségi kertekkel.
1: Dél-amerikai lencsét, de Magyarországon csomagolva ez volt a legutóbbi nagy kedvenc, amit belefutottam, tehát ez azt gondolom, hogy talán ez is nagyon fontos, hogy próbáljuk azt propagálni, hogy ne egy globális vízfejbe döntsenek mások életéről.
0: Egy olasz barátom mondott egy nagyon érdekes példát, azt mondta, hogy náluk indult egy globális országszintű párbeszéd, akkor, amikor volt egy kamionos baleset. Egy Észak-Olaszországról paradicsomot Dél-Olaszországba szállító kamion ütközött egy Dél-Olaszországból paradicsomot Észak-Olaszországba szállító kamionnal.
2: Igen, hát, és ez még csak országon belül, tehát de ugyanez van a világ másik részéért. 10 évvel ezelőtt, mikor még ilyen VTO meg egyéb ilyen egyikkel foglalkoztunk, volt a kedvenc példám, hogy Japánból repülőgépen szállítják Indonéziában japán cég kivágatja az esőerdőket, hogy aztán gyufát állítsanak elő, amit eladnak az amerikai piacon. Amerikai óriás cég Dél-Amerikában kivágja az őserdőket, hogy aztán evőpálcikákat állítsanak elő, amit aztán eladnak a japánoknak. És hát ehhez hasonló számos példa van még a rendszer értelmetlenségére.
3: Az előbb nem feleltétek arra, vagy nem feleltél az a kérdésemben, hogy a klasszikus a trójai falu, meg ez a felsorolás, amiről volt szó, mind jelző, ti is nagyon ügyesen artikuláljátok a előttünk álló kihívásokat, a bajainkat, a megváltoztatandókat, de hogy a trójai falóra azon kívül, hogy mi figyelünk a városba, hogy jól most megmosolják, hogy milyen klassz dolog sokan a környékben, mit fog változtatni azon a megkövendő egyezményen? Van-e valami ereje ennek a dolognak? Vagy ami még mellette van?
2: Hát már most eljutottunk oda, hogy számos tüntetés volt, meg sok civil szervezet tiltakozott a készült beruházás ellen, és a beruházás egyik eleméről ez a úgynevezett befektető államvita rendező testületről szóló tárgyalásokat januárban felfüggesztette az Egyesült Államokkal az EU, és egy társadalmi vitát indítottak, egy európai társadalmi vitát indítottak ebben a kérdésben, amelynek keretében március és július között több mint 150 ezer ember mondott véleményt, túlnyomó többségük azt, hogy mi nem szeretnénk azt, hogy a multicégek beperelhessék például a mi országunkat. Tehát már most úgy tűnik, hogy kicsit sikerült lelassítani a tárgyalásokat, vagy bizonyos részüket, és az új Európai Bizottsági Elnök, a Juncker például, amikor a zöldek meghallgatták az Európai Parlamentben, mielőtt ugye beiktatnák, meghallgatják a különféle frakciók, ő azt állította, hogy ő például nem támogatja azt, hogy ez a befektető államvita rendezési mechanizmus, ez része legyen például egy készülő megállapodásnak. Tehát lehet, hogy akár az egyik méregfogát ennek a készülő megállapodásnak ki tudjuk például iktatni, illetve a másik az, hogy az Európai Bizottság már arra kényszerült, hogy kidolgozzon egyfajta PR kommunikációs stratégiát, és azt állítja a nyilvánosság előtt, hogy többek között az EU génmódosítással kapcsolatos szabályai nem fognak megváltozni ennek az egyezménynek a hatása. Az egy másik kérdés, hogy ezt elhisszük nekik vagy sem, de már legalább erre kényszerültek. Tehát még az is elképzelhető, hogy néhány nagyon fontos kritikus elemet ki tudunk ebből húzni, és lehet, hogy ez egész megfeneklik. Tehát már 1998-ban egy hasonló egyezményt már le akartak nyomni a torkunkon, a multilaterális befektetési egyezményt, azt sikerült Európai Uniós szinten megakadályozni, akárcsak másfél évvel ezelőtt az ACTA nevű egyezményt, amely jelen ugye Magyarországon is, meg Európa szerte rengeteg tüntetés volt, tehát azért nem lehetetlen.
0: Már csak 2 perc van hátra a műsorunkból, én még bedobnék valamit a futurológiai kongresszusba. Én azt szeretném, hogyha azok az országok, amelyek rendelkeznek búja növényzettel, azok nem vágnák ki ezeket az őserdőket, hanem a gazdag országokból oxigén kvótát fizetnénk nekik azért, hogy ők termelnek nekünk oxigént.
2: Ez egy nagyon jó ötlet.
0: Tehát, hogy ne abból legyen bevételük, hogy azt a területet bevetik a génkezelt szójával, hanem abból lenne bevételük, hogy fenntartják azt a területet, és nem nyúlnak hozzá.
2: Ehhez hasonló javaslatok jelenleg is vannak. Többek között ugye a most zajló klímatárgyalások kapcsán, többek között a Földbarátai egyik évek óta a napirenden levő javaslata, hogy az úgynevezett északi gazdag országok fizessék meg az úgynevezett ökológiai adósságukat, amellyel a déli országoknak tartoznak. Ugye többek között az üvegházhatás társugázók kibocsátásán keresztül, tehát ez elég közel áll ahhoz, amit
0: ez
2: a Földbarátaim.
0: Így fair. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Véget ért a műsorunk. Gál Georgina és Friedrich Róbert volt a vendégünk a Magyar Természetvédők Szövetségéből. Hallgassátok tovább a tematikus napot, hogy élhetőbb legyen egy kicsit a világ. Következik a Kontúr, a piszkos energia befektetésekről lesz szó. Fodor Márk lesz a vendég. Köszönöm szépen, Papó, hogy itt voltál. Ez volt a félig meddig harmadik szakács. Sziasztok!
2: Ezt még a Lőrinc hagyta itt.
0: Azt még a Lőrinc hagyta itt, így van.

93.3 Tilos Rádió, sziasztok, a Kontúrnak az adását hallgatjátok, adástelefonunk 215-37-73, és ma egy nagyon izgalmas, tematikus napunk van, ugye élhető világról fogunk beszélgetni, és azért izgalmas a mi adásunk, mert hogy Fodor Márk a vendégünk, aki az Európai Bankfigyelő Hálózatnak az igazgatója, és hát sok mindenről, legalábbis ilyen témáról azt hiszem, hogy mi még nem nagyon beszélgettünk, környezettudatos életmódról már igen, de hát ez egy egészen más területen most, amit két óráig fogunk boncolgatni, és azért vendégünk Márk, mert hogy nagyon sok esetről tud beszélni, amikor befektetési bankok helyi közösségek számára előnytelen helyzetet teremtenek különböző ilyen energiabefektetési projektekkel, és annyit kell megtudni Márkról, hogy az Európai Bankfigyelő Hálózat csapata, az igazából járja a világot, és különböző kisfilmeket is készítenek helyi problémákról, megkeresik a döntéshozókat, a helyieket, a szakembereket, dokumentálják a sokszor szörnyű pusztítást, és hogy alternatív válaszokat is adnak arra, hogy hogyan lehetne igazából összeegyeztetni a különböző befektetéseket az energiát.

0: Szervusztok, kedves hallgatók! Tilos Rádió Budapest, FM 90.3, adástelefonunk 215-37-73. Volt egy kis késés, rövidített szignált, tietek a szó.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Szeretettel üdvözlöm a vendégünket, Földi Andrást, aki az ELTE Állami és Jogtudományi Karának tanszékvezetője, professzora, és Fekete Balást, akivel...
2: Sziasztok, most már a Zsolt is itt van, bizony, visszajött a Zsolt.
1: És egy régi álmom teljesült ezzel, hogy most a Földi András itt ül köztünk, mert én régóta terveztem, hogy olyan adásokat fogunk csinálni a politikai kultúráról, illetve a Polkult műsorban, ahol beszélünk egy kicsit történelmi dolgokról is. És az első, amiről szerettem volna beszélgetni, és egy nagyon kompetens emberrel beszélgethetek, és nagyon örülök neki, az ókori rómaiak politikai kultúrája. Nehéz volt rávenni Andrást arra, hogy eljöjjön közénk, és nagyon örülök neki. Szóval a római politikai kultúráról fogunk beszélni, de előtte egy személyes kérdést azért még hagyj tegyek már fel, mert mindig szoktunk egy kis rövid személyes kérdést feltenni, hogy lett belőled római jogász.
3: Jó estét kívánok, szervusztok! Hát valóban sokszor föltették nekem ezt a kérdést, és nem is meglepő, hogy egy furcsa, ritka foglalkozás. Én tulajdonképpen latin nyelve, történelmmel szerettem foglalkozni, de édesapám azt tanácsolta, hogy hasznosabb, hogyha jogi pályára megyek, ezt már gimnazista koromban mondta nekem, hogyha még mindig olyan nagyon fog érdekelni az egyetem során utána a latin, meg a történelem, akkor lehet belem például római jogász, tehát hogy akadva kitalálta a harmadikos gimnazista koromban, mint római jogász.
2: Micsoda pályakép.
3: Így is alakult, úgy elég könnyen sikerült tulajdonképpen.
1: Meg még azt akartam megkérdezni, amit mindig meg akarok kérdezni, meg római jogászoktól általában meg szoktam kérdezni, hogy lehet a római jogban még újat mondani?
3: Lehet, mert ugye hát változik mindig a világ, és a római joghoz mindig tudunk fordulni a új kérdések. Hát most ugye itt van ez a bevándorlási kérdés. Hát a római jog is, a római birodalom is találkozott ugye a bevándorlással, egy nagyon komoly népvándorlás formájába. Úgyhogy mindig vannak új problémák, amikre a római jog oldaláról új válaszokat lehet adni. Más oldalról meg néha találnak azért forrásszövegeket. Előkerülnek papíruszok, pergamenek, fémtáblák, egyebek, írott emlékek, amik gazdagítják nekünk a listát.
1: Tehát vannak azért új források.
3: Még mindig vannak, igen.
1: Még mindig találunk új
3: források. Néha újságban írják, nem tudom, index.hu olvastam, meg valami császári rendelet gyűjteménynek egy új töredékeit találták meg, és ez néhány évvel ezelőtt volt, 2-3
2: ezek éppen. Egyébként jelentősen változtatnak azon a képen, amit ti tudtok, vagy inkább csak egy ilyen kiegészítés?
3: Hát ez inkább csak ilyen egész minimális, hát ismert gyarapodást jelent, amit igazán nagyon várunk, azt mondta 200 évvel ezelőtt megtalált, ugye Veronai, hát Gaius kéziratnak a hiányzó oldalainak a pótlása. 1933-ban volt egy nagy jelentőségű papíruszlevet Egyiptomban, és adóta semmi jelentős hát gyarapodása ennek a forrásnak nincs, tehát hogyha Egyiptomi sivatagban, vagy akárhol Jordániában esetleg, ha előkerülne valami ebből a szövegből, akkor ott jelentősen gyarapodhatnának az ismereteink, mert fontos oldalak hiányoznak a könyvből.
1: De ezt üldözik is, tehát én úgy tudom, hogy egy tréri professzor utazta végig, azt hiszem a Közel-Keletet, és ilyen kolostorokba aludt, mert nem tudom, átvilágított mindenféle régi, mert ugye többször írtak a pergamenekre, letörölték, és többször... Igen, tessék.
3: Igen, köszönjük.
1: És, de nem talált sajnos, tehát hogy üldözik máig, tehát ez egy, vannak projektek, hogy keressik ezeket a forrásokat, de hát most már egyre nehezebb gondolom találni ilyeneket.
3: Igen, de mindig találnak, és még adott esetben Itáliában is találnak, még Rómában is ad abszurdum, valami föld alatti munka során előkerülnek dolgok.
1: Hát ennyit a római jogról. Én olyan témákat vetettem fel neked, amik itt felhívtad a figyelmemet, mi alatt beszélgettünk kint az előtérben, hogy ezek csupa negatív fogalmak. Három fogalmat dobtam be, vagy három dolgot, hogy beszélgessünk már. Egyrészt az erőszakról. Rómában azért az a politika és az erőszak eléggé szépen összefonódott, a másik meg ez az idegenekhez való viszony, aminek ugye van azért aktualitása.
2: Igen, most megmutatjuk, hogy lehet akár még a római jog, illetve a római kultúra aktuális napjainkban.
1: De aztán felhívtad a figyelmemet arra, és szerintem inkább kezdjünk ezzel, hogy hát azért a római politikai kultúrának voltak azért olyan részei, amik hát követendőek és követhetőek, és mintaként szolgálhatnak máig is. És itt ugye nyilván a retorikai hagyományt emlegette. Tehát, hogy azért nem volt ez egy ilyen teljesen erőszakos és véres, és nem tudom milyen csupa negatív dolgokat tartalmazó valami.
3: Hát egyszerre jelen volt természetesen az erőszak és a vér, meg mindenféle bűnök, és ugyanakkor a magas szellemi színvonal és komoly erkölcsi hát példák állnak előttünk, akár a köztársasági kort nézzük, akár a császárkort. Szóval ugye azért alapvetően negatívan szokták ábrázolni a képet, ugye Jéring, a híres jogtudós, ugye mindjárt olvastuk a munkáit, ugye a Geist des Römischen Rechts, a római jog szelleme cím könyvét, ugye többek között azzal a gondolattal indítja, hogy Rómát rablók, csavargók, kalandorok alapították, ugye akik őket máshonnan elkergettek, és ott ugye ők egy hazát tudtak maguknak találni, alapítani, Zlinszky professzor is, ugye.
1: Igen, ő is ezt.
3: Zlinszky János is, ugye. Ezt a könyvében nagyon szépen leírja, és a római jog az valójában ezeknek a vadaknak, ezeknek a vadembereknek a ketrec volt, és tulajdonképpen valóban eléggé borzasztó világ lehetett ez, a római ősi világ, ahol a családapa, ugye a pater familias, a gyermekei fölött az élet és a halál jogával rendelkedett, szabadon megölhette ok nélkül is bármelyik gyermek, két maximum ilyen formai előírásokat kellett ehhez betartani, hogy a rokonok tanácsát összehívta, és akkor össze kellett hívnia, hogyha meg akart ölni a gyereket, és kikérte a véleményeket, de ez nem kötelezte őt, tehát ő döntetett, úgyhogy ő mégiscsak megöli a gyermeket. Ha nem hívta
1: még akkor is le akarták beszélni a
3: rokonokról. Igen, ha nem hívta össze ezt a tanácsot, akkor ez emberölésnek számított, ha viszont összehívta a tanácsot, meghallgatta őket, és legyintett egyet, azt mondta, nem érdekel, mit mondtok, én akkor is megölöm a gyereket, akkor ez egy teljesen jogos cselekedet volt, és egészen Hadrián Adrianus császár koráig, hát azért gondoljuk el, Krisztus utáni második századig ez így volt, és akkor Adrianus elé került egy ilyen eset, hogy egy apa a gyermekét azért ölte meg, mert a vadászat során nem tanúsított megfelelő szintű bátorságot, ügyességet, és hát ez az apát fölháborította, hogy milyen nyamvat ez a gyereket, nem is méltó arra, hogy éljen, és megölte, és akkor Adrianus császár elgondolkodott, és azt mondta, hogy hát azért ez még sincs így rendjén, és kell, hogy valami jogos ok legyen az apának.
1: De akkor sem megtiltották, hanem csak azt mondta. Legyen egy jobb ok.
3: Méltányolható okra van szükség, és akkor lesz csak a gyermek megölése jogos, és csak valamikor a negyedik században tiltotta meg egy császári rendet apának, hogy a gyermekét megölje, akkor már az államnak a büntetőjogi monopóliuma ezen a területen is érvényesült attól kezdve. Szóval elég sokáig tartott ez a fejlődés, bele gondolunk, hogyha csak a 12 táblás törvénytől számítjuk, akkor 800 évig tartott, amíg eljutottak ide, és azért Rómát nem 450-ben Krisztus előtt alapították, hanem a hagyomány szerint ugye 753-ban.
1: Na, de vissza erre, hogy a pozitív elemei a római politikai kultúrának, tehát például a szólókok, a rétorok, hogy a retorika, a meggyőzés azért egy magasabb színvonalon állt, mint
3: hát igen, tehát aki Cicerónak a beszédeit olvassa, és ugye nem csak törvényszéki beszédei voltak, amelyeket vádlóként vagy védőként tartott meg, hanem voltak komoly politikai beszédei, Sulla, Cézár és Antonius ellen egyaránt ugye mondott beszédeket, aztán ez az életébe is került, ugye a Cézár elleni beszéde csak számüzetésbe került, és ott ki is békültek aztán, de a Antonius ellen beszédei miatt ugye meg kellett halnia. Ezek rendkívül magas színvonalú szónoki beszédek voltak, és nem tudjuk, hogy...
1: Tényleg így hangzottak el egyébként?
4: Hát, quos quetandem abutere Catilina patientia nostra, quam diu etiam furoriste tuos nos eludet.
1: Azt tovább folytatod rá a fejedet.
4: Azonnal hagyd abba.
3: Presidium palaci nihil urbis figlie nihil timor populin hil bonus mamion, és így tovább, ezt tudjuk aztán Balázsa egy ideig folytatni, aztán ahol biztos megakadunk.
4: Ha már a retorikai hagyományról beszélünk, ugye akkor
3: csak igen, hát a Katilin elleni első oráció az nekem valóban a szívem csücskébe van, és a latin tanáromat nagyon szerettem, és a latin is.
4: Én nem szerettem, de meg kellett tanulni.
1: De ezek így hangzottak el, vagy igazítottak rajtuk, mikor lerögzítették őket? Tehát tényleg élő szóba ezek ilyen színvonalon?
3: Én nem vagyok klasszika filológus, tehát azt gondolom, hogy azért többé-kevésbé Cicero ezeket el tudta mondani, ezeket a beszédeket bizonyára fölkészült rájuk, az is biztos, hogy igazított rajtuk, utólag tökéletesített, de hát azért mégis a Demosthenes mellett az ókor legnagyobb szónokaként is hát emlékezünk ő róla, tehát az biztos, hogy nagyon szépen tip-top beszédeket ő meg tudott már ezt a kifejezést tartani, és azért nem csak Ciceróról lehet itt szólni, ugye a Kátónak is a nevezetesek ugye a beszéde, ugye tudjuk ezt a Ceterum censeo Carthaginem esse delendam mondatot, és hát ez most madarosának tűnik, hogy mindig ezzel fejezte be a beszéd, de ezeknek a beszédnek nyilván volt füle farka, tehát volt ennek a római arisztokráciának, vagy a patriciusoknak, szenátoroknak egy nagyon komoly hát kultúrája, műveltsége, hogy már a Krisztus előtti második századtól az elvárás volt, hogy görögül is ezeknek kellett tudniuk, hogy a görög filozófusokat olvasták, és hát a szónok ki hát beszédnek a törvényeit is, hát a görögöktől nagyon sok minden mással együtt megtanulták, tehát egy nagyon magas kultúrával rendelkező, nagyon igényes arisztokrácia volt, uralkodó osztály volt, és ez meglátszott a római szenátusnak, a vitáinak a szellemi színvonalán, hogy érdekesen ezt összehasonlítani mai parlamenti.
4: Ez nem fog elmaradni.
3: Szellemi színvonalán.
4: De előtte szeretnék valamit kérdezni, hogy ugye viszonylag sötét képet festettél Róma alapításáról. És hogy jelenik meg itt a kultúra akkor? Tehát mi az a hatás, ami miatt elkezdenek egyszer csak a patriciusok például kulturálódni?
3: Hát ugye ők latin pásztorok és szabin parasztok voltak. Alapvetően nagyon egyszerű emberek voltak, akikre először az etruszkok irányából érkezett, vagy ő hozzájuk érkezett ilyen komoly szellemi hatás, az etruszkok pedig sok tekintetben a görög hát, kultúrának a hatását közvetítették Róma felé, a rómaiak felé, tehát voltak éppen itt a görög kultúra képezi az origót, ami először etruszk közvetítések, később pedig már közvetlenül is.
1: És mindának tekintették? Tehát úgy néztek fel rá, hogy mi is szoktunk ma a nyugatiak, nyugati kultúrára felnézni, hogy követjük azt, ami nyugaton történik, úgy követték a görögöket, ahogy mi követjük a az amerikaiakat?
3: Hát igen, mert az etruszk...
4: Ahogy te követed az amerikaiakat.
5: Jó van. Akkor, ahogy én.
3: Az etruszk nép ugye egy magas kultúrával rendelkező úgynevezett Herrenvolk volt, a német szakirodalom még ma is ezt időnként mondja, ezt a Herrenvolk, nem egy teljesen uralkodásra termett nép, ugye, mint a spártaiak, az is egy Herrenvolk volt, és ez most nem valami fajelméleti alapon értendő kategória, hanem ez az ókori hát, felfogást tükrözi voltaképpen, tehát hogy a rómaiak hogy gondolkodtak saját magukról is egyébként, ugye persze, meg az etruszkokról, meg a görögökről, tehát ez feltétlenül az ő szemléletük szempontjából egy hiteles fogalom, hogy uralkodás a termett nép, Herrenvolk, tehát ők ezért felnéztek a etruszkokra tulajdonképpen, és a görögökre is felnéztek, a kultúrájuk miatt is persze.

0: Ajaknál mindez hogyan nézett ki, de én nem vagyok szakértő, és most még időm sem volt az elmúlt napokban, most nagyon fölkészüljek
1: ebből. Szerintem ebben a műsorban senkinek sem kell szabadkoznia, mert amennyit én hallottam, pont azért szeretik igazán a hallgatók, mert nagyon okos emberek jó hangulatban beszélgetnek.
2: Viszont szerintem menjünk vissza egy picit erre, mert itt ugye ez a tisztelték, a, és hogy a magukat hogy látták, és azért többnek látták, mint ugye a többi környező népet, hogy azért Rómában volt egy nagyon komoly idegen ellenesség, illetve hát ez is egy ilyen nagyon paradox volt, nem? Mert ugyanakkor meg a peregrinusokat köszönhetjük a római jogot, mint olyat, nem?
0: Tehát... Igen, ez nagyon érdekes, ez az idegen ellenesség, mert a 12 táblás törvény korában, tehát Krisztus előtt 450 körül, 451-450 egész pontosan az évszám, akkor a idegeneket hostisnak nevezték, a hostis latin
1: pedig
0: szó,
1: azt pedig jelenti, az ellenséget ellenség
0: jelent, tehát az idegen az ellenség, ugye ez egy nagyon ősi hát tulajdonsága az embernek, ugye ezt a néma csere kapcsán is ismerjük ezt a problémát, hogy nem mertek egymással találkozni, meglátták egymást, akár esetleg megölték egymást, a teljesen vadidegen emberek, hanem hát, tehát volt egy ilyen viszonyulás, akit nem ismerünk, az a legjobb, hogyha elpusztítjuk, mert akkor semmi baj nem származhat bele, tehát a idegen ellenség. Aztán ez egy fejlettebb hát korszaknak a tükröződése, hogy az idegent már csak akkor nevezik hostisnak, hogy a ténylegesen ellenség, ha pedig nem ellenség, akkor peregrinus, ugye, tehát a per, ugye agros, ugye a mezőkön vagy földeken keresztül átérkezett Rómába, és nem a szomszéd utcából jött elő, ugye, tehát a peregrinusok, ebből számítik a zarándok szó is a modern nyelvekben, a pilgrim, meg ehhez hasonló szavak. Úgyhogy így van, tehát ez sokat fejlődött, a idegeneknek az elfogadása, hát olyannyira, hogy hát a Caracalla császárnak ugye mindenki tanult középiskolában, nem tudom, remélem, még most is tanítják, ugye erről a híres rendelettéről, ugye, amely 212-ben megadta polgárjogot a római birodalom összes szabad lakosának, hát nyilván rabszolgák maradtak rabszolgák, de a szabad lakosság, most elenyésző kivételektől eltekintve, megkapta a római polgár jogot, tehát ez óriási dolog volt, ha belegondolunk, egy hatalmas ilyen identitásváltás tulajdonképpen, hiszen egy a római városállam volt eredetileg, ugye a római a polgárság, ugye a kettő azonos volt, a római polgárság, a római polgár közösség, az a római városállam volt, és ez terebélyesedett először ugye Itáliára, ugye kiterjedt, aztán föltenger nyugati medencére, keleti medencére, ugye, és ez már nem volt Róma városa, még Itáliára mondhatták, ez Róma városa, csak egy kicsit megnőtt, ugye a Rubikó folyótól egészen a messinai szorosig tart, de már a birodalomra, hát már a három kontinensen nem lehetett azt mondani, hogy ez még mindig Róma városa, és mégis a római polgár jogot, mint a római város lakói lennének, megkapták Caracalla császár.
2: Ez csak egyszerűen egy valamilyen humanista belátásnak a következménye volt, vagy ennek volt valami célszerűség? Emögött voltak célszerűségi.
0: Hát ennek volt.
2: Nekem van egy olyan érzésem, hogy ezeket azért néha célszerűségi megfontolások
0: abszolút,
2: is vezérelték.
0: Nagyon jól, emlékszel is talán még erre, de ez valóban így van. A konkrét ok az volt, hogy bizonyos adófizetési kötelezettségeket ki akartak terjeszteni, ugye a nem római polgárokra, vagy a polgárjoggal nem rendelkező alattvalókra is, de azért mégsem egészen ilyen egyszerű ez, mert volt egy fokozatos kiszélesedés a római polgárnak, tehát ezt nem csak egyenként, hanem csoportosan is adományozták, egész városoknak is adományoztak egy csapás a római polgárjogot, és ez fokozatos, tehát a korszellem ebbe az irányba haladt, hogy ez nem volt már annyira abszurd Caracalla korában, hogy mindenki római polgár, aki nem is tud latinul, fogalma sincs a római kultúráról, teljesen más út él, ugye, nagyon messze Rómától, és ők mind római polgárok, ez nagyon furcsa helyzet is volt, de én azt hiszem, hogy itt a tendenciába ez belesimult, tehát ahogy fokozatosan kiterjesztették a római polgárjogot, ennek a betetőződése volt ez a híres, ugye, Caracalla féle rendelet.
1: És amikor elkezdődött aztán később a népvándorlás, ami végül elsodorta a birodalmat, akkor ehhez hogy állt az akkori római közvélemény? Tehát erről tudnál egy picit nekünk mesélni, hogy voltak például olyan elképzelések, hogy lehet, hogy a római polgárjoggal kéne ezeket, akik itt dörömbölnek, lekenyerezni, hát, vagy inkább építsünk falakat,
0: természetesen
1: limész, stb.
0: Falakat is építettek, ugye hát a Anglia és Skócia határán, hát talán nem pontosan mai határban, de arrafelé ma is állnak a Hadrianus császár falainak a romjai, mert hát északi barbár népektől való védekezésnek ebben látták a megoldását, hogy ott építettek egy falat, és eléggé hát azért tudták is tartani sokáig a Britanniát a rómaiak. Máshogy is hát a Limeszt, ahogy mondod, ugye

0: kiépítették, nyílegyenesen halad helyenként a Limes Németországban, ennek lehet látni a nyomait, ezt még Alföldi Géza mutatta meg nekem ott a helyszínen, Heidelbergnek a környékén, egyszer egy kiránduláson járhattam vele. És hát persze aztán betódultak, ugye hiába volt fal, meg hiába volt ott a Duna, meg hiába volt a Rajna, átkeltek ugye a barbárok, és betódultak a birodalomba, és hát nem tudta a császár őket megállítani, hát ezt tudjuk, a keleti császár igyekezett őket pénzzel ugye nyugat felé terelni, a nyugati császárnak nem volt pénze, ő meg kénytelen volt letelepíteni őket, földet adott neki, és azt kérte tőlük, hogy akkor legalább a hunoktól mondjuk védjék meg őket, még rosszabbaktól, védjék meg őket a germánok, és hát ez végül sikerült is. A katalánumi csata például azért valamilyen módon azért mégiscsak nem Attilának a győzelmével ért véget.
1: Akkor ilyen értelemben volt egy ilyen integratív ereje a birodalomnak? Tehát akár kulturális, akár gazdasági
0: szemmel? Feltétlenül, és még azt se lehet mondani, hogy aki megtanult latinul, azt már ők teljesen elfogadták, mert ha nem tanult meg valaki latinul, akkor is tudott érvényesülni. Legfeljebb mondjuk akkor nem a hadseregben, vagy nem tudom, jogászként tudott érvényesülni, mert a görög nyelven nagyon jól prosperáltak, ugye ezek a úgynevezett új polgárok, hát Karakalla korától kezdve, aztán már később már nem új polgárok, hanem ők is polgárok leszármazottaiként. Tehát a befogadás eléggé jelentős volt, tehát ugye azt azért tudjuk, hogy a nagy hadvezérek, ugye, hát, sőt a császárok maguk is hát barbár származásúak voltak, hát Diocletianus ugye illír származású volt, és hát a késő császárkorban a nyugat-római birodalomnak a élén, a vandál Stilikó állt gyakorlatilag hadvezérként, a császár az csak egy báb volt, és a Stilikó irányította ott a dolgokat. Úgyhogy aztán időnként megölték, mert azért utálták őket, de mint katonákat nagyon nagyra értékelték, és ezek mindenféle római nemesi címeket azért kaptak, tehát teljesen elismertségük, tekintélyük meg volt, de hát még szeretni nem, tehát a konzervatív rómaiak nem szerették őket, az biztos.
1: Csak használták.
0: Igen, igen, igen.
2: De akkor a római birodalom bukását mégiscsak a barbárok beözönlése, vagy nem, az nem ilyen egyszerű ez a helyzet?
0: Tehát hát nyilván tényezős a dolog, amennyire én tudom, most megint azt kell, nem szakértőként mondom, csak egy bizonyos fajta hát ismeretekkel talán rendelkezem erről a kérdésről. Tehát a nyugat-római császárok nagyon gyengék voltak, és főleg abban voltak gyengék, hogy nem tudták beszedni az adókat. A helyi földbirtokosok azok ellenálltak. Akkor mondta a császár, hogy ha pénzt nem adtok, adjatok embert, katonát. Azt se tudunk adni, mert kell itt mindenféle mezőgazdasági munkákra kell az ember, nem adunk se pénzt, nem adunk se katonát, nem adunk. Most így nehéz hadsereget ugye fölállítani, hogyha pénz sincs, katona sincs, úgyhogy tulajdonképpen sokak szerint emiatt bukott meg a nyugat-római birodalom. Hogyha nem, azt az áldozatot meghozták volna a földbirtokosok saját elemi érdekükben, amit az önzés miatt ugye nem hoztak meg, akkor meg lehetett volna talán menteni, vagy tovább halódhatott volna, de hát ez így történt. A keleti birodalom persze gazdagabb is volt, tehát volt nagyon érdekes ilyen különbség a két hát térség között, ugye ma ugye a Nyugat-Európa gazdag, és Kelet-Európa hát ugye áhítozva
2: pontosan
0: nézi,
2: pont,
0: hogy
2: pont azon a helyen mikor, a most a nagy gebasz, ahol a
0: mikor ugye juthatnánk el arra a szintre, akkor pont fordítva volt, tehát ezek a ma lesajnált területek voltak a világnak a legfejlettebb, leggazdagabb területei kulturálisan már fölénybe.
1: Persze, hát csak soroljuk a neveket, ugye utásán Antiókia, Konstantinápoly,
0: igen,
1: Alexandria, ezek igen, ugye mind olyan igen városok voltak abban a korban, ami elképzelhetetlen igen, lett volna.
0: Alexandriai könyvtár, a világ legnagyobb könyvtára volt, ugye nem Rómában volt a világ legnagyobb könyvtár, Alexandriában volt, ugye korábban Pergamonban volt egyébként, az lett az Alexandriai könyvtár részben a pergamoni könyvekből. Tehát igen, tehát a keleti birodalom nagyon fejlett volt, nagyon gazdag volt, tehát a katonák nem voltak olyan nagyon erősek igazság szerint, de azért meg tudták részben védeni magukat, részben pénzzel tudták elterelni ugye ezt a veszélyt nyugat felé, aztán kiderült, hogy azért katonailag is ők elég erősek, hát azért a vandálokat nagyon könnyen legyőzték tulajdonképpen a Justinianus császárnak a csapatai az 530-as években nagyon gyorsan elfoglalták Kartágót, és ott megtalálták a nyugat-római császári koronát egyébként, amit a vandálok raboltak még 455-ben, tehát ez azt mutatja, hogy a vandál birodalomban azért volt rend, tehát azok pusztító népségként ismeretesek, de azért amit elraboltak, azok a kincsekre nagyon vigyáztak, és még nem tudom én, 80 évvel később azokat ott meg lehetett ezeket a kincseket találni, amikor jöttek a felszabadító bizánci csapatok. Ez megint külön vicces egyébként, hogy a felszabadító bizánci csapatoknak mennyire nem örültek az itáliaiak, egyáltalán nem gondolták, hogy a görögök most az ő felszabadítóik, ők jól elvoltak a keleti gótokkal, a rómaiak tulajdonképpen szerették egymást, ugye a rómaiak értékelték a keleti gótokat, meg mint valami őrzővédő szolgát megvédték ugye a rómaiakat, és akkor ennek aztán vége szakadt, pontosabban hát mondjuk egy hosszú 18-es háború vetett véget, ennek elég nehezen tudta Justinianus ugye az ő hadserege legyőzni a keleti gótokat, de pont azért, mert a rómaiak imádták a keleti gótokat, és ez kölcsönös volt, úgyhogy nagyon jól működött. A frankokkal utálták egymást például a rómaiak, ugye nem minden germán nép szerette a rómaiakat, de a keleti gótokkal jóba voltak.
2: Hát ez nagyon érdekes, mert ugye itt azt látjuk, hogy egyrészt egy folyamatos hanyatlás van, tehát nem arról van szó, hogy ez, nem tudom, hogy lehet az én fejembe él egy ilyen kép, hogy jönnek a barbárok, sőt egyébként ezt ki is használják ma, mert van egy ilyen, én olvastam ezzel kapcsolatban, tehát nagyon sokszor ez a leegyszerűsítő képpel próbálják megmagyarázni, hogy mi zajlik most.
1: Hát ez
2: hogy
1: a
2: majd úgy fognak elsöpörni bennünket.
1: Számtalan ilyen publicisztika van, hogy itt állnak a barbárok.
2: Igen. Tehát úgy fognak bennünket elsöpörni ezek a migráns hordák, ahogy a római birodalmat eltörölték a földszínéről. De ezek szerint, amit mondasz, ez egyrészt egy sokkal hosszabb folyamat volt, másrészt egy sokkal, sokkal differenciáltabb, sokkal komplexebb dolog volt, harmadrészt meg még az sem biztos, hogy tényleg ők sodorták el és pusztították el a római birodalmat, nem igaz?
0: Igen, és azért egy valamit ne felejtsünk el, ugye Rómát ugye patriciusok alapították, ezek a latin pásztorok és szabin parasztok azért tulajdonképpen már úgy patriciusokká nem esettek az idők folyamán, és ők nem nézték jó szemmel az, hogy ilyen plebejusok oda betódulnak, nem tudom, Etrúriába, etruszki városokban, ilyen mindenféle ilyen kézműves kereskedő, ilyen gyanús népségek, ugye, és akkor azokkal kellett ott osztozni, ugye a Rómában, ugye hát amik a közügyek intézésében, és a plebejusok ugye részt követeltek, aztán később már mindenféle ilyen jött-ment latinok, ugye latin városokkal kiegészült Róma, ugye azokat is, azok rokonok voltak, azokat úgy ilyen szempontból jobban el tudták fogadni, de aztán ilyen nem rokon népeket is ugye be kellett fogadni, és hát tulajdonképpen azt látjuk, hogy a legnagyobb klasszikus római jogtudósok, hát azok többnyire nem is itáliai származásúak voltak, azok provinciákból származtak, netán keleti provinciákból származtak, ami még kulturálisan sokkal távolabb, mint hogy egy Hispániából származik valaki, az egy romanizált provincia volt, de nem romanizált provinciákból származó jogtudósok is voltak, még Ulpianus, valamilyen szemita eredetű, hát személynek tartja őt a szakirodalom bizonyos hát jelek alapján. Tehát ezek teljesen hát a rómaiaktól idegen etnikumú, eltérő kulturális hát közegből származó személyek, és a legnagyobb római oktudósok, a császár oda vette ezeket maga mellé, ugye ezek nem csak egyszerűen elméleti emberek voltak, ezek diktálták ugye azt, hogy a jog az hogyan fejlődjön. Tehát rengeteget köszönhetett Róma ezeknek a hát idegeneknek tulajdonképpen, hát maga a római jog tulajdonképpen a görög filozófiának a hatására lett olyan nagyon fejlett, ugye magától ez nagyon kétséges, hogy hogyan tudott volna ilyen fejlett lenni. Nem a görög jog, hangsúlyozom, a görög filozófiának a megtermékenyítő hatásától inspirálódtak a római jogtudósok a Krisztus előtti második századtól kezdve, amikor megkódította a Róma Görögországot, ugye ez nem, hát ez részben nyilván kifosztás is volt, de hát azért ők tisztelték a görögöket, átvették a kultúrájukat, és ez még a jogtudományra is, ami pedig nekik egy nemzeti sajátosságuk volt, és Görögországban nem volt jogtudomány, sőt, a filozófia ugye az viszont inspiráló.
2: Sőt, ugye a peregrinusoknak köszönhetjük a kereskedelmet, ugye a kereskedelmi élet megélénkült ott, és ugye azok a komplex, bonyolult jogi megoldások, amik ugye megszülettek ebbe az időbe, azok nagyobb részt annak voltak köszönhetőek, hogy ugye fellendült ott a kereskedelmi élet, és valamit csinálni kellett.
0: Hát akkor most felmondom itt ezzel kapcsolatban a leckét, ezt tényleg eszembe is juthatott magamtól is, hogy ezt tanítjuk, hogy a római jognak a fennedszer, tehát részben valóban a görög filozófia, most én próbáltam itt a népekre koncentrálni, milyen az idegen népektől mit kapott Róma, de valóban hát a gazdasági oldalról jöttek a peregrinus kereskedők. Ugye ők vitákba keveredtek a római polgárokkal, és már az egy szem prétor, aki addig működött, ugye Krisztus előtt 242-ig egy szem prétor működött, nem tudtam ezt a sok vitát kezelni, nem is akarta kezelni ezeket a vitákat, és ezért egy második prétori tisztséget felállítottak, és ez a második prétor, ez már nem volt kötve ugye a római jognak a merevsége, hanem teljesen szabadon, méltányosan tudta kialakítani azokat a szabályokat, amiket hát Jus Gentium-ra hivatkozva hát ő bevezetett, a népek jogára, a népek közös jogára hivatkozva bevezetett. Tehát valóban a római jog fejlődése több tekintetben is az idegeneknek köszönhető, részben idegen kereskedőkkel kialakult hát ilyen jogi vitáknak a méltányos rendezése, részben pedig a görög filozófiának a hatása.
1: És egyébként ők ennek tudatában voltak, ezek a patriciusok, meg a római jogra oly büszke római polgárok, vagy ezt így jó, de ti most már a mi jogunkat fejlesztitek, köszönjük.
0: Igen, hát Cicero ugye azt mondja, azt hiszem, hogy a De Oratore című, a szónokról szóló munkájában, hogy a 12 táblás törvénynek egyetlen táblácskája többet ér, mint a görög filozófusok összes művei. Hát ez nyilvánvalóan egy hülyeség. Ugye, és ráadásul Cicero ismerte a görög filozófusok műveit, ő ezeket görögül olvasta, és egy részét kívülről nyilván tudta Arisztotelész, Pláton, stb. Műveinek, tehát ezt ő maga se gondolta komolyan, de mégis ez a nemzeti büszkeség, ugye ez megvolt benne, hogy mégis a 12 táblás törvény az egy olyan törvény, ilyen a görögöknek nincsen, ugye, és még a görög filozófia sem érhető ez, mert ez egy olyan nagy dolog, és valóban nagy dolog, hiszen a 12 táblás törvényen született meg a jog, mint önálló norma rendszer, hiszen tudjuk, hogy mindenütt más utad ókorban, a jog, erkölcs szokások, vallási normák, ezek valamilyen zavaros keveréket alkottak, és a rómaiaknak volt ilyen zsenialitásuk, hogy már a Krisztus előtti 5. században a jogot egy önálló norma rendszerként tudták. Na most nem tudom, Cicero ezt mennyire gondoltát, de ha erre gondolt, akkor teli találat volt, amit mondott, hogy a tényleg a 12 táblás törvény maga nevében felülmúlhatatlan. Olyasmit hoztak létre, ami addig nem létezett sehol a világon.
1: És akkor ilyen értelemben a jog a nemzeti büszkeségük része volt, amit paradox módon egyébként alapvetően nem a római kultúrához kötődő jogtudósok, prétorok,
2: hatások teremtettek. Meg külső hatások alakítottak és hasznak
0: létre. A 12 táblás törvénynek a keletkezésére ugye ismeretes az a monda, vagy legenda, vagy nem tudom micsoda, hogy görög földre küldtek ki 3 vagy egy 10 tagú bizottságot, és akkor adokott Szólón törvényeit ugye följegyezték, és akkor abból minél többet igyekeztek a 12 táblás törvénybe beépíteni, ugye ez nem egy teljesen hát dokumentált ugye, történet, de mindesetre görög hatásokat kiszoktak mutatni a 12 táblás törvény szövegébe, de én most akartam valami okosságot
2: mondani. Én meg azt akartam mondani, hogy hány olyan dologra vagyunk, mint magyarok büszkék, amik valójában egyáltalán nem magyar dolgok. Hát az ételeink többsége az nem magyar
0: igen,
2: étel.
0: Igen, tehát
2: a híres magyar konyha legtöbb étele az valójában egyébként
1: nem magyar. Na, a gasztronómiai nacionalizmus az
2: fontos. Jó, csak azt akarom mondani, hogy kicsit milyen, mi is ilyenek vagyunk.
0: De valami kis nemzeti erényt még itt vigyünk azért ebbe bele. A rómaiak ugye paraszt emberek voltak, és paraszt emberek rendkívül érzékenyek voltak arra, hogy az ő olajfájukat kivágta valaki, aki az ő szőlőtőkéket kivágta valaki. Hát ez a legnagyobb katasztrófa, hiszen meg kell torolni, ugye. Tehát nagyon érzékenyek voltak. A görög kereskedett, elsőd egy hajó, hát akkor már többi hajó majd megérkezett. Tehát ő nem volt annyira érzékeny, vagy egy törött korsó, ugye, újabbkori irodalmi példára mondjak. Ugye erre ők nagyon érzékenyek voltak, és ezért a magánjogot, ugye a kártérítési szabályokat, szerződési szabályokat nagyon részletesen kidolgozták a kicsinyességük miatt, ha úgy tetszik. Ugye a nagy vonalú görögök, ugye egy görög kereskedő, az ugye ügyesen kereskedik, akkor sokkal többet tud nyerni egy üzletben, mint valami kis kártérítésben. A római pedig az életét adja a vagyonáért, ugye, vagy megöl mást, ugye, ha őt megtámadja. Tehát volt ez a paraszti mentalitás, ez nagyon fontos volt, tehát a görög filozófia, meg itt a, nem tudom én, a kereskedelmi viszonyok fejlődése, mert azért ez a paraszti mentalitás, ez a kicsinyesség, ez a magántulajdonhoz való görcsös ragaszkodás, amit én nagyon keményen megdolgoztam, azt az életem árán is megvédelmezem, ugye? Tehát ez azért benne van, tehát a rómaiaknak ez a, és még, még egyéb ilyen nemzeti lelki sajátosságot is lehetne mondani, hogy a rómaiokat nem véletlen, hogy Rómában alakult ki, és nem másutt alakult ki.
2: Kicsit zenéljünk?
1: Rendben.
2: Szerintem 36 van, úgyhogy egy pár percig megpihenünk. Tömény, a sok tömény beszéd után.

0: Nekem van tudom.
1: Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió, Polkult, és visszajöttünk, és folytatjuk tovább a műsort.
2: Vendégünk Földi András, a ELTE jogi karának professzora, és a római politikai kultúráról beszélgetünk, és itt van velünk még persze Max is, és Fekete Balázs, és hát a peregrinusokról, vagy az idegenekről beszéltem, hogy a rómaiak azok hogy viszonyultak az idegenekhez, és hát nem is szerették őket, de ugyanakkor meg mennyi mindent köszönhettek nekünk. De egy kicsit most a másik két témáról is beszélgessünk már, amit én felvetettem. Ugye az egyik az erőszak a politikában. Elhangzott itt az, hogy milyen magas szintűek voltak a szónoklatok, hogy volt az arisztokráciának egy rendkívül pallérozott és görög filozófián alapuló műveltsége, és a többi. És hát ehhez képest ezzel kontrasztban ott van az, hogy ezek legyilkolták egymást pillanatok alatt, hogyha úgy kívánta az érdekük. Szóval nagyon véres volt ez a politikai élet.
3: Vagy, jól gondoljuk egyáltalán,
2: vagy csak,
3: hogy véres
2: vagy
3: volt,
2: csak utólag látszik a kiemelkedő nagy események miatt, vagy hogy...
0: Vagy... Igen, hát éppen most erre a beszélgetésre felkészülve olvastam a Erőszak a Római Köztársaság korában című könyvet, egy Lintott nevű oxfordi kutatónak egy régi könyve, 60-as években jelent meg első kiadásban. Ő azt mondja, hogy nem voltak annyira erőszakosak, annyira vérszomjasak a rómaiak, mint ahogy ezt szoktuk gondolni. Hát ugye vannak fokozatok, tehát mondjuk az ókorban legvérszomjasabbak, legerőszakosabbak van, szerintem az asszírok voltak, tehát az egyiptomiak azok kimondottan szelidek voltak például ő hozzájuk képest. A rómaiak biztos, hogy nem hát a csúcs kategóriába tartanak az erőszakosság szempontjából, de azért elég erőszakosak voltak. Tehát és nem szabad azt gondolni, hogy ez csak a, nem tudom én, a ilyen gyilkosságokra terjedt ki, vagy mások megölése, vagy ez hasonló brutális cselekmények. A római hivatalnokok, az állami főhivatalnokok, azok is erőszakosan jártak el adott esetekben, dühösen, indulatosan hoztak döntéseket. Ismerünk egy ilyen történetet, hogy valaki a utcára kirakta a butorait, és azok ottan keleténél hosszabb ideig ott maradtak az utcán, ezt észrevette a Edilis Curulis, aki Rómának hát a utcáinak a rendjére is ügyelte, mint a piacoknak
2: köztereszt
0: is a felügyelője.
3: A közteresek
2: ki.
0: És ezen ő fölháborodott, és megparancsolta, hogy törjék össze ezeket a butorokat. Azok lehet, hogy azért értékes butorok voltak. Az föl sem merülhetett, hogy az Edilis Curulis egy kártérítést fizessen, ez ugye benne volt a, hogy is mondjam, az ő hát jogköreiben, hogy hát akkor erőszakot is alkalmazhat, és amikor a piacon nem stimmelt valami, akkor nem csak a hamis súlyokat törette össze, esetleg még egyéb dolgokat is ott erőszakkal rendezett, tehát egy nagyon kemény hát fellépés volt jellemző a császárkorban is egyébként ez volt a helyzet. Van egy ilyen történetem, ami persze most itt nem is az erőszakosságot mutatja, csak inkább ennek a történetnek a lényege nem az erőszakosság, de ez is benne van, hogy egy róma, már nem tudom melyik császárt meghívott egy arisztokrata egy lakomára, és ott valami olyasmi történt, ami a császárnak nem tetszett, a császár megharagudott, jogosan haragudott, mert nem akar a történet elmesélni, és megparancsolta, hogy rendben van, akkor ebben a házban összes ilyen finom mívű poharakat törjék össze. Volt oka rá egyébként a császárnak, nem akar, csak jelzem, hogy a jogállam, ugye itt a rómaiakra nagyon szívesen visszavezettünk, ugye ez a Peter Stein professzor hangsúlyozza többek között, hogy a rule of law, ugye azt mondja, a rómaiaktól származik, a jognak uralkodnia kell, az állam minden négyzetméterén, most egy kicsit anakronisztikus területmértéket használva, a jognak kell uralkodnia. Azért ez nem egészen így volt. Tehát a köztársasági korban is, meg a császárkorban is azért a állami hatalomnak a birtokosai adott esetben, hogyha fölháborodtak, akkor erőszakosan léptek föl. Persze nem végeztettek általában ki jogtalanul embereket, de ilyesmi is előfordult. Úgyhogy...
2: Meg a pártoskodás is, tehát hogy hát azért persze, az is jellemző persze, volt, nem? Persze, tehát, hogy persze, nagyon, nem. Nagyon hát erőszakosan intéztek a politikai ellenfeleikkel is erőszakosak voltak.
0: Igen, hát a leghírhettebbek a proskripciók, ugye a politikai ellenfeleknek egy ilyen névsorba való összeállítások, azokat legyilkolták. Hát ugye itt a jognak és hát a jogtalanságnak lényegében határán mozgunk, ugye a szulai proskripciókra, hogyha gondolunk, hogy a szula az diktátor volt, tehát sok minden bele lehetett magyarázni a diktátori hatalmat. Tehát tulajdonképpen valóban az erőszak az, az állami szférában is jelen volt, de azért én azt gondolom, hogy tényleg a, nem lehet sommás hát képet alkotni, tehát az, ez a rulávló is, ez a jognak az uralma is azért más oldalról jelen volt. Ugye az Edward Gibbon, ugye a 18. század hát második felében hát működött, egy angol történésznek nagyon híres ez a könyve, a The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, tehát a római birodalomnak a hanyatlása és a bukásáról szó, 4 kötetes ugye könyve, amelyben hát ő kimondja, hogy hát azért a császár kornak, a korai szakasza az volt az egész emberi történelemnek, az emberiség egész történelemnek a legboldogabb korszak, amikor a legtöbb ember jólétben élt, békében élt, a Pax Romana volt, a római légiók ugye biztosították 3 kontinensen azt, hogy hát béke legyen, rend legyen, tehát azért nem valami zűrzavaros, ilyen kaotikus birodalomként.
2: Tehát minden napoknak nem volt része az erőszak, tehát azért nem úgy nézett ki a római politika, ahogy, hogy a mindennapoknak része lett volna az erőszak, mert ezt akarod ezzel mondani, tehát hogy azért ezzel szembeáll az, hogy van egy képünk arról, hogy a politikusok mi mindent képesek voltak egymással megcsinálni, de közben azért általában véve a római birodalomban pedig
0: hát béke. Ugye, hogyha újságokat...
1: Hogy ezt ilyen 21. századi fogalmakkal ezt nevezhetnénk akár rendpárti diktatúrának is?
0: Tulajdonképpen akár igen. Tehát ugye Augustus császár ugye azzal büszkélkedett, hogy helyreállította a köztársaságot, és visszaadta ugye a állami főhatalmat a szenátusnak és a római népnek a kezébe, és ő a továbbiakban már csak, mint a köztársaság első polgára tekintélyével támogatja a magisztrátusoknak, mint a konzulóknak a munkát. Valójában pedig az állami hatalmat kisajátította, az állami bevételeket, jövedelmeket is kisajátította, újraelosztotta, stb.
3: Szerencsére ez nem ismerős sehol, nem hallottunk.
0: Ezt is mondhatjuk, de ezzel együtt tulajdonképpen tényleg nagyon szép korszaka volt az emberi történelmek. Nem tudom, hogy ez az abszolút megfogalmazás, amit a Gibbon alkalmaz, az mennyire hát védhető, de valóban ilyen sokáig, ilyen nagy területen, ilyen sok ember viszonylagos jólétben, biztonságban, békében éljen, ez tényleg nem nagyon sokszor volt az emberi történelem. A történelem folyamán.
3: Ha már Gibbont emlegetjük, Montesquieu-nek is van egy műve ugye a rómaiak bukásáról, hogy így fogalmazzak. Igen. És abban viszont valami másról ír, hogy a köztársasági jelének eltűntek pont arra az időszakra, amikor hát a Gibbon ilyen pozitív módon bizony hivatkozik. Igen. Erről mi a véleményed?
0: Igen, tehát a rómaiak nagysága és hanyatlása.
3: Igen. Montesquieu és Gibbon összehasonlítása.
0: Munka, ugye most az jut eszembe ebből a munkából, hogy Montesquieu fájlalta azt, hogy már a köztársasági kor végén is mindenféle jöttmentek, ugye?
3: Igen, jöttek ezek így be, és akkor így beépültek a hadsereg.
2: Montesquieu is ráfogta a migránsokra.
0: Mindenféle jöttmentek voltak, többségben ezek a régi római erények, ugye már olyan kevés volt a igazi régi római, hogy hát ezek már lehanyatlottak.
3: Meg már nem az Eke Szarvától álltak föl harcolni, aztán mentek haza, hát, hanem hogy volt, jöttek ezek, igen, a zsoldosok, meg minden.
0: Igen, meg az elpuhulásnak a problémája, a dekadencia, ugye mind belejátszik ebbe, valóban. Montesquieu ezt egy ilyen pessimistában hát ítélte meg ezt a történetet, mint Gibbon. Igen, pedig hát azért ők úgy nagyjából kortársak voltak, ugye.
3: Igen.
0: Mondom, és egy kicsit talán korábban ért. Igen.
3: Amit ebben egy picit ki szeretném volna ugratni, ez az erények szerepe. Hogyan...
2: Helyben vagyunk itt.
3: Hogyan lehetne a...
2: Balázs elérkezett a kedvenc témájához, az erényekhez.
3: Nincs túl sok időnk, de te hogyan látod, tehát, hogy milyen...
2: És még majd a populizmusról is beszéljünk meg kétszer.
3: Innen akarok majd így. Igen, tehát, hogy milyen típusú erények dominálták így ezt a mi általunk vélt klasszikus ilyen római gondolkodást, ez a patricius hagyományt.
0: Hát ugye a pietász tulajdonképpen, amit nem kegyességnek helyes fordítani, hanem az ember társaink iránti kötelesség vagy kötelezettség érzetünk, tehát tulajdonképpen a jámborságnak egy olyan a jámborságnak is lehet folytani, de nem ilyen nem passzív, vagy nem tudom én milyen alávetésben megnyilvánul jámborság, hanem hogy nagyon komolyan veszem azt, hogy nekem mi a feladatom, és aszerint járok el, és tisztelem a normákat, tehát a normakövetés tulajdonképpen, hogyha mi jogászok vagyunk, ezt ki lehet emelni, Éneásznak volt ugye a
3: Hát Didót ugye ez a pietász hódította meg, emlékeim szerint.
0: Hát, meg az Éneásznak a szépsége.
3: Szépsége, igen, de hogy az erkölcsi...
0: Vénusz ugye olyan fantasztikus szépséget bocsájtott rá, ami...
3: Igen, a külcsény és a belbecs összhangja.
0: Igen. Uh-huh.
2: Tehát ez valami fajta kötelességtudat? Tehát most csak az jutott eszembe, ha van egy, csak az a baj, nem fog eszembe jutni ennek a német írónak, magyar származású német írónak, aki Amerikáról írt a 30-as év, 20-as, 30-as években, Németországban rendkívül népszerű volt, ilyen úti könyveket írt Amerikáról. És azt jó, ez a service, ő is ezt mondja, hogy az amerikaiakat mennyire áthatja ez a kötelességtudat, hogy Amerika attól vált nagyjá, hogy mennyire erős benne az amerikaiakban a kötelesség. Tudod, most hirtelen ez jutott eszembe, hogy ez mennyire...
0: Volt valami, hogy is mondjam, valami görcsösségig menő kötelesség tudat, ugye ezt a római, meg a görög vallás összevetése során is kiszokták emelni, hogy a görög vallás az ilyen felszólt örömnek a vallása, és a római vallás az pedig a szorongásnak a vallása. Tehát ebben a régi, ugye, hát rablókig, nem tudom, csavargókig, kalandorokig visszamenő eredetben, meg a ketrec, ugye a római jog az ő számukra, ebben az is benne volt, hogy szorongtak és féltek egymástól is, idegenektől is féltek, nem voltak felszabadultak, nem voltak lezserek, hanem nagyon tühtigek voltak.
3: Remélem, nem mondok nagy butasságot, de ugye a do ut des, hogy adjon mondás, az lényegében ezt fejezi ki.
0: A do ut des aztánképpen egy római jogi közmondás, nem tudom ennek az ősi eredete meddig vezethető vissza, a digesztában benne van egy Paulusi töredékben emlékezetem szerint, ami egyébként az istenekkel való viszonyra, hogy
3: igen, ez a kezdetben ez még a fász hát világába tartozott.
0: Majd neked egy, nem tudom én, fogadalmi követ, de akkor tényleg segítsél rajtam. Tehát az a
3: igen, mert a görögöknél, ugye Dionysos népénél ez elképzelhetetlen lett volna, hogy Apolló népénél, hogy majd én számon kérlek téged meg így.
0: Hát ilyen fogadalmi ajándékok, nem tudom, ilyen fajta dolgok léteztek a görögnél, de nem volt ilyen üzleti jellege valószínűleg.
3: Igen, erre gondoltam.
0: A rómaiaknál ezek ilyen nyersebben, mondhatni egy kicsit vadabb, primitívebb formában jelentkeztek a görögök, azért finomabb lelki alkatúak voltak.
2: Hát lehet, hogy nem lesz időnk a populizmusra, vagy még lehet időnk arra, egészig beszélgethetünk egészig, vagy abba kell hagyjunk 55-ig, ránézek ide, Maxra, Boldarra nézek.
1: Toljuk, aztán majd
2: meglátjuk. Meglátjuk, igen. Még egy utolsó kérdést.
3: Ha már a finom lelki alkatnál tartunk, ugye?
2: Bocs, ez egy utolsó kérdést. Rómában nagy szokása volt, szokás volt a nép közé pénzt szórni, játékokat szervezni neki, hízelegni a népnek. Tehát a populizmus, mint politikai magatartás, azt mondjuk, mert Rómában látható a legkifejlettebb formájában, nem igaz?
0: Így van, ugye ez a pénz szórása nép közé, azért azt ugye csinálták ugye különböző konzulok, meg egyéb ilyen állami főtisztségviselők, azért tegyük hozzá, hogy a saját pénzüket szórták.
3: És
0: nem az államnak a pénzét szórták.
2: Itt most, annak ez fontos különbség.
3: Mert elvesztette közpénz jellegét, ugye?
0: Nem tudom én, gladiátori játékokat, meg egyéb ilyen mulatságokat rendeztek a népnek, azt is a saját pénzükből rendezték. Aztán később már az állami finanszírozás is ebbe bekapcsolódott, hogy a császárkorban nyilván a nagy állami fürdőket a császárok állami pénzekből építették. Ezeknél a fürdőknél azért azt képzeljük el, hogy oda ingyenes volt, ugye, azért voltak közfürdők és nem magánfürdők, mondta ingyenes a római polgár, oda ingyenesen bejárhatott, és azért voltak olyan hatalmasak ezek a fürdők, és azért volt olyan sok fürdő, hogy tényleg a római polgárok, ha nem is mindenki minden nap, de hogy nagyjából el tudjanak járni, fürdeni, ezek 10 000 négyzetméter nagyságrendű területen helyezkedtek el, mozaik padló, olyan márvány szobrok, amiket ma ugye ámuldozva nézegetünk, többségük ezeknek a híres szobroknak a római fürdőkben volt felállítva, tehát a Gellért fürdő az egy teljesen jelentéktelen kis vidéki fürdőnek számított a római birodalomban, számított volna, mert ott olyan káprázatos fürdők voltak, tehát ez is hozzátartozott a népnek a hát, hogy kegyeinek a kereséséhez, hogy a nép az a cirkuszban, színházban, amfiteátrumban szórakozom,
2: fürdőkben. Ez azért olyan furcsa nekem, de közben egyébként nem a nép választotta a tisztségviselőket, tehát miért hízel hízelegtek neki, hogyha egyszer nem, mert hát, ma már tudjuk, legyen, miért hízelegnek a népnek, hát, azért hízelegnek neki, mert millió, ő választja négy
0: évente. Mert ha 1 millió ember lakik Rómába, és adok ottan éhesek is unatkodnak, akkor ott elkezdenek ott mozgolódni, és azt a császárok nem akarták.
2: Ja, értem.
0: Úgyhogy edeket etették, ugye a pánemet szircenzészi etették őket, szórakoztatták őket, ott a fürdőkben lebzseltek naphosszat, így senki nem akar, hogy egy nyilván forradalmat csinálni ilyen körülmények között. Tehát a Rómában ugye ilyen hát módon kényeztették a városi népet, a vidéken meg azért becsületesen dolgoztak egyébként.
2: És nem akartak
0: emberek
2: a vidékiek Rómába özönleni?
0: Hát nem tudtak oda özönleni, mert hát nem tudom megmondani, mi a válasz, hát igazából abban nem volt, abban olyan könnyű azért, hogy fölülni egy vonatra nem lehetett, ugye.
2: Tehát, értem.
0: És akkor problémák is voltak. Igen.
2: Szóval a populizmus az innét származik, azt hiszem, hogy a populizmus legfejlettebb formájában Rómában láthatjuk.
3: Igen, ma is még csak karcolgatjuk ezt a fajta. Ezt,
2: de talán el fogunk érkezni erre a szintre egyszer. És akkor szerintem véget is ért az adásidőnk, még tudnánk beszélgetni erről arról, de nagyon köszönjük Földi Andrásnak, hogy itt volt nálunk.
0: Köszönöm a meghívást,
2: élvezetet. Ma a római politikai kultúráról beszélgettünk, 2 hét múlva újra találkozunk.
3: Reményeink szerint Körösényi András talán, igen, de ezt majd még egyeztetnünk kell vele, és a populizmus lesz akkor is a téma, egy finom átkötéssel.
2: Finom átkötéssel, de akkor már a modern populizmus. Akkor 2 hét múlva találkozunk, szervusztok, legyetek jók.
0: Szervusztok.
2: Mert mi lesz ezután? Kert akaró.
4: Jó.
5: Kert akaró.
6: Sanyi, Atesz és Varek.
5: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, 2 hetente vasárnap a Tiloson.
7: 2 vállalkozás.
5: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
8: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány ügye, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
5: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
5: Hallgass.
9: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
6: Tilos Rádió.
5: Jó.
2: Ez nagyon jó.
6: FM 90.3. Hallgass.
5: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Robbi. Időszámításunk szerint 1998. 98, 99, 100. Gloria elvette Dundi kis karját a szem elől, egy pillanatig mozdulatlanul állt, és fintorogva hunyorgott a napfényben. Elő megpróbált egyszerre mind a négy égtáj felé szétkémlelni, majd néhány óvatos lépéssel eltávolodott a fától, amelynél hunyt. Nyakát nyújtogatta, a jobb oldali bokorcsoport felé bámult, aztán még hátrább húzódott, hogy kedvezőbb szögből vizsgálhassa meg a bokor sötét rejtekeit. Körös körül teljes csönd vonult, csupán a bogarak zümmögtek kitartóan, meg néha-néha csipogott föl egy hegyke madár, dacolva a déli napsütéssel. Fogadni mernék, hogy a házban bújt el, biggyeztette ajkát Gloria. Pedig már hányszor megmondtam neki, hogy az nem ér. Kicsi ajkait összeszorította, szigorú ráncokba vont a homlokát, és határozott lépésekkel elindult a kocsi feljáró mellett az emeletes ház felé. Így aztán csak későn hallotta meg a háta mögött az ágak zizzenését, és Robbi fémlábának félreismerhetetlen ütemes döngését. Gloria megtenderült. Látta, amint diadalmas játszótársa előbújik a rejtekéből, és teljes sebességgel vágtat a fa felé. Várj, Robbi! Visongott kétségbe esetten Gloria. Ez nem én, Robbi! Nem megígérted, hogy vársz, amíg meg nem talállak? Apró lába nem tudott versenyre kelni Robbi hatalmas lépteivel. De alig 10 lépésnyire a cél előtt a robot hirtelen cammogással lassította tempóját, és így Gloria minden erejét összeszedve, zihálva, vadfutásba elrobogott mellette, és elsőnek érintette meg a fakérgét. Örömtől repesve fordult a hűséges Robbihoz, de jóságáért menten rút hálátlansággal fizetett. Csúfondárosan az orra alá dörgölte, hogy milyen gyatrán fut. Robbi nem tud futni! Kiáltotta olyan hangosan, ahogy csak 8 éves tüdejétől kitelt. Mindig legyőzöm, kántálta vékony hangon ütemesen. Robbi persze nem szavakkal válaszolt. Ehelyett futást mímelt. Lépésről lépésre távolodott el Glóriától, és ezzel a kislányt is futásra kényszerítette. Az utolsó pillanatban azután megugrott előle. Gloria tehetetlenül forgolódott, kitárt karocskái legyezők módjára paskolták a levegőt. Robbi! Visongta. Állj meg! Apró fuvallatokban zihálva buttyadt ki belőle a kacagás. Robbi erre hirtelen megfordult, fölkapta a kislányt, megpörgette a levegőben, úgyhogy Gloria egy pillanatig az egész világból csupán kék pusztaságot látott, maga alatt meg zöld fákat, amint vágyakozva nyújtózkodnak a semmi felé. Aztán egyszerre megint lent állt a zöld füvön, Robbi lábának támaszkodva, és keze még mindig a kemény fémújba kapaszkodott. Hamarosan újból lélegzethez jutott. Sikertelenül igazgatta összeborzolódott haját, anyjára emlékeztető mozdulattal, aztán hátra pillantott, hogy nem szakadt el a ruhája. Majd Robbi oldalára csapott. Rossz fiú vagy! Mindjárt megverlek! Robbi összekuporodott, arcát a tenyerébe temette, mire Gloria tüstén teljesbített. Ne félj, Robbi, nem verlek meg. Különben is, most én bújok, de ne feledd el, hogy neked hosszabb lábad van, és ezért megígérted, hogy nem kezdesz el szaladni, amíg meg nem talállak. Robbi bólintott. Feje egy kis paralelepipedon volt, legömböített szélekkel és sarkokkal. Rövid, lehajlítható nyéllel kapcsolódott egy hasonló alakú, de jóval nagyobb paralelepipedonhoz, amely törzséül szolgált. Most engedelmesen a fa felé fordult, csillogó szemére vékony fémhártya ereszkedett, testéből pedig állandó zengő ketyegés hallatszott. De ne kukucskálj, intette őt Gloria, és egyetlen számot se hagy ki. Ezzel szaladt. Robbi megszakítás nélkül szabályos ketyegéssel mérte a másodpercek múlását. A századiknál szemhéja fölszaladt, vörösben izzó szemek körbe kémlelt, majd megpihent az egyik szikla mögül kikandikáló tarka szövetdarabkán. Robbi néhány lépést tett előre,
hogy meggyőződjék, valóban Glória gugol-e a szikla mögött. Aztán lassan elindult a rejtekhely felé, úgy irányítva lépéseit, hogy mindig a kislány és a fa között maradjon. Amikor már jól látta Glóriát, és a kislány többé nem áltathatta magát azzal, hogy rejtve van, Robbi egyik karjával rámutatott, a másikkal lábszárára csapott, úgy, hogy az nagyot csendült. Glória morcosan előmászott a szikla mögül. Kukucskáltál, rágalmazta meg Robbit. És különben is. Unom már a bújócskázást. Játszunk repülősdit. De Robbinak rosszul esett az igazságtalan vád. Óvatosan leült a földre, és jelentőség teljesen megrázta a fejét. Glória azonnal gyengét hízelgő hangra váltott át. Ugyan, Robbi? Nem gondoltam komolyan, hogy kukucskáltál. Na, gyere, repüljünk. De Robbit nem lehetett ilyen könnyen kiengesztelni. Makacsul bámult az égre, s még határozottabban rázta a fejét. Kérlek, Robbi, nagyon szépen kérlek, játszunk repülősdit. Glória rózsás karjaival átölelte Robbi nyakát, és magához húzta a robotot. Aztán szeszélyesen más hangulatba csapott át. Ha nem jössz, mondta elhúzódva, sírni fogok. És már is megtette az ijesztő előkészületeket, ajka sírásra görbült. De a kőszívű Robbi fittyet hányt ennek a szörnyű lehetőségnek, s harmadszor is megrázta a fejét. Glória erre kénytelen volt kijátszani az utolsó adóját. Ha nem jössz, fenyegetőzött, soha többet nem mesélek neked. Egyetlen mesét sem mondok, és kész. Az ultimátum megtette hatását, Robbi azonnal minden feltétel nélkül beadta a derekát. Élénken bólogatott, fémnyaka csak úgy zengett. Aztán óvatosan fölemelt a kislányt, és széles lapos vállára ültette. A fenyegető könnyek menten felszáradtak. Glória boldogan sikongott. A robot fémbőre, amelyet nagy ellenállású tekercsekkel 21 Celsius fokos állandó hőmérsékleten tartottak, kellemes tapintású volt, és a kislány sarka, ahogy ütemesen dobolt Robbi mellén, csudaszép, szinte varázslatos hangokat csalt ki belőle. Most repülőgép vagy, Robbi. Nagy ezüstös repcsi. Tartsd egyenesen a karod. Szép egyenesen kell tartanod, így illik egy repcsihez. Ami cáfolhatatlan igazság volt. A robotkarok szárnyakká alakultak. Elkapták a légáramlatokat. Robbi egyszerűen ezüstös repülőgép lett. Glória félrecsavarta a robot fejét, és jobb felé dőlt. A repülőgép éles kanyart vett. Glória előbb berregő motorral szerelte fel a gépet, majd meg búgó, kattogó fegyverekkel. És ekkor kalóz repülők vették üldözőbe őket. Tehát a lövészeknek is porondra kellett lépniük. A kalóz repülőgépek egymás után zuhantak alá. Még egyet elkaptam, visított Glória. Meg még kettőt, gyorsabban emberek! Tettek hozzá fontoskodó hangon. Fogytán a lőszer! Rettenthetetlen bátorsággal lődözött hátrafelé a válla fölött, míg Robbi, immár mint tompaorú űrhajó, maximális gyorsasággal zúgott át a világűrön. Egyenesen keresztül vágott a réten, a túlsó oldalon zöldellő magas fűsávhoz. Odaérve olyan hirtelen torpant meg, hogy kipirult utasából sikoltás tört ki, aztán lepottyantotta a kislányt a vastag, puha fűszőnyegre. Glória lihegett, zihált, de közbe-közbe elégedetten suttogva ismételgette. Ez aztán pompás volt. Robbi türelmesen kivárta, amíg a kislány lélegzethez jut, és ekkor gyengéden húzogatni kezdte az egyik fűtjét. Mit akarsz? Kérdezte Glória. Tágra nyílt szemében Szindler csodálkozást tükröződött, ezzel azonban nem tudta becsapni Behemoth nőrszét. Robbi még erősebben ráncigálta a kislány hajfőtjét. Aha, tudom már. Meséljek, ugye? Robbi hevesen bólogatott. Melyik mesét akarod? Robbi az ujjával H betűt rajzolt a levegőbe. Megint a hamupipőkét, csodálkozott a kislány. Hisz azt már milliószor elmondtam neked. Nem unod még? Gólyásoknak való.
Robbie kitartott a H betűnél. Na jó, Gloria neki készülődött, átgondolta a mesét, azt a sok-sok apró részletet is, amelyet maga költött hozzá, aztán neki kezdett. Figyelsz? Hát egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy csodaszép kislány, akit Ellának hívtak, és ennek az Ellának szörnyen gonosz mostohája volt, meg két nagyon-nagyon csúf és nagyon-nagyon gonosz mostoha nővére. Gloria épp a történet legizgalmasabb részéhez ért. A mesebeli óra éjfél dödött, és minden villámgyorsan visszaváltozott eredeti szürke alakjába. Robbie pedig izgalomtól csillogó szemmel figyel, amikor megzavarták a mesemondásban. Gloria! Éles női hang szólítgatta, egymás után többször is. Olyan idegesen csengett, mintha a kiáltozót már nem is a türelmetlenség, hanem az aggodalom hajtaná. Mama hív, szontyolodott el Gloria. Jobb volna, ha visszavinnél a házba, Robbie. Robbie tüstént felállt, mert valahogy úgy gondolta, okosabb, ha a vonakodás legcsekélyebb jele nélkül engedelmeskedik Mrs. Westonnak. Gloria édesapja napközben ritkán tartózkodott odahaza, kivéve a vasárnapot, mint például ma. Kedves, megértő ember volt, nem úgy, mint a felesége, aki minduntalan rossz érzéseket keltett Robbie-ban. Ha meglátta, legszívesebben elbújt volna. Mihelyt felbukkantak a magas fűcsomók rejtekéből, Mrs. Weston már is észrevette őket, és visszament a házba. Már reketre kiabáltam magam, Gloria, korholta a kislányt. Hol voltál? Robbie-val voltam, nyögte ki Gloria. A hamupipőkét meséltem neki, és nem vettem észre, hogy már ebédidő van. Az a baj, hogy Robbie sem vette észre, mondta Mrs. Weston. Aztán, mintha csak ez juttatta volna eszébe, hogy a robot is ott van, hirtelen felé fordult. Mehetsz, Robbie? Glóriának most nincs rád szüksége. És még könyörtelenül hozzátette. És csak akkor gyere, ha hívlak. Robbie már indulóban volt, de habozva megállt, amikor meghallotta, hogy Gloria védelme. Kérlek, mama, engedd, hogy itt maradjon. Még nem fejeztem be a mesét. Megígértem, hogy elmondom neki a hamupipőkét, és még nem jutottam el a végéig. Gloria! Be egy szóra, mama, olyan csöndben lesz, hogy észre sem veszed. Leül a sarokba, egy székbe, és egyetlen szót sem fog szólni. Jobban mondva, meg sem otcon. Igaz, Robbie? Robbie válaszképpen föllelóbált a tumor fejét. Gloria! Ha nem hagyod azonnal abba, egy hétig a közelébe se engedlek Robbie-nak. Na jól van. A kislány lesütötte a szemét. De a hamupipőke a kedvenc meséje, és nem fejeztem be. Pedig annyira szereti. A robot szomorúan távozott. Gloria meg alig bírta visszafojtani könnyeit. George Weston kényelembe helyezte magát. Vasárnap délutánonként szokása szerint mindig kényelembe helyezte magát. Bőséges, jó ebéddel teli bendő, kellemes, puha, ütött-kopott pamlag, amelyen végignyújtózhat az ember, a Times legfrissebb száma, papucsba bújtatott láb, fedetlen mell. Van-e ennél nagyobb kényelem? Így azután nem is nagyon örült, amikor a felesége benyitott a szobába. Mr. Weston 10 esztendei házasság után még mindig olyan érthetetlenül bolond volt, hogy szerette a feleségét. Nem vitás, mindig örült, ha vele lehetett. Mégis ezek a vasárnapi kora délutánok, mondhatni szentek és sérthetetlenek voltak a szemében, és a teljes kényelemhez az is hozzátartozott, hogy 2-3 órát egyedül tölthetett el. Ezért aztán szemét kitartóan a Lefebvre Yoshida féle Mars expedíció legfrissebb híreire függesztette. Ezt az expedíciót holdbeli támaszpontról szándékoztak elindítani, és nagy reményeket fűztek hozzá. És úgy tett, mintha a felesége ott se volna.
Mrs. Weston 2 percig türelmesen, majd újabb 2 percig türelmetlenül várakozott, aztán megtörte a csendet. George! George, hallod? Letennéd kérlek egy percre azt az újságot? Az újság zizegve a padlóra hult, és Weston elgyötört arcát a felesége felé fordította. Mi baj, szívem? Tudod-e nagyon jól, George? Glóriáról, meg arról a szörnyű masináról van szó. Miféle szörnyű masináról? Ne tettesd magad, mintha nem tudnád, miről beszélek. Arról a robotról, amelyet Gloria Robbinak hív. Egy percre sem hagyja magára azt a kislányt. Miért is hagyná? Hisz az a feladata, hogy vigyázzon rá. És különben is. Nem szörnyű masina, hanem a legtökéletesebb robot, amit csak kapni lehet. Hogy a csodában-e, hisz vagy fél évi jövedelmem ráment. De megéri, az alkalmazottaim közse igen találok okosabbat nála. És már nyúlt is az újságért, de a felesége fürgébb volt, elkapta előle. Most rám figyelj, George! Nem bízom a lányomat egy masinára, akármilyen okos, nincs lelke, és az ember sose tudhatja, mi jár a fejében. Ki hallott még olyat, hogy egy gyereket egy fémszerkezet őrizetére bízzanak? Hát ez meg miféle új mánia, fortyant fel Weston a homlokát ráncolva. Már 2 éve van Gloria mellett, és eddig nem láttalak aggódni miatta. Eleinte más szemmel néztem rá. Újdonságnak tekintettem, sok terhet levett a vállamról, amellett akkoriban ez amolyan divatos dolog volt. De most magam sem tudom, hogy vagyok vele. A szomszédok... Mi közük ehhez a szomszédoknak? Ide figyelj! A robotok sokkal, de sokkal megbízhatóbbak, mint a húsvér nőrszök. Robit kimondottan arra a célra szerkesztették, hogy kisgyerekekre vigyázzon. Az egész gond

hozott Weston. De akarva akaratlan, idegesen megborzongott. Nevetséges. Mikor Robit megvásároltuk, hosszan megtárgyaltuk a robotika első törvényét. Nagyon jól tudott, hogy a robot egyszerűen nem okozhat kárt emberi lényben. Mert ahhoz, hogy az első törvény érvénye megszűnjön, annyi sok mindennek kell elromlani a szerkezetben, hogy addigra az egész robot működésképtelenné válik. Feltevésed tehát matematikai képtelenség. Amellett évente kétszer is eljön ide az amerikai robot egyik mérnöke, és tetőtől talpig végigvizsgálja szegény országot. Annak, hogy Robbival valami baj történjék, nem nagyobb a valószínűsége, mint hogy én vagy te egyik pillanatról a másikra megőrülünk. Sőt, a valóságban jóval kisebb. De ettől eltekintve, hogyan akarod őt elválasztani Glóriától? Újabb hiába való kísérletet tett, hogy megkaparintsa az újságot. Mrs. Weston dühösen kihajtotta a szomszéd szobába. Hisz éppen erről van szó, George! Gloria senki mással nem akar játszani. Tucatjával vannak kisfiúk és kislányok, akikkel összebarátkozhatna, de rájuk se hederít. És nem is fog, ha nem kényszerítem. Hát ez miféle nevelés egy kislány számára? Vagy talán nem akarod, hogy normális ember legyen belőle? Hogy megállja helyét a társadalomban? Rémeket látsz, Grace. Gondolt, hogy Robbi kutya. Százával láttam már olyan gyerekeket, akik szívesebben vannak a kutyájukkal, mint az apjukkal. A kutya az más, George. Meg kell szabadulnunk ettől a szörnyű szerkezettől. Visszaadhatod a vállalatnak. Megérdeklődtem, és azt mondták, hogy visszaveszik. Megérdeklődted. Hát ide figyelj, Grace. Hagyd ezt a hiszizést. Igenis, megtartjuk a robotot, amíg Gloria nagyobb nem lesz. És kérlek, többé ne hozz szóba ezt a dolgot. És nagy mérgesen kiment a szobából. Mrs. Weston két nappal később az ajtóban várta a férjét. Ezt meg kell hallgatnod, George. A faluban nagyon rossz szemmel néznek ránk. Úgy? És miért? Kérdezte Weston. Bement a fürdőszobába, és a víz csobogásával eleve elnémított minden választ. De Mrs. Weston kivárta az alkalmas pillanatot, és csak akkor szólalt meg. Robbiról van szó. Weston törülközővel a kezében kijött a fürdőszobából, arca pulykavörös volt a méregtől. Miről beszélsz? Ó, már régóta folyik ez a dolog. Eleinte igyekeztem nem észrevenni, de most már nekem is elegem van. A falubeliek zöme veszélyesnek tartja Robbit. Este még a házunk közelébe se engedik a gyerekeket. Mi a magunk gyerekét bízzuk Robbira, nem az övéket. Ilyesmiben nem várhatsz józanságot az emberektől. Akkor menjenek a fenébe. Kár az ilyen beszédért. Ezzel semmi nincs elintézve. Én a faluba járok bevásárolni, naponta találkozom az ottaniakkal. Egyébként, ami a robotokat illeti, a városban még rosszabb a helyzet. New Yorkban épp most rendelték el, hogy napnyugta és napkelte közt nem szabad az utcán tartózkodniuk. Csak rendeljék el. De azt nem tilthatják meg, hogy az otthonunkban robotot tarthassunk. Ide figyelj, Grace. Ez az egész a te robot ellenes hajszád egyik manővere. Engem nem csapsz be, hiába erőlködsz. A válaszom változatlanul nem és nem. Robbi marad. De Weston szerette a feleségét, és tetejébe a felesége is tudta, hogy szereti. George Weston végül is csak férfi volt, szegény teremtés, és a felesége fölvonultatta ellene mindazokat a harci eszközöket, amelyektől az ügyetlenebb és kötelességtudóbb nem jogosan tanult meg óvakodni. Jogosan, de a siker minden reménye nélkül. Robbi marad és kész. Harsogta tízszer is a következő héten, de hangja egyre halkabb lett. A szavait kísérő sóhajok viszont egyre hangosabbak és gyötrelmesebbek.
Végül eljött a nap, amikor Weston bűntudattól eltelve felajánlott a kislányának,

hogy elviszi egy csodaszép videóbox előadásra a faluba. Robi is jöhet? Tapsolt boldogan Gloria. Nem, drágám, felelte Weston, és saját hangját hallva megbocsátott. A robotokat nem engednek be az előadásra, de majd, ha hazajössz, elmeséled neki, hogy mit láttál. Az utolsó szavakon már csak úgy átbotladozott, és közben nem ismert a kislányára nézni. Gloria lelkesedéstől felhevülve jött haza, mert a videóvox valóban pompás élmény volt. Mialatt Mr. Weston bemanőverezte a lökhajtásos autóját a süllyesztett garázsba, a kislányból ömlött a szó. Figyel csak, apu, amikor majd elmesélem Robbinak. Ó, hogy tetszett volna neki. Különösen az a jelenet, amikor Francis Friend olyan nagyon óvatosan hátrál, és egyenesen beletalpal az egyik leopárd emberbe, és akkor aztán uccu! Felkacagott, ahogy újból végigélte a jelenetet. Mondd, apu, tényleg vannak a Holdon leopárd emberek? Nem hinném, válaszolta szórakozottan Weston. Ez csak olyan tréfás kitalálás. Tovább már nem tudott vacakolni a kocsival. Hát jöjjön, gondolta, aminek jönni kell. Robbi! Robbi! Hiáltozott Gloria futtában a zöldjepen át. De hirtelen megtorpant. Mert a ház tornácáról egy gyönyörű juhászkutya bámult rá komoly barna szemével, és a farkát csóválta. Jaj, de szép kutyus! Gloria felment a lépcsőn, a kutyához lépett, és óvatosan megsimogatta. Ez az enyém, apu. Most az anyja is odajött. A tied, Gloria, ugye szép? És milyen puha bolyhos szőre van. Nagyon szelíd állat, és nagyon szereti a kislányokat. Játszani is tud? Hát hogy ne? Rengeteg mókát tud. Akarod látni? Igen, csak azt szeretném, ha Robbi is látná. Robbi! Elhallgatott, tétován áldogált, és a homlokát ráncolta. Fogadni mernék, azért maradt a szobájában, mert neheztel rám, hogy nem vittem el az előadásra. Majd meg kell magyaráznod neki, apu, hogy miért nem vihettük. Nekem talán nem hinné el, de ha te mondod, elhiszi. Weston összeszorította ajkait, feleségére nézett, de nem sikerült elkapni a pillantását. Gloria villámgyorsan megfordult, és lerohant az alaksor lépcsőjén. Robbi! Visongott futás közben. Robbi, gyere csak! Nézd, mit kaptam aputól meg anyutól! Egy kutyust, Robbi! Egy perc múlva már újból a tornácon volt, de szemében most ijegység tükröződött. Mama, Robbi nincs a szobájában. Hol van? Nem kapott választ. George Weston köhintett egyet, s hirtelenében feszült figyelemmel kezdett vizsgálgatni egy céltalanul kóborló felhőt. Mama, hol van Robbi? Reszkető hangja jelezte, hogy közel áll a síráshoz.

0: elment? Hova ment mama?
1: Nem tudjuk, kedvesem. Egyszerűen elment. Kerestük, kerestük mindenfelé, de nem találjuk.
2: Azt akarod mondani, hogy nem is jön vissza?
1: Gloria szeme tágra nyílt a rémülettől. Remélem, hamarosan megtaláljuk. Minden esetre folytatjuk a keresést. Addig játssz el ezzel a szép kis kutyussal. Nézd csak, milyen kedves. Villámnak hívják, és...
3: Gloria szemét most már elöntötték a könnyek.
2: Nem kell ez a csúnya kutya. Nekem Robi kell. Keressétek meg nekem Robi.
1: Önteni elkeseredését és hangos zokogásba tört ki. Mrs. Weston segélykérően férjére pillantott, de az csak rossz kedvűen téblábolt, s le sem vette volna fürkésző szemét az égről. Így hát a vigasztalás feladata Mrs. Westonra hárult.
2: Miért sírsz, Gloria? Hisz Robi csak egy masina volt, csúnya, öreg masina. Nem élő. Nem volt masina!
1: Kiáltotta hevesen a kislány, belebotolva a szóba.
2: Ugyanolyan lény volt, mint te vagy én, és nekem a barátom volt. Szerezd vissza, ó mama, szerezd vissza!
1: Mrs. Weston belátta, hogy itt minden szó hiába való. Felsóhajtott, és magára hagyta a bánatába merült kislány.
2: Hadd sírja csak ki magát,
1: magyarázta a férjének.
2: A gyerekek egy-kettőre felejtenek. Meglátod, néhány nap múlva már nem is fog emlékezni arra a rémséges robotra.
1: Mrs. Weston jóslata azonban túlságosan derülátónak bizonyult. Gloria persze abba hagyta a sírást, de abba hagyta a mosolygást is. Ahogy teltek múltak a napok, egyre szótlanabb, komorabb lett. Néma boldogtalansága apránként kikezdte Mrs. Weston idegeit, s az asszony már csak azért nem visszakozott, mert sehogy se tudta rászánni magát, hogy férje előtt beismerje vereségét. Aztán egy este berontott a nappali szobába, leült, összefont a karját. Látszott rajta, hogy csak úgy forr benne a méreg. Férje felemelte a fejét, és az újság fölött rápillantott.
2: Na, mi lesz?
1: A gyerek, George. Ma vissza kellett küldenem a kutyát. Gloria azt mondta, látni se bírja. Már egészen kikészíti az idegeimet. Weston letette az újságot, szemében remény sugár csillant.
2: Talán jobb volna, ha visszahoznánk Robbit.
1: Nincs semmi akadálya. Érintkezésbe lépek a...
2: Nem!
1: Vágta rá komoran az asszony. Szó se lehet róla. Ilyen könnyen nem adjuk be a derekunkat. Az én gyerekemet nem fogja egy robot fölnevelni. Még ha esztendőkbe telik is, amíg Gloria beletörődik az elvesztésébe.
3: Weston csalódottan újból fölvette az újságát.
2: Egyetlen ilyen év,
1: és minden hajam szála ősz lesz.
2: Hát a te segítségedre nem igen lehet számítani,
1: hangzott a fagyos válasz. Gloriának környezetváltozásra van szüksége.
2: Itt persze, hogy nem tudja elfelejteni Robbit. Hogyan is felejteni, amikor minden fa, minden szikra rá emlékezteti? Ilyen bolondságot még életemben nem hallottam, hogy egy gyerek egy robot miatt így emésze magát.
1: Maradj a tárgynál. Miféle környezetváltozásra gondolsz?
2: New Yorkba viszünk Glóriát.
1: Augusztusban?
2: De úgy látszik, nem tudod, milyen ott augusztusban. Egyszerűen kibírhatatlan.
1: Milliók kibírják. Azoknak nincs nyaralójuk. Ha nem kellene New Yorkban maradniuk, nem maradnának.
2: Nekünk meg éppen oda kell mennünk. Azonnal indulunk. Vagyis mihelyt megtettük a szükséges előkészületeket. Gloria ott majd talál elég szórakozást. Lesznek barátai, akik jobb kedvre hangolják. Akkor majd elfelejt ezt a masinát.
1: Úristen! Sóhajtozott a szegény makocsfér. Ha arra a hőségtől olvadozó aszfaltra.
2: Sajnálom!
1: Mrs. Weston elhatározása rendíthetetlen volt.
2: Gloria az utolsó hónapban több mint 2 kilót fogyott, és a kislányom egészsége fontosabb nekem, mint a te kényelmed.
3: Miért nem akkor gondoltál a kislányod egészségére, amikor elszakítottad tőle a kedves robotját? Mondta Weston. De persze csak magának.
1: Mihelyt megmondta Glóriának, hogy New Yorkba készülődnek, már is valamivel jobb kedvre derült. Nem igen beszélt az utazásról, de ha mégis, olyankor mindig élénk várakozás csengett a hangjában. Arcára újból kiült a mosoly, és a régi étvágya is visszatérőben volt. Mrs. Weston legszívesebben táncra perdült volna örömében, és egyetlen alkalmat sem mulasztott el, hogy diadalát a még mindig tamáskozó férje orra alá megörgölje. Hallod-e, George? Úgy segít a pakolásnál, akár egy kis angyal. És egész nap be nem áll a szája, mint akinek az égvilágon semmi gondja baja. Úgy van, ahogy előre megmondtam. Csak valami új szórakozása legyen, ennyi az egész.
3: Remélem, dünnyögte a hitetlen Weston.
1: Az előkészületeknek gyorsan a végére jártak. A városi lakást rendbe tétették, a nyaraló őrizetére pedig egy házaspárt fogadtak. Amikor végre eljött az utazás napja, Gloria megint a régi vidám kislány volt, s még csak véletlenül se ejtette ki Robbie nevét. A család derűs hangulatban légitaxival ment ki a repülőtérre, és beszállt a már ott várakozó gépbe. Weston ugyan szívesebben ment volna a saját zsírójával, ám az csak kétüléses volt, s a csomagok nem fértek volna el benne. Gyere, Gloria! Szólította kislányát Mrs. Weston. Nézd csak, az ablak mellett foglaltam neked helyet. Gyönyörködhetsz a szép kilátásban. Gloria jókedvűen trappolt végig a sorok között, s orrát egész laposan nyomta a vastag tiszta üvegen. Nagy érdeklődéssel kukucskált kifelé, s ez még csak fokozódott, midőn a hirtelen felköhögő motorhangja végig hullancott a fülkén. Gloria túlságosan fiatal volt még ahhoz, hogy megijedjen, amikor alattuk a föld olyan gyorsan kezdett távolodni, mintha sűjjesztőn ejtették volna le, saját testsúlya pedig egyik pillanatról a másikra megkétszereződött. Ahhoz azonban már nem volt túl fiatal, hogy mindez a csoda le ne nyűgözze. Nem is vette le orrát az üvegtől, csak midőn a föld már parányi, színes takaróvá zsugorodott. Mama, fordult az anyjához, ugye nem sokára meg is érkezünk a városba. Dermet orrát dörgölgette, és érdeklődéssel figyelte, hogyan zsugorodik össze és tűnik el apránként az a kicsike kis párafolt, amelyet lélegzete rajzolt az ablaküvegre. Körülbelül fél óra múlva ott leszünk, drágám, válaszolta Mrs. Weston, s aztán egy árnyalatnyi aggodalommal a hangjába hozzátette. Ugye örülsz az utazásnak? New Yorkban annyi épület, ember, meg érdekes látnivaló van, biztosan remekül fogod érezni magad. Minden nap megyünk majd videófoxot nézni, meg színházba, cirkuszba, a tengerpartra, és... Igen, mama, felelte Gloria minden lelkesedés nélkül. A repülőgép épp ekkor egy felhőpad fölött húzott el, és Gloria figyelmét lekötötte az alattuk lebegő felhők nem mindennapi látványa. De midőn újból tiszta égen suhantak végig, a kislány hirtelen anyjához fordult. Tudom, miért megyünk a városba, mama, mondta, mint aki valamilyen rejtélyes titkot őriz. Tényleg? Kérdezte Mrs. Weston zavartan. Hát, miért, drágám? Nem árultad el nekem, mert azt akartad, hogy meglepetés legyen. De én azért tudom. Egy pillanatig saját éleslátásának csodálatába merült, aztán vidáman felkacagott. Azért megyünk New Yorkba, hogy megkerestessük Robbit, ugye, anyu? Detektívekkel. Ez a kijelentés George Weston épp ivás közben érte, és így ijesztő következményekkel járt. Gloria apja félrenyelt, szájából vízsugár lövelt ki, aztán meg fuldokló köhögés fogta el. Amikor mindezen túljutott, vörös képpel, csuromvizes ruhában nagyon-nagyon mérgesen álltott. Mrs. Weston megőrizte ugyan nyugalmát, de amikor Gloria még izgatottabb hangon megismételte a kérdést, úgy érezte, türelme a végéhez közeledik. Lehet, fortyant föl, de most az ég szerelmére ülj nyugodtan és hallgass.
3: 1998-ban New York City olyan turista paradicsom volt, mint még soha. Ez a tény Gloria szüleinek figyelmét se került el. Igyekeztek is a lehetőségeket minél jobban kihasználni. George Weston feleségének egyenes utasítására úgy rendezte ügyeit, hogy vállalata körülbelül egy hónapig nélkülözni tudja. Szabaddá kellett tennie magát, hogy, amit ő fogalmazott, agyon szórakoztassa Glóriát. Weston, mint mindent, ezt is kitűnően, lelkiismeretesen, megbízható üzletember módjára intézte. Mielőtt letelt volna a hónap, már végignézték az összes létező látványosságot. Fölvitték Glóriát a félmérföld magas Roosevelt Building tetejére, ahonnét megilletődött ámulatba végigtekinthetett a Long Islandi mezőkbe és a New Jersey síkságokba vesző csipkézett házrengetegen. Ellátogattak az állatkertbe, ahol a kislány gyönyörteljes félelemmel megbámulta a valódi eleven oroszlánt. De kissé kiábrándultan vette tudomásul, hogy az őrök nyers hússal etetik, nem pedig eleven emberekkel, ahogyan képzelte. S határozott hangon követelte, hogy a bálnát is megnézhesse. Programjukba iktatták a különféle múzeumokat is, no meg a parkokat, a tengerpartot és az akváriumot. Fél útig fölhajókáztak a Hudson folyón, méghozzá olyan kiránduló gőzösön, amelyet az őrült 20-as évek avult stílusában építettek. Részt vettek egy tanulmányi kiránduláson a stratoszférában, ahol az égbolt mély bíborba vált át, fölbukkannak a csillagok, és odalent a ködbe borult föld olyan, mint valami óriási homorú tál. És a Long Island szorosban Gloria egy üvegfalú mélytengeri járművel lemerült abba a zöld, villódzó világba, ahol furcsa, ismeretlen állatok mereztették rá a szemüket, majd meg hirtelen odébb kígyóztak. De voltak ennél prózaibb kirándulásaik is. Mrs. Weston elvitte magával kislányát a nagy áruházakba, és itt Gloria egy másfajta tündérországban gyönyörködhetett. A hónap vége felé Westonék szentül hitték, minden emberileg lehetőt elkövettek, hogy Glóriával egyszer mindenkorra elfelejtessék Robbit. De hogy ez valóban sikerült-e nekik, abban már korán sem voltak biztosak. A valóság ugyanis az volt, hogy bárhová mentek, Gloria a legnagyobb, leghevesebb érdeklődést mindenütt a robotok iránt mutatta. A legizgalmasabb, a számára legújszerűbb látványról is menten elfordította a tekintetét, ha valahol egy fémtest moccant. Mrs. Weston mindent elkövetett, hogy távol tartsa Glóriát a robotoktól. A válság a természettudományi és ipari múzeumban érte el tetőpontját. A múzeum különleges kiállítást rendezett a gyerekeknek, amelynek keretében a tudomány varázseszközeit egyszerűsített formában mutatták be. Ez a kiállítás Westonék listájában természetesen a feltétlenül megnézendő programpontokba szerepel. Itt történt, hogy mielőtt Westonék lenyűgözve, magukról megfeledkezve bámulták egy hatalmas elektromágnes csodás teljesítményeit, Mrs. Weston egyszerre rádöbbent, hogy Gloria nincs mellette. Kezdeti ijedelmüket azonban csak hamar józan határozottság váltotta fel, és három teremőrrel együtt azonnal Gloria felkutatására indultak. Gloria persze nem az a fajta kislány volt, aki csak új baktában elkóborol. Korához képest mindig igen határozott és céltudatos volt, ebben a tekintetben anyjára ütött. A második emeleten meglátott egy hatalmas táblát ezzel a felirattal. A beszélő robothoz. Midőn ezt kibetűzte, és látta, hogy szülei nem a kívánt irányba indulnak, magától értetődő elhatározásra jutott. Kivárta az alkalmas pillanatot, amikor apja anyja ébersége alábbhagy, és csendben odábbálva megindult a tábla jelezte irányba. A beszélő robot minden gyakorlati jelentőség nélkül csodabábú volt. Pusztán reklámcélokat szolgált. Óránként egyszer elébe vezettek egy-egy látogató csoportot, és ott aztán az érdeklődők óvatos, halk hangon kérdéseket tettek fel az ügyeletes mérnökre. A mérnök pedig a szerkezet szempontjából elfogadható kérdéseket a beszélő robothoz továbbította. Meglehetősen unalmas produkció volt. Mert nem árt ugyan tudni, hogy a pillanatnyi hőmérséklet 22 Celsius fok, a légnyomás 762 mm, hogy a nátrium atomsúlya 23, de mindehhez alapjában véve nincs szükség robotra. Legkevésbé egy 25 négyzetméter nagyságú otromba teljességgel mozdulatlan húzal és tekercs tömegre. Kevesen akadtak, akik másodszorra is kértek volna ebből a sületlenségből, és így csak egy 15 év körüli kislány üldögélt az egyik padon, hogy harmadszor is meghallgassa a robotot. Egyedül volt az egész teremben, amikor Gloria belépett. Gloria rá se hederített a kislányra. E pillanatban az emberi lények egyáltalán nem érdekelték. Minden figyelmét az a nagy, kerekes fémszerkezet kötötte le. Egy másodpercig habozva, ilyetten álltok át előtte, ilyen robotot még soha életében nem látott. Óvatosan, bizonytalanul, reszkető hangon tette fel az első kérdését. Kérlek szépen, robotbácsi, volnál szíves megmondani nekem, te vagy az a beszélő robot? Nem volt egészen biztos a dolgában, de minden esetre úgy gondolta, nem árt, ha az ember udvarias egy beszélő robottal. A 15 év körüli kislány keskeny csúnyacska arcára feszült érdeklődés ült ki. Egy noteszt kapott elő a zsebéből, és lázas gyorsasággal firkálni kezdett. Gloria kérdésére a szerkezet olajozottan fölberregett, majd belsejéből gépszerű, szintelen, hangsúly nélküli szavak törtek elő. Én beszélő robot vagyok. Gloria elszontyolodva nézte a robotot. Valóban beszélt, de a hangok valahonnét belülről jöttek, és nem volt arca, amelyhez szólni lehetett volna. Robot bácsi, tudsz nekem segíteni? Firtatta tovább Gloria. A beszélő robotot kérdések megválaszolására szerkesztették, és ez ideig csak olyan kérdéseket tettek föl neki, amelyekre válaszolni tudott. Nem csoda, hogy teljesen bízott önnön képességeiben. Tudok neked segíteni. Előre is köszönöm, robot bácsi. Ismered Robbit? Ki az a Robbi? Egy robot. Gloria lábujjhegyre állt. Körülbelül ilyen magas, robot bácsi, csak valamivel magasabb. És nagyon kedves robot. Meg feje is van, tudod? Neked nincs robot bácsi, de neki van. A beszélő robot ezt az iramot nem bírta. Egy robot? Igen, robot bácsi, olyan, mint te, csak persze nem tud beszélni, és úgy néz ki, mint egy igazi ember. Olyan robot, mint én. Igen, robot bácsi. A beszélő robot erre már csak sercegéssel, artikulálatlan hangon tudott válaszolni. Ez az általánosítás, hogy ő a robot nem önmagában álló létező, hanem valamilyen csoport egyik tagja, meghaladta képességeit. És amikor a legjobb szándéktól vezérelve mégis igyekezett magáévá tenni ezt az új fogalmat, fél tucat tekercse kiégett, mire rövid, zümmögő vészjeleket adott. A 15 év körüli lány felállt, és kiment a teremből. Mindent feljegyzett, amire szüksége volt, most már megírhatta fizika dolgozatát. A robotika gyakorlati alapelvei címmel. Ez volt az első tanulmánya a sok közül, amelyet Susan Kelvin e tárgykörnek szentelt. Gloria jól lefezett türelmetlenséggel várta a robot válaszát, amikor a háta mögött hirtelen kiáltás hangzott.
0: Itt van!
3: Gloria anyja hangjára ismert.
0: Mit keresel itt, te rosszaság?
3: Mrs. Weston aggodalma egyszeriben haraggá változott át.
0: Halálra ijeszted anyut és aput! Hogy jutott eszedbe otthagyni minket?
3: Közben a robotmérnök is berohant, és haját tépve tudakolta, hogy kimerészelte babrálni a robotot.
0: Hát nem tudnak olvasni?
3: Üvöltötte.
0: Nem látják, hogy ide csak kísérővel lehet bejönni?
3: Gloria bánatos hangja alig volt hallható a nagy ricsajozásban.
4: Azért jöttem ide, mama, hogy megkeressem a beszélő robotot. Gondoltam, ő is robot, és talán tudja, hogy hol van Robbie.
3: És most, amikor minden gondolata Robbie felé szállt, egyszerre csak patakzani kezdtek a körben.
4: Ó, mama, meg kell találnom Robbie-t, meg kell találnom.
2: Jóságosék!
3: Mrs. Weston alig tudta megállni, hogy föl ne sikítson.
2: Gyerünk haza, George! Én nem bírom tovább!
3: Azon az estén George Weston húzamosabb időre eltávozott hazúról. Másnap reggel pedig gyanús elégedettséggel állt a feleség elé.
2: Ide figyelj, Grace! Támadt egy ötletem.
3: Miféle ötleted? Kérdezte az asszony mogorván, minden érdeklődés nélkül.
2: Gloriával kapcsolatban.
3: Csak nem akarod visszavásárolni a robotot?
2: Ezen ágába sincs.
3: Akkor rukkolj ki az ötleteddel. Én, úgy látszik, akármit próbáltam, nem lett foganatja.
2: Ide hallgass, Grace. Szerintem az a baj, hogy Gloria élő lényt lát Robbie-ban, és nem gépen. Így aztán érthető, hogy nem tudja elfelejteni. Már most, ha meg tudnánk győzni arról, hogy Robbie csak egy kupac acél, meg sárga rész, különféle lapok és húzalok alakjában, s hogy az egész szerkezetben pusztán az elektromosság lehel életet, tüstént kigyógyulna a sóvárgásból. Ez pszichológia, érted?
3: És? Hogy akarod erről meggyőzni?
2: Egyszerűen. Mit gondolsz, hol jártam tegnap este?
3: Megkértem Robertson, az amerikai robot és gépember RT elnökét, hogy holnap végignézhessük az egész gyárat. Hármasban elmegyünk, s mire a látogatás végére érünk, Gloria tisztán fogja látni, hogy a robot nem élő lény.
2: Mrs. Weston apránként táguló szemében hirtelen a csodálat fénye villant.
3: Te George, ez valóban remek ötlet.
2: Nekem csak remek ötleteim vannak. Válaszolta George Weston dakadó mellel.
3: Mr. Struthers, az amerikai robot vezérigazgatója, lelkiismeretes ember volt, s természetétől fogva kissé hajlamos a bőbeszédűségre. Ez az egymással párosult két tulajdonság azt eredményezte, hogy Westonék látogatásuk során egyetlen lépést sem tehettek a gyárban részletes, néha talán túlságosan is részletes magyarázat nélkül. Mrs. Weston azonban nem mondta el a dolgot. Sőt, több ízben is félbeszakította Mr. Struthers, és megkérte, ismételje el magyarázatát, de egyszerűbb szavakkal, hogy Gloria is megérthesse. Előadói képességeinek ilyen nagyra becsülése arra indította Mr. Struthers-t, hogy ha lehetséges, még szívélyesebb és terjengősebb legyen. George Weston viszont egyre növekvő türelmetlenséggel hallgatta a szóáradatot.
2: Bocsásson meg, hogy félbeszakítom.
3: Struthers épp a fotocellákról szóló eszmefutatásának kellős közepén tartott. Nincs a gyárban olyan részleg, ahol csak robotok dolgoznak?
2: Mi?
3: Dehogy nincs. A vezérigazgató Mrs. Westonra mosolygott. Ez a féle Circulus Vitiosus. Robot gyárt robotot. Természetesen ez nem az általános gyakorlat. A szakszervezetek se tűrnék. De azért előállítunk néhány igen kis számú robotot, kizárólag robotmunkával. Kísérletképpen. A szakszervezetek, folytatta, és nagyobb nyomaték kedvéért cikkerével a tenyerét verteste, nem akarják belátni, és ezt én mondom, aki mindig a legmélyebb rokonszemmel viseltettem a munkásmozgalom iránt, egy szóval a szakszervezetek nem akarják belátni, hogy a robotmunka bekapcsolása a termelés folyamatába eleinte szükségessé tesz ugyan némi átcsoportosítást, de végeredményben elkerülhetetlenül. Ez mindig az, Mr. Struthers, vágott közben Weston, de mi van azzal a gyárrészleggel, amelyet említett? Megnézhetnénk? Biztos vagyok benne, hogy ott sok érdekeset láthatunk.
2: Ha persze, persze.
3: Mr. Struthers görcsös mozdulattal orrára biggyeztette Zwickerét, és elégedetlenségének halk köhintéssel adott kifejezést. Végig ballagtak egy hosszú folyosón, majd lementek egy lépcsőn, és eközben vezetőjük viszonylag hallgatag volt. De mihelyt beléptek egy jól megvilágított tágas terembe, amelyet fémcsörömpölés zajjal töltött be, A zsilipek átszakadtak, és újból mindent elöntött a magyarázatok szűnni nem akaró áradata.
2: Íme, szabalta büszkén Mr. Struthers, itt kizárólag robotok dolgoznak. 5 ember felügyel rájuk. De nem is kell állandóan a teremben tartózkodniuk. 5 esztendeje, amióta bevezettük ezt a munkát, még egyetlen baleset se fordult elő. Persze az itt beállított robotok viszonylag egyszerűek. Azonban a vezérigazgató hangja már jó ideje csak álmosító duruzsolásként hatolt el Gloria fülébe. Az egész kirándulást meglehetősen unalmasnak és céltalannak tartotta. Jól lehet, sok-sok robotot látott. Ám az itteni robotok és Robbi között a leghalványabb hasonlatosság se volt. És ezért Gloria leplezetlen megvetéssel vizsgálgatta őket. Ebben a teremben látta, egyetlen ember se dolgozik. Mikor alaposabban körülnézett, pillantása 6-7 robotra esett. A terem közepett táján egy kerekasztalnál szorgoskodtak. Gloria szeme egyszerre csak tágra nyílt a hitetlenkedő meglepetéstől. Ebben a nagy teremben nem lehetett biztos, hogy jól látja, de az egyik robot... Igen, az egyik robot...
5: Robbi!
3: Gloria sikoltása szinte belehasított a levegőbe. Az asztal mellett az egyik robot megremegett, és kiejtette kezéből a szerszámot. Gloria majd eszét vesztette az örömtől. Mielőtt szülei megakadályozhatták volna, átfurakodott a korláton, könnyedén leugrott a néhány lábbal mélyebben fekvő padlózatra, és lobogó hajjal karját lengetve rohant Robbi felé. Izgalmában észre se vette, hogy egy hatalmas traktor közeledik feléje, vakon dübörögve halad előre kijelölt pályáján. A 3 felnőtt kővé dermedt a rémülettől. Weston a következő pillanatban már észbe kapott, de ez az egy pillanat is sok volt. Glóriát már nem érhette utol. Vad erőfeszítéssel mégis átdobta magát a korláton, igyekezete azonban eleve kudarcra volt ítélve. Mr. Struthers eszevezetten integetett a felügyelőknek, hogy állítsák meg a traktort, de a felügyelők is csak emberek voltak, és a cselekvéshez időre volt szükségük. Csak Robbi cselekedett azonnal és tökéletes pontossággal. Az ellenkező irányból indulva, fémlába szinte fölfalta a közte és Gloria közötti távolságot. Az egész jelenet a másodperc töredéke alatt játszódott le. Robbi karjának egyetlen mozdulatával fölkapta a kislány, és már ment is tovább változatlan sebességgel. Gloriának persze elállt a lélegzete. Weston, aki fel se foghatta, mi történik, inkább csak érezte, mint látta a mellette tovasuhanó Robbit, és erre zavarodottan megtorpant. A traktor mindössze 5 másodperccel Robbi után ért arra a helyre, ahol az imént még Gloria állt. Még néhány métert gurult, majd lassan nyikorogva lefékezett. A kislány újból lélegzethez jutott, ellenkezés nélkül tűrte apja anyja szenvedélyes öleléseit, aztán muhon Robbi felé fordult, mert Gloria szemével nézve az eseményeket, csak az történt, hogy megtalálta elveszett barátját. Mrs. Weston arcán a megkönnyebbülés fényét a sötét gyanú árnyéka váltotta föl. Zilált, földült külseje ellenére is félelmetes határozottsággal fordult a férjéhez. Ezt te rendezted így, ugye? George Weston zsebkendőjével izzadt homlokát törölgette. Keze remegett, ajkán félénk, igen-igen halvány mosoly játszadozott. Robbit nem műszaki vagy konstrukciós munkákra szánták, fűzte tovább gondolatait Mrs. Weston. Ebben az üzemben semmi keresnivalója. Te helyeztetted ide, csak azért, hogy Gloria rátaláljon. Ne is tagadd! Nem tagadom, felelte Weston. De ki gondolta volna, hogy a találkozásuk ilyen életveszélyes körülmények között játszódik majd le? Gloria az életét köszönheti Robbinak. Ezt meg te nem tagadhatod. Most már nálunk kell maradnia. Grace Weston elgondolkodva szórakozottan figyelte az egymásra talált barátokat. Robbit szerencséjére fémből készítették. Másként megfulladt volna a kislány szenvedélyes ölelésétől. és miközben Gloria már-már hisztérikus önkívületben csak karattyolt össze-vissza, Robbie krómacél karja, amely egy karvastagságú acélrudat is játszva meghajlított volna, gyöngét szeretettel átfogta a kislány derekát, robot szeme pedig hihetetlenül mélyvörösben ízott. Igen, mondta végül Mrs. Weston. Most már magam is azt hiszem, legjobb, ha nálunk marad. Még csak meg nem eszi a rostát.

Öcsi, időszámítás szerint 2120. Borzasztó nagy megrázkódtatás volt a számomra, hogy elutasították a második gyermek vállalására vonatkozó kérelmünket. Őszintén bíztunk benne, hogy meg fogjuk kapni az engedélyt. Köztiszteletnek örvendő polgár vagyok, a társadalom oszlopa, meg mindeneféle. Talán egy kicsit öreg voltam. Zsozi, a feleségem, talán már túljutott azon a koron, amikor a legelőnyösebb gyermeket vállalni. Na és? Sok olyan embert ismerünk, akik nálunk rosszabb állapotban vannak, idősebbek. Jellemüket tekintve nem a legtökéletesebbek. Akik... Na de mindegy. Volt egy fiunk, Charlie, és tényleg nagyon szerettünk volna egy másik gyereket. Kisfiút vagy kislányt, teljesen mindegy. Ha esetleg valami baj történt volna Charlie-val, ha jelentkezett volna nála valami betegség, akkor természetesen megkaptuk volna az engedélyt a másikra. Vagy nem. És ha megkaptuk volna az engedélyt, akkor valószínűleg gondot viseltek volna Charlie-ra, a kis selejtesre. Biztos tudja, most mire gondolok. Nem hiszem, hogy el kellene magyaráznom. A baj az volt, hogy későn fogtunk hozzá az egészhez. Erről Zsozi tehet. A menzesze eléggé szabálytalan volt, sosem tudta, mikor érdemes próbálkoznom nála. Érti, mire gondolok? És orvosi segítséget sem kérhettünk, hogyan is tehettük volna. A kórházban azt mondták, ha nem tudunk gyereket csinálni segítség nélkül, akkor ne csináljunk. Így legalább a világgal is jót teszünk. Nagyon az a fias dolog, gyermektelenül élni. De aztán bolondot csináltunk belőlük, és mégis lett egy gyerekünk. Charlie. Amikor Charlie 8 hónapos volt, beadtuk a kérelmet a második gyerekre. Szerettük volna, ha nincs köztük nagy korkülönbség. Hát olyan nagy kérés ez. Rendben van, egy kicsit öregecskék voltunk hozzá, de akkor is. Nem érdekes, milyen világban élünk. Nem számít, milyen mértékben csökken a népesség. Azt mondják, még ennél is kevesebben kellene lennünk. És ha az élet könnyebbé válik, ha az emberek tovább élnek, akkor tovább kell fokozódnia a csökkenés ütemének. Ezek csak akkor lesznek elégedettek, ha teljes egészében eltüntetik az emberiséget. Nézzem, úgy mondom el, ahogy akarom. Ha kíváncsi a történetemre, akkor hagyja, hogy úgy soroljam el a történteket, ahogy nekem tetszik. Mit tudnak csinálni velem? Komolyan mondom. Nem érdekel, hogy élek, vagy meghalok. Ha a helyemben lenne, másképp gondolkodna. Nézze, nincs értelme a vitának. Úgy mondom el, ahogy akarom. Vagy befogom a szám, és azt tesznek velem, amit akarnak. Megértette? Na jól van, azért mondom. Mint kiderült, felesleges volt aggódnunk amiatt, hogy Charlie megbetegszik, vagy ilyesmi. Úgy fejlődött akár egy kis medve, vagy mint azok a kis állatkák, amik annak idején az erdőben, meg a hasonló helyeken kódorogtak. Jó családból származott, ez látszott rajta. De akkor miért nem engedélyezték a második gyereket? Nagyon kíváncsi lennék rá. Hogy intelligens volt-e? Elkészem azt. Erős, amit akar, eszményi fiú. Amikor rágondolok, akkor... kellett volna többi srác között, amikor felcseperedett. Született vezető volt. Tudta, merre akar menni. A szomszédban lakó kölyköket mindig rávette, hogy azt csinálják, amit ő parancsol nekik. Tudta, mit akar, és amit akart, az mindig helyes volt. Ennyi a lényeg. Persze, Zsozinak nem tetszett a dolog. Azt mondta, Charlie rossz gyerek. Azt mondta, én rontottam el. Nem tudom, hogy értette. Rendben, én neveltem a fiút. Charlie testi erő és intelligencia tekintetében mindig legalább 2 évvel megelőzte a kortársait. Ezt láttam rajta. Időnként megesett, hogy egy-egy kölyök kilógott a sorból, de Charlie hamar megmutatta nekik, ki a főnök.
Suzy attól félt, hogy Charlie verekedős, meg agresszív lesz. Azt mondta, nincsenek barátai, mert minden gyerek fél tőle. Na és? Egy vezérnek nincs szüksége barátokra. A vezér olyanokat akar maga körül, akik tisztelik. Ha valaki nem engedelmeskedett neki, akkor azok tették jól, akik féltek tőle. Charlie mindig győztesen szállt ki a vitákból. Egy idő múltán a többi gyerek távol maradt tőle. Kis puhányok. A szüleik tehettek az egészről. Volt egy gyerekük, és tudták, több nem lehet. Ezért azt az egyet rajongták körül. Úgy bántak az egykékkel, mintha értékes, drága kövek lennének. Törékeny égkövek. Szülő hibát követ el, ha ilyesmit csinál. Az ilyen kölykök értéktelenné, haszontalanná válnak. Ott volt az a pasas, Stevenson. A sarkon túl. Két lánya volt. Szánalmas kis jószágok, fecsegő, vihorászó, üres fejű csitrik. Kérdem én, Stevensonnak miért lehetett két gyereke? Talán ismert valakit odafön. Egy kis csúszópénz. Miért is te tette volna? Sokkal több pénze van, mint amennyit beval. Hát persze. Az a lelke mindennek. Az ember azt hinni, ha kettő van neki, akkor megengedheti magának, hogy az egyiket kockára tegye. De ne. Rendben van, a lényegre is rá fogok térni. Majd, ha úgy akarom. Ha erőszakoskodik, sehová sem jutunk egymással, és mehetünk a bíróságra. Engem aztán nem érdekel az egész. A többi szülő nem akarta, hogy baja essék egyetlen gyermekének. Ne játssza a Janovicék fiával, mondogatták. Persze sosem hallottam, hogy ilyet mondtak volna, de el tudom képzelni, ki a fenének volt szüksége rájuk. Úgy terveztem, Charlie majd középiskolába megy. Mikroelektronikát, vagy spatiális dinamikát tanul, vagy valami ilyesmit. Meg persze gazdaságtant, üzlettant is, hogy megtanulja a tudása birtokában, hogyan juthat pénzhez, meg hatalomhoz. Már mindent kiterveltem. Már láttam magam előtt a létre tetején. Suzy azonban egyfolytában csak arról papolt, hogy Charlie-nak nincsenek barátai, hogy egyedül fog felnőni, meg hasonló. Mindig erről beszélt. Sokszor úgy éreztem magam, mintha egy visszhang kamrában élnék. Aztán egy nap odaállt elém, és így szólt. Miért nem intézzük el, hogy Charlie-nak legyen egy kis testvére? Aha, persze. Már túl vagy a menopauzán, hogy képzeled? Hívjuk a búját, vagy nézzünk szét a káposztaföldeken? Tudja, elvállattam volna tőle. Elvehettem volna valami fiatal pipit, végülis nem voltam túl a menopauzán. Viszont hűséges voltam. Nem felejtettem el a régi szép időket. Különben is, ha elválok Suzytól, Charlie minden bizonnyal nálam marad. Ebben meg mi lett volna jó nekem? Szóval, csak ezzel a gólyás megjegyzéssel válaszoltam neki. Így felel. Nem biológiai gyerekről beszélek. Arra gondoltam, szerezhetnénk egy robotot, hogy Charlie-nak legyen egy öccse. Gondolhatja, még csak meg se fordult a fejemben, hogy egyszer ilyesmit fogok hallani. Nem vagyok olyan robotimádó típus. A szüleimnek egy sem volt. Nekem sem. Szerintem ahány robottal több, annyi emberrel kevesebb. Átadjuk nekik a világot, és még asszisztálunk is hozzá. Ha kíváncsi a véleményemre, ez is az emberiség kiirtásának eszközei közé tartozik. Elég nevetséges, mondtam Suzynak. Komolyan mondtam, válaszolta határozottan. Van egy új modell. Gyerekek számára tervezték, barátok, játszópajtásra. Semmi extra, nem is drága, és kielégítenek egy szükségletet. Egyre több az egyke, akiknek nem lehet valódi testvérük. Örülnének egy ilyen pótszernek. Lehet, hogy más gyerek örülne, de Charlie nem, mondta. De igen, Charlie is örülne. És sosem fogja megtanulni, hogyan kell viselkedni más emberekkel. Egyedül nő fel, magányosan, nem fogja megérteni, hogy mit jelent adni és kapni. Ő nem fog adni semmit, ő majd elveszi, ami neki kell. Megszerzi magának a hatalmat, pozícióba kerül, és megmondja másoknak, mit csináljanak. És lesznek saját gyerekei.
talán három is. Maga tisztulhízt. Még túl fiatal ahhoz, hogy átérezze a helyzetet. De ha magának is, csak egy gyereke van, akkor előbb-utóbb rá fog köpteni. Lehet több is. Persze nem egészen a sajátja, hanem a gyerekének a gyereke. De ez majdnem ugyanolyan. Óriási reményeket fűztem Charlie hozzá. Biztos voltam benne, hogy mielőtt meghalok, látni fogok még egy gyereket a családban. Talán kettőt, esetleg hármat. Charlie gyerekeit, akiket azért a sajátomnak tekinthetek. Josie azonban csak a robotra tudott gondolni. A vízhangkamrában változott a műsor. Megtudta, mennyibe kerül, mennyi részletet kellene fizetni. Utána járt a dolognak. Megtudta, hogy egy év próbaidőre el lehet hozni egy robotot. Próbaidőre. Ha beválik, akkor ki kell fizetni, nem válik be, akkor vissza kell szolgálni. A saját pénzét akarta feláldozni a célra. Azt, amit a szülei hagytak rá. Maga is biztos tudja, hogy van az ilyesmi. Az ember a végén behagyja a gyereket, a másért, hát azért, hogy megmaradjon a családi békén. Feladtam a dolgot. Rendben van. Válasz ki egyet, és vedd bérbe, de te fizeted ki. Arra gondoltam, hogy bármi megtörténhet. Lehet, hogy kiderül a robot, púpa hátul, és Josie belátja, jobb lesz, ha vissza. Aztán meghozták, vagyis be se csomagolták ládába, vagy ilyesmibe. Egyszerűen besétáltak fel a házba. Srácok! Én a legszívesebben robotnak szólítottam volna, de Josie ragaszkodott ahhoz, hogy úgy bánjunk vele, mintha tényleg Charlie öccse lenne. Szép lassan én is hozzászoktam a dologhoz. Gyerek robot. Legalábbis így nevezték be hozzá hasonlókat. Volt valami regisztrációs száma, de nem jegyeztem ezt. Mi értelme lett volna? Egyszerűen csak... Öcsinek. Mindenkinek így volt a legjobb. Igen, tudom, hogy egyre népszerűbbé válik ez a robottípus, fogalmam sincs, mi a fene ütött az emberekbe, hogy megkedvelik ezt az izét. Mi is megkedveltük. Öcsit. És én egyszerűen csak elviseltem. Josie azonban teljesen oda volt érte. El kell ismernem, a robotunk elég jó példány volt, majdnem teljesen emberinek nézett ki, sokat mosolygott és kedves hangon beszélt. Úgy 15 évesnek látszott. Kis növésű 15 évesnek. Ami nem is volt rossz, mert Charlie nagy növésű 10 éves. Öcsi egy kicsit magasabb volt, mint Charlie, és természetesen jóval nehezebb. Tudja, az ilyen robotoknak titánium csontjai vannak, vagy mi a fene van bennük. Meg aztán ott hordozzák magukban azt a kis nukleáris egységet. Ezt egyébként 10 évnyi működésre tervezik, csak azután kell kicserélni. Ettől olyan nehezek. Elég jó szókincse volt, és nagyon udvariasan viselkedett. Josie imádta. Jó hasznát veszem a háztartásban, mondta. Majd segít nekem. Nem, mondtam el. Szó sem lehet róla. Charlie-nak hozattad, és ez azt jelenti, hogy az övé. Eszedbe se jusson, hogy kisajátítod. Arra gondoltam, hogy Josie szépen ráteszi a kezét, a féle rabszolgát csinál belőle, és soha az életben nem fog megválni tőle. Abban biztos voltam, hogy Charlie nem fogja megszeretni, vagy ha mégis, akkor egy idő múlva egyszerűen ráunni, és akkor végre megszabadulhatunk tőle. Charlie-ban azonban csalódnom kellett. Ő is megszerette öcsit. De tudja, bizonyos idő elteltével az egész kezdett elviselhetővé válni. Öcsit arra tervezték, hogy testvére legyen egy ember gyereknek, ezért Charlie-nak semmi kifogása sem lehetett ellene. Öcsi hagyta, hogy Charlie legyen a főnök, pontosan úgy, ahogy az öcsök hagyni szokták a bátyjuknak. És persze engedelmeskedett annak a bizonyos három törvénynek. Most nem mondom el, mik ezek. Biztos maga is tudja, miről van szó. Elképzelhetetlen volt, hogy ártson Charlie-nak. Mindent meg kellett csinálnia, amit a bátyja mondott neki. Nem is csoda, hogy egyszer csak azon kaptam magam. Elégedett vagyok a helyzettel.
Amikor játszottak, mindig Charlie győzött. Ennek így kellett lennie. Öcsi sosem kapta fel a vizet, arra képtelen volt. Arra készítették, hogy veszítsen. Charlie időnként meggyepálta, megrugdosta. Tudja, milyenek a gyerekek? Begorulnak valami miatt, aztán egy másik gyereket tölti ki a mérgüket. Minden kölyök ezt csinálja. Persze a szülők az ilyesmit sosem nézik jó szemmel. Időnként én is rászóltam Charlie-ra, hogy ne csináljon ilyeneket, ne bántsa az öcsét, aki úgysem fog védekezni. Persze, öcsivel mindezt megtehette. Miért is ne tehette volna meg? Őt nem lehetett megbántani. Benne nem lehetett kárt tenni. Fémből, meg műanyagból, nem tudja még miből volt a teste. Majdnem úgy nézett ki, mint a valódi emberek, de nem volt élőlény. Nem érezte a fájdalmat. Én a magam részéről úgy éreztem, öcsi legalább arra jó, hogy van valaki, akin Charlie kitöltheti a dühét, akin levezetheti felesleges energiáit, amik máskülönben összegyűltek volna benne. Az ilyen összegyűlésnek pedig súlyos következményei lehetnek. Öcsi nem bánta a dolgot. Amikor judoztak, Charlie földhöz vagdosta, rátaposott, de ő mindig felállt, és csak valami ilyesmit mondott. Szép volt, Charlie. Próbáljuk meg újra. Öcsit akár egy toronyház tetejéről is le lehetett volna lökni. Akkor sem esett volna baja. Mindig jól nevelt volt. Udvariasan viselkedett velük. Engem apának szólított, Zsuzsit pedig mamának. Gyakran megkérdezte, hogy vagyunk. Segített Zsuzsinak, amikor fel akart állni a karosszékéből, meg ilyesmi. Figyelmes volt. Ilyennek tervezték. Úgy kellett viselkednie, mintha érző lény lenne. Mintha törődne velünk. Nála ez automatikusan működött. Elprogramozták be, nem volt ebben semmi különös. Zsuzsinak mégis borzasztóan tetszett. Nézze, én mindig keményen dolgoztam. Van az az erőmű, annak a működtetésében segítek. A gépeket ellenőrzöm, a rendszerben kapcsolt gépeket. Ha valami elromlik, akkor az egész kócerájnak annyi. Nekem nincs időm meg energiám arra, hogy virágot hordozok a feleségemnek, hogy felsegítsem a karosszékban, meg ilyesmi. Már majdnem 20 éves házasok vagyunk, és semmi sem tart örökké. A vonzalom sem. Ami Charlie-t illeti, hát ő pontosan úgy viselkedett az anyjával, ahogy a vele egykorúak szoktak. Azt hiszem, ebben öcsinek is volt némi szerepe. Charlie nem engedhette meg magának, hogy az egyik percben eljátsza a főnököt öcsi előtt, a következő pillanatban pedig odaszaladt Zsuzsihoz valamiért. Nem volt a féle anyám asszony katonája, és nem hagyta, hogy Zsuzsi parancsolgasson neki. Látszott rajta, hogy kemény férfi lesz belőle. Arra, amit én mondtam neki, természetesen odafigyelt, de egy fiúnak mindig hallgatnia kell az apjára. Szóval a lényeg az, hogy nagyon jónak bizonyult, hogy öcsit ilyen édeskésnek, kedveskésnek a mama szeme fényének tervezték. Bele Zsuzsi úgy érezhette, hogy valaki mindig van mellette. Így kevésbé zavarta, hogy Charlie mindig csak saját magára gondolt. Na hát, gondolhatja, hogy Zsuzsi minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy elrontsa az egészet. Egyfolytában aggódott kis kedvence épsége miatt. Attól félt, hogy öcsinek valami baja esik. Jaj, Charlie! Mondd, miért nem tudsz rendesebb lenni az öcséddel? Nevetséges volt. Hiába próbáltam elmagyarázni neki, hogy öcsinek nem eshet baja, hogy vesztesnek tervezték, hogy itt minden Charlie érdekében történik. Charlie persze ügyet sem vetett az anyjára. Mindig úgy játszott öcsével, ahogy kedve tartotta. Nem bánja. Pihennék egy kicsit. Tartsuk egy kis szünetet. Nagyon szeretek beszélni ezekről. Csak egy kicsit. Hadd pihenjek. Oké. Már jobban is vagyok. Tudom folytatni. Eltelt egy év, és úgy éreztem, elég volt a cirkuszból. Azt gondoltam, ideje visszaszolgáltatnunk öcsit az amerikai robotnak. Végül is teljesítettem feladatát. Zsuzsi azonban ellenezte a dolgot, keményen ellenezte.
De ha most nem adjuk vissza, akkor a szerződés értelmében ki kell fizetnünk a teljes árát, mondta. Erre azt felelte, hogy ki fogja fizetni a részleteket. Megígérte, hogy mindent ő intéz. Ezért ráhagytam az egészet. Egyébként azt is elmondta, azt is felhozta érvként, hogy Charlie-t nem foszthatjuk meg az öccsétől, nem hagyhatjuk, hogy a fiunk magányos legyen. Azt hiszem, ebben igaza volt. Én mondom, magának van valami hátborzongató abban, ha az ember rádöbben, de feleségének igaza van. Az ilyesmi nem vezethet jóra. Charlie, amikor idősebb lett, egyre kevesebbszer nyúzta öcsit,

időben öcsi a féle családtaggá vált nálunk. Nem étkezett együtt velünk. Ő sosem evett, és nem is aludt. Érente Csári szobájában a sorokban látogált. De a holovideót együtt nézte velünk is. Zsuzsi egy csomó dolgot elmagyarázott neki, hogy ismereteket szerezzen, és még emberibbnek tűnjön. Ez volt az oka annak is, hogy elvitte magával vásárolni, meg mindenhová, ahová ment. Persze csak akkor, amikor Charlie-nak nem volt rá szüksége. Öcsi segítőkész volt, azt hiszem. Segített Zsuzsinak cipekedni. És mindig udvariasan viselkedett, mindig figyelmes volt. Én mondom magának, amióta öcsi a házba érkezett Zsuzsival, jobban ki lehetett jönni. Vidámabb lett, kedvesebb, nem siránkozott annyit, mint korábban. Kezdett kellemessé válni a családi életünk. Öcsi megtanította Charlie-t arra, hogyan érvényesítse az akaratát. Zsuzsit pedig arra vette rá, hogy többet mosolyogjon. Szóval én is kezdtem elhinni, hogy nem csináltunk rossz vásárt, amikor megrendeltük. Aztán megtörtént a baj. Figyelj csak, nem tudna adni valami innivalót. Igen, lehetőleg valami alkoholost. Csak egy kicsit, egy kicsit. Na, ne csinálja már. Most a szabályok miatt aggódik. Nézze, valahogy túl kell jutnom ezen. Szóval megtörtént. Millióból egyszer, nem, milliárdból egyszer fordul elő ilyesmi. A mikrofúziós egység állítólag sosem hibásodhat meg. Mindenütt ezt hirdetik. Hibamentesek. Hát az enyém nem volt az. Nem tudom, hogyan történhetett meg. Senki sem tudja, miért következett be. Először senki sem sejtette, hogy a mikrofúzióval van baj. Azóta persze már elmondták, hogy ez volt a helyzet. Pereskedni fogok. Követelni fogom, hogy állítsak helyre a házamat. Vissza akarom kapni a bútoraimat. Óriási kártérítést fogok követelni. Nézze! Maguk úgy bánnak vele, mintha mániákus gyilkos lennék. De miért velem? Miért nem a mikrofúziós izéket tervező pasasokat vádolják gyilkossággal? Derítsék ki, hogy ki készítette azt az egységet, ki hibázott a beszerelésénél. Hát maguknak fogalmuk sincs arról, mi a valódi bűn. Itt van ez az izé, ez a mikrofúzió. Ez nem robban fel. Nem ad ki hangot, csak felforrósodik egyre jobban. És a végén az egész ház lángra lobban. Hogy úszhatják meg emberek azt, ha rosszul szerelnek össze valamit? Jól van, rendben. Folytatom már. Azon a napon nem voltam otthon. Egész évben egyetlen napot töltöttem távol. Azt a bizonyos napot. Általában mindent otthonról irányítok. Vagy onnan, ahol éppen a családommal nem kell nekem elmennem sehová. Mindent a komputerek csinálnak. Az én munkám nem olyan tisztul, mint a magáé. Ám azon a napon a nagyfőnök személyesen akart találkozni velem. Nem sok értelme volt az egésznek, mindent elindézhetünk volna zárt láncon keresztül. Neki azonban az a mániája, hogy bizonyos időszakonként személyesen akarja látni az általa irányított részlegek vezetőit. Talán azt hiszi, nem lehet megtudni egy emberről, hogy milyen, hanem három dimenzióban látjuk. Érezzük a szagát, a közelségét. Ez valami olyan babonaság lehet, amely a sötét korból maradt ránk. Egyébként a magam részéről szeretném, ha visszatérne az a bizonyos kor, a komputerek és a robotok előtti kor, amikor az embernek még annyi gyermeke lehetett, amennyit akart. És a mikrofúziós egység éppen ezen a napon mondta fel a szolgálatot. Azonnal értesítették. Mindig azonnal értesítik az embert. Bárhol is legyen, akár a Holdon, akár valamelyik űrtelepen. A rossz hírek percek alatt utolérnek bennünket. A jó hírek időnként elkerülnek minket, de a rosszak sosem.

hazarohantam. De a házam akkor már lángokban állt. Amikor odaértem, romhalmaz volt az egész. Zsozi a fűön feküdt, meggyötörte. Ormosan, tépet ruhában, de legalább élt. Később megtudtam, abban a pillanatban is a ház előtt tartózkodott, amikor bekövetkezett a dolog. Amikor meglátta, hogy lángra lobban a ház, bizonyára Charlie-ra gondolt, aki oda bent volt. Berohant érte, és kihozta. Így kellett történnie, legalábbis akkor, amikor hazaértem, erre gondoltam, mert valamivel arrébb ott feküdt a fiam. Nem sokat láttam belőle, nem mertem oda nézni, és különben is egy csomó ember hajolt fölé. Oda mentem Zsozihoz, és megkérdeztem tőle, mi ez az egész? Nem bírt megszólalni. Charlie? Súlyos a sérülése? Kérdeztem tőle. Nem ismertem fel a saját hangomat. Azt hiszem, abban a pillanatban kezdett el elmenni a józan eszem. Csak egyikőjüket tudtam megmenteni. Jött Zsozi. Csak az egyiket. De miért kellett volna megmenteni mind a kettőt? Erre gondoltam. Ne aggódj, öcsi, miatt, mondtam. Ő csak egy gép. A biztosítás meg a bánatpénz elég lesz arra, hogy leessünk egy másikat. Ezt akartam mondani, de fogalmam sincs. Sikerült-e? Talán csak rákoktam, meg fúdkoltam, nem tudom. Azt sem tudom, hogy Zsozi hallott-e, amit mondok. Abban sem voltam biztos. Felfogja-e, hogy ott vagyok mellette. Egyfajtában csak suttogott. Választanom kellett. Kántálta újra, meg újra. Muszáj volt oda menni a Charliehoz, aki a földön feküdt. Megköszörültem a torkomat, és kinyögtem. Hogy van a fiam? Milyen súlyos a sérülése? Lehet, hogy meg tudjuk javítani. Mondta a mellette kérdelő emberek egyike. Aztán felnézett rá. A fia. Akkor láttam a kicsit. Ott feküdt a fő. Az egyik karja kifordult a helyéről, működésképtelenné vált. Mosoly. Mintha semmi sem történt volna. És megszólal. Szia, apa! Mami kimentett a tűzből. Hol van Charlie? Zsozinak. Választania kell. És öcsit mentette meg. Nem tudom, hogy ezután mi történt. Semmire sem emlékszem. Maguktól hallottam, hogy megöltem Zsozit. Rávetettem, és csak akkor tudtak lerágom róla. Amikor már megfogtam. Lehetséges, nem tudom, nem emlékszem. Csak abban vagyok biztos, hogy Zsozi gyilkos. Megölte Charlie-t. Megölte a fiamat, hogy megmentsen egy halom. Egy halom. Titániumot.

0: Pályázati felhívás következik.
1: Tilos sci-fi pályázat.
0: Novella.
1: Vers.
2: Zene. Ide vele. Sci-fi. Pont.
0: Tilos.
1: Pont.
2: Hú.
0: Pályázati
2: felhívást hallottatok?
3: Mert mi lesz ezután?
4: Kert akaró.
5: Jó.
4: Jó.
6: Jó.
4: Jó. Kelt akaró.
7: Sanyi, Atesz és Varek.
4: Kelt akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
8: Kettős vállalkozás.
4: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
9: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
4: Régi könyvek életre kelnek.
3: Nem értem.
4: Hallgass, hallgass, hallgass.
10: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt,
7: visszélesek. Tilos Rádió.
4: Jó.
7: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
4: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

nagyba megy már a jelvénycsere, és a furcsa nemzetközi terepere.

0: a tér a jó kedély, a énekelnek a Jimmy, a Joe meg a kicsi. És azóta várom, mikor jelenik meg a Jimmy, a Joe meg a kicsi.
1: A Jimmy, a Joe meg a kicsi.
0: A Jimmy, a Joe meg a kicsi.

Tilos Rádió. A Kelta Karót halljátok, és folytatjuk a múlt héten megkezdett regényfeldolgozást. Bohumil Hrabal szigorúan ellenőrzött vonatok című művét, és figyelem, elképzelhető, hogy csúnya szavak lesznek benne. Szóval kiskorúak, kérjük, hogy felnőtt felügyelet.

0: A kastélyból értesítés jóta, hogy Kinski gróf úr szívesen látja a főnök urat vacsorára. 7 órakor eljön érte a lovász. Lehúztam az elsötétítést, és felgyújtottam a villanyt a forgalmi irodában. A főnök úr irodájában, bár ott is volt villany, a kerekkanócú, zöld ernyős petróleum lámpát gyújtottam meg. Aztán kijártam Hubicska forgalmista úrral a peronra, az áthaladó vonatokhoz, és leadtam nekik a jelt a zöld szolgálati lámpával. A főnök úr lehozta az irodába a bárói mundérját, a szürke nadrágot, vadászzekét és a fajtollas Schwarzenberg kalapot. Nyitva hagyta a forgalmi irodába nyíló ajtót, és örült, hogy látjuk, miképp öltözködik. A mezei úton a kastély felől már közeledett is a lovász. Fehér kancán ült. Mellette vezetékszáron egy másik fehér ló ügetett. Az égen csillagok remegtek, és az este különös fényeket sugárzott. A hó ropogott az esti fagytól. A zöld lámpa csendesen sziszegett az irodában, és a főnök úr mereven bámulta magát a tükörben. Már rajta volt a gála öltözet, a szarvasbőr kesztyű, meg a Schwarzenberg kalap is. A lámpa fehér kört vetett a plafonra, és a kör körül újabb körök keletkeztek. Az egész kép egy csontváz mellkasához hasonlított. Gyerekkoromban nagyanyámhoz jártam a szünidőben. Ott is ilyen lámpa volt, és este az ágyban fekve mindig azokat a köröket meg árnyékokat néztem, amelyeket a lámpa vetett a plafonra, és akárhogy is próbálgattam a szemem, mindig a csontvázat láttam. Még a takarót is hiába húztam a szememre. Folyton előttem volt a plafon meg a csontváz. Egyszer, ahogy így néztem a plafont, nagyanyám fát hozott be a kötényében, és nagy lármával leszórta a padlóra. Felkiáltottam. Leestek a halál csontjai! A lovász fehér kancáján belovagolt a peronra, a felnyergelt vezetéklóval. Olyan fehér volt az a két ló, hogy szinte világított, mint a virágzó jázminbokor éjszaka. A főnök úr kijött az irodából. A lovász leugrott a lóról, és kengyelbe segítette a főnök úr lábát. A főnök úr rövidre fogta a gyeplőt. A galambház alá léptetett, és felszólt.
1: Aludjatok szépen, nem sokára visszajövök! Ne féljetek, visszajön a főnök úr! Aludjatok szépen, gyermekeim!
0: A lengyel hiúz galambok turbékoltak, szárnyukkal csapkodták a röpnyílás rácsát, és a főnök úr a lovász kíséretében elügetett. Átlovagoltak a vágányokon, aztán a mezei úton ügettek tovább. Hallani lehetett a dobogásukat, de a fehér lovak egybeolvadtak a hóval. Csak a főnök úr meg a lovász sötét ruháját lehetett élesen kivenni, úgyhogy olyan volt az egész, mintha a levegőben ülve mozognának. Hubicska forgalmista úr kiteregette maga elé a menetrend grafikonokat, és a ceruzája hegyével követve a vonalakat beléjük mélyett. Én pedig félrehúztam a zöld függönyt, és megkezdtem a jegykiadást. A váróterem homályából felmerültek az utasok. Megvették a jegyüket, és megint visszabújtak a sötét zugokba. Nem szívesen mentek volna ki a fagyos peronra. Ha hideg volt, mindig a forgalmistához igazodtak. Tudták, amíg nem megy ki a vonatot várni, addig ők is nyugodtan benn maradhatnak. Néha gonoszul megtréfáltam őket. A személy még legalább egy fél órányira volt, de én felvettem a kabátomat, feltűrtem a gallériát, és kimentem a peronra, mintha a vonatot várnám. Az utasok kijöttek utánam, de én csak sétáltam egyet, aztán a sinek mellé állítottam a lámpát, és visszamentem a meleg irodába. Az utasok még áldogáltak egy ideig, de amikor már nagyon átjárta őket a fagy, újra bementek a váróterembe a kályha mellé, és onnan néztek rám ellenségesen. A főnök úr is kihasználta néha az éjszaka sötétjét. Gumisár cipőt húzott, úgy járta be az állomást, és megleste, mit csinál a személyzete. Engem is tetten ért egyszer, amikor éjfélkor édesen aludtam. Egy széken ültem, az állam a mellemen nyugodott. A főnök úr pedig a váróteremben a pénztárablak előtti korláton állt, és a zöld függöny fölött benézett az irodába. Aztán kalocsnival a lábán hangtalanul a peronra ment. Hangtalanul kinyitotta az ajtót, hangtalanul bejött, megállt fölöttem, és gyönyörködött bennem. Aztán a vállamnál fogva megrázott, de én nagyon álmos voltam, és azt hittem, hogy otthon vagyok.
2: Hány óra van, apuka?
0: Kérdeztem, és a főnök úr nagyot ordított.
1: A főnök van itt, nem apuka, és azon kívül szolgálatban vagyunk. Apuka!
0: Aztán jelentést küldött az esetről Hradecbe, és én néhány nap múlva piros megrovást kaptam. A személyvonat bejárt. Én elfoglaltam a helyemet a peronon. Az utasok kidódultak a váróteremből, a vonat lassan előbbre húzott, a második kocsi lépcsőjén megláttam Mását. Fehér sája messzire világított a sötétben. Mellén szolgálati lámpa pislogott. A csuklójáról vékony szíjon lyukasztó lógott, és mása tiszta volt, mint mindig. Még akkor is, amikor az államvasúti műhelyek kerítését festettük, akkor is mindig tiszta volt. A műszak végén éppen úgy, mint az elején. Leugrott a lépcsőről, fekete cipő és fehér harisnya volt rajta. A gödröcskék vidáman mosolyogtak a szája két oldalán, és az arca úgy ragyogott a kék sötétségben, mintha éppen most törölte volna ki a fülét a törülköző csücskével. Piros almát nyomott a kezembe, és én az egyik kezemben az almát tartottam, a másikban a szolgálati lámpát. És mása hozzám simult. Megölelt. Erősebb volt, mint én. És az arca tejszagú volt, és olyan erősen ölelt, hogy az olajlámpa a melleme csütötte. A lángja a szívemig harapozott, és mása a fülembe sugta. Milos, én annyira szeretlek, és mindenről, ami történt, csak én tehetek. Megkérdeztem a lányokat, mit kell csinálni. Az idősebbeket kérdeztem. Biztos, hogy most már minden rendben lesz. Egész biztos, mert most már tudom, hogy kell. Tudod? Hátra lépett. Kihúzta zsebéből a menetrendet, kinyitotta, és egy fényképet nyújtott felém. Éreztem az ujjam hegyével, mennyire össze van fogdosva. Az én képen volt, amit akkor adtam neki, amikor a kerítést kentük, Miniummal. Kisfiú voltam rajta fehér matrózruhában. Mikor megfordítottam, láttam, hogy a másik oldalán is fénykép van. Rögtön tudtam, hogy mása önmagát ragasztotta oda. Ő is kislány volt a képen, és ő is matrózblúzban volt. És mind a két fényképet ovális alakúra nyírta ollóval. Milos, mikor jössz el hozzánk? Mikor? Kérdezte. Holnap után, ha akarod, dadogtam. Aztán el kellett fütyülnöm a V9 jelzést, vonatkísérők helyre, és a kalauznők lámpával jeltattak, hogy kész, és én is felemeltem a zöld lámpát, és a vonat elindult, és mása megint hozzám simult olyan szorosan, ahogy a gyerekkori képeink simultak egymáshoz, hogy egyben maradjanak, és mása megcsókolt. Aztán felugrott a kocsi lépcsőjére, a mellén kéken világított a szolgálati lámpa, és én mozdulatlanul álltam, mert éreztem, hogy igazi férfi vagyok. Meg is győződhettem róla. Oda nyúltam. Igen, férfi vagyok. De hát akkor hogy történhetett az, ami történt? Hogy amikor odáig kellett volna kerülni a dolognak másával, hirtelen lehervadtam, mint a liliom. Legutóbb a kórházban volt nálam, az ágyam fölé hajolt. Kék kabát volt rajta ezüst gombokkal, és amikor a kabát fölém hajolt, a gombok úgy világítottak rajta, mint a lámpások a hídon. Mása megcsókolt, de előbb kiesett a zsebéből a fekete szolgálati fütyülő, és megütötte a fogamat. Aztán Mása leült az ágyra és a bekötözött kezemre, de nem sokára el kellett mennie, mert az egyik páciens felébredt a narkózisból, és fel akart kelni. De oda volt kötve az ágyhoz, és azt kiabálta, hogy Maxi, lazítsd meg a kormányt, lazítsd meg, Maxi, és kiszabadította az egyik kezét a kötelékből, kihúzta az ágy alól az üveget, és borzasztó erővel elhajította. Az üveg átrepült az egész kórtermen is. Ezer darabra tört a falon, ahol az én ágyam állt, és a szétfröccsenő vizelet megpermetezte mását. A sárga csöppek gyönyörűen csillogtak a hajában, amikor felállt, hogy elbúcsúzzon. De az ajtóból még visszafordult és csókot intett. És én csak akkor néztem meg igazán. Aztán, amikor kijöttem a kórházból, hiába tekintkedtem jobbra-balra. Senki se jött elém. Aznap nagyon szomorú voltam, mert mellettem egy 15 éves lányka feküdt. A szekrényben megtalálta azt a pár posztó csizmát, amit a szülei vettek neki a születésnapjára. Nem tudott ellenállni a kísértésnek, felhúzta a lábára és elutazott Prágába. De a vonat Szatalicénél a sziklák között összeütközött egy másik vonattal. És ahogy a kocsi padjai egymásba torlódtak, levágták a kislány lábát, és amikor felébredt a narkózisból, folyton ezt kiabálta. Tegyék a csizmát a szekrényből. Egyedül mentem el a kórházból, és amikor belenéztem a kirakat üvegbe, Nem ismertem meg magamat. Kerestem az arcom. De nem volt ott, mintha valaki más lettem volna. Megvártam, míg egyedül leszek a kirakat előtt. Szinte leselkedtem magamra. De mégis azt hittem, hogy az valaki más. És akkor felemeltem a kezem, és a tükörkép szintén felemelte a kezét. Felemeltem a másik kezem, és a tükörkép is felemelte a másik kezét. Jobban odanéztem, és láttam, hogy a korlát mellett egy hatalmas ember áll fehér ruhában. A kőműves volt. Egészen elborítottam mész. A kőpadlón egy Minimax oltókészülék hevert, és a kőműves rám nézett, és az ujjai között cigarettát sodort. Aztán a szájába tette. Meggyújtott egy szál gyufát, és befordította a tenyeréből formált kosárkába. Oda tartotta a lángot a cigarettához, de közben folyton engem nézett. Mintha a bisztricei kis hotelszoba ajtaja volna közöttünk, de csak résnyire nyitva. És a résbe az egyik oldalról én tettem bele a szemem, a másik oldalról a kőműves. Úgy éreztem, mintha valaki ugyanazt a kilincset nyomná le a másik oldalon, amelyiken én tartottam a kezem. És most rájöttem, hogy ez az óriási öreg kőműves a mézzel borított ruhában az Isten volt állöltözetben.
3: Lok 58-236 schiebt nach.
0: Az állomáson néhány tehervonat ment keresztül. Aztán egy személy. A szolgálati kocsi ablakszélein fénycsíkok bukkantak ki, mint nyáron a szőrszálak a lányok fürdőruhájának aljából. A fűtők szenet lapátoltak a kazán alá. A mozdonyból fény fröccsent a sötétbe, és a fűtők mozgó alakja mozgó árnyékot vetett a szerkocsi falára. A bejárati és kijárati jelző vörös és zöld fényt váltogatott. A fényjelzések a váltókon keskeny, álló téglalapot mutattak, az egyenes pályajelét, és fekvő téglalapot, a kanyarodó pályajelét. És a Liverpool mellett, ahol a vakvágány végződik, egész éjszaka világos kék lámpa áll, és a szemaforok karja messzire hallhatóan zörög a fényváltozásoknál. Az irodában kattognak a gépszerkezetek. Néha halkan megcsendül a telefon, ha a tévedésből egybe kapcsolják a vonalakat. A blokkban zakatol a kerékkioldás. Megcsörennek a kerekek, és Hubicska forgalmista úr fel-alá jár a csicsergés közepette, tele gonddal, mert állandóan az általa szigorúan ellenőrzött vonat jár az eszében, amelyik éjfélkor 28 vagon lőszert visz át az állomásunkon. És Hubicska forgalmista úr grafikonon követi a vonat mozgását, majd felemeli a fejét, fülel, kinéz a peron sötétjébe és a váróterem félhomályába. Én pedig ez alatt mására gondolom. És megfagy bennem a vér, ha elképzelem, hogy megint arra kerül majd a sor. Én is gyakran áldogáltam mostanában a peronon. Én is gyakran néztem az éjszakai jeget, ahol most az én filmem pergett. Lefektettem mását a mennyboltra, ahogy Hóbicska forgalmista úr Zdenyicskát Dávid asztalra, és egyik fehér nemű darabot a másik után húztam le róla. De amikor másra már mesztelenül feküdt az egész égbolton szétterülve, nem tudtam, mit csináljak vele. Illetve tudtam, de még nem voltak tapasztalataim ilyen téren, mert még sohasem voltam női testben, kivéve azt az időt, amikor még az anyám hasában voltam, de erre nem tudtam visszaemlékezni. Aztán hallottam, hogy a főnökné asszony lejön a lépcsőn, az egyik kezében lámpát tart, a másikban egy fazék galuskát. Aztán bemegy a pincébe, ahol ilyetten gágogni kezd a gúnár. A peronon álltam, és a kisablak négyszögén át benéztem a pincébe. A főnökné asszony meg az árnyéka lehajolt. Kivett egy galuskát a fazékból, kinyitotta a gúnár csőrét, beledugta a galuskát, aztán összezárta a csőrt, mintha a bicskát kattintana be. És a másik keze két ujjával lenyomkodta a galuskát a liba begyébe. Aztán megint kivett egy galuskát, vízbe mártotta, és tovább tömte a hiába védekező állatot. Mindjárt jövök, szóltam oda Hubicska forgalmista úrnak. Legyen szíves, vegye át egy percre a szolgálatot. A falakat tapogatva óvatosan raktam a lábam, Lementem a csiga lépcsőn, és csendesen benyitottam a pincébe.
4: Főnökné asszony,
0: mondtam, ne tessék megijedni, én vagyok az, Milos. Tanácsot szeretnék kérni a főnökné asszonytól, mert hogy... szóval, holnap után elutazom a mennyasszonyomhoz, Másához. Biztos tetszik ismerni. Erre jár a vonattal, kalauznő. És ha ott leszek nála, akkor azt fogja akarni, hogy... hiszen tetszik tudni.
4: Nem tudom,
0: motyogta a főnökné asszony, és lehajolt, beáztatott egy galuskát, és kinyitotta a gúnár csőrét. De, hogy nem tetszik tudni, mondom. Ne tessék úgy tenni, mintha nem tetszene tudni. Tanácsot szeretnék kérni a főnökné asszonytól. Szóval, én mindig férfi vagyok, de amikor be kellene bizonyítani, hogy az vagyok, akkor már nem vagyok az. A könyvek szerint ejakuláció prékokszom van. Tetszik tudni?
4: Nem tudom,
0: mondta a főnökné asszony, és megint beáztatott egy galuskát. Dehogy nem tetszik tudni, mondom. Hát például most elgondolkodom. Na tessék, most férfi vagyok. Tessék ide nyúlni.
1: Szűz Máriám,
0: suttogta a főnökné asszony.
4: Én már klimaktériumban vagyok.
0: Miben?
4: Klimaktériumban.
1: De hát ez borzasztó.
0: Remegett a főnökné asszony, és felborította a lábast. Letérdeltem, és elkezdtem szedegetni a galuskát, és a főnökné asszony is szedegette. És én közben elmeséltem neki, hogy azért vágtam fel az ereimet, mert lehervadtam Nonémán bácsinál az 5 perc alatt kész műteremben. Mert hamarabb végeztem, mint ahogy elkezdtem. És a főnökné asszony hallgatott, és fogta a gúnár csőrét. Tessék ide nyúlni, főnökné asszony, mondtam.
4: Jól van, oda nyúlok,
0: mondta, és az árnyékával együtt előre hajolt, és elfújta a gyertyát. Hát, férfi vagyok, főnökné asszony, kérdeztem.
4: Az bizony, felelte.
0: Na jó, főnökné asszony, de mi hasznom van belőle?
4: Nem taníthatna be a főnökné asszony. Nagyon szépen kérem.
0: A bolondok házában Brabec doktor azt mondta, hogy próbáljon meg egy idősebb hölgyel.
1: De én már klimaktériumban vagyok. Én már igazán nem akarok ilyesmivel foglalkozni. Én megértem magát.
4: Szűz anyám, ha fiatalabb lennék.
1: Mi a csuda ütött magukba ezen az állomáson? Hubicska forgalmi tisztúr azokkal a bélyegzőkkel, maga meg ezzel a
4: betanítással.
0: Ne csak legyen nyugodt, holnap után minden jól fog menni, meglátja.
4: Hiszen
0: maga tényleg férfi.
1: De mennyire férfi?
0: Az ablakon keresztül láttam, hogy Hubicska forgalmista úr kimegy a peronra. Szétveti a lábát és az eget nézi. És én jól tudtam, hogy ott most nem Zdenyicska terül széllyel. Nem ő dugja ki a fenekét a mennyboltozatból, hanem a tehervonat halad végig az égi pályán. 28 kocsi. Aztán az egész szerelvény hirtelen eltűnik, helyén füstoszlop csap föl, és egyre magasabbra tűr. Magasabbra, mint a felhővárak vihar előtt. És még magasabbra.
4: Haragszik rám a főnökné asszony?
0: Kérdeztem.
4: Nem haragszom, nem haragszom.
0: Olyan emberi ez az egész, mondta. Aztán a falat tapogatva óvatosan kereste a lábával a lépcsőfokokat, egészen fel az első emeletre, majd ide-oda járkált a konyhában, mint ahogy a főnök úr szokta, amikor nem merte a szemünkbe mondani, mi kifogása van ellenünk, és ezért mindent a Lichthofnak mesélt el. És aztán már nyugodtan és megtisztultan jött le a lépcsőn, mert ha nem kiabált bele a Lichthofba, akkor a feleségébe kiabált. Borzasztó dolgokat mondott neki. Mindent kimondott, ami tisztátalan volt benne. És egy perc múlva már nem tudott semmiről. És ezért sose kellett felvágni az ereit, mint nekem. És nem kellett feltűrnie a távirász kisasszony szoknyáját, hogy lebélyegezze az ülepét. Előre láttam, hogy a főnök úr soha se fog megbolondulni, mert olyan lelki higiéniája van, hogy mindent kikiabál magából a Lichthofba, a maradékot meg a feleségébe, aki tudja, mikor kell az arcába vágni a nedves rongyot, vagy egy borzasztó durva mondatot, amely éppen úgy leterítette a főnök urat, mint az a negyedévi pofon, amely után mindig, mintha felébredt volna. Hubicska forgalmista úr annál nyugtalanabb lett, minél jobban közeledett az éjfél. Meg-megállt járkálás közben, és folyton fülelt, meg az ajtót nézte, mikor nyílik már ki. Mikor nyúl be rajta egy kéz valami levéllel, vagy csomaggal.
4: Amikor a főnök úr órája 12-t ütött, megszólaltam. De szépen üt ez az óra. Az ajtó kinyílt, mintha a húzat támadt volna, és bejött egy fiatal nő nyitott lóden kabátban, amely alatt tiroli blúz volt, hímzett tölgyfaágakkal és makkokkal, meg szürke szoknya. A lábán fehér gyapjú harisnya és nyelves trottőrcipő. Egy kis csomagot hozott. Bitte, mondta, ich muss nach Kersko. Kersko, mondtam, az a folyón túl van, oda csak reggel lehet menni. Aber ich muss nach Kersko, fújta a magáét. Kersko messze van. Kihez megy oda? Kérdeztem. Ich habe einen Freund dort, nevetett és rámutatott az ujjával. Sie sind der Herr Fahrdienstleiter? De, hogy mondom, ez itt a Fahrdienstleiter. Hubicska forgalmi tiszt úr? Fordult arra felé, ahol Hubicska forgalmista úr állt. Ja, hangzott a válasz. És ő? Mutatott rám. Mein Freund, felelte Hubicska forgalmista úr. Milos Rma, mutatkoztam be. Viktória Freje, hajolt meg és kezet nyújtott. Viktória Freje, csodálkozott Hubicska forgalmista úr. És én tudtam, hogy ez az a hír, amit Hubicska forgalmista úr vár. Tudtam, hogy Viktória Freje az a kéz, amely üzenetet és hírt hozott, de a hír egyelőre nem örvendeztette meg Hubicska forgalmista urat. Szegény még jobban elsápadt. A tiroli blúzos jelenés egészen kiforgatta a valójából. Láttam, hogy egy csöpnyi szerelmi vágy sincs benne, sőt, rá se nézett a nő fenekére meg mellére. Pedig mindig mesztelenre szokta vetkőztetni a nőket a szemével. És ez a csinos kis tiroli, ahogy láttam, igazán faros cica is, meg melyes cica is volt egy szemében. Kimentem a perorra, és szabadot jeleztem egy tehervonatnak. Meghintettem zöld fénnyel, mire visszamentem, hogy a szomszéd állomással közöljem, mikor haladt át állomásunkon a teher, a csomag eltűnt. Viktória ásítozott és nyújtózkodott, és a szemét meregette rám. És én hirtelen nagy bizalmat éreztem iránta, úgyhogy amikor kijelentette, hogy szívesen aludna egy órácskát, kinyitottam a főnök iroda ajtaját, mint Hubicska forgalmista úr Dobrovicében, mielőtt kirepesztette a kanapét, és Viktória bement az irodába. Én meg bevittem a kabátomat, és a kanapéra terítettem. A zöld lámpaernyő gyengéden világított. Hallottam, hogy a galambok nyugtalankodnak a házukban. Még jobban nyugtalankodnak, mint mikor a főnök úr este vacsorára ment a kastélyba. Olyan ilyetten turbékoltak és csapdosták a szárnyukat, mintha mennyit vagy görény surrant volna be hozzájuk. Milos Rmának hívnak, mondtam. Felvágtam az ereimet, mert állítólag ejakuláció prékoxban szenvedek. De én ezt nem hiszem el. Igaz, hogy lehervadtam a mennyasszonyomnál, mint a Lilium, de azért igazán férfi vagyok. Tessék elhinni. Magának még nem volt dolga nővel, csodálkozott Viktória. Nem volt, mondtam. Csak próbálkoztam, és most szeretném megkérni, hogy adjon tanácsot. Tényleg nem volt? Csodálkozott egyre jobban. Nem volt, mert mása ugyan mellettem feküdt Nonemán bácsinál Karlinban, de mégse volt, mert, amint már mondtam, úgy lehervadtam, mint a Lilium. Hát magának még nem volt dolga nővel, mosolygott, és gödröcskék voltak az arcán, mint másának, és a szeme ellágyult, mint aki a szerencséjén elmélkodik, vagy valami becses dolgot talált, és a hajamban játszott az ujjai hegyével, mintha zongora volnék, aztán a csukott ajtóra nézett, áthajolt az asztalon, lecsavarta a lámpa kanócát, és elfújta a lángot, aztán megfogott a sötétben, és elhátrált velem a főnök úr kanapijáig. Ráfeküdt, és magára rántott, és úgy becézgetett, mint az anyám, amikor kicsi koromban öltöztetett, vagy vetkőztetett, aztán éreztem, hogy felhúzza a szoknyáját, és megengedte, hogy segítsek neki. Aztán széthúzta a lábát, és tiroli cipőjének sarkait beválta a főnök úr kanapéjába. Aztán egyszerre úgy összetapadtam Viktóriával, mint a matrózruhás képem a más a matrózruhás képével. Aztán valami fényáradat öntött el, és egyre erősödött. Úgy éreztem, hogy felfelé szállok. Remegett a föld, valami megdördült, valami robbant. De, mintha mindezt kívülről hallottam volna, aztán remegni kezdett a ház, megzörrentek az ablakok, és az én dicső és sikeres életbelépésem tiszteletére megcsendültek a telefonok, a távírógép csak úgy magától adta le a morzsajeleket, mint a nagy viharok alkalmával. Hallottam, hogy a főnök úr galambjai mindegy szálig riadtan turbékolnak, a látóhatár felemelkedett, és tűzvörös fényben égett. Aztán az állomás épület megint megrázkódott, és mintha az alapja is elmozdultak volna egy kicsit. Aztán éreztem, hogy Viktória teste ívbe feszül. Hallottam, ahogy szöges cipője belefúródik a kanapé húzatába. Hallottam, hogyan szakadt ki a viaszos vászon. Egyre tovább szakad. Aztán valahonnan a kezem és a lábam körmei felől újjongó görcs összpontosult az agyamba. És minden hirtelen fehérré vált előttem. Majd szürkére, majd barnára. Mintha a forró víz hirtelen leapadt volna, és hideg zúdult volna a helyére. Aztán kellemes ütést éreztem a gerincemen, mintha valaki kőműves kanállal hátba vágott volna. Kinyitottam a szemem. Viktória még mindig a hajamat gerebjézte az ujjaival, és halkan liegett. Én pedig az ablak résein láttam, hogy az égen valami távoli tűzvész vörös és borostyán színű vízfénye lüktet, mintha száraz villámok lobbannának valahol messze. A főnök úr galambjai riadtan turbékoltak, ide-oda röpködtek a galambházban. Nekivágódtak a deszkafalnak, leestek a padlózatra, és kétségbe esetten csapkodtak a szárnyukkal. Viktória felült, és hallgatózott. Lesimította a haját, és megszólalt. Valahol borzalmas légitámadás van. Kinyitottam az ablakot, és felgöngyölítettem az elsötétítő papírt. Messze a hegyeken túl új meg új tüzek lobbantak fel. A látóhatár vörös volt, levált az égről, és a széle valami szörnyű szerencsétlenség központja felé hajlott. Drezda lesz, mondta Viktória, majd felállt és megfésülködött. A fésű különös hangokat csiholt a hajából. Visszaemlékeztem rugalmas testére is. Hirtelen trapézon lengve láttam magam előtt. Mivel foglalkozik? Kérdeztem. Artista mi vagyok, felelte, és féloldalt hajtva a fejét tovább húzogatta a fésűt a hajában. A háború előtt volt egy nagy számunk, légi attrakciók tarka palettája. Leültem a kanapéra, és csöndesen végig tapogattam a viaszos vásznat. A közepetáján keresztben végig volt repedve, az afrik kibomlott belőle. Az állomáson tehervonat haladt át. A mozdony kéményéből szikra eső hullott. Viktória az ablaknál állt, és szikrákat fésült ki a hajából. Aztán a mezei úton két lovas tűnt fel a vörös látóhatár hátterén. Felálltam, és életemben először nyugalmat éreztem magamban. Köszönöm, mondtam. Én is, felelte Viktória. Aztán magára terítette a lódennyét, bement a forgalmi irodába, és az órára nézett. Felsóhajtott, majd benyúlt a blúza alá, és megigazította a mellét a melltartóban. Aztán kilépett a peronra, ahol Hubicska forgalmista úr terbeszállásban az eget nézte. Néhány szót váltottak, majd Viktória visszajött és megszólalt. Und jetzt muss ich wirklich nach Kerszko. Elmosolyodott, és a főnök úr kertje mentén nekivágott az éjszakának. Néhány perc múlva eltűnt a hársfasorban. A főnök úr közben a peronig léptetett a fehér lovon. Könnyedén leugrott róla, a gyeplőt odavetette a lovásznak, aki a két lóval visszaügetett a kastélyba. A főnök úr egyenesen a galambház alá ment és felkiabált.
1: Miért riadoztok, cicuskáim? Hát ki bántott? Drága kis szárnyas gyermekeim, visszajöttem a főnök úr.
4: Aztán bejött a forgalmi irodába. Lovagló ülésben egy székre ereszkedett, és ezt mondta.
5: A hercegő kegyelmessége üdvözletét küldi magának, Hubicska.
1: Batman Holweg báró elhozta vacsorára Zdenyicska fényképeit. Az egész arisztokrácia el van ragadtatva, és látni óhajtja magát Hubicska. A hercegők egyenessége azt üzeni, hogy irigyli magát. Neki ilyesmi nem jutott volna eszébe. Még azt is üzeni, hogy jövő héten szívesen látja magát a kastélyban. Nekem részletes beszámolót kellett tartanom az asztalnál, hogy hogyan folyt le a dolog.
0: A főnök úr felállt, a távíró a mi állomásunkat hívta. Bahnhofsperre, Dresden, Pirna, Bautzen. A főnök úr kiment a peronra, és nagyot kiáltott abba az irányba, ahol még mindig dörgött a sokszínű ég alja.
1: Kellett nektek az egész világgal háborúzni!
0: Hubicska forgalmista úr felgyújtotta a zöld irodalámpát a távíróasztalon. Kinyitotta a távírókönyvet, és egészen az asztal szélére húzta. Aztán intett, hogy valami fontosat akar mutatni a jelentésekben. De én tudtam, hogy egész másról lesz szó. Hubicska forgalmista úr gondterhelt volt, és amikor a jelentésekre mutatott, a ceruzája hegye annyira remegett, hogy olyan vonalakat hagyott maga után a papíron, mint a kardiográf. Hubicska forgalmista úr óvatosan kihúzta a fiókot, és én úgy tettem, mintha a jelentés utolsó sorát olvasnám, de közben a fiókba sandítottam. A helyiségben csak az irodalámpa világított, és az éles fénykúp rávetődött a fiókban lévő tárgyakra. Egy revolverre, meg egy zseblámpaforma dobozra, amelynek az egyik végén üveg helyett valami óraféle volt, még ketyegett is. Nos, suttogta Hubicska forgalmista úr, és tovább mutogatta a jelentést, sőt, még alá is húzogatta a sorokat. Legjobb lesz a peronon állni, és onnan dobni be a középső kocsiba ezt a nyavaját. Ájt jelzünk a vonatnak, de az utolsó pillanatban zöldet adunk. Szóval, szépen lelassítjuk magunknak. Jó lesz, mondtam, de éreztem, hogy a váróterem minden ablakában, az elsötétítés minden kis része mögött mindenütt kutató szemek figyelhetik majd a peront. Így hát fogtam a ceruzát, és én is aláhúzogattam a jelentés sorait, miközben suttogva mondtam. Emlékszik forgalmista úr arra, amikor leesett a szemafor karja, amikor a gyors teher haladt át. Na látja, ezt is ugyanúgy csinálom meg. Fölmászom arra a szemaforra, előre hajolok így, és bepottyantom a középső kocsiba ezt a békát. Aztán lejövök, és majd együtt nézzük, mi lesz tovább. Hol van most az a mi szigorúan ellenőrzött transportunk? Áthaladt Pogyebradin. Fél óra múlva itt van, suttogta a forgalmista úr. Benyomta a hasával a fiókot, és egészen értelmetlenül aláírta a nevét a lapaljára. Nem félsz? Nem. Sose voltam ilyen nyugodt, mondtam. Tudja, forgalmista úr, most már férfi vagyok. Épp olyan férfi, mint maga. És ez isteni. Minden lehullott rólam. Fogtam az ollót, és belenyírtam a levegőbe. Így. Így levágtam magamról a múltat. Elnevettem magam, és felemeltem a telefonkagylót. Lejelentem a gyors tert, mondtam, és már adtam is a jelentést a blokkháznak. Állítsák be a váltókat az 5361-es gyors tehernek. Kihúztam a blokkulcsot, és kimentem az éjszakába. A látóhatáron még mindig ott volt az a nagy vörös folt, mintha most ment volna le a nap. Könnyedén átdobtam az előjelzőkart. Soha se volt ilyen tiszta a fejem. És folyton úgy éreztem, hogy az anyám simogat, mint gyerekkoromban, amikor rosszat álmodtam. És Hubicska forgalmista úr felalá járt az irodában. A padlót figyelte. Már az eget sem ment nézni. És én is jól láttam azt, amit ő. A felelősséget, meg azt, hogy mi lenne, ha nem sikerülne, de ha sikerül, akkor mi lesz? De nem gondoltam rá. Nem, mintha nem képzeltem volna végig a dolgot, végig képzeltem én. Egészen végig. De hogy mi lesz azután, az már nem érdekelt. Csak az volt a fontos, hogy a szemaforról pontosan a megfelelő vagomba találjak bele. Hogy az egész vonat kaput legyen. Semmi egyébre nem vágyottam.
4: Folyton azt a felfelé szálló nagy felhőt láttam magam előtt, amelyik majd magába szívja a vagonokat, meg a sineket, meg a tapfákat. Arra gondoltam, hogy már régen is gondolhattam volna erre, hiszen palacsintává állapították a nagyapámat, pedig egyes egyedül ment ki elébük. Egyes egyedül az egész hadtest ellen, kinyújtott karral és azzal a hipnotizőr gondolattal, hogy forduljanak meg, és menjenek vissza, ahonnan jöttek. És hiába volt nagyapa feje beszorulva a hernyó talpba, a szelleme mégis egyik hadtestet a másik után, egyik katonát a másik után nyomta vissza Németország szívébe, ahonnan kirajzottak, és ahová az orosz seregek is nyomták őket. De én azelőtt nem gondoltam nagyapára, mert ha gondoltam volna rá, más dolgokat is megpróbáltam volna. 20 perc múlva itt lesz az én lőszervonatom, és én nagy dolgot vihetek végbe. Mert már nem vagyok Hervat Lilia. Soha se hittem volna, hogy ilyen erő van bennem. Mint ahogy azt se hittem volna, hogy Hubicska forgalmista úr ilyen gonterhelt lesz. Már járni se tudott. Folyton ott állt a blokk előtt terpeszállásban, és várta, hogy megszólaljon a telefon, és jelentse a mi szigorúan ellenőrzött vonatunkat. Bementem az irodába. Kinyitottam a fiókot, beletettem a kabátom zsebébe a robbanó szerkezetet. Hubicska forgalmista úr pedig falazott. A revolvert a másik zsebembe tettem, aztán az ujjammal végigmentem a távíró jelentések sorain. Aláírtam az utolsó jelentést, és a ceruzát betettem a fiókba. Hubicska forgalmista úr odament a fekete táblához, amelyre tegnap óta krétával ráírtuk minden szigorúan ellenőrzött vonat számát. Az egész 20 transportból álló sorozatot, amely arra volt hivatva, hogy megszilárdítsa az áttört frontot. Ujjával rámutatott egy számra, és azt mondta: az utolsó percre időzítem be neked. Igen, feleltem, de most egy másik gyors teher jár be. Kimentem a peronra, a gyors teher éppen befutott. Megállt, és a vonatvezető leugrott a szolgálati kocsiból. Borzasztó, mondta. Egész Dresda kaput! Aztán még egy csomó ember szállt ki a szolgálati kocsiból. Mintha valamelyik koncentrációs táborból szöktek volna meg. Csíkos nadrágot viseltek, de mikor bejöttek a forgalmi irodába, láttuk, hogy pizsama van rajtuk, meg kiskabát. Csak a puszta életüket mentették meg. Mereven maguk elé néztek, és nem pislogtak. A vonatvezető lerogyott egy székre, és a homlokát dörzsölte. Egész Dresda egyetlen fákja. Ezek itt bebújtak a szolgálati kocsiba, mondta, és erőlködve felállt, mint egy halálra fáradt ló. Öklével a távíróasztalra támaszkodott, majd a kezét váltva elment az asztal végéig, újra megállt, és lehajtotta a fejét. Mintha elaludt volna. És a németek ugyanígy álltak. A földet nézték. Lehet, hogy azokat a pillanatokat látták, ahogy kiugrálnak az ablakokon, végigrohannak a kerteken, az utcákon, és a ledőlő fák, meg falak, meg gerendák mindent elvágnak előttük. Mindannyiuknak hosszú keze volt. A térdükig lógott. És még mindig nem pislogtak. Egyikük se pislogott. Mintha a rémület lemetszette volna a személyukat. De én már nem sajnáltam őket. Én, aki minden levágott kecskét megsirattam. Én, akinek a szíve összeszorult, ha bárkit vagy bármit valami bajért. Én már nem sajnáltam ezeket a németeket. Amikor még a kórházban voltam a csuklómmal, sokszor elmentem a déd nagynénimhez, aki már 50 éve ápolónővér volt a kórházban, és azon az osztályon dolgozott, ahová halálos égési sebekkel hozták be az embereket, mostanában főképp katonákat, akiket olajban szállítottak ide a frontról. Amolyan kétéltűek voltak már szegények, és Beatrice néném zöldséglevest főzött nekik. És ha valamelyik nagyon szenvedett, akkor morfium injekciót szúrt a karjukba. És én minden nap elmentem hozzá, mert Beatrice néni békességet árasztott magából. Olyan hatalmas, olyan erős volt, hogy akire ránézett, abban mindjárt nyugalmat oltott. Talán azért, mert már annyi éve volt ezen az osztályon. És mégis, amikor könnybe lábadt a szemem valamelyik német katona miatt, amikor láttam, hogy eljött utánuk a szerelmesük vagy a feleségük, és ők abból az olajfürdőből tolba mondták a végrendeletüket, és meghagyták a feleségüknek, hogy kihez menjenek, majd férhez meg, hogy mit, hogyan kell intézni a gyerekek meg a vagyon körül, és én felálltam, mert már nem bírtam el ezt a sok szomorúságot, akkor Beatrice néni visszanyomott a székbe. És mielőtt sárgarépát, zellert, meg petrezselymet vágott, csendesen énekelt. Mindig más melódiára. Ja, Frejtes úr, te holnap meghal, meghal, meghal, dudorázta a prágai hídon gyöngyvirág nyílik dallamára, és vágta a répát, a zellert, a petrezselymet. És tudta, hogy holnap valamivel több morfiumot fecskendez be Gefreiter Schultébe, hogy néhány nappal megrövidítse a szenvedéseit, mert Gefreiter Schulte már elbúcsúzott a családjától. És másnap csendesen azt énekelte, hogy Oberleutnant Dieter, az holnap meghal, az holnap meghal. Az aranygyűrűt kaptam egy kislánytól dallamára, és vágta a sárga répát, a zellert, a petrezselymet, és én a fiatal férfiakat néztem a kádakban. Olyanok voltak, mintha fürödnének, és én nem kívántam, hogy holnap már halottak legyenek, hanem azt kívántam, hogy holnap visszamehessenek a feleségükhöz, a szerelmesükhöz, akikkel ma utoljára beszélgettek. Mert akit ide Beatrice nénihez beengedtek, annak már befellegzett. De ezeket itt, akik Dresdából jöttek, már nem tudtam sajnálni. Csak ők maguk tudták sajnálni magukat. És ők érezték ezt. A vonatvezető felemelte a fejét, feléjük fordult, és azt mondta.
1: Maradtatok volna otthon? A seggeteken?
4: Aztán kiment a peronra, felemelte a kezét, a mozdony elindult, és ő beugrott a szolgálati kocsiba.
2: Ezeket a németeket az Isten küldte nekünk.
4: Suttogta Hubicska forgalmista úr.
2: Tanúskodni fognak, ha véletlenül.
4: A pálya felől most meghallottam a jelző hangját, amely olyan volt, mintha kalapáccsal ütöttek volna meg egy repet harangot. Futott a jelzés az egyik őrháztól a másikig. És én mindjárt tudtam, hogy ez már az én vonatom. Bementem az irodába, láttam, hogy Hubicska forgalmista úr felemeli a telefonkagylót, és abból, ahogy elsápadt, kitaláltam, hogy az általunk szigorúan ellenőrzött vonatot jelentik. Oda mentem a blokkhoz, és kihúztam a kulcsot. A németek még mindig úgy álltak a kályha körül, mint a szobrok a pestis oszlop aljában a főtéren. Egyikük most hirtelen sírva fakadt. Furcsán, mélyen turbékolt. Majdnem úgy, mint a főnök úr galambjai, amikor a légitámadás felriasztotta őket. Aztán a sírása emberi hangokkal telt meg. Végre a teste is felengedett. A többiek szipákoltak. Majd ők is sírva fakadtak. Mind. És mindegyik másképp. De alapjában véve emberi módon sírtak amiatt, ami történt. Az egyik németnek, aki folyton a falhoz dörzsölte a fejét, vérezni kezdett az orra. Aztán megingott és összerogyott, és estében véres csíkot húzott a falon. Hubicska forgalmista úr rám nézett, a sapkája megint a szemébe volt húzva, úgyhogy fel kellett emelnie az állát. Odaléptem a fal mélyedéshez. Beállítottam az előjelzőt és a bejárati jelzőt, de a kijáratit álljon hagytam. Aztán odajött hozzám Hubicska forgalmista úr, én meg kihúztam a zsebemből azt a gépet, és rávilágítottam a zseblámpámmal, mire ő megforgatta rajta a gyűrűket, mintha egy fényképezőgépet élesítene be. A galambok sehogy se tudtak elaludni. Még mindig turbékoltak, és nyugtalanul vertesték a falat. Hubicska forgalmista úr felém nyújtott a hideg, nyírkos kezét, és én úgy éreztem, mintha egy halat szorítanék meg. Aztán elindultam a pálya mentén. A holdat hosszú, keskeny felhő takarta. Finom porhó hullott belőle. Hátrafordultam, és megláttam a mozdony tompa fényét. A hold kiúszott a felhő mögül. A mezők szikráztak a fagyos éjszakában, és megint hallottam a hókristályok ketyegését. Mintha színes másodperc mutatók mozogtak volna bennük. Aztán felmásztam a szemaforra. Megint felhő takarta el a holdat, és megint hullani kezdett a finom porhó. Szétvetett lábbal ráültem a lámpára. A mozdony befutott az állomásra, és panaszosan fütyült, mert a jelző ájt mutatott. Aztán éreztem, hogy a szemafor karja felemelkedik a kezem alatt. A kezem vele emelkedett, és a lámpa zöldre váltotta a piros színét. A szemafor kar szabad állásban kitűnő fedezéket nyújtott, mert nagyobb volt, mint én. A mozdony megint füttyentett egyet. Láttam, hogy Hubicska forgalmista úr zöld lámpával jelzi a mozdonyvezetőnek, hogy tovább mehet. Én meg csak ültem a szemaforon,

de a holdacskát mégis látni lehetett. Olyan volt, mint egy vasabron csapatok fenekén. 7, 8, 9. A hú úgy megsűrűsödött, hogy nem láttam a mozdonyt se a vonat végét. 11, 12, 13. És most könnyedén elhajítottam a kis gépet, mintha egy szál virágot dobtam volna a folyóba. Minden pontosan ki volt számítva. Akkor dobtam el, amikor megláttam a vagon elejét. Úgyhogy a közepe pontosan belefutott a gépecskébe, amely most már ott feküdt teljes kényelemben. És vitte az élesen követett vonatot a biztos végbe. És itt csak néztem. Az utolsó pillanatig néztem azt a vagont. Azt a foltot középen. Azt a 14. vagont. Amíg csak a hó be nem srafírozta, és elhatároztam, hogy innen a magasból még 4 percig fogok arra felé nézni, amerre a vonat majd eltűnik. Egészen addig fogom nézni ebből a lesállásból, mint a vadász, amíg be nem következik a romlás pillanata. Aztán megláttam az utolsó kocsit, és egy bódét a végén. És a bódéból hirtelen hosszú fénykóp csapott ki, és rám összpontosult. Kirántottam a revolvert a zsebemből, és láttam, hogy alattam puskacső villan. Lőttem. És ugyanakkor valaki kilőtt a bódéból, és egy zseblámpa esett a földre, és tovább világított a kavicságyon. És a bódéból valaki a lámpa mellé esett, és begurult az árokba. Éreztem a vállam. A revolver kiesett kezemből. És fejjel előre lezuhantam a szemaforról, de a kabátom beleakadt a vaslétrába, a szemafor megzörrent, pirosra váltotta a lámpát, és a karja vízszintes helyzetbe került. Én meg fejjel lefelé lógtam, és zúgó füllel hallottam, hogy szakad a kabátom. A zsebemből kiestek a kulcsaim és az apró pénzem. Láttam, hogy a vonat távolodik, majd eltűnik a kanyarban. Kerékkel fölfelé mutatta meg magát, mintha az éjszaka mennyezetén futna. A piros lámpa a végén egyre kisebb lett. A szemafor aljában egy katonát láttam az árokban, ahogy gombolyaggá húzta össze magát. Sűrű hó hullott rá, és elvesztette a sapkáját. A feje kopasz volt. A kabátom lassan szakadt tovább. Éreztem, hogy az ingem alól a nyakamon keresztül a fejemre folyik a vér. Aztán végre elszakadt a kabátom. És én fejjel lefelé ráestem az olajtól fekete kavicságyra. A kezemre estem, és a kövek éles szélei felhasították a tenyerem. Aztán begurultam az árokban. A német katona mellé. Az oldalán feküdt és helyben menetelt. Nehéz csizmájával a havat kapálta. Sarkai már a fagyott földet csapkodták, miközben a hasát fogta és jajgatott. Szájam elé tettem a kezem. És amikor végre sikerült köhögnöm, csupa vér lett a tenyerem. A német katona bizonyára a tüdőmbe lőtt, én meg a hasába. Csak most jöttem rá, miért krákogott és köpködött egész este Hubicska forgalmista úr. Biztosan előre látta ezt az én végemet, mert Hubicska forgalmista úr soha semmitől se félt, de ez erősebb volt nála. Mintha minden, ami azután történt, már előre megtörtént volna. Az eget néztem. Sűrűn hullott a hó. Aztán megfordultam, és közvetlenül a katona mellé kúztam. És a katona jajgatott, és folyton folyvást egy szót ismételt. Mutti, Mutti, Mutti, kiabálta. És én néztem, és vért köhögtem. És tudtam, hogy a katona nem az anyját hívja, hanem a gyerekei anyját. Mert már kopasz volt a feje. És amikor föléje hajoltam, annyira hasonlított Hubicska forgalmista úrhoz, hogy megijedtem. És folyton a hasát fogta. És mintha el akart volna menni az átlőtt testétől, megállás nélkül menetelt a helyén, és nehéz csizmájával a havat meg a fagyos földet kapálta. Szétvetettem a karomat, és a hátamra feküdtem. A szájam sarkából folyt a vér, és a mellemet tűz sütötte. És egyszerre csak megláttam azt, amit Hubicska forgalmista úr ma este szüntelenül látott. Azt, hogy végem van. Hogy legfeljebb már csak azt várhatom meg, amíg a vonat a levegőbe röpül. És hogy ezzel, ebben a helyzetben meg kell elégednem. Mert semmi másra nem számíthatok.

0: csak a halálra. Mert vagy a tüdőlövés viszel, vagy pedig élve találnak meg. Akkor meg a németek felakasztanak, vagy agyonlőnek, ahogy szokták. És így ráeszméltem, hogy másfajta halált szemeltek ki nekem, mint amilyennel Bistricén próbálkoztam. Csak az bántott, hogy hasba lőttem ezt a németet, aki folyton a beleit fogta és állandóan menetelt a csizmájával. És én tudtam, hogy rajta sem segít már senki se. Mert a haslövés is halálos, csak hogy az a halál, amelyik felé ő menetel, úgy látszik nagyon messze van, azért nem tud sehogy se odaérni. És azért ismétli unos untalan a menetelés ütemére, hogy Mutti, Mutti, Mutti. A csizmája az agyamat kalapálta. Átfordultam a hasamra, és könyökön kúszva odavonszoltam magam a csizmájához. Meg akartam fogni, meg akartam állítani. De a katonalába olyan erős mozgásban volt, hogy minduntalan kicsúszott a kezem közül, mintha valami gép lett volna. A zsebemből kihúztam egy darab spárgát, amivel a számokat szoktam az utasok bicikliéhez vagy a gyerekkocsikhoz kötözni, ha személypoggyászként adják fel őket. Letöröltem a vért a szájamról, és a spárga egyik végét rákötöttem a katona egyik lábára. Aztán elkaptam a másikat, és azt is megkötöztem. És a lábak egy pillanatra abba hagyták a menetelést, csak rángatóztak. De a gép olyan erős volt, hogy elszakította a spárgát, és a lábak tovább kapálták a földet, sőt, még gyorsabban, mint azelőtt. És a katona még hangosabban kiabálta: Mutti, Mutti, Mutti! És ezzel még jobban eszembe juttatta azt, amire nem akartam gondolni. Hogy az anyám reggel ott fog állni az ablakban a függöny mögött, és várni fog. De én már soha se jövök meg. Soha se kanyarodok ki az utcából a térre. És ő nem mozdítja meg a függönyt, jelezve, hogy vár, hogy lát. És boldog, hogy már itt vagyok. Mert az én anyám sohasem alszik nyugodtan, ha éjjeli szolgálatban vagyok. Mint ahogy talán ennek a katonának a felesége se alszik azóta, amióta ő a fronton van. Lehet, hogy az is a függöny mögött áll és vár, hogy valaki bejöjjön az utcába is, bekanyarodjon hozzá is. Az a valaki, ez a katona itt, aki helyben menetel, és őt hívja, és megy, de csak a halálba érkezik meg. Felkúsztam a fejéig, és a fülébe kiabáltam, hogy hallgasson. Ruhe, ruhe! De a katona már tudta, mi a dolga. Ahogy a kezemet letettem a hóba, hogy megtámaszkodjak, megéreztem a puskája hideg csövét. Megmarkoltam, és oldalra fordultam. Szemben feküdtem a katonával. A puska csövét rányomtam a mellére, oda, ahol a szívnek kell lennie, de összetévesztettem a bal oldalt a jobbal, és előbb meg kellett próbálnom, hogy melyik kezem már tudok írni. Aztán már tudtam, melyik a katona bal oldala. És a szívére nyomtam a puska csövét, hogy már ne kiabáljon, és már ne meneteljen az agyamban. És meghúztam a ravaszt. Dörrenés hangzott, és az elfojtott tűz megpörkölte a katona egyenruháját. Éreztem az éget gyapjú és gyapott szagát. De a katona még hangosabban hívta a gyerekei anyját, a feleségét, és még gyorsabban menetelt helyben, mintha ezek már csak az utolsó lépések volnának. Már csak a kert jön is, aztán már itt van a ház, ahol az ő legdrágább kincse lakik. A hóesés elállt. A hold gyönyörűen ragyogott az égbolton. A mezőkön színes másodperc mutatók ketyegtek a hókristályokban. És a katona nyakán ezüstlánc csillogott. És az ezüstláncon még valami, amit most a katona két kézzel megragadott, és ugyanakkor még hangosabban kiabálta. Mutti, Mutti! Most a személyhez nyomtam a puskacsövet, és meghúztam a ravaszt. És közben olyan furcsán feküdtem. Aztán hallottam, hogy a katona elhallgat. Láttam, hogy a lába lassan, csendesen megérkezik és megáll. Ráfeküdtem a testére. Éreztem, hogy nyugalom és csend költözik belé. Hogy minden megáll benne. Mint a gépben, a vége a műszaknak. A számból csurgott a vér, és beszennyezte a katona ruháját. Kihúztam a zsebkendőmet, és megpróbáltam kitisztítani azt a foltot, lihegtem. és elkezdtem fuldogolni, de minden eremet összeszedve oldalra fordultam. Kinyújtottam a kezem, és megragadtam a katona láncocskáját. És a katona olyan volt, mintha aludna. Csak nem volt meg a jobb szeme. Egy pörkölt szélű lyuk volt a helyén, mint egy kék monokli. Leszakítottam a láncot a nyakáról, és a holdfényében láttam, hogy egy kis medalion van rajta. Az egyik oldalán zöld négylevelű lóhere, a másik oldalon felírás. Brinke Glück. De ez a négylevelű lóhere nem hozott szerencsét se a katonának, se nekem. Pedig ő is olyan ember volt, mint én, vagy Hubicska forgalmista úr. Neki se volt semmi kitüntetése, se rangja. És mégis egymásba lőttünk, és halálba küldtük egymást. Bár ha civilben találkoztunk volna, lehet, hogy megszerettük volna egymást, és szép csendesen elbeszélgettünk volna. Aztán meghallottam a robbanást. És én, aki egy pár perccel ezelőtt még annyira örültem ennek a látványnak, most itt feküdtem a német katona mellett, kinyújtottam a kezem, kinyitottam merevedő tenyerét, és beletettem a szerencsét hozó négylevelű lóherét. Mielőtt az eget gomba alakú felhő homályosította el, amely egyre magasabbra és magasabbra emelkedett. Egyre újabb emeletekkel gyarapodott. Hallottam, ahogy a légnyomás átvonul a tájon, ahogy a fák és bokrok ágai között sziszeg és fütyül, ahogy megrázza a szemafor láncait, belekapaszkodik a karjába és megremegteti. De én csak köhögtem, és a számból vér bugyborékolt. Az utolsó pillanatig, amíg csak nem kerültem kívül a saját látókörömön, kézenfogva tartottam a halott katonát. És nem halló fülébe egyre azokat a szavakat ismételtem, amelyeket a drezdai gyors tehervezetője mondott azoknak az elkínzott németeknek.
1: Maradtatok volna otthon!

érzett vonatokat hallottátok. A múlt héten az irodalmi lépegetőben kezdtük, és ez volt a befejezése, itt a keltakaróban. És tovább jó hallgatást. Még háromig folytatjuk.

Tudnivalók, közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül mindenki sorra kerül. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapu festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják érvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és túlszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:46-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót röhögnek a markukban.

Budapest. A Calvin téren egy autóbusz nekirohant egy fának. Hirtelen az egész városban megálltak az összes villamosok. Minden megállt, még a kisvasút is a játéküzlet kirakatában. Csönd lett. Később még felzörgött valami, de csak egy újságpapírt söpört magával a szél, aztán neki sodort egy falnak, és még nagyobb lett a csönd. 8 perccel, az atombomba robbanása után, kialudt a villany, rögtön utána a rádióban lejárt az utolsó gramofonlemez. Egy óra múlva szörcsögni kezdtek a csapok, aztán nem folyt több víz. A lomb is száraz lett, akár a bádok. A szemafor szabad utat jelzett, de az utolsó bécsi gyors már nem futott be a pályaudvarra. Mozdony a kazánjában reggelre kihűlt a víz. Egy hónap alatt elgyomosodtak a parkok, zab nőtt a gyermekjátszóterek homokozóiban, ez alatt a söntések polcain is beszáradtak az étvágy gerjesztő ital. Minden élelmiszert, az összes bőrdísznyőárút és a könyvtári könyveket megették az egér. Az egér roppant szaporra állt. 5-ször is lefi a legyesztendőben. Nem sok idő múlva úgy ellepték az utcákat, mint valami bársonyos, iszapszerűen hömpölygő kövezet. Birtokba vették a lakásokat, a lakásokban az ágyakat, a színházakban a zsőjéket. Bejutottak az operába is, ahol a Traviata került színre utoljára. Amikor az utolsó hegedűn átrágták az utolsó húrt, annak pendülése volt Budapest búcsúszava. De már másnap. Az operával épp átellenben. Egy romház kövein megjelent egy cédula. Hozott szalonnával egérirtást vállal dr. Varsányiné.

0: Az emberiségnek sejtelme sem volt arról, hogy sorsa meg van pecsételve, hogy a távoli világűr sötétjéből idegen lények figyelik, tanulmányozzák. Amíg egy kellemes nyári napon, amikor a Mars napkörüli pályája során legközelebb került a Földhöz,
1: egy tűzgolyó lehet.
2: Hú, jó nagy.
3: Vagy üstökös.
1: Vajon honnan jött?
4: Az biztos, hogy messzi.
2: Keressük meg.
5: Véleményem szerint a Pomonai útra esett.
6: Ó, annál közel.
2: Én megnézem. Jönnek?
7: Igen, én. Füstöt észlelünk.
8: 163.
7: Már is mondom. 163 fok 30 percnyire. Hogy nagy? Fogadok, ekkora vigyó még nem esett Kaliforniára. Jó lesz, ha oda küldtök valakit. Már is tűz van.

0: Hármas egység a központnak. Jelentkezz!
1: Központ a hármas egységnek, vettem.
0: Megbirkózzunk a helyzettel. Nem kell erősítés. Véget.
1: Vettem. Intézkedjetek. Maradjatok ott, amíg kihűl. Véget.
0: Valakinek meg kéne néznie. Véget.
1: Néhány férfi épp arrafelé horgászott. Szerintem kutatók. Talán láttak valamit. Szólok nekik. Hogy néz ki?
0: Nem tudunk közelebb menni hozzá. Túl forró. De jókor a darab.
2: Üzenetet hoztam. A kutatóintézetben dolgoznak?
3: Igen.
2: Látom, jó fogás volt.
3: Nem kér?
2: Köszönöm, elfogadom. Tudják, a meteó. Állítólag jó nagy. A rendőrség telefonált, hogy biztosítják a helyszínt. Talán érdekli magukat. 10 mérföldre, a Linda Rosán túl.
4: Biztos, hogy meteor? Az nem így esik le.
2: Valóban. Másként csapódik be, ugye? Maguknak kell kideríteni, és tudósok. Csak annyit tudok, hogy akkora, mint egy ház, és tűzforró.
4: Kölcsön kérem az autóját, és reggel megnézem.
5: Mi visszamegyünk. Bilderbeket elviszem a repülőtől.
4: Rendben. Van biztosításom.
3: Tizet?
2: Nem, később gyújtok rá.

0: hogy figyeljetek, menjetek arrébb. Jó, na még egy kicsit. Mosolyt.
1: Bizonyára a hegy oldalán esett le, és egész odáig csúszott. Amikor végre megállt, a földdarabok mind rázuhantak. Elnézést.
2: Igen, be van temetve.
3: 4 méter vastag, lehet talán több?
2: A meteorok nehezek. Nem lehet őket könnyen elszállítani. Látványosság lesz az embereknek.
4: Ez aztán jobb, mint egy állatkert. Etetni se kell.
5: Tényleg, árulhatnánk itt szendvicset, meg hottogot.
3: Igen, meg jégkrémet és italokat is.
6: Talán a büféasztalt is felállíthat.
2: Nem, a látogatók hozzanak kaját.
3: Mit csinálsz, Buck? Aranyat ásol?
7: Te viccelsz velem? Amikor egy igazi aranybánya hullott a földemre.
6: Megnézem közelebbről.
4: Gyertek!
8: Tehát ott van.
7: Vigyázzatok, forró!
4: Menj olyan közel! Vigyázz!
0: Látta, hogy leesett?
8: Igen, odafönn horgáztunk.
0: Biztos sok halat fogott ilyen felszereléssel.
8: 3 voltunk, a többiek visszajöttek. Nem értem, egy ekkora meteor ilyen kis krátert csinál.
0: Mert a hegyről csúszott le. Legalábbis azt hiszem, nem tudom. De állítólag a kutatóintézetből szakértők jönnek, ők tudják. Clayton Forrester, hallott róla?
8: Arról, aki mindent megpróbál megfejteni?
0: Nukleáris fizikában verhetetlen. Minden tud a meteorokról.
8: Maga meg róla, ugye?
0: Mert kedvelem a modern tudományt. A doktorátusin dolgozom.
8: És jól áll vele?
0: Persze, hát hogy ne. Van gyufája?
8: Sajnálom, nem dohányzom.
0: Forrester és az atommeghajtású motor. A címlapokon is szerepelt. Talán ismeri, jó fej.
8: Nem annyira.
0: Hogy mondhat ilyet, nem is ismeri?
8: De ismerem egy kicsit.
0: Hogy néz ki?
8: Hát olyan...
0: Hát persze, hogy ismeri saját magát, Dr. Forrester. Örülök, hogy megismerhetem. Sylvia Van Buren vagyok, az itteni egyetemen tanítok.
8: Hát mégiscsak rájött.
0: Szakály nélkül is felismerhettem volna. A címlapon nem is egy szemüveget.
8: Csak távolra hordom. Ha közelre nézek, mindig leveszem.
3: Vigyázz vele! Hey, vigyázz már! Gyere ide! Gyere már!
7: Gyere, hol van? Gyere, fiúk, ezen tojást is lehetne sütni.
8: Ez az anyag sokáig tartja a hőt.
0: Oh, Matthew bácsi, ő Dr. Clayton Forrester. A nagybátyám Dr. Matthew Collins, a lelkészünk.
6: Igen, üdvözlöm, Dr. Forrester.
8: Nagyon örülök.
2: Hé, hey, emberek! Mi a csuda ez itt? Talán egy bomba?
8: Nem, csak radioaktivitás mérő készülék. A túléléshez erre is szükségünk van. Ez egy meteor.
6: És radioaktív?
8: Igen. Elképesztően nagy a sugárzás.
2: Ezt nézzétek meg, nem semmi.
1: Távol kell tartani az embereket.
8: Nem is rossz ötlet.
2: Küldök erősítést, ha esetleg újabb tűz keletkezne.
8: Ez a meteor vagy könnyű, ami képtelenség, vagy üres belül. Ha nehéz és szilárd lenne, óriási krátert vájt volna. Várjuk meg, amíg szépen kihűl. Ha elalhatok a városban, megvizsgálom.
6: Legyen a vendégünk, Dr. Forrester.
8: Köszönöm. 24 óráig talán le sem hűl. Mit csinálnak itt szombatonként?
0: Oh, semmi különöset.
6: De igen, este táncestet tartunk.

1997-ben halálos vírus pusztít el 5 milliárd embert. A túlélők elhagyják a bolygó felszínét. Ismét az

0: 12 majom.
1: Lehet, hogy kegyelmet kapsz.
2: Persze. Azért nem jönnek vissza az önkéntesek. Mind kegyelmet kapnak.
1: Volt, aki visszatért.
3: Vigyenek vissza! Vigyenek vissza! Minden jelentkeztemény!
2: A hetedikre viszik őket. Ott tartják mindet. Teljesen tropára ment az agyat.
1: Azt nem tudhatod, hogy tropára ment. Senki se látta. Lehet, hogy ez az egész csak rossz duma. Senki se tudja. Én sem hiszem. Sok szerencsét!
4: Önkéntes szolgálatra!
2: Én nem jelentkeztem.
4: Megint balhét akarsz?
2: Nem, semmit nem.

0: Kérem, a vérmintát a kapott edénybe tegye. A 700-as szobában társadalmi foglalkozás lesz az állandó szükségállapot 6. alfejezetének 23A és 96A paragrafusa ellenvédő számára.
1: Ám a mikrohullámok miriádjai, az infravörös üzenetek egyesek és nullák gigabájtjai között
2: Baltimore, 1990.
1: Kisebbek
2: április.
1: Kisebbek a tudománynál, az elektromosság fátyolában. De ha figyelünk rájuk, meghalljuk a magányos költő szavát, aki azt mondja, tegnap a mai nap őrülete szülte meg a holnap csendjét, diadalát vagy bukását. Így áll, hisz nem tudod, honnan jött és miért. Így áll, hisz nem tudod, miért lett, s hová.
3: Óriási felháborodást keltettek azok a felvételek, amelyeket állatkínzők kísérletek.
4: Állatkínzők kísérletek. Mind majmok vagyunk. Bántottak. Annyira nem, mint ezt a szegény nyuszit.
3: Az anya természet sokkal kegyetlenebb.
4: Nézd! Kihívják a sorsokat maguk ellen. Az emberiség meg is érdemli, hogy elpusztítsák.
5: Hú, elpusztítani az emberi fajt. Pompás ötlet. Pompás!
4: De arra ráérünk még előbb, azt mondtasítsunk a legközelebbi tennivalónkra.
5: Egy szót sem szóltam, tudod miről?
4: Miről beszélsz?
5: Ma ki?
4: Mi van?
6: Ne morogj, mint a medve! Ne lúgasd az orrod! Változtass a sorsodon! Ragadd meg az alkalmat!
5: Ragadd meg az alkalmat!
7: A férfi, bár a gáztámadás láthatólag nem hatott rá, nagyon izgatott volt. Azt állította, hogy a jövőből érkezett. Azért, hogy megtaláljon egy vírust, amely 1996 után letörli majd az emberiséget a föld színéről. Bár megsebesült, a katona eltűnt a kórházból. Nyilvánvalóan azért, hogy másokat is figyelmeztessen, és ezáltal a háború gyötrelmeit a Cassandra komplexus gyötrelmeivel helyettesítse. A görög legenda szerint Cassandrát azzal sújtották az istenek, hogy előre megjósolta a jövőt, de senki sem hitt neki. Így tehát együtt lép fel az előérzet és a tehetetlenség gyötrelme.
8: Megyek és beoltatom magam.
9: Üdvözlöm. Úgy érzem, Dr. Rayleigh alaposan megadta a vészmadaraknak.
10: Gondolja?
9: Meggyőző adatok utalnak arra, hogy a Föld nem fogja túlélni az emberek mértéktelenségét.
10: Ez igaz.
9: Az atomfegyverek elterjedése, a korlátlan szaporodás, a talaj, a víz, a levegő, a környezetszennyezés. Így aztán, ahogy mondta, valóban ránk fog szakadni az élet. És így a Homo sapiens mottója, gyerünk vásárolni. De valójában ez az őrület sikolyan.
11: Dr. Rayleigh, kérem, elnézést, elnézést. Dr. Rayleigh, nem tudom, ismeri a kutatásaimat?
10: Tessék!
4: Apám mondogatta, ne kiáss farkast, mert aztán az emberek nem hiszik el, ha tényleg történik valami.
10: Mi az, ami tényleg megtörténik, James?
4: Valami rettenetes. Hallgassunk valami zenét, ezt nem akarom hallani. Hallgassunk zenét, ezt nem akarom.

0: Ha-ho!
1: Ah, itt vagy!
0: Egyél is így áll, beszélnünk kell.
2: Most nem érek rá, le fogják rombolni a házamat.
0: Oha! Le fogják!
1: Már tudod?
0: Onnan.
2: Hogy?
0: Ja, hogy ők rombolják le. Értem. Figyelj, közölnöm kell veled valami fontosat. Most rögtön.
2: Mi lesz a házammal?
0: Földi munkások! Elhoztam a mogyoró gyönyörét. És sört! Ez kész. Gyerünk a kocsmába. Azt mondták, amíg van pia, nem rombolják le a házadat.
2: Te bízol benne?
0: Ó, persze, a világ végéig.
2: És az mikor lesz?
0: Úgy 12 perc múlva. Csapos, ide 6 korsó sört. Itt a világ vége.
3: 6 korsó sör rendel.
0: A többi a magáé. 10 perce van, hogy elköltse.
2: 3 korsó fejenként? Ebédidőben?
0: Bocsánat. Az idő illúzió. Az ebédidő kétszeresen. És edd a magyarót, mert a só hasznos.
2: Elmondanád, mi ez az egész?
0: Arthur, na most azt mondanám, nem Giffordban születtem, hanem egy kis bolygón a Beetlejuice mellett. Meglepődnél?
2: Miért? Tényleg ezt fogod mondani?
0: Emlékszel, hogy találkoztunk? Cél, neked nem volt fura, hogy kezet akartam fogni egy kocsival?
2: Talán biás voltál.
0: A kocsit hittem a domináns élőlénynek, ezért bemutatkoztam neki. Megmentetted az életemet, és ezt most viszonzom. Így áll.
2: Csütörtök van. Sose volt az én napom.
0: Figyelj, Arthur, ha a házad miatt vagy ki, akkor...
2: Nem a házam miatt.
0: Jut eszembe. 2 percünk van. Itt ki a sörödet.
2: Hé, a házam!
0: Föld népe, a vendégeim, még egy körre.
3: Tényleg itt a világ vége?
0: Igen.
3: Akkor most feküdjünk le, és húzzunk papírzacskót a fejünkre?
0: Ha gondolják.
3: A segít?
0: Ki van zárva?
3: Utolsó kör! Ne!

0: hallgatók, itt prostatikus vogon Jelc beszél a galaktikus hiperültervezési tanácstól. Mint nyilván tudják, a galaxis külső területeinek fejlesztési tervében szerepel egy a naprendszeren áthaladó hiperűrút megépítése. Ezért többek között az önök bolygóját is meg kell semmisítenünk. Ne tegyenek úgy, mintha meglepődtek volna. A terv megtekinthető, a helyi tervezőhivatal van, az Alpha Centaurini már 50 földi ég. Ha önöket nem érdeklik a helyi ügyek, az a maguk baja. Micsoda egy apatikus bolygó. Nem nagy kár érte.
1: Rájössz, mi lenne?

0: Saigon. Shit. I'm still only in Saigon. Every time I think I'm gonna wake up back in the jungle, when I was home after my first tour, it was worse.
1: Sanyi, Atesz és Marek.
2: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
2: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
1: Tilos Rádió.
2: Jó.
5: Ez nagyon jó.
1: FM 90.3. Hallgass.
2: Na kell takarod. Kell takarod.

0: tulajdonképpen azt hiszem verset először a pincében mondtam. Ha jól emlékszem, akkor a Hadak útját Aditól, amit ott is tanultam meg, mert hát módon volt, mert egy fás súfniban voltam a Deák Ferenc utcában, mostani föld alatti építkezésének helyén állt egy ház. Dr. Babics Antal professzoréknál voltam illegalitásban, és ott egy, mondom, fás pincében tanulgattam a Vörösjelek a Hadak útját. Aztán ez a ház tönkrement, de mégis abban a pillanatban, amikor értem jött Major elvtárs egy katonai dzsippen, Buda még ostrom alatt állt, sőt, akkor mentek éppen el a Vörösmarty térről a németek, akkor valahol ott mindenki a füle alatára ezt a betanult, először elmondható verset elmondtam.
1: Budán még a németek voltak az urak. Át is lőttek néha a felszabadult Pestre, a fejünk fölött repülőgép csaták, és mi tudtuk, hogy élünk, élni akartunk, és éltetni akartunk. Éltetni akartuk a pincékben fagyoskodó, az iszonyatok emlékétől gyötört embereket, akik nem tudták, hogy hol vannak a családtagjai. De élni kellett, és így készültünk a szabadság napjára. Villanyt kaptunk a szovjet csapatoktól, igaz, hogy ez a villany csak egyetlen lámpa volt a színpadon. A régi Magyar Színház teteje lukas volt, a színpad egyik részére beesett a hó, de mi rögtönöztünk egy díszletet, talán a legmodernebb és a legszebb díszletet. Egyetlen egy hosszú, vörös vásznat feszítettünk ki a fekete színpadon, a vászon két szélén nemzeti színű kokerdával, és magára a vászonra ezt írtuk fel, fázunk és éhezünk, átlőve oldalunk, részünk minden nyomor, de szabadok. És jöttek a színészek, egyik a másik után, Bobby Hilda, Várkonyi Zoltán, Pásztor János, és megérkezett Székely Mihály, egy teherautóról leszállt Sergio Faioni, megérkeztek a zenészek, Faioni dirigálta először az Internacionálét 1919 óta Magyarország. Furcsán nézhettünk ki, valamennyien soványak voltunk. Székely Mihály szakállasan érkezett, a kispesti plébános bújtatta.
0: Igen, én még arra is emlékszem, hogy miután valami egészen kopott, vagy hát nyűt ruhában volt, hogy az operaházba ment be előtte valahogy, és onnan az összedúlt, szétvert ruhatárból úgy emlékszem, hogy felvett magára egy ilyen nagy, azt hiszem, Boris Godunov köpenyét. És amikor megismételtük ezt a matinét a 25 éves évforduló alkalmából, Székely Mihály már nem lehetett ott, így hát csak egy zongora állt, egy szék, és ez a bizonyos köpeny volt rávetve.

0: és február 28-án sikerült megnyitnunk az első játszó színházat Pesten, a Nemzeti Színház Kamaraszínházát, a Népköztársaság útján, az akkori Andrássy úton. Az emberek nem akartak hinni a szemüknek, természetesen délután játszottunk, kiálltunk az utcára, úgy csalogattuk be a közönséget, jöttek szakállasan, hátizsákkal, ki csónakon jött át Budáról, ki az akkor megépített úgynevezett Manci hídon, amit fából építettek a felrobbantott Margit híd helyére. És jöttek, és bejöttek így, piszkosan, sárosan, hátizsákkal a színházba, és mi Csokonai Mihály özvegy Karnyóné című darabját játszottuk. Persze az előadás előtt Ady Endre versét is elmondtam, Vitéz Mihály ébresztése, szavak, kiknek főbusza volt Vitéz, s gazdag pillangó szárnyakat adott, szavak, szárnyatok bársonyára szedegesetek violaszagot, midőn felröppentek őt dicsér.
1: Én nem is tudom, hol szavartunk mi. Kisöpertek egy helyiséget a Dohány utcában. Hol találtak meg minket? Szinte nem is tudom elgondolni. Söpörtük a Nemzeti Színház romjait, vagy éppen egy ilyen strávkocsit, amit húztunk a Rákóczitól, onnan behívtak minket. Bementünk. Összejöttek az emberek, ez alig volt újság az újságokban, amiket itt látok. Hát lelehoztak egy-egy hirdetést, de az emberek annyira a saját bajukkal, a saját életükkel, megmentett életükkel voltak elfoglalva, hogy persze ez azért az élethez szervesen hozzátartozott, mint a kenyér. Például ilyen hirdetések voltak az újságban. Március 10. Halott és betegszállítást, fuvarozást kézi kocsival vállalunk. No, ehhez hozzáfűznék én valamit. A Nemzeti Színház takarítása közben a Corvin áruház alsó részében hullahekatombák álltak, és hát bizony veszélyeztették Budapest egészségi állapotát, úgyhogy ló nem volt természetesen, strávkocsival húzták ki az emberek ezeket a hullákat, akik úgy voltak rakva, mint a hasábfa. Egy ilyen fuvarral én is kimentem a kerepesi temetőbe, ahol valami olyan bizarr látvány volt az, hogy ott állt még Gömbös Gyulának a szobra, nagyobb volt, mint életnagyságú, és ilyen sárga bronzból volt, a nap rásütött, és önként az embernek az agyában az volt, hogy seregszemlét tart a népe felett. Vagy például március 13. Azt a nemes szívű urat, akinek december 24-én fehér kiskutyámat átadtam, kérem adjon hírt dr. Telekiné. Végül pedig a legtragikomikusabb. Március 2. A budapesti mentők betegszállítást jelenleg csak kétkerekű tolókocsin tudnak végezni. Tegnap egy ilyen betegszállítás alkalmával ismeretlen tettes a tolókocsit ellopta. Kérik a mentők, hogy aki hordágy nélküli tolókocsit lát, azonnal adja át a legközelebbi hatósági személynek. Tehát így indult ilyen bizarrul furcsán, de mégis az élet indult. A mi munkánk ebben természetesen a színház volt. Rengeteg volt akkoriban az úgynevezett díszelőadás, de hát hogy ne lett volna díszelőadás? Elsősorban azért volt díszelőadás, mert éltünk. Azért volt díszelőadás, mert mindenki fel akart lépni. Aki életben maradt, és aki színpad után vágyott. Tehát jöttek Székely Mihály, és énekelt, és énekelt. Végre énekelhetett. És ugyanígy sokan, sokan, százan és százan előbújtak. Én komolyan mondom, nem tudom honnan. Egyszerűen nem tudom honnan. Nem volt se posta, se telefon, se semmi, és egyszer csak mindenki ott volt, ahol éppen fölléptünk, a ház tömegbizottak javára. Valami elképesztő műsorokat olvasott az ember így az újságokban. Az összetétele elképesztő. Mert ma van egy konstrukció egy műsornak, akkor nem volt csak aki élt és aki jött. Aki játszani akart, és élni természetesen. Aztán egy nagy ünnepünk volt az első szabad május elseje. Valóban meg kell mondanom, ilyen, alig lehet rá visszaemlékezni, mert olyan tajtékos nap volt. Mert én már láttam azóta sok felvonulást, én láttam hömpölygő tömegeket, de azt a spontán, váratlan, frenetikus, örjöngő emberséget az utcán én még soha nem láttam. Mi is olyanok voltunk, mint a megszállottak. Hát mi feldíszített kocsival, strávkocs, akkor már volt ló kettő, hogy honnan nem tudom, de mindesetre két lóval kivonultunk jelmezbe, karnyónét játszani a Népligetbe, onnan lerángattak a színpadról, és ilyen kisebb trambulinokra felálltunk, kiszavalt mindenki, amit bírt, amit tudott, amit lehetett.

Gábor Andor, Ének a naphoz. 1945. május 1. Onsd május napja ránk a sugarad, minden más évnél százszor gazdagabb. Nagy éj terpett a magyar ég alatt, rabságban éltünk, s hultunk csúnya hadban. Szükségünk van rád, május drága napja, erőt ad nékünk, lángra szítsd erünk, hogy megmutassuk, most már észbe kapva, hogy küzdeni a jóért is merünk.

0: Igen, ez nagyon érdekes dolog volt, hogy is kezdődött. Tehát itt még romokban volt minden akkor. És hát az utolsó közös szereplésünk Tolnai Klárival a Francia Szobalány című darabban volt a Víg Színházban. És hát ezt nagyon sokan akarták volna még egyszer látni. Ez egyébként érdekes volt, mert a háború alatt azt mondták, jaj, ha én még egyszer láthatnám magukat a Francia Szobalányban. És akkor én mindig azt válaszoltam, hogy persze annak örülne, mert akkor maga is élne, meg én is. Mondtam, háború alatt. Na, szóval, amikor vége lett, akkor összekerültünk Klárival, és jöttek, hogy hát csináljuk meg ezt a Francia Szobalányt. Akkor elmentem, valamilyen hatósághoz kellett mennem, és elkérni a Zeneakadémia kamaratermét. Hát zsúfolt ház volt. Kim voltak a plakátok, akkor már 3 vagy 4 napja. És a 3. vagy 4. előadáson történt, hogy eljött hozzánk egy Somogyi Kálmán nevű színházigazgató, és azt mondta, hogy nagyon szeretné az ő színházába játszanánk ezt a darabot tovább. Ez az ő színháza, ez a, azt hiszem, ott van most a Báb Színház. Aztán ott játszottuk úgy, hogy ő fizette az úgynevezett dologi kiadásokat, tehát plakátot, világítást, egyebeket. Hát akkor még korán délután kezdődtek az előadások napfényben. És ami ezen felül maradt, azon osztoztunk. Tehát voltak éppen egy ilyen konzorcionális társaság volt ez, senkinek se volt fix fizetése. Ennek aztán nagyon nagy sikere volt annyira, hogy utána aztán eljátszottuk a Megsértették a Minisztériumot című zenés vígjátékot, ez egy kis francia darab volt, és azt akkor Fényes Alizzal és Gót Sándorral játszottuk, megint csak ilyen alapon. Hát így kezdődött voltak éppen a mi visszatérésünk a színpadra.
1: A szovjet tájékoztató iroda jelenti. Budapesten a 2. ukrán hadseregcsoport csapatai befejezték Pest megtisztítását az ellenségtől és elérték a Duna partját. Ilyen módon csupán a város kisebbik, budai része maradt az ellenség kezén.
2: 1945. január vége, február eleje.
1: Európa jelentős része még lángokban áll, de a fasiszta fenevad már saját barlangjának határain védekezik.
2: Február 2. A szovjet csapatok Berlintől 60 kilométerre elérik az Oderát.
1: Február 8. Az angol-amerikai erők új offenzívába kezdenek Hollandiában.
2: E napokban Jaltában a szövetséges államfők Németország összeomlás utáni ellenőrzéséről és az Egyesült Nemzetek létrehozásáról tárgyalnak. Magyarországon a Dunától keletre már béke honol. Az ideiglenes nemzeti kormány Debrecenben az újjáépítés tervein dolgozik.
1: De a Dunántúlon még heves harcok folynak. Csodafegyverekben reménykedve tombol a nyilas terror. Ketté szakadt a főváros, a hidak a Dunába hultak. Pesten már elkezdődik a romeltakarítás, de Budán, a Gellért-hegyen, a Várban, a Sashegyen minden háztömbért heves harcot folytatnak a szovjet csapatok.
2: A harci zaj gyakorta elnyomja a pesti oldal újjászületésének himnuszát. A végvonaglásban harcoló német csapatok gyilkos lövedékei olykor lecsapnak a békére rácsodálkozó pesti emberek között.

0: Kács Imre Romain Rolland halálára című versét.
1: Gépfegyverek, ágyúk, repülőgépek, kattogása, vadbömbölése hull ránk. Szétomlik a ház új esztendő napján, s romja alatt vigyorog véres hullám. Új esztendő, mit hoztál a világ? Megunta-e e roppant szörnyűséget? Füst és korom szaga eléget hullám, bűze, fertőz, e köves vidék. Eljött az est, lángnyaldossa a tájat, görös körül él még az őrület, s a láthatár mögött már más világot valónak kájákban a kis tüzet. Ostromlott várban élünk, s együtt érzünk az ostromlókkal, s e halvány remény dobog szívünkben, oltalmaz a pince, s szabad leszek tán holnap reggel.

Tulajdonképpen azt hiszem verset először a pincében mondtam. Ha jól emlékszem, akkor a hadakutyát Aditól, amit ott is tanultam meg, mert hát módon volt, mert egy fás sufniban voltam a Deák Ferenc utcában, mostani föld alatti építkezésének helyén állt egy ház. Dr. Babics Antal professzoréknál voltam illegalitásban, és ott egy, mondom, fás pincében tanulgattam a vörösjelek a hadakutyát. Aztán ez a ház tönkrement, de mégis abban a pillanatban, amikor értem jött major elvtárs egy katonai dzsippen Buda még ostrom alatt állt, sőt, akkor mentek éppen el a Vörösmarty térről a németek, akkor valahol ott mindenki a füle alatt ára ezt a betanult, először elmondható verset elmondta.

A felszabadulás nagyszerű pillanata engem a Víg Színházban ért. Utolsó két hónapomat, ezelőtt a nagy ünnep előtt, egy Víg Színházi pinceódúban töltöttem, és az utolsó napon már ebből az odúból távoznunk kellett, mert még mindig keresztül-kasul járkáltak a színház pincében az esesek. Lejutottam a két műszaki dolgozó barátunknak a segítségével, akiknek a nevét el kell, hogy mondjam, Sindelár színpadmester és Ricu Béla műszaki, akik ott jó néhányunkat rejtegettek, és levittek a Víg Színháznak egy olyan pince részébe, amely fölött egy vasrács volt, a Víg Színház kocsi feljárójának a vasrácsa, innen már láttuk az eget. És akkor láttam, meglepődve, hogy hányan voltak még ebben az épületben, amely közben az ott bujkálók fejére omlott egy bombázás után. Egy reggel aztán, ahol fűszőnyegekbe burkolva és királyi palástokkal takarózva feküdtünk valamennyien, megjelent az egyik műszaki, kora hajnalban azt mondta, na, itt vannak az oroszaid. Óriási boldogsággal, hurrázva, éhenezve rohantunk föl a pincéből a legális óvóhelyre, ahol pattogott a tűz a kályhában, és alig értünk be, megjelent az első szovjet katona, akit életemben láthattam. Innen aztán, mert nem tudtam semmit, sem a szüleimről, sem a mennyasszonyomról, elindultam, hogy megkeressem őket. A Barát utca sarkán, amely a ellenállás időszakában híres utca volt a számunkra, hiszen ott lakott Somogyi Bogyó, ami felejthetetlen kolléganőnk, akinek a lakásán gyakorta voltak illegális találkozók, és ebben az utcában lakott a mennyasszonyom is, szemeleve rakt most a feleségem. Az utca sarkon egy sovány emberbe botlottam, Major Tamás volt. Egymásra néztünk, és rögtön elkezdtünk játszani. Azt játszottuk, hogy nem történt itt semmi. Nem igaz, hogy mi már egy éve nem is láttuk egymást, azt se tudjuk, hogy él-e a másik, vagy nem. Csak annyi volt, hogy szervusz, szervusz. De hogy vagy? Jól, köszönöm. Nem jössz a pártközpontba? Kérdezte Major. Na, de, kérlek, gyerünk. És ebben valami olyan gyönyörű volt ezt kimondani és elmenni. Ennyi keserves hónap, év és idő után. Mint a legmagától értetődőbb dolog lett volna, elindultunk, elmentünk a köztársaság térre. Megettem életem első lópörköltjét, és azonnal elkezdődött az izgatott rohangálás. Szedjük össze a kollégákat. Ki hol lakik, hol található. Hogy tudnánk valamit csinálni?

a nagy rohangászásban megszületett január 18-ára, ami első matinénk az akkori Magyar Színházban, amelynek a tetején beesett a hó, ahol az előadás alatt még belövést kapott a színház, hiszen Budán még harcok voltak. Ezt a matinét aztán február 24-én megismételtük.

örömmel láttam, hogy drága színházamnak semmi baja nincs. Hát aztán ott találkoztam szintén a pincében a drága kollégáimmal, Lacó Pistával, jaj, de örültünk egymásnak. Azután lassanként megnyílt a színház, nem emlékszem próbákra, hogy történt. Március 15-én azután megnyitotta a színház a kapuit a Bánkban előadásával, délután 2 órakor kezdődött, 5 órakor már vége is volt. Partnereim voltak Palló Imre, Bánkban, akkor tűnt fel a nagyszerű Palánkai Klára, mint Gertrudis, én voltam Melinda, Székely Mihály volt Tiborc, és Ferencsik János dirigálta az előadást. Hát a közönség, magyar közönség is volt, de hát rengeteg orosz katona volt, női katonák is voltak, és úgy emlékszem, mikor vége volt az előadásnak, egy teherautón ültek női katonák, és kiabáltak nekem, akkor hallottam ezt a szót először, Harasó, Harasó, és már sötétedett, és találkoztam Fricsai Ferivel, mondom, jaj, Ferikém, kísérj hazát, én félek hazamenni, és ő mellém szegődött, és olyan kedves volt, hogy hazakísért a sötétedő városon végig a klinikára, ahol töltöttem a napjaimat. Csak azt tudom mondani, hogy amint megnyitott az operaház, ez nekem szárnyakat adott a további szereplésekhez, elég nagy, nehéz szerepeim voltak, amit látja a naplomból, és hát igazán boldogan folytattam az éneklést tovább, amennyire bírtam. De ez a legemlékezetesebb mégis, a március 15-e, mert hát, és ebben a gyönyörű magyar operával nyitott az opera, hát ezt nem lehet elfelejteni.

Én először február 23-án dirigáltam 1945-ben. Tulajdonképpen már le is maradtam, mert már előtte is muzsikáltak Pesten. Mire mi Budán kikecmeregtünk a pincékből, ami a könnyebb rész volt, ellenben amire átjutottunk Pestre, az volt a nehezebbik, mert egyszerűen se híd, se közlekedés nem volt. Most itten mindenféle vállalkozó legénykék valahol Óbuda fele különböző javakért hajlandók voltak átszállítani embereket, de ezek a különböző javak nekem nem voltak meg, mert az liszt volt, és zsír volt, és egyebek volt, nekem se liszt, se zsír, se pét, semmi nem volt. Kimásztunk a pincéből, mint a patkányok. És valahogy mégis rákönyörögtem magam egy kis evezős csónakra az Erzsébet híd fölött, nagy könyörgésre fölvettek, azzal, hogy megírtük, hogy a csónakot visszaküldjük. Mindenfelől jöttünk össze, voltak boldog emberek, akiknek lakásuk volt, aztán voltak boldog emberek, akiket befogadtak valahova. Én az operai kisszobámba húzottam meg egy időre, csak éppen arról lehetett szó, ami a legfontosabb volt, hogy gyerünk és élünk, és muzsikálunk. Mindjárt márciusban, amikor két koncertet is dirigáltam, azzal a székesfővárosi zenekarral, amely ma állami hangversenyzenekar, és amelyel ma is együtt muzsikálunk. Az egyiknek a műsorán letiltott zeneszerzők, már azelőtt letiltott zeneszerzők szerepeltek, amit ha most felolvasok, akkor mindenkinek égnek áll a haja, hogy ilyesmi megtörténhetett, hogy ezek egyáltalán akármilyen címen is le lehettek tiltva. Bach Weiner például, aztán Mendelssohn, aztán Goldmark, aztán Bartók, aztán Stravinsky. Olyan lista, amit hát az ember elmesél létező vagy nem létező unokáinak, akkor azt tátott szája hallgatják, és csúválják a fejeket, hogy ez itt valami nem stimmelhet, mert ez nem elhihető egész egyszerűen. Megható vagy legemlékezetesebb az első rádió adás volt, amelyen mi, mint szabadságnak a szimfonikus himnuszát, a harmadik Leonórát adtuk elő, azzal a rádiózenekarral, amely akkor állt össze, szintén a szélrózsa minden tájáról összegyűlve. Ismerősök is voltak közötte. Elég talán, ha annyit mondok, hogy a hangversenymester Tátrai Vilmos volt. És olyan izgalommal és olyan, hogy is mondjam, a gonddal és szeretettel készültünk mi erre a május 1-i harmadik Leonórára, amit nagyon nehéz elfelejteni. Ez már a diadalmas életnek volt a megnyilvánulása, a szabad életé. És ezt most már nem egy zárt terem közönségének játszottuk el, hanem az utcának, tehát a városnak hirdettük hangszórókon keresztül, és a városnak jelentettük a zene hangjaival azt, hogy az új élet megkezdődött.

Budán még a németek voltak az urak. Át is lőttek néha a felszabadult Pestre, a fejünk fölött repülőgép csaták, és mi tudtuk, hogy élünk, élni akartunk, és éltetni akartunk. Éltetni akartunk a pincékben fagyoskodó, az iszonyatok emlékétől gyötört embereket, akik nem tudták, hogy hol vannak a családtagjaik, de élni kellett, és így készültünk a szabadságnak ígérre. Villanyt kaptunk a szovjet csapatoktól, igaz, hogy ez a villany csak egyetlen lámpa volt a színpadon. A régi Magyar Színház teteje lukas volt, a színpad egyik részére beesett a hó, de mi rögtön ösztünk egy díszletet, talán a legmodernebb és a legszebb díszletet. Egyetlen egy hosszú, vörös vásznat feszítettünk ki a fekete színpadon, a vászon két szélén nemzeti színű kokerdával, és magára a vászonra ezt írtuk fel, fázunk és éhezünk, átlőve oldalunk, részünk minden nyomor, de szabadok vagyunk. És jöttek a színészek, egyik a másik után, Gobbi Hilda, Várkonyi Zoltán, Pásztor János, és megérkezett Székely Mihály, egy teherautóról leszállt Sergio Faioni, megérkeztek a zenészek, Faioni dirigálta az Internacionálét, furcsán nézhettünk ki, valamennyien soványak voltunk. Székely Mihály szakállasan érkezett a kispesti plébános bújtatni.

Igen, én még arra is emlékszem, hogy miután valami egészen kopott, vagy hát nyűjt ruhában volt, hogy az operaházba ment be előtte valahogy, és onnan az összedúlt, szétvert ruhatárból úgy emlékszem, hogy felvett magára egy ilyen nagy, azt hiszem Boris Godunov köpenyét.

0: Március 17-én Ortutai Gyula és Barsi Ödön főrendező Debrecenbe utazik az ideiglenes Magyar Nemzeti Kormány székhelyére. Itt megállapodás jött létre a kormány és Puskin szovjet követ között. A Szovjetunió tekintet nélkül a fegyverszüneti szerződés korlátozó rendelkezéseire hozzájárult, hogy a műszaki előfeltételek megteremtése után a Magyar Rádió műsorszolgálata megindulhasson. Az indulás időpontja május 1-e. Tekintettel arra, hogy rádiókészülékek a hallgatóknál akkoriban még nem voltak, a műszaki osztály dolgozói utcai hangszórókat szereltek fel. Ilyen hangszórók közvetítették műsorainkat a Nemzeti Múzeum kertjében, az Erzsébet téren, a mai Engels tér, a Liszt-Ferenc téren, a Blaha-Lujza téren, a Ferenc téren és a Szent István téren. A régi bemondók közül május 1-jéig csak Skoffelza jelentkezett. Az újakat hirdetés útján toborozta a rádió. Hogy hányan jelentkeztek pontosan, azt ma már nem tudom. Van, aki 760-ra, olyan is, aki 900-ra emlékszik. Tény, hogy a rádió udvara tele volt bemondó jelöltekkel. Hetekig tartó selejtezés után heten maradtunk. Köztük én is. Műsorunk a mártír halált halt Bajcsi Zsilinszky Endre kívánságára e szavakkal kezdődött. A Magyar Rádió végre magyar. És ezt Skoffelza, az akkori rangidős bemondó mondotta el.
1: február 15. A szovjet tájékoztatási iroda éjszakai jelentése. A második és harmadik ukrán hadseregcsoport csapatai befejezték a Budapesten körülzárt ellenséges erők felszámolását, és teljesen megtisztították Magyarország fővárosát a német hódítóktól.
2: A fővárosban elhallgattak a fegyverek. Megindult és egyre pezsgőbbé vált az újjáéledés.
1: Idézet az egyik legelső budapesti sajtótermék az Új Hang riportfüzetéből.
2: Megnyílt az első pesti kávéház. Az emberek téli kabátban ülnek. A menü egységes. Egy pohár fekete kávé, kis üvegtányér dzsem. A New York barokk pompája, a centrál irodalmi gőze, a Victoria üzleti zsivaja, a sok-sok pesti kávéház még a hó alatt téli álmát alussza. De a hóvirág már kidugta fejét. Még kisé zöldecske, de hírt hoz a pesti életről. Emberek, már van hóvirág! Emberek, lesz élet Pesten!
1: Február 15. A Magyar Kommunista Párt rendezésében lelkes közönség előtt adta első hangversenyét az újjászervezett Székes Fővárosi Zenekar. Beethoven, Bartók, Kodály és Csajkovszki egy-egy művének előadása mellett különös lelkesedéssel fogadott produkció volt az évek óta mellőzött Weiner Leo divertimentójának előadása.

0: Idézetek az 1945. február végén megjelent újságok hírrovataiból, művészek, írók, költők sorsáról.
1: A Latabár család épségben van. Az öreg Latyi karcsúvá fogyott. Az ifjú Kálmá ruháit elvitte a légnyomás, a téli kabátja alatt pizsamakabátot hord.
0: Várnai Zseni hírt adott magáról. Budán van, ahogy lehet, átjön Pestre.
1: Szerb Antalt és Sárközi Györgyöt elhurcolták.
0: Bulla Elma halálhíréből szó sem igaz. Budai villája azonban romhalmazzá vált.
1: A második kerületi elöljáróság lakásosztályát Tapolcai Gyula vezeti. Legalább olyan tehetséges lakáshivatali főnöknek, mint színésznek.
0: Bársony Rózsi a Veselényi utcai kórházban vöröskeresztes ápolónő. Ugyanott dolgozik Dénes Oszkár is a gyógyszertárban, mint laboráns.
1: Tolnai Klári villáját bomba találat érte. Jelenleg a Sztár Filmtársaság légópincéjében lakik.
0: Hirdetések a Szabadság című napilapban 1945. február végén.
1: Dr. Janovics Jenő színigazgató és neje Pór Lili azonnal tudassák hollétüket.
0: A Beszkárt kőbányai járata a gőzmozdony hibája miatt további intézkedésig szünetel.
1: Gyújtómágnesért, varrógépszíjért lisztet adok.
0: Dupla pelenkát, elsőrendűt adok, élelmiszerért.
1: Megrongált gyógyszertárt veszek. Címet a kiadóban.

0: Február végén újból megjelenik a Népszava. Zenekritikusa Jemnitz Sándor cikket ír Kóborlás az Operaház tetőpárkányán címmel.
1: Benfentes vezetőm lekísért az épület hatalmas óvóhelyére, írja Jemnitz. Mintaszerű szobarend uralkodik mindenfelé. Bekukkantok a bunker díszhelyére, Kodály Zoltán függönyökkel elzárt kis oldalfülkéjébe. A mester egy rögtönzött próbateremben karszerzeményére tanítja az összeverődött kamarakórust. Szimbolikusnak érezzük ezt a képet. Kodály Zoltán nem szavakkal, hanem cselekvéssel hirdeti napjaink első parancsát: dolgoznunk kell és meg nem állni. A testi munka mellett lássunk neki a szellemi romeltakarításnak is. A pince sötétjéből az operaház padlására megyünk, ahová bombatépte réseken át besüt a ragyogó februári nap. A legnagyobb kár az épület Dalszínház utcai felén keletkezett. Keskeny deszkákon járjuk be az operaház tetőpárkányát. Megcsodálom a vasöntvények és kőfaragványok aprólékos gondosságát. Szimbólumot látunk itt is a műhely munka következetes finomságában. Példát látunk benne, intő és serkentő példát. Fel a művészi munkára, a művészi munka legjavára.

0: Rádió Budapest 1 az 549,5 méteres hullámhosszon. Ismertetjük mai műsorunkat. Harangszó, himnusz, köszöntő 12 órakor. Dálnoki Miklós Béla, az ideiglenes nemzeti kormány miniszterelnöke beszél 12 óra 15 perckor. Hírek 12 óra 30 perckor. A munka ünnepe. A demokratikus pártok vezetőinek beszéde 12 óra 45 perckor. Bartók elmúlt időkből. Vásárhelyi Zoltán vezényli férfikar együttesét. Beethoven harmadik Leonóra nyitányát a rádió zenekar adja elő, vezényel Ferencsik János, körülbelül 13 óra 15 perckor. Mikor, mit, hol hallunk? A műsorszolgálat ismertetése 13 óra 45 perckor. Hírek 14 órakor. A Nemzeti Segély híradója és gyermekpostája 16 órakor. Hanglemez műsor 16 óra 10 perckor. Gobbi Hilda és Major Tamás verseket mond 16 óra 40 perckor. Hírek 17 órakor. A romok felett Zilahi Lajos beszél 17 óra 15 perckor. Májusfa, hangképek a szabad magyar májusról 17 óra 30 perckor. Hanglemez műsor 17 óra 45 perckor. Hírek 18 órakor. Hírek orosz nyelven 18 óra 5 perckor. Hírek angol nyelven 18 óra 10 perckor. Orosz műsor 18 óra 15 perckor. Hírek 19 órakor. Palló Imre doktor kurucnótákat énekel, a rádiózenekart Polgár Tibor vezényli 19 óra 15 perckor. Liszt Mazeppa című szimfonikus költeménye és 12. magyar rapszódiája csendül fel 19 óra 30 perckor. A nap eseményeinek összefoglalása 20 órakor. Ez volt az első nap műsora. A következő napokban egyre több és több, szebb és szebb műsorral jelentkeztünk, és izgalmas hírekkel. Ilyen volt az európai háború végének bejelentése május 9-én, és május 10-én már a következőkkel jelentkezhettünk. Idézet. Érdeklődéssel várja Budapest egész lakossága a rendelkezést, amely az 1941 óta tartó elsötétítést megszünteti. A szövetséges államok fővárosaiban már hetekkel korábban megszűnt az elsötétítés. Most, hogy a háború Európában véget ért, remélhetjük, hogy Budapest rövidesen szintén kivilágosodik. És másnap már ezt olvashattuk. Bekapcsolták a közvilágítást Budapesten, a polgármester elrendelte, hogy ahol jó a vezeték, gyulladjanak ki a lámpák. Az elsötétítést megszüntették. A rádiókészülékek használatát a Szövetséges Ellenőrző Bizottság szabaddá tette. Az illetékes hatóságok a zár alá vett rádiókészülékeket feloldják, és a közönségnek ismét rendelkezésére bocsátják. Ezeket a híreket én az újdonsült bemondó különös lelkesedéssel olvastam. A színházak, mozik műsorának ismertetése már 1-2 percet vett igénybe. Kedvezőbbek lettek a közellátásról szóló közlemények. Az új élet kezdetének izgalmas lüktetését mi a mikrofon előtt elsőként éreztük, és bíztató hírek formájában továbbadhattuk az egész országnak.
1: Az első hangversenyemet 1945. március 17-én rendeztem a Zeneakadémián, tehát akkor, amikor az egész ország felszabadítása Pecsen fejlődött. A különböző muzsikusokból Brunovszi Károly, a Filharmonia zenekar titkára személyesen kereste fel a tagokat, akikkel a Zeneakadémia hangverseny előtt 2010-ben szerepeltek a Magyar Színházban Ferencsik János és Somogyi László vezéletével. A Zeneakadémia mennyezetén hatalmas rés tátong. A hallgatóság téli kabátba felgyűlt galéllal, kalapban, kesztyűben ült, a zenekar tagjai viszont, hogy eleget tegyenek az elegancia követelményeinek, kis kabátba játszottak, ami valóban komoly kockázatot jelentett, mert nagyon hideg volt. Már a hangverseny megkezdés előtti hangulat is megható volt, mert egyre másra borultak egymás nyakába azok, akik az ostromot átélték és itt találkoztak először egymással. A hangverseny Beethoven Egmont nyitányával kezdődött. karmester és muzsikus szinte átszellemültek a boldogságtól, hogy megint hangszert lehet a kezükbe. Bach, Weiner, C-dur, tokkát és fuga következett. Aztán Mendelssohn hegedű verseny, mert Lengyel Gabriella játszott. Soha ennyi könnyes szemű ember hangverseny még nem látta. Goldmark falusi lakodalma, Bartók parasztdalai, majd Stravinsky Petruska szüccettette teljesen a hangversenyt. A délelőtti idő ellenére is bámulatos ünnepélyes volt a hangulat. Hozzátartozik ennek a matinénak a krónikájához, hogy Ortutai Gyula írt hozzá bevezető beszédet. Az eredeti tervek szerint neki kellett volna felolvasnia, de nem tudott megérkezni a hangverseny időpontjára. Más olvasta fel a beszédét, amelyben visszahívta Bartók Bélát magyar hazájába.

és február 28-án sikerült megnyitnunk az első játszó színházat Pesten, a Nemzeti Színház Kamara Színházát, a Népköztársaság útján az akkori Andrássy úton. Az emberek nem akartak hinni a szemüknek, természetesen délután játszottunk, kiálltunk az utcára, úgy csalogattuk be a közönséget, jöttek szakállasan, hátizsákkal, ki csónakon jött át Budáról, ki az akkor megépített úgynevezett Manci hídon, amit fából építettek a felrobbantott Margit híd helyére. És jöttek, és bejöttek így, piszkosan, sárosan hátizsákkal a színházba, és mi, Csokonai Mihály özvegy Karnyóné című darabját játszott. Persze, az előadás előtt Ady Endre versét is elmondtam, Vitéz Mihály ébresztése. Szavak, kiknek főbusza volt Vitéz, s gazdag pillangó szárnyakat adott. Szavak, szárnyatok bársonyára szedegesetek, viola szagot, midőn felröppentek őt dicsi.

0: Március elején a Kisgazdapárt a Zeneakadémia nagytermében megrendezte a fasiszta cenzúra által elnémított szerzők és zeneművek zenekari hangversenyét. Vezényelt Ferencsik János.
1: Én először február 23-án dirigáltam 1945-ben. Tulajdonképpen már le is maradtam, mert már előtte is muzsikáltak Pesten. Mire mi Budán kikecmeregtünk a pincékből, ami a könnyebb rész volt, ellenben amire átjutottunk Pestre, az volt a nehezebbik, mert egyszerűen se híd, se közlekedés nem volt. Most itten mindenféle vállalkozó legényki különböző javakért hajlandók voltak átszállítani embereket, de ezek a különböző javak nekem nem voltak meg, mert az liszt volt, és zsír volt, és egyebek voltak, nekem se liszt, se zsír, se pénz, semmi nem volt. Kimásztunk a pincéből, mint a patkányok. És valahogy mégis rákönyörögtem magam egy kis evezős csónakra az Erzsébet híd fölött, azzal, hogy megértük, hogy a csónakot visszaküldjük. Mindenfelől jöttünk össze. Voltak boldog emberek, akiknek lakásuk volt, aztán voltak boldog emberek, akiket befogadtak valahova. Én az operai kisszobámba húzottam meg egy időre, csak éppen arról lehetett szó, ami a legfontosabb volt, hogy élünk és muzsikálunk. Mindjárt márciusban, amikor két koncertet is dirigáltam azzal a székesfehérvárosi zenekarral, amely ma állami hangversenyzenekar, és amelyel ma is együtt muzsikálunk. Az egyiknek a műsorán azelőtt letiltott zeneszerzők szerepeltek, amit ha most felolvasok, akkor mindenkinek égnek áll a haja, hogy ilyesmi megtörténhetett, hogy ezek egyáltalán le lehettek tiltva. Weiner például, aztán Mendelssohn, aztán Goldmark, aztán Bartók, aztán Stravinsky. Olyan lista, amit az ember elmesél unokáinak, akkor azt tátott szájjal hallgatják, és csóválják a fejüket, itt valami nem stimmelhet, mert ez nem elhihető egész egyszerűen.
2: Kedves Ivan Cserenkevics, még bizonyára jól emlékszik a kulturális élet első jeleire, az operai, a hangverseny és a színházi előadásokra, a felszabadulás utáni első napokban.
3: Bizony az ilyesmit nem felejti el az ember. Mindenekelőtt a színházat kellett lábra állítani, de ezzel párhuzamosan már hangversenyeket is szerveztünk. Különösen a legelső koncert emléke eleven bennem, Fischer Anni játszott. Gyakran azért rendeztünk egy-egy hangversenyt, hogy egyúttal enni adjunk a közönségnek és az előadóknak. Közvetlenül a felszabadulás utáni napokban nem volt ritka eset, hogy éhező művészekkel, írókkal, alkotókkal találkoztam. Ezért különös koncertek voltak az első rendezvények, de senki sem ütközött meg azon, hogy közben evett az összegyűlt hallgatóság. Egyébként rövid idő alatt meglepően aktív zenei élet bontakozott ki Budapesten. Csaknem valamennyi rendezvényen ott voltam én is.
2: El tudom képzelni, milyen szívesen hallgatták a katonák és a polgári lakosok a szép zenét, mondhatnám így is a béke hangjait.
3: Az önök nemzeti muzsikája kelt életre legelőször, és aztán fokozatosan következett az ismerkedés a miénkkel. Mert hát eddig a szovjet zene, különösen a fasizmus éveiben aligha csendült fel Magyarországon. Kérésemre elküldték ide a Mojszejev együttest, hogy valami ízelítőt adjunk a mi művészetünkből. Aztán a további népszerűsítést szolgálta, hogy híres zongoraművészeket hivattam meg itteni fellépésre. Ekkor kezdett közeledni egymáshoz a két zenei világ, az önöké és a miénk. És, mint említettem, lehetőség szerint minden előadáson részt vettem, főként azért, mert szeretem a zenét, de azért is, mert személyes jó barátaim voltak a művészek. A zenészeket mind ismertem, becsültem, és kölcsönösen megtiszteltük egymást a látogatásokkal. Ma is őrzöm a fényképeket az első hetek zenei eseményeiről, és gyakran előveszem őket, hogy megmutassam régi és új barátaimnak.
2: Mi volt önnek, mint a város parancsnokának első maradandó zenei élménye?
3: Nehéz lenne megmondani, mert akkor egyszerre a gondok özöne szakadt a vállamra. A zene, a színház, az opera, a balett.
2: És nem is csak a kultúra.
3: És nem csak a kultúra, hanem az élelmezés megoldásra váró feladatai. A védelem, a közbiztonság és egyáltalán a bonyolult, néha áttekinthetetlen helyzet. De mindemellett a zenei élet kinyílt, kivirágzott, és én tőlem telhetően támogattam. Akkor ismerkedtem meg a magyar nemzeti muzsikával. Nagyon megtetszett. Akkor hallottam először a Bánkbánt, aztán a magyar művek egész sora következett. Ma is jól emlékszem, mennyire örültem, hogy az emberek füllel is átélik a kibontakozást. Milyen érdekes volt és milyen jó érzés, az előadó termek hidegek voltak, de felmelegítette őket a tömeg. A közönség nagyobbik része a kultúra kedvéért jött, és nem azért a 200 gram szovjet kenyérért, amit fejenként kapott. A zene vonzotta őket, és attól kezdve megmásíthatatlan véleményem a magyarokról, hogy a világ egyik legmuzikálisabb nemzete. Aztán járt itt a Mojszejev együttes, majd Alekszandrovék, a szovjet hadsereg művész együttese, világhírű pianisták jöttek el, köztük a fiatal Richter, és megkezdődött egy a testvérek között természetes sorozat, együtt léptek fel a magyar és a szovjet előadó művészek.
4: Дорогой Иван Терентьевич, вам, наверное, еще хорошо помнится о начале культурной жизни, оперных, концертных и театральных представлений после освобождения Венгрии.
5: Да, такие моменты не забываются. Первые, конечно, начались театры работать. Ну и параллельно с этим начались концерты даваться. Мне особенно запомнился первый концерт Анны Фишер. Часто концерты давались, потому что надо было средства собрать, надо кормить после того, что город освободился, все артисты, писатели, пианисты, они, собственно, голодали. Поэтому часто, как говорят, такие концерты нужны были, чтобы средства собрать. На это шли, я говорю, актив музыкальный, мир, как говорят, Венгрии, Будапешт. Почти все концерты я присутствовал.
4: Я могу себе представить, как охотно послушали солдаты и гражданское население, собственно говоря, звуки мира, значит, красивую музыку.
5: Да, музыка вначале, в основном, национальная. Потом постепенно, кстати, советская музыка не была очень развита, потому что при фашизме советская музыка не популяризировалась. По моей просьбе сюда был приглашен ансамбль Моисеева, чтобы показать советское, как говорится, искусство. Значит, для того, чтобы популяризовать и нашу музыку, по моей просьбе, были приглашены советские пианисты известные, которые здесь дали только несколько концертов. Таким образом, музыка начала объединяться, венгерская, национальная и советская одновременно. На всех концертах я обязательно присутствовал. Потому что, во-первых, нельзя было отказать. Люди так ко мне просились, приходили. Всех музыкальный мир, я его знал, всех музыкантов. И они меня, конечно, знали, друг друга уважали, как говорят, это дело. Относились друг к другу с большой любовью. У меня есть несколько фотографий, концертов, где мы встречались. Если бы это можно было показать населению, я бы показал.
4: Что было вам, как коменданту города, первое музыкальное переживание?
5: Тут, видите, даже трудно сказать. Потому что для меня тут явилось сразу, надо и музыка, и театры, и опера, и балет.
4: И не только культура.
5: И не только культура, а надо и кормить было людей. Потому что надо было и дать, где жить. Но независимо от того, что столько было сложных вопросов, и дети, как известно, были беспризорным, все много было. Но параллельно с этим жизнь музыкальная, она развивалась. И моя задача стала в том, что ее им поддерживать. До этого я не был знаком с национальной венгерской музыкой. И она мне очень понравилась. Бан-бан ставить, конечно, и другие. Так что музыкальный мир развивался, и люди это дело понимали. Самое интересное, несмотря на то, что еще были голодные, хлеба, что все, первый хлеб начали выдавать по 100-200 грамм на человека. Советское правительство прислало хлеб по моей просьбе. И раздавали, хлеб. Но независимо, как будто голодные люди в театр, на музыку шли. Поэтому я видел, что венгерский народ очень музыкальный, любит музыку. И поэтому и просил и нашу музыку прислать, чтобы, как говорить, породнить, чтобы друг друга. Моисеев ансамбль был. Потом ансамбль советской армии был, Александрова здесь. Значит, потом наши пианисты приезжали, Рихтеры, значит, другие товарищи, известные наши пианисты, играли отдельные концерты. Причем концерты давались совместно, некоторые наши и венгерские.

0: Az említett hangverseny megszervezése Kuhn Imre érdeme.
1: A felszabadulás utáni első hangversenyemet 1945. március 17-én rendeztem a Zeneakadémián, tehát akkor, amikor az egész ország felszabadítása Pécsen fejeződött. Brunovszi Károly, a Filharmónia zenekar titkára személyesen kereste fel a tagokat, akikkel a Zeneakadémia hangverseny előtt két ízben szerepeltek a Magyar Színházban, Ferencsik János és Somogyi László vezéletével. A Zeneakadémia mennyezetén hatalmas rés tátongott. A hallgatóság téli kabátba felgyűlt galérlal kalapban kesztyűben ült, a zenekar tagjai viszont, hogy eleget tegyenek az elegancia követelményeinek, kis kabátba játszottak, ami valóban komoly kockázatot jelentett, mert nagyon hideg volt. Már a hangverseny megkezdés előtti hangulat is megható volt, mert egyre másra borultak egymás nyakába azok, akik az ostromot átélték, és itt találkoztak először egymással. Hozzátartozik ennek a matinénak a krónikájához, hogy Ortutai Gyula írt hozzá bevezető beszédet. Az eredeti tervek szerint neki kellett volna felolvasnia, de nem tudott megérkezni a hangverseny időpontjára. Más olvasta fel a beszédét, amelyben visszahívta Bartók Bélát Magyar hazájába.

1944. szeptemberében éppen illegális rendezvúra mentem, és Budán, a Kavics utcának a lejtőjén találkoztam Illyés Gyulával. A párt megbízásából megkértem, írjon nekünk forradalmi verset, amelyet talán meg tudunk zenésíteni, hiszen abban reménykedtünk, hogy fegyveres felkelés lesz, ez még a Horthy-féle proklamáció előtt volt. Illyés Gyula rendezvút adott nekem, és egy hét múlva átnyújtotta a verset. A vers első ízben, akkor még névtelenül, a Szabad Szó 1945. május 1-jei számában jelent meg. Rendet. Rendet, rendet, rendet végre. Ki a szennyet a szemétre? Házat tája ez az ország, takarítsuk ki a mocskát. Hol a rend, hol egyre lába kél annak, mint nekünk járna? Oda minden, ide semmi? Itt kell mindent helyre tenni. Mit tirtúr az ügyeinkben? Told a tőkést félre innen. Húst a tálba, kézbe fegyvert. Földjére a szegény embert. Ócska odu maga a ház, nem menti meg a vakolás. Rakjunk újat, meglakhatót, egy egész nemzetnek való. Rongyos ez a ruha rajtunk, ideje, hogy újat kapjunk, szabjunk, jobbat, varjunk, másat. Csináljunk egy szövőgyárat, acélgyárat, kenyérgyárat, mutassuk meg a világnak, mi lesz itt, ha kedve támad a parasztnak, a munkásnak. Sötét sarok Magyarország, elhozzuk a napot hozzád, a ragyogó rendet föléd, árva nemzet, elárvult nép. Nem lehet a lég korommal, tele romlott gondolattal, húzatot rá, tégy egy próbát, szellőztest ki Európát.

0: A hadihelyzet 1945. március elején.
1: A szovjet csapatok az Odera keleti partjánál törnek előre. Magyarországon pedig a Balatontól északkeletre és délre visszaverték az ellenség nagy gyalogos és páncélos erőkkel végrehajtott támadásait. A második bielorusz hadsereg csapatai 20 kilométernyire közelítették meg Danzigot. Az angol-amerikai csapatok Remagen közelében átkeltek a Rajnán, Köln elesett, Tetten tábornok Koblenz felé közeledik.
0: Belföldi hírek.
1: Megnyíltak az IBUSZ menetjegyirodái. Egyelőre csupán utazási felvilágosításokat adnak.
0: Nagy-Budapest területén megindult a közönséges és ajánlott levélforgalom.
1: A Hősök terére március 15-e alkalmából tervezett ünnepség, amely előreláthatóan 100 000-es tömeget vonzott volna, elmarad, mivel a Dunántúlon még heves harcok folynak. Illetékes körök nem tartják helyesnek, hogy a szabad ég alatt ilyen óriási tömeg gyűjjön össze, így kerületenként fedett helyiségekben rendezik meg az ünnepségeket.
0: 1945. március 15-e. Az Operaház megnyitja kapuit. A nagy eseményről a Népszavában Jemnitz Sándor így emlékezik meg.
1: Ezúttal kétszer is kaput nyitott az Operaház, ősszel és tavasszal. Először a Ború meg az Alkony őszével, és másodszor az újonnan ébredő remények, az újrakezdés jegyében frissen serkenő erők tavaszával. Az első félidőnek épp oly rövid, mint dicstelen története, lezárult. Megilletődve foglaljuk el régi helyünket a földszinti sorok egyik sarokülésén. A műsor Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusával kezdődik. A szerző személyesen vezényel, és a közönség forrón ünnepli. Erkel Bánkbányának első két felvonásával végződik az emlékezetes kapunyító előadás. Nem forgatjuk a kritika hegyes tollát. Érjük be azzal, hogy az Operaház rövid heteken belül felvehette művészi munkáját. Úgy találkoztunk most vele, mint sok jó baráttal, aki megfogyva bár, de egészségesen vetődött utunkba. Itt is, ott is felharsan az öröm kiáltása. Megvagy, s ez a lényeg, a többi majd adódik. Minden közreműködő remekelt, Osváth Júlia az előadás költői Melindája egyik legszebb alakításával gyönyörködtetett minket.
2: Örömmel láttam, hogy drága színházamnak semmi baja nincs. Hát aztán találkoztam szintén a pincében a drága kollégáimmal, Lacó Pistával, jaj, de örültünk egymásnak. Március 15-én azután megnyitotta a színháza kapuit a Bánkbán előadásával, délután 2 órakor kezdődött, 5 órakor már vége is volt. Partnereim voltak Palló Imre, Bánkbán, akkor tűnt fel a nagyszerű Palánkai Klára, mint Gertrudis, én voltam Melinda, Székely Mihály volt Tiborz, és Ferencsik János dirigálta az előadást. Hát a közönség magyar közönség is volt, de hát rengeteg orosz katona volt, női katonák is voltak, és úgy emlékszem, mikor vége volt az előadásnak, egy teherautón ültek női katonák, és kiabáltak nekem, akkor hallottam ezt a szót először, Harasó, Harasó, és már sötétedett, és találkoztam Fricsai Ferivel, mondom, jaj, Ferikém, kísérj hazát, én félek hazamenni, és ő mellém szegődött, és olyan kedves volt, hogy hazakísért a sötétedő városon végig a klinikára. Amint megnyitott az Operaház, ez nekem szárnyakat adott a további szereplésekhez, és hát igazán boldogan folytattam az éneklést tovább, amennyire bírtam. De ez a legemlékezetesebb mégis a március 15-e, mert hát, és ebben a gyönyörű magyar operával nyitott az opera, hát ezt nem lehet elfelejteni.

Honda gérünk értesítés, hogy nyugatról segítségért szervizet. Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar adóvezér. Figyelem, figyelem! Itt a szabad

0: hogy az Egyesült Államok azonnal befogad és új hazához juttat 40 ezer magyar menekültet, akiknek ide szállítása napokon belül megkezdődik az amerikai hadsereg légihídján. A menekülteknek azonban még a túlzsúfolt ausztriai táborokban azonnali segélyre, pénzre, ruhaneműre, gyógyszerre, takarókra, élelmiszerre volt szüksége. És ekkor a 22 éves Elvis Presley megkérte Ed Sullivant, hogy az egész ország TV közönsége előtt jelentse be a kaliforniai Hollywoodban, még mielőtt megkezdik legújabb filmjének forgatását, koncertet ad a magyar menekültek megsegítésére. És szeretné emlékeztetni a nézőket, meg hallgatóságát, hogy a magyar menekültek ügyében olyan őszinte és mély érzéseket táplál, hogy kér mindenkit hozzájárulásukat a magyar menekültek rendkívüli segély alapjához már a koncert előtt kezdjék beküldeni. És aztán Sullivan bejelentette azt is, hogy Elvis egy dalt is ajánl a magyar menekülteknek, a Peace in the Valley, a Béke a Völgyben című balladát, amely a legjobban kifejezésre juttatja érzelmeit a magyar menekültek iránt. Most a Sullivan féle bevezetés következik eredeti felvételről, majd ezt követi Elvis Presley.
1: While he's out there, he's gonna do a big Hungarian relief show. But because he feels so keenly, this young man feels so keenly about Hungarian relief, he urges all of us through the country to remember that immediate aid is needed. So long before his benefit show is put on, he wants to remind you to send in your checks to your various churches, the Red Cross, etc. Now he's going to sing a song. He feels that this is sort of in the mood that he'd like to create. Peace in the Valley. Here is Elvis Presley.

0: Molnár Ferenc újévi üzenete az Amerika hangja műsorában 1951-ben. Darvas Lili ajándéka.
1: Hölgyeim és uraim, az Amerika hangja, mint tavaly, az idén is megtisztelt azzal, hogy íróasztalom köré gyűjtötte íróit, mérnökeit és gépeit, hogy rövid újévi köszöntőmet önöknek továbbítsak. Mint a tavalyi köszöntő, az idei sem lesz világpolitikai szónoklat, rajtam kívül is vannak mindenféle nemzetbeli írók, akiket annyira érdekel maga a homo sapiens, az emberi lény úgy, ahogy Isten megteremtette, hogy talán helytelenül elmulasztanak regényekkel és színdarabokkal beleavatkozni a tömegek közéletének problémáiba, már csak azért is, mert manapság a világon éppen elég szakértő működik ezen a téren, ha ugyan nem sokkal több, mint kellene. Így hát megint csak beszéljünk intim hangon. Ne adjunk világtörténelmi tanulmányt, hanem magánbeszélgetést. Mégpedig egy magánbeszélgetést, amely a minap folyt le, és amelynek tárgya éppen ez a mai rövid újévi köszöntő volt. Egy kollégámat, aki nem él olyan zárkózott életet, mint mi néhányan, megkérdeztem, hogy mit gondol. Az ő véleménye szerint miről szóljon az idei újévi köszöntő, amely ilyen óriási távolságokon át repül egyik világból a másikba, óriási távolságokon át, mert ugye tudjuk, a mérföldek ezrei a világok között 1939 óta bizony milliókká növekedtek. A kollégám olyan hamar felelt a kérdésemre, hogy most már restelni kezdem, hogy kérdés nélkül nem jöttem rá a megoldásra. Ezt mondta, a köszöntő legyen egy könnyes mosoly. Ez az, hölgyeim és uraim. Ez az a minimum, a legkevesebb, amit vissza kell kapnunk a boldogabb időt elvesztett hangos nevetéseiről. És ez az a maximum, a legtöbb, ameddig manapság elmehetünk azon az úton, amely a sírástól a nevetéshez vezet. Könnyes mosoly. Tulajdonképp látni kellene ezt egy emberi arcon, nem szavakkal körülbelül. De mert valóban ez az, amit Szilveszter este a tengeren túlra kell küldeni, kénytelenek vagyunk szavakkal a levegő villamos hullámaira bízni az értelmét. Mi a könnyes mosoly? A legdrágább gyémántokkal kirakott kezdete, legkezdete az emberi ajkak vidámra rajzolódásának. A mosoly az emberi arc napfelkelte, de az a mosoly, amire mi gondolunk, ma még nem ragyog a napfelkelte teljes fényével, mert esőcsöppek fátyolozzák el. Mit jelent ebben a mai üzenetben ez a szó, hogy könny? Jelenti az emberiség közelmúltját és jelenét. Mit jelent a mosoly? Jelenti a jövő reménységének derengését, amely bármilyen halvány, de derengés. Bármennyire könnyes is ez a mosoly, még most, mégis előfutárja a mi szomorú arcunk eljövendő igazi napfelkeltének, a teljes fényben ragyogónak. Ez a néhány szilveszteresti szó, némelyek szemében a civilizált emberiségbe vetett határtalan bizalomnak fog feltűnni, vagy, hogy latinul beszéljünk, szentimentális optimizmusnak. Nem bánom, mert meg vagyok győződve, hogy éppen ez az, amit az elmúlt év komor tanulságai és az eljövendő év békés reményeket keltő ígéretei alapján ma este a hullámok hátán tengeren túlra kell küldeni. és hogy végül egy szép magyar költemény szavait idéztem. Szív küldi szívnek szívesen, amihez úgy érzem hozzá kell tenni, és ezt soha, soha el nem felejteni, hogy ezek a szavak abból az országból indulnak el, amely itt lakó minnyáján

0: Fejtő Ferenc beszél pályakezdéséről, a magyar kultúra iránti elköteleződéséről és emigrációja kiváltó okáról. A felvételt Fodor Ilona készítette 1976. július 16-án a Párizs melletti Nűszűrszenben.
1: Számomra a tág horizont az tulajdonképpen akkor volt, amikor a szülővárosomból Nagykanizsáról elfér Budapestre. Budapest az számomra Párizs volt. Teljesen kitágult a horizonton, és amikor az embernek az a szerencséje, hogy néhány év után belekerül mondjuk az irodalmi életnek központjába, megismerkedtem egyrészt Babits Mihállyal is, az egész nyugatkörrel, és azután Hatvani Lajos mondjuk, aki fölfedezett, aki íróvá szentelt, az mellesleg egy nagyon mulatságos módon történt, mert ő olvasta a Nyugatban az egyik cikkemet, nem ismertem őt, akkor telefonált nekem, és szóval, hogy szeretne megismerni, és jöjjek el hozzá vacsorára, és elmentem hozzá vacsorára, és most képzelj el, egy fiatal srác, amilyen akkor voltam tapasztalatlan, és teljesen ismeretlen, és akkor ott volt egy asztalnál, ott volt a Hevesi András, a Csészabó, az Ignótus Pál, a József Attila, a Katona Jendő, nem is tudom, még kik voltak ottan, szóval egy nagy asztalnál, és akkor egyszerre, amikor bejövöd, akkor a 60 mutat be mindenkinek, mondtam, hogy Fejtő Ferenc, aki egy igazi író. Attól kezdve 60 városnál, szóval állandóan ott jártam, őt rendkívül szerettem, és szóval akkor láttam, hogy mit jelent az, hogy valaki teljesen tulajdonképpen önzetlen, csak azért, mert egy írása meg tetszik valakinek, ugye akkor mindent elkövet érte, hogy azt segítse, hogy mellé álljon. Ez volt 60 számomra. De akkor bekerültem egy körbe, egy baráti körbe, hát aminél jobbat tulajdonképpen hol találhattam volna az egész világon. Mert kifelejtettem a Karintit és a Szomorit és a Tépernőt, akik szintén ott voltak, akik ott voltak ezen a vacsorán. Az szép szó számomra életemnek tulajdonképpen a legszebb évei volt, tehát szóval az egy olyan stimulás, olyan gyönyörű dolog volt csinálni valamit, amivel az ember hisz. Az a tény, hogy még lakást is, egyebet is nehezen változtattam az életben, az mutatja, hogy ragaszkodom a környezetemhez, és nem vagyok egy bolygó zsidó, nem vagyok egy vándor természetű ember, ellenkezőleg már mint gyerek is rendkívül érzékeny voltam a gyökerek iránt. Meg akartam vetni a lábamat, mondjuk a magyar talajon, ha már szabad a saját fejlődésemről is beszélni, mikor egyetemi hallgató voltam Pécset, akkor a Szabó Dezsőnek a hatása alá kerültem erősen. Szabó Dezsőt aztán meg is ismertem személyesen, voltak is vele kapcsolataim, és valahogy ami legjobban megkapott benne, az elmélet, amit később az IÉS-ben fedeztem fel. Szóval láttam, hogy milyen rajongási, talán túlzott romantikával, stb. De milyen rajongási szereti ő a magyar népet. Iskolatársaim, barátaim között volt sok paraszt gyerek, elég jól ismertem ezt a dunantúli parasztságot, ami tulajdonképpen nagyon a Balatonon és a Göcseiben, stb. Akikkel nagyon jól éreztem magamat, és hozzájuk tartozónak éreztem magamat, és tulajdonképpen ez az asszimiláció, a gyökeretverés Magyarországon, az bennem valami nagyon mély valami volt. Mikor Adinak egy verse emlékszem, hogy mennyire megkapott, amikor nem tudom, hogy szól az a vers, hogy nem tudom, milyen sváboknak, vagy nem tudom, én nem vagyok magyar. Mélységesen magyarnak éreztem magamat, és akartam érezni magamat, és az irodalmi működésemnek az elején is tulajdonképpen a IÉS iránti szimpátiám, és az a tény, hogy mondjuk a népies mozgalmat nem vetettem el olyan erőteljesen vagy fanatikusan, mint a Ignótus Pál, vagy akár a József Attila is, vagy Németh Bandi, vagy a Hevesi András például, aki szintén nagyon anti-népi volt. Ez azért volt, mert éreztem, hogy itt van egy faji probléma, egy magyar nemzeti probléma, a magyar népnek a problémája, és valahogy elkötelezettnek éreztem magamat iránta, és nem véletlen, hogy tulajdonképpen a közvetlen története miatt annak, hogy ki kellett jönnöm Franciaországba. A közvetlen történet

De az, hogy a szép szó egy irodalmi estét rendezett Makó, egy teljes paraszt közönség előtt, akik a gazdakört teljesen megtöltötték, és ezután az előadás után ott maradtunk 3 óráig beszélgetni a parasztokkal. És ez olyan mély benyomást tett rám a makói parasztoknak az okossága, bölcsessége, ahogy a magyar politikát, ahogy a világpolitikát megítéltek, hogy erről egy cikket írtam a Népszavába. A makói, nem is tudom mi volt a címe, makói parasztok. És emiatt a cikk miatt osztály elleni izgatás címén eljárást indítottak ellenem, mert a cikkben szembeállítottam a magyar népnek a józanságát és a fasizmussal szemben való teljes idegenkedését, a pesti hivatalnok réteg és a kispolgárságnak az irányvesztettségével is. És ebben láttak osztály elleni izgatás, és ezért ítéltek el megint 6 hónapi börtönre, azzal a mellékzöngével, hogy aztán a tudomásomra hozták, hogyha leülöm a büntetést, utána, mint nem kívánatos elemet, az internálhatnak is évekre. És ez vett rá arra, hogy elmenjek be. Szóval ez nem véletlen, hogy ez a magyar parasztság mellett való kiállásként történt, és az sem véletlen, hogy Zatáranak sok minden választott el, mondjuk a Féja Gézától, ideológiailag egyébként is. Viharsarokról én írtam a kritikát a szép szóval, és egy rendkívül pozitív kritikát írtam róla, és amikor emiatt, a könyv miatt szintén eljárás indított ellen, akkor tiltakoztam a szép szóban az eljárás ellen.

Ti nos rádió. A kert a karót hallottátok. És benne kultúrtörténeti szövegeket, a pontos tracklistát és a forrásokat.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Hát beállt Ecéja János egy urasághó kocsisnak. Na, az uraságnak volt egy lánya. Ecéhoz nagyon mehetett volna ki a pusztára megnézni a jószágokat. Befogotta János, az mennek. Mennek a fiákért. Mikor kiérnek, hát azt mondja a kisasszony.
1: János, hajtson legelsőbb is a kanászhó, megnézzük a disznókat.
0: Jó van. Hajta János arra a járáson. Mikor odaérnek a kanászhóval, kan búgja a disznót, azt mondja a kisasszony.
1: János, mit csinálnak azok ott?
0: Kisasszony, kérem, azt mondja János, az föláll a disznónak a hátára, nézi, hogy messze van-e a kanász, hogy elszökjön a kukoricába. Mennek tovább, mennek a csordáhú, ott meg a bika ugorja a tehenet. Azt mondja a kisasszony.
1: János, mit csinál az ottan?
0: Az kisasszony, kérem szépen, fölállt a másiknak a hátára, nézi, hogy messze van-e a kút. Szomjas.
1: Jó. Hajtson, János, elmegyünk, megnézzük a juhászt.
0: Mikor odaérnek a juhászó, hát a csődör szamár ugorja a kancát.
1: János, azok ott mit csinálnak?
0: Kisasszony, kérem, azok cikáztak, játszottak ott az árokparton. Az kiment a dereka a hérű, az most tapossa a derekát.
1: Igen ám, de a kisasszony észrevette, hogy a szamárcsődör előbb kieresztette a csilibunkóját, az belenyomta a kancába. Mit nyomott az ott deneki János? Hát kisasszony, kérem, az az alsón sokat szellentett, a csődör szamár meg most bünteti.
0: Az mondja kisasszony.
1: Mégiscsak hajtson János tovább arra az erdő felé.
0: Kisasszony, kérem, ott rázós az út.
1: Nem baj az, János.
0: Kihajtotta János arra az erdő felé. Mikor beértek egy kicsit az erdőbe, azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, szellentettem.
0: Hát nem marad más a Jánosnak, mint hogy elővette ő is a csilibunkóját, az megbüntette a kisasszony. Jól van, mennek tovább. Egyszer azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, én már megint szellentettem.
0: Hát a János megbüntette még egyszer. Megint mennek tovább. Már látszik a kastély az erdő szélibű. Azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, még egyet szellentettem.
0: Azt mondja a János. Na, én tőlem már össze is csinálhassa magát a kisasszony. Nékem elfogyott a büntetőké.
2: Volt egy király, annak volt három lánya. Na, egyszer a király el akar menni a vásárba. Azt mondja a lányainak. Na, lányaim, mit hozzak nektek a vásárból? Milyen vásárfiát? Azt mondja a legöregebb. Nekem, édesapám, hozzál egy aranyruhát, de olyan könnyű legyen, mint a bikanyál, amit a szél visz. Azt mondja a középső. Nekem egy ezüst cipőt, de olyan hangja légyen, mikor lépek, mint a csöngettyűnek. Azt mondja a király. Jó van. Hát neked édes legkisebb lánya. Mit hozzak a vásárból? Mert a legkisebb volt a legszebb is. Azt csak hall. Azt mondja a lány. Nekem, édesapám, hozzon egy olyan virágot, ami 5 perc alatt a duplájára megbír nyőni. Hát, elment a király a vásárba. Már 3. napja oda van, mert akkor még nem egy napig tartottak a vásáron. De aztán ugye csak hazajön. Hozza a legöregebb lányának az aranyruhát, a középsőnek az ezüst cipőt, a legkisebbnek meg azt mondja. Neked, kis hiányom, nem bírtam teljesíteni a kívánságot, akárhogy akartam. Végig kerestem az egész vásárt. Olyan virág, ami 5 perc alatt a duplájára megnyőne, olyan nincs is. Hiába locsóták ottan. Kívánj, amit akarsz. Amit teljesíteni bírok, neked teljesítem. Azt mondja a lány. Dehogy se nincs, édesapám. Hiálj csak ide János kocsisunkat, majd megmutatom. behívják azt a királylány, meg csak elkapja a csili bunkóját neki. Az meg elkezd ám tagadni. Na lássa, édesapám, hogy van olyan virág. Nem is köllött 5 perc, azt megnyőtt a duplájára. Csak úgy nyílik a rózsája neki. Hát még mikor az én cserepembe ültessük. Hát ha neked ez a kívánságod, azt mondja a király, egye meg a fene, nem bánom. Legyen a tied. Így lett a János kocsisé a legkisebb királylányé. Aztán ütetgethették.
0: Volt a katonáiknál századosnak egy legénye, aki a lovakat rendezte, a ján. Na, egyszer valahunnan várták az ezredes urat. Nos, hogy majd kimennek elébe parádéba. Az ezredesnek nagyon szép fiatal felesége volt. Azt mondja kapitánya Jánosnak, te János, nagyon rendbe hoznám azokat a lovakat, úgy menjenek, mintha a saját lakodalmukba mennének. Jó, úgy lesz. Kipucolta a János, csak úgy fín lett a szőrű, de nagyon szépen mennek a lovak. A kapitány uré egész úton ágaskodik, de nyerít nem bír magával. Na, odaértek, hogy majd várják nem sokágyütt is, leszáll az ezredes a vonatrú meg a felesége, a kapitány lova meg kiresztette ámos lóbálja, nyerít veri a hasát a durugjával. Nézi a menyecske, nézi az ezredes is, nem szól. Mikor azt beérnek, híja a kapitány. Ugye, mit csináltatok avval lóva, hogy úgy meg volt kanosodva, hogy úgy viselkedett? Én nem tudom, ezredes úr, azt mondja, majd megkérdezem a János. Hívassa a János. Te János, mit csináltál a lovammal, hogy úgy meg volt evüve? Hát nem azt mondta a százados úr, hogy úgy menjen, mint a saját lakodalmába menne? De azt mondta, hát úgy megy. Jól van, te mit? Hát a senkibe gyugtam egy kis darab szalmát köröszbe. Azt mondja az ezredes. Jól van, de a feleségemnek meg ne mondjátok, ha kérdezi, mert az képes lesz azt az egész szalmakazlat a senkembe gyugja.
2: Ez meg úgy történt, hogy szállásóva voltak az egyik faluba katonák. Szemet vetett a kapitány az egyik menyecskére. A menyecskének az ura munkás ember volt, kétkezi munkás. Reggel elment, este jut haza. A kapitány odaszokott. Majd a munka közben az emberek kezdték maguk közt beszélgetni, meg kiderült, hogy a menyecske a kapitánnyal összeszűrte a levet. Mondják azt neki ott a munkával. Hallod, így és így áll a helyzet. Tudsz-e róla? Nem hiszem, azt mondja. Az én feleségem az, mikor hazamék, a nyakamba ugrik, körülcsókol, vacsorával vár, meleg vacsorával. Azt mondják, éppen ez az, ekkó csap be, az csak hízelgés. Hát, majd az ember hazaér, ekkor is persze, mint minden este, egyformán az asszony nyájasan, kedvesen, majd megvacsorázik az ember, bántja a dolog. Hallod, hé, valami itt nincs rendjén. Micsoda? Kérdi az asszony. Az beszélik, hogy te a kapitánya jóba vagy. Jár hozzád napközben, mikor én oda vagyok dolgozni. Ugyan, hát hogy gondolhatsz ilyet? Látod, hogy mennyire szeretlek. Meleg vacsorával várlak. Csókot adok, mikor hazaérsz. Igen, ez mind szép, de azt mondják, ez csak kétlakoskodás. Ha nem mondod meg, mondja, megverlek, de nagyon. Hát a végén sírva fakad az asszony. tudod, az úgy történt, hogy ez az ember föl van fegyverkezve, kardja van, lőfegyvere van, öbégyütt, és azt mondta, hogy ő neki, aki nem engedelmeskedik, a fegyverit használja. Hát mit volt tennem? Nem volt, aki megvédjen. Muszáj volt cselekedni, úgy, ahogy ő mondta. És megtette velem.
3: Megtette?
2: Meg. Ha nem.
3: Azt mondja.
2: Ha te meg akarsz védeni, maradj itthon a munkában, máma, védjél meg.
3: Hát, így is történt. Az ember elhatározta, hogy már csak azért is, hogy meggyőződjön. Itthon marad.
2: Igen, ám. De a ravasz asszony, mikor tudta, hogy az idő eljön már, hogy szokott gyűnni a kapitány, kapta a kannákat, a vizes kannákat, elszaladt a kútra. A kapitány éppen már gyűtt a kút. Csak gyűjjön, egész bátran. Itthon van az uram. Csak legyen erélyes, azt majd meglátják.
3: Így is történt. Persze a kapitány lassan ballagott,
2: az asszony meg sietett.
3: Hamarabb hazaért a vízzel, azt mondja az urának.
2: Készülj el mindenre, gyűr a kapitány!
3: Hát az ember aztán felugrott. Amit csak keze ügyibe tudott kapni, fejszét, baltát, vasvellát, ásót, lapátot, oda készített minden szerszámot, amivel majd megvédi az asszony. Oda is ér a kapitány. Ahogy oda ér, berúgja a kaput, az udvaron már káromkodik. Aki nekem nem engedelmeskedik, agyonlövöm, szétvágom a karddal. Ne próbáljon ellenem senki. Az ember erre megszeppent, szegény. Jaj, asszony, hova legyek, mi legyen velem, hova bújjak?
2: Ha ne bújj el, védjél mög, ha kivéd meg engem. Ha bújj be az ágy alá, ha már nem akarsz megvédeni.
3: Az ember be az ágy alá, gyorsan. Pontosan az az ágy alá, amelyik majd lesz a támadás. Úgy is történt. A kapitány, ahogy odaért, durván neki esett az asszonynak a látszott kedvéért. Föllötte az ágyra. Aki nekem nem engedelmeskedik, agyonlövöm, levágom a karddal, és megtört. Így adta az asszony, az ember meg az ágyat. Az asszony persze adta az előkelőt, síránkozott.
2: Na majd, mikor megtörtént, elment a kapitány.
3: Elemeli a lepedőt az asszony.
2: Hé, itt vagy?
3: Itt vagyok.
2: Ha a gyereki, már elment,
3: kibújik az ember.
2: Ha,
3: azt mondja.
2: Látod-e, hogy milyen goromba, milyen erős?
3: Há, nem fétél az ágyam? Kérdezi az asszony. Dehogy nem.
2: Nem fétél, hogy rád szakad az ágy elé?
3: Dehogy nem.
2: Hát azt, mit csináltál?
3: Ha-ha, azt mondja az ember.
2: Volt itt ész asszony. Ha mit csináltam, mondjad már.
3: Egy kézlábáltam, az anyja. Hátamat nekifeszítettem az ágy aljának, és úgy tartottam, ami biztos.
0: Az így

0: Az én falumba, Temerinbe, az volt a szokás valamikor, ha a lány férhőmenendő volt már, egy véka búzát neki köllött vinni a száraz malomba. Hát a száraz malomba, abba az időbe a Peti bácsi volt a főmónár. Az a száraz malom meg úgy nézett ki, mint a járgány mostanába, csak tetővel volt, zsindeles tetővel, s az oldala be volt deszkázva körül. Peti bácsinak volt benne egy fricse, ágya, amin ő heverészett is, mikor hoztak őrölni való, beöntötte a darálóba, a lovat megindította, szépen a ló lehúzgálta az őrlendőt. Na azt az egyik nagy lányka elvitte az őrlendő búzát, hát szól Peti bácsi neki. Édes szolgám, mi van? Hát te hoztad-e?
1: Hát édes Peti bátyám, azt mondta édes anyám, nekem kék ezt elhozni, ha már férhő mentem, hát elhoztam a véka búzát.
0: Jól van, édes szolgám, jól van.
1: Hát tegyük fő.
0: Már föl is önti neki Peti bácsi, azt avval elkezdi kérdezgetni a Peti bácsi a nagylány. Hát édes szolgám, megvan-e már a vonyagló?
1: Hát, hogy ne volna, Peti bátyám?
0: Hát a tulipántos láda.
1: A is megvan.
0: Bőcső?
1: A is.
0: Elnyetán a pincsák is megvannak.
1: Megvannak, édes Peti bátyám.
0: Na, akkor nem baj. Hát a mátkaló, a megvan-e?
1: Mátkaló? Azt nem mondta, édesanyám.
0: Dehonnan, mánó?
1: Hát azt kicsinálja.
0: Hát édes szolgám, idáig én csináltam. Ángyodnak is tavaly én csináltam. Szomszédodba a Rozi nénédnek annak is én csináltam. Meg az alvégen többeknek én csinálgattam. De még egy se gyűjt visszamondani, hogy nem jó van?
1: Hogy?
0: Hát hogy?
1: Még a véka búza lemén én megcsinálgatom szépen. Hát jó van, Peti bátyám, ha úgy van.
0: Peti bácsi szépen behívta nagylány, pricsre főfektette, azt lassan megfurogatta neki a mátkalika. Készen van a búza, nagylán hazaviszi.
1: Hát édesanyja, maga nem mondta én nekem, hogy Peti bácsival a mátkalukat is meg kék furatni. Miféle mátkalukat te? E hunni? Így az anyád!
0: Avval azt lekever a nagylánnak egyet mindjárt az anyja. Arra mászkált éppen a vőlegi. Hát édesanyám, mén bántja már az én mátkámat, no?
2: Hát hunne bántanám, amikor abból a hat fincsábú egyet összetört, amit a születésítő őrizgetek neki.
0: Sose bántsa az én, majd veszek én másikot. No, alig várja az anyja, hogy elmúljon a lakodalom. Hazadalom. Hazagyütt a fiatalasszony a lakodalom után.
1: Na, így.

0: Hát mi az? Az a szűzesség. Hát megmagyarázta neki, hogy mi a szűzhártya, meg mit nem szabad engedni neki, ha véletlenül valamelyik sutyó legény neki jár. Na, úgy is volt. Bemegy szegénykém a táncra, odaáll a sarokba, két marokra fogja a micsodáját, és szorongassan. Na, majd egy suhanc odaáll. Te kisjár, mit csinálsz? Mit csinálok? Mi között hozzá? Őrzöm a szüzességemet, hogy el ne veszítsem. Ennyi. Hát így kell azt őrizni. Hát nem probléma az. Tulajdonképpen én szavó gyerek vagyok, ha éppen óhajtott, fővarrom én. Főszabadítsuk a kezedet, azt nincs probléma. Bírsz táncolni.
1: Valóban.
0: Rá is állt. Nem is átott tovább, elmentek a füzesbe. Elkezdte varni a szavó legény. Egyszer megvarta, kétszer megvarta, azt mondja neki a szavó legény. No, kislány, most már nem kő fognod, biztos fő van varva.
1: Ugye, megtenném még egy szívességet nekem?
0: Azt mondja, meg.
1: Varjá,
0: azt mondja, még egy sort rajta.
1: Hogy biztos legyek én ebbe, mert kétsző azért csak kirojt lomcik.
0: Hát, mit volt mit tenni? A fickó nem bírt neki állni. Azt mondja, ide figyelj, kisjár. Nem készültem most erre. Csupa véletlenül jöttem a táncra, nem hoztam magammal elég cérnát. Hát így is volt. Hát jó van. Azért ő a kezeit elengedte, majd másik este fővar. Hazamén az anyja éppen szódikál.
1: Édesanyám, nincs több baj, nem kő vigyázni többet a szüzességemre.
0: Hogy gondolod ezt? Üdv fel az anyja.
1: Hát tudja, az anyja, találkoztam én egy szabó legénnyel, és az fő varta.
0: Ha hogy varta fő? Mondja, hogy varta.
1: Fő varta egyszer. Kétszer. Én kértem, hogy még egyszer varja föl, hogy ne rojtolódzon ki. Azt mondta, hogy nincs cérnája.
0: Pedig a hódvilágban látta, hogy a tű alatt még két gombolyag lógott.
2: Volt egy menyecske, volt egy lánya. Ugyan volt neki több lánya is, de a legöregebb lánya hát férhő akart volna menni. De előbb ugye ment az üzlet. Hát most mit csináljunk néki? Özvegyasszony volt, a férje meghalt. De hát most szerette volna a legöregebb lányát férhez adni. Szomszédba volt is egy gazdag legény, a János. De az meg azt mondta, csak olyat veszel, aki szűz. Azt mondta az anyja, majd én lányom meg fogom csinálni, oda se néz. Ebből nem lesz probléma, ne félj. De édesanyám, ne, majd én megcsinálom. Ugye abban az időben még petlórium lámpa, meg stb. Nem volt villany. Hát, azt meg is csinálták. Addig mi a csodázta a lányt, addig, hogy csak rászette a szomszéd legényt, hogy megcsinálják az eljegyzést. Az asszony elment a mészárszékbe, vett marhahúst. Tudod, lányom, vettem marhahúst, majd azt a vékon hártyát oda teszed, míg ó gyugja a János, észreveszi, akkor te azt mondod, hogy jaj, a szűz hártyát. Gyűn a lakodon, elmúlt az is, gyűn a nász éjszaka, lefekszel. Elkezdi a János csinálni, egyszer valamit észrevesz. Erre gyorsan mondja ám az újasszony.
3: Jaj, édes párom, jaj, a szűzhártyám, a szűzhártyám.
2: Fölkelt, fogta, odament az asztalhó, gyújtogassa a petlórium lámpát. Egyszer lejtette, nem tanálja, nagy nehezen megtanálta. Nézi, húzigálja a két kezivel, azt mondja. Megértem az anyád úristenit, azt mondja, a szűzhártyádat, de hunnat került rá a vágó hittecsétje. Volt a világon egy király,

0: annak meg volt egy lánya. Nozt, ez a lány, mikor már belegyütt az időbe, egyszer, amikor ment fürdeni, belenézett a tükörbe, rettent, elszomorodott. Elszomorodott azon, hogy ő minden felé milyen szép fehér, csak éppen a lába közt fekete. Észreveszi a király, hogy a lány se nem eszik, se nem iszik, mindig csak szomorú. Előkapja egyszer elébe. Mi van, lányom? Miért nem eszünk? Miért vagy mindig szomorú?
1: Hogy ne volnék szomorú,
0: azt mondja a lány.
1: Mikor mindenfelé olyan szép fehér vagyok, csak egy helyen vagyok fekete.
0: Hát hú,
1: hát a lábam közt.
0: Öreg volt már a király nagyon. Hivatja mindjárt az aranyművesit, az volt neki jó embere. Azt mondja neki, hogy miről van szó, segítsen, ha tud. De hát az aranyműves is olyan idős volt, mint a király.
1: Gondolkozik
0: ott egyszer, azt mondja. Van én nekem egy fiam, a János. Hazaszaladok azért. Ilyen dolgokban annak már nagyobb a tudománya, majd az hátha. Szalad a fiáé az aranyműves, elmondja neki, hogy mi van, tudna-e rajta segíteni. Azt mondja János. Hogy ne tudné?
1: Hát mit csinálsz vele?
0: Hát majd a szépen lereszeljük azt a fekete síget.
2: Én nem bánom, de nehogy fájjon,
0: azt mondja király. Á, nem fáj az, azt mondja János. Nos, hát egy darabig rendszeresen reszelgették a feketét a király lányról. Közben ugye hát le is borotválták, meg megint reszelték. Retten tetszett a király lánynak a reszelés, zapja kérdezte is.
2: Osz meg vagy elégedve, lányom? Nincs baj.
1: Nincs, édesapám.
2: Mit csinál veled a János? Mit csinált?
1: Legeszágyik.
2: Osz nem fáj.
1: Jaj, dehogy. Inkább mikor kinyől egy kicsit a fekete, úgy viszket. Muszáj lereszelni. Mikor lereszeljük, jó, akkor utána egy darabig nem viszke.
0: Így azt el is voltak egy ideig. Mikor egy kicsit kinyőtt a feketesi, a király lánynak viszkedni kezdett, akkor megint reszelni körül. Akkor hitte a lány az apját, az meg az aranyművesit, az meg a János, az meg az gyűjt, azt reszelte a feketét. Egy pár hónap múlva aztán egyszer, mikor megint mén a király lány fürdeni, megint belenézett a tükörbe. Hát észreveszi ám, hogy gömbölyödik neki a hasa, szalad az apjához.
1: Jaj, édesapám, nyitd, pedig alig ebédeltem, az milyen nagy a hasam.
0: Hivatja a király mindjárt az aranyművesit, az meg szalad híja a Jánost.
1: Jaj, mit csináltál a király lánya?
0: Azt mondja János. Semmi. Mondtam én a király kisasszonynak, hogy ne szorítsa úgy a reszelő. De hiába mondta. Azt egyszer a reszelőm vége beletört. Hát volt egy báró meg a felesége. A báró öreg volt, a felesége fiatal. Nagyon nagy birtokuk volt. Hát minden nyáron kimentek oda megnézni, hogy van a cselédség, hogy dolgozik, hogy szórakozik. Hát a báróné egyszer kint van a cselédek között. Lányok, legények, épp így ünnepnapot játszanak. Hát mit játszanak? Hát a lányoknak begyugják a fejüket a szénagazalba, a legények meg hátulról jó besóznak nekik. No, akkor ki kell találni nekik, hogy melyik legény volt. A bárónénak is nagyon megtetszett ez a játék.
1: De mennének engem is?
0: Miért ne? Na, azt attól kezdve kikijárt a báróné a birtokra. Ecé azt a báró is kiment utána. Hallja, hogy hátul nagy a sivalkodás, nevetés, szórakozik a cselédség. Hát majd ő is belevegyeledik a cselédség szórakozásába. Hát ő neki is mondta egy legény, hogy hogy szórakoznak. A bogja ügye. A nagyságos úrnak is megtetszett. Hát én játszhatnék el? Hát mi ne? Csak meg ne tudja a felesége. Oda se neki, báró úr. Hát a felesége már 6 hónapja kijár. Ő a legjobb játékosuk. Volt egy legény, de nagyon szégyenlős volt. Udvarolt egy lánynak, de az is épp olyan volt. Nem csináltak azok egymással semmit az egész udvarlás alatt. Csak ültek szépen, ott beszélgettek. Na, a végére csak együtt az idő összeházasodta. Hát valahogy elmúlt a lakodalom, összefekszenek, a sötétbe azt valahogy megesett minden, ahogy kell, mert hát nyilván a vőlegény is hívott eleget, a kurázsia is egy kicsit rendbe jött neki. Fekszenek ott utána, egyszer csak azt mondja a vőlegény a menyasszonynak, mármint az újasszonynak. Hallott, hékám, most beszéljünk meg valamit. Tudod, te is, én is nagyon szégyenlős vagyok. Én is tudom, hogy te is az vagy. Hát, hogy ne kellene róla beszélni? Tudod, majd, ha lefekszünk így este, azt, ha te akarnál valamit, hát csak így finoman puszt föl a fejéről a bőr. Azt mutassa neki, hogy hogy tűn. Nézi az asszony szégyenlősen. Jó, azt mondja. Azt, ha nem akarnál semmit, hát puszt fel a fején a bőrt, olyan 77. Két koma volt, aztán nagyon jóba voltak. Együtt katonáskodtak, meg minden, hát megnősültek, hát ők komák lesznek. Hát koma, azt mondja, most kipróbáljuk az asszonyokat, hogy megcsaltak-e bennünket. De hát hogy, azt mondja, hát majd valahogy, azt mondja.
2: Elkezdjük vallatni, este lefekszünk, egyikünk láncot vesz a kezibe, bebújik az ágy alá, azt all lesz az ördög.
0: Azt majd a menyecskének meg kell fogadni, hogy a láncos ördög vigyen el, ha megcsaltala. Azt majd én megcsörgetem a láncot az ágy alatt. Hát jó, el is vén az egyik koma. De a komasszon nem tudta, hogy mirű van szó. Ecéosz lefekszene.
3: Jó van, hékám, azt mondja. Már most elég régóta együtt vagyunk. Hát áruljuk-e egymásnak, hogy megcsaltuk-e egymást?
1: Hogy téged megcsaltalak volna, az asszony mondja.
3: De esküdj fő, azt mondja. Majd mondjad az esküt utánam. Mondja. Ha én téged egyszer is megcsaltalak, a láncos ördög vigyen el.
0: Elkezdte azt az asszony mondani, hanem mikor megcsörgette a láncot a koma az ágy alatt.
1: Jaj, hékám, azt mondja, ebben egyszer is megcsaltalak, csak hagyjon itt a láncos ördög.
0: Aztán együtte mond.
4: Kimén a paraszt tavasszal, szétnéz a határba, nézi, hát rettentő ritkás a búzája neki, meg rosszul kel ki, rosszul telett át. Leveszi a kalapot, meg akarja a feje búját. Ej, azt mondja, nem lesz itt már termés, úgy nézem én. De úgy magába dünnyög a paraszt, azt mondja, ez már az ördögé. Na, ezt valahogy meghallott az ördög, mert hát állítólag az mindenütt ott van. A paraszt elmén haza. Elkezd az ördög. Nyugdosta le a búzaszemeket, hogy ahol ritka volt, hogy mindenfelé sűrű legyen. Elkezdte locsolni, minden. Kimén a paraszt egy idő múlva, hogy majd kiszáncsolsz, beveti, beülteti kukoricával. Gyönyörű szép a búza. Milyen gyönyörű ez a búza, asszonya. Azt egyre a szomszédok, hogy hogyan szomszéd? Mit csináltál a búzával, hogy ilyen szép? Mit csináltam volna? Bepalántáltam. Nost, volt, aki elkezdte palántálni, volt, aki nevetett rajta. No majd odaér az aratás. Kimén nézi, gyönyörű szép kalászok. Ej, azt így megdörgőte, a tenyeribe szétmorzsolt egy-két kalászt. Új, azt mondja, de sok-sok gabona, búza lesz ebből. Erre azt mondja valaki a háta meget. Hazám, csak nem a tiéd. Ha méne volna az enyém, meg se fog. Ez nem a tiéd. Mert még a tavaszon azt mondtad, hogy ez már az ördögé, ezt pedig én fogom learatni. Hátra néz a paraszt, meglássa az ördögöt. Ő az Isten lovát neki. Azt mondja, hát te hogy kerültél ide? Hát én rendeztem a búzádat, azt mondta neked, nem kő, emán az ördögé, én megrendeztem. Azt látod, itt van, mégis lesz termés. Azt mondja erre a paraszt, már pedig te ezt nem fogod learatni, mert én hónap gyűvök a kaszásokkal, azt levágassuk. Azt mondja, tudod mit, még úgy is kő vele várni egy pár napot, hónap reggel. Gyere ki, meg én is kigyűvök, amelyikünk legszebb lovon gyűn ki, azé lesz a gabona. Hát forgolódik a paraszt. Meg is hallgatta az ördögöt, este lefekszenek. De nincs kedve a parasztnak sehogy se. Nem is vacsorázik rendesen. Hogy kellene átverni az ördögöt, hogyha már így kitolt vele, már úgyis az ördög lesz a győztes. Egyszer azt már az asszony nem győzte tovább. Mi forgolódik kent? Adjad, azt mondja. Hát elég bajom van így is. Még meséljem? Hát mégis, hát azt elmondja neki, hogy így meg így volt tavasszal, így meg így van most. Azt mondtam, hogy az ördögé. Azt az ördög el akarja vinni a termést. Azt? Arról van szó, hogy hónap, amelyikünk legszebb lóval mén ki, vagy olyan lóval mén, hogy olyan nincsen, vagy mit tudom én, a legszebbé, akkor azért lesz a termés. Hát, azon nem újjon. Aludjik el nyugodtan. El is alszik valahogy a paraszt. De nem hittű az asszony. Reggel korán, még föl se kelt a nap, megindul a paraszt. Azt mondja az asszony, Báriken, majd én is megyek. Mikor már jó köze érnek, lássám a paraszt, hogy gyönyörű szép. Már messziről fénylik a torna. Ül az ördög a tetején, a hátán. Azt mondja az asszonynak. Látod? Mi? Azt a szép nagy kakat. Képzeld, látod? Az ördög nem lóval gyütt, hanem kakassal. Ilyen lovunk nekünk úgy se lesz. De az anyjába az Isten lovát az ördögnek. Majd lesz nékünk még külön lovunk is. Megfordult az asszony, fölcsapta a szoknyát a hátára, üljéken a hátamra. Hátára ült, az úgy farral elkezdett menni az ördög felé. Az ördög meg haladt itt felé. Nézi az ördög, nézi. Akárhogy fordítja fejét, sehogy se bírja kinézni. Emerre fordítja, jobbra nem bír ki, balra nem bír ki. Összeélek. Na komám, milyen lovon gyűttél? Hallod, én nem tudom. Nézd meg az enyém, az a legszebb. De nyilván te győztél, mert az enyémnek így áll vízszintesen a szája, hogy kő. A tiédnek meg arra körözve. A szakálla meg mégis a helyen. Így azt megnyerte a paraszt az ördög. Üvé lett a termés. A katona gyűn haza szabadságra. Már nem is szabadságra, hanem véglegesen leszerelt. Megy hazafelé, betérszállást kérni egy özvegyasszonynál, avval tanálta magát szembe. Hát ott aludhatná nálam. Hát jó. Az anyja. Le. Hát addig erre, addig ára, hogy hát a koma, hogy ő szeretne megnősülni. Emel özvegyasszony, megegyeztek rendben. Meg is volt minden. Lefekszenek. A koma fekszik nyugodtan. Hát a nő már kezd mozgolódni, hogy hát majd csak lesz valami, hát az új ember. De a koma nem szól semmi. Egyszer már a nő elkezd tapogatózni. Oda nyújt a bánat, megtapogassa. Ha neked nincsen? Az. Nincs. Lelőttem. Hát, bántsa a nő. Hát most egy ilyen nyomorék emberrel mit kezdjen ő az életben? Na, másnap azt mondja neki, hogy szépen fogod, volt két csődöm van neki. Fogod azt a csikót? Azt mondja, ráűz, elmész az ördög a kertjébe. Hozol nekem egy aranyalmát. Abba biztos volt, hogy hát onnan úgyse nem bír. Na, akkor ma fölül a lóra, ereszkedik. Beugrott a kertbe, lekap egy almát, mén vissza. Az ördögök meglássák. Valami dobogás volt, lássák, hogy egy lovas ugrott ki a kertből. Lássák már, de nem bírnak semmit. Megátkozzák, hogy nőjön neki akkora, mint a csődörnek. Visszatér, az asszon meglássa az ember. Ha visszajött, vissza. Hozta aranyalmát? Hozta. Rettenetes bántsa, hogy hát nem szabadult meg ettől a nyomorult embertől. Este lefekszenek. Hát, az asszony már nyugodtan fekszik, hát úgyse semmi. Egyszer hozta koma, úgy kezibe tette a hölgyikének. Hát ez... micsoda? Hát, az anyja. Megátkoztak az ördögök, hogy nyőjön akkora, mint a csődör csikónak. Ó, én vén bolond, az anyja. Bár az öregebb csődört adtam volna oda, annak még nagyobb van. Járt egy kislány hú egy koma. Egyszer azt véletlen kileste a kapuhasítékon, hogy nagyon nagy a koma szaporító. Nem mert hozzá férhez menni. A koma meg járt hozzá, mert szerette, meg mit tudom, én hazudott neki, hogy én nékem van háromfajta, mármint csilibunkója. Van kisebb, nagyobb is. Háromfajta. Hát, azt jó van. Össze is kerültek. Első este meg volt a lakodalom, majd lefekszenek, azt mondja a menyecske. Na majd, megpróbáljuk, de csak a legkisebbe. Megnyugta a koma a kis ujját. Sötétbe, ugye? Azt mondja egyszer csak a menyecske. Te, próbáljuk meg a középsőt. Akkor megnyugta a nagy ujját. Mocorog rajta a menyecske. Próbálnák tán ki a harmadikat is, de vigyázva, akkor azt elővette a fegyvert, hogy beúzta neki a malacot. Elvégezték a dolgot. Hanem az fölugrik a kis menyecske, meggyújti a lámpát, kápászkodik minden irányba. Patkát, széket, asztal alatt, erre, arra kérdezi a koma, mit kereső? Azt mondja, keresem a harisnyakötőmet, majd összekössük mind a hármat. Azt avval próbáljuk ki. Egy embernek volt egy kecskéje, de nagyon részeges volt az ember. Az minden pízt elivott, minden pénz a kocsmába kötött ki. Na, a kecskére rágyott az idő, csak mekeg minden vinni köllene a bakó. Azt mondja az asszony az embernek, mert ott is az asszony kezelte a pízt, mert az ember minden itta. Hallott, hé, itt a píz, vidd el a kecskét, fedöztesd meg! Az ember fogta a pénzt, zsebre vágta, fogta a kecskét, kötelet a nyakára, azt vezeti. Egész a kocsmáig. Ott oda kötötte a fáho, ő meg bement, az gyorsan megitta. Azt hazavezette szépen a kecskét. De a kecske csak mekeg tovább, azt mondja az asszony. Ugye, hé, befedeztette ezt a kecskét? Na, Ászó, megint így lett a kecskéve. Az asszony megint adott pénzt, hogy vezesse el az ember a kecskét a bakhó, az ember megint elitta. Meg így lett harmadszó is. Olyannyira, hogy a kecske megdöglött. Elmén az asszony a bakkecske gazdájához. Kérdezi, hogy hát mi van a bakkecskéve? Háromszor is volt nála az ura a kecskéjükkel, most sehol semmi, a kecske is megdöglött. Akkor sűt azt ki, hogy az ember mind a háromszor elitta a födöztetési pénzt, a baknál meg nem is volt egyszer se. Na megállj! Az az asszony elő a nyújtófát, az ember meg megijed. Főszaladt a padlásra, magára csukta a padlásajtó. Egy idő után azt lehikadt az asszony is, főszólozt. Na gyere le, hémá! Nem még. Főszól később megint. Gyere le! Nem bántalak! Nem még. Gyere le már, hé! Mert majd én is úgy járok, mint a kecske. Volt egy fiatal ember. Jó nagy. Csili bunkója volt neki. Mit az Isten? Elsőnek egy szűzlánt kapott el. Az sivalkodott, mint a kéthetes kismalac. Fájt neki. Kiugrott, elszaladt. A legény, hát jó gyerek volt, gondba esett. El is határozta, hogy ő többet nem bántsa a lányokat, nem teszi őket tönkre. A cimborái már lassan mind megnősültek körülötte, ő csak nem mindig fej, jós vádájú gyerek volt. Egyszer azt elfogja egyik komány. Te, miért nem nősülsz már meg, mire vársz? Így akarsz megöregenni? Vagy valami baj van? Azt mondja neki. Hely, tudod, komám, te jó komám vagy, neked elmondom az igazságot. Nem meleg megnősülni. Ha mi? Tudod. Nagyon nagy a csilibunkó. Egyet már tönkretett. Nem akarom a feleségemet, és inkább nem nősülök meg. Hát hogy? Mi? Ahogy volt? Hát a legény elmeséli, hogy is volt akkor minden. Azt mondja a komája. Nem lesz az egészen úgy, ahogy te gondoltad, tudod mit? Eredj le a Tiszára. Vagy nézd meg, mikor mosnak a lányok, mennek a kifolyós kútra. Le vannak hajúva. Válasz ki egy jó vastaglábút, azoknak jó nagy a micsodájuk. Válasz ki egyet, azt vedd el nyugodtan. Oda se babrálj, majd meglátod, jóra gyűn ki minden. Gondolkozott a legény, hát őnek is sem volt. Csak lement a kifolyós kúthó, mikor mostak a lányok, asszonyok. Megleste, mikor merítették a vizet, azt neki volt a hajóba. Úgy is lett, ahogy a barátja mondta. Kiválasztott egy vastaglábú, faros, tagos lányt. Megkérte, el is vette. Na, elmúlik a lakodalom, itt a náci caka. János nem indít. Mert Jánosnak hívták a legit. Majd hó. Gondolja a menyecske. Biztos kifáradt a lakodalomba, meg ivott, meg minden. Ha nem, másnap megint nem indít a János. Sehon semmi. Már most kezdi csóválni a fejét a menyecske, itt valami nincs rendben. De mi a baj? Harmadnap este megint csak vár egy darabig, aztán csak előhozakodik. Jó van, János, jó van. Te csak azért vettél, hogy mossak, főzzek rád. Ha, mi? Ha, ma itt van harmadnapja múlt, azt te még hozzám se nyúltál. Vagy van valami bajod? Hát úgy valahogy. Ha, hogy? Hát tudod, az anyja. Mikor kicsike voltam, apámnak sok disznaja volt. Azt egyszer másztam ki az óvó, azt a végét leharapta a poca.
5: Marad belőle?
4: Marad.
5: Hát akkor után használjuk el legalább azt, ami megmaradt.
4: Jó van, ha úgy akarod. Na, el is használtál. Beteszi a János. Azt ennyire várja, hogy majd ez is sivalkodik meg mi. De ez egyáltalán nem úgy csinál, mint akinek fájna. No, mikor vége volt, elhasználtál. csak megkérdezi a János. Most nem volt kicsi. Minden rendben volt. Tudod, azt mondja a menyecske. Ha az a kicsi még itt lett volna, amit a poca leharapott, éppen klap lett volna. De azért jó lesz ez így.
0: Az egyik földi halandó fölmegy a mennyországba. A Péter atya megkérdezi. Na testvérem, honnan jöttél? Mondja, a föld golyó. Hát mi voltál? Hát szegény ember voltam, szegény munkás ember. Hát jó van, fiam, rendes ember voltál. Én úgy gondolom, jó voltam, rendes voltam. Jó van, akkor választhatsz. Mennyország, purgatórium és a pokol közül, ahova akarsz. Ez a kedvezmény megadatik. Válasz, végig vezetlek mind három helyen, most meglátod őket, és akkor majd kiválasztod, hogy melyik lesz az. Amíg jobbik. No, bemennek a mennyországba. Persze ott ugye az angyalok énekelnek, imádkozgatnak, morzsolgatják a rózsafüvét. Nem tetszik a pasasnak ez. Péter atya, nem az én reszortom, hanem nézzük meg a purgatóriumot. Ott aztán más a helyzet. Nők, férfiak vegyesen mulatnak, táncolnak, folyik a peskő, szól a zene. Na ez már, na? Péter atya, azért még most megnézzük a poklot. Mikor bemennek a pokolba, nők, férfiak vegyese, mesztelen heverésznek a díványokon, ölelkeznek, csókolóznak. Azt mondja a barátunk. Na, Péter atya, ez lesz az? Én itt maradok a pokolba. Jó, megyek is én, mondja a Péter atya. Minden jó testvér, viszont látásra. Elköszönnek ott egymástuk. De alig, hogy a Péter atya kimegy, a barátunk gyorsan szalad az ajtóhoz, hogy Péter atya, Péter atya! Tessék, mit akarsz, testvér? Azt mondja, baj van, Péter atya, hát ezeken a nőkön nincs luk. Ja, fiam, hát ha luk volna rajtuk, akkor nem pokol volna, hanem mennyország.
6: Orsolya mindzsójáról. Édes a kúsod, a szád kedves, bűbájos az arcod, s még nem kezdjük, egész lényed imádni való. Ám ha csináljuk már, oly könnyen csusszan az öcskös, mintha nem is mindzsó volna, amit döfigél. Nem leri oldalait, végét, s úgy véli az árva, légben inog valahol, vagy folyadékba esett. S mert a szegény íbő lyukban tüsténkedik, izzad, célját érni bizony nem sikerül sehogyan. Nem használ sem a farjáték, sem a mellet a mellhez, az se, ha válmagasi grándul a comb, meg a térd, meghiúsul minden küzdés, meddő az igyekvés, céltalanul lihegünk, fájnak a csontok az öl. Vagy ne eresszen rád soha senkit az ég szeretőnek orsolya, vagy csak olyan kant, aki győzi veled. Ismét orsolya mindzsójáról. Mint amilyen magasan nyúlik föl az égbe Olympus, kétszer olyan mélység nyílik öletben elé. Ekkora barlangot nem ugatna be Cerberus, és nem foghatná be kilenc ággal a Styx vizesen. Váltani testvérét nem húzná semmi ki Kasztort, s Álkídes sem erő, s ének a trákiait, hogyha a főisten, ki felülről szórja a három csúcsú és kiklopszok verte tüzes nyilakat, ismeri ezt a lyukat, nyilván a gigászokat ebbe szórja, ahogy Zeuszt és Japetuszt is ide. És ha Apolló ismeri már, Títiuszt ide zárja, újra növő máját tépje a saskesein. Plútó is szívesen látná itt annak az 50 torkú kígyónak tátogató fejeit. Ám ha az összes szörnyit egybe szaladna is, óriás mindjól, félig sem lenne velük.

Krisztus Urunk a földön járt valamikor, Szent Péter volt a legjobb tartsa, ebben szoktak mindig sétálni. Jöttek, mentek fontosabb helyekre. Majd egy alkalomkor mentek Krisztus Urunk, mint elő, Péter mindig nyomba követte utána. Este bekerültek egy városba, majd egy vendéglőbe, ahol szálloda is volt, majd valamit vacsoráznak is, majd a szállón ugye ott megállszanak. Későn érdeklődtek ők a szállós felé, volt egy ötágyas szoba. Majd több nem volt, csak egy ötágyas szoba. Na majd a vendéglőbe mulatott négy ágy, de ma jó voltak, szípókáltak, daloltak, táncoltak, stb. Verték az aztán két kis botikával, mint a szimbalomverő. Persze az Péter gondolkodott, uram, gyerünk ma, mi feküdjünk le. Így osztottak, hogy a négy ásnak megvan a négy agy, ők majd ketten Jézusvel elfekszenek az ötödik agyon. Jó van. Azt mondja Péter, uram, gyerünk, feküdjünk ma, ne hallgass kezdési bajdit. Jó van, Péter, gyerünk. Bemennek a szállóba, na ez az egy agy, milyen kötöbben négy, meg az alcsaké. Lefekszenek, azt mondja Péter Jézusnak, uram, feküdjél be a falhoz. Ne halljad itt ezt a nagy zúgást, mert én jobban kibírom ezt a szét. Jó van, Péter. Lefeküdtek, alig, hogy elszúnyanak, ment be a négy ács. De aki az asztalon verte a cimbalomot, az vitte a cimbalomverőt magával. Oda belkeznek dombírozni, hát nem tudott mire verni a cimbalmos, oda ment az ácshoz, Péter volt a szélén, azt jó megütögetjék. Péternek ma a faj az egy oda megfordult, akkor ütti a másik oldalat. Péter nem mert Jézusnak szúnyi egy darabig még bírta. Akkor azt mondja, amikor ma nagyon fajta másik oldal, hogy uram, cseréljünk ma a helyet, azt mondja. Hát, ha nagyon be vagy szorít a falnak, gyere ma a levegődött. Uram, Jézus azt mondja, jó van, Péter, cserélünk helyet. Cserének helyet, akkor a színvalmos megint odafordul, no, adjunk ma a falnak a lévőnek is, ma a szélünk.

Našemme ärsyttimme Boriska. Valamikor régen a Boriska elértem a 18-19 évet, persze analfabéta volt, akkor még nem voltak polgári gimnáziumok, most vannak ugye még analfabéta iskola, és nagyon keves. Az édesanyja rábeszélt, hogy Boriska, ma elérte nagylankort, ma volna félre kellene menni, de mégis el kell menni gyónni. Jó van, anya, ha maga mondja, elmegyek. Reggel felöltözködött a Boriska ünnepel sohába, elmegy a templomba. Ő megy a sekrestébe, oda a tisztelendő úrhoz, szabályosan minden. Tisztelendő úr, eljuttam jónni. Jó van, Boriska, de most egy kicsit késté, mert ma be kell menni misézni. Gyere el hónap reggel, egy kicsit korábban, de súgta Boriskának a tisztelendő úr, annyi szalgyertyát hozzá magaddal, Boriska, amennyi leginnyelben érintkezté. Jó van, tisztelendő úr. Boriska elment haza. Hazaért, azt mondja az anyja, meg ugye mondta el anyom. Anyám, elkístem egy kicsit, de ma a penzenciát adott a tisztelendő rollat, hogy nem is tudom, hogy hogy hozzom meg. Mi volt az leanyom? Ava magának semmi köze anyám. Majd én. Félreült a Boriska, olvassa az ujja, 1, 2, 3, 4, 5, megint az 10, ez kevés. Fogja a lábújait, olvassa, ez ma 20, ez is kevés. Kezdj olvasni a bütykőket, ami van az újunk. Írni nem tudott, mert analfabéta volt. Úgyhogy összetévesztette. Nem olvas, mert mind kevés. Másnap reggel felkelt a Boriska, mese nincs, gyóni kell menni. Ha nem korábban van késő, mert még a gyertyához is el kell menni. Megvesz Boriska egy csomó gyertyát, megpakol egy kétkergű taligát. Azt hiszem, nem tudom, itt Pesten van olyan kétkergű, a falun az majd minden haza van a kétkergű kis kocsi. Megy Boriska gyónni, de van késett a tegnapitól későbben. Templomban végig tele van népekkel, ugye. Ma nem a sekrestében, mert tudta, hogy ma tisztelendő az oltárnál van. De megy a nagy ajtón, helyett, megy a tömeg köz. Húzza, talig a gyertya ott maga után. Odaér az oltárra, a tisztelendő úr, misézik a pap, oda szól egész hangosan bátra. Tisztelendő úr, elgyűjtem gyónni. Hátra fordulni, tisztelendő úr. Hogy Boriska arra, ej, vagy a gyertya arra, mire szörnyűgöz? Ej, azt mondja. Erre Boriska nagy bátra, semmi, ej, tisztelendő úr, vegye ott a gyertyát, mert még kétszer lőgával még húznak utalnám.

valamikor régen megnősült egy fiatal, de jó gazda fiatalember. Elvette a feleségét Mariskának hívta. No, de a fiatalember nem nagyon szerette a földnek munkával foglalkozni. Jobban szeretett inkább 21-re kardjálni, vagy iszókálni a kocsmába. Hogy ülnék ki az állatokban, ne legyen olyan nagy baj, fogadott egy cseléd legint. Annyira ment, annyira, hogy a megyecske csak főzött még a megyeszön tanzbízből tartott. Mikor fogytam, már azt mondja, ember, hát adja a pénzt, mert nem tudok főzni, nincs miből. Adott neki egy krájcart. Még valamikor úgy hiszak a kétfélés, hogy krájcart. Itt van egy krájcar. Vegyél belőle egy véka búzát, az őröld is meg, és akkor tudsz miből sütni meg főzni, mert ha nem, akkor a bőröddel fizetsz érte. Hát a Mariska ugye elsírta magad, hát mi, hol vegyen egy krájcari búzát? Kitő honnan? Menj Barnatóba, hogy máj, valami máj lesz vele, elmegy világnak, vagy viszi a krájcart, menj siratva. Összetanulkozik a tisztelendő úrral. Ennyi Mariska, azt mondja, hova ilyen nagy sírdogáló, hova mély? Tisztelendő úrtam, meg sem mondom. Na csak mondjad, Mariska. Írott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzat, meg őrüljem is meg, ha nem, akkor a bőröm versetek érte. Hát nincs mód. Jó, Mariska, majd ne sírja. Gyere hozzam, majd jelzek neked egy véka búzat. Befogad a kocsiba, el is a malomban meg is örök, hát is hiszik neked a véka búzat isztek. Majd azt elintek. Jó. Elment a Mariska, vitt a zsalkot, tisztelni, befogadott, elvitték a malomba, béka búzat, megőrölték, el is vitték Mariskának a lakással. Jó van majd a Mariskat, mert tisztelni úr megköszönni. Nagyon szépen köszönjük, hogy jó van Mariskam, így is meg kell köszönni, de arról úgy, hogy majd elintézzük az most. No, de hogy tisztelni úr, hogy gondolja? Ide figyelj, azt mondja, tudod azt mondja, Dobrovában nekem hol van a búza? Tudom tisztelni. Mondj, arra tavs előtt úr. Ott azt mondja, tudnám tanulkozni, ekkor is akkor este felé. Ott elintézzük. Jó van, tisztelendőr. Hogy jövünk össze? Majd én előbb elmegyek, mint te, Mariska, ki meg a búzának a felső végére. Te meg az alsó végén, te később jössz. Megvard azt a hangot, amíg én azt mondom, mint a fűrjecske mondja előbb, hogy bebeb. Akkor te mondod, mint a fűri mondja, hogy puty-puruty. Így a hangra majd összekerül. Jó van, tisztelendőr, rendben van. Megy a Mariska hazafelé, az el volt szomorodva, szörte vitat, hogy tudom én ezt elintézni, és még nem foglalkozott, még olyan. Tanulkozik a kaplan úrral. Mariskám, hol jár? Hát, kaplan úr, megmondom őszintén, úgy, ahogy van. Adott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzat, még örüljem is meg, mert ma most így. Tedd el a krájcart, adok én neked egy véka búzat, majd azt akkor tanulkozunk valahol. Hozz a zsalkot! Elviszi Mariska a zsalkot, bele a vékabúza, elvitette a kapra és a malom, megőrölték magam, két vékabúza volt, meg liszt Mariska van. Krájcar még megvolt, mert a kapra is visszatadta neki a krájcar. A Mariska ugyan elmegy a kapra nyúlva megköszönni a jó zsalkot. Jó van Mariska, de most már meg is kell beszéljünk, hol tanulkozunk a vékabúzaig. Jó van kapra nyúlva, tanuljunk ki valamit. Mariska, te hogy gondolod, hogy hol volna a legjobb tanulkozni? Hát kaplan úr, az én elgondolásom szerint azt mondja, a Dobron tisztelendő úr búzája. Jó, Mariska, rendben, hogy az, hogy oldanom? Majd én előbb elmegyek, mint a kaplan úr. Én fel meg a felső végére búzálnak. Kaplan úr később jön, a kaplan úr várja meg, még én mondom, mint a fűrjecske a felső végére, hogy bevet. A kaplan nyilván azt mondja, hogy puty-puruty. Így a hangra szépen összekerül. Meg volt beszélni, hogy mérlik este mellé lesz a... Megy a tisztelendő úr, kidélyült a búzának a felső végére. Elehelyezkedik. Kaplan nyilván tudja, hogy őnek is kell menni a búzának a alsó végére. Mariska meg örvend otthon rög. Tisztelendőr a felső végén vár valami, kapra gyűr meg az alsó végén. Sok arra jön eszébe a tisztelendőrnek, hogy ő neki kell előbb szólni, hogy bevet. Öregesen a tisztelendőr belekövet. Bevet. Kapra gyűr az alsó végén, puty-puruty. Megindulnak, halannak összefelé. A hangra, hogy
neve Püty. Összeérnek. Azt mondja a tisztelendő úr, Karponyi úr, meg a mit keresik? Én, amit a tisztelendő úr, mit keresik? Jó, egyen meg a fenekörgyerünk.

hallták e hírt a székely menyecskének? Azért, mert én es az vagyok, s azért megmondom kenteknek. Egy másikról van szó, nem rólam. Ott laktak a szomszédunkban egy házas pár. Az asszonka egy jó, nagyszájú menyecske volt. Az emberivel sosá jöttek ki. Örök kédig verekedtek, veszekedtek. Ha az asszon azt mondta, hogy feteke, az embere azt mondta, hogy fehér. Hát így aztán sose volt békesség. No, egyszer mi történt, mi nem? Azt mondja az asszon, te ember. Olyan régen voltunk édesanyámék, mi megkínáljuk, hogy látogassuk. Jól van asszon, látogassuk meg. Az ember bétfogta az ökröpöt, s felültek a szekelre. Na, ahogy menegetnek, hát elhaladnak egy ház előtt. S a háznak az udvarán ott állott egy nagy bugya. Mikor oszta elhaladtak, azt mondja az asszon az embernek. Ember, látta-e beszép bugya széna volt? Nem széna volt, szalma volt. Hogy lett volna szalma? Széna volt. Szalma volt, széna volt. Hát aztán mennek tovább. Egyszer azt mondja az asszon. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. No, érkeztek abba a faluba, amelyikbe laktak az asszonnak az anyjáé. Hát, amikor már éppen odaértek volna a ház elé, azt mondja megint az asszon. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na az asszon, megint felharagult, ki a tarisnyából ad, de mizsont. Úgy bévágta az ökrök közé, hogy azok kapustól, szekerestől bé az udvarra. Nagy recsegés, ropogás. Szökik ki az öregasszon a házból, hogy mi az Isten csodája dergeti. Jaj, hazajött a leányom! Ó, édes leányom, verég nem láttalak! Úgy örvendett az öregasszon, szögdösödött esze-vissza, és a leánya nem szól neki semmi. Mi van, édes gyermekem, csak nem vagy beteg? Jaj, menjek, szedek esze valami burjányokot, s főzök neked valami jó csáját. Na, menjetek be a házba, süljetek le! Azt mondja az ember az asszonnak. Asszon, nem szégyeled a pufádot? Anyád itt szögdösödik neked, s te meg nem szólasz semmit? Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na, mire az öregasszon visszajő, háti már leánya feküszik az ágyon, a lábai felvetve kopóra, a szemeit béhunta, imád hal meg. Jaj, kezdett jajgatózni az öregasszon, menjek papét, nehogy a leányom gyónatlanul meghaljon. Hát az öregasszon elment papír, s azt mondja az ember, asszon, szállj le az ágyról, mert olyat válok az oldaladra. De hát, helyába az asszon azt mondta, hogy mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Mire az öregasszon a papval megtért? Hát, uram fia, a menyecske szemeit béhuntas, vége, meg volt halva. Hát az öregasszon neki siratozni, jaj, de jó leányom voltál, beszófogadó leányom voltál, s melyen hamar kifogytam a leányomból. Jaj, menyek, s csináltatok, olyan szép temetést, olyan még a faluban nem volt. Hát, hogy az öregasszony elment a temetést rendezni, az ember rejabudt az asszonra, asszon, kelj fel, mert eltemetünk. Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Visszajött az öregasszony. Koporsóval belétették, elesvitték ki a sírszélyére, ott a pap és readta az áldást, és aztán belérszegelték a koporsóba, s akkor az ember még utoljára rejabudt a koporsó tetejére, s azt mondja, asszon, teszünk belé a földbe, szólalj meg, mert eltemetünk. Még utoljára kiszólott az asszon, akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na hát, az asszont kezdték leereszteni a sírba. Mikor aztán a földdarabok kezdtek dübbögni a koporsó tetején, hát az asszon meggondolkodott a koporsóba. A ponciussát, hogy megyek én innen ki? Adtam volna a nyavajába azt a szénát. Bárcsak jön egy ördög, s elvinne. Hát még ezt ki se gondolta, abban a percben ott termett egy nagy, fekete, kövér, szőrös ördög. Felkapta a menyecskét a nyakába, s abból hajcsot, futni kezdtek. Hát, futottak egy jó darabig, futottak. Egyszer aztán azt mondja az ördög, hogy hallod-e te, menyecske, én imád kihoztalak a főd alól, de most aztán már szállj le a nyakam csigájáról, mert erős nehez vagy. Nem szállok én, vigyél tovább, de szállj le, mert erős nehez vagy. Erre az asszon kezdte rugódozni szegény ördögnek az ódalait. Kezdte cibálni az órát, s a szarvaiba belé kapaszkodott. Nem bírta levetni a hátáról sehogy se. Helye, hogy itt ketten veszködnek, jő szembe egy szép magyar huszár.
Adjon Isten, jó napot te! Peteke ördög! Hát, hova menj szaval a szép fehér névvel? Jaj, huszárkomám, a jó Isten áldjon meg, szabadíts meg tőle. Három országot adok neked csak, szabadíts meg ettől a menyecskétől. No, jól van ördög, ide a fehér névvel. S a huszár a nyerekbe emelte a menyecskét. Na most aztán, hol azok az országok, te? Hallod-e? Én elmenyek, most belészállok három királynéba. Azokat döböcskölöm éjjel-nappal. Nem lesz nyugovásuk, azokat szentelhet is, füstölhet is. Hívhatnak tudósokot, doktorokot, svénasszonyokot. Én abból ki nem menjek, amíg te oda nem jössz, azt nem mondod, hogy indulj komám. És mikor te azt mondod, hogy indulj komám, akkor én kimenyek. És aztán megjön a királyné, de ezt addig nem mond, amíg azt nem mondja a király, hogy adok egy országot. Na, ebben szépen meg is egyeztek. Hát, belé is szállott az ördög egy szép öreg királynéba, volt vaj 12 gyermeke. Úgy lebetegedett a királyné, éjjel-nappal, mintha macsukálták volna a benseit. Hely, mindenféle tudósokos doktorokat odahívták, s itatták vele a csájákot, s minden, s nem használt semmi, szentelték, s füstölték. Hát akkor aztán beállított a magyar huszárs, kiküldött mindenkit a palotából, s akkor oda ment a királyné fejéhez, s azt mondta, indulj komám! S akkor az ördög kiszökött a királynéból, na hát, meg is jött a királyné, hát meg is kapta a huszár a királytól az egy országot, de úgy örventek, hogy még egy véka arangyat is adtak a tetejébe. Na, éppen így történt ez a második esetben is. De hallják ki harmadszor, ami történt? Ez az ördög egy olyan szép fiatal királynéba talált belészállani, s abba olyan jól érzette magát, hogy az Istennek se akart kimenni. Mondja neki a huszár, indulj komám, s nem indulok, s indulj komám, s nem menyek, elégedj meg imád két országban, s két vék aranyban, én nekem itt olyan jó, hogy nem menyek. Hallod-e? Mész-e ki? Nem. S mész-e ki? Na állj meg, mert hozom a székely menyecskét. Ebbe a percbe úgy megejedett az ördög, hogy még a szüve is elállott. Úgy kiszökött a királynéból, hogy az abba a helybe megjött, így aztán a huszár megkapta a harmadik országot és a harmadik véka aranyat, és az ördög a pokolig futott, a huszár meg megtanította a menyecskét becsületre, így egész regemen gyermekig született.

Panaszkodik, hogy társai bordélyházba csalták. Pajtások, hova hoztatok betyárok? Bordélyház lehet ez, ha jól gyanakszom. A szent kerteken és tanyákon is túl írongyos heverők, tenyér szobácskák más házakban alig lehetnek erre. Spuccos lányok-e furcsa ház lakói, föltornyozva hajuk kacér fejékül, s testük nem födi, csak kevéske fátyol. Bőven dől ki alól a duszma mellük. Mit látok? Mi? Az ott demarkulászik, ott egy másik ölelkezik, nyalakszik. Egy-két pár meg amott szobára megy már. Ördögfajzatok, el pokolba innét! Sétálunk kicsikét, beszéltetek rá. Nem volt kedvem ilyen csatangoláshoz. Elmondom Guarinónak, Isten engem! Egy leányjal szeretne lefeküdni. Ágnes, add, amit adsz uradnak is majd. Légy nyugodt, kicsi sem kopik le róla. Mindkettőnk örömére lenne tetted, nyilván isteni kéz akarta ezt így, s nélküle hogyan is születne ember? S mintha édesanyád nem áld apádnak, hol lennél te is, és a két csodás szem, melynek lángjaitól elégek immár. Nektek bármikor adni könnyedén megy, elfogadni nekünk viszont alig ha. Megvan, jó, de kivárni kinkeserves, és a legszomorúbb, ha nincs sehogy se. Telve van vele mind a fölcs, a tenger, legkedvünkre valóban nagyvilágon. Ezt a szüzek előbb szabódva adják, adják már azután halálig önként. Júnótól Jupiter kapott ilyent, Mars Vénusztól, sok e földi égi nőktől. Add hát, ez neked is nagy élvezet lesz, ha pedig nem adod, gyötör csúnyául. Némán hallgat, azaz hiába kérem. Ám mégis, mosolyog, remélnem enged.

0: Hú, lányok, ilyen későn, ilyen durvát. Fúj. Szerb Horváth Gyuri itt ül velem szembe. Tényleg, ez most már az a szerb, ez végig halálig fog tartani ez a szerb horvát. Tehát, hogy ebben is van a változás, mint a Jugoszlávia nevében.
1: Mindig van változás, köszöntöm a hallgatókat. Most az a változás, más munkahelyemen, vagy az új munkahelyemen egyáltalán, hogy van. Ott kizárólag Horváth György név alatt futhatok, és a Szerb Horváth György az megmarad egy ilyen írói névnek, ami hát néha furcsa helyzeteket eredményez, mert hogyha írok valamit, természetesen Szerb Horváth György név alatt jegyzem, és
0: ketten vagytok most már? Azt mondod? A Horváth György, meg a Szerb
1: Horváth
0: György?
1: Hát veled igen, veled igen. Szerb Horváth settenkedő, de nem, azért ideig nem menjünk, hanem az egy ilyen furcsa rendszer, például ahhoz, hogy te pontokat, most a Magyar Tudományos Akadémián dolgozol,

0: idézőjelben tenni, mert még nem doktoráltam, meg ez oké, hogy tudományos izéket írok, de ez nem tudom. Vagyis tudomány, de nem úgy tudomány. Uh-huh. Hanem majd, ha a Gyurika elvégzi a PhD-t, akkor de akkor is szeport fogom aláírni a magam, mert hogy egyszerűen ez hát, hogy te is kitaláltad a neved, nem?
1: Hát meg az azért ez egy jó kérdés, amikor megkérdezték tőled, nem Jugoszláviában, hogy horvát, mi van, provokálsz?
0: Nem ezt a...
1: Nem így volt?
0: Én annak idején nem voltam szeport, hanem ezt a
1: biztonság... Nem, a horvátra kérdezték.
0: A horvátra kérdezte meg a biztonság... Nem provokált, hanem beszervezett, hogy szervezem be a horvát katonákat, hogy egyrészt vagy én szerezzek információkat, vagy esetleg átállnak-e az oldalunkra. Mert ugye kvázi én ott úgy eszel voltam. De szerintem ezt megírtam már százszor.
1: Igen, azért arra akartam utalni, van olyan, aki...
0: Igen, hát jó, hát a fiatalok.
1: Igen. A fiatalok, igen.
0: A fiatalok. Ezek számára nem ismerős, de ez... És hát ugye voltam itt 2 éve körülbelül.
2: Igen.
0: És örülök, hogy itt vagyok, de azóta, tehát örülök, hogy bekerültem az akadémiára, hogy így mondjam, ami, tehát nem vagyok munkanélkül. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát, hogy...
1: Tudjuk.
2: Ez ugye abban is fontos, hogy akkor van mit csinálod napközben.
1: Ez annyit jelent, hogy a...
0: Napközben, hát nem biztos, mert napközben itt nagyon jó főnökeim vannak például. És ez nem az olyan, hogy napközben dolgozom, mert ez egy akadémiai intézet. Tehát a dolgozás ez nem akkor működik, amikor te bemész,
1: bent vagy.
0: Nem, az egy hablaty, az egy értekezlet, meg egy hanem amikor hazamész, akkor fogod a... Vagy amikor kutatsz, vagy amikor kitaláljuk, hogy mit fogunk kutatni.
1: És meg életformád is tudósi életformává vált? Emiatt és ezáltal?
0: Nem teljesen, vagyis anyukám örülne neki. Tehát ez jó hangzana. A kisfiú tudós, tehát...
1: De ez levéltárban vagyok, anyu.
0: Anyu meg azért kutatok. De ez jó, mert anyu... Ezt elmondhatom, vagy nem mondhatom?
3: Elmondhatod,
1: de nem tudjuk, miről van szó, de elmondhatod.
3: Az a lényeg, hogy
0: elmondhatod. Hogy pár éve vettem anyukámnak egy laptopot. Ő egyébként a nagy rajongód, Bakácshoz volt kis helyesen, ott is
1: de nem kell. Neki, az anyjának vagyok, érted? Ez a szomorú, hogy érted, nagyon fajtás.
3: Szerintem ez még
0: ugye a párodat is, ott ismerted neki a
1: fórumban,
0: amikor beszélgettünk.
1: Igen. Sok dolgot kiszerettünk, igen.
0: És anyukám azt hiszi, hogy hogy akkor van ez a laptop, a Skype,
1: igen.
0: A Facebook, és folyamatosan rajta vagyok. És én ugye ezek a tudományos intézetek úgy működnek, hogy megnéz kedden, meg csütörtökön. Tehát amikor értekezletek vannak, amíg a leghaszontalanabb dolog, mert folyton csak értekezzünk, meg megbeszéljük, hogy senki nem dolgozik semmit, meg elmenjük ebédelni. Ugye ez egy gyönyörű környezet, a vár.
2: Amúgy nagyon sokan, akik irodába dolgoznak, tehát ilyen bejárós helyre, mindenki azt mondja, hogy a megbeszélés a legértéktelenebb időintervallum a mellőhelyen, mert hogy lényegében nem történik értelmi munka, de akkor te is ezt az eszmét
1: vallott.
2: Hát igaz, semmire se jó.
0: Megbeszéljük azt, hogy mit fogunk csinálni a következő 1-2-3 évben. Mit kell megérni, hol fogunk elutazni, kutatni, mit fogunk kutatni.
1: Miket kutatsz? Még
0: anyámnál.
1: Ja, anyámnál. Igen, bocs.
0: És anyám ezt nagyon szereti, hogy kedden és csütörtökön beszámoljak arról, hogy mi történik az akadémián. Ugye? Ami egy természetesen

0: a dolog, hogy én elértem ezt a szintet.
1: És ahhoz képest neked vagy a Makainak kellett tenni magyarságvizsgát? Te tettél magyarságvizsgát?
0: Hát én nem.
1: Te nem, akkor a Makai
0: de,
1: volt, igen.
0: De ő milyen? Miből?
1: Én csak gondold el, hát azért nagyon nevetséges és vicces volt. Valószínűleg százszor többet tudott, mint a kérdező. Én állampolgárság vagy valami, igen. Jó.
0: Na jó, de nem, de jó, én 18 év alatt kaptam meg a állampolgárságot.
1: Igen, 18 év alatt.
0: Hát az összejött, nem?
2: Aha.
0: 18.
3: Ja.
1: Holott,
0: hát addig jártam.
2: Csak a nagykorúságot megkapják ennyi idő alatt.
3: Igen.
1: Figyelj, van, akinek lehezett megmondják.
0: És hátszor kérdezték, hogy ki lehetnék itt is, ott is.
1: Igen,
0: állandóan. De most, hogy van ez a civil foglalkozásom, hogy így ez nincs. Úgyhogy, és anyukám emiatt boldog, vagy nem, hát nem azt mondom, tehát, hogy legalább azt hiszi, hogy van egy normális állása. Ez a világ legrosszabban fizetett állása.
1: Jó, de nem mondd meg neki. Tényleg ez lett az ember az ennyával kiméletes, hogy tudósnak lenni, hát igen, az ilyen valás széle.
0: Most mi is azt álltuk ki, hogy egyrészt lehet reklámot mondani?
1: Biztos, igen.
0: Vagy lesz itt honor? Nem lesz.
1: Mi? Pénz? Itt? Nagyon helyes voltál, igen.
0: Akkor nézzük meg, hogy a Fonulba a február 16-án lesz egy nagy esemény, a vajdasági...
3: Hadd szakítsalak félbe, ezt bármit mondhat, csak előtte kell egy kis
1: mondatot mondani, mert 50 ezer főt van
3: megbüntetni. Hogy programajánló következik, ennyi. Programajánló következik, itt mondasz, amit akarsz, utána mondod, hogy ez most
1: programajánló
3: volt, és
1: végül. Tehát a Fonulban mikor mi van?
0: De várjál, még nem mondtam, mert ez komolyan így van?
3: Igen. Nem szivatlak, tényleg.
0: Ajánlom, megnézzük a fonul.hu-n. 26-án lesz egy ilyen vajdasági est, az én monodrámámat is bemutatják.
1: Igen?
0: És, igen.
1: Azt, amit már bemutattak szabad vajdaságban?
0: Amiből ilyen botrány, nem a botrány, stb. Uh-huh. És utána lesznek koncertek, és...
1: Mi a címe monodrámának?
0: Van valami bejelenteni valója? Uh-huh. Címe. Ez lesz ugye 26-án.
1: Kik adják elő?
0: Egy ember.
3: Hát monodrám.
1: Jó, hát figyelj.
0: Többen is. Fölugrok néha. Bokácsod meg.
1: Színész, hogy
0: de igen, egy színész adja elő. Képzel.
1: Jó, valaki a saját szövegét egyedül adja elő. Na hát van olyan szerző.
0: Jó, végülis ez stand-up comedy tulajdonképpen. Jó, hazabad. Na.
1: Mit szeretnél? És mi lesz még? A darabod lesz?
0: Igen, utána lesz egy beszélgetés, és utána lesz több koncert, meg ilyen rendező. Azt hiszem, hogy 1000 forint, amivel megleptek, mert én azt hittem, hogy ez mind ingyenes lesz. Én az összes barátomat meghívtam. Hogy gyertek. És hát jó, hát látod, hogy még 1000 forintot.
1: Hát figyelj, azt talán még belefér, igen.
0: Bírná.
1: Hát nem is a szerb-horvát miatt, de az utána lévő koncertek miatt megéri, nem? A koncertek is benne vannak?
0: Benne, meg ott olyan nevek vannak, hogy szerintem celebritik is jönnek messze. Ja. Tehát...
3: kellő promó, igen, mindenki jöjjön.
0: Nem tudom.
1: Nem tudom, hogy tudják a hallgatók, a bátyát csinálja a fonót, nem?
0: Nem, ő az igazgatója.
1: Ő az igazgatója.
0: De ez egy...
1: Nem az összefonódás nepotizmust akarok beszélni, hanem hogy állati jó programot nyom. A fonó az egy állati jó, erős zenei, kulturális program. Igen, na, azt akarom mondani.
0: De beszéljünk őszintén.
1: Igen?
0: Most semmi értem el így beszélni, hogy például a bátyám az tegnap előtt ilyet, amikor, hogy mi lesz ez Gyuri. Ő se tudta, hogy mi az.
1: A monodrámát?
0: Nem. Ő sem látta egyébként, de mindegy, ami bőbotrága, nem, hanem ami szerintem úgy működik ez a manager project világ, hogy rászervezik egymásra, és vannak emberek, most nem mondok egy nevet, aki ebből él. És odahoz lesz a vajdasági programot, és ebből megél. De ő de ő meg a húga, vagy a lánya, bocsánat.
4: Nem tudjuk kivel beszélni, mindegy.
0: Teljesen mindegy, most nem, ilyen értem, nem. Meg nem is válaszkodni akarok, csak szeretem a jelenséget magát jelenteni, elmondani, hogy képzel azt, amikor, hogy nekem kell lefordítani mindent, nem kapok érte egy vasat, se, semmit nem kapok, de viszont az a cél, ami egy szép cél, hogy a Vajdaság és a Magyarország közeledjen. Hát, te ezt érted.
1: De ez...
3: Elég nagy fába bátted a...
0: De nem, mert nem volt korábban is, aztán... De ez olyan, mint amikor, hogy közeledjen egymáshoz Magyarország meg Oroszország.
1: Figyelj, Szerbia és Magyarország.
0: Na.
1: Történelmük azonossága és hasonlósága miatt. És képzeld, valamit ért, azt gondolom, hogy ez soha nem fog megtörténni. Ez olyan érdekes.
0: Hát nem fog, hát miért kéne?
1: Valószínű, annyira más kulturális lókuszban van az egyik és a másik, hogy nem fog soha. Figyelj, miért? Mert például amikor a Trianonról keserenek a magyarok, azt a szerbeknek is érteniük kell, vagy fordítva.
0: De miért az?
1: Mert ők is átérezték azt, hogy kinéztek az ablakon.
0: Hány uram fél 12?
1: Igen.
0: Nyáron itt lehet így szabadon beszélni, nem?
1: Lehet szabadon beszélni, igen. Ez nem, szabad ország, nyugodtan.
0: Szabad ország.
1: Persze, ne törődjük. Ne törődj semmivel.
0: Várjuk Putyint.
1: Igen.
0: De megismerkedtem egy szebb hölgyem, aki 15 évvel fiatalabb, mint ilyen remek ember. Tehát így plusz szép, vagy érted? Tehát, hogy így a mindenről el tudtunk beszélgetni, és kiderült az, hogy az apja szerb a rendőr. És kérdeztem, hogy mikor volt a falunkban rendőr. És valószínűleg akkor volt rendőr, amikor én megtámadtam a rendőr, sőt, körülbelül 100
1: hát ez a nő nem jött össze neked oda.
0: Hát így nem.
1: Így nem, igen. De nem
0: ő miattam, hanem miattam.
1: Igen?
3: Te mondtál nemet?
1: Te voltál ideológiailag
0: makacs? Nem ideológiai, hanem egyszerűen belegondoltam, hogy, hogy ez mi.
3: Hogy ez a... Kellemetlen lenne a következő vasárnapi vacsora.
0: Hát igen, hát vagy a szombat este, vagy a karácsony, amit nem is akkor ünneplünk.
1: Hanem igen, nehezen lett volna ez egy hosszú távú kapcsolat. Jó, oké, lehet.
0: Igen. Miközben ő kezdett ki velem, és, és ami a legszörnyűbb, mert azt írtad a program, hogy Vajdaságról és Magyarországról fogunk beszélgetni, nem?
1: Hát igen.
0: Tehát nem rólam, de én sokat tudom.
3: Amiről akarsz igazából, tehát akarsz még ilyen csajokról mesélni, arra.
0: De ez mind összefügg, hogy például az a hölgy is, másképp nem, tehát ez egy képzett több nyelven, angolul is beszél, tehát ami ott azért fontos, több nyelven beszél nő, ott dolgozik.
1: Tehát nem egy vajdasági ribanc, mint amit a magyarok
0: mondanak,
1: a szerbek. A szerbek, azt az Ági mondta nekem, a vajdasági ribanc kifejezés az létezik. A szerbek használják a magyar csajokra.
0: De ez nem szerb csaj.
1: Tudom, mondom, hogy nem vajdasági ribanc ez a nem szép... Vicc volt, egy vicc, ami ilyen szerintem...
3: Egy vicc, ami ezt szerintem...
0: Ezt így is tudom, örüljük, mert ezért büntet fog bennünket.
1: Jó.
0: Jó, de érted, hogy legalábbis te neked értened kell, hogy mennyire érzékeny téma ez. És ez a hölgy, mert tényleg így hölgy. Elmentünk színházba, ide-oda, amoda, tehát nem egy butaliba, tehát most senki
1: nem egy vajdasági ribanc.
0: Igen? De szebb. De már a de. És ő nekem elkezdett mesélni arról, hogy mi folyik a faluba. És kedve, tehát ismered a környéket, hiszen a kedvesedet ott jöttetek össze.
1: Azért úgy néz ránk, mint az atya,
3: a kupidom.
1: Aki igen, megáldja ezt a kapcsolatot, igen, folytatjuk.
0: Igen, mert én beszélgetem, ezt tudjátok?
1: Igen, valóban ezért.
3: Nem, de mondjuk ezt a mellékvágányt, ezt én szívesen meghallgatnám, hogy hol voltam.
0: Ez úgy volt, hogy meghívták a drága barátunknak, amikor még sztár volt, és nem celeb volt, és nem szalámi lopó, és Tesco, vagy mi? Meghívták a falunkba, és akkor én beszélgettem vele, mint, és a, ott a mi volt az? Ez pont így az egyetemista fiatalok számára szervezett akárki.
4: Rengeteg jó nő, gondolhatok.
3: Gond, egyetemisták, falunap, amit akarsz.
0: Na, hát nem falunap volt, hanem...
4: Falunap, értem, mondja a csepeli lányban.
3: Jó, hát úgy gondolom, hogy falunap, hogy összefüggnek, esznek, isznek az emberek.
0: Nem. Oda az meghívásos volt, tehát neki meg...
4: De hagyjuk bár a szerelmet. Sokkal izgalmasabb a...
3: Igen.
0: Csak elmondom, akkor a bakácsot is tegyük itt ki, mint egy disznót az asztalra. És
3: vágjuk fel, igen.
0: Vágjuk fel. És volt egy hölgy, és ez a hölgy az nagyon kinézte magának őt, miközben én beszélgettem vele, és ez így volt.
4: Igen, így volt, és kézzel megvan a hangfelvétel, amikor kétszer beszól nekem.
0: Igen?
4: Igen, kézzel, és van felvételünk róla, mert valaki bőzítette magnóval, és fantasztikus az élet azóta, hogy gyermekeket is szült nekem, hogy így előre hajolt, és mint minden szőke ostoba pszichológus nő föltette a kérdést, hogy ki vagy te?
0: Ezt
4: kérdezte. Ezt a hülye kérdést tette fel. Erre mondom neki,
0: ez,
4: hogy...
0: Ez Szerbiában törünk, ez boldogság.
4: Odafordultam, és van hangfelvétel.
0: De ez biztos megvan? Kérem.
1: Hogy hülyeskedsz, hogy nem most kitaláltam, és itt fél egykor kábít alapján.
0: Nem,
3: fél.
4: Mondom, hogy figyelj, ha ezt a kérdést meg akarod tudni, bele fogsz halni. Képzeld, ezt
3: ó, szép kis játék, szép játék.
4: Képzeld, első mondat a szép. Visszamegy a feje. Gondolom, törte a fejét a mondatok, majd látom, hogy megint jön ki a feje, mert én a tudat alatti és a tudattalant rosszul használtam.
3: Uh-huh.
4: És akkor ne haragudj, de mi az, hogy tudatalatti? És akkor már éreztem tőled, hogy elszúrtam a dolgot, és akkor ráfordultam, és mondtam, tudod mi az? Az a tököm. És az, ez azért nagyon, tudat alatt mi van? A tököd. Nagyon vicces, szellemes.
0: És ezt mondtad.
5: Ez övés a tudat, az ugyanaz.
4: Kézzeld egy nyilvános tér beszélgetésben kettőnk között kialakult egy olyan kommunikáció, lablabdaha, állati boldog, és kézzel visszahallgatjuk. Tehát kézzel megvan az, amikor megszólítottuk
0: egymást.
4: Ágit kérd, nekem ne engem nyomasszál. De hát, igen.
3: Ez egy csajőrzi, ezt persze nem sok bakács, mert meg éveken keresztül.
0: A bakács az nem tudja internetre se használni.
4: De én akkor voltam először.
0: Na, térjünk vissza a komoly témákhoz.
4: Igen, okay. A komoly témák. Figyelj, az, hogy a,
0: az a baj.
4: Történelem belejátszik a magánéletünkbe, vagy mire gondolsz? Átjött a nagyihoz két srác, és csinált egy szekvényt.
0: Most nem tudom, hogy például ti együtt éltek, vagy hogy éltek együtt.
4: Normálisan, rendesen.
0: Nem az, de helyileg.
4: Két országban élek most.
0: Két országban? Oké. Okay. De ugye van... Tehát azért nem a beszélgetőt ne vigyük el így teljesen magára.
4: Viszi el a fonalat, érteni az irányomba, és azt ugye ne vigyük el. Bejön ki a nagyihoz két fickó, és csinál egy szekrényt. Szép lassan kiderül, hogy ők az árkán tigrisei között dolgoztak, vagy nem dolgoztak, harcoltak. Uh-huh. Ott ülök vele szembe, és komolyan 2015-ben én már nem tudok ezzel már mit kezdeni. Tehát érted, mondod, hogy te a nőt nem bírtad megbugni, mert azért a rendőrös ostroma olyan beleégett a lelkedbe, másrészt pedig azt mondom neked, hogy,
0: nem figyelj, azt mondtam, hogy nehéz,
4: tovább kell lépni a történelemnek, most utáljam azt a két ácsot, vagy bútorasztalost azért, mert árkán katonája volt.
0: Legalábbis megkérdezett tőle, hogy ki volt. Vagy hogy mi volt az élete. Vagy hogy, bocsánat.
3: Mondjon.
0: Hogy például ennek a lánynak nem...
4: Igen.
0: Remélem nem bántom meg. Ezért,
4: nem bántottam, még szépen beszéltél róla.
0: A húga, az egy-két éve fiatal. Ő a most a szerbiai biztonsági szolgálatnak nem dolgozik, hanem azt az iskola, nem tudom, hogy hívják ezt a Državni bezbizsgálatszerbélye ott tanul. Mit fog róla jelenteni? Vagy ki számtalan szó ilyen hely ezekben
4: A Babics nője volt az a énekesnő?
0: Babics.
4: Vagy a Sesejnek volt a nője? Ha, van egy híres.
0: Na jó, csak ha még van 5 percünk, csak azért igen. Mondom, hogy beszéljünk egy röviden arról a problémáról, hogy miért menekülnek az emberek Koszovóról, miért van ez a probléma, miért van ez a konfliktus. Miért van az, hogy egyszerűen a kettős az új törvény miatt, tehát hogy a kettős állampolgárság miatt, amiről ugye magyar törvényhozás meghozta, miért lehet az, hogy te csak úgy azt mondod, hogy magyar vagy, azt jövök. De úgy jövök, bazd meg, hogy jövök. És ezt a kiszívja azt meg. Ezt a magyarok az én falumban már nem látsz élő embert, mert mindenki elment Bécsbe, vagy dolgozni. Én támogatom
4: mindenki azt. Mindenki elment, tudom, én is látom, igen.
0: Én támogatom ezt a törvényt, én most nem akarom magamat igazolni, ott dolgoztam a Telki László intézetbe, mi ott kidolgozzuk ezeket a tanulmányokat, hogy melyik országban ezt hogy oldották meg, stb. Akkor azt mondták, hogy egy nagy hülyék vagyunk. Jött a Fidesz, 2010-ben kinyomta ezt a törvényt, én addig küzdöttem 18 évig, hogy megkaphassam az állampolgárságot. Fú, de berúgtam a faszabot.
4: Végül a Viktor adta meg neked? Végül igen?
0: Hát nap szerint igen, de... nap szerint igen, de törvény szerint nem.
4: Tudod, mi a politika és a valóság? Én sokat veszekedek ám velük, mert egyre többet beszélgetek a vajdasági magyarokkal, és például... Miért vagy ostoba Gyurcsány Feri? Mert tényleg úgy csapódott le, és mindenki azt gondolja a vajdaságban, hogy az Orbán Viktor legalább állampolgárságot adott nekünk. Ez 117-szer hallott.
0: De ezt...
4: Fedi a tényeket,
0: hány percünk van?
4: Ne aggódjál, van 20 percünk.
0: Az igazság, hogy mi a Telki László intézetben, ami... ugyanaz a csapat működik most a Magyar Tudományos Akadémia kisebbségkutatójában, tehát kb. Egy csapat vagyunk. Mi mindig végignéztük az országukat, a régiót, folyiratotban ezt megjelentettük, és mindenhol ez volt. Tehát ez nem egy magyar találmány, hogy a sajátjaiknak adtak egy ilyen lehetőséget. Nézd meg a lengyeleket.
4: Tudom, De én még egyet is értek vele, félre nehéz. Én egyet értek azzal.
0: A magyarok adtak utolsó.
4: Tudom.
0: Ezért van ez a problematika, hogy egy
4: Azért mondtam, hogy ostoba a Gyurcsány, hogy nem lépett meg ilyen lépéseket.
0: Persze, én mondtam, hogy Gyurcsánynak személyesen, bazd meg a magyar narancs bulin mondtam neki, hogy add meg nekünk azt.
4: Igen.
0: Azt hatalmon marad.
4: Igen.
0: Ezért, mint egy császár. Ő azt mondta, hogy nem.
4: Azt mondta, hogy nem. Mindig is azt mondta, hogy nem. Igen.
0: Mert utál bennünket, már valami fogalmam sincs miért.
6: Ezek a szavakkal mondta?
0: Nem így mondta, hát...
3: Persze, majd így belemondja.
0: De figyelj, ő 2 méter, én meg 160, hát nem is hallottam.
4: Nem utál, neki előtte nincsen szabad, előtte nincsenek képek, hogy mi az a...
0: Nem, ő nem értette a problémát. A rossz tanácsadói voltak rossz. Azt mondta, hogy beszéljünk. Tehát nekem egy magyar narancs bulin volt egy ilyen 5 percig bezeg, pont a népszabadzás előtt, és azt mondta, hogy ő nem. Igen. De akkor még nem volt eldöntve, hogy nemet mondanak, vagy hogy igent. Én mondtam, hogy mondj igent, és megmented magad. Azt mondta, hogy igen. Tehát ez zavaros. És ugye most az a helyzet, állt elő, hogy, hogy a vadiságból, mivel megadták ezt a magyar állampolgárságot, mindenki menekül.
7: Igen, igen. Igen. A,
0: és ezért van az, hogy, ezért van az, hogy a koszovóiak is megint voltak, ott van a határon, több ezren. Ezt nem tudom, láttátok-e?
4: Képzeld, én amikor átlépem a határt, akár kocsival, akár vonattal, mindig látom. Tehát már azért nem olyan nagy a határ átkelő terület, ahol én átlépem a határ, de már jobbra, balra.
0: De még soha nem látom, hogy én is...
4: Figyelj, most már látsz. 20-an szaladnak, ilyen, tényleg kicsit ilyen, van némi, én nem is tudom. Hát óhatatlanul ott laknak csomó ismerőseink, és állandóan belebotlanak a kisgyermekes családokba, és akkor nagyon sok szabadkai srác mindennapos élménye, hogy ilyen menekülteket etet itat. Magyarokon rendesek.
0: De Vajdaságban, hogy
4: hol? Szabadkán, a határnál.
0: De ezt tudod, hogy magyarországi élők még utálják őket.
4: Tudom, oké. Tudom, tudom. Csak mondom, hogy úgy látom. Tehát találkozom vele.
0: És például felhívtak engem hétfőn, hogy nyilatkozzak a Lázhín rádiónak, ami egy...
4: Jaj, a kedvencünk volt ott a főszerkesztő, a Gajdi Csottó. Úgy szeretjük, de szegény már nincs ott. Igen.
0: De most...
8: saját akaratából
4: nincs ott. Ja, igen, bocsánat.
0: De várj, péntek után, ugye...
4: Na, mit mondtál Lázhínban?
0: Ki merne nyilatkozni Lázhín rádiónak?
4: Te bevállaltad keményen.
0: Nem.
4: Nem? Nem? Azt mondtad, hogy nem?
0: Nem. Mert nem csak a Simiska miatt, hanem erről az ügyről ez egy kőkemény ügy.
3: És nem akartál benne állást foglalni?
0: Hát azért, mert hogy a mi intézetünk az pont erre lenne való, de nincs rá pénzünk.
4: Hát jó, de mert egy tudományos kutatók vagytok, nem?
0: Hát jó, és akkor most
4: azért. Mikor fogok adni pénzt tudományos kutatásra, ne szólok hozzá, mert nem. Jó,
0: de nem tudok albánul, nem tudok áskali nyelven. Nem
4: mi lesz a megoldás az albán problémának? Ugye nagyon érdekes, mert Ferenc pápa...
0: Jó, de azért vetettem föl, vagy... De ne, ez nem. Itt így... ez egyfelől egy roma probléma, megint.
4: Roma?
0: Roma. Cigán probléma. És a mi intézetünkben...
4: Albán, roma?
0: Nem. Cigán. Az albánok kibaszottul utálják a románokat, és úgy lelőnék őket, ahogy csak lehet. Igen. Mert ez ugye a román...
4: Én a szerbeket is, nem?
0: Ez nem.
4: És a
0: bárkit.
4: Bárkit. Jó, igen,
0: ezért
4: mondjuk
0: bárkit.
4: Ki, hogy bárkit, jó.
0: Jó. Igen. Hát én is
4: lennék
0: bárkit,
4: aki... Jó, de hát már tudományos kutató vagy, most már te ilyet nem csinálhat.
3: Most már neked nem lehet.
0: Igen, ha lenne fegy... Jó, nem.
4: De hogy lesz ennek vége? Vagy
0: nem lesz ennek vége, hanem az albánok egy etnikailag tiszta területet akarnak, amire nem tudom, hogy mit tudtam csinálni gazdaságilag. Ez a probléma. Ezért menekülnek, viszont a cigányok, de a zobánság is egy megosztott társadalom, vannak ott katolikusok, muzulmánok, stb. Vannak ott sokféle, ugye az én falumban is, ugye egyiptomiak, áskali, sokfajta...
4: Micsoda bureket csinálnak, Isten.
0: Ja, és micsoda rabszolgatartók.
4: Tudom, jó, csak most a burekben gondoltam bele, hogy...
0: És,
4: figyelj, Budapesten is mindenütt ők csinálják a bureket, az albánok, nem viccel.
0: Miért nem burekot?
4: Vagy burekot.
0: És az, hogy ami nagyon érdekes, ugye, hogy ránézésre, tehát nem tudsz megkülönböztetni albánt, meg egy cigányt. Vagy romát, ugye?
4: Kézzed, nézegettem.
0: Mert ez a rasszizmus, ugye? Ugye? Tehát, hogy a rassz jegyek. És erről most volt konferencia az intézetben, de erről nem beszéltek természetesen, de mindenképpen szeretném szeretném elmondani, hogy ezt nem veszed észre. Mert látod, hogy én fehéri ember
3: vagy. De különbséget
0: vagy,
3: alig veszed észre, vagy nem?
0: Hát persze, mert most egy vörös hajú fehér lány vagy. Ti azt hiszem cigányok, nem?
3: Szerintem csak a kalap teszi, tudod.
4: Az Imrára mit mondasz?
0: Te egy kopasz
4: kopt keresztül?
0: Nem tudom.
9: De ugye ők ketten cigányok, nem?
0: Persze, összeadjuk.
3: Nem ők sem
4: álljunk. Nagyon jó, hogy nem a Teleki László intézet dönti el ezt a kérdést. Hogy ki jöjjön neki, nem?
10: Tudtam, hogy érdemes itt maradni.
0: És ez a kérdés, hogy ugye a szerb határőrség hogy tol át téged, mert ezeket tolják, ez a baj.
11: Pénzzel vagy ingyen?
0: Tessék?
11: Pénzzel vagy ingyen?
0: Pénzzel. Majd ingyen tologatom.
11: Ezt mondom, hogy ingyen is kitologatom.
0: De őket nem érdekli, hogy Orbán vagy cigány, nekik ez mind egy.
3: Teljesen minden, ezt mindenkit látnak.
0: És a
11: lehet ingyen is, nem?
10: Hát nekünket kevesebb
0: ér. De másképpen beszél. Tehát, nem tudom. Ja, akkora ügybe futottunk bele, és én szeretem volna azt, hogy az akadémián ezt kutassunk, és...
4: Azt mondták, hogy nincs pénz.
0: Hát erre soha nincs pénz.
4: Tudom, olyan helyes.
0: Erre lehetne ott kap pénz, hogy a Medegnék Egyesület. Nem, mint arról van szó, hogy, és nincs arról szó, hogy teljesen összekeveredik egy gazdasági menekült izé, amiről ugye Rogán dumál, és cigányokat meg kurvára utáljuk, és akkor most ezeket hogy keverjük össze?
4: És akkor azt mondod, hogy két legyet ütünk egy csapásra?
0: És a koszovói probléma az egyrészt a koszovói albánok ennél rafkósabb, hogy így mondjam. De ők beállnak koszovói cigányoknak. Úgy nem tudom. De ezt nem ember nincs, csak azért mondtam le a Lánchíd rádiós
4: interjút,
0: mert hogy ezt kutatni kéne. Vagy megnézni.
4: Ez jó. Van egy probléma, amit nem, hogy nem tudunk pontosan átlátni, megfogalmazni, hanem előbb kutatnunk kéne, és kutatás után
11: kéne.
4: Hú, gyerekek, és közben minden nap jönnek, és arra sincs pénz.
0: És akkor majd ezek itt ücsöregnek, láthatok a fényképeket, a szegény kis gyerekeket. Én szerintem ezek vagy, ugye az Orbánok nagyon nem szeretik a cigányokat. Azért, mert nem álltak ki mellettük a 1998-99-es háborúban. Az albánok elválták mindenkitől, hogy rohanjanak nekik a szerbeknek. A cigányok azt mondták, hogy a cigányok és a cigányok, áskali, egyiptomiak, meg mindenkiok ezt magát. Nem,
4: ahogy a románok haragudnak a cigányokra, hogy Marosvásárhelyen kiálltak a magyarok mellett. Mondjuk egy ellentétes példát.
11: Hát az ugyanaz a példa.
4: Igen.
0: De ők meg azt mondták, hogy...
4: Ja, azt mondták, hogy...
0: És az albánok kurvára föl vannak.
4: Hát ez Isten büntetése most, hogy összekeverednek pintértáborok.
0: Jó, de ezt nem... De figyelj,
4: szárnyalat.
0: Minden mondatomat most visszavonom. Azért, mert minden mondatom mögött nincs pontos
4: kutatás.
3: Csak erre visszatérünk, hogyha ezt jól kikutattad.
4: 20-30
0: amikor már mindenki megkutat.
4: Igen, már nem lesz mit kutatni.
11: Egyfajta távolságtartás a személyre.
0: Persze, a halál.
4: Ma a Szilágyi János és több okos ember is azt mondta, hogy az, hogy emigráció, migráció van, meg mindenki gazdasági térben mozog Londontól Nyíregyházáig, nem olyan nagy baj, mert végül is mindenki hazahozza egy idő után a tapasztalatot. Azért ez visszafelé nem fog történni, ugye soha? Tehát, hogy Szabadka tovább pusztult, ugye?
0: Nem biztos, egy fia a színdarabom kapcsán, amit mondtam,
7: Igen.
0: Történt valami pozitív fejlemény.
7: Az erdélyi intelligencia majdnem elpusztult azáltal, hogy Magyarországra, illetve külföldre ment.
0: Ezt se hiszem, mert
7: hát az egyet család, mindjárt belemegyek azokat, akiket ismertem, és most Olaszországban hesszelnek. Szerintem semmi hasznuk nincs Erdélynek belőlük.
0: Na jó, de ez olyan, hogy eljössz a Domosfeszre indjé felszólalni, hogy megpróbáljuk azt, hogy az ennek mellett legyen szociológia. Eljössz?
7: Én, persze. Te lajkó.
0: De ingyen, ingyi.
7: Mikor fizettél engem túl, édes barátom, hogy ilyen kérdéseket tegyél föl? Persze.
0: Igen, de a civil társadalmat kéne újra gondolni, hogy ez hogy megy.
7: Nem tudom, múlt hónapban följött két gyerek Szabadkáról Budapestre. Azt látom, minden héten jönnek.
0: De hol?
7: Ide.
0: Pestre.
7: A hülyék.
0: A hülyék.
7: Igen. Köszönjük nekik, Gyuri. Írogatsz ide-oda? Néha-néha? Újságíró vagy még? Már nem?
0: Persze, igen.
7: Jó, nem úgy az... Nem, mert közben az ember tudós, akkor nem biztos, hogy újságíró.
0: Nem, hogy tudós. Nem.
7: Kézzel, én a Magyar Akadémián unatkoztam állatira, mert Wittgensteint olvastam. Kérlek szépen...
0: Láttátok őt?
7: 88, 89, és néztem kint az embereket, mindenki vidám volt, villamos jött, nekem annyira tele voltam, hogy tudós lesz belőlem. És akkor jöttek a vágógyek, hogy legyek újságíró.
0: Dokumentozésbe is
7: Magyar Narancsban.
12: A magyar tudomány?
7: Nem az. Mekkora barom voltam, beszoktam. Érted, a szemiotikai kutatást ott hagytam a magyar újságírásra.
12: Azt mondom, hogy ha nem hagyod ott, a magyar szemiotikai kutatás most...
7: Elfeledett alakja lennék, ami...
0: Hány perc, de figyelj, van még öt perc. Most én kérdezem, hol dolgoztál, meg minek, meg kinek?
7: Én Horányi Özsérnél voltam, kérlek szépen szemiotikából akartam doktorálni, jeltudományból.
0: És hogy fedeztél fel engem 98-ban? Hogy egymás segélyt nyaljuk körülbelül.
7: Elolvastam az írásait, de nekem a régi módszerem, mint szerkesztő, az volt, hogy elolvastam a szerzők írásait. Azt mondják, már nincs ilyen főszerkesztő, aki elolvassa az összes írásokat. Magyar Narancsban elolvastuk az összes írást, tényleg úgy tudtam.
0: De
7: ha
0: mi az ilyet
7: egész jó a cikk, ezt nézzük. Így működött. Igen. Ki a Szombathelyi reppel gyerek? Szabbész, nem a Szabbész Mester, hanem a...
3: Szombathelyi.
7: Igen.
0: Na, figyelj,
7: igen?
0: Az a helyzet, mert csak pár percük van, hogy én oké, ott dolgozok. Dolgozok?
7: Igen?
0: Még azt, hogy...
7: Kutat.
0: Kutató vagyok, doktorálnom kell, ezt kell csinálni, de ez már öreg vagyok. A mi barátságunk egy öreg, szeretnénk kísérsen tovább csinálni a Domosfesztet, mindenki meg van hívva, mindenki meg van hívva a Fonóba február 26-án a Szindarambombra.
7: Behívom előtte a bátyádat is, faggatom, jó?
0: Jó, hív be.
7: Behívom, jó.
0: És ami nagyon fontos, hogy természetesen az ember nem áll egy jó lábon, ami legfurcsább, hogy hát én liberális vagyok, vagy annak tartom magam, de a beszélő szerkesztője lettem, ami nagyon furcsa.
7: Mikor?
0: Hát, hogy fél éve. Vagy.
7: Tényleg?
0: Tényleg.
7: Beleléptél a Bilibe.
0: Bilibe vagy a Libibe?
7: Tudod, ki volt itt délelőtt? Aki a Szilágy és Saci. Aki az egészet kitalálta, elkezdte kézedve. Micsoda összecsengések. Mert ez a hotilsada 24 órája, és itt az éjfél. Köszönjük Szárforvá Gyurinak, hogy
0: be... De még nem fejeztem be.
3: Már elközönünk tőle.
0: És az átlátóba is beléptem, ami...
7: Igen.
0: Igen.
4: És akkor igen, újságíró vagy nem, akkor jó volt a kérdés, hogy még érzed, de mert az átlátszóban akkor újságíróként léptél be. Nem?
0: Hát, vagy szerkesztő újságíróként.
4: Igen, igen, jó,
0: igen. Igen, ott is várjuk a recenziókat, de ott van a Librarius, amit többen olvastak, mint a literát. Tehát azt gondolom, hogy valamit sikerült elérnünk.
4: Jaj, de szép, ez annyira kedves volt.
3: Igen, mindjárt átlépünk
0: el
3: a Valentinába.
0: Van remény. Arról írtam egy cikket a Librariusra, de azt nem tudom. De hát...
4: Szűnjünk
3: meg egy kicsit, aztán jövünk a Valentinnappal.
4: Élő koncert jön, ugye?
3: Is,
4: igen.
3: Igen.
4: Is,
11: komplex.
4: Igen, tehát van egy 5 percetek, hogy gyorsan szeretkezzetek, vagy olvassatok könyvet, mert aztán Bárdos Deák Ági bele
3: csapa
4: lecsóba. Lecsóba.
13: Tilos Rádió, Budapest. Irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.
14: Holdvilágos éjjel. Az egész világon, ahol kápolna vagy templom van, ott plébános is van. A világon mindenütt egyetemi műveltségű ember a plébános. A világon mindenütt egyetemi műveltségű ember van a plébánián, aki tud latinul és bírja az anyanyelvét. És anyanyelvén hat a gondjaira bízott polgárokra, s latin nyelven küldi Rómába a híreket, amelyeket az egyházközségében a hívőktől szerzett. Úgyhogy Rómában minden évben az egész világból beérkeznek az összefoglaló jelentések, hogy hány gyilkosság történt a keresztény világban, hány házasságtörés, hány rablás és lopás, és hány ember kezdett el kételkedni a Szentegyház tanításában, és hányan leledzenek a hitehagyottság vagy a vallási lagymatagság állapotában. Úgyhogy én, aki rendőrparancsnok vagyok a gondjaimra bízott járásban, látom, hogy nincs egyetemi műveltségem, hogy a járási tanács tagjainak sincsen, és így egyelőre azt kell tennem, amit teszek. Éberen figyelek minden rendőrségi ügyet, ami a körzetemben történt. És nem csak ezt csinálom. Igyekszem egyéni szolgálati buzgalomból tájékoztatni magamat és a járást, a megyét és a minisztériumunkat, hogy mit gondolnak az emberek, hogyan élnek, és hogyan követik el sorra az apróbb kihágásokat, melyektől csak egy lépés a főben járó bűn. De a legszívesebben a Kerszkói erdőségben teljesítek szolgálatot. Ez a táj már kisgyerekkoromtól a szívemhez nőtt. Itt mindenkit ismerek. Itt kölyökként háborúsdit játszottam és csatákat vívtam. Fiatal emberként lányok után jártam. Ütéseket osztogattam és kapogattam. Ököllel az orba és bokszerrel a bordák közé. Úgyhogy én itt nem szolgálatban vagyok, hanem valamiféle szabadságon. Olyan kellemes a hivatali kötelességteljesítés a szülőföldemen, így aztán sajnálom, hogy napközben rohan az idő, és mert estére még nincs elegem a szolgálatból, és aludni vétek volna, hát éjjelente fel alá sétálok a Kerszkói erdőn átvezető betonúton, a Volgát valamelyik mellékfasorban nagyon, és fülelek a sötétben, hogy ki jön, és kivel hogyan diskurál. Néha megmutatom magam, máskor csak áldogálok csendben szolgálati Volgám sárhányójának támaszkodva, és boldog vagyok, hogy milyen szép a természet, és milyen kalandokat kínál nekem az éjszakai főút a fényárban úszó erdészlet mellett kivilágított vagy kivilágítatlan kerékpárjaikon csöndben elkerekező biciklisták képében. és az autókból ítélve kikövetkeztettem, ki lehet benn. És sofőr létére kiiszik fekete kávé. És ki sört. Hogy netán. Ó, borzalom. Töménye. De amikor az új réten felkel a hol, és a légáramlat mindenféle illatot hoz a mezőről, akkor annyira boldog vagyok, hogy szolgálatban lehetek, és csak ámulok, hogy a kormány még fizet is nekem azért, hogy egyenruhát hordok, és parancsnok vagyok. Hiszen mindezt a szépséget a saját zsebemből kellene fizetnem, hiszen mintha csak szabadságon lennék, mintha csak fürdőben lennék, olyan gyönyörű az éjszaka a Kerszkói erdőben. De én tudom, őrködni kell. Éberen őrködni. Mert senki sem tudja, hogy a bűn nem alszik. És egyszerre csak durr neki egy lövés. S vérben fekszik a rendőrséget tagja. Hányan estek már el közülünk, 436 halottunk van, és akkor aztán nem bámulja többé az ember a felkelő gyönyörűségesen vörös vagy sárga holdat. És az én sorstól való küldetésem itt az, hogy őrizzem és vigyázzam a mi fiatal államunk, a pártunk vívmányait. Így aztán két központ van bekötve az agyamba. Az egyik, mint a szeme fényét, úgy őrzi és vigyázza mindazt, ami szép a társadalmunkban. És egy másik központ, amely megörvendeztet az erdei fasorok és tisztások. Az egyik kiserdőből a másikba vezető utak látványával. És ott vannak még a szántóföldek. Ezeket úgy szeretem, mintha paraszt lennék. Mert én is bár szolgálatban vagyok, kiszállok a Volgából. És egyszerűen olyan vágy fog el, hogy indulok a határba, tavasszal felmarkolok egy kis földet, és megszagolom, amikor érik a gabona. Ellenőrzés ürügyén végig megyek a gabonatábláink mentén, és megsimogatom az érő árpát és búzát, néha leszakítok egy kalászt, és gazdamódjára szétmorzsolom a szemet a teremben, és megszagolom, körbe szimatolom, és mint az agronómus az orromban érzem, hogy ezen a héten beérett már a gabona, és itt az ideje az aratásnak. De a legszebb mégis az, amikor az erdőben világít a hold. Az a hold elragadtatással tölt el, az a felkelő hold, az a felkelő hold. De a vendéglő világosságából kilépett egy ablak. Felülről permetezett rá a kandeláber fénye, és kitolta a bicikliét, és felült rá, és nekilendült. Újra és újra belehajtott a saját alakja sziluettjébe, ahogyan hátulról tolta, nyomta a hold. És én rögtön felismertem, hogy Pepa az. Gyerekkori barátom. Jelenleg viszont mértéktelen sör és fekete kávé és rumfogyasztó. Néha csodás vele. Egyszer úgy berúgott délben, hogy egy idegen telekre biciklizett be, akkoriban még útkaparó munkás volt a Pepa, és az unokahúgom elszunnyadt ebéd után. Melege volt. S búdulatában, mintha sör és kávé és rumszagot érzett volna, és az útkaparó Pepa hajolt föléje, és a fülébe súgta, szépségem, majdnem megcsókoltalak. Egy másik alkalommal meg Pepa már délelőtt más telkére kerekezett be, behajtott a kiásott árokba, mert a nyaroló tulajdonosok elektromos vezetéket fektettek a földbe, szaltót vetett, és nyomban ordítani kezdett. Kiengedte meg, hogy felássák az országutat. Na, ez sokba fog kerülni maguknak, feltúrni a közutat, van rá engedélyük, én útkarbantartó vagyok. És így lámpa nélkül biciklizett a Pepa, és akár csak én gyönyörködött, élvezkedett, már nem is taposta a pedált, ahogyan a hold hátulról tolta, meg aztán az új rétig végig lejt a betonút. Kevesen tudják, hogy a főúton 185 méter a tengerszint feletti magasság, és itt az új réten csak 177, úgyhogy érezhető a lejtő. A kerszkói erdőség voltaképpen egy olyan lapos tányér. Mert azután az új réttől megint emelkedik a betonút, és a Hradisztkó Szemice közti országúton ismét 185 méter tengerszint feletti magasságot ér el. De a Pepa cikcakban biciklizett. Egyszer az út egyik oldalán, aztán nyomban át a másikra, tehát még mindig úgy ízlik neki a pia. Még mindig úgy a fejébe száll. És kiléptem a fasorból, és a Pepa közeledett. Zseblámpámmal megvilágítottam a zumbonyom mellrészén levő érdemrendeket, de a Pepában alig, ha nem nagy volt a nyomás, rám kiáltott, ez volt a szokása, csengő vagy elemlámpa helyett mindig beleordított a sötétbe, félre az útból, jó emberek, sebességben vagyok! De én kettőt villantottam a szolgálati elemlámpával, és a Pepa leugrott, és azt mondta, jó estét, pajtás! Mondom neki, hol a lámpája? A holdra mutatott. És úgy mondta. Ott mi? Mondom, hol az előírás szerinti lámpája, polgártárs? Az aktatáskámban, mondta Pepa, és a holdfényben kinyitotta a táskáját, és a táskában megvillant egy ácsszekerce. És Pepa elővette a nikkelezett zseblámpáját, és felgyújtotta, és visszatette a táskába, és azt mondta, és akkor kell világító eszközzel rendelkeznem, ha más forrásból nincsen biztosítva a kellő fény, és világít a hold, de még hogy világít, az a hold veszettő szépen ragyog, ugye? Olda! Mondom, igazolja magát, kérem a személyét. És megint végig tapogatta magát. És oda nyújtotta igazolványát a zseblámpám fényébe, és én fellapoztam, s megkérdeztem, neve? Pepa szemrehányóan kérdezte, mi az nem ismersz volna? Mondom neki, mi a neve? Ravaszul azt felelte, ott van beírva. És ettől már begurultam. Mert éreztem, micsoda sör és rumszag árad belőle. Mondom, ivott, polgártárs. És ő meghajolt, és azt mondta, ittam, iszok, és inni fogok, ahogy világ életemben ittam. Emlékszel, hogy egyszer itt a kanyarban legurult egy sörös hordó? És ahogy befettem gajakkal, és aztán este elcipeltem egy víkendházba, amihez volt kulcsom? És ahogy ketten egy álló hétig ittuk azt a hektói sört, és egy hétig már kora reggeltől be voltunk állítva? És ahogy a feleségem ki akart rúgni, mondván most már elég, ez így nem mehet tovább? Visszaadtam Pepának a személyi igazolványát. Azt mondtam. Lehet? Nem a szolgálatban vagyok. Értjük? És minek az az ácsszekerce? Pepa azt mondta. De hát jól tudod, hogy ács vagyok, maszekolni járok, tudod? És én azt mondtam, és van rá engedélyed, és fizetsz adót? És Pepa felelt. Fizetek? Persze, hogy fizetek. És megtántorodott, és azt mondta, na, eleget tudsz már, mehetek? És én láttam, hogy megint bele fog bukfencezni valahol az árokba, így hát lehajoltam, kicsavaroztam a szelepét, és a kerítésen át behajítottam a vízzel vezető árokba. És az abroncs leeresztett, és én döntöttem. Nézd, Pepa, még leesel, nem vagy már mai gyerek, menj csak szépen gyalog. És Pepa megnémulva álltott. Láttam, hogy legszívesebben azt mondanás, lélekben mondja is, te szemét, te rohadt szemét, hát így bánsz, te szarházi a cimboráddal, hát így bánsz a gyerekkori barátoddal, hát így bánsz velem, munkás a munkása, de nem szól semmi. Tolta a biciklit, és a haragtól kidagadta a homlokán az ér, és én álltam, és néztem utána. Néztem, hogy a hold már olyan magasra emelkedett, hogy most a Pepa vállát tolta. Pepa árnyéka aprócska volt, mint amikor az ember felülről néz le egy nagy bőgőre vagy csellóra. És én azon töprengtem, vajon helyesen tettem-e, hogy elhajítottam azt a szerepet? Végül arra jutottam. Jól tettem, hogy leeresztettem a kerekét, mert nekem, mint gondos apának, meg kell előznöm az esetleges balesetet. Így hát nem csodálkoztam, amikor hallottam, ahogy Pepa oda kiáltja nekem a forrástól, hogy nem szégyelled magad, munkás a munkást! És akkor nekiíramottam, vállon ragadtam Pepát, és azt mondtam. És mivel nincs lámpád, 50 korona büntetést fizetsz, és ezzel lezártuk az ügyet, megértetted? És Pepa csak nézett rám. Most megint olyan helyzetben láttam, mint egyszer régen biciklivel mentem valahová még zászlós koromban, és ahogy az országút alatti vízzel vezető árokhoz érek, hát, mintha kiabálna valaki, segítség, segítség, olyan öblösen, mintha egy házból jönne a hang. Leugrottam hát a bicikliről, és berohantam az erdőbe, és az a hang megint, mintha az országút felől jött volna. Keresztül nyargaltam az országúton, és át a túloldalra, és az a hang ismét, mintha az országúton kiabált volna. Rohantam hát, és egyre közelebb értem az országúthoz, és szüntelenül az a rémes óbégatás, segítség, jó emberek, segítség! Már hallottam, hogy az út kellős közepéről jön a kiabálás. Megyek az árokhoz. Hát a málna és szederbokrok között egy bicikli heve. És a csatornacsőből két láb kandikált elő. Megfogtam azokat a lábakat, és megrántottam, és kirántottam Pepát. Az út karbantartót. Aki olyan gyönyörűségesen részeg volt, hogy csak úgy döngött. Felült. És megdörgölte a szemét. Hát, nem éjjel van. Köszönöm, pajtás. Megmentetted az életemet. Van nálam 50 söröd és egy adag disznótorosod. És most világítottam neki, és tudtam, hogy miközben azt az 50 koronát számolja le a kezembe, arra gondol, akárcsak én, ahogyan az országút alatt 50 sör fejében megmentettem az életét. De én le akartam törni a gőgjét. Meg akartam leckésztetni, hogy kivilágított biciklivel közlekedjen, mert az előírás az előírás. És aztán tolta el a bicikliét megtörve és alázatosan. Nem csak az abroncsát eresztettem le, de a lelkét is. És ez így van ennyi. Mert amikor szolgálatban vagyok, nem ismerek se Istent, se embert. A tulajdon fiamat is megbírságoltam, mert tiltott helyen parkolt, még ha azóta nem is beszél velem. Én a legszívesebben saját magammal beszélgetek, és a holddal, amikor fölragyog az égen, az illatozó fenyőkkel beszélgetek. Ezekkel barátkozom én. Látom, hogy a csermelyek és a patakok és a halastavak is a barátaim. Többi meg már nem érdekel. A többiről már nem akarok tudni. Emberkerülő vagyok. Letelepedtem át a földre. A hold fiatal lányként ült a térdemem. Kinyújtottam a kezem, és a holdfény macska kölyökként rendőr kutyaként nyaldost. A vendéglőben régen kialudtak már a fények, biciklisták kerekeztek el mellettem beszélgetésbe merülve, amely nem volt túlságosan az ínyemre, hogy amikor a pedáltapossák hát hangoskodnak, nem éppen állam ellenes üzelmekről, nem is összeesküvésekről diskurálnak, de azért a féle hazaáruló beszédekkel traktálják egymást, hogyha csak egy kicsit is akarnám, hát... bíróság elé börtönbe juttathatnám őket. De a hangszínből és a hangárnyalatból ítélve ezek a sör utózöngéi voltak. És végre hallom, mint a gyóntató, hogy mit gondolnak az emberek. Hallom, miért szitkozódnak magukban. Amikor magammal beszélgetek, én is szitkozódni szoktam, de sohasem fennhangon. És felálltam, és nekimentem a holdfénynek. Az étterem a kertvendéglő felé tartottam. Már mindenki aludt ott. Fogtam egy széket, azt az összecsukható pirosat. Az út szélére állítottam, és kis ideig saját magamra gondoltam. De aztán erőnek erejével elhessentettem a feleségem képét, aki elment tőlem. A fiam képét, aki elhagyott. Hagyott. És láttam magam, ahogy magányosan ülök az összecsukható kerti széken.

rendekre néznek, ezt a boldogságot érzik, ezt a boldogsággal felérő elismerést. Így hát mosolyogni kezdtem, és büszke voltam magamra, és elégedett önmagammal. És aztán a fasorból ott lenn kihajtott egy autó. Megismertem. Fehér Trabant volt. Láttam, hogy az az autó senki másé, mint Kimla drogistáé. Így hát felgyújtottam az elemlámpát, és integettem vele fölle, és amikor aztán az autó fékezett, a lámpával megvilágítottam az érdemrendjeimet, hogy a vezető lássa, hogy maga a parancsnok vár rá. Egészen közel jött hozzám, és megállt. Letekerte az ablakot, és bűnbánóan azt mondta. Kiszálljak, vagy ne? Mondom neki, Kimla úr. Maradjon csak ülve. Szóval, hány pohár bort ivott? Na? Hányat? Kimla úr felélénkült kettőt, két pohárkával, és én azt mondtam, nem többet. Szorongva felelte, többet nem. Vártam. Hagytam gyötrődni. Kínoztam. Csend volt. A tölgyek lombja közt átcsorgott az éjszaka, s a földön holdfoltok fröccsentek szét, fehérek, mint a kókusztej. Azt mondtam. És milyen bor volt az? Fehér vagy vörös? És a drogista gyötrődött, vörös. És sokat ettem, és ásványvizet is ittam, mondta. És én láttam, hogy többet ivott. De láttam azt is, milyen szép az éjszaka, és milyen szép a hold. Így hát elnéző, nagyvonalú voltam, mint a Pepával. Keresztbe vetettem csizmás lábamat, és azt mondtam, az nem sok igaz. És a drogista megörült, kevés, borzasztó kevés, és én kiegyenesedtem, és azt mondtam, a jogosítvány bevonásához azért elég lenne, de ma jó kedvem van, úgyhogy 500 korona bírsággal jóvá tehető a dolog. És szálljon ki az autóból! És láttam, hogy felállni sem bírt az ülésről. Nem, mintha ivott volna, hanem mert az elképzelés, hogy ki kell fizetnie 500 koronát, gyötrelmet okozott neki, úgy gyötörte, hogy reumát kapott tőle, és tántorgott. És én élvezkedtem. Nem állhattam, ha valaki összeomlott a büntetéstől, és mondom neki, zárja be a kocsit, van magánál pénz? Fogta a tárcáját, és azután felemelte. Nincsen, csak egy 100-as. Felém nyújtotta a bankot, és én azt mondtam. És oda-haza van pénze? Bólintott. Van. És én azt mondtam. Itt a tölgyesen túl a fasorban áll a Volgám, elmegyünk szépen a pénzért. És előre mentem. És az, hogy a drogista ott sompolygott a nyomomban, bátorsággal és osztályöntudattal töltött el. Aztán beültünk az autóba, és a drogista nyöszörgött és csukladozott, hogy neki milyen kevés pénze van, hogy 300-zal nem lehetne jóvá tenni a dolgot. De én reményt öntöttem belé. Azt mondtam, hogy majd meglátjuk, és így értünk oda hozzá. Hát ilyen nyaralója csak egy gazdag drogistának lehet. Csupa értékes festmény és kovácsolt kancsok. És a drogista felalá járkált, és magyarázta nekem, hogy ezek a darabok Olaszországból valók, és beszélt, és beszélt. De én azt mondtam, hogy hozza azt a pénzt, a bírságot. Egyenként húzta elő a százasokat, mintha mélyen a tenyerébe fúródott töviseket húzgálna ki. 300-at szurkolt le, elvettem a pénzt, letéptem az elismervényt, letettem az asztalra. A drogista visszadugta a tárcát a mellény zsebébe, és mosolygott, és megkérdezte. Hozhatok egy pohárkával? Mondtam, nem. És letéptem egy újabb 200 koronáról szóló elismervényt, és a drogista elsápadt, és belebetegedett a dologba, és remegett a keze, amikor 50 koronásokban leszurkolta azt a 200-at. Felálltam. Megcsörgettem a trabantja kulcsait, és döntöttem. Így né. És most szépen elgyalogol a trabantjáért, útközben majd kellőképp kijózanodik, elszáll a fejéből az a két pohár vörösbor. Lamentálni kezdett. Vigyen el a Volgával, parancsnok elvtárs. De én nem engedtem. Fogtam az ajtókilincset. Ahogy mondtam,
3 kilométer az egész,

0: lassan menjen, hogy kihozanodjon, hogy a friss levegőn magához térjen. A forrásnál pedig igyon egy kis vizet, és kimentem, leszaladtam a lépcsőn, és a palack zölden ragyogó szikrázó Volgán felé tartottam, amelynek az élein a zöld szín ezüstösen csillogott, és fantasztikus vízfényekkel vonta, burkolta be az autó. Útközben arra gondoltam, milyen szép is lesz majd, ha szerte a világon minden járási tanácsnak egyetemi műveltségű elnöke lesz, aki tud majd az anyanyelvén, s még oroszul is. És ez az elnök jelentéseket küld majd a járásnak, és a járás a megyének, és a megye a központi bizottságnak is, a központi bizottság Moszkvába küldi majd a jelentéseket, ahová minden évben az egész világból beérkeznek a jelentések, hogy szerte a világban hány rablás és betörés történt, és hány gyilkosság, és hány erőszakos nemi közösülés, és hány államellenes bűncselekmény, és ott már tudni fogják az elvtársak, mint ahogy a katolikus egyház ezer éve tudja, mit kell tenni, hogy csökkenjen a bűnözés, és növekedjen a humánum, amit én, bár nincs egyetemi végzettségem, már most alkalmazok. Amit éppen ma alkalmaztam a kerszkói erdőben, amikor leeresztettem a Pepa Prohászkának a kerekét, és döntést hoztam, és visszaadtam a kocsikulcsot az ittas vezetőnek, hogy gyalogoljon 3 kilométert, és így kihozanodjon, és autóval menjem haza. Gubernátorov Kerszko. Gubernátorov Kerszko, suttogtam magamban. De ezt az ellenségeim és az állam ellenségei ragasztották rám. De azért van benne valami. Nincs egyetemi végzettségem, és mégis kormányzónak titulálnak. Ez szép, ez kellemes, gondoltam magamban, és megérintettem a melkosomat, az érdemrendeket, amelyek elfedték vörös szívem dobbanásait. Holnap visszaadom Pepának, a barátomnak a bírságot, és veszek neki egy szelepet az abroncshoz, amit ma leeresztettem.
1: Csoda almák. Frank úr a virágba borult kert közepén ült a kis padon, és gyönyörűséggel szemlélte a virágzó almafákat. És amikor látta, hogy őt nézem a drótkerítésen át, nyújtózott egyet, és dicsérőn mondta. Csodálatos, ugye? Nézze csak meg fölöttem ezeket a rózsaszín kis virágokat, ahogy záporoznak rám. Ez a mama kedvence, valóságos csoda alma. Itt meg... Állt fel, és az enyhe szellőben alápermetező almaszírom esőbe lépett. Ez itt a zöld cronceli. Amikor a káposztát gyalulják, a legjobb néhány ilyen almát beletenni, mondta. És kezes lábasba bújtatott gumicsizmás hatalmas alakja az egyik nyitott almafa napernyő alól a másik alá huppant. És ahogy lépkedett sorra, megsimogatta a fatörzseket, olyan szépen, mintha élő eleven lánytestek volnának, mint ahogy a munkás simítja végig a falat, amikor befejezi a fürdőszoba csempézését. Ő is ilyen szép simogatással értékeli a munkáját. Akárcsak az asztalos, aki megsimogatja az asztalt és a széket, mindent, ami a szerszáma is a keze alól kikerül. Olyan szép lenne itt, mondta Frank úr, és odajött a kerítéshez, és megkapaszkodott a drótban. Úgy függeszkedett rajta egyre arrébb és arrébb, ahogy én lépkedtem. Olyan lassan, mintha az ag Dávid király pengetné a hárfát, és kísérné gyönyörűséges zsoltárát. Még szebb lenne, ha nem zúdulna rám a bárányözön. Már 3. éve számolom fel a juhaimat, tavasszal mégis mindig 6-tal több van. Annak az én kosomnak, bombónak és a legöregebb anyajuhomnak, Vojandának talán csak egymásra kell néznie, és a Vojanda már is fel van csinálva. Látja, ez itt a nyári asztrakáni sziromlevele, olyan szép rózsaszínű, mint a kisgyerekek fülecskéje. De azok a juhok nem hagynak engem nyugodni. Tavaly elláttak tanáccsal, ezért aztán, hogy megzabolázzam a kost, egy fémlemezt, egy 50-70 kilós lemezt trótoztam a homlokára, hogy ne tudja meghágni és telerakni a Vojandát. De a kost természeten nem lehet kifogni. Azt a lemezt a bombó egész éjjel a vasalt vájúhoz verdeste az istállóban, nem aludtunk egész éjjel, és a rákövetkezőkön sem, vagy minduntalan felriadtunk, az istállóból, mintha szüntelenül harangzúgott volna, bim-bam, bim-bam, kongatta azt a lemezt, és én azt hajtogattam, nyugodjatok meg, gyerekek, nyugodj meg, hűséges hitvesem, el kell, hogy hagyja az ereje, a bombónak el kell gyengülnie, össze kell roskadnia. De ez itt a málna ízű nyári alma, amikor virágzik, a lélegzete is eláll az embernek, látja, mondta az óriás Frank úr, és előre csücsörítette a száját, és ahogy lépkedett, gyöngét szirmok cirógatták húsos ajkát, és ő beszívta illatukat, és megérintve a virágtakarót, gyönyörűséggel élvezte a napmelengette gajakat és virágokat. És tudja, vonított fel panaszosan, és ismét megpengette a drótkerítést. A harmadik héten, amikor a fémlemeznek már csak a csilingelését lehetett hallani, és azt is alig-alig, hát a bombó lemezestül felugrott a volyandára, és meghágta, és a tetejébe még azt a kis juhot is. Én meg Balgán azt hittem, már túl van a búgatás időszakán. De két hónap múltán a juhoknak dobként feszült a hasuk, és én levágtam két juhocskát, de hat született. Így aztán a helyet, hogy sikerült volna megtizedelnem a nyájat, hát csak gyarapodott. És akkor azt tanácsolta a Vorlícsek sógor, de hát ez gyönyörűséges, nézze. Megtorpant, mint a fürjésző kutya, mint a vadász ebb. És Mancsa ott maradt a drótkerítésen, a lába behajlítva, úgy, ahogy elkapta a lelkesedés. Ez meg a másik mama kedvence, ezt a fát én magam oltottam, látja, milyen kegyes a természet, milyen szerelmetes bűbájjal virul. De persze a kosok is. A Vorlícsek sógor azt tanácsolta, hogy a bombónak, mármint a kosomnak, húzzak a fejére meg a melső lábára egy kisebb fajta gumiabroncsot. Hogy ez a berendezés majd megbénítja a nemi gerjedelmét, technikailag lehetetlenné teszi, hogy felhuppanjon a volyandára, és így gátat vethetek annak a birka és bárány áradatnak. Arra a kosra ránézni is borzalom volt. Három lábon kellett sántikálnia, állandóan orra bukott. A végén már megsajnáltam. Na, és? Látja? Három hónap múlva hat birkával több volt. A bombókos még így abroncsal megnyomorítva is meghágta az összes juhot. Hát ebbe én belebolondulok. Szeretném már egy kicsit élvezni az életet, szeretném 12-re apasztani a juhok számát, és már megint 21 van belőlük, és ez így megy vég nélkül. Jaj, veszékelt az óriás Frank úr. És mint a hárfán felváltva, hol az egyik, hol a másik kezét csúsztatta be a kerítés drótfonata közé, és pengette a drótokat. Szíromlevelek permeteztek roppant alakjára, máskor meg húsos arcára hult a virágok sűrű konfetti esője. És Frank úr becézgette őket, na, szirmocskák, szíromlevélkék, na, mi van, riadt meg, és lerázta arcáról azt a májusi virágmalasztot. És én elnéztem Frank úr házát ott az erdőben. Körös körül csupa fenyő, de a tisztás közepén kert, virágzó gyümölcsös terült el. Látni lehetett, hogy a trágyától milyen jól táplált a pázsitja, milyen szép dundik az almafák törzsei, de Frank úr szenvedett és gyötrődött, egyre gyötrődött. Milyen szép lenne, ha nem volnának ezek a beste darazsak és dongók, látja azt? Mutatta. És csak most vettem észre, hogy minden fatörzsön, mint a bicikli versenyzők kormányán, két teljes üveg volt. És Frank úr nagyban magyarázott. Látni se bírom ezeket a darazsakat, mindegyik üvegben egy kis sör van. És csak kínlódjatok, kínlódjatok, gyötörtök engem, darazsak, de most rátok vár gyötrelem, kiabálta. És láttam, hogy mindegyik flaska alján egy sereg döglött darázs és dongó van. A többiek meg iparkodnának kifelé, de minduntalan visszapotyognak a sörbe, utána kikecmeregnek, és ez így megy körbe karikába, míg el nem gyengülnek, és aztán el nem pusztulnak. Mert egy ilyen palackból senki sem jut ki élve. Frank úr hirtelen megállt, és el volt kápráztatva. Már a kerten kívülre nézett, a fuldokló darazsakkal teli teljes üvegen túlra, mint egy próféta. Az égre nézett, ahol bizonyára nem a Szent Háromságot látta, hanem harsogó orgonák karéját, vagy azt, hogy a mennyből letekint rá, s kezét nyújtja felé egy szent, és felhúzza egyenest magához, a bárányfelhőcskék és a fellegek közé az égbe. Húsos ajkára tette az ujját, és elragadtatással mondta. Megvan. Megvan, rájöttem végre. Nincs több kosra kötözött fémlemez, nincs több abroncs, a juhok felől kell megközelítenem a dolgot. Bugyogót varrok nekik, mint ahogy a gazdag kutyusoknak, a szukáknak is árulnak ilyet, valami efféle holmit varrok a juhoknak, bugyit. Zsákvászomból, dupla zsákvászomból kisnadrágot, fogamzásgátló bikinit, izélés ellenvalót, mondta elkápráztatva. És ahogy feltámadt egy kis szél, Frank úr a sárga üvegalma szirmainak szépséges förgetegében találta magát. Úgy állt ott, mint aki megnyitotta a zuhanyt, ott állt a sűrű zuhatagban, kezes lábasában, sáros gumicsizmájában, és a házból telt, újjongó női kiáltás harsant. Hülye kölyök, már megint becsináltál! És egy testes, fiatal nő rontott elő, egy fiúcskát rázva, és cibálta róla a kisnadrágot, és a nadrágot nyomban öblögetni kezdte a dézsában, és utálkozva szedegette ki belőle a hurkácskákat, és Frank úr halkan feljajdult. Milyen szép is volna itt, ha ez az én kis unokám nem kakálna be percenként, ha nem csinálna a nadrágjába, milyen szép is volna itt, ha ezek az én kosaim nem hágnák meg sorra a juhaimat, ha nem lennének ezek a rémséges darazsak. És a fiatal nő oda kiáltott Frank úrnak. Papus, mit bámészkodsz ott, szedelőzködj, és indulj a legelőre, hogy ne kelljen megint sötétben hazajönnöd, hallod? Hangja lobogóként szelte át az erdei levegő. És ez a hang épp oly szép volt, mint maga a fiatal nő. Frank úr erős és göndör, telt és rózsás lánya. Nagy szeme fölött gyűrűkbe bodorodó fürtökkel, ám ez a hang cérna vékony hangocska volt ahhoz képest, amely most harsant fel a küszöbről, és förgetekként zúgott, dörgött a fekete fenyők és lucok között, hogy hallhatóan belenyögtek az ágak, és ennek a hangnak olyan húzata volt, hogy bár nem fújt a szél, az almáskertben sűrű pászmákban hullottak a szilomlevelek, mint valami hóviharban. Járina! Hasított bele a levegőbe a hang, és a küszöbön megjelent a hatalmas termetű Franková asszony, a hang tulajdonosa. Hol vagy? Mennydörgött tovább a hang. Itt, sipította Frank úr. Mit locsogsz ott, miért nem mész már a legelőre? Dübörgött a hang, és haragos volt, de ugyanakkor nyájas is. Ezen a félreeső magányos helyen itt az erdőben alig, hanem így kell kiabálniuk egymással az embereknek, mert a kiáltozással adnak bizonyságot arról, hogy vannak, hogy léteznek, hogy szeretik egymást. De hát csak egy pillanatra ugrottam el ide gyönyörködni, mondta Frank úr, és homlokát nekiszorította a mama kedvence törzsén. Micsoda! Kiabálta Franková asszony a küszöbről. Egy fél órája ott vagy! Frank úr védekezett. Negyed órája! De Frank úr lánya és felesége roppant élvezettel kiabálták. Fél órája oda vagy! És Frank úr homlokát könnyedén az almafa törzsébe verte. És ezt csuttogta. De hát csak egy pillanatra ugrottam el. Olyan szép lenne itt, ha nem volnának azok a kosok, ha nem volnának azok a darazsak, ha nem volna ez a kiabálás. És ment. És legyintett, és a két nő kiabált a küszöbön, hogy a fenyők törzsei meghajoltak, és koronájukban recsegtek, ropogtak az ágak. Fél órája oda vagy! És Franková asszony eltűnt. És egy ébresztő órával jelent meg újra a küszöbön, és az osztrák vekkel számlapjára mutatott, és az óra most elkezdett csörögni. Olyan szörnyűségesen csörögött, hogy Franková asszonynak viaskodnia kellett a vekkelrel, mintha valami állat lenne, mintha a kezében egy rabulejtett és ádázul ellenszegülő ezüstös ragadozó madár volna. És a két nő kiáltozott örömében, és körülfogták Frank urat. Na, hazudik a vekker, beszélj, beszélj! És Frank úr fejével neki támaszkodott a háza falának, s homlokát finoman a máradozó vakolatba verte, amely ráragadt a nyírkos homlokára, és Frank úr megadta magát. Elismerem. El voltam, eltűntem egy fél órára.
2: de a gyümölcsös kertben gyönyörködtem a mama kedvencében, a nyári asztrakámban.
1: És a nők harsogva nevettek. És Frankova asszony egy fokkal lejjebb lépett, és hatalmasan álltott, hatalmas keblével, és ahogy könnyedén előrehajolt, keble súlypontja az első lépcsőfok alá került, és Frankova asszony épp hogy csak meg tudott kapaszkodni az elszáradt petúniával, tölcsérkével beültetett virágos ládába. Aztán beköszöntött a nyár. Frank úr a birkákkal, egy zsákkal és a tranzisztoros rádióval kijárt az erdei tisztásokra a legelőre. Kényelmesen elhelyezkedett a zsákon, bekapcsolta a rádiót és élvezkedett. Túljárt a bombókos eszén. A juhok zsákokba voltak bugyolálva. A jutomporokon körös körül szépen felvart zsák. A bombókos azonban néhányszor úgy rátámadt Frank úrra, hogy egyszer a mezőn a lajtos szekér tetején kellett pucorognia, és akkor nem akarta leengedni, felöklelte, megölte volna. És Frank úr tudta ezt? Így hát segítségért kiabált, még nem jöttek a birkák, és hazavezették a kiéhezett Frank urat. Egy másik alkalommal a bombókos megrohamozta Frank urat, csak úgy repkedett a fenyőkéreg, és Frank úrnak, bár a legelő fél órányira van, 3,5 óráig tartott, mire fenyőtől fenyőig ugrálva hazaért a legelőről. De Frank úr csak nevetett, mert azt gondolta, ez a kostól kijáró igazságos büntetés azért, hogy a fogamzásgátló bugyogók betöltötték hivatásukat. Ám 3 hónap múltán a zsákok gyanúsan gömbölyödni kezdtek. Pattanásig feszültek. És Frank úr ráeszmélt, hogy a bombókos, a bikinik és a fogamzásgátló zsákok dacára jobban tette a dolgát, mint előtte. Megint lassan lépkedtem a kerítés mellett, és Frank úr ujjaival a kerítés ujjait pengette, mint a boldogtalan Dávid király, és sirámait és zsoltárait énekelte nekem. Olyan szép volna itt, micsoda bőtermés van, nézze csak, a nyári üvegalmából biztos lesz, vagy 2 dézsányi, az asztrakániról nem is szólva, a birkákat is ezzel etetem, de lefogadom, hogy abból a 21 juhból 6 megint vemhes lesz nekem. 3 évvel ezelőtt 12-re akartam csökkenteni a számukat, és most lassan már vagy 30 lesz belőlük, amikor otthon rajtam kívül senki sem eszi a birka húst. De amilyen sok az alma, lamentált, hát olyan sok a darázs is, nézze csak! Az üvegek folyton tele vannak, minden másnap utána töltöm a sört, de az Istennek sem sikerül megtizedelnem a dögöket, mint ahogy a juhokat sem siránkozott és zenélt. És gumicsizmája a zsoltár ritmusában lassan lépkedett a kerítés mentén, és ujjai a húrokat pengették. Jarina, Jarina, panaszolkodott, mint az Agg király. Csőstül zúdul rád az áldás, minden, amit nem akarsz, egyre gyarapszik a nyáj és darás sereg. És ez itt, látja, jól jegyezze, megderült fel Frank úr, ez itt a mama kedvence. Az egyiken 5 dézsányi alma is megterem, hanem ez, amit egy öreg törzsbe oltottam, ez megfázott valahogy. Egyetlen egy alma van rajta. De milyen szép, látja, hogyan mosolyog rám, mint a kisunokám, mint egy szép lány pofikája, látja, ez az én egyetlen örömöm. De ez meg mi? Kiáltott fel elborzadva, és mind a 10 ujjával belemarkolt a drótfonat húrjaiba. Mit nem látnak szemeim, vagy talán csak álmodom? És hozta a létrát, és oda támasztotta az öreg törzshöz, és felmászott a lombkoronába az ágak és gajjak közé, és kiabált. A mama kedvencében darázs van benne, szörnyette el Frank úr, és csizmája sebesen ereszkedett lefelé a létrán. És Frank úr elnémult, és kisvártatva már rohant is vissza, és egy olyan nagy ollót hozott, akkorát, mint a kaszanyél, mint 2 szegecsen mozgó osztrák kasza, és csendesen mosolygott. És aztán gyűlölettel és haraggal eltelve felkapaszkodott az ágas-bogas koronába, szétnyitotta az ollót, és lesben állt, hogy mikor mászik elő a darázs az almából, amelybe már akkora lyukat rágott, amekkora ő maga volt, sőt, még nagyobbat. És amikor a darázs kihátrált az édes gyümölcshúsból, Frank úr összezárta az ollót, és ketté nyisszantotta a darazsat. Diadalmasan nézett rám, és megkönnyebbültem, mondta. A bestia. Megkapta a magáét azért, mert gyötört. Most gyötrődjön ő.
0: Élvezkedett? Ám az almából hirtelen egy másik, megvadult darázs bukkant elő, mint egy a darázsbosszú kettős fogatának tengelyéhez kapcsolva, és megrohamozta Frank úr arcát. Aki csak magasba emelte az ollót, mint két kasza villant meg az olló a szikrázó nyári napfényben, és Frank úr, akárha vallásos hevületben széttárná a karját, az ég felé emelte. Az olló tétovázott egy pillanatig, aztán súlyánál fogva a fűbe zuhant, és markolatig fúródott a porhanyós földbe. És Frank úr leszánkázott a létrán a pázsitra, és hanyat zuhant, most félkönyékre támaszkodott, és megtapogatta a szeme alatt az egyre terjedő darázsméreg okozta kék foltot és duzzanatot, és visszahanyatlott, és élettelenül hevert. És a küszöbön zsarnoki női hang harsant, Jarina! És duzzogott az a hang, valamiféle gyönyörűséges gyűlölettel táplálva maga magát, amely egyszerre volt kiabálás, a szép hang a hangkészlet birtoklása felett érzett öröm is. És újra még harsányabban, hogy az almák megremegtek szárukon, és az a kirágott nem maradt meg tovább odafönn, és a hang erejétől a földre esett. Merre vagy, na megállj, kiabált a hang, és eltűnt, és kisvártatva a küszöbön a napfényben megcsillant az osztrák ébresztő óra, és a roppant hangú és roppant melkasú asszonyság kirontott a gyümölcsös kertbe, és a vekker csörömpölt a kezében, és az asszonyság letérdepelt az árnyékba, a zöld fűbe, a szikrázó napsugár szövedékbe, és kiabált, te alszol itt, felkelni! De Frank úr csak feküdt. Most feleszmélt. Félkézzel megtámaszkodott a nedves pázsiton. A vekker csörgött, Frank úr mondott valamit, de az óra túl csörömpölte, és amikor abba hagyta a csörgést, Franková asszony a férje fölé hajolt, és azt mondta. Ajjaj! Megcsípte a darázs. Mentőt! Mentőt! Kiáltozta, és minduntalan kövér arcához kapott, és Frank úr úgy feküdt ott, mint akit letaglóztak, szörnyű sápadtan. És aztán arra jött valaki autóval, és odarohant, és letérdelt a mama kedvence alá, és letette a földre a vakítóan fehér mentőládát, tetején a vakítóan piros keresztel. Még a részkulcs is egészen valószerűtlenül csillogott-villogott. És odaszaladt Frank úr lánya, a szemébe göndörödő fürtös hajú szépség, és kiabált. Mit tettél, apus? És rázni kezdte Frank urat. Megpróbálta talpra állítani hihetetlen erővel, mint egy kisgyereket, újra és újra felhúzta a földről mázsás apját. De amint gumicsizmás lábára állította, azon nyomban ismét összerogyott, mintha nem volnának csontjai csak hússal, mintha az a hús sem volna csupán a pálcikákra aggatott melegítő, nadrág és felső rész. De azért csak magához tért, és amikor be akarták tenni az autóba, kicsit felemelkedett a földön, haldokló keze haldokló mozdulatával csendet kért, és haldokló hangon mondta. Isten veletek, galambjaim! Isten veletek, kosaim! Isten veletek, báránykáim! Isten veled, ranett almám! Isten veled, én csoda almám! Isten veled, hű kutyusom! És Franková asszony előre nyújtotta az osztrák vekkert, s már-már pozdorjává akarta törni a Frank úr fején, és kiabált, már halkan beszélt. Te kurafi, és én, velem mi lesz? A lánya meg, apus, és mi, velünk mi lesz? És lögdöste előre a fiacskáját, hogy őt is áldja meg Frank úr, és Frank úr hozzátette. És Isten veletek, galambjaim, Isten veled, én csodám, Isten veled, hű hitvesem. Na azért, ordított fel szeretett teljesen Franková asszony. És a lánya azt mondta, apus nem bírja a darázs mérget, ez itt a baj, tudja, kiabálta. És Frank úr elájult. Jumbo. Pehjünk volt a kocsmárosokkal, vagy szerencsénk? Zbornyik kocsmáros úr annyira fázós volt, hogy a Filákovó márkájú kályha nyáron is izzott.
1: de Zbornyik kocsmáros hosszú irhabundában hordta ki a sört, és vacogott. Míg rólunk, a féktelen sörívása arányosan szakadt a verejték. Azok a vége nincs sörözések. Egy másik kocsmáros viszont folyton lázban égett, mert féltékeny volt a feleségére, így aztán ő télen se fűtött. Ha valaki csak ránézett, vagy ránevetett a feleségére, a kocsmáros már is fenyegetőzött, hogy kasszírozni fog, és aznapra bezárja a kocsmát, és előfordult, hogy be is zárta. Ezt a kocsmárost Regulának hívták, és ezért az volt a rögeszméje, hogy meg kell nevelnie vendégeit. Ha mondjuk kihozta a sört, és a vendég nem úgy ült, mint Nebuló az iskolapadban, nem adta oda neki a sört. És még rá is ripakodott. Illik így ülni a kocsmában, illik így elterpeszkedni, és maga még a lábát is keresztbe veti, nem kap tőlem sört, amíg nem ül tisztességesen. És a vendégnevelés mellett Regula kocsmáros még arra is tudott figyelni, hogy nem néze valaki sokat mondóan a feleségére. Nem vált e vele titkos jelt. Vagy nem külde neki a szemével csókot. Különben a legjobb kocsmárosunk Romána asszony volt. Ő diabetikus konyakkal vagy viszkivel kúrálta az epéjét. Pöttöm és gyönyörű kislányát pedig esténként a mosogató dézsában füröztötte, mert egészségügyi berendezés ebben a mi erdészlakunkban nem volt. Ha ilyenkor valamelyik vendég teát vagy kávét rendelt, a kislány tányérok és csészék közt ült a mosogatótálban, és Romána asszony elmosogatta a szappanhabban a csészét, és utána finom, pazar buborékoktól pezsgő kávét hozott ki, olyan zamatosat, ami ennek a jó konyaknak kell lennie. Minden vendégéhez kedves volt, odaült az asztalához, és a vendégek konyakkal vagy viszkivel gyógyították az epéjét. Csak Beloklávek urat, a repülőgép szerelőt nem szívelte, ő ritkán jött, de ha beállított, akkor jó napunk volt. Ez a Beloklávek mindig búskomoran ült az asztalhoz, aztán négy sör és négy rumos fekete után buskoborság elszállt, és Beloklávek egyszerre csak megkérdezte tőlem, mit csinálok január 6-án, és amikor megmondtam, hogy aznap szabad vagyok, meghívott, hogy uzsonnázzunk együtt Voronyesben, lelkendezve magyarázta, hogy Mazura főpilótával fogunk felszállni, az estét Poprádban töltjük, ahol cigányzene vár ránk, és másnap reggel elrepülünk Voronyesbe, ott megjavít egy összetört 134-est, délután meguzsonnázunk, kaviát meg pezsgőt, és estére ismét Prágában leszünk. De nem ezért orrolt meg Romána asszony Beloklávek úrra a repülőgép szerelőre. Egyszer, öt sör után, Beloklávek úrnak megerett a szava, és elragadtatva magyarázta az egész kocsmának. Szóval az nem úgy van ám, hogy bárkiből pilóta lehet, a repülés lényege a matematika meg a geometria királysága, és ez a királyság itt, ezen a vidéken, csak is rám és húbkamérnök úrra van bízva, kiabálta lelkesen Beloklávek úr, és kifényesedett, és lángész volt. És Romána asszony hörpintett a konyakból, és azt mondta, és mi a helyzet a geometriával és velem? Rám is rám bíznák? De Beloklávek úr felpattant, és még lelkesebben kiabálta, nem, hölgyem, az csak férfiakra bízzák, magára nem! Mire Romána asszony, ugyan miért nem? És Beloklávek úr megvilágosodása felett érzett elragadtatásában ökrével az asztalra csapott, és úgy harsogta, nem, mert maga hölgyem eleve hülye! Romána asszony elvörösödött, és azt mondta, na, ezt köszönöm szépen. És Beloklávek úr azóta volt lángész, hogy egyszer traktoron szállított szendvicset. És a TS kapujánál zsaruk várták a traktort, és Beloklávek úr 50 szendvicsel a kezében megparancsolta, irány a kerítés, törd át a kerítést, és menj be a TS-be hátulról. És a traktoros áttörte a kerítést, és utána tovább lakmároztak és ittak az istállóban, mi alatt a zsaruk hiába dörzsölték kezüket, és vártak a szondával a kapuban. Amikor Beloklávek elmesélte az esetet, sarkalatos kérdést tettem fel neki. Hogy tudta ezt megcsinálni? És hogy jutott ilyesmi az eszébe, Beloklávek úr?
0: és ő diadalmasan felkiáltott. Miért? 6 sör és 6 rum volt bennem, és lángész voltam. Így aztán attól fogva lángész volt. Nem mindig, csak néha. Mert máskülönben, józan állapotban félszeg volt. Szükszavú, bátortalan és gyakran elpirult. De mint említettem, Romana Regula előtt kocsmároskodott. Márpedig én arról akarok mesélni, ami a Regula idejében történt. Kemény tér volt akkoriban, de Regula csak a konyhát meg a kisszobát fűtötte, ahová feleségét meg gyerekét száműzte. Ha valaki bejött a kocsmába, összerázkodott a hidegtől, és aki kívánta, és perceken belül mindenki kívánta, annak Regula kocsmáros fehér abroszt terített a vállára. Így aztán fehér abroszba burkolva ültek a vendégek, fehér abrosz volt az asztalokon, fehér hó borította kint a tájat. Hogy felmelegedjünk, Beloklávek úr azt tanácsolta, toljunk össze 3 hamutartót, és melengessük a kezünket égő csikkek és papír galacsinok fölött. Később Regula kocsmáros behozott egy fazekat, egy zsíros bödönt, a féle nagy barna füles kondért. Rátette a 3 hamutartóra, amelyben papíros újság és végül aprófa égett, és Regula úr behozta karodülő csemetéjét, és becsúsztatta abba a zsíros bödönbe, így aztán a kocsmában fagyott, de a gyereknek a zsíros bödönben melege volt, és a felmelegedett kezek mégiscsak emelték a hangulatot. Ekkor nyílt az ajtó, és a fehérbe burkolt vendégek és fehér abroszok közé bejött egy kéményseprő, a falu kéményseprője. Seprőstül. Lógatta az orrát, annyira el volt keseredve, hogy abrosz se kért, hanem úgy, ahogy volt, kormosan leült az asztalhoz, fejét a tenyerébe hajtotta, és erős grogot rendelt. És aztán üres tekintettel bámulta a mennyezetet, és azt mondta, hát, ez az évem szörnyű volt, a következő meg iszonyú lesz. Most kaptam kézhez a keresett levelet, hogy megerőszakoltam a feleségemet. Igen, a feleségemet. És a vendégek szörnyűködtek, micsoda. És Regula úr határozottan kijelentette, az lehetetlen. És a kéményseprő elővette a tárcáját, és ahogy felállt, a fehér abroszon útmaradt könyökének és kezének lenyomata, és akkor a kéményseprő elindult, sorra rátenyerelt a tiszta abroszokra, és mutogatta a megyei bíróság iratát, melyben felesége megerőszakolásában vádolják. És a vendégek egymás kezéből kapkodva olvasták a keresetet, és a kéményseprő körbejárt, tenyerével, mint cipőtalppal végig sétált az abroszokon, a kocsmáros úr rákiáltott, állj, és újságpapírt teregetett szét, és rendre utasította a kéményseprőt, hogy csak újságpapírosra üljön meg tenyereljen, és nem maszatolja össze az abroszait, mert különben nem főz neki grogot. És a kéményseprő elmesélte, hogy a feleségének van valakije, hogy a felesége szereti azt a pasast, és hogy már ügyvédet is fogadott, és válni akar. Ezért aztán egyszer a kéményseprő, mint a szabin nőket elrabló régi rómaiak, fenyegetéssel kényszerítette, hogy a kedvére tegyen. A vendégek hüledeztek, újra és újra elolvasták a keresetet. És Regula kocsmáros az öklét rázta a konyha felé, a feleségét fenyegette a falon át, ezt a félénk szépséget, aki igaz, 78 kilót nyomott, de a haja fehér volt, mint a szalma, vagy ársfaforgács. Kék szeme pedig annyira meghökkentően hatott itt az erdőben, hogy a vendégek nem tudták levenni róla a szemüket. És Regula kocsmáros örjöngött. Regula úr vészjósul azt mondta, próbálna csak velem csinálni ilyesmit. Az asszony, szláv háztartásban ne legyen szem előtt a balta, de nálam szem előtt van. És a kéményseprő feltápászkodott, bánatától alig, ha nem részeg volt már, megkapaszkodott az asztalokban, letenyerelt, és a kocsmárost követve így lépkedtek a tenyerek asztalról asztalra, és a kéményseprő azt mondta, ne bántsa az asszony szomszéd, ne ölje meg, hiszen ember.
2: Micsoda, süvöltött a regular. És én mi vagyok? Férji mi voltomban? Az asszony engedelmeskedjen az urának.
0: És a kéményseprő a pultnak dőlt, és bejött a csodaszép kocsmárosné. Haja szikrázott, mint a nap, és felizzította a vendégek szemét, letette a dupla grogot, és mindenki őt nézte. Regula úr vizslatva, hogy képes volna-e ez a perszóna szeretőt tartani, és ügyvéddel bepereltetni őt, a férjet nem ilyen rőszakért. És hirtelen olyan szépnek, olyan kívánatosnak látta feleségét, annyira elhitte róla, hogy képes rá, hogy hajlik rá, hogy egy harmadikat szeressen, hogy Regula úr felnyerít. És a feleségére rivalt.
2: Mától fogva pedig kendőt fogsz hordani, vagy kopaszra nyírlak, elhíreztelem, hogy tetves vagy, és volt haj, nincs haj!
0: És Regula a székre rogyott, és olyan remegés fogta el, hogy egy abroszt terített a vállára, egy fehér stólát az abroszkupacból, és leült. És eközben a kéményseprő mohón hörpölte a grogot, és kikiabált a konyhába, hogy
2: még egyet! És uraim, ez még nem minden. A bíróság azzal is vádol, hogy akadályozom egy új boldog házasság létrejöttét.
0: És csönd volt. A gyerek fejecskéje édesen móbiskolt a bödönben, az edény fűtött, és olyan meleget árasztott, mint az öntött vaskályha, kellemes meleget. Mindannyiunk tenyere a bödönre tapadt, és néztük az alvó gyereket. A kicsi édesen felcsuklott, és csend volt. És egyszerre csak Beloklávek úr rendelt egy egész üveg fáradt olajat, vagyis Fernet Blancát. A kocsmáros szédelegbe elindult az üvegért meg a poharakért, mi pedig azon elmélkedtünk, azt találgattuk, miféle előírás lehet az, amely a szeretőket pártolja és védi, és ezzel a férj ellenében veszi oltalmába az újonnan keletkező boldog házasságot. Amikor Regula úr kitöltötte a poharakba a fáradt olajat, ismét felállt. És miután meggyőződött róla, hogy a kisbalta ott áll az ajtófélfának támasztva, elégedetten elterült a székel, és révetten nézett a falakon át a leglényegébe annak, ami a kéményseprővel történt. És a kéményseprő megint körbejárta az asztalokat, tenyerével végig sétált a fehér, immár keresztül kasú foltos abroszokon, és könnyét hullajtotta a szutykos kormos vászonra. Hogy mondta? Kérdezte tőle Regula úr. És a kéményseprő elővette degeszre tömött tárcáját. Fekete kezével kihúzott belőle egy iratot, nem az volt, visszatette hát kormostul, és aztán megtalálta a megfelelőt. És odaadta a kocsmárosnak, és ő fennhangon olvasta. Tárgy, újonnan keletkező házasság akadályoztatása. Elolvasta, odaadta a többieknek, hogy köröztessék, és kijelentette. Veszek még két baltát, és csak álljon elém valaki, hogy akadályoztatom az újonnan keletkező boldogságot. És nyílt az ajtó, és szalmafényű göndör hajözön jött ki a konyhából, és a kocsmárosné olyan szép volt, mintha a tengerhabjából született volna, sörtengerből és sörhabból. Hozta a gőzölgő dupla grogot, és mindenki felállt. Felemelkedtek a fejeket is takaró abroszok, és minden szem ezt a gyönyörűséget nézte. És volt a kocsmárosnénak egy szerencsétlen szokása, mely szerint mosolygás közben icipicit kancsított. És ez a kancsítás mindennél szebb volt. Ez a kancsalítás, melytől minden férfi úgy érezte, hogy a kocsmárosné megpillantotta a végtelen. Hogy verset ír, hogy titkokat hordoz a szívébe. A kocsmáros azt mondta, vadászjegyet fogok kérni, beállok a vadászó erdészek közé. És a kéményseprő átvette a bögrét a dupla groggal, és remegett a keze, és a kiskanál a fogánál is hangosabban kocogott. Utána leült. És akkor a keze volt, hogy a bögre az üdvözlet klinckóból feliratta együtt eltűnt benne, és a kéményseprő hideg tenyerével hűtötte az italt. Uraim! Kiáltott fel vidáman, és felszabadult a Beloklávek úr, végezvén a hatodik sörrel. Uraim! Lapozzunk tovább! Tudják-e, hol voltam tegnap? Afrikában. És elrepültem a Kilimandzsáró felett. A vendégek kapva kaptak a Kilimandzsáron, és vitatkozni kezdtek, hol is van a Kilimandzsáró. Valahol a Fehér Nílus forrásánál, mondta Kuzmik úr, ugyan már Dél-Afrikában, mondta Gromusz úr, az erdész. Dehogy is, Kuvaitban van, ott összesen 30 fanő, és abból 20 a sejké, mondta Frank úr. Én pedig azt mondtam, a Kilimandzsáró valahol ott van, ahol régebben német gyarmatok voltak. És utolsóként Prohászka úr, az útkaparó emelte fel a fejét, mélyen aludt, de mint máskor is, mindent hallott, felébredt, és azt mondta, jól figyeljenek arra, amit most mondok. Ha az ember részek, Kerszkóban is itt van a Kilimandzsáró. Elég ennyi? Mondta, és már megint bóbiskolt, aztán feje a mellére bukott, és ő mély álomba merült. És megint csend volt. És hogy ne kelljen gondolnia a saját felesége megerőszakolására, meg a házastársi boldogság megrontására tett kísérletre. Kuzmik úr azt mondta, uraim, a régi Oroszországban a legfinomabb szerszám a szekerce volt. A kocsmáros felélénkült, azám. És Kuzmik úr folytatta, régen minden orosz férfi vállán ott lógott a kabátja alatt egy olyan Hozentrágerre, Hevederre akasztva, a kisbalta. Ha hiszik, ha nem, egy ilyen kisbaltával a régi oroszok mindent meg tudtak csinálni, még kakukkos órát is azzal faragtak. És Beloklávek úr öklével az asztalra csapott, és üdvözülten elbődült. Még egy üveg fáradt olajat, uraim! És a kocsmáros felállt, hozta az üveget, és amikor felbontotta és kitöltötte a poharakba az italt, sört is hozott. És a vendégek már nem fáztak, sőt, melegük volt. Odébb ültek az izzó papírfecniktől, a hamutartóktól és a meleg zsírosbödöntől. A kocsmáros kihúzta belőle a nyafogó kicsit és a szobába vitte. Mire visszajött a kéményseprő, már megint a helyiségben kóvájgott, és a sarokban is összejárt a tenyerével az abroszokat. A kocsmáros a tokban lógó bikacsökre nézett, de aztán legyintett, és Beloklávek úr harsogva kérdezte. Mit csinálok, uraim, ez év július 26-án? És a vendége, miután bátorságot merítettek egymásból, mind azt mondták, hogy aznap szabadok, vagy szabaddá teszik magukat. Akkor mindnyájukat meghívom a repülőtérre, kiabálta Beloklávek úr. Az én leszálló pályámon ér földet Prágában először egy jumbo. És akik nem tudták, micsoda az a jumbo, meghökkenve kiáltozták. Micsoda egy jumbo? És Beloklávek úr felállt, és fehér abroszba burkolt alakja a haladás alakja volt. Igen, egy jumbo. A jumbo 727-es, uraim. Olyan óriás, amiben 360 utas fér el. Ennek az óriásnak mindkét szárnyában 25.000 liter benzin van. Csak hogy én, akire a leszállást bízták. Mi lesz velem, ha az a beton nincs 60 centi mély? Mi lesz, ha a jumbo leszáll és tolni kezdi maga előtt azokat a betonlapokat, és mint a jégtáblákat elhaigálja őket egészen Kladnóig, és a jumbo Prágában darabokra törik? Ordította lelkendezve Beloklávek úr, és a haját tépte. Hogy felelek ezért a hadbíróság előtt? Uraim, én a hadsereg szolgálatában állok, és az amerikai Pan-American repülőtársaság szolgálatában is. Én dollárban kapom a fizetést? Igen, dollárban. Tavasszal megveszem a valutás üzletben a szimkámat, elég ennyi? Még ha tudom is, hogy elárultam, amit szolgálati titokként kellene kezelnem. Regula kocsmáros megkérdezte. És mekkora az a szörny? Beloklávek úr nagyot kortyolt az italból, legurította a fáradt olajat, jócskán meghúzta a flaskát, és elragadtatva bömbölte.
2: 78 méter a hossza, 28 a magassága, a szárnyak fesztávolsága majdnem 30 méter. Csak a mi kabinunk, a légi személyzeté meg a kapitányé akkora, mint ez a kocsma,
1: üvöltött fel, és karjával félkört írt le, belefoglalva az erdészlak vendéglőt. Frank úr azt mondta, el nem tudom képzelni, hogy ekkora lehet. De uram, a Jumbo, ha ez a Jumbo állna, és én, meg a kocsváros úr a szárnyába kapaszkodna, ugye nem szállna fel az a Jumbo? És Beloklávek úr a homlokára csapott. Micsoda!
2: El seperné magukat, Rómában a kifutópályán felejtettek egy teherautót, és a Jumbo leseperte, mint valami játékszert, mint egy macska kölyköt, csicsát!
1: Nyávogtam. De Frank úr megkötötte magát, hogyha mindannyian a szárnyába kapaszkodnánk, és jól megvetnék a lábunkat, nem szállna fel. És Beloklávek úr azt mondta.
2: Egy ilyen Jumbo húzó koeficiense 58 tonna!
1: Egyintett.
2: Hisz ez egy iszonyú gépmadár, 2 emeletnyi étterem van benne, az 10 óriási pajta, 10 kamion vontatóstúl, van maguknál zseblámpa.
1: És mert este volt, már sötét téli éjszaka, a fogason lógó kabátjából mindenki elővette zseblámpáját. Jumbo úr azt mondta.
2: Ki tud távolságot lelépni?
1: Frank úr jelentkezett, hogy ő. És a felvidult és izzadt vendégek, hogy ne kelljen a tulajdon feleségükkel való erőszakos nemi közösülésre, a házasságkötés meghiúsítására tett kísérletre gondolniuk. Kimentek a nyírkos hideg éjszakába. Csak Prohászka úr aludt mélyen és integetett álmában, és azt mondta. De, jelentis ez kazán. És tovább húzta a lóbőt. És világos és hideg éjszaka volt. A vendéglő épületének éleit körülrajzolta a hó, és a fehér nyírfák világítottak, mint a neonfény bocsátanának ki, és a tölgyek törzse feketén lett, mint a kéményseprő. Jumbo úr dülöngélt, mindenki megtántorodott a friss levegőn, de Jumbo úr lángész volt. Leszűkítette a magyar zseblámpa fénynyalábját, és egy nyírfára irányította. Olyan magas volt az a nyírfa, hogy veszői az egész vendéglőt beborították.
2: Na már most!
1: Kiabált a Jumbo úr.
2: Hány méteres az a nyírfa?
3: 20,
1: mondta Frank úr.
2: Akkor képzeljék a tetejébe a nyírfa felét,
1: recsegte Jumbo úr,
2: és megvan a Jumbo magassága. Így. És ez itt a kabinom, mármint a kapitányé meg a személyzeté, 13-an vannak, mint a faszisták, partjelzőstül. Úgy. És most lépjen le a betonút mentén 80 métert.
1: És Frank úr megnyújtotta a léptét, és ment, és számolta a métereket, 11, 12, és 53, és 54, és zseblámpája távolodott, és aztán a fény megállt, megemelkedett, és Frank úr jelentette.
2: 80 méter! És most induljanak ketten egymással ellentétes irányban!
1: Adta ki az utasítást Jumbo úr.
2: És lépjenek le 15 métert az erdészlaktól!
1: És a két vendég tántorgott. Igen erős a levegő ezen a vidéken, különösen, ha fáradt olajat isznak hozzá. Kuzmik úr kétszer is elvágódott, amíg megtette azt a 15 egyméteres lépést, de végül ott világított a zseblámpa a távolban. A Jumbo farka végén. A kitárt szárnyakon úgy szintén. Így azután kedvünkre elképzelhettük, mekkora lehet az a Jumbo. És Jumbo úr elragadtatva sorolta nekünk a Boeing 727-es további részleteit és adatait, és aztán beleharsogott az éjszakába.
2: Na, mi van, Frank úr? Vissza tudná tartani a szárnyánál fogva? Hiszen el sem érné a szárnyát, hiszen a Jumbo-ba úgy kell beszállni, mintha második emeletről másztánk bele, és olyan magasan van a szárnya.
1: és egyszerre csak a vendéglő melvédjén ott a kis teraszon apró fények gyúltak ki, mintha a kabin világítana ott, és a műszerfalon piros és aranyzöld lámpácskák villantak föl, és mindannyian elbizonytalanodtunk, és a szemünket dörzsöltük, mert azt hittük, az egészséges levegőtől van az egész, de egy hang megnyugtatott bennünket. Mit csináltok ott, madaraim? Kiabálta a helyi rendőrparancsnok, és mint mindig most is a mellkasára irányította zseblámpáját. Megvilágította az összes érdemrendet meg kitüntetést, amit pártunktól és kormányunktól kapott, és mentem magához rendelt bennünket. Így aztán odadülöngéltünk, és a parancsnok az arcunkba világított, és mindannyian megrémültünk, hogy a kéményseprő nem csak az abroszokat taposta összetenyerével, de azzal a kormos kezével többször is az arcunkba mászott, mert a parancsnok azt kiabálta: mit csináltok itt, madárkáim? És miért álcázzátok magatokat? És Jumbo úr azt mondta: mi itt, főúr, kérem, azt szemléltetjük, mekkora egy Jumbo? Egy Boeing 727-es? Az az utasszállító, amely nyáron le fog szállni Prágában? De a parancsnok jó hangulatban volt, és azt kiabálta: ezt higgyem is el nektek. Én inkább úgy látom, hogy azon mesterkedtetek, hogy az a Jumbo itt szálljon le. Főúr, kérem, nyálaszta meg két ujját Jumbo úr, majd esküre emelte: hiszen én félholt vagyok az aggodalomtól, hogy kibírja-e a ruzinei repülőtér a leszálló Jumbo nyomását. Jó, jó, fordult sarkon álmodozva és elrévedve a parancsnok. Játszatok csak, madárkáim. Ha nem volnék szolgálatban, én is veletek játszanék. De jaj nektek, ha az a Jumbo mégis így szállna le, mondta. És ismét megvilágította összes érdemrendét meg kitüntetését, és elballagott valahová a hatodik fasorba, a Volgájához. És mint mindig, zavar és meglepődés maradt utána. Néztünk, pislogtunk, aztán visszamentünk a vendéglő felé. Voltunk néhányan, akik már csak négy kézláb tudtunk felmenni a lépcsőn. Olyan erős szél fújt, mintha orkán lenne, holott szélcsend volt. Így mentünk vissza a melegbe. A levegő felfrissített, de a fáradt olaj letaglózott bennünket. A kocsmáros Regula úr, amikor látta, milyen fertelmes nyomokat hagyott az abroszokon a kéményseprő tenyere, a bikacsokra sandított, de aztán legyintett. Prohászka úr felébredt, és azt mondta: kocsmáros úr, ő mindenütt ezt csinálja, a novákéknál úgy összemocskolta az abroszokat, hogy a vendéglős, aki hentes, és ráadásul egy rétért meg egy körtefáért pereskedik, fogta a bikacsököt, és úgy eltángálta, hogy attól koldult. Azóta a kéményseprő elkerüli a novák vendéglőt. Elég ennyi? A kocsmáros felvillanyozva kérdezte: nagyon megverte a kéményseprőt? És Prohászka úr félálomban motyogta, hogy nagyon És aludt tovább. A kocsmáros újabb söröket csapolt. De a rendőrparancsnok a megvilágított kitüntetéseivel továbbra is ott lebegett a vendégek szeme előtt. Így aztán a kocsmáros hozott még egy üveg fernet brankát, fáradt olajat, és miután ittunk belőle, csak még élesebben láttuk a parancsnokot, ahogy zseblámpájával a mellére világít, integet, és ujjával fenyeget bennünket. Csak játszatok, madaraim!
2: Szóval, ahogy megbeszéltük, mondta Jumbo úr, július 26-án a repülőtéren csak keressék a parancsnokot, azonnal értem jönnek, hiszen tudják, hogy van. A szerelők a hetesükkel a Cari utcában isznak. De én a nyolcasommal mindenért felelek, és utolsónak távozom, minden az én vállamon van, mondta.
1: És mindenki felemelte poharát. A likőrt gyorsan és jóízűen leüblítettük sörrel. Prohászka úr az útkaparó is felébredt, ivott ő is, majd elbólintott és aludt tovább, de lélekben virrasztott, és vagy elégedetten bólogatott, hogy egyetért a hallottakkal, vagy tiltakozzon rázta a fejét. És amikor úgy találta, közbe kell avatkoznia, megtartotta előadását, és megint álomba merült. Frank úr, hogy elterelje a kéményseprő gondolatait a bíróságról meg ítéletről, azt mondta. Még szerencse, hogy a sok bajod mellett kedvedre politizálhatsz a tanácsnál. De a kéményseprő megcsóválta a fejét, fogott egy újságot, szétteregette a koromtól maszatos abroszon, óvatosan rákönyökölt, hogy az abrosz be ne piszkolja ruháját, és azt mondta, annak is már lőttek, Annyira örültem, annyira készültem a beszédre, amit a vándor

0: kaján jár az eszem.
1: És a fernet brankás üveg üres volt, és a vendégek szedelőzködtek. A kéményseprő már egyenesen járt, nem érintette többé mancsával az abroszokat. Mint mondta, attól félt, hogy összepiszkolja magát. Amikor kimentünk a vendéglő elé, fagyott. Kiszaladtunk hát az országútra, és a fáradt olaj az országútról a túlsó árokba söpölt bennünket, oda estünk halomba. Ahogy kikászálódtunk, az a fernet branka megint átlódított bennünket a másik oldalra, neki a drótkerítésnek. Prohászka úr az útkaparó biciklire pattant, beletaposolt a pedálba, és a sötétségbe üvöltött. Férje az útból, jó emberek, sebességben vagyok! De láttuk a lámpáját, ahogy az árokba csúszik, elnémul, és eltartott egy ideig, amíg a fény előkecmergett, és megpihent az országút szélén, aztán felemelkedett, megkapaszkodott a fényes kormányban. Az a fény csinált néhány cikcakot, mint amikor cipőnket fűzzük, és már megint az országúton száguldott, és mi feküdtünk az áromban, és fejünknél elhúzott Prohászka úr is kiabált. Félre az útból, jó ember! És megint távolodott tőlünk, míg ki nem ért az autóútra, és ott a fény egy hókupacba csúszott. Csak Jumbo úr ment elegánsan, egyenesen. Kontárok! Sziszegte. És ment haza a kisházába, hogy megetesse még kutyáját, és aztán hajnalban 4-kor az erdei ösvényeken elbiciklizzen a Liszái állomásra, és onnan kimenjen a repülőtérre, az imádott repülőterére, melyet életénél is jobban szeretett. Hanyat feküdtem az árokban, amikor könnyű kék műszáros átmeneti kabátjában Jumbo úr elkarikázott mellettem, a kabát szárnyait, hogy a küllők közé ne kerüljenek, szépen a kormányhoz fogta, fején kackiás svájci sapka, távolodott. Míg Prohászka úr az útkaparó megint ide-oda cikázott az autóúton, és amikor rájött, hogy nem ért haza, hogy jól ment ugyan, de 180 fokkal más irányba, ismét felém száguldott. És mert rossz volt a csengője, messziről kiabálta, félre az útból, jó emberek! Kuzmik úr a kerítés tövénél feküdt, nem mozdult, és a kerítés túloldalán ugató farkaskutya felébresztette a tulajdonost, az fogta a bikacsököt, hogy ellássa vele a kocsmáros baját, amiért a vendégei randalíroznak, a kutya ugat, ő pedig nem tud aludni, és így talált rá Kuzmik úrra. És oda kiáltott neki. Segíthetek valamiben, polgártárs? És Kuzmik úr hanyat fekve kiabálta.
2: Hát kértelek én valamire, te vén bestia! Hagyj békén!
1: Így aztán reggelig ott feküdt, aztán elvonszolta magát a transformátorhoz, ott talált rá a teljes ember, és törött lábbal hazaszállította. És Prohászka úr végül mégiscsak hazatalált, de ahogy elel esett, s lehorzsolta a képét, és a bicikli kormányra szerelt csengő karja az arcába fúródott, 5 óra múlva ért haza. Akárcsak én. Holott fáradt olaj nélkül gyalog 1/2 óra az út. Frank úr csak 4 órát biciklizett, és csendesen lefeküdt. De reggel a felesége kiáltozására ébredt. Mi történt, ijedezett Frank úr? Már megint leittad magad tegnap. És Frank úr azt mondta, még hogy én leittam magam? És felesége fülön csípte, kirángatta az ágyból, az ablakhoz cipelte, és azt mondta, nézz oda, te bitang! És Frank úr odanézett, és mindent látott. A hófette kis tisztáson, mint a kéményseprő tenyere az abroszon, ott volt a lábnyoma. Mintha 20 ember várt volna a buszra. És fel alá járkált, meg toporgott volna a hidegben, és mindehhez, mint 10 szemüveg, legalább 10 bicikli lenyomat. Ahogy Frank úr elterült a hóban, mintha egy kerékpárossal készült interjút lapozgatott volna az ember egy képes újságban. És míg Jumbo úr réges-rég ellenanyákat és végelzárókat csavargatott a repülőtéren, és a repülőtér húzatában józanodott, Prohászka úr az útkaparó ágyban feküdt. A kemény hó lenyúzta ábrázatáról a bőrt, és ráadásul arcába fúródva ott volt a csengő kis nyomókarának lenyomata, és bejött az unokája,

csilingelt egyet azzal a lenyomattal, és megkérdezte. Ugye te berúgtál tegnap, nagypapa? És Prohászka útkaporó úr, az igazság bajnoka, szláv szokás szerint fektében meghajult unokája előtt, és azt mondta, be. És mostanra megszámoltam, hogy összesen 28 zúzódásom van, és ezt nagy sikernek tartom, mert semmim se tört el, és agyrázkódást csak kaptam, pedig többször is hanyat vágottam. És bevertem a fejem az áthűlt fagyos betonútba. A kéményseprő úr azzal tetézte gyötrelmeit és balszerencsés évét, hogy mikor reggel ruhástul és seprőstül felébredt a párnák között, megszomjazott. És csak úgy lement a pincébe, hogy a korsóból aludt tejet igyon. És ahogy jó ízűen kortyolgatott, látta, hogy két szem úszik és közeledik hozzá. Arra gondolt, a fáradt olaj teszi. De a szempár mind nagyobb és nagyobb volt, végül elérte mohó, szonyos ajkát, és valami eleven kis dög csusszant a szájába, és a kéményseprő, amikor azt a rángó valamit lábánál fogva kihúzta, látta, hogy egy kis varangyos béka, amely nyilván a tejbe esett. Regula kocsmáros úr reggel elszörnyedt, amikor meglátta az abroszokat. Megpróbálta fonákjára fordítani őket, de a korom meg a kéményseprő izzadságtól és bánattól nyirkos tenyere a túloldalon is átütött. Így nem tehetett mást, összehajtotta az abroszokat és tisztát hozott. Délután lepihent. És ahogy ágyából kinézett az ablakon, a kocsmáros úrnak úgy rémlett fel, hogy berregést hall, hogy egy Jumbo Boeing 727-es kabinjában ül, és éppen leszáll vagy felszállni készül vele ez az óriás repülőgép. Bejött felesége, göndörödő aranyüstöke, és Regula úr az asszonyra mosolygott, megsimogatta és megkérdezte. Te, ugye nem tudod, mi az az erőszakos nemi közösülés? A megerőszakolás. És az aranyhajú szépség a fejét rázta, és kancsalító szemétől titokzatos lett, elfelejtett kultúrát sugárzott. És Regula úr megint kérdezett. És nincs senki, aki boldog házasságunkat veszélyeztetné? És a kocsmárosné elpirult, és fejcsóválva behunta a szemét. És nincs senki, aki feljelentene, hogy egy boldog házasságot veszélyeztetek. És a kocsmárosné az urához simult, és megcsókolta magától, ahogy évek óta nem tette. És Regula úr tüzet rakott a kályhában, melyben egy éve nem fűtöttek utoljára. És amikor vitte ki a hamut, az átfagyott Belohlávek úr biciklizett arra. A kocsmáros oda kiáltott neki. Kellemes délután, Jumbo úr, benéz hozzák egy szóra? Egy pohárkára? Már begyújtottam a kályhába. És Jumbo úr bólintott, de már megint félszeg, elfogódott, zavart volt, elvörösödött, és tovább karikázott. Befordult a fasorba, és megetette a kutyáját, és a Jumbóról ábrándozott, meg a házasságáról, mely épp úgy zátonyra futott, mint a kéményseprőjé.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Csokonai Vitéz Mihály, Zarándok.
1: Lelkesen óhajtál Fanny, hogy neki valahára bárcsak lennének gyermekek. Elment túl Piréné hóval telt határán, áldozatot tenni Szentjak a voltán. Azután megmászván az Áltes bérceit, köszöntötte Péter és Pál viszont. És majd elhaladván öblét Ádrián, Lorétomban gyertyát szentelt Márián. Az Édom tengere felé azután tért, s ottan idvezítőn koporsójához ért, sőt, ájtatos lelke meg nem elégülvén, utazott pusztákon, tevepúpra ülvén, a vad arabsokon keresztül Sínáig ment a Szent Katalin hegye sziklája. De sok zarándokság, kérded, mit használ? Hazamenvén három gyermeket talált.
0: Petőfi Sándor, Ivás Közben.

0: Arthur Rimbaud, Kóborlásai. Mentem két ökvét, két rongyáról a zsebembe. A köpeny vállam már eszmébe szállt. Szolgáltam, menvén az ég alatt. S nem álmodott még szerelmet senki szemben. Féltett nadrágomon nagy lyuk égeskedett. Kicsiny hüvelykmatyi rímet pergetve léptem, s mélám szállásra a nagy medve várt az égen. Csillaghat döngicsélt lágyan fejem felett. Hallgattam zümzűk, s egy árok volt az ágyam szeptember estjein, s a homlokomra lágyan, mint frissítő ital est harmad csöpje volt. Rímeltem, s még a fák között vad árny hajolt át, térdemre dőltem, és sebzett cipőm zsinórját. Pengettem egyre csak, mint lamiton mélangot.
1: A részek hajó. Ha jöttem lefelé,

Mentem, két öklöm, két rongyáró a zsebemben. A köpeny vállamon már eszmévé szakadt. Szolgáltalak múzsám menvén az ég alatt, és nem álmodott még hely szerelmet senki szemben. Féltett nadrágomon nagy lyuk ékeskedett. Kicsiny hüveg, Matyi, rímet pergetve léptem, s mélán. Szállásra a nagy medve várt az ébren. Csillaghad döngicsélt lágyam fejem felett. Hallgattam zümzümük, s egy árok volt az ágyam szeptember estjei, s a homlokomra lágyam, mint frissítő ital, est harmat csöpje volt. Rémeltem, s míg a fák között vadárny hajolt át, térdemre dőltem, és sebzett cipőm zsinórját pengettem egyre csak, mint lanton mély a húrt. Esti imádság.

magányos éjszakai csavargás. A rendes kávéházból jöttem ki késő éjjel. Az ajtóban megálltam, mély lélegzetet vettem, felgyűrtem a kabátom gallériát, széjjel néztem. Jól esett a hűvösség, és jól esett szememnek az utcai lámpák hűintése, és felettem a csillennek mindig örülök. Elfelejtettem, kik közt ültem, és mit beszéltem, és milyen volt a sok nő a gőzölgő kávéházban, kiknek sorba megnéztem kezét, ruháját, arcát. Van úgy, hogy nem bírok már az emberekre nézni, hangjuk sérti a fülem, a test szín fáj szememnek, s lelketlen szemgolyói járása összeborzott. Elkezdtem menni. Kesztyűm felhúztam a kezemre, s néztem ujjaim táncát. Nem tudtam, hova menjek. Mentem, mert csöndes éj volt, és jól esett a járás. Mentem, mert vitt a járda a tág András. Lassan mellém húzódtak, s múltak a barna házak, nem is sétáltam. Mentem, de nem tehettem róla. Mentem, mint egy darab léc, itt a csendes folyó visz, mint a két lénia, mely elszáll, mikor pipáznak, mint az egy húron húzott, hosszú, hal, hegedű hang. Egy ház előtt eszembe jutott, hogy laknak benne, külön familiák, meg szobaurak, cselédek, mind levetkőztek, szemök behunyták és alusztak. Ember meg asszony hál, két egymás mellé tolt ágyon. Jámbor szabály szerint, ó, mert a cifrázni vétek, egymásban két haláztak, a falon járt az óra. Azután sóhajtottak, és két felé fordultak, maguk alá gyűrték félkarjuk, felhúzták lábuk, elaludtak. A fejök van legmesszebb egymást. Reggel fölkelt. Hűtés, zörgés és rendetlenség. Az ember járkál, áll és megnézi ráncos ágyuk, aztán az órát, sebbel-lobbal elmegy hazudni. A hivatalba megy, vagy a törvényszékre megy fel, vagy a bőrzére fut, vagy elindítja a boltját, soha el nem meséli, mit álmodott az éjjel. Egy narancs-sáros héja került aztán utamba. Cipőim jobbra-balra futtatták, húzták, tolták, míg meguntam, s lerúgtam a járdáról örökre. A fejem fölemeltem, s a hűvös égbe néztem, de semmit sem gondoltam az égről, csak felnéztem, mint a legelő juh, ha a szik földet elunta. Néztem fel, görbén jártam, falaknak ütődtem, csuroltam egy lámpát is, nem vigyáztam azért sem, és szívemet meglepte az olvadás látsága. Megint elért az élet. Elmúlt napjaim jöttek, csepegtek, mint panaszos vízcseppek az ereszrűl, s magam elé gondoltam sorsomnak terítékül. Sóhajtva elfordultam, szemem félig behúntam, s elképzeltem pilláim gyászpátyolán keresztül szegény Russzót, és sírva fakadt a kurtizánnál. Elhagytam volt a világ vasrácsait is végig, az ezredévi oszlop elébe állt sötéten, a tetejében Gábor arkangyal árnya lengett. Angyal, szép szárnyú angyal, ajkaim ezt mozogták, itt szobrászok meg festők, annyit mesélnek nékem, zengő fehér angyalka, angyal, nagyszárnyú angyal. Mit szólanék, ha mézes hárfával, rózsafényben kinyílna most a mennybolt, akár az operában, arany lépcsőn lejönne hozzám 12 angyal. A lépcsőn összekulcsolt kezekkel lejtenének, szemök lesütnék, szűzi zsoltárt húznának lágyan, de a földre érve elkezdenének kacag. Mint a kislányok, kuncut csengéssel szökelnének hozzám, elkapnák a két karom, megforgatnának, frissen repkedne szárnyok, mint a madárka szárnyok. És egyszerre kezdenének beszélni, össze-vissza. Hogy vagy? Sokat búsultál? Mitől vagy olyan fáradt? Ugye csúnya volt minden? Örülsz most? Hitted volna?
Én sírnék és nevetnék, és azt hinném, ez álom. Hófendelyök morzsolnám, szárnyukat tapogatnám. Egy angyal átölelne, mert látná, hogy szédülök. És vinnének tánclengéssel, tapsolva és dalolva, és egy angyal egy kis könyvet venne elő. Jaj, hadlám, megállanánk, és az angyal a kis könyvet kinyitnám. El lenne írva abba, hogy hányat sóhajtottam, minden könycsebb kitrittam, ott össze lenne adva, minden rossz szó, így szóltak hozzám, be lenne írva. De már a hídon voltam, míg ezen spekuláltam, a ligeti tó hídján, hogy félig elfáradva a korlátnak borultam, az éjjel vizet nézni. Elnéztem, és gondoltam, hogy a folyékony éj talán ez a vonagló tinta. A lámpák fénye reszket a vonaglás felett, mint a kéj fölött a lélek. Fölemelkedtem, mert nem akartam gondolkozni. Végigmentem a hídon, és megint éreztem Pestet. A Weingruber kioszkot kezdtem szemügyre venni. A teraszon nyüzsögtek a krémes, izzadt nyárban. Fehér hölgyek, vegyes szüzecskék, hosszú tisztek, pincérek ájuldoztak. Katonabanda zúgott. A nyár elment. A terasz teli puszta asztallal. Az asztalokon székek. Cipőim lassan visznek. Tovább, előre. És fák jönnek két oldalt, némán. Fák jöttek, leveletlen, füttyetlen és szellőtlen, mint rabok a rabsétán. Jöttek sorba leverten, fák, jobbról-balról fák, és nem hallottam semmi hangot. Menni, olyan jó menni. Meddig lehet így menni? Megyek, gondoltam, mennék így most túl Árkon-Berken, elhagyni a ligetet, a várost és határát. Megszökni, mint hazulról egyszer gyerekkoromban, itt hagyni a lakásom, sok könyvem, sok nadrágom, barátot, nőket, múltam, nevem, minden emlékem. A fák közt menni, menni, sokáig, jaj, sokáig. Milyen hosszú fasor. Hol a vége? Még nem látom. Ha a tengerig vinni, a tengernek vizéig, a tengerig mennék, leülnék a tengerpartra, és nem csinálnék semmit. Ott ülnék este reggel, ott ülnék éjjel-nappal, ott ülnék, míg csak élek, és a tengerre néznék. Olyan messzire néznék, hol már a végtelen víz elvakul az egekkel, s a tiszta semmiségnek üres álmán merengni. Recept. Se meghalni, se nem élni. Lemondani, de remélni. Ülni, föl-fölkelni, járni. Várni, várni, várni, várni. Elaludni és álmodni. Álmodozni, gondolkodni. Vágyni, vágyni, elepedni, hagyni a szívet repedni. Nézni, nézni, elámulni, csak bámulni és elmúlni. Örülni az égnek reggel, beszélni a gyermekekkel, heverészni és sétálni, fütyörészni és tréfálni, mindenkit mosollyal csalni, mulattatni, vigasztalni, elfáradni és pihenni, a könnyeket kiengedni, a könnyeket könnyen venni, a szenvedést elszenvedni, tenni-venni, jönni-menni, képzeletben messze lenni, túl gondolni a világon, túl az operenciákon. Milyen jó nékem lefeküdni. Milyen jó nékem lefeküdni, eldúrni magamat az ágyban, a párnák halmait ölelni, míg a szender havaz be lágyan.
Ó Istenem, de jó aludni! De jó is elaludni nékem! Elveszni a piszkos világról, mint este a felhő az égen. De jó nem hallani fülemnek, de jó nem látni a szememnek, de jó nem tudni a fejemnek, de jó nem fájni a szívemnek. Mikor halálom jut eszembe, nem is tudok már tőle félni, hiszen lefekszem és elalszom, azt többet soha nem kell élni. Jaj, nyöszörögtem, nyavajogtam, ettem az ajkam, könnyen nyeltem, míg én az alvás üdvösségét megtanultam, kiérdemeltem. Most elbúvok, mint búvócskában. Balnak fordulok, bajtól, bútól. Egy sóhajom maradt, elűzöm. Fáradt lelkemben angyal dúdol. Az ágyam szélire leülnék, ha lehetne, mikor elalszom. A villany újra felcsavarnám, s nézném az én hidegen arcom. Hajamat gyöngéden legyezném, igazgatnám a takarómat, lesném álmomban, mit beszélek, és megtanulnám minden szómat. Találgatnám csukott szememről, hol járok most? Az indiákon? Vagy a hercegnő halk kertjében? És suttognám, szegény varázs.

Aluíró. Ideiglenes lakos. A 20. század negyedik, ötödik, hatodik, hetedik emeletén. Alulírott vagyona, még 30-40 év, kamatok, infarktus, vélt véletlen, ki tudná, vagy szándék, elborult. Alulírott, egyelőre bejelentve ott, ahol köröztetni fogja előbb-utóbb elmúlás ütlensége, és lefoglalja majd ingóver sorait. Alulírott, külföldi bolygókon honos rokonait tudakozván. Alulírott, született júliusban, elkárhozott mind a 4 évszakban. Alulírott, még mindig félúton, és félúton tán mindörökké. Alulírott, szolgálatos a tájon, ahol tintatóban béka hangol, sás sötétség sustorok, csillagokat csördítenek láthatatlan ostorok, alulírott, ki szólott nagy kiáltván, hiszek, uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Alulírott, megutálván a föltámadás szadizmusát, alulírott, a 20. század 7. s a 7. század 20. emeletén egyszerre, ideiglenesen, alulírott, kinek fejére láthatatlan csillagokról hull látható ezüstkorom. Alulírott, éjjeli őr, egy tört ezüstkorom, amely majd beolvasztódik alulírottal együtt. Alulírott, aki nem írt alá szerződést se a régvoltakra, se a sose leszre. Vagy volna valami gentleman's agreement, amelyről az érdekeltek se tudnak. Jól vagyunk eleresztve. Alulírott, álomba lassudó rettenettel, nem tudván mennyire kelendő portéka a jövendő. Alulírott, alulírott, ideiglenes mindörökké. Meghallgatván a végítélet trombitáját, Onegger dallam volt talán. Alulírott, rovásán több millió halállal, születéssel, átmenettel, alulírott átmenet remény s rettenet közt, alulírott ideiglenes mindörökké, alulírott a 7., a 20., az 1000., milliómodik halál és millió egy születés súlya alatt, alulírott. A fájdalom már földjé. Nyugodt vagyok, mint a holtak, akiket már születésük helyéért is megzsaroltak. Én nem tanultam történelmet. Sorsom maga történelem. Gyermekkorom olajnyomat, a bújdosó fejedelem. Honfoglalásom, káromkodás.

Seúl. Eddig volt egyszer egy gyermekkor, természetesen pillangókkal. A szivárvány is jogosan szerepel a számlán, meg a csodálkozás, amikor először megpillantottam, és kézbe akartam venni ezt a színes, záporban zizegő óriás pántlikát, amelyet önök vendéglátók oly rendkívüli hozzáértéssel szegecselnek föl a mulató helyiség elérhetetlen messzeségeire. Aztán kaptam ifjúságot bombakörítéssel és rohamsisak föltéttel. Ugyanis ez volt akkor a konyhán, és önök vendéglátók nem indulhatnak az egyén ízlése szerint. No, jól tudom, hogy ez nem házi konyha, ahol az ember előre rendelhet 100 szál gyertyát, 100 icebort. Önök mindig másképp szervírozzák az ifjúságot. Mostanában táskarádiót adnak melléje, színes ruhát, csókot, mozijegyet. Már most én nem elégedetlenkedem, csupán fölvetem a kérdést. Nem lehetne valahogyan visszacsinálni a dolgokat, és becserélni a nekem szervírozott bombát egy csókra? De ha ez nehézségekbe ütközik, akkor mozijegyekre. Főúr, gondolkozzék el a lehetőségen. Én visszaadom a gázmaszkot, az általa másolt lövészárkot, ön pedig visszaadja az ifjúságomat, és ad még mondjuk egy zöld szemüveget. De ha ez nehézségekbe ütközik, akkor a zöld szemüvegről le is mondok. Csak az ifjúsághoz ragaszkodnék. Tudom, hogy önnek a dolga sietős, állandóan számláz, mert nyilván senki sem mulathat ingyen ebben a drága és előkelő kerthelyiségben. Ha ez a csere az ifjúsággal meg a bombával nem megy, lemondok róla. Önök annak idején kihozták a bombát, és most nem lehet utólag tálcára tenni és visszavinni, annál is inkább, mert a bombát elfogyasztottam, persze társaságban, és ki tudná most már összeszedni a bomba repesz darabjait, az eltűnt házakat, a társaságot, mely nagyrészt az égbe repült. Főúr! Én megértem önt, és tisztelem. A cserét egyelőre ejtsük el, ez csak egy vendég elgondolása volt, aki ül, töpreng, és tovább próbál fogyasztani. Főúr, ha lehet, küldessen egy adag bátorságot és kitartást, mert még céljaim vannak. Itt van nálam egy csomag. Bár tudom, hogy nem illő ilyen előkelő vendéglátóipari egységben hazulról hozott eleséggel ülni az asztal mellett, de más vonatkozásban nem lesz baj. Nyugodtan fölírhatja a rovásomra a ma déli bárányfelhőket, meg az éjszaka csillagait is. Fölírhatja elveszett napjaimat, eltűnt szerelmemet, a kezemből kiejtett gondolatokat, az utakat, amelyek eddig elfogytak a talpam alatt. Itt akarom megemlíteni, hogy fjordok nem voltak, se pálmaligetek. Ha ilyesmi szerepelne a számlámon, az félreértés, vagy valamiféle csalás. Az igazság csak annyi, hogy álmomban láttam ezeket a ritka tengeröblöket, és hűsöltem polinéziai pálmafák árnyékában. Tehát a félreértés innen származhat. Az álmot írták föl valóságnak, holott az álom sokkal olcsóbb. Mert könnyebben lehet beszerezni, házilag. Mindezt azért mondom, hogy tisztázzuk a kérdést, mielőtt a további károkra rátérnénk. A tükörrel az a helyzet, hogy homályos volt. Nem mutatta a dolgok igazi formáját. Azért láttam bele a szódás üveget, aminek mellesleg ízléstelen lila színe volt, úgyhogy nem kárjette. Főúr, ne sajnálja.
de azért nyugodtan fölírhatja a szódás üveget is, meg a tükröt is. Ezek apróságok. Már nem számítanak. Valamivel nagyobb baj az, hogy a barátaim, akikkel együtt ültem, hirtelen eltűntek. És velük ment Mariluána is, aki mellettem fogyasztott égő piros ruhában. Mariluánának azt mondtam, hogy megrendeltem neki a nagy gönzölt, és kértem mellé hegycsúcsot, meg tengert. És egy adag flekkent is, mert azt szereti a legjobban mindezek közül. De megijedt a tengertől, a gönzöltől. Vagy az is lehet, hogy más számítása volt neki, és elment. Tény, hogy amikor egy pillanatra félrenéztem, eltűnt az egész társaság. Most már nincs mit tenni, mint a társaságot is fölírni a többi mellé. És természetesen a hegedűt is írja föl, amit véletlenül törtem el, meg a kirakatot, ahol ki akartam menni, hogy egy kis friss levegőt szívjak. Írja föl a friss levegőt is, bár a nagy csörömpölés után visszafordultam, mert vállalni akartam a felelősséget. És természetesen a felelősséget is oda kell írni, mert ez luxus cikk. Csak ritkán jutok hozzá.

És volt még asztal is, elég kemény székkel. Négy világtáj felől hangzó segélykiáltás, halál és születés, tűz és víz, csillagködök meg anyaföld, nem akarom letagadni. Főúr, mindezt írja a többi mellé, mert én nem mulatok vagy sírok ingyen. Tudom, eljön az idő, amikor mindezekért le kell pengetnem a mulatság árát. De ne féljen, fölfedezetlen bányái vannak a föld alatt. És jó úton járok, hogy az arany és gyémánt csinálásának a módját megtanuljam. És akkor kincseket szórok az asztalra, számolatlanul. Fizetségképpen akkora drága köveket, hogy bátran eloldhatják a csillárokat. Mert az evő, ivó, táncoló közönség úgyis szemlesütve fordítja majd el a fejét a sziporkázást. Nekem nőnek már is a kagyló gyöngyök. Nekem épülnek a városok. Nekem világít a nappal, és feketedik az éjszaka. Főúr, nem tudja, kivel beszél. Ki ül itt a törött széken? A rozog asztal mellett. Legyen hozzám bizalommal. És ha valóban bizalommal van, akkor hozzon még egy spriccet az ömlesztett borból, mert a butéliát esetleg nem tudom kifizetni. Azután persze ezt a semmiitalt, ezt a cseppet, ami elvész a hegyek között. És a csillagok alatt. Nyugodtan írja a többi mellé, amit égből és földből ebből.

0: irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó, jó van.
1: Lovamra patkót senki sem veret, de szerencse, hogy senki sem szeret. Kocogok, lógok, követlen úton, s hogy merre megyek, nem nagyon tudom. S a rossz úton, mert minden ellovan, fölüti végre fejét a lovam, s megkérdi, amíg szép feje kigyúl, hát mi lesz ebből, tekintetes úr? Az égből dühött angyal dobolt a riadót a szomorú.

0: A sejteni néz, hogy négy hajónk még már ma évbe szállan Indiából, másképp fogadna a valós.
1: Fölfeded és szép somát megél. Kérem, ön elrejtezett, én megbüntettem a jövendőléssel, mert én előttem nem létez, pitok ki a sátánnak végem,
0: mi van? Na még azt kéne, csak te vén kidírjuk.
1: Ének hajóim a már kifelelnek, de ami még örvendetek, egy szép leányka ebedett ön.
0: Hogy nyerhetem meg?
1: Már-már öné!
0: Elutasítom!
1: Én azért öné lesz! Meglátja, itt lesz nem sokára, emlékezzék már a jó szavára!

Egyszer sikerült a televízióban, helyesebben a rádió egyik költészetnapi nyilvános adásán Íj és Gyula Óda a törvényhozóhoz című versét jól elmondanom. Jelenlévő költők gratuláltak, mintha itt születtek volna meg a vers gondolatai, mintha most szülted volna meg a versek, mondták szegény Váci Mihály is közt. Egyik lapunk, szaklap, tévékritikusa azt írta, széttördeltem a verset, úgy tettem, mintha ott jutnának eszembe a gondolatok, valószínűleg indiszponált lehettem. Szegény tudatlan, máig nem tudja, hogy a legnagyobb dicséretet írta, köszönöm neki szépen, hallgassál! Óda a törvényhozóhoz, Tersánszky Józsi Jenő jubileumát. Úgy volna jó a törvény, úgy egyforma hatályú, ha akként gyártódnánk mi emberek, akár a vályog, mit a vájú billió szám is egyformára vet. De hát ez nem lesz. Ahány szív, annyi akarat, s rég nem vagyunk csupán agyag s anyag. Pontos leszek, mint mindig az író, ha a tudós költ s a bíró. Ez a mi új dalunk. Törvényt, de elevenet. Tehát, hogy ne csapódjunk folyton össze. Hogy részlet igazát kiki illesse a közösbe, úgy mégis emberek maradjunk, ne vályog vájú sarává meredjünk. Atomok atommagvakként kerengjünk, helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk. A lét tegyen rendet, ne a halál. Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll, s a kivételnek, mely holnapra talán szabály, jogot, hogy hadd kísérletezzék a költőnek, a legfőbb kutatónak, mert semmivel nem kell nagyobb tehetség, buzgalom meglelni a rák ellenszerét, gépbe fogni az atomerejét, röpülni világűrön át, mint megmutatni, amit a jövő a szívben érlel, mint fölmutatni ibolyán túli fénnyel, mi lesz holnap kötelező közöttünk emberek, mi az, mi idegünkben közel. Évmilliárdok távolából, évmilliárdok távolából. Jogot a boncolóknak, a külszín, a fölhám, a látszat rombolóknak, kik elválasztva percenként a rosszat a jótól valamit folyvást rendbe hoznak, percenként fölmutatva, hogy mikortól gyilkos a gyilkos, tolvaj a tolvaj, torz már a szép, szép az imén torz, a hős ribék, és ki az, aki elől megy. Mert nincs szabad jegy jól haladni a korral, mert van, amikor hány a példa, a néma szólal, az iszkol, aki űz, makulátlan a céda, mocskos a szűz. Nem minden alkotó ilyen, de én őket, az így működőket, a haladókas harcolókat vallom, a terep fölverőket a legkülönbözőbbek. A holnap felé ők jelzik az irányt. Előttük jár fönnen lidegve Hamlet, Karenin Anna Bánk, meg annyi tiszta láng. A homályt űző ősvilágnő, ha ők szól. Üdvözlet s hála hát a törvény s fényhozóknak, kik hol mágián, hol gúnykacajon át, s elbukva is előre törnek. Tehát nem is tudva, hova s még. Így mondjunk hálát Tersánszky Jenőnek, mi, akik látjuk, hova ért. Az igazi. Fütyülj tovább két hangú mester. Építsd hordozható csónakjaidat, tört fejed ős sípon, új bicikli féken, szépítsd, javítsd, akkor is, ha nem kell, a részletet, te, teljesen.
ne pihentesse karodat, se agyadat, se szádat, dolgoz soká még, s vigadj, s ne is tudd, akár csak a század, ki vagy.

ugyan kihez. Ki lehet ez az ember? Török, tudom, és béj, azt is tudom. Remek bajnok, aki egymaga döntötte már el nem egy csata sorsát, mielőtt tényleg megkezdődött volna. Mert kezdetével dőlt el a csata. Ő a kedvező előnye, a nagy elébe vágó és megfélemlítő, nem is személy, de szinte hivatal. Jó magas polcon őrzik, s azután minden fontosabb ütközet előtt előveszik, hogy párbajt provokáljon, s győzelmével győzelemre serkentse kedves janicsárjait. Halálvetőház, élethalsó, szép szerecsen lovak, borok, ruhák, vésett hangyárok, nyílcsisakú harcok, s minden jók szerelmese, akik tán épp ezért a jók viszont szeretnek. Szóval hibátlan tökéletes. És amellett kissé már bölcs is, mivel tudja, hogy iszonyú nehéz megnyerni a harcot, melyben rossz kedvel, félve jutott. Mindezt beszélek, hallom és tudom. De ki lehet önmaga? Legbenső lényege szerint. Miféle ösztön? Az önbizalom miféle kútja buzoghat szívében, hogy csak a győzelem megnőtt esélye leveg előtte, mikor harcba indul, s felejti a szégyen és kudarc megnőtt kockázatát. Ó, mert esélyt és kockázatot együtt kell vállalnom e vasba bújt világot. Tetteinkből, mint valamely tojásból, egyként kibújhat kígyó vagy madár. Kivált a vezér, vigyázzon magára. S vigyázzon, kibe bizalmat vetettek, mert győzelmével csak szemernyit használ, míg kudarcával ezer annyit árt. Én Dózsa György, ha egyszer megverekszem, és bukok vagy győzök, az csak Dózsa György bukása lesz, vagy győzelme marad. Ha ő bukik, egy mítosz bukik véle. Ha ő bukik, bizalmat vesztik el.

0: mint egy pofoncsapás.
1: Végre is néki igazság. Mert hogyha akad ellenfele, ráver, vagy elbukik. De ott a lehetőség, hogy nem akad, és ez még nagyobb siker. Nagyobb, nagyobb, még lázítóbb siker. Őket még inkább fellelkesítő, minket még inkább megalázó, még hangosabb, még ordítóbb siker, hogy egy egész seregben nem akad gyaur vitézet törökkel kiállni. Szégyen!
2: És előre. Mert milyen ország az, és meddig állhat, hol senkiben sem él az igaz ösztön leküzdeni a test félelmeit, s vállalni akár a biztos halált is, csak hogy megmentse társait egy rossz kedvel és émelyekbe vívott, tehát eleve elveszett csatától.
1: Széthúlt, Demi. Megrothadt ez az ország. No hát, kiáll kivéle ember?
2: Kiáll kivéle? Senki. Soha senki. Itt lovagol előttünk fels alá félelmetes hírébe burkolózva, mely jobban védi testét, mint a páncél, s mi tűrjük, hogy végleg elcsinkesszen. Tűrjük, hogy végig mustrálja pofánkat, és hogy kutyáknak hívjon!
1: Nándor elveszett. Előbb vagy utóbb Nándor elveszett. Nincsen remény, mert nincs közöttünk férfi, ki harcba merre véle számba. Nincsen remény, mert elnémult szívünkben az ősi hang, a végső bizonyosság, hogy nem számít a harcos élete, mihelyt veszélyben van a vár, hogy végünk, végünk, mihelyt magunkra gondolunk. Mi túlságosan szeretjük magunkat.
2: A vár ledől, az ország szerte hull. Hát, Dózsa György, te hogy érzed magad? Hogy tetszik néked szemlél állani? Mit érzel puhány puhányok közt, gyáva gyávák közt, patkány patkányok között? Neked megértés adatok, tán több is, mint társaidnak. Pompásan belátod. Mindenféle közösség elveszett, ha népe széthull és magára gondol, s közben magadra gondolsz magad is. No, Dózsa György, hanyatló népfia, mi lesz, ha jön, mi lesz, ha rád tekint, mi lesz, ha rád néz ez a dög török? Mivé leszel, ha mégis eltalál és képen törül egy vad és bátor ember nem is neked szánt nyílt tekintete? Szűkölsz, barátom! Elfödöd szemed, tűnődsz tovább a szégyenről, amint minden bizonnyal mások is tűnődnek, csak hogy ne kelljen vívniok, tűnődsz majd, s lapulsz tovább, mivel hogy félsz, barom! Ha rám néz, visszanézek. Nem, azt soha. Ha rám tekint, ütök. Lehet, sőt, biztos, hogy megöl. Lehet, hogy itt eréten hull a borba másabb célokra szánt egyetlen életem, de vállalom, de nincs egyéb kiút. Már csak azért is, hogy ne kelljen látnom a vár vesztét, az ország pusztulását, melynek egyetlen katonája sincs. Végül miféle sors, miféle pálya megvénülnöm egy olyan hadseregben, mely szükségképp és mindörökre hátrál. Mi másra nyílik abban alkalom, mint éppen csak a hősies halálra? És hogyha már mindenképp halni kell, miért csak később? És miért ne most? Jön. Ismét jön. Harmadszor ugrat erre, harmadszor méri végig a mezőcs, hódolnak néki sorra a fejek. Jaj, édes Krisztusom, mi lesz, hogyha rám néz? Jön.
1: Hogy gyerünk, török, gyerünk, török, gyerünk, nyakazz le, jó török, fordulj, török, teljes, szépen csináltad. Na most, előre, úgy, hanem vigyázz, zárd oldaladhoz jobb karod, különben én hangyárostól elcsapom kezed. De jól szökell a ményes, ő maga begombolyaggá görnyed ott a hátán, olyan akár egy pórkemence, melyből csak szemeüszke parázslik elő. Karja viszont még mindig kilóg, karját még mindig ellöki. Nem értem, nem értem, és

Egészen hihetetlen, hogy így markomba adja önmagát, ha így lelem. Ha mégis így marad, ha nem húzná be most e pillanatban, nincs egyéb dolgom, mint kitérni balra, annyira, hogy ő el se érjen, s vígan leütni ellökött kezét. És nem húzza be, ügyetlen vagy, dörög, tehát marad a terv. Oldalt, fakó, oldalt ugorj, amennyire lehet, s most sújts, gyuró, most sújts, amekkorát nem is igaz, hogy sújthat ember. Úgy van! Kis sétán jobbra csúszott a csapás, de páncélt tört és csontott. Nem lehet. Ha látom, sem hiszem, hogy ezt kibírja. Perdülj, fakó! Úgy van. Nem bírta ki. Most csúszik le a lót. Ennyi vér. Sugárt lövel, egészen elborítja. S a karja? Hol a jobb karod, török? Hová lett? Mondtam, hogy vigyázz, Reá! Hű Krisztusom, ezt válból leütöttem. Ott ráng a porban akár a kaszáspók letépet lába, s még mindig szorítja a hancsárt, amelyet horpaszomra szánt. Hű Krisztusom, ezt válból leütöttem. Nem így akartam. Nem épp ilyen jól, nem épp ilyen hibátlanul, nem épp mondhatatlan pompásan. De hát, ha így adódott, nékem jó ez is. Öt perce sincs, hogy szembe álltunk, és már is hátrál, bomlik a török. A vár ledől, az ország szerte hull. Amíg van egy igaz katonája, a vár megáll, az ország megmarad. Vezér! Vezér! Vezér! Ki hát a vezér? Én vagyok. Hát én. Ki vagyok? A vezér. Mint hogyha tízszer annyi levegőt szívnék tüdőbe. Tízszer annyi vér áramlanék át szívem. És egész mi voltam, mintha megtízszereződnék. Csak mert az élre állítottak. Szégyen, hogy így veszettül örventek meg. Ez. Mi az? Egy egész sereg, egy teljes nép, egy ország egybeforrott irányító értelme. Akarat, mely titokzatos módon százezer szétágazó külön kis akaratból áramlik át egy választott szemébe, és azon túl már csak egy irányba tör. És én lennék az a választott személy. Sors, amelytől mások sorsuk. Sors, mely kicsinben és jelképesen egy egész név sorsát jelenti. Fátum, mely egyszer s mint az ország fátuma. Lehetsége, hogy sorsom ez a sors. Az én sors. A Dózsa György kicsiny, kietlen sorsa nő egyszerrei fontos. Nagyjá, így tökéletessé, hogy értsen ezt. Mivel szolgáltam, Reá? Ki voltam én? Gonok székely kölyök, egy ezredszer is becsapott, s kifosztott katonanépség duzzogó fia. Csóró! Ki, mint hogy egyéb út nem állott előtte, szintén katonának állt. Kis neve sincs vitéz a végeken, tisztecske lent a déli hadseregben. Valaki, bárki, egy a sok közül, aki nem tudta tétlen elviselni egy hasztalan kihívás szégyenét, és alkalma nyílt egy derekas csapásra. S ezért mindjárt sorsá kell lennie, s ezért mindjárt úgy gondoljon magára, mint akitől az ország sorsa függ.
Mélyen, s titokban tekint én magamba, bevallom íme önmagam előtt, hogy én a tisztet meg nem érdemeltem, s tévedésből lettem csak vezér. De még mélyebben és még titkosabban bevallhatom, hogy én, hogy mégis én vagyok csupán a feladatra méltó. Mert volt egy perc, egy döntő pillanat, mikor veszélyben volt a vár, és senki sem kockáztatta érte életét, csak éppen én, s így az ijedelmes vad tévedés, mely vezérré növesztett, egyúttal az igazság útja volt. Kanyarban mosolyogott az igazság útja. Hogyan is tör? Hogy történhetett, hogy míg kutatva körbejárt, én rajtam állt meg az a titkos új? Borzongva kérdem, kinek volt az újja? Kérdés, Gyuró, amelyre nincsen válasz. No, rendben van. És most már mit? Mondjak le rögtön, sündörögjek vissza. Valljam be nékik, mi parány vagyok. Ismerjem el, hogy túl szerény a sorsom ahhoz, hogy mások sorsává legyen. Engedjem át a helyem egy nagy úrnak, ki elzülleszti és kifosztja népét, miközben maga megszedi magát. Szalasszam el talán a legutolsó alkalmat is, hogy visszavessük és megfékezzük a törököt. Soha! Igaz, másfajta képességért lettem vezérré, mint az eszményi vezér. De legalább még nem züllöttem el a harcban, melyet vívni kellene polcáért annak, ki helyembe állna. És most Rákosra. Hallom, 100 000 jobbágy gyűlt már a keresztes seregbe. Még csak jobbágyok, mennyi gond s vesződtség, míg emberek lesznek, és katonák. Jobbágyok ezek, éhesek, esettek és elnyomottak. Mit nekik? Haza! És mégis, ők azok, kik bármi jobból fegyverbe álltak, kiknek érdeke egyési múlt az ország érdekével, akik rám bízzák sorsukat, s akikre örömmel bízom én is sorsomat. Hogy az ország s a kereszt ürügyén a szabadságért harcolnak? Lehet, de hadd tegyék, ha szabadságuk által megmenekül az ország és a hit. 3 nagy célért küzdenek titokban. És Úristen, áld meg mind a 3 célunkat, hogy mind elérjék. Rányos, te áll. Úristen, hát ez mit jelent? Egy friss halott. Alig mered meg. Szörnyű! Mit tettél, jó öreg, hogy így pogányul tönkretettek? Miféle görbe utakon, milyen jog tilosát jártad, hogy így lecsapták sarkaid, s ízekre tördelték a lábad? Ki bűvölt disznóvá, apó, lesütvén álladról a sörtét? Miben törhetted darb fejed, hogy így kegyetlenül betörték? Mi lázad nyúzott ajkadon, milyen röhely, miféle fintor? Mit téptél, mond, hogy körmeid tövig letépték ujjaidról? Mit ettél, vén kiéhezett, nagyétű? Mit nyeltél le végre, hogy felhasítván horpaszod, a gyomrodik hatoltak érte? S a szemed, Úristen, a szemed! Mi titkot látott, hogy kitolták? Irtózatos, irtózatos! Mit tettél, ember, és ki voltál? Igen, most már emlékezem. Bekúrta is eszem, betomba. Hiszen te mit rúj, apja vagy, kit este hoztak táboromba. Elém hoztak, hogy lássalak, s most látlak, s elrémülten állok. Pedig hát vén vitéz vagyok, és épp elég halottat látok, de ilyet, ne. Ilyet, soha. Ilyet az Ozmán sem merészelt.
Bocsáss meg nékem, jó öreg. Most már tudom, hogy mi volt a vétked. Azt tetted, hogy halálodig húztad a csépet és a járót. Azt tetted, hogy hűségesen szolgáltad édes uraságot. Azt tetted, hogy munkád nyomán nekik jutván a végtelen vér, te megéltél a semmiből, s négy derék fiat neveltél. S most, hogy eljött a legnagyobb, megmenteni hitet is, hazád is, büntetésből és bosszúból, s nehogy még jönni merjen más is, büntetésből és bosszúból, s intésül népe sok fiának, kik elhagynák a birtokát és táboromba rajzanának, mondom, mert elszökött fiad, s mert nem talált nyomósabb érvet, merészet gondolt jó urad, s felaprított helyette téged. Irtózatos, hiszen egészen szétvakartak. Irtózatos, irtózatos, egy évtagot sem hagytak rajtad. Irtózatos, irtózatos, így már az ellenség sem árthat. Goncolnak, marnak, irtanak, de visszamarjuk a kutyákat.

что было. Ha jól értettem szép latin beszédet, azért jöttél elém, hogy fővezéri megbizatásom visszavond, és felszólíts azonnal, még az éjjel. Eresszem szélnek sereg. Hát a válasz... Nézd csak! Azt hiszem, túl fontos, hogy ez mindnyájunkra nézve. Túl mély és komoly következése lesz, sem hogy egyszerre, puszta indulatból dönthetnék benne. Hadd gondolkodom. De most atyám egy órára fogod. Addig döntöm. S ha döntöttem, mehetsz. Hát így vagyunk. A nép és a hatalom titkos viszája nyílt haraggá ére. Tudtam, hogy így lesz. És mégis fáj, hogy éppen én négem kell közöttük dönteni. Nem így mondtam. Közös hat, közös országért, közös ellenségek ellen. Ez volt a célom. Mint hogy ennek vége, választanom kell. Mit tegyek? De ha szót fogadok, egyszerre le kell rombolnom mindazt, amit építettem. Fel kell oszlatnom gyülevész tömegből erős, sereggé ötvözött hadam. Hű fiaim, kik szabadokká lettek, visszaüznöm a bárgyú szolgaságba, s a népet, amelyet megmenthettem volna, szabad prédára kell bocsátanom. És miért? Azért, hogy megmaradjon a világ töretlen, szent, jobbágyi rendje, hogy ne csorbuljon nagyjaink hatalma, s odázzuk el a belső háborút. No jó! És tovább? Mi lesz? Élünk tovább, tengünk, tenyészünk, kürcölünk tovább, nyúzunk tovább egy olyan életet, melyről már régen bebizonyosult, hogy gyötrelem, és nem érdemes lejni. Mert élet az, hogy pár ezer bitang rendelkezzék erőnkkel, napjainkkal, s mindent tehessünk, ami nékik tetszik, és semmit, ami nékünk tetszenék, hogy mi magunknak kell fenntartanunk karddal, bitóval, bottal, árulással, hatalmuk, melyet ellenünk nevelnek, hatalmuk, mellyel minket nyomnak el. Élet, hogy éhen küzdünk, dolgozunk, értük ki, puffat bendővel hevernek, s ha úgy akarják, farba rúgnak, s ha úgy tartja kedvük, hát fejünk veszik. Élet, hogy akkor hajtanak, s oda, mikor, s hová épp tudnak és akarnak, s egyszer elűznek birtokukról, máskor csavargó ebbként láncolnak reá. Élet, hogy folyton áldanod kell őket, mert minden sóhaj kész botránkozás, kész lázadás a világ rendje és az édes Krisztus tanítása ellen, melyet hatalmuk rögtön megtorol. Élet, hogy már jajgatni sem szabad, bukkanni se, már átkozódni se, mert reát sütik, herétikus lator vagy, s egyházi mágiát gyújtanak alád. Nem élet ez, ez maga a pokol! Világos. Hogyha most feloszlatom jobbágyhadam, azzal pontot teszek minden méltányos népi számításra, sőt, végromlásba döntöm ezt a gyatra országot is. Ha nem teszem meg, nékem rontanak. Egyházi átkot küldenek nyakamba, s kirobbantják a polgárháborút. Akárhogy lesz, pokol lesz. Mit tegyek? Gyerünk. A harcból támadhat egészség. A pusztulásból már soha. Ha győzünk, megélünk, hogyha vesztünk, meghalunk. Kockázat nincs, mert hogyha félreállok és engedek, úgyis csak meghalunk. Nos, egy esély van. Egyetlen kicsiny rés a pusztuláson. Elpusztítani az úri rendet, és új és más alapra felépíteni a reszpublikát. Ezt választom. Egyéb már nem segít. És én... Nagy Isten, én velem mi lesz?
Eretnekké, Latorrá, lázadóvá, jobbágy vezérré változom. De hogyha meggondolom, az voltam eddig is. A sorsom. S a sorsom vált. Mert életemben mindig megvetettem a rongyokat, kik feltalálva sorsuk kapáloztak, s lázadtak el. Az méltó csak az emberhez. Ha már felismerte egyetlen fátumát, ne jövő csupán és senki másé, hogy elvállalja és elébe. Most hát meglelted, vállalod, tudod, egy egész ország élete függ tőle. Nagyon vigyázz sorsodra, Dózsa György. Igen, parancsolj püspököm, jöhetsz. Hát, mondhatom, sok mindent számba vettem. Egyet azonban árulj még el nékem, megkönnyítvén, mint egy döntésemet. Belátásod és nézeted szerint, mi oka van, hogy ezt a kínosan felcsődített és ellátott sokaságot, melyből én végre sereget neveltem, most egyszerre kapálni fogok? A város tűz a csőcselék hibája! Ne ürügyed! Okot mondj, szent atyám! Értem. Magam is így gondoltam éppen. Nem tetszik néktek országló nagyoknak, hogy birtokotok néptelen. Nem tetszik, hogy a por ország ügyében fáradt, s fütyül a dézsmára robotta. Nem tetszik, hogy a nép fegyverben áll, mert hát ki tudja, mit tesz majd ahelyett, hogy benneteket hízlaljon. Herék, értem, magam is így gondoltam éppen. Inkább vesszen az ország, mint a dézsma, hisz abból éltek, nem de, püspök úr? Kész förtelem, kész hazaárulás. Kimondom nyíltan, bármit tettetek ti főurak a keresztes had ellen, ezért tettétek. Ezért szálltok szembe Bakóccal, sőt a pápával. Ezért tartjátok vissza sok hozzám sereglő jobbágyotok, méghozzá akkora vadsággal és oly kegyetlen indulattal, hogy égnek áll a hajam szára is. Ezért siettek most is kicsavarni kezünkből kardunk. Ezért fenyegettek, szorjátok ránk egyházi átkotok. Mind ezért. Mind a hatalom, s a szent kiváltság megőrzése véget. Azért, hogy szolga maradjon a szolga, az uraság meg uraság legyen. De hát, atyám, mindez fordítva sült el. Én nem hunyázom és nem alkuszom. Siess Budára! És mondd meg az uraknak, hogy fellázadt a nép. És azon felül a legnagyobb sértést és durvaságot, ami útközben még eszedbe jut, és most takarodj! Most takarodj, Lator! Halottak is, csont és halott. Suhogjatok letényben, beszélj. Miféle népek voltak? Te vidraprémes félkarú öreg, kit holmi láncsa torkig felhasított, s hangyák emésztik mesztelen szíved. Tiéd a kastély, s tiéd e birtok. Tiéd e rom, amelyben tegnapig megtestesült az ősök büszkesége. Álmodtad-e, mikor nevedre szállt, hogy életeddel kell lakolnod érte? Gondoltad-e, hogy még fizetni kell? Mert itt a földön semmi sincsen ingyen. S te meggyalázott tejfehér leány rózsás papucsban, felrepesztett ingben, sejtetted-e, mikor szíven talált vad és hívatlan vőlegényed ökle, hogy miért gyaláz meg és tipor reál? Védted magad, na védheted örökre. S ti gyermekek, ti gyönge gyermekek, kiket ládákban dugtak el titokban, s kigyúlt a ház, s a végső rémület üvöltésével tátott torkotokban, megfulltatok és szenesedtetek, apró töpörtyük, összesült varangyok, tudtátok-e?

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Rezi Borda. Ne sírj ifjúság búlásán, zúgó idő szárnyalásán, bárhogyan süvít. Húsos lombok mind elasznak, huldogálnak, rőt harasztnak. Az öregség kövér hava mindent beborít. Férfikor jön ifjúságra, életet gyümölcsösága az is elvirít. Szirmát minden nap elejti, táncát bármiképp is lejti, évek rózsája a szélben, az is elvirít. Tedd hát, amit tenni rendel minden napod, türelemmel végezd dolgait. Marad valami utánad, ha nem marad, az se bánat, hörbölt dúdolván a borod, ha a bor vidi. Nézd a rezi hegyüstökét, zöld bozontját nyomja az ég, rengő erdeit. Ott ül eső boronált a fején szikla koronája, gőzoszlopok tömődnek a dús fellegekig. Paták kongatták a sziklát, társzekerek vasabroncsát nyögte a fahíd. A tornyokban őrök álltak, harskakasként kiabáltak, s döngött tuloktól, bivajtól a felvonó híd. Testőrök, lányok, szakácsok, íjászok, fürgelovászok sürgése volt víg. Az udvaron szolgahemzseg, hangyamódra cipekednek, tömik a barbár szakállú várúr vermei. Az erdőben vadfutása, sárga ebek csaholása, kürt búgott, őz rít. Urak, vitézek, vadászok, szűz perzselő tobzódások helyét fölverte a gaz, ki veresen virít. Mint a szőrzet a hullából, serked a kőkoponyából a fű és sivít. Gaz veri a csülök nyomot, nehéz kontyú kisasszonyok, flórát csipegető kezét, könnyű lépteit. Mulandóság, fene bánja, csak így szép az élet, hát ma, éljed napjaid, ne sírj ifjúság múlásán, zúgó idő szárnyalásán, borod mellett hallgasd, szárnya csattog és süvít.

300 éves terveit. Majd, ha rendbe lesznek téve mind az utak, ország szerint való jó savanyú kutak, gáztüzelés, hűtés jő be minden házba, bebújik a villany minden kis szállásba, hogy a legpőrébb is emberül lehessen, villanynál naponként skádban fürödhessen, meleg pezsgővízben hánytorgatva magát, mint a borz akár, vagy mint a kölni apát, majd ha az embernek, mint ma kerékpárja, úgy lehet kocsija, vagy aeroplánja, kisházi telepe, tudomány, spatika, s minden utcának lesz kórháza, orvosa, s nem lesz táv, megszokják a mindenség lakást, gombnyomásra hívni, s látni lehet egymást, csillagközi távból beszélni, mulatni, hadonászni, s közben figyét is mutatni, s távolból ott lenni, bár hazúról értem, egy víg lakodalmon, vagy bús temetésen, elmenni halászni, vadászni, ledülve házi kerevetre, vagy egy széken ülve, vagy ha úgy jobb tetszik, repülni egy szépet, gombjukakban hordva a picuri gépet, s a gép, mint kérődző, jámbor házi állat, zajtalanul tesz-vesz, mi helyettünk fárad, mi pedig élhetünk bensőbb igényeknek, lelki vigasságnak, igaz örömöknek, s jövén alig-alig egy-két emberöltő, minden igaz szívből kifakad egy költő, ki színnel, ki hanggal, ki szép hangulattal, eges érzelemmel, földi mondolattal, gyarapítván a lét közös kincses tárát, örömnek örömmel fizetve meg árát, mikor minden nemzet odáig viheti, hogy nem lesz emberi rossz, csak természeti. Ember embert más-más verembe bevetni tudva se tud, csupán érteni, szeretni, s lesz a meg nem értés a világ csúfsága, s bűn is csak annyi, mint liliomon árnya, és az emberiség, mint nyári verőben, elnövi árnyékát csudás delelőben, s lesz az emberi szív erény diadalma, olyan tisztán, mintha csillagporból volna, lesz minden egy ember ártatlan, szép, szabad, virágnál virágabb, madárnál madarabb, s minden, ami jó, szép van a természetben, az emberben csúcsul, mindörökké iglen.

kell-e már, magyaros lett írományom, s hazám földén túl se jár, hogy nem két világ csodája, lettem csak népemből egy. Övé, ha van, lantom bája, övé rajtam minden jel. Ám terjessze a hatalmas nyelvét, ponnyát, istenit. Zúgó ár az, mindent elmos, rombol és termékenyít. De kis fajban, amely éppen rombolásnak útban áll, költő az legyen mi népe, mert kivágyni kész halál. Vagy kevés itt a dicsőség, s a nemzettel sírba lejt. Kisszerű az oly elsőség, amit a szomszéd se sejt. Nincs erőnkhöz méltó verseny, dalra itthon tárgy elég. Nem férünk a kontinensen, Albion is kéne még. Légy, ha bírsz, te világköltő, rázd fel a rest nyugatot. Nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott. Onnan kezdve ezer szállal köt hazámhoz tartalék. Puszta, elvont ideállal inkább nem is dallanék. S hol vevéd gyásztévedésed, hogy faját s a nemzeti bélyeget, mit az rávésett, a nagy költő megveti. Hisz forgattam a javából én is egy párt valaha. Mind tükör volt. Egy magából tűnt nekem föl nép s haza. És ne gondold, hogy kihalnak sújtott népek hirtelen, amíg összezeng a dalnok s a nemzeti érzelem. Tán veszélyt, vagy annak látszót vélsz a honra tűnni fel? Hát van lelked a szent zászlót, éppen akkor hagyni el. Ó, ha méltóbb s új kobozzal a megifjodott hazát, zönkhetném még Homérosszal, ne csak mindig panaszát. De legyek, ha veszni sorsa húnyó nép közt Osszián, inkább, hogy sem dalok korcsa közönyös harmónia. Civilizáció. Ezelőtt a háborúban nem követtek semmi elvet. Az erősebb a gyengétől, amit elvehetett, elvett. Most nem úgy van. A világot értekezlet igazgatja. S az erősebb, ha mi csínyt tesz, és helybe hagyja. Meddő óra. Belenézek a nagy éjszakába. Alszik a föld maga árnyékába. Itt vagy amott csillagok röppennek, gondolatim is úgy jönnek-mennek. Gondolatom szappan buboréki, csillogók, mint odafenn az égi. De töredék mindkettőnek útja, mind szétpattan, mielőtt megfutja.

0: struggle for life. Hajtás, úgy fest, alul maradtál a tétel és törvény szerint. Dögödre már hiéna a szaglász, a varjú éhesen kering. Nem is a falka volt erősebb, apró vadak tángáltak el. S hogy Irhádon kiosztozik most vérebb, verébb, nem érdekel. Öklöd, mikor lecsapni kellett, mindig megállt a félúton. Jóság volt, gyöngeség, nem értem. Félsz, gőg, szemérem, nem tudom. Talán csak undor, jól van így is. Megnyugszom, ámen, úgy legyen. Inkább egyenek meg a férgek, mint hogy a férget megegyen.
1: Martinovics.

Szeretném, ha szeretnének. Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse. Nem vagyok senkinek, nem vagyok senkinek. Vagyok, mint minden ember. Fenség, északfok, titok, idegenség, lidérces messze fény, lidérces messze fény. De jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. Ezért minden. Önkínzás, ének. Szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié. Lennék valakié.

Kuuba 1945. május. Jól esik itt a rom között ülnöm mégis, az otthonomban. Napsüt, oda át tál csönög, mert csak a ház fele van romban. De én ezt választom a félig nyílt falú tetejű szobát. A kerti hármas sír se rémít, én ástam nektek katonát. Összedobált székek és képek, földrehányt könyvek, bútorok, letörölöm a törmeléket egy hű asztalról, így írok. Ládán ülve itt írok és itt olvasok, innen hallgatom a madarak csevetelését, s kislányomét az udvaron. Elképzelem, s ez a valóság, egy ország rom csúcsán ülök. De engedd már a szomorúság, bár a jajok, bajok, dühök fölcsapnak rám, fröcskölve, zúgva. Ülök a tenger múlt felett, s szeretnék énekelni újra, mint a madarak s gyerekek.

Kardas Kerti úttól a Calvin térig. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason, viszem álmos rossz kedvemet keresztül a félvároson, a Vadas Kerti úttól a Calvin térig. Háromnegyed óra hosszat most folytatom tegnapi töprengésemet, ahogy majd holnap a mai. Mellettem elkésett diák toporog, batyúik felett trónoló solymári kofák maguk felett diskurzusát, zajos pletykáit hallhatom. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason. Lőrincen, Kispesten, Budán, Angyalföldön zötyög velem, csak visz a villamos keresztül a fél életem. Arcok cserélődnek, falak, iskola, műhely, hivatal, de az út változatlan az örök egyforma kocsival. 36 éve utazom, megőszült közben a gyerek. Gyűjteménye sincs már csupán a megtett kilométerek. Ha számolnám, ki jönne tán 150 vagy 200 ezer, akárhány világutazó beérhetné már ennyivel. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason hallgatom a világ zaját, az újságot kiolvasom. Ez a világ, a nyomtatott, s amennyi két oldalt az út futásában föl s eltűnik, s ami a kocsiba szorult. Világom a papírba zárt emberiség, az absztrahált élet intézete, ahol tudományos főmunkatárs címen kapom a fizetést, mélázva sorsom humorán, hogy így nevem mellé került a munka meg a tudomány. Esőben mégis a fedél, sötétedésben menedék, fásztomban ez a kis világ lehelte ember melegét. Itt volt találkozom velük, kik lelkem bensőbb zúgaim tanyáznak már azóta, mint kedves öcséim, húgaim. Nevük szerint Anni, Kati, Románka, Ibolya, Piri, Évi, Dicis, Attila és Áron, Tibor, Pista, Feri, mindőjüket megilleti, hogy ez a néhány rímem is szeresse őket, mielőtt elcsavarognék innen is. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason, aztán honnan tudnám hová a mit tudom én hányoson. Indult a Mifjan és Mohón a tágvilág a hír felé. Csak visz a villamos a nyugdíj felé, sír felé. 36 éve utazom, közben eltűntem nyomtalan. Aki elindult, elveszett, nem őrzök mást, csak nyugtalan csavargó kedvét. Holtomig viselve zárt, fegyelmezett arcom mögött a gyászt azért, aki már sohasem leszek.

üveges szemmel aludtak a boltok, s lomhán söpörtek a vadkővidék felvert porában az álmos vicék, mint lassú dzsinnek, rosszkedvű koboldok. Egyszerre két tűzfal között kigyúlt a keleti ég váratlan zsarátja. Minden üvegre 100 napocska húlt, s az aszfalt szennyén szerteszét gurult a végtelen fény millió karátja. Bűvölten állt az utca. Egy sovány akác részegen szívta be a drága napfény, és zöld kontyában tétován rezdült meg csüggeteg és halovány tavaszi kincse, egy-két fürt virága. A fénynek földi hang még nem felelt. Csak a színek víg pacsirtái zengtek. Egy kirakatban lila dalra kelt egy nyakkendő. De aztán tompa, telt hangon a harangok is felmerengtek. Bús gyár sziréna búgott, majd kopott sínjén villamos jajdult ki a térre. Nappal lett, indult a józan robot, s már nem látták a nap még mint dobott aranycsókot egy munkáslány kezére.

füle csillámlós sziklafalon. Az ifjú nyár könnyű szellője, mint egy kedves vacsora melege, száll. Szoktatom szívemet a csendhez, nem oly nehéz. Ide sereglik, ami tova tűnt, a fej lehajlik, és lecsüng a kéz. Nézem a hegyek sörényét, homlokot fényét villantja minden levél. Az úton senki, senki, látom, hogy meglebbenti szoknyád a szél. És a törékeny lombok alatt látom előre biccenni hajad, megrezzenni lágy emlőidet, és amint elfut a színvapatak, ím újra látom, hogy fakad a kerek fehér köveken, fogaidon a tündérnevetés. Ó, mennyire szeretlek téged, ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő fondor magányt s a mindenséget. Ki, mint vizes és önnön robajától, elválsz tőlem és halkan futsz tova, míg én életem csúcsai közt a távol közelében zengem, sikoltom, verődve földön és égbolton, hogy szeretlek, te édes mostoha. Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint mélyüket a hallgatag vermek. Szeretlek, mint a fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. Szeretlek, mint élni szeretnek halandók, amíg meg nem halnak. Minden mosolyod, mozdulatod, szavad őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld. Elmémbe, mint a fémbe a savak ösztöneimmel belemartalak, te kedves szép alak, lényed ott minden lényeget kitölt. A pillanatok zörögve elvonulnak, de te némán ülsz fülemben. Csillagok gyúlnak és lehullnak, de te megálltál szememben. Ízed, miként a barlangban a csend, számban kihűlve leng, s a vizes poháron kezed, rajta a fínom erezet, föl-föl dereng. Ó, hát miféle anyag vagyok én, hogy pillantásod metsz és alakít? Miféle lélek, és miféle fény, s ámulatra méltó tünemény, hogy bejárhatom a semmiség ködén termékeny tested lankás tájait. S mint megnyílt értelembe az ige, alászállhatok rejtelmeibe. Vérköreid, miként a rózsabokrok, reszketnek szüntelen. Viszik az örök áramot, hogy orcádon nyíljon ki a szerelem, s méhednek áldott gyümölcse legyen. Gyomrod érzékeny talaját a sok gyökerecske át meg át hímezi, finom fonalát csomóba szőve, bontva bogját, hogy ne dűjít sejtje, gyűjtse sok raját, s lombos tüdőt szép cserjéi saját dicsőségüket susogják. Az örök anyag boldogan halad benned a belek alagútjain, s gazdag életet nyer a salak, a buzgó veség forró kútjain, hullámzó dombok emelkednek, csillagképek rezegnek benned, tavak mozdulnak, munkálnak gyárak, sürög millió élő állat, bogár, hínár, a kegyetlenség és a jóság, napsüt, homályló északi fény borong. Tartalmaidban ott bolyong az öntudatlan örökké valóság.
olvat vérdarabok, úgy hullnak eléd ezek a szavak. A lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. De szorgos szerveim, kik újjászülnek napról napra, már fölkészülnek, hogy elnémuljanak. De addig mind kiállt. Kit 2000 millió embernek sokaságából kiszemelnek, te egyetlen, te lágy bölcső, erős sír, eleven ágy. Fogadj magadba. Milyen magas e hajnali ég, seregek csillognak érceiben, bántja szemem a nagy fényesség, el vagyok veszve, azt hiszem. Hallom, amint fölöttem csattog, ver a szívem. Visz a vonat, megyek utánad. Talán ma még meg is talállak, talán kihűl-e lángoló arc, talán csendesen meg is szólalsz. Csobog a langyos víz, fürödj meg, íme a kendő, törülközd meg. Sül a hús, enyhítse étvágyad. Ahol én fekszem, az az ágyad.

azt próbálom létreidézni, azt a lényt, ki még csak agyag bennetek, s halvány akarat, akire vágytok, amikor sürgetve mondjátok, költő, előzd meg korodat. Nagy feladat, mert nem csak bátor nyelv kell rá, de fül is. Mert valahányszor azt hallani, barátaim, hogy valaki neki számtan előre rohant a korából egy új, egy tiszta tájig, az csak úgy látszik. Valójában a kor maradt csak hátra tőle. Még jó, ha nem ekkép süvöltve a föl-fölbukó úttörőre. Hova fut? Elfut. Játszik. Játszunk. Így száll csak énekünk fel. Játszunk szavainkkal és életünkkel. Mert jaj, csak az vagyunk, aminek látszunk. Legyetek értelemmel hát irántunk. Mert nincs vállalkozóbb s bizakodóbb nemzet mi nálunk. A rosszat nem szánt szándékkal csináljuk, csupán a jó. Ide teszem az akácról az illatot. Ide teszem a Dunáról a fényt, leányról a mosolyt, fiúról a dacot. Ebből csinálok költeményt, hogy gazdagodjatok. Mert az illat a fán mégsem kevesebb, sem a vizen a fény. A lány s fiú csak szebb, s elevenebb, s magam is több vagyok, ha én általam erősödtetek. Semmiből nem lesz semmi, s ára van mindennek, ami valamire jó. Babrálva e világ dolgaiban, valami mégis újdonan marad kezünkben, olvasók.

Krédó. Ha neve sem lesz a régi vármegyének, kerületek körökről szól az ének, melyek közérdekűleg mért határát már nem Bogár utcán keringve járták. Lesz ki parancsol és ki megfogadja, törvénynek általános foganatja. A szolgabírók rémmesében élnek. Mágnás nem áll fölötte a törvénynek. Az árva pénztárnok többé nem sikkaszt, mert cselekedni már nem úri sikkaszt. Ha az adó lesz kétszer annyi, mint ma, de kulcs, arány, csalatkozhatlan minta, és e cserével mind a kettő jól jár, hatalmas ország és jómódú polgár, mert államát igaznak, szentnek tudva, adózó mit keres, el nem hazudja. Munkás jutalma méltó bér dicsének, közmegvetés árnyéka a herének. Rangot, címet nem koldult rend szalagja, a szellem és erkölcs fensége adja. Ha mind, meg annyi Cortez Nándor, múltunk hajóit eltökélten fölgyújtottuk, hogy itt ez új világot, melyhöz értünk, meghódítjuk, de vissza már nem térünk. Nem pislogunk a sírba dicsőségér, csak szent erekje már az ősi cégér. Eltűnt, s új díszbe öltözött a puszta, szebb déli báb, jólét fél.

fényébe úszva. Kínvallató pandurs futó betyár helyén sűrűn a mozdony grifje jár. Ha németek hozzánk tanulni járnak, magyar leányt keresnek guvernantnak. Csikós mulat vasárnap frakkot öltve, utolsó antisémita kitömve, nadrágszíj csátibot cigányok sátra, nemesség bibliája, ferblikártya és tisztesség nemeshetik kimondva, rojtos gatya, kerülnek múzeumba. Akkor telik be jós igét Széchenyi, dicsőség, boldogság lesz itten élni.

0: tudja hazáját. Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki kereszténységnek viseled pajzsát, viselsz pogányvérrel festett éles szabját, vitézlő oskola, immár Isten hozzá. Egriek, vitézek végeknek tüköri, kiknek vitézségét minden föld beszéli, régi vitézséghez dolgotokot veti, Istennek ajánlva legyetek immár ti. Ti is ráró szárnyon járó hamar lovak, az kiknek hátokon az jó vitéz ifjak, gyakorta kergetnek, hol penik szaladnak, adasség, egészség már mindnyájatoknak. Fényes sok szép szerszám, vitézlő nagy szépség, katona találmány, újforma ékesség, seregben tündöklő és fénylő frissesség. Én tőlem, Istentől legyen már békesség. Sok jó vitézlegény, kiket felemeltem, s kikkel sok jót tettem, tartottam, neveltem. Maradjon nálatok jó emlékezetem, jusson eszetekbe jó tétemű neve. Vitéz próba helye, kiterjedt síkmező, s fákkal, kősziklákkal bővös hegy, völgy, erdő, kin az sok csata jár, s jó szerencse leső. Legyen Isten hozzád sok vitézt legelő. Igaz atyám, fias, meghit jó barátim, kiknél nyilván vadnak keserves bánatim. Ti jutván eszemben hullnak sok könyveim, már Isten hozzátok jó vitéz rokonim. Ti is angyalképet mutató szép szűze, és szemmel öldöklő örvendetes menyek, kik hol vesztettetek, s hol élesztettetek, Isten s jó szerelem maradjon veletek. Ti pedig szerzettem átkozott sok versek, búmnál, kik egyebet nekem nem nyertetek, tűzben mind fejenként égjetek, veszhetek, mert haszontalanok, jót nem érdemletek.
1: Kiben az keserű,

hiába azt, ha nekik az, ami nekünk vigasz, azt, földre hult pohár felcsattanó szitokszavát, fűrészfoga közé szorult reszelő sikongató jaját tanulja hegedű s éneklő gége. Ne legyen béke, ne legyen derű a bearanyozott, a fennen finom elzárt zeneteremben, míg nincs a jaj sötét.

él a nép. Hangot ad. Egymásra csikorított vasnak s kőnek szitok változatait bár a zongora s a torok fölhangolt húrjaira, ha így adatik csak vallania a létnek a maga zordigazát, mert épp e hangzavar, e pokolzajt zavaró harci jaj kiált, harmóniát, mert éppen ez a jaj kiált, mennyi hazugult éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit vagy belevész a világ. Belevész a világ, ha nem a nép szól. Fölségesen. Szikár, szigorú zenész. Hű magyar, mint annyi társait közt hírhedett. Volt törvény abban, hogy éppen e nép lelke mélyéből, ahová leszálltál, hogy épp emélység még szűk bányatorka hangtölcsérén átküldted a sikolyt föl a hideg-rideg óriás terembe, melynek csillárjai a csillagok. Bánatomat sérti, ki léha vigaszt húz a fülembe. Anyánk a halott, a búcsúzót ne Czerkovics zengje. Hazák vesztek el. Ki meri siratni Verkli futamokkal? Van-e remény még emberi fajunkban, ha ez a gond némán kívánál ész? Te szólaj, szigorú, szilaj, agresszív nagy zenész, hogy mégis okunk van remélni s élni, s jogunk van, hisz halandók s életadók vagyunk, mindazzal szembenézni, mi elkerülni úgysem tudhatunk. Mert növeli, ki elfödi a baj. Lehet, de már nem lehet, hogy befogott füllel és eltakart szemmel tartsanak a pusztít, a pörgetek, s majd szidjanak, nem segítettetek. Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, mi neked fölfedetett. A jót, a rosszat, az erényt, a bűnt. Te bennünket növesztel azzal, hogy mind egyenlőkkel beszélsz velünk. Ez vigasztal. De más beszédet, emberi, nem hamis. A joggal erőt ad a legzordabbhoz is, a kétségbeeséshez. Köszönet érte. Az erőért, a győzelem bevéshez, a poklon is. Ím a vég, mely előre visz. Ím a példa, hogy ki szépen kimondja, a rettenetet azzal föl is oldja. Ím a nagy lélek válasza a létre, s a művészé, hogy megérte poklot szenvednie, mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs ige. Picasso két orrú hajadonai, hatlábú ménnyei tudták volna csak eljajongani, vágtatva, kinyeríteni, amit mi elviseltünk, emberek, amit nem érthet, aki nem érte meg, amire ma sincs szó, stán nem is lehet már, csak zene, zene, zene, olyan, mint a tietek példamutató nagy ikerpár. Zene csak, zene csak, zene csak, zene csak. Zene, a bánya mély ős hevével tele, a nép jövő dalával álmodó, s diadalára ápoló, úgy szabadító, hogy a börtön falát is földig romboló, az ígért üdvért itte földön káromkodással imádkozó, oltár döntéssel áldozó, sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba. Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikád ujjaival tapintva lelkünk mind oda tapintasz, ahol a baj. Beküldes, beüdvös írt adsz azzal,
hogy a jaj síralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat. Mi helyettünk, kik szívnémaságra születtünk, kizenged ideged

variációk Sevcsenkó témáira. Hajdamak harcosok. Nem aludni, nem enni, csak inni. Kulacsunkban már a rum kevés. Meszes víz csepeg a sziklarésből folyton, mint az óra ketyegés. Csak figyelni, puskát szorongatni. Százan állnak körül a hegyek. A csöndben, mely ezer népű város, négyen vagyunk élő emberek. Lövésnyire, háztető, kenyér, ágy. Szeretőm a házból ide lát? Ha kijönnél, talán megmutatnám vőlegényed szétlocsant agyát. Nem bosszúból öltem meg. Parancs volt. Vagy mi halunk, vagy az áruló. Agy veleje rőt festmény a sziklán, és mállasztja meszes csobogó. Deszkavékony holttest letakarva. Arca mögött nincsen koponya. 20 éves, mint én. Szeretni tudnám. Angyal fehér,

0: Mátyás király igen okossággal vigyázó ember valaki. Parasztruhába öltezvén, ő maga kiorozkodott udvarából és mindent ő maga szemével akart meglátni. Erdélbe, bémenvén, Kolozsvárra ment és fel alá kerengett a városban. A mészárszékben ülvén lógatta a lábait. Egy bíró lakott ott ellenébe a mészárszéknek, ki a jobbágyokkal nagy sok tűzre való fát hozatott volt, és a kolozsvári szegény néppel azt felvágatta volt. Annak utána a poroszlókkal mind a fa mellé kergette a szegény népeket a piacról, hogy a fát behordanák a bírónak az udvarra, és asztagba raknák. Úgy találta az egyik poroszló Mátyás királyra is, és mondanéki.
1: Gyeretek, sima orrú! Hordfát!
0: Mondja Mátyás király.
2: Hány pénzt adsz?
0: És mondta a poroszló.
1: Ebet adok!
0: És jót rámbíta egyet a válla között taponttal, és úgy hajtá őtet a ház elejbe, az vágott fa mellé. Hogy oda jut a király, tehát a bíró fekszik a könyöklőn. Mondta Mátyás király.
2: Mit adsz, hogy besegítsem a fát vinni?
0: Mondta a bíró.
3: Co? Elkurva fi! Orgyad, mert ezennel megkékül a hátad!
0: És szegény Mátyásnak váltit kell lehordani. A behordásba kedig három hasább fára megírta volt Mátyás király az ő nevét Vereskrétával. Azonban eloroszkodék onnét, és felmenett gyalúba a sereg közibe. Harmadnapra alájő Kolozsvárra. Hivatá a bírót és a tanácsot. Hogy szömbe volnának, megkérdi a bírót, mint volna a város. Épülne, avagy nem, felele a bíró.
4: Felséges uram, a te felséged oltalma alatt jó békességben vagyunk.
2: Volna-e a szegénységnek valami nyomorítására?
4: Nincsen a szegénységnek semmi nyomorúság.
0: Mondta király a szolgáinak.
2: Menjenek a darabontok, és hányják el a bíró udvarában az asztagfát. A fa között megtaláljátok a három hasábfát, amelyen az én nevem vagyom megírván, Vereskrétával. Hozzátok azokat ide!
0: És a darabontok hányni kezdték az új asztagfát, és nem sok idő múlva kettőt megtalálának az fákon. És a király mondta a bírónak.
2: Hol vetted ezt a fát? Mondd.
0: És a bíró megrémülvén döderegve mondta.
4: Az jobbágyokkal hozottam.
2: Kicsoda várta fel?
0: Mikoron a bíró hallgata, megriasztá a király.
2: Mondd meg!
0: És mondta a bíró.
4: Az városbeli szegény nép vágta fel.
2: Kicsoda vitte az udvarodba?
0: És fordulván az egyik poroszlóra mondá neki.
2: Lator, nézzed az orromat, ha síma-e? Lator, most is tüzel a hátam a te ütésed miatt.
0: És mondá az uraknak.
2: Lássatok nagy kegyetlenséget!
0: És megbeszélé nékik az egész históriát. Annak utána mondta a bírónak.
2: Te hamis bíró, Agebnek és kurva fiának mondál, és meg akarád kékíteni a hátamat, hogy fizetést kívánok vala a fahordásért. Ezeket a fákat hátamon kellett behordanom. Ihol, kezem írása rajta vagyon, meg nem tagadhatod. Nem jobbágyok ulatták a szent királyok a szegény népet és a falukat a városokhoz, hogy a bírák és tanácsok rabul bírják azokat. A nemeseknek se adtuk rabul a jobbágyokat, hanem csak a földet adtuk nékik az ő vitézségükért. És miért, hogy a szegények élik az ő földeket, bizonyos napon szolgáljanak nékik. És viszontag a nemesek tartoznak véle, hogy gondjukat viseljék, és megoltalmazzák őket. Te hamis és kegyetlen bíró! Miért, hogy ez törvénytelenséget mijelted, és szömemnek láttára hamisan megraboltattad, ezért akasztófa volna helyed. De hazámon nem művelem ezt a szemérmet, hanem harmadnapra fejedet elüssék. Te pedig, Lator poroszló, törvénytelenségnek hóhéra, miért, hogy a szegénységet így kínzottad? Harmadnapra elvágják jobb kezedet, és annak utána egy nagy gyevedert kössenek nyakadba, és avval egyetembe az akasztófára felakasszanak.
0: De csak élne Mátyás király, bátor minden esztendőben 7-szer róná meg az ország.

A Duna mellett, Budán alól, nagy, mély, széles, hosszú és igen temérdek fundamentumokat vettete fel, és megrakatá azokat, és megjegyzette vala nagy papírosra az fondálókkal, minémül önne az az épület. A felső piacon úgy rendelte vala, hogy három felől mindenik oldalon boltíves kamorák lönnének, egymás fölött hét rendel napnyugatra. Buda felé és a Duna felé volnának mindaz kamoráknak az ablaki. És kerengő volna környös körül, és ez kerengőkbe mennének fel az széles grádicsok, egyikről a másikra. És oly szélesek lennének a kamorák is, hogy a deákok mind beleférnének, és ott hallgathatnák a leckét. Ahhoz kedig a piacot egybe akará szorítani. És hét részre akarta azt egy-egy által kőfallal. És mindegyik szakasztásnak az ő piacára középen egy-egy faragott oszlopot akart állatni. És az oszlopnak az oldalához akarta az lektornak a székit helyeztetni, holott a doktorokat el akarta rendelni mindvégig minden oszlop mellett. A leckéknek olvasására, hogy az egyik oszlop mellett az egyik grammatikát olvasott, a másik oszlopnál a másik dialektikát, a harmadik mellett az harmadik retorikát, a negyedik doktor aritmetikát, az ötödik muzsikát, a hatodik geometriát, a hetedik asztronómiát olvasson. És mindenik oszlopra feljül egy kristályos lámpást akar csináltatni, és minden estve az lámpásokat akarta meggyújtatni, hogy éjjel is olvashatnának a lektorok leckéket, és a deákok tanulhatnának szinte mint nappal az hét lámpásoknak világosságától. A küsebbik piacon, az északi oldalon, szép szobákban az orvosdoktorok laknának, az másikban az patikárosok és borbélyok, az harmadikban az betegek. Nagy elméje vala ez embernek. Ma is meglátszanak a fundamentumok, noha nem minden ember tudja, mit akart avval Mátyás indítani. Én ezt Brodarics István püspöktől hallottam, kinél megvan az egész épületnek jegyzésének a képe is. De a libráriát felépítette nagy költséggel. Sok pénzzel szőrzett nagy sok iratot, hártyás könyvet, mind görögöt, mind deákot.

0: két krajcár. Jól rendelték az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni. Nem csak sírás-rívás hallik a putriban, hanem szívből jövő kacagás is elég. Sőt, az is igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna oka sírni. Jól ismerem ezt a világot. A sósoknak az a generációja, amelyből az apám való megpróbálta az inségnek legsúlyosabb állapotát is. Abban az időben napszámos volt az apám egy gépműhelyben. Ő sem dicsekedik ezzel az idővel, más sem. Pedig igaz. És az is igaz, hogy soha már én jövendő életemben nem kacagok annyit, mint gyermekségeme pár esztendejében. Hogy is kacagnék, mikor nincsen már piros arcú, vidám anyám, aki olyan édesdeden tudott nevetni, hogy a könyv csorgott a végén a szeméből, s kőgés fogta el, hogy majdnem megfojtotta. És még ő sem kacagott úgy soha, mint mikor egy délutánt azzal töltöttünk, hogy 7 krajcát kerestünk ketten. Kerestünk, és találtunk is. 3 a gépfiókban, 1 az almáriumban. A többi nehezebben került elő. Az első 3 krajcárt még maga meglelte az anyám. Azt hitte, többet is talál a gépfiában, mert pénzért szokott varni, és amit fizettek, mindig odarakta. Nekem a gépfia kifogyhatatlan kincses bánya volt, amelybe csak bele kell nyúlni, s mindjárt van terülyasztalkám. El is bámultam nagyon, mikor az édesanyám kutat benne, tűt, gyűszűt, ollót, szalagdarabokat, zsinort, gombot, minden szétkotor, és egyszerre csak azt mondja nagy bámulva: elbújtak. Micsodák? A pénzecskék, szólt felkacagva az anyám. Kihúzta a fiókot. Gyere csak, kisfiam, azért is keressük meg a gonoszokat, huncut-huncut krajcárkák. Leguggolt a földre, és olyan formán tette le a fiókot, mintha attól félt volna, hogy kirepülnek. Úgy is borította le, egyszerre, mint mikor kalappal lepkét fog az ember. Nem lehetett azon nem kacagni. Itt vannak, benne vannak, nevetgélt, és nem sietett felemelni. Ha csak 1 is van, itt kell neki lenni. Leguggoltam a földre, úgy lestem, nem búviké ki, valahol egy fényes pénzecske. Nem mozgott ott semmi. Tulajdonképp nem is nagyon hittük, hogy van benne valami. Összenéztünk, és nevettünk a gyerekes tréfán. Hozzányúltam a fenekével felfordított fiókhoz. Pszt, ijesztett rám az anyám, csendesen, még kiszökik. Te még nem tudod, milyen fürge állat a krajcár? Nagyon sebesen szalad az, csak úgy gurul, de még hogy gurul. Jobbra-balra dőltünk. Sokat tapasztaltuk már, hogy igen könnyen gurul a krajcár. Mikor felocsúttunk, én megint kinyújtottam a kezem, hogy felbillentsem a fiókot. Jaj! Kiáltott rám újra az anyám, s én megijedtem. Úgy visszakaptam az ujjam, mintha a sparherthez ért volna. Vigyázz, te kis tékozló! Hogy sietne már kiadni az útját? Addig a miénk még itt van alatta. Csak hadd legyen ott még egy kis ideig. Mert látod, mosni akarok, ahhoz szappan kell, szappanra legkevesebb 7 krajcár kell. Kevesebbért nem adnak. Nekem már van 3, még kell 4. Az itt van, ebbe a kis házikóba. Itt lakik, de nem szereti, ha háborgatják, mert ha megharagszik, úgy elmegy, hogy sose látjuk többet. Hát vigyázz, mert a pénz nagyon kényes. Csínyán kell vele bánni, tisztességgel. Könnyen megáprehendál, mint az úri kisasszonyok. Te, nem tudsz valami csalogató verset? Azzal tán ki lehetne csalni a csigabiga héjából. Hányat kacagtunk e csacsogás közben, tudom is én. De a csigabiga csalogató nagyon furcsa volt. Pénz bácsi gyereki, ég a házad ideki. Azzal felfordítottam a házat. Volt alatta százféle szemét, csak pénz az nem volt. Az anyám savanyúan felhúzott ajakkal kotorászott, hiába. Milyen kár, mondta, hogy asztalunk nincsen. Ha erre borítottuk volna ki, nagyobb lett volna a tisztesség, akkor lett volna alatta. Én összekapargáltam a sok lomot, s beleraktam a fiókba. Az anyám az alatt gondolkozott. Úgy eltörte az eszét, nem tetté valahova, valaha, valami pénzt, de nem tudott róla. De nekem furta valami az oldalam. Édesanyám, tudok én egy helyet, ahol van krajcár? Hol, fiam, keressük meg, míg el nem olvad, mint a hó. Az üveges almáriumba, a fiókba volt. Ó, boldogtalan gyermek, bejó, hogy elébb nem mondtad, most az se lenne. Fölállottunk, és mentünk az üveges almáriumhoz, aminek nem volt üvegje már régen, de a fiókjába ott volt a krajcár, ahol én tudtam. 3 nap óta készültem kicsenni onnan, de sose mertem. Pedig cukrot vettem volna rajta, ha azt is mertem volna. No, van már 4 krajcár. Sose búsulj már, fiacskám, megvan a nagyobbik fele, már csak 3 kell. Aztán, ha ezt az egyet megkerestük 1 óra alatt, azt a 3-at is meglejjük uzsonnáig. Még akkor is moshatok egy rendet estig. Gyere csak, szaporán, hát ha a többi fiókban is lesz 1-1. Hiszen, ha minden fiókban lett volna, akkor sok lett volna. Mert az öreg almárium fiatalabb korában olyan helyen szolgált, ahol sok duggatni való lehetett. De nálunk nem sok terhe volt az árvának. Nem hiába volt olyan göthös, szuette, fokíjas. Az anyám minden új fióknak tartott egy kis prédikációt. Ez gazdag fiók volt? Ennek sose volt semmije. Ez meg mindig hitelből élt. No, te rossz nyavajás kódus, hát neked sincs egy krajcárod. Ó, ennek nem is lesz, mert ez a mi szegénységünket őrzi. No, neked ne is legyen, ha most az egyszer kérek tőled, most se adsz. Ennek van a legtöbbni, kiáltott a kacagba, amikor kirántotta a legalsó fiókot, amelynek egy csepp fenekese volt. A nyakamba akasztotta, aztán leültünk, nevettünk benne a földre.
1: Megállj csak,
0: szólt hirtelen.
1: Mindjárt lesz nekünk pénzünk,
0: az apád ruhájába lelek. A falba szegek voltak verve, azon lógtak a ruhák. S csudák csodája, hogy a legelső zsebbe belenyúlt az anyám, rögtön a kezébe akadt egy krajcár. A személynek alig akart hinni. Megvan, kiáltotta. Itt van!
1: Mennyi is van már? Meg se győzzük olvasni. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Már csak 2 kell. Mi az 2 krajcár?
1: Semmi.
0: Ahon 5 van, ott takad még 2.
2: Nagy buzgósággal kutatta végig az összes zsebeket, de sajnos hiába. Nem lehet egyet sem. A legjobb tréfa sem csalt ki sehonnan még 2 krajcár. Már nagy vörös rózsák égtek az anyám arcán az izgatottságtól és a munkától. Nem volt szabad dolgoznia, mert mindjárt beteg lett tőle. Persze ez kivételes munka, a pénzkereséstől nem lehet eltiltani senki. Eljött az uzsonna idő is, el is múlt. Mindjárt este lesz. Az apámnak holnapra ing kell, és nem lehet mosni. A puszta kútvíz nem viszi ki belőle azt az olajos szennyet, És akkor a homlokára csap az anyám.
0: Én szamár. Hát a magam zsebét nem nézem meg.
1: De bizony, ha már eszembe jut,
0: megnézem.
2: És megnézte. És tessék, ott is lelt egy krajcárt, a hatodikat. Lázasak lettünk. Most már csak egy kell még. Mutasd csak a te zsebedet is. Hát, ha abba is van.
0: Az én zsebem. No, ezt azokat megmutathattam. Azokban nem volt semmi. Bealkonyodott, és mi ott voltunk a hiányos hat krajcárunkkal, mintha egy se lett volna. A zsidónál nem volt hitel. A szomszédok épp olyan szegények, mint mi, csak nem kérünk egy krajcárt. Nem volt más mit tenni, mint tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat. És akkor beállított egy koldus. Éneklő hangon nagy siralmas könyörgést mondott. Az anyám majd belebódult, úgy ránevetett. Hagyja el, jó ember! Ma egész délután itt heverek, mert nincs egy krajcárom a fél font szappanhoz. Hibázik az árából. A koldus jámbor arcú öregember rábámult. Egy krajcár, kérdezte. Há, adok én. No, még a kéne. Koldustól alamizsnát. Hadd el, jányom. Nekem nem hibázik. Egy hibázik, a kap a főd. Avval minden jó lesz. Kezembe adta a krajcárt, és nagy hálálkodással eldöcögött. Na, hála légyen, szólt az anyám. Szaladj hát! Ekkor egy pillanatra megáll, aztán nagyot, nagyot kacagott. Jókor van együtt a pénz, hiszen ma már nem moshatok. Sötét van, azt lámpaolajom sincs. Fuldoklás jött rá a kacajtól. Keserves, öldöklő fuldoklás. És ahogy odaállottam alá, hogy támogassam, amint két tenyerébe hajtott arccal hajlongott,

0: Mit akar ettől most át én nagyság? Erre a víznára mászik rá. Amire én megfogtam. Gyere lányom a hintára, amikor akarsz. Azért is gyere oda minden délután. Ülj fel a legszebb szarvasra. Ha nincs pénzed, majd a Lilion fizeti a menetet. És ha valaki hozzád mer nyúlni, hát a Lilion majd megmutatja, mi az, amit úgy mondunk, hogy bal kézzel s régen a tüdőre egy mejpor köhögés ellen.
1: Miért? Hát te azt hiszed, hogy téged nem lehet kidobni. Miért, amért te vagy a legjobb csalogatóval igedve, igen? Hát akkor már ki is vagy dobva, édes fiam. Már el is vagy bocsátva.
0: Rendben van.
1: Na nézd, már megint adod a bankot. Jaj, a kedvességedre föl. Már megint koromba vagy.
0: No.
1: Tükre akarod tenni az üzletet. Na, nem vagy kidobva. Jó? Csak ez a cseléd, ez.
0: Kérjen bocsánatot ettől.
1: Mi? Hát ide figyelj. Hát ha nekem adod a bazilikát. Hát ha nekem adod a láncidat. Hát az öreg Rothschild tányéron hozza ide az egész pénzét. Hát még akkor is, ha közel gyűn a hintámhoz. Nem rúgom le úgy, de úgy, hogy hetet bokázzik.
0: Hát nagysága, kérem. Most aztán tessék szép csöndbe rendbe elmenni. Mert én még nem vertem meg őnek. Kivéve, mikor özvegy holcerni 3 évig feküdt bele. De a nagysága most el nem megy innen, és békén nem hagyja ezt a szegény bogarat. Én a nagyságának igazán megmutatom, hogy mi az, amit... Úgy mondunk, hogy bal kézzel s régen a tüdőre egy mejpor könyögés ellen.
1: Látod, édes fiam, most aztán te se köllesz. Na, Isten áldja meg, édes fiam. És be se gyere holnap, édes fiam. El vagy bocsátva, édes fiam.
0: Ne sajnálj, Mari fiam, mert hozzád vágok valamit. És te se sajnálj. Te kis cselédbogár.
1: Én nem is sajnáltam, Lilion.
0: De sajnálsz, látom az orrodon. Na, vihetsz, te is kaphatsz valamit. Tudom, képet vágsz, mintha Lilion most elvetne koldulni, mert a nagyságos muskátné özvegyné kidobta. Úgy néz rám, bogár, hogy engem a legelőkelőbb körhintások már kidobta. Nekem jöhet a muskátné imponálni. Az nekem fiatal.
1: De hát, most mit fog csinálni, Lilion?
0: Most, fiam, iszok egy sört. Azt tanul meg, fiam, minden ijegységre egy sör.
1: Hát lássa, mégis megijedt.
0: Te csak a sörért, fiam.
1: Hát most már...
0: Mi az, hogy most már?
1: Hát most már maradjon velünk, Liliomóval.
0: Te fizeted a sört, Mari? Hát te bogár. Mennyi pénzed van?
1: Jó.
0: Neked? Na, mennyi van? Jó, most már tudom, hát azért nem kell bőgni. Na, maradjatok itt, Lilium elmegy a körhintához, és elhozza a frakját, meg a lakcilindert, meg mind a 3 fehér neműt. Aztán megyünk a Hungária kertbe. Na, ne félj, én fizetek. Itt várjatok a padon!
1: Miértünk rúgták ki? Mert téged kedvel, ha? Nem is kedvel, de kedvel.

0: hát te tudod a járást.
1: Nem tudom a járást.
0: Hát minek vagy itt?
1: Mert... hogy ne hagyjam egyet.
0: Te buta vagy, te bogár. Hát én nekem van, ha köl. Nem csak cseléd, szobalány is, nevelőné is, franciáné is, akár úsz is.
1: Tudom, Lilium. Szeretik a nők. Nem is azért ülök itt, csak mert jó volt hozzá.
0: Hát ha csak azért ülsz itt, haza is mehetsz.
1: Most már nem megyek, ha itt
0: maradtam. Ha itt hagylak?
1: Akkor sem megyek, Lilium.
0: Tudod, milyen vagy te? Volt egyszer nekem egy szerető. Na megállj, elmesélem, hogy volt. Egyszer este, mikor eloltottuk a lámpákat a hintán...
1: Jaj, most mi lesz, Lilium úr?
0: Semmi, bogár, semmi.
2: Maga maradjon ott! Kicsoda maga?
0: Én?
3: Igen, álljon föl! A rendőrség!
0: Hogy hívják? Závodszky Endre kapitányok.
3: Na, ne sírj te, lány, ha nem eszünk meg. Ez a razzia.
2: Micsoda maga?
0: Mutatványos.
3: Nagyságos kapitány úr, ez a Lilium. Oh? Már volt benne egy párszor a kerületben.
0: Oh, na, te vagy ez. Kinél vagy most? Ez egy muskátnék körhinta.
2: Miért nem mégy haza?
0: Hát, persze két ülünk evel a lányban.
2: Szeretőd?
0: Nem.
2: Hát te kicsoda vagy?
1: Zeller Júlia.
2: Cseléd?
1: Minden eslány kérem. Nagyságos Kolics hivataloknál államvasúti hivatalnok Damjani Csucsa.
2: Nézze meg a kezét.
3: Igenis. Mutassa. Cseléd, kérem, cseléd.
2: Mit ülsz itt ebben a jasszal? Miért nem mégy haza?
1: Kimenőm van, nagyságos.
2: Jobban tennéd, ha nem ülnél itt ebben a csirkefogóval. Elveszi a pénzedet. Mi már ismerjük ezt az urat. Az ilyen buta cselédekre utazik, mint te. Elveszi a pénzedet, és aztán majd jössz holnap a kerületbe, de kirúglak.
1: Nekem nincs egy krajcárom se, kérem.
2: Hallod, Lilium?
0: Nem azért ülök vele.
3: Na jó, fogd be a szárna, ne feleselj.
2: Felvilágosítlak, lányom, hogy kivel vagy. Ez egy cseléd csábító. A hintánál is azért tartják. Szegény cselédeknek házasságot ígér, és elszedi a pénzt, meg a gyűrűt.
1: Gyűrűm
3: sincs. Na, ne feleselj.
2: Semmi közöm hozzád. Örülj, hogy megmondtam. Apád nem vagyok. Hála Isten. Cseléd, csábító, csirkefogó. Majd jössz aztán. Nem kell félni tőle. Eljöhetsz velünk. Titkos rendőr hazakísér.
1: Muszáj menni?
2: Nem muszáj.
1: Hát akkor itt maradok, nagyságos kapitány.
2: De én figyelmeztettelek.
1: Köszönöm a jóságát, nagyságos kapitány.
2: Jöjjön, Berkovics.
3: Igen.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: 1745, contact per 118, szevasztok, jobb érzést.
1: Lavanétron, Mali 745, és az utolsó malév járat személyzete nevébe köszönjük a több évtizedes együttműködést, felbusszok.
0: Mi is köszönjük, és jó pihenést, remélem, meg találkozunk.
1: Reméljük valami más név alatt.

gyárak füstjeit, és a felhőt az égen. Mindig gondolkozom, de amit gondolok, úgy elmegy, mint a zaj, úgy elmegy, mint a füst, úgy elmegy, mint a víz, úgy elmegy, mint a felhő. Ákom, bákom, mit tudok annyit nézni a lomptalan fán, mikor a levelek már mind leszálltak? Az őszi rajznak titkos értelme van tán, amit írnak az össze-vissza ágak, hogy fejtsem meg, hogy értsem, mit csináljak? Mire való az eget is annyit nézni, figyelni felhők álomarcú népét? Soha se tudtam emlékembe bevésni egyetlen egy felhőnek hű arcképét. Kelnek, bomolnak, múlnak, és az ég kék. Mi van amott a hídon? Micsoda szépség? Mi bánat? Mi köze hozzá szívemnek? Oszlopok, ívek, bicikli, kocsi, népség, híd alatt néma hajók jönnek, mennek, milyen egyszerű, és nyugtot nem enged. Mit érzek, ha ott ülök az Orfeumban, s a színpadon négerek énekelnek? E mély hangokban micsoda messzi bú van? Sötét ujjaik a banjón mit vernek? Sötét megbánást? Vérengző szerelmet? Repülés. Álmomban én repülni szoktam, vagy félálomban, mielőtt elalszom. Egyszer csak két karom kinyúlik, s mozdulat nélkül emelem magam. Össze van a két sarkom téve, szemem zárva van, ajkam nyílva, úgy szállok föl, föl, fölfelé. Csodálkozom, hogy nappal, ébren, miért nem szállok fel soha, mikor ez olyan egyszerű. Ajkam mosollyal elhúzódik az élvezettől, mi édes repülni. Rézsút megyek, mint dróton vont művésznő, s oly könnyedén emelkedem, mint a pillantás, fölfelé, ha nézünk. Nem tudok semmit. Csak, hogy repülök, nem látok semmit, mert alszom szememmel, csak úgy van, mintha zöld felett suhannék hajnali kékbe, melynek színe sincsen, oly kék, oly tiszta, s oly könnyű vagyok. Szél van tán, hogy oly könnyűt érezek, vagy szélnek érzem magamat? De oly könnyű vagyok, oly mese könnyű, mintha kihullott volna szív belőlem. S vakon repülök, meddig, nem tudom, csak fel mindig, halkan, mint a sóhajt. S két karom ki van nyílva két felé, egy angyal várja tán, hogy átölelje.

Második fóka. Párbeszéd a repülő és a költő között. Jó messzi jártunk éjjel. Dühömben már nevettem. Mérajként zümmögött a sok vadász felettem. A védelem erős volt. Hogy lődöztek, barátom, míg végül újrajunk feltűnt a láthatáron. Kis híja volt, s leszednek, s lent összesöprögetnek. De visszajöttem, nézd. És holnap újra rettek, s pincékbe bú előlem a gyáva Európa. Na, hagyjuk már. Elég. Írtál-e tegnap óta? Írtam. Mit is tehetnék? A költő ír, a macska miákol, és az ebb vonít, s a kis halacska ikrát ürít kacéran. Mindent megírok én, akár neked, hogy fönn is tudd, hogy élek én, mikor a robbanó és beomló házsorok között a véreres hold fénye támolyog, és feltüremlenek mind rémülten a terek, a lélegzet megáll, az ég is émelyeg, s a gépek egyre jönnek, eltűnnek, s újra, mint a hörgő őrület, lecsapnak újra mind. Mit is tehetnél? S egy vers milyen beszél? Ha tudnád, egy sor is, mi kényes és szeszélyes, mert bátorság ez is. Lágy, a költő ír, a macska nyilvánkodik, az emberét, s a kis halacska, s a többi. És te mit tudsz? Sem. Csak hallgatod a gépet, s zúg. Tudod, hogy most nem hallgatod. Ne is tagad. Barátod és összenőtt veled. Miről gondolkodol, míg száz fejünk felett? Neves ki. Félek ott fönn, s a kedvesemre vágyom, s lehunyva kémre vágyom, s lehunyva két szemem heverni lenne gyágyon, vagy csak dúdom.

Úgy kínlódom a szavakkal. Úgy kínlódom, hogy kimondjalak. Kimondjalak, hogy közelebb kerülj hozzám. Mert nélküled vak vagyok, és néma is süket. Nélküled lélegzeni sem tudok. Nélküled olyan az élet, mint a szerelem nélküli csók. Annyira elképzelhetetlen, mint a mozgás nélküli anyag. Kedvesem, segíts, hogy kimondjalak. Kedvesem, én annyit kerestelek. Annyit kerestelek, hogy már majdnem elfeledtem emberül élni. Annyit kerestelek, hogy lelkemre bütykösödött a bánat. Annyit kerestelek, hogy kezdtem elveszíteni a hitet önmagamban. Lépteid nyomát kutattam kiégett szemmel, borzongó fasorokban, felhőtt csücskében, künn a harctereken és benn a gázkamrákban. A te neved véstem az akasztófák gerendáiba is, mert tudtam, hogy újjászülsz, hogy megtalálsz, mert megtalállak. Kedvesem, én annyit kerestelek, hogy már majdnem elfeledtem örülni, mint a mindig éhes gyermek, annyit kerestelek. Hogy megköszönjem neked a legszebb, legtisztább szerelmet. Meztelen arcú emberek jönnek szembe velem. Felhőket hasogat késben kezem. Neonok halvány csápja kinyúl, hogy a sötétet összeszedje. Egy áttetsző ecset estét rajzol a szürkületre. Mint aki aludt, s reggelig elfelejtett járni. Szívünk régi ritmusát szeretném megtalálni. Ajkad mögött piros szegfű, szemed öblén fehér rózsák, rugdald vérem piros öröm. Nyugtasd lelkem fehér jóság. Mint ki nem lát, nem hall, nem él, csak csókol, önfeledten. Rám esteledett a nap, magamra estelettem. Szemem egész nap fényeket cipelt, görnyedezik. Bőröm egész nap óvta jonhomat. Jól van ez így. Egy láthatatlan küklopsz lehunja szemét, a napot. Egy láthatatlan árgosz kinyitja száz szemét. Hú, csillagok! Az örömöt te hódítottad vissza nekem. Te hoztad napfényre a föld alól, és mellém adtad, hogy tápláljon, hogy tápláljon. Az öröm bánatot eszik. Az öröm téged szolgál, és engem is a szépet, s mindent, ami igaz. Az örömöt te hódítottad vissza nekem, te oltottad ereimbe a kilencediket, a vérszimfóniát. Te adtad meg a nélkülözhetetlent, a munka örömét,

0: pilóták is néznek katasztrófa filmeket?
1: Én úgy gondolom, hogy két csoportra bonthatóak az aktív pilóták, illetve passzívak is tulajdonképpen. Az egyik csoport az, aki nézi őket és szereti őket, a másik csoport pedig, aki csak azért nézi meg, hogy utána kellőképpen kifigurázhassa, hogy mennyire nem a valós életnek megfelelően történtek a dolgok. Tulajdonképpen arról van csak szó, hogy ha bármikor bekapcsol valaki egy gombot, amire rá van írva, hogy robotpilóta, akkor a robotpilóta az rögtön emelkezni kezd, hogyha éppen a gép addig süllyed, vagy szépen elkezd fordulókat leírni jobbra-balra és elnavigál a repülőteréhez. Ez nem így van a valóságban. Azt tudja csak a robotpilóta végrehajtani, amit én előzetesen beállítottam. Tehát ha én nem állítottam be semmit, és egy utas ide bejön és bekapcsolná a robotpilótát magától, nem fog történni úgy lényegében sok minden. Én úgy gondolom, hogy félni azért nem fél az ember, mert nincs rá ideje. Tehát nem azért, mert hősnek született. Egyszerűen arról van szó, hogy amikor olyan helyzetbe kerülsz, hogy nem tudod, hogy mi történik körülötted, akkor nem az jut eszedbe, hogy úristen, akkor mi lesz majd velem, hanem az jut eszedbe, hogy hogyan tudnám ezt megoldani. A repüléssel ugye hivatalosan 9 éves koromban, 1985-ben találkoztam a Magyar TV híradóján keresztül. Köszöntök mindenkit a fedélzeten, itt állunk a DAS 8-as konyhájában, illetve álltunk, ugyanis a konyha itt hátul található, benne mindenféle finomságok előállításához szükséges eszközzel, tárolóval, sütővel, forró víz adagolóval, tehát mindennel, amit csak az utasainkat tudjuk kényeztetni. Mind a 72-t vagy 76-ot, ugye, mint mondottam, mert hála Istennek ugye a mi repülőgépeink, legalábbis a DAS 8-asok, hát elég sok utast el tudnak vinni, tehát sok mindenkivel tudunk találkozni az utak során. Ugye láthatjátok az utasteret, 2 plusz 2 ülést lehet látni, ezáltal elég kényelmes, ugye én is mindenkinek van ablakülése és folyós ülése. Tehát aki ki szeretne nézni, az is jól érzi magát, illetve aki nem szeretne átmászni másokon, hogy a mosdóba mehessen, ő is megkapja azt, amit szeretne. Ez a repülőgép az, amelyiken jelen pillanatban a Malévnél repülök. A Bombardier repülőgépgyár DAS 8-as típus családjának Q400-as alverziója, és a Malév flottájában a harmadik ilyen repülőgép, de negyedikként lett regisztrálva, tehát a Lajstrom jele, repülős ABC-vel elmondva Hotel Alpha, Lima, Quebec, Delta, és korábban ugye a Skandináv légitársaságnál repült, úgyhogy volt egy nagyon nagy szerencsém, hogy engem választottak ki a gép hazarepülésére Kopenhágából, úgyhogy én vele már Kopenhágában ismerkedtem össze pár hónappal ezelőtt. Nagyon szeretjük. Ugye most várjuk a festési pályázatnak a győztesének a kihirdetését, amely napokon, illetve heteken belül realizálódni fog, ugyanis a repülőgép speciális festést fog kapni, amelyben is hangsúlyozni fogjuk a magyarság tudatunkat, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk, hogy mik lesznek az eredmények. Akárhányszor jövök ki dolgozni a járataimra, mindig ugye a személyzet az itt suhan el a kis busszal a skanzen előtt, és mindig látom az Aladárt, a MOA Aladárnak hívjuk ezt a repülőgépen, és mindig úgymond köszönök és elköszönök tőle, mert így magamban, mert mondom, tehát számomra ez a repülőgép típus, illetve ez a korszak jelenti a repülés igazi aranykorát, aminek hát mi már sajnos nem lehetünk részesei.

0: itt a hátam mögött, hogyha megnézzük, ez a rész az úgynevezett parancsnoki híd, ahonnan az egész munkát vezényeljük. Itt vannak a repülésvezetők, a légtérgazdálkodók, illetve az áramlásirányítók. Mögöttük van egy pult, hosszú pult, ahol tulajdonképpen az alacsony légtéri légiforgalmi tájékoztató szolgálat dolgozik, őket repülésirányítónak nevezzük. Nem kifejezetten légiforgalmi irányítás, hanem csak egy ilyen tájékoztató szolgált 3000 méterig sportrepülőknek 3000 méter fölött ellenőrzött légtér van, ami azt jelenti, hogy légiforgalmi irányítás zajlik. Mindenkinek kötelessége betartani azokat a repülési szabályokat, amit a nemzetközi normák előírnak. Gyakorlatilag innentől kezdve, ahogy elindul egy repülőgép Ferihegyi repülőtérről, gyakorlatilag itt látjuk a közelkörzet irányító szolgálatot. Ők a felszállás fázisa után kivezetik a repülőgépeket az útvonalra, illetve az útvonalról, mikor megkapják a repülőgépeket, bevezetik a végső egyenesre a leszállás előtti időpontra. Továbbiakban a közelkörzet irányító központból teljes karét írva, ez a távolkörzet irányító központ, ez 3000 métertől egész, úgy szoktuk mondani, a csillagos égig irányítja a légiforgalmat.
1: Ferihegyen vagyunk az irányítótoronyban. Itt az irányítótoronyban az érkező és induló légijárművek forgalmát kezeljük. Köztudomású, hogy a repülők repülőtérről szállnak föl és szállnak le. Ide zsúfolódik össze a forgalom, mindig történik valami érdekes dolog. Az irányítótoronyban lévő munkának az egyik nagy előnye, hogy amennyiben a légiforgalmi irányító szabad szemmel látja mind a két légijárművet, akkor azt a bizonyos elkülönítési minimumot le lehet csökkenteni biztonságos, megengedett minimálisra. Tehát gyakorlatilag itt repülőtér közelben sokkal nagyobb kapacitást lehet ezzel elérni, amennyiben látjuk mindig a légiforgalmi, tehát a légijárművek forgalmát. Egyéb esetekben, amikor köd van, különféle berendezések, például a gurítóradar segíti a munkánkat, előfordul olyan, hogy nem is lehet az ablakon kilátni, illetve ki lehet látni, de nem látunk semmit. Olyankor bizony radar segítségével követjük és irányítjuk a légijárművek forgalmát, már a földön is, a guruló úton is, ugyanis előfordulnak olyan ködös helyzetek, hogy maguk a pilóták se tudnak tájékozódni, és ilyenkor a mi felelősségünk az is, hogy a földön lévő légijárműveket elkülönítsük egymástól.
2: Jó, akkor menjen Papa 4. Jó, thank you. Hello.
1: Előfordul olyan, hogy egy műszaki meghibásodás miatt elsőbséget kér a pilóta leszálláshoz. Ilyenkor természetesen mindenkit megpróbálunk kisöpörni előtte és elsőbséget biztosítani, mert sokszor perceken, másodperceken múlik egy biztonságos leszállás.
2: Szia, egyes pálya zárva.
0: Láthatjuk a légiforgalmi irányítással kapcsolatos berendezéseket, amit egy légiforgalmi irányító kezel. Tulajdonképpen három diszplét láthatunk, ezek közül a fő diszplé egy 2K-s monitor, ami általában a légiforgalomban használt, illetve nagyon ritkán használatos más területen. Gyakorlatilag itt lent láthatunk egy kommunikációs berendezést, ami magába foglalja a rádiót és a telefonokat. Gyakorlatilag egy gombnyomással át lehet váltani bármely külföldi vonal együttesre, amit föl lehet hívni. Magán a monitoron láthatjuk a repülőgépeket, amit a légiforgalmi irányítók figyelemmel követnek, és gyakorlatilag ezen a monitoron döntik el, hogy fönnáll esetlegesen egy konfliktus veszély, tehát összetartó irányon repülnek a repülők, és ezen végzik a munkájukat tulajdonképpen. A jelszimbólumot, ahol a kis egeret mozgatom, itt van a repülőgép helyzete. Ez az információs címke hozzátartozik, ahol a repülőgép típusát, magasságát, repülési útvonalát láthatjuk például zölden megjelenítve. Ugyanakkor különböző listákat tudunk nyitni, kikérhetjük a repülési tervét ennek a repülőgépnek, megnézhetjük, hogy milyen városba tart, milyen útvonalon, melyik útvonalpontot repülte már át gyakorlatilag, és még sok-sok olyan információt, tehát tudunk róla mindent.
1: Tulajdonképpen a szellemi megterhelés a mi munkánkban nem a forgalom nagyságából adódik, hanem abból, hogy folyamatosan oda kell figyelni. Hogyha nagy forgalom van akkor is, és a kis forgalom van akkor is. Általában az embereknek a figyelme, amikor kicsi a forgalom, akkor lankadni szokott. Általában nagyon érdekes, hogy kis forgalomban szoktak előfordulni problémák. Nem fogja elhinni, de ez az amerikai pilóták. Általában az szokott problémát okozni, hogy szlenget beszélnek az irányításban is. Az irányításnak megvan egy speciális nyelve, az ICAO-fónia, ami tulajdonképpen egy kicsit műnyelv, talán a hajózás alapjaiból indult, és a célja az, hogy minél jobban érthető legyen a közlemény.
3: Iberia 351 Fortune, left heading 330 for base.
0: Rendkívül jól meg kell, hogy lássa azokat a helyzeteket, ami majd később az életben elé kerül, hogy melyek azok a veszélyhelyzetek, amit előre meg kell, hogy lásson, illetve ki kell, hogy védjen. Megosztott figyelem, így szoktuk mondani. Tehát, ha valaki beszél hozzánk, közben nézzünk valamit, ez a kettő dolog két különböző információt tartalmaz, ezt tudnunk kell kezelni.
4: Felvételi teszt, egy számítógép alapú teszt, amit el kell végezni, ez egy egész napos számítógépes vizsga. Ezt követi egy hangonyelvi felmérő, egy egészségügyi alkalmassági vizsgálat, egy pszichológiai alkalmassági vizsgálat, és a végén egy szóbeli interjú. És hát itt, ahogy mondtam, úgy durván a jelentkezők 10%-a, vagy talán még annyi sem marad állva, viszont aki sikeresen teljesítette, az elkezdheti a tanfolyamot, és hát ott már kevesebb vagy kisebb arányú a bukás, ez olyan 6 hónap hosszúságú. Itt az abszolút alapokról tanulják meg a legfontosabb szabályokat, a rádiótávbeszélő kifejezéseket, meteorológiát, meg minden olyan egyéb tudást, ami szükséges a szakmához. Az elméleti képzés végén van egy rövid repülőszimulátoros képzés, ahol úgymond átülnek a túloldalra, tehát kapnak egy képet arról, hogy a pilótafülkében milyen munkaterhelés vagy munkafolyamatok zajlanak, és utána kezdődik a szimulátoros képzés, ami fejenként 220-230 óra, több szakaszra bontva, ez értendő, ez a több vizsga, mindegyiken természetesen meg kell felelni, és hogyha az összes vizsgát sikeresen teljesítik, akkor kerülnek a munkaterembe. Természetesen a cél az, már csak anyagi megfontolásból is, hogy minél többen fejezzék be a tanfolyamot, mert az irányítóképzés ez rendkívül drága. Arról nem is beszélve, hogy folyamatos munkaerőhiányon küzdünk, tehát a gyakornoknak is, meg nekünk is az a célunk, hogy sikeresen teljesítse a tanfolyamot.
5: Üléssel, mindenki életében meghatározó pillanat. És ha az első találkozás hozzánk kötődik, hadd legyen ebből tartós kapcsolat.
6: Te is tagja lehetsz a Malév junior klubjának.
5: Odafenn, idelen, ugyanaz a figyelem.

0: van, szevasztok, jó kérdést.
1: Szavanép van, Malik, 745, és az utolsó maléliárat személyzete nevébe köszönjük a több évtizedes együttműködést, szervusztok.
0: Mi is köszönjük, és jó pihenést, remélem, meg találkozunk.
1: Reméljük valami más név alatt.

Nem lett, mégse lett belőlem angyalka. Tollsöprű szárnyú, sztaniol, glóriás, gyolcsbendelyes, hercig kicsi édes. Olyan, amin őket rettenetes módszerekkel gyártottak. Gólyamese gyártó nagyanyáink, méhükkel, örökké bajlódó nagyanyák, szegények, angyalgyártó kisiparosok. Mert bűnnek nem bűn, csak ama bizonyos eredendő, és Isten angyalkáit szaporítani, talán még erény is. Nem lettem angyalka hát, sivalkodván, szárnyatlanul, de meg szálltalan.

De nem sajnálok mást, csak a túlsöprű szárnyat, melynek hasznát veheti az ember, ki meg akarja tisztítani e pókhálós századot. Nem lett belőlem angyalka, bavá, bavi, bavá, szelít, pendelyes szőszi, bavi, bavá. Ki ott lebeg a világ minden lebegő pallója fölött, hogy vízbe ne pottyanjon, senki szelít, szőszi, kicsi, édes. Óvja őket a túl sok fajtól, elhallgatja előlük az angyalgyártás kis és nagyipari módszereit. Estente mesét mond arról, hogy a sárkánynak mind a hét feje tökkel ütött, és különben is a sárkány csak arra jó, hogy levágják neki mind a hét fejét, mert tudjátok, gyerekek, e világon csak a sárkány mulandó, elég ennyi tudnotok a mulandóságról. Se mondjarka, de lángpallósú kerúb se lettem, a lángszórót már a paradicsomban sem szerettem, pedig ott még mi kezdetleges vala nagyjából nem volt célja egyéb, mint a sarki rendőrnek pirosra állítani a lámpát. Most hát, nem lettem sarki angyal, s az vesse rám az első követ, aki biztosan eltalál, mert meghalni nem szeretek, de ha muszáj, egyszer bőven elég. Nem lettem angyalka, ördögöcske inkább, vigyori, szélhámos, szemtelen, kiszámíthatatlan, kaján, kanak, utálatos, békételen, békélhetetlen, B12-től hetetlen. Figyeljetek, kislányok, kisfiúk, mielőtt elaludnátok, elárulom nektek, hogy az a sárkány nem is olyan tökkel ütött, és azt se higgyétek, hogy mese ország valami különös világ, dip-dap-dap-dá-ra-rám. Mindennapi dolgok történnek ott is, tegnap például Wecker színű strandfelhő úszott a palatetőn, s a Velszi herceg érsek első szülött fia szinkofazotron szült egy jogker éjszakán. De mire megjöttek a mentők, elfolyt már a nehéz víz, és képzel Mr. WHO, három órát álltam sorban kapcabetyár becsületért, és mire odaértem, elfogyott. Ezen kívül egy washingtoni milliomos 200 ezer dollárért megvette Ferenc Jóska Rézus faktorát, de egy gangster banda kilopta belőle a golyós csapágyakat. Hát nem egy bosszúság! Pedig én hittem a pápa csalhatatlanságában, míg ki nem derült, hogy folikulinnal üzérkedik.